0: vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinertnek adott interjúban hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be közösségi oldalán a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid közölte, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Öten felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Pénteken erősítették meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Egy sporthír, búcsúzós Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán az első kiemeltel szemben a Roland Garros vegyes párosok 8-at döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntő rövidítésben kapott ki a francia nyílt tenisz bajnokságon. Ma felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat, hajnalban 10-19, napközben 21 és 28 fok között alakulnak az értékek. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

azt tapasztalom, hogy az emberek nagyon nehezen szokják meg a változást, még akkor is, ha ők akarták. Én például hónapokig zokogtam egy költözés után, ami az én ötletem volt, ráadásul álmaim háza lett az enyém, csak éppen az előző helyen ott maradtak a barátok és ismerősök, a sarkok, a csodálatos szomszédok, a kedvenc óvónéni, és egyáltalán az egész addigi kisgyerekes életem. Bár magamon azt látom, hogy ahogyan múlik az idő, egyre rugalmasabb vagyok és egyre lazább, de azért nekem is van tanulnivalóm. Az elmúlt héten nálunk vendégeskedett a nagyobbik lányom angol udvarlója, akihez komoly reményeket fűz a család, mindenki igyekezett a maximumot kihozni magából. A received pronunciation-t, vagyis az angol felső osztály kiejtését. Eszeveszetten locsoltunk, hogy úgy tűnjön, mintha néha nálunk is esne az eső, és könnyed magyaros menüt állítottunk össze, gondolják csak el, hogy egy olyan fiatal emberről van szó, aki késsel villával eszi a lángost. Édesapám, végtelenül művelt idegen nyelveket kifogástalanul beszélő főorvos, kapott egy listát a tiltott topikokról. Ezek között nyilván kiemelt helyen szerepelt a magyar belpolitikai helyzet, a külpolitikai helyzet, az EU kisebbségpolitikája és a közelmúlt történelme, és miután előző nap egy házi buliban egy részek hazánk leánya csúnyának nevezte az angol lányokat, ami egyébként nem igaz, erre vonatkozóan is lettek rendszabályok. Később aztán vita tárgyát képezte, hogy én megszegtem ezt a szabályt akkor, amikor Harry herceg feleségét ostoba szörnyeteknek neveztem. Szegény papám csodálatosan viselkedett, belátta, hogy egy Nyugat-Európában felnőtt emberre nem zúdíthatunk rá mindent egyszerre, és még akkor is udvariasan hümmögött, amikor az udvarló érdeklődött, hogy hogyan mennek a dolgok manapság Budapesten. A desszert közben szóba került, hogy másnap, mikor az udvarló már haza fog utazni, mi elmegyünk Ausztriába megnézni a luxemburgi kastélyt. Ez volt az a pillanat, amikor a kuktából kicsapott az addig visszafojtott gőz, és apám odafordult az angol fiatalemberhez. Mondd el nekem, mit tudsz a Habsburgokról?

0: II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulóját ünnepli az ország. A fejedelemnek és bujdosó társainak földi maradványait 1906 őszén hozták haza Törökországból. A történelmi eseménysorozatban és a Rákóczi kultusz megerősítésében elévülhetetlen érdemei voltak ifjabb gróf Andrássy Gyulának, belügyminiszterként, és feleségének Zichy Eleonórának. Ifjabb Andrássy Gyula édesapja a kiegyezés utáni Magyar Királyság miniszterelnöke volt 1867-től, a monarchia pénzügyminisztere és Magyarország honvédelmi minisztere is, majd az osztrák-magyar monarchia közös külügyminisztere, és egy híresen jóképű ember. És hogy képbe kerüljenek az Andrássy családdal, hallgassák meg Farkas Erika kolléganőm beszélgetését, amit Bárci Gyula művészettörténészel a Krasznahorka és Betléri kastély egykori igazgatójával készített még a 10-es évek végén egy könyvbemutatón.
1: Aki közel kerül az Andrássy anyaghoz, az Andrássy gyűjteményhez, hát az lehetetlen, hogy ne szeresse. Tehát itt egy ilyen életre szóló szerelemről van szó, hogyha már valaki egyszer elkezd foglalkozni az Andrássy gyűjteménnyel és anyaggal. Én Rozsnyón születtem. Rozsnyótól nem messze, pár kilométerre van Krasznahorka. Krasznahorka tövében ott áll a fantasztikus Andrássy mauzóleum, és nyugatra, ha elindulunk, akkor ott van az Andrássy kastély. Ezek az épületek, műemlékek szinte épségben átvészelték a II. Világháborút is, a szocialista is, és ha az ember ezzel szakmailag is elkezd foglalkozni, akkor úgy összerakja ezt a fantasztikus képet, ennek a mozaik képnek a kis kockáit, és valóban ráébredünk arra, hogy nem csak gömörben maradunk. Tehát ez az Andrássy család, ez megadja az utat, illetve lehetőséget arra, hogy a nagyvilággal is kapcsolatban legyünk. A nagymamám volt az, aki krasznahorkai volt, sokat mesélt nekem a jóságos Andrássy Dénesről és az Andrássy Franciskáról, lehet, hogy ott kezdődött valahol ez a kapcsolat. És akkor emlékszek, egy karácsonyi szünidő alatt édesapám elvitt a Betléri kastélyba, és az idegenvezetőt folyton faggattam valamilyen kérdésekkel, és mivel nagyon hideg volt a kastélyban, azt mondta nekem, hogy majd eljövök tavasszal, és akkor mindent el fog nekem mondani. Hát lehet, hogy az idegenvezető azt hitte, hogy nem fogok visszajönni, de visszamentem, akkor 13 éves voltam, és azóta nem mentem el Betlérből.
2: Maga volt hosszú évekig Betlér igazgatója, Krasznahorka igazgatója, ott van ugye Terebes, beszéltünk itt a mauzóleumról.
1: Ezek a történelmi képek is ilyen kisebb régiókban állnak össze, tehát elsősorban ott kell ezekről a személyiségekről tudni, és hát nem utolsó sorban Andrássy Gyula is született valahol, és átélte a gyermekkorát. Ez az érdekes itt nálunk, vagy ott nálunk Gömörben, hogy mi nem is beszélünk sokat a berlini kongresszusról, illetve ugye az ifjabb Andrássy Gyula politikai pályafutásáról, hanem inkább arról vitázunk, hogy most hol született idősebb Andrássy Gyula, Olágpatakon, Gömörben vagy Kassán, és akkor vannak ilyen regionális vetekedések. Elsősorban az a fontos, hogy történelem, aminek van nyoma, és ennek az Andrássy történelemnek nagyon jelentős nyoma van, nem csak a köztudatban és a politikai történelemben, de emlékek szempontjából is, megmaradt örökségek szempontjából is.
2: Hol született egyébként?
1: Andrássy Gyula?
2: Igen, most mi a végső álláspontjuk? Hát azt mondja, hogy vita van róla.
1: Én gömöri vagyok, akkor azt mondom, hogy Olágpatakon, nem messze Betlértől.
2: Értem. Ha azt mondja, hogy Betlér és Andrássy, az melyik szegmens?
1: Az idősebb Andrássy Gyula bátyja volt a kastély ura, az Andrássy Manó, de viszont ha Andrássy Gyuláról is szó van, nem lehet ezt a kastélyt se kihadni, mert a család keretében az Andrássy Gyulának olyan erős kultusza van még ma is, hogy Andrássy Manó is a kastélyát Andrássy Gyula emlékekkel telepítette be. Tehát, hogyha bemegyünk a Betléri kastélyba, számos portré jelennek meg a miniszterelnök portré, illetve a

0: külügyminiszter portré, ott van a hatalmas Madarász Viktor festménye, ami megörökíti a koronázást, a 1867-es koronázást, és ugyanolyan nagy festmény a berlini kongresszusról is.
1: És ha azt mondom, hogy Terebes, ami most már azt mondja, hogy Andrássy Terebes, tőke terebesi kastély.
0: Ott ki szeretném emelni a kollégák munkásságát, akik, hát ugye ott nem maradt meg semmi a kastélyban, de nagyon sokat kutatnak és dolgoznak azon, hogy a terebesi kastélyban tudjanak olyan gyűjteményt is bemutatni, illetve olyan műtárgyat, amely Andrássy vonatkozású. Minden nemes családnak van egy előneve, és az Andrássyak előneve a Csíkszentkirályi és Krasznahorkai. Tehát ők Krasznahorkáról származnak, ez az ősi vár, és volt egy családi megegyezés még a 19. században, amely arról szól, hogy Krasznahorka lesz a sírból, tehát ott lesz a temetkezési helye, helyszíne az Andrássy családnak. Ezt ugye később az ifjabb Andrássy Gyula megtámadta, neki nem nagyon tetszett az, hogy Krasznahorkán temetkezenek, de annak ellenére, tehát a három nagy testvérből sajnos csak az Andrássy Gyula nincs ott. Manó és Aladár ott vannak eltemetve.
1: Ugye itt egy nagyon szép könyv, egy nagyon szép album kapcsán beszélgetünk, amely súlyos kulturális érték súlyánál fogva is. Hogy lehet valahogy elérni, hogy a fiatalság többet foglalkozom, mondjuk Andrássy Gyulával? Legyen az idősebb, mert a szép akasztott az egy olyan jó hívó szó.
0: Foglalkoznak, inkább arról tudok nyilatkozni, hogy mi van Szlovákiában. Az én generációmban nagyon sok olyan szlovák fiatal történész van, akik felfedezik maguknak ezt a történelmet, amelynek Andrássy Gyula is szerves része. Tehát nincsenek már olyan történészek Szlovákiában, hát a fiatal tekintjük, akik egyszerűen nem foglalkoznak a témával, már csak azért, mert valaki arisztokrata vagy magyar.
1: Alkalmas-e Andrássy arra, hogy egész életpályájából hol ezt, hol azt vegyük ki saját igazságunk érzékeltetésére?
0: Nem is arról van szó, hogy a saját igazságunk szerint, hanem inkább a saját készségünk, illetve az, amihez tudunk hozzászólni, azt ragadjuk ki az életművéből és sorsából. Hát én művészettörténész vagyok, engem a műgyűjteménye érdekel, és az, hogy milyen viszonya volt a művészekkel. Tehát ez nagyon fontos. Sajnos nem vagyok történész, tehát azt nem tudom megállapítani, hogy milyenek voltak a diplomáciai orosz és osztrák-magyar kapcsolatok abban az időben, de viszont arról jól vagyok informálódva, hogy milyen volt a Munkácsihoz való viszonya például, vagy Benczúr Gyulához.
1: Az milyen volt?
0: Hát Munkácsit ő nagyon nagyra tartotta, és hát egy ilyen anekdota is fűződik Andrássy Gyulához, amikor méltatta a Munkácsit, mint egy nagyon fontos festőt, azt mondotta, hogy ki fog emlékezni arra, hogy ki volt a Munkácsy idejében miniszterelnök, de hát azt mindenki fogja tudni, hogy ki volt a Munkácsy Mihály. Hát ebben szerintem viszont nem volt igaza az Andrássy Gyulának, mert nagyon sokan tudják azt is, hogy ki volt Andrássy Gyula.
1: Benczúr
0: több ízben dolgozott az Andrássy családnak, főképp ugye az ifjabb Andrássy Gyulának, Andrássy Gézának is, és természetesen Andrássy Aladárnak. Ezt természetesen festmények is megörökítik, amelyek hol a Magyar Nemzeti Múzeumban, galériában, hol a Betléri Andrássy kastélyban találhatók.
1: Maga személyesen most hol foglalkozik Andrássyval, mert a kastélyokban már nincs ott?
0: Én jelenleg egy akciós házban dolgozom, de még továbbra van egy együttműködési szerződésem a Betléri Andrássy Kastély Múzeummal, és ennek köszönhetően én vagyok az, aki felelős azért a tárlatért, amely majd egyszer Krasznahorkán látható lesz.
2: Márci Gyula művészettörténész, a Krasznahorka és Betléri kastély egykori igazgatóját hallották.

0: Ifjú András egy új emléket egy alapítvány ápolja, a kuratórium elnökét, dr. Szeller Erikát fogják hallani arról a konferenciáról, amit Rákóczi és Andrássy szellemi találkozásának szenteltek a Magyar Tudományos Akadémián a fejedelem 350. születésnapja alkalmából.
1: Az értékeket, amit képvisel ez a család, ifjú gróf Andrássy Gyula és második Rákóczi Ferenc, közös gyökerekkel rendelkeznek mindketten a mostani felvidék szülöttei, Borsi, illetve Tőketerebes járás Tőketerebes, tehát ugyanaz a föld, ugyanaz a szellemi értékek. Az alapítvány számára nagyon fontos az öröksége, és Rákóczi Ferenc örökségének az ápolása is. A politikáért éltek, és nem a politikából értek. Az alapítványunk észlelve és tudva ezen egyező szellemi erkölcsi gyökereket, mottót is így választotta a száműzött Rákócziból, ami ugye 1913-ban állt mellé ifjú Andrássy Gyula Rákóczi mellé, tehát megvédte a szegfűféle vitában. Kétszer vette föl életében a lantot Rákócziért 1906-ban miniszterége alatt, amikor jogászként részt vett a rehabilitációjában is, és belügyminiszterként, hogy haza lett hozva és méltóan el lett temetve Kassai domba. A felesége is beszállt ebbe a projektbe, hisz meg komponálta a Krasznahorka című dalt. Az alapítványunk 2023-ban megünnepelte idős Andrássy Gyula születésének 200. évfordulóját, és ez a két ember, apja és fia egységet képvisel az alapítványnál a szellemi, tudományos, diplomáciai értékek szempontjából is, és mindkét Andrássy, amellett, hogy jogász volt, diplomata politikus is volt. Ugyanezt csinálta Rákóczi is, hogy ő is diplomata politikus volt, az alapítvány nevez történészek segítségével, és hogy élővé tegyük ezt a történetet, az alapítvány egy nagyszabású dokumentumfilmsorozat létrehozásában dolgozik, ahol az Andrássy Rákóczi kapocs is nagy szerepet fog kapni. Ifjú Andrássy Gyula tevékenyen részt vett, ugye tárgyalásokban, mert ugye Törökországból kellett hazahozni, sok apró dolgokért volt felelős a haza hozatalba, és hát futtába csinálták a törvényeket is, hogy rehabilitálni kellett. Tehát ameddig ő szorgalmazta, hogy Rákóczi Ferenc haza legyen hozva, és el legyen végső nyugalomra helyezve Magyarországon, magyar földön, tisztességesen és méltóan, addig a sors iróniája úgy rendelkezett, hogy hiába találta meg az alapítvány saját költségvetésében a földi maradványokat a házaspárnak.
2: Tehát az Andrássy.
1: Az Andrássy, ifjú gróf Andrássy, Zicsi Eleonóra. Végső nyugalomra helyezése méltatlan dolgok miatt a mai napig nem történt meg. 1929-ben idéglenesen lettek eltemetve, azért, mert Tiszadob feldúlt állapotban volt, Tőketerebes pedig el lett csatolva. És akkor kitalálták, hogy idéglenesen a testvére vadászkastély területén, Polgárdiban legyen idéglenesen eltemetve.
0: Dr. Szeller Erikát, az ifjú gróf Andrássy Gyula alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.

0: Márkanyi Gábor történész következik, a konferencia egyik előadója, aki a Rákóczi kultuszról fog beszélni.
1: A 19. század elejétől indul el a Rákóczi kultusz a magyar társadalomban.
0: De hogy maradt ki az a 100 év?
1: Az a 100 év azért maradt ki, mert egy felségáruról van szó. Tehát a 18. században a Habsburg uralkodók számára második Rákóczi Ferenc felségárulónak minősül.
0: És akkor utc romantika a magyar nemesség körében nem maradt meg? Tehát, hogy nem lappangott ez?
1: Hát lappangani biztos lappangott, de a 18. században ennek viszonylag kevés a nyoma. Tehát ez nyilvános nem jöhetett elő. Van egy nagyon érdekes történet, amikor a magyar nemesi testőrség föláll, és Mária Teréziának bemutatják egyenként a testőröket, és bemutatják Rakovszky Sándort, és Mária Terézia felháborodik, hogy egy Rákóczi nem lehet a testőrök között, és el kell magyarázni az uralkodónőnek, hogy nem Rákóczi, hanem Rakovszky az illető testőr, és akkor Mária Terézia lecsillapodik, és megnyugszik, és azt mondja, hogy jó, de a Rákóczi családhoz semmiféle köze nem lehet a magyar nemesi testőrségnek. A 19. század elején többek között Kazinczy Ferencnek köszönhetjük, aki elkezdte a vármegyei levéltárakban föltárni a Rákóczi kor dokumentumait, és erről egyébként a levelezésében is elég sokszor beszámol, és itt indul el az irodalmárok között a magyar történelmi múltnak az értékelése, átemelése a 19. századba, és elkezdődik. Hát nyugodtan nevezhetjük egy csendes Rákóczi kultusznak a kiépítése, de ez a Rákóczi kultusz még a 19. század második felében is inkább csak egy ilyen búvópatakként van jelen a magyar társadalomban. 1867 után, a kiegyezés után indulnak meg azok a történeti kutatások, amelyek Rákóczit visszaemelik a történeti tudatba, és hát természetesen itt Tali Kálmán nem kerülhető meg, mert a nemzeti romantika jegyében Rákóczit hozzákapcsolják az úgynevezett szabadságharcos múlt képviselőihez. Itt egyébként a történészeknek egyrészt nagyon jelentős a felelőssége, másrészt érzékelni kell azt az egyensúlyra való törekvést, hogy az 1848-49-es szabadságharc leverése után létrejövő kiegyezéskori magyar társadalmat valamilyen szinten egyensúlyba kell tartani. Elveszítettünk egy szabadságharcot, elveszítettünk egy olyan törekvést, amit a reformkor generációja készített elő, aminek célja a polgárosodás volt, a társadalmi-gazdasági emelkedés. És hát ez a kiegyezése ugyan elindult, de a nemzeti érzéseket is megfelelő módon szinten kellett tartani, és erre Rákóczi személye tökéletes volt. Tehát az a Tali Kálmán, aki egyébként a kormánypártot végig támogatja a dualizmus korszakában, ő kiválóan alkalmas volt arra, hogy a vele szemben megfogalmazódó, tehát mondjuk a függetlenségi párt által képviselt politikai irányzatot szépen semlegesíteni tudja azzal, hogy de hát én képviselem második Rákóczi Ferencnek az érdekeit, tehát én hozom be a köztudatba Rákóczi Ferencet, megírta Rákóczi Ferenc gyermekkorát, neki köszönhetjük az archívum Rákóczianum dokumentum gyűjteményt.
0: És ez mennyire hiteles történelmileg, hogy a Tali Kálmán az elképesztő fantáziával rendelkezett.
1: Nagyon nagy baj egyébként, mert az archívum Rákóczianum az egy hatalmas történészi munka, viszont valóban tudjuk, hogy pont a kuruc romantika megteremtése jegyében Talinak azért, hát mondjuk úgy vannak hiteltelen munkái is, a kuruc versek közé szépen beillesztette a saját maga által írott verseket.
0: Egyébként kérdezem, de történészként hiteles volt, irodalmárként kevésbé, ezt mondhatjuk?
1: Körülbelül így. Van kétes történeti dokumentum is, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy kompiláció, tehát összeírt többféle dokumentumot, vagy kizárólag Talinak a saját kezű írása, tehát hitelteleníti Talinak a munkáit, tehát nagyon meg kell nézni azt, hogy éppen mikor mit használunk fel tőle. Egyébként tényleg nagy munkabírású forrásfeltáró történészről van szó, de érzékelni kell, hogy Rákóczi személyét Tali azért emeli ki, hogy ezzel gyakorlatilag a függetlenségi oldal irányából érkező nyomást semlegesítse. Tehát lényegében Rákóczit beemelik a kormánypárti retorikába is, és hogy hát szabad most már beszélni. Második Rákóczi Ferencről Tali úgy hirdeti magát, mint a nagyságos vezérlő fejedelem íródeákja, és amikor eljutunk a 19. század végére, amikor ez a dualista kormányzás válság tünetei nagyon erőteljesen jelentkeznek, egyre inkább jön a polgárosodás a függetlenségi pártól, megalakul majd az első polgári származású miniszterelnök kormánya, tehát van egy belső belpolitikai válság, és hát ekkor kapura jön Rákóczi. Tehát Rákóczival egy kicsit ki lehet engedni a szelepet, egy kicsit el lehet indítani a nemzeti érzéseknek a dicséretét, vagy a nemzeti érzéseknek a magas szintre emelését. Szokták egyébként úgy is emlegetni, hogy a Rákóczi újratemetés, az ott Díszmagyarban felvonuló tömegek, azok lényegében egy kicsit ennek a régi Magyarországnak az utolsó nagy kulisszái, vagy utolsó nagy reprezentatív megjelenése volt. Rákóczit valóban végigutaztatják az országon. Nem volt igazából Rákóczi családi sírbolt, akkor megszületett a döntés, hogy Kassán kell őt elhelyezni. Tököli természetesen vitték Késmárkra, tehát a tököli birtokoknak a központjából a tököli vár is megtalálható. Ennek egyszerre volt a történelmi emlékezet fenntartása számára egy nagyon jelentős esemény sorozata, másrészt pedig, hát ugye ismerjük a politikát, volt egy politikai üzenete is, hogy Magyarországnak ezeket a függetlenségi törekvéseket kell követnie, és hogy Magyarország, vagy a magyar királyság szinten tartja, vagy fenntartja az ő szuverenitását.
0: Most hadd tegyek fel egy gonosz kérdést, hogy a magyar szabadságharcokra jellemző, hogy neki megyünk tiszta erőből valami olyannak, ami teljesen kilátástalan. Rákóczi szabadságharc ebből a szempontból milyen?
1: Teljesen más. Valóban a 16. század végétől, vagy 17. század elejétől a szabadságharcok azok mindig valamiféle rendi előjogokért indulnak, rendi sérelmeket akarunk megjavítani, vagy orvosolni.
0: És most például?
1: Hát például nádorválasztás. A magyar rendszerben gyakorlatilag a 16. század óta a nádorválasztás az egy központi kérdés, mindig visszautalunk arra, hogy a Mátyás nádori törvényszékkel, stb. Tehát erre most nem is akarok nagyon kitérni, a 17. század elején nincs nádorválasztás, bocskai szabadságharc, gyakorlatilag bocskai szabadságharc után egészen a 17. század végéig folyamatosan lesz nádorválasztás, tehát hogy a magyar politika kiharcolja magának azt, hogy az első számú politikai képviselőt azt a Habsburg dinasztia tartsa a tiszteletben, és mindig gondoskodjon róla, hogy legyen nádor, akkor a végvárak finanszírozása többek között, hogy a birodalom hogyan fog részt venni a birodalom védelmében, mert a magyar végvárrendszer nem csak Magyarországot védi, hanem gyakorlatilag védi a Habsburg államok szövetségét, vagy rendszerét, vagy a Habsburg monarchiát is. Ezek azok a rendi sérelmek, felekezeti sérelmek például, hogy mely felekezet tarthatja meg a templomot, vallásgyakorlásnak a joga, kit illet, többségi felekezetek milyen jogokat élvezzenek, tehát ez végigvonul a 17. századon. Most a Rákóczi szabadságharc azért más, mert második Rákóczi Ferenc járta Európát, Itáliában, Dél-Németországban. A házassága eleve úgy születik meg, hogy nem kér előzetes engedélyt az uralkodótól. Sarolta Amália, Hessen-Rheinfelsi hercegnővel való házassága, az kimondottan egy politikai kapcsolatépítésként is szóba jön, sőt, kimondottan ezt szolgálja. Rákóczi rendkívül tudatosan látja a magyar királyság problémáit. A szabadságharc alatt nem egyszerűen a hadsereggel küzd és a katonállítással küzd, hanem azzal is küzd, hogy legyen-e szenátus, legyen-e gazdasági tanács. Vajon a pénzügyeket, a fiskális ügyeket, azokat hogy tudja rendezni? Legyen-e részpénz? Ami Európában akkor nagyon modernek, tehát máshol is kísérleteznek vele, csak hát nem mindegy, hogy milyen gazdaság áll adott esetben a részpénz mögött. Hát Magyarországnak a lehetőségei nem voltak nagyon rózsásak Rákóczi Ferenc időszakában. Rákóczi az, aki először felveti a jobbágy felszabadításnak a kérdését, ugye a szabadságharcban kitartó jobbágy katonák családjaik együtt felszabadulnak a jobbágyi státusz alól. Hát a jobbágy felszabadítás ugye egészen a 48-as áprilisi törvényekig hatnak, húzódnak, korát megelőző módon gondolkodik második Rákóczi Ferenc. És ezt a társadalmi modernizációt természetesen egy gazdasági előrelépés is követte volna. Hát a Rákóczira én azt gondolom, hogy úgy érdemes most gondolnunk, hogy nem a szabadságharcos, tehát ő nem a bocskai vagy első Rákóczi György erdélyi fejedelem utódja, ő a 17. század vég, 18. század elejé modern politikusaként jelenik meg. A magyar történetírás ezt a 20. század végén már jelezte. Meg kellene nézni, hogy mikor születik meg az a fogalom, hogy Rákóczi állama. De ez egyértelmű, hogy a 20. század végén. Tehát egész odáig ő egy ilyen szabadsághős, a szabadságharcos, a vezérlő fejedelem, ahogy Tali Kálmán meghatározta őt. Viszont a 20. század végén már Rákóczi államáról beszélünk, és mai napig is ez a történészi kutatásoknak a középpontja, hogy milyen államépítő szerepe volt második Rákóczi Ferencnek. Talán távoli a párhuzam, én néha szoktam említeni, hogy igazából második Rákóczi Ferenc és Széchenyi István annyiban rokonok, hogy mind a ketten a jövőbe néznek, tehát egy jövő Magyarországát képzelik el, és ők a jövőt szeretnék felépíteni, és Rákóczinál, bár mindig ott indul, hogy felszakadtak a magyar, nemes magyar nemzet sebei, de igazából a Rákóczi Matyák azt már nem ezeket a sérelmeket akarja orvosolni, ő egy egészen más Magyarországot szeretne építeni.
0: Várkonyi Gábort hallották a Rákóczi Kultuszról.

0: amit most következik, azért az is többé-kevésbé történelem. A méltatlanul kevés ismert, a világra és annak szépségeire és fájdalmaira különös érzékenységgel reagáló költő és filmrendező Gyöngyös Imre alkotótársaival közös életművének foglalata, tanulmányokat, visszaemlékezéseket, interjúkat felvonultató Megtartó erők című a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nemrégen megjelent kötet. A hazai és európai filmtörténetben nyomot hagyó alkotóközösség a korai halála után is inspiráló erejű Gyöngyös Imre, a munkában is életben is társ Petényi Katalin filmrendező forgatókönyvíró, Kabai Barna filmrendező forgatókönyvíró és filmproducer, és a közös jövőt képviselő Gyöngyösi Bence filmrendező operatőr forgatókönyvíró. Producer filmjeiről is szóló, sok különleges fotót is tartalmazó könyvet Csürös Csilla lapozta fel Petényi Katalinnal és Kabai Barnával.
1: Jól feltételezem, hogy a Megtartó erő a könyvnek a címe, legfőképpen is azt a nem hivalkodó, de annál mélyebb hitet jelenti, amelynek révén a legképtelenebb és a legszörnyűségesebb helyzetekben is meg lehet találni a reményt és az életigenlést egy olyan alkotó közösség számára, mint amilyen a Gyöngyös Imre, Petényi Katalin, Kabai Barna és Gyöngyösi Bence alkotó közösség. Bár Gyöngyös Imre már nincs közöttünk, de azt hiszem, ő még mindig a Megtartó erő az alkotóközösségben.
2: Azért továbbra is velünk van, és jelen van munkáinkban is. Nagyon szépen fogalmazta meg azt a megtartó erőt, ami összetart minket Gyöngyös Imre halála után is. Az ő szellemében folytattuk a munkát, aminekben nagyon fontos a személyes felelősség, hogy a hitnek és a szeretetnek az ereje, a megtartó ereje, hogy reményt adjunk a reménytelenség teli korunkban. Rámutassunk azokra a fehér foltokra, amik körülvesznek bennünket. Reményt szeretnénk adni reménytelenséggel teli korunkban. Valahol átadni azt a sugárzást, ami Gyöngyös Imre filmjeiből is árad, és amit mi is azután tovább vittünk. Nagyon szomorú, hogy divatossá vált a szkepticizmus, a reménytelenség, és ezzel szemben fiataloknak is szeret továbbadni azt, ami nekünk egy életen keresztül erőt adott.
1: Gyöngyösi Imre választhatta volna a reménytelenséget és a szkepticizmust már nagyon fiatalon, hiszen egy mondva csinált koncepciós peráldozataként, egyetemistaként 3 évet töltött az 50-es években a Rákosi rendszer börtönében. Ő mégis egy olyan utat választott, aminek a révén a filmjeiben mindig a kiszolgáltatottak, a sorsüldözöttek, a reménytelenségben élők sorsát mutatta be, ezzel mutatva fel a reményt.
3: Hát az Imre mindig úgy fogalmazott, hogy a börtön az volt élete kincsestára. Abból merített nagyon sokat. Soha nem panaszkodott, pedig borzalmakat élt meg. Inkább a pozitívat kereste, az előremutatót, és természetesen a fiatalokba reménykedett mindig. Én nagyon örülök neki, hogy ez a könyv végre elkészült, mert az első olyan könyv, amelyik végre arról szól, hogy hogy dolgoztunk együtt, majd halála után, hogy ment ez tovább, hogy sugárzott tovább az ő szelleme, és itt kiemelném Bencét is, ott is Imre fiát, mert az első olyan könyvből egyáltalán az ő filmjeiről szó esik egy nagyon komoly fejezetben.
1: Végtelenül érdekes a könyvben a filmek készültéről szóló visszaemlékezéseket, személyes történeteket olvasni, bár természetesen tudományos elemzések is méltatják azt a Gyöngyös Imrét, akiről az ember nem is igazán érti, hogy miért nem proféta a saját hazájában, hiszen a magyar Pazoliniként emlegetik őt külföldön. Itthon meg számos olyan filmje van, amelyet még be sem mutattak. Jól lehet a jó blázadása, akár emblém mája lehetne a többi filmjének is. Ezt a filmet jelölték Oscar-díjra.
2: Ez egy szomorú tény, hogy még külföldön életében különböző fesztiválokon díjakkal jutalmazták, retrospektíveket rendeztek neki, könyvet írtak róla, Olaszországban verseit adták ki, addig itthon teljes hallgatás vettek őt körül élete folyamán. Egész életében figyelték, ezt én is tanúsíthatom. Egész életében persona non grata volt, és ügynökök sorát állították rá. Ez megmaradt még a halála után is egy jó ideig, és hát nagy örömömre szolgált, hogy 2 évvel ezelőtt először Gerencsér Gábor Szenvedés és Szenvedély címmel írta meg Imréről nagyon szép, empatikus, ugyanakkor tudományos igényű könyvét, és ebbe a könyvbe belekerültek olyan féltve őrzött apró feljegyzések, filmekhez készült vázlatok, és olyan forgatókönyvei, amik nem valósulhattak meg abban a rendszerben, amiket elutasítottak, mint például az első filmje, amit szeretett volna megrendezni, Gitárhang esőben címmel, ami a börtön zárt világában játszódott, és egy rendkívüli fantáziával és víziórendszerrel próbálta a börtön falait szélesíteni. De továbbra is azért itthon nagyon sok helyen elhallgatják őt is, meg hát minket is sok esetben.
3: Én sokat gondolkoztam ezen, hogy egyáltalán hogy lehetséges ez, mert addig még majdnem értettem, amíg élt. De hát már szegény réges-rég meghalt 1994-ben, talán szakmai féltékenység, vagy más ízlésű világ, vagy korát meghaladó szellem, vagy a költőisége, a költészet és film, képzőművészet nagyon speciális filmnyelve. Talán ezek is belejátszottak, nem tudom.
1: Mágikus realizmus, ugye így szokták az ő látásmódját és filmkészítési módját mind a dokumentum, mind a játékfilmekben jellemezni. És tényleg érdekes, hogy még a dokumentatív elemekben is milyen rendkívül erős érzelmi hatás és képi látásmód érvényesült, miközben kényszerű németországi emigrációjuk közepette gyakorlatilag a világ összes tragédiájával szembesültek és fel is dolgozták filmben.
3: Ebben a könyvben van egy megrázó tanulmányuk Attitól, ami szintén igazából egy kordokumentum a száműzöttekről, amit a volt Szovjetunióban forgattunk Gruszko produkcióban a németekkel, és ebbe a leírásban valóban megrázó módon értesülünk a nem működő szocializmus borzalmairól. Ez a tanulmány, ez azért a legkülönlegesebb a könyvben, mert mi magunk se tudnánk ezt újra csinálni.
2: Imre költő is volt, és mindent egy költő szemével ellátott és láttatott, és ez a filmjeiben is jelentkezik, és talán ez is hozta, ahogy idegenül fogadták el, tehát ez is az egyik oka volt.
1: Melyek azok a legfontosabb filmbei, amelyeket úgy gondolják mindenképpen látnia kéne a ma közönségének is, hiszen ma talán még érvényesebbek ezek az üzenetek a filmjeiben, mint amikor megfogalmazódtak.
2: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert sok van ilyen, amit még Imre egyedül csinált, a Virágvasárnap, a Mesztelen vagy a Szarvassá vált fiúk, ahol a szabadság határait figyelte, ahol általában az egyén és a közösség és az áldozatvállalás érdekelte, hogy mennyiben érdemes olyan történelmi áldozatot vállalni. Aztán jött a jobb lázadása, amiről már beszéltünk, vagy a két elhatározás, amiben a paraszti kultúrát és az anyának a teremtő erejét fogalmazta meg, örökítette meg, de vagy amiket mi együtt közösen csináltunk, és a Boat People, a Dél-Kína tengeren, ahol a kommunizmus elől menekülő vietnámiakat szabályszerűen halásztuk ki, vagy a kislány, akit bebörtönöztek 8 évesen. Ezekről hírt kellett adni. Eljutottunk Brazíliába például. Nagyon fontos film az is, a Brazil utca gyerekek.
3: Én azt gondolom, ebben a könyvben pont az érdekes, hogy talán az első fele még együtt, közösen az Imrével, de utána nélkül. Hogy is ment ez tovább? Ez egy olyan filmsorozat még, ami utána elkészült, kezdve a kubai csónakosoktól, ahol Kubában és Floridában Escabalt, Kaibákon menekültek a szerencsétlenek, és a Katival ott forgattunk, mentettük az embereket, segítettünk nekik. Folytatva a Black Rosevár titka, ami egy 13 részes ifjúsági sorozat volt, halhatatlan hősökkel. Aztán az ügynök filmek, mi elsőnek
1: A honi szörnyűségek feldolgozása is bekerült, a szerzetes rendek felszámolása, a megfigyelések, a szigorúan ellenőrzött életek.
2: Hát amikor megkezdődtek az első átvilágítások, akkor úgy éreztük, hogy kötelességünk a múltfeltárással foglalkozni, és több filmet készítettünk, hitvallók és ügynökök, szigorúan ellenőrzött életek, stigma, fedőneve bíboros, amikben végig az ember kiszolgáltatottságát a hatalomnak, a történelem áldozatait, a tehetetlenségeket, az árulást fogalmaztuk meg, ugyanakkor azokat az embereket is, akiknek mégis volt annyi erejük, hogy ellenálljanak, hogy olyan morális tartásuk, hogy megőrizték a hitüket, és nem voltak hajlandók semmilyen kollaborálásra.
1: Gondolom nagyon nagy öröm megérkezve a jelenbe, hogy Gyöngyösi Bence mind módszerében, mind világlátásában, mind témaválasztásában tovább vitte szülei és Kabai Barna, vagyis az egész alkotó közösség örökségét és erkölcsi alapállását.
2: Bence már nagyon fiatalon filmrendező akart lenni. Először gyakorlatban jött velünk különböző forgatásokra, és mindent végigcsinált, hangfelvételtől az operatőrségig. Minden is csak utána ment a főiskolára, Münchenbe. Természetesen ez a mi világlátásunk őt is formálta, és ő is olyan témákhoz fordult, aminek én nagyon örültem. A mély szegénységben élő idősek Németországban, ahol a Szent Pál szeretett himnuszát használta fel.
1: De pedig Béres József életigenlő küzdelmét a hatalommal, a béres cseppekért.
2: Ez egy nagyon nagy munkája volt, és nagyon fontos munkája volt. Mi a Barnával korábban készítettünk dokumentumfilmet Béres Józsefről.
3: Létrejött a négy részes sorozat, majd pedig a játékfilm A feltaláló, ami hát olyan sikerdarab.
1: Milyen üzenetet fogalmaz meg tehát a ma nézőközönségének és az ifjabb generációknak a Megtartó erők című, ezt az alkotóközösséget, annak a szemléletét, erkölcsi tartását, filmkészítési módszereit bemutatott könyv?
2: Egyik legfontosabbnak tartom a személyes felelősség érzetét, hogy mindannyian felelősek vagyunk a másik emberért, a másik tiszteletéért, az ember tiszteletéért, a hit és a szeretet erejéért, a megbékélés fontosságát, hogy annyi gyűlölettel találkozunk a világban, ember ember ellen fordul, ezzel szemben szeretnénk a szeretetet és a reményt továbbadni.
3: Pozitív példákat szeretnénk felmutatni, amik kapaszkodók, világító toronyként állnak a fiatalok előtt. Nagyon fontos ez. Másik oldalon a diktatúra áldozatairól szeretnénk továbbra is beszélni, a kis emberekről, a száműzöttekről, a menekülőkről. Mi tényleg ott álltunk a tömegsírok szélén, és ott forgattunk az átnevelő táborokba. Tehát tudjuk, hogy ez hogy volt, és sajnos nem múlt el. Ez ma még aktuálisabb, mint valaha.

Ez volt a gondolatjel a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra. Rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Ma reggel felkeresi Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közösségi oldalán közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. A reaktortér közelében okozott károkat a szombati ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki sem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 front szakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. Új vezetési stílust szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonnia a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül a fogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmar északkeleti részén a kínai határ közelében. A balesetben 55-en vesztették életüket, köztük 6 gyermek és 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. Idehaza mától félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan 1 hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. A folytatásban sport. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének 3. mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Mindkét együttes 3 mérkőzéssel rendezte le a párharcot. Az időjárásról. Felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21 és 28 fok között alakulnak az értékek. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk, 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Cavallo Collini Bori. 1948 és 1953 között emberek 10 000-eit internálták vagy telepítették ki Magyarországon, miközben több mint 200 000 magyarországi németet űztek el az országból. Volt, akit hite miatt megfigyeltek vagy ellehetetlenítettek, másokat egyik napról a másikra szakítottak ki otthonukból és családjukból.
4: A kitelepítések, az internálások az egyházat is érintették. Számos pap egyházi személy szenvedte el az üldöztetést. A katolikus, a református és a protestáns egyházak képviselőivel szemben eltérő módszereket alkalmazott a hatalom, ami részben az adott egyház felépítéséből következett. Földváriné Kisrék a történész, néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke erről így mesél.
5: Nyilvánvalóan megindul az 50-es években egy totális nyílt egyházüldözés, ami különböző eszközökkel zajlik. A protestáns egyházak esetében, miután ott sikerült ugye az egyházi vezetőket, a régieket elmozdani és a kommunista párthoz lojális egyházvezetést kinevezni vagy megválasztatni, ezért a kommunista pártnak a politikája az az volt, hogy amennyire lehet az egyházat, az egyházvezetés által kontrollálni, ellenőrizni, és adott esetben a reakciósnak bélyegzett lelkészeket megfenyíteni. Tehát, hogy emiatt aztán a protestáns lelkészekkel szemben kevesebb koncepciós per indult, kevesebb internálásra került sor, sokkal inkább az egyházvezetés saját maga fegyelmezte meg őket, mozdította el, egyébként az egyházi jogszabályokat is megsértve vagy átírva, mozdította el a korábbi szolgálati helyükről, mondjuk két nagyon ismert református példa, Szabó Imre, az első budapesti református esperes, a fasori lelkipásztor, benne volt a zsidó mentésben is, és aztán utána szembefordult a kommunista párt egyházpolitikájával, tiltakozott a kitelepítések miatt, a kulák üldözés miatt, és akkor őt egy nyírségi, hát gyakorlatilag zsákfaluba bújra helyezték el, ahol az idősödő lelkésznek nem volt rendes orvosi ellátás, nem volt tömegközlekedés, és még azt is megakadályozták,

0: van egy fiatal, tehetséges, a fiatalok nyelvén szólni tudó, ifjúságot szervező, karizmatikus, kisgyerekes családapa, lelkipásztor, akit kihelyeznek az alföldi tanyavilágba, azokat a karizmatikus, közösségformáló lelkészeket megpróbálták elletétleníteni, ugye családos lelkészekről van szó, a lelkészek fizetésének ugye a nagy részét az állam adja, hiszen nincsen az egyháznak ugye önálló vagyoni alapja, ezt hívták kongruának, és hogyha valaki túl aktív volt, túl jól szervezte az ifjúságot, ne adj Isten, ugye illegális hitoktatást vagy ifjúsági munkát végzett, akkor egész egyszerűen megvonták a kongruáját, és ez azt jelenti, hogy a 3-4-5 gyerekét nem tudta eltartani. Tehát, hogy adminisztratív eszközökkel, az állami egyházügyi hivatalon keresztül, vagy ilyen belső áthelyezésekkel, tulajdonképpen az egyház vezetése bízták, nagyon sok esetben ennek a lelki ellenállásnak, vagy az egyházi ellenállásnak a megtörését. És akkor a református vagy protestáns lelkészek esetében tulajdonképpen akkor került csak idézőjelben, csak sor internálásra vagy börtönbüntetésre, hogyha ezek az eszközök valami miatt nem működtek.
1: Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne lettek volna áldozatok, csak a módszerek voltak kevésbé látványosak.
0: Tehát vannak ilyen mártírjai a protestáns egyházaknak is.
1: Folytatja a Földváriné Kis Réka.
0: De a tömeges letartóztatásokhoz és koncepciós perek sokaságához képest, ami a katolikus egyházat érintette, a katolikus egyházzal szemben és a katolikus szerzetesekkel, illetve papokkal szemben sokkal tömegesebb és látványosabb volt az állami erőszakszervezeteknek a fellépése, tehát a letartóztatások, börtönbüntetés, internálás. Egész egyszerűen azért, mert az a sokkal finomabb és mélyebbre ható és erkölcsileg végtelenül romboló eszköz, amit a protestánsoknál hamarabb tudtak használni az oszd meg és uralkodj, és az egyházon belüli egyházvezetés általi leszámolás elve, ez a katolikusoknál értelemszerűen nem működhetett. De végső soron a cél az ugyanaz volt, amennyire lehet megtörni az egyházi struktúrát, aztán utána ezt a megtört egyházi struktúrát felhasználni a kommunista párt saját érdekei szerint, akár a kommunista párt legitimitásának a támogatására, és mindenek előtt az aktív hitéletet, a társadalmi szolgálatot, az ifjúsággal való kapcsolattartást és a következő nemzedék erkölcsi, lelki, szellemi, vallási nevelését minél inkább ellehetetleníteni.
2: Miközben az egyházak ellen különböző módszerekkel lépett fel a hatalom, a kitelepítések a hétköznapi emberek életét is egyik napról a másikra törték ketté. Hogy mindezt hogyan élték meg az érintettek, arról Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze beszél.
3: Alapvetően úgy határozták meg, hogy együtt telepítik ki a családokat, de volt rá példa, hogy szétszakították őket. A telepítéseknek a lebonyolításában azért volt szerepe a helyi hatóságoknak, ugye nagyon sokszor úgy kezdték, hogy mondjuk kivonultak és körülzártak egy-egy falut, hogy ne tudjanak elmenekülni az adott személyek. Itt egyébként például a megalakuló politikai rendőrségnek is volt szerepe. Hát a társadalom reakció ez természetesen eltérő volt. Persze voltak olyanok, akik ezekkel egyet értettek, és úgy voltak vele, hogy igen, menjenek a svábok. Nyilván voltak olyan emberek is, akik mondjuk sajnálták ezt a szomszédjukat, mert ismerték 10-20 éve, és pontosan tudták, hogy milyen ember, de ők sem tudtak érdemben tenni értük. Nagyon sokan visszaemlékeztek rá, mondjuk reggel becsöngettek, és azt mondták, hogy menni kell, és vihetünk magunkkal egy 70 kilós batyút, vagy éppen, hogy kimentek a vasútállomásra, és akkor nagyon-nagyon szigorúan lemértek mindent, amiről úgy gondolták, hogy nem lehet elvinni, és nem akarták odaadni, akkor még fizikailag is bántalmazták őket. Nagyon sok visszaemlékezésben egyébként az is előjött, hogy ugye mindeközben, amikor ott várták, hogy most mi fog történni ott a vasútállomáson, megjelenik itt a szovjet katonáknak a fosztogatás, erőszakoskodása, illetve hát, hogy igazából tőlük most mindent elvettek, ők itt éltek eddig, és most ezt itt kellett hagyni.
1: 1946. május 11-én indult el Szárról az a szerelvény, amely a helyi sváb családok százait szakította ki addigi életükből. A csaknem 600 kitelepített, fejenként legfeljebb 50 kilogramnyi csomagot vihetett magával. A Fejér megyei településről Bajorországba vitték őket paraszti tanyákra, ahol a befogadó családok válogattak közülük. Az erőseket, fiatalokat vitték leginkább, hiszen a lakhatásért, ellátásért munkával kellett fizetni. Az idősek, kisgyerekek,

0: gyerekes családok lágerekben töltöttek hónapokat. Bürger József évtizedekkel a történtek után mesélte el a Kossuth Rádióban a családjával történteket.
1: Én Mulaörsön voltam akkor munkába, virágvasárnap. Este hazajövök, bemegyek a házba, be van zárva az ajtó. Pedig mindig nyitva volt, hát tudták, hogy nagy, akkor jövök haza, megyek a hátsó szobához, zörgök az ablakon, nyissa egy nő, azt mondja, kit keresek? Mondom, az apámat. Azt mondja, az már nincsen. Hát mondom, hova lettek? Hát azt mondja, pesti oldalnak hívták azt az utcát, ott abban az utolsó házban. Nővérem lakott ottan. Itt szembet, vasút mellett, Schmidt-féle házba, azt izéték nekünk. Nekünk nem kellett Kozmára menni, hanem azt a házat. Majdnem egy romház. Jobb nem beszélni róla. Elmentem a nővéremhez, hát apám akkor, meg a húgom, ott laktak már. Hát aztán mesélték, hogy mi a helyzet.
2: Mit meséltek el pontosan?
1: Régen, mikor én elmentem a vonattal, még nem volt semmi hír. Aztán 7 óra, 8 óra tájba jöttek, hogy hát kik kell menni a házból, kapunk egy másik házat, a faluba mindenkinek beküldött fogni, akár tején, akár ló, mind befogták, és odafelé vitték a szárjakat, onnét még a kozmaiakat hoztak, a telepeseket. Nem mert senki se szólni, mert mindenki félt, hogy hát, hogy elviszik.
3: A II. Világháború után a térség több országában is hasonló módszerekkel törekedtek az etnikai viszonyok átalakítására és a nemzetállami keretek megerősítésére. Lakatos Dorina történészt halljuk.
4: Több mint 200 ezer németet telepítenek ki 1948 közepéig, és itt azért ez meglehetősen átrajzolta az etnikai térképet. Nagyon sok államban felmerült annak az igénye, hogy etnikailag homogén nemzetállamokat kell kitelepíteni, de Csehszlovákiából is ezért akarják kitelepíteni mind a magyarokat, mind a németeket. És ugye ez valamelyest így sikerül is, ugye nagyon sok szlovák hagyja Magyarországot a II. Világháború után, a lakosságcsere keretében rengeteg magyar menekül ide, mert a németek őket kitelepítik, és itt hát ugye a magyar nemzetiségnek a száma ugye megemelkedik újra. Itt majd a II. Világháború után a németeknek a száma az pedig elég erőteljesen lecsökken a kitelepítés után, és hát ugye nagyon sokan, amikor következően népszámlálás van, ugye nagyon kevesen merik azt bevallani, hogy német anyanyelvűek lennének, vagy akár hogy német nemzetiségűek lennének. Láttam egy film híradót egy pár héttel ezelőtt, egy korabeli archív felvétel, ami azt mutatja be, hogy megkezdték a sváboknak a kitelepítését, és alapból úgy mutatja be a svábokat, mint akik ide lettek telepítve Magyarországra, mindent megkaptak, a nagyon jó földeket, állatokat, házakat, és igazából lenézték a magyarokat, és az első adandó alkalommal ugye csatlakoztak a hitleri Németországhoz, és hogy nekik milyen jó az, hogy most visszamennek Németországba, a hazájukba, de azért azon, hogy propaganda szinten azért ez is más mutatott róla, vagy akár ez is más mutatott róla, hogy azt határozták meg, hogy nem tudom, fűtött vagonokban utazhatnak, mert vihetnek magukkal, a családok együtt utaznak, ilyen jó lesz nekik, de közben meg nem ez történt. Tehát nagyon sokan az utazás körülményeit is tragikusnak írják le. Megérkeztek ezekbe, elsősorban gyűjtőtáborokba kerültek, ugye itt az első ütemben Németországnak a nyugati megszállási zónájába kerülnek, és gyakorlatilag kisemmizve érkeznek meg ezekbe az államokba. Egyébként pont ez is lesz majd az oka, hogy itt leállítják első körben a deportálásokat, mert azt mondták itt az amerikaiak, hogy egyszerűen egyrészt nem tudják őket logisztikailag sem ilyen gyorsan ennyi embert elhelyezni, másrészt meg kifogásolták azt, hogy kisemmizve érkeztek az emberek, nem volt náluk megfelelő mennyiségű ruha, nem vihettek magukkal megfelelő élelmet, és ezért ez is problémát jelent. És azt gondolom, hogy ez is bemutatja azt, hogy eredetileg mi volt az elképzelés, hogy hogyan telepítik ki őket, ezért ez a gyakorlatban nem így zajlott le.
0: Maher Béláné Marika, a szári kitelepítés helybeli kutatója, személyes sorsokról beszélt.
5: Én tudok olyan ma 94 éves néni, állt a kőkerítésnél a karján a kislányával és az édesapját a családjával vitte a szekér a szári vasútállomásra. Az apukája oda se nézett, rettenetes érzés lehetett. Egy napot állt a vonat, de már mindenki be volt vagonírozva. Ezt a dolgot megélt személy mesélte nekem, hogy a nagymamájuk, aki még akkor nem lett kitelepítve, friss pogácsát hozott utánuk a vasútállomásra, és az édesanyja kérte a rendőröket, hogy csukják be a szerelvény ajtót, nem bírta elviselni, hogy az anyukája a vagon mellett áll. Van nekem egy nagyon pontos feljegyzésem, Németországból kaptam, Nágli József írta magyarul. Mire a határhoz értünk, már tanultunk egy nótát. Nem tudom, ki írta, de már sokan énekeltük. Elindult az öregszári gőzmozdony, az elején a nemzeti szín lobogó. A négy sarkába fekete gyász van kötve, Isten veled, édes hazám örökre. És elindult a vonat, 12 napon keresztül voltak úton, megérkeztek aztán Németországba, és akkor ott szétlettek osztva. Wiener-Neustadtban állt a vonat, egymás mellett állt a két szerelvény, az egyik hazafelé hozott fogságból katonákat, a másikon meg a mieink voltak. És kinézett egy ember, és nézi, szárjak vannak a vonaton. És megkérdezte, hogy az én családom is itt van? És mondták, hogy igen, átszállt és ment ki velük Németországba.
3: Az internáló táborokba hurcoltak, embertelen körülmények között éltek. A fogvatartás szabadságvesztést, kényszermunkát és teljes elszigeteltséget jelentett, amit sokan nem éltek túl. Még a kitelepítettek korlátozott mennyiségű személyes holmit vihettek magukkal, az internáltaktól szinte mindent elvettek. Erről beszél Bank Barbara történész.
6: Tehát ők 1950 és 53 között csomagot sem kaphattak, hiszen 45 és 49, 50-ig a csomagbeadás az azért megkönnyítette, mondjuk azt, hogy a túlélésre játszottak, és némi étel a csomagban még megmaradt, amikor készhez kapták. 50 és 53 között ezek semmi, tehát se levél, se havonta akár egy beszélgető, se csomag, semmi, tehát teljesen elzárva a külvilágtól semmi. Egy közösségben, egy családban jobban, könnyebben túl lehet élni, mint egyedi esetekben, egyedi való esetekben. Van olyan kényszermunkatábor, mint a Recski, ahol hát ha még tovább tart ez a fogvatartás, akkor a túlélés egyenlő a nullával, hiszen az egy tipikusan szovjet mintára létrehozott büntető kényszermunkatábor volt. Nem tudnak olyan mennyiséget kitermelni a kövekből, mert nincsen nekik olyan eszközük hozzá, lapáttal, meg csákánnyal. Nagyon nehéz ezekkel dolgozni, és hát a sérülések, kifolyt a szemmel, a szilánk belement, hát ugye nincsen védőszemüveg, meg ilyenek, naponta kétszer kapnak ehetetlen valamit. Hóban, fagyban, esőben, napsütésben dolgozniuk kell. Egyetlen egy vasárnapuk van, akkor is kitalálnak különböző dolgokat, hogy mit lehet ott csinálni. Tehát ugye ez recsk. Van büntető barak, van büntető gödör, van fogda, minden más. Tiszalőkazincbalcika esetében ott ténylegesen az volt a cél, hogy felépítsék az egyik esetben a vízi erőművet, a másik esetben pedig a borsotkemet. Tehát ott az ételnek a minősége valamivel jobb volt. A mennyiségről ott sem beszélhetünk, hogy olyan nagyon sok, de minden esetre ott három műszakban váltogatva dolgoztak az emberek. De hozzáteszem, hogy a tiszalőkiek és a kazincbalciaknak a többsége már lehúzott több mint 5 évet hadifogságba a Szovjetunió gufi lágereibe. Úgy hozzák haza 1950-ben szigorúan titkosan őket, hogy utána nem engedik szabadon, hanem továbbítják őket ezekbe a táborokba. És majd csak 53-ban vagy még később fogják elengedni őket.
0: Azokban a táborokban, ahol családokat helyeztek el, a felnőtteknek ugyanúgy kényszermunkát kellett végezniük. Többségük korábban soha nem dolgozott mezőgazdaságban, mégis gyakran a legnehezebb körülmények közé, rizs- és gyapotföldekre osztották be őket. A családok számára az jelentett némi kapaszkodót, hogy legalább együtt maradhattak.
6: Az, hogy milyen körülmények között lakom, tehát hova megyek vissza, és azért nem direkt a haza kifejezést használom, mert egy 350 fős juhodája az nem haza, az nem otthon.
3: Folytatja Bank Barbara.
6: Ott nincsen családi környezet, ott nem lehet családi környezet. Ott nem lehet magánéletet élni. Az, hogy a tyúkolba, ha valakinek kijelölik a tyúkolat egy négytagú családnak, az már egy ricszáló számukra. Tehát a rendőrség, akik vigyáznak rájuk, akik őrzik őket, ugyanúgy vegzálja őket. Ott a férfiakról, nőkről, még a gyerekeket is megfélemlítik. Tehát, hogy nem jobb a helyzet. Csak az egyikbe együtt vannak, a másikba pedig fogalma sincsen annak az internátnak, hogy mi van a családjával. Egyáltalán hol vannak, mert ugye Tiszalök és Kazincbalcika esetében vannak olyan német nemzetiségű, tehát sváb srácok, már bocsánat azért a kifejezésért, de 18-20 éves, 22 éves fiúkat vonultattak be. Fogalmuk sincsen, hogy itthon vannak-e a családtagok, az édesanyja, édesapja, vagy valóban kipakolták őket. őket Németország valamelyik részébe. Tehát, hogy mindegyik rossz, mert mindegyik bizonytalanság, mindegyik reménytelenség, és mindegyik egy olyan állapot, amiből nem tudnak kiszakadni, és nem tudnak rajta változtatni, hiszen nem lehet. És azért a kitelepítettek részében sem biztonságos ez úgymond, hiszen ott is tartanak razziákat, ott is vannak az éjszakai megfélemlítések. Azért nem egyszerű az a helyzet. Ugye ott nem volt kötelező a kényszermunka, de aki nem dolgozott, az nem tudott megélni. Na hát ott még nagyobb összefogás van, hiszen nagyon idősek is vannak közöttük, tehát 80 évesek és még följebb. Megpróbáltak vigyázni rájuk, illetve a falusi közösség is figyelt rájuk. Tehát amikor rájöttek, hogy ezek nem fasiszta gyilkosok, meg bérencek, meg amit beadtak nekik előtte, tehát hogy nem működik az a propaganda, amit előtte sokat mondogattak nekik, azért segítettek nekik. Például a piacra 11 óra után lehetett csak menni délelőtte. Most 11 óra, akkor mi van már a piacon? Tettek el nekik kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket tudtak, hogy szükségük van rá. Tehát, hogy ott is egy összefogás volt. Nagyon-nagyon ritka az eset, amikor nem történt meg ilyen.
3: Számos internált vagy kitelepített nem tudta előre, hogy felkerült a hatósági listákra. Voltak, akiket időben figyelmeztettek, hogy hamarosan rájuk kerül a sor. De a kitelepítésre vagy internálásra valójában senki sem tudott felkészülni.
6: Ha valaki nagyon jó helyen dolgozott, vagy nagyon jó ismeretségi körben volt, akkor sejtette.
3: Mondja Bank Barbara.
6: De az, hogy mikor érkezik meg a véghatározat, tehát hogy azért ők sem kezdők 9 évesekként működött ez az egész államvédelmi hatóság rendőrségi összefogás, illetve a párt legfelsőbb grémiumának a határozatának a végrehajtása, hiszen a listák gyártása, illetve az az elképzelés, hogy hogyan fogjuk ezeket a véghatározatokat kézbesíteni, de lehet, hogy az utcának az egyik fele megkapta, a másik nem. Tehát az, hogy megkönnyebbült 2 hétre, aztán következett a másik fele is. Tehát, hogy tartsa a bizonytalanságban, meg félelemben is a másikat, a másik oldalt mondjuk az utcának, tehát, hogy ez nem egyszerre történt. Mondjuk a házakban igen, de ez attól függ, hogy ki hajtotta végre abban az utcában mondjuk, és milyen volt a koncepciója annak az egésznek. Aztán valakire rákerült a sor, nagyon ritka esetben tudták elintézni azt, hogy kivételt tegyenek, és ne a véghatározatban szereplő kényszer helyre, faluba költözzenek, hanem a családnak vagy ismerősöknek a mondjuk egy hétvégi vagy vidéki máshol levő házába, nyaralójába tudjanak beköltözni, de ez nagyon-nagyon-nagyon ritka volt. Van olyan dokumentum, ahol kórházban van az ember, az egyik, aki a listán rajta van, és elmennek érte a kórházba, és oldágyon viszik ki a kitelepítésbe, ki a pusztába. Tehát, hogy nagyon sok minden van olyan, amikor a gyerek elmegy a nagyszülőkhöz nyaralni. A listában meg kell lennie a létszámnak, a neveknek, gyereké elmennek, és elviszik. Van olyan anyag, dokumentum, ahol az anyuka kéri, hogy a 6 hónapos csecsemőjét azt hadd adja oda a szüleinek, akik eljönnek érte, hogy ne kelljen itt maradnia, hiszen az anyukának dolgoznia kell. A gyerekre valakinek vigyáznia kell. Ott kezdik, hogy az ételmennyiség sem megengedett. Tehát, hogy hiába vannak állami gazdaságok, hiába tojnak a tyúkok, hiába fejnek tehenet, tehát megadott mennyiségű élelmet kapnak. Tojás van, aki 3 évig nem lát. Hiába van ott, nem ő kapja meg. És nem engedik meg, továbbítják a kérést abba a városba, vagy abba a községbe, ahol éltek, és az ottani pártitkár azt mondja, hogy veszélyes a demokráciára, a népi demokratikus államrendre, ezért nem hozhatja haza a 6 hónapos gyereket. Vagy nem adhatja oda a nagyszülőknek. És ugye valahonnan innen eredezhető az, hogy a családok, azok nem családok maradnak, hiszen ha véget ért ez az elmebaj, akkor utána sem tudnak egyesülni, hiszen nem kapják vissza a lakásukat. Ki vannak tiltva Budapestről mindannyian, tehát nem csak a kitelepítettek, hanem a kényszer lakhelyre, tehát az internális jellegű kitelepítettek is, sőt még az internáltaknak egy része is, és kvázi onnan, ahonnan eljöttek, onnan is ki vannak tiltva, hiszen az meg hatása. Még mindig.
7: 56-70.
0: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy hét múlva.

Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: bocsánatkérés az adóhatóságtól. A bajói fali Carpitangiában lesz látható. Az amazóniai indián kultúra. Nyári kánikula Olaszországban. A tradicionális francia sanzonok megújítására és népszerűsítésére fókuszál Philippe Elan, akit adásunk végén közelebbről is megismerhetnek. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Hatóságok, például az adóhatóság szakemberei, a munkaügyi vagy fogyasztóvédelmi felügyelet egy-egy ellenőrzés során a törvényesség betartását és a tisztességes piaci versenyt vizsgálja. Szlovákiában nemrég egy különös eset járta be a sajtót, amelynek végén bocsánatkérés is történt. További részletek Haják Szabó Máriától.
1: Minden jó, ha a vége jó. Ennek a történetnek jó a vége, de ez nagyon ritka Szlovákiában. Mármint az, hogy jó vége van, ha ellenőrök látogatnak el egy kis vállalkozóhoz. Esetünkben a Pozsony melletti Úszoron működő büfében jelentek meg az adóhatóság emberei, ahol annak rendes módja szerint megrendelték a lángost, megették, elégedettek voltak, mert valóban finom volt, ők mondták, míg nem megkapták a számlát. Elkerekedett a szemük, és meg örültek. Végre találtak valami hibát, amiért büntethetnek ebben a tip-top büfében. A pénztárgép nem a szlovák helyesírásnak megfelelően nyomtatta ki a nyugtán a lángos szót. A lángos szlovákul is lángos, de az S betűn van egy írásjel, mégpedig lágyítójel. Anélkül lángosznak kellene olvasni. Az ellenőrök 1500 euróra büntették a vállalkozót, ami 530 ezer forintnak felel meg. Nagyon el volt keseredve a vállalkozó, mint mondta, ahhoz, hogy ki tudja fizetni a bírságot, 500 lángost kell eladnia, ami legalább két napi munkát jelent. De nem kell kifizetnie, legalábbis nem ezt a hatalmas összeget egyetlen egy írásjel hiánya miatt. Miután a története bekerült az egyik televízió esti híradójába, óriási felháborodás hullám söpört végig az országon. Az úszori lángosozóra sózott 1500 eurós bírság a kormány gazdaság politikájának állatorvosi lova, írták a Facebookon. Vállalkozástámogató, segítő ország helyett büntető állam, növekedést serkentő adópolitika helyett bürokrácia és értelmetlen bírságok. Elég szomorú, hogy a kisvállalkozókat nem hagyják élni. Ebben az országban nem is érdemes vállalkozni. Na és a kínai és a tajvani étkezdékben minden rendben van? Ott nincs helyesírási hiba? Kérdezték. Hol is van az a lángosozó? Megyek az egész családommal. Szóval a felháborodás mellett a szolidaritás is megjelent. És lépett a Szlovák beszél szlovákul nagyon népszerű weboldal is. Felhívta az ellenőrök figyelmét az adóhatóság hirdetéseiben található helyesírási hibákra, és kiszámolta, hogyha a pénzügyi hatóság is 1500 eurós bírságot kapna hibánként, akkor majdnem 400 ezer eurót kellene fizetnie. Az adóhatóság egy ideig hajthatatlan volt. Sőt, a vezetője azt mondta a sajtónak, hogy ugyan mit panaszkodik a vállalkozó, hiszen 1500 euróért tulajdonképpen országos reklámot kapott a tévében. Cinizmusa olyannyira sértő volt, hogy az ország vezetői is megszólaltak, ostoba arroganciának minősítve a szavait, és egyáltalán ezt a méltatlan cirkuszt. Ezután kért bocsánatot az adóhatóság vezetője a vállalkozótól, gyanítom, hogy nem magától, érkezhetett az irányába némi nyomás, és a büntetését jelentősen mérsékelték. De hogy végül mennyit is kellett fizetnie, nem derült ki. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy érdemes összefogni az állami arrogancia ellen.

0: Vajon mi fűzheti össze a francia elnököt egy London belvárosában kialakított hangulatos kis nyírfaligettel és a Piccadilly híres óriási neonvetítőjével? Nos, a megfejtés egy egészen különleges kiállításra utal. Tóth Vali beszámolója következik.
1: Amikor Macron elnök majdnem egy éve hivatalos állami látogatáson a brit fővárosban járt, ritka becses ajándékot hozott. Bejelentette, hogy idén szeptembertől jövő júliusig a British Múzeum állíthatja ki a bajói fali kárpitot. A hír hallatán a muzeológusok a szívükhöz kaptak, mert ez a páratlan remekmű létezése majdnem 1000 éve során még sohasem hagyta el Franciaországot. Igaz, joggal mondhatjuk, hogy ezt a textilremeket angolszász apácák hímezték még itt Angliában a 11. században. Ám elkészülte után Normandiába vitték, és azóta soha nem is hagyta el Franciaországot. Sőt, az országon belül is alig 2-3-szor változtatott helyet. Mivel azonban az eredeti fali kárpitnak otthont adó múzeumot alaposan fel kell újítani, a több évig tartó bezárás idejére Macron odaígérte a remek művet Londonnak. A két ország közti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez ennél komolyabb gesztust alig ha lehetett volna tenni. A brit szakemberek megígérték, hogy nagyon fognak vigyázni a műalkotásra. A 70 méter hosszú kárpitot eddig felfüggesztve állították ki. Több mint 100 ember kellett hozzá, hogy óvatosan, egyszerre mozogva kiemeljék a vitrínből és felkészítsék a szállításra. Londonban majd vízszintesen fektetve, speciálisan erre a célra készült tárolóban állítják ki, mert a felfüggesztés a textil saját súlya miatt esetleg tovább károsítaná a mára igencsak törékennyé vált anyagot. Ezen a ponton jegyzem meg, hogy a fali kárpit a világ egyik leghíresebb középkori remekműve, amely az 1066. október 14-i Hastingsi csata eseményeit örökíti meg hímzésekkel. Mellesleg ez a 70 méternyi hímzés a lovak, fegyverek, harcosok, ruhák és ezernyi más tárgy és viselet kavalkádja szinte feldolgozhatatlanul gazdag ismeretanyagot mutat. Maga a Hastingsi csata egyébként nem csak egy középkori ütközet volt a sok közül, hanem gyakorlatilag az angol történelem egyik legmeghatározóbb pillanata. Minden angol kisiskolás részletesen tanul arról, hogy ez a csata alapjaiban változtatta meg a brit szigetek történelmét. Ez volt ugyanis a Norman hódítás döntő ütközete, amelynek során hódító Vilmos legyőzte II. Harold angol király seregét. Ezzel a győzelemmel ért véget az angol százkor, és vette kezdetét a Norman francia dinasztiák uralma. A Norman hódítók óriási hatást gyakoroltak az angol kultúrára és nyelvre. Az angol szókincsbe rengeteg francia és latin kifejezés épült be, megteremtve ezzel a modern angol nyelv alapjait. A változások teljesen átformálták az ország gazdaságát és közigazgatási szerkezetét. Anglia ezzel szakadt el a skandináv északi érdekszférától, és került szorosabb kapcsolatba a kontinentális Európával. Mint említettem, a bajói kárpit egy hosszú, vízszintes asztalon lesz kiállítva, egy speciálisan erre tervezett vitrínben. Így a látogatók most először szemlélhetik majd meg a kárpitot teljes hosszában. A múzeum szerint ez az újfajta elrendezés lehetőséget ad arra is, hogy a fali kárpitot új és kreatív módon keltsék majd életre digitális elemek segítségével. A kiállításon a British Múzeum saját gyűjteményének tárgyai mellett brit és európai múzeumokból, illetve levéltárakból kölcsönzött tárgyak is szerepelnek majd, hogy a fali kárpitot a középkori Anglia és a Norman hódítás tágabb történelmi összefüggéseibe is el lehessen helyezni. Hogy a látogatók el tudják képzelni, milyen lehetett a Hastingsi csata vidékének hangulata, a British Múzeum előtti szabadtérre néhány napja 37 ezüst nyírfát telepítettek. Az installációval egy sussexi erdőrészletet kívánnak szimbolizálni, a Hastingsi csata 1066-os helyszínét felidézve. A fák gyökérlabdáit színes zsákvásznakba csomagolták, amelyek szintén a bajói kárpit textúráit és eredeti élénk színeit idézik fel. Bár a kiállítás maga csak szeptemberben nyílik, már is számos ötletes módját látni, hogy a majdani nézőket miként igyekeznek kicsit felkészíteni, hogy minél jobban tudják érteni és élvezni a ritka látványosságot. Például a belváros egyik legnépszerűbb terén, a Piccadilly Circus egyik ovális épületének gigantikus, több négyzetméteres reklámfelületét kibérelve, egyre gyakrabban látni mostanság a fali kárpit egy-egy részletét kivetítve, hogy ismerkedjünk annak részleteivel, és szokjuk vizuális nyelvezetét.

0: Milyen jelentése van az arc vagy testfestésének? Miért fontosak a madarak egy kultúrában? Ezekre a kérdésekre az amazóniai őslakosok tudják a választ. Most őket ismerhetjük meg jobban egy belga kulturális antropológus fotóin keresztül, a Szépség rítusai, toldész és testfestés Amazóniában című kiállításon. Szeljak Györggyel, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusával Barta Bernadett beszélgetett.
1: Az amazóniai őslakosoknak történelem során vajon változott-e a szépséghez fűző ideája, hozzáállása, illetve eszközei, amivel ugye eléri a szépséget?
2: Nyilvánvalóan változott. Ahhoz, hogy valaki szép legyen, közösségben szépnek mutassa magát, ahhoz fel kell használni azokat az elemeket, amik a környezetében vannak. Ezek Amazóniában nyilvánvalóan azok a tárgyak voltak, illetve azok a természetben található dolgok, amik ott voltak körülöttük. Elsősorban a toldísz, a madaraknak a toldísze, a különböző papagáj fajoknak, különböző sasoknak, és a különböző kisebb színes madaraknak a toldíszeit használták fel arra, hogy gyönyörű fejdíszeket készítsenek maguknak, füldíszeket, kardíszeket, és ahhoz, hogy minél színesebbek legyenek az ünnepeken, és emellett természetesen a természetben található más dolgokat is felhasználták erre. Akkor, amikor szorosabb kapcsolatban kerültek a brazil társadalommal, nyilvánvalóan más dolgok is beérkeztek a közösségekbe, ilyenek például az üveggyöngyök. Egyre többen kezdtek használni gyöngyöket, nyakláncok, vagy felváltották a korábbi hagyományos gyapotból készült karkötőket, és azokat a színeket kedvelték a gyöngyök közül is, amik alapvetően így a szépséghez náluk hozzá kapcsolódott. Tehát maga a szépségfogalom az nem állandó, hanem generációról generációra azért kicsit változik. Nyitott olyan szempontból, hogy be tud építeni új elemeket is, amik máshonnan jönnek be a kultúrába.
1: Mennyire jelzi a társadalmi státuszt?
2: Tehát ezeknél az amazoni indián közösségeknek hagyományosan egyrészt nemenként, tehát hogy valaki férfi vagy nő, másrészt, hogy milyen korcsoportba tartozik, hogy még kicsi gyermek, vagy már kezd felnőni, vagy már beért a pubertás korba, meghatározza azt, hogy milyen díszeket vehet fel, és hogy hogyan nézhet ki akár a mindennapokban, vagy az ünnepeken. Mondok egy nagyon érdekes példát, ezek az ajakkorongok, a felnőtt férfiak viselhetik, de már a gyerekeknek, amikor megszülettek, utána nem sokkal átszúrják az ajkát, majd egy gyöngyöt raknak bele. Igen.
1: Itt is látunk egyébként példát több fotón, és gyakorlatilag kicsit a fültágítóra hasonlít.
2: Igen, mind a kettőt használják, egyre vastagabb fa pálcikákat vagy fadarabokat raknak be, amit gyakran vörösre festenek, szájukat pedig viszont csak a férfiak kezdik el tágítani, attól az időponttól kezdve, amikor már a pubertás korba beérnek. Ennek a jelentősége nagyon-nagyon érdekes, mivel ez a kajápú, mébengokre indiánoknál a hallás és a beszéd nagyon fontos. A hallás az egyet jelent az értéssel.
1: De tehát, gondolom, van egyfajta spirituális síkja is ennek, nem?
2: Olyan értelemben, hogy igen, aki vezető akar lenni a közösségben, annak képesnek kell lenni meghallani a közösségnek a tagjait, vagy akár sámánként képesnek kell lenni meghallani a szellemeknek az üzenetét, hogyha ő sámán. Ajakkorunk szinte egy ilyen második szájat jelent, ez pedig arra utal a férfiaknak, az egyik legfontosabb tudatossága az, hogy tudjanak szónokolni, hogy határozottak legyenek, el tudják mondani a véleményüket. A Kajápó-Mebengokre közösség egy nagyon-nagyon harcias közösség volt ott Közép-Brazíliában. Nagyon sokáig a telepesek nem is mertek arra a környékre menni, mert az indiánok mindenkit megtámadtak, aki oda a környékre érkezett, más indián közösségeket is, illetve telepeseket is, mert védték a területüket. És a férfiaknál a harc, a bátorság, illetve a határozottsággal ez egy legfontosabb erény volt, és ahhoz, hogy valaki szemléltesse, ahhoz az ajakkorong is kellett, hogy ő bátran elmondja a véleményét, és ő tud beszélni.
1: Elég sok arcfestést lehet látni, illetve a test is festve van. Mit jelentenek ezek a festések?
2: Az a kajapó társadalomban nagyon-nagyon fontos. Kis gyerekektől kezdve egészen az idősekig folyamatosan festenek.
1: Csíkok különböző, talán minthogyha csillag lenne, vagy valamiféle virágra hajazó minta itt az arcon. A csíkok is érdekesen metszik egymást.
2: Kétféle testfestési mód van. Az egyik az, hogy a kezükkel a másiknak a bőrére festenek fel mintákat. A másik pedig az, amikor egy pálmalevélnek ezzel a középső rugalmas erezetével viszik fel a festéket. Az, hogy valakit megfestenek, az egy normál állapot. Ha valaki kajapó, akkor festett a teste. De emellett létezik ünnepi testfestés is, amikor még díszesebben kifestik magukat. Két szint használnak, feketét, állandóságot, a normalitást, a stabilitást jelképezi. Ezt általában a törzsre, illetve az arc egy részére festik rá. Genipa nevű gyümölcsből készítik, korommal és nyállal vagy vízzel keverik össze, és akkor ebből egy ilyen fekete szint kapnak, illetve az orleánfának a magjából készítik a vörös festést. A piros pedig az erőt, az energiát, a mozgékonyságot jelenti, ezért, ahogy így látjuk, elsősorban végtagokra, tehát a lábra, a kézre, illetve az arcra festik rá, és ez az a két szín. És a lányok gyakran összejönnek, és délutánunként, amikor van idejük, akkor kifestik egymást.

0: Mint itthon, Olaszországban is beköszöntött a jó idő, a nyári kánikula. Az olaszok a déli órákban a siesta idejére hűvös helyre húzódnak, kerülik a nehéz ételeket és sok időt töltenek a vízparton. Ezeket a pillanatokat az olasz életérzés mutatja be Sárközi Júlia.
1: Olaszországba is megérkezett a nyári kánikula pont a mostani hétvégére, ami egyébként is hosszú, mivel kedden, június 2-án munkaszüneti nap lesz nemzeti ünnep miatt. A köztársaság napját ünneplik. 80 évvel ezelőtt az olaszok népszavazással a Repubblikát választották az addigi monarchia helyett. Az olaszok jelenleg tehát több napos mini nyaraláson vannak, irány a tenger, a jelszó az egész országban, és ezzel meg is kezdődött a strandszezon. Amikor mi magyarok azt mondjuk, hogy elmegyünk a strandra, uszodára, medencére, folyópartra, Balatonra gondolunk. Az olaszok strandolás, pancsolás, napozás alatt a tengert érték, mert az van nekik végig az olasz csizmán 7000 kilométer hosszan. Szerencsések, mert az olaszok többségének nem kell autóba se ülni, hanem fogja magát, elsétál az utca végéig, és ott a tengerpart. Legalábbis így gondoljuk mi. Ha Szicílián élnék, egy parti faluban, biztos, hogy egész évben a tengerben fürödnék, amikor csak lehet. Mondjuk magunknak. Lehet, hogy a külföldiek, de az olaszok nem. Ott van a városuk előtt a tenger, és alig mennek ki a partra, mert dolgoznak, üzletük van, éttermük van, bevásárolnak, takarítanak, főznek, nincsen idejük strandolni. Ha mégis az olasz család elindul a tengerpartra, akkor az komplex program. Nincsen olyan, hogy csak egy törölköző is kész. Az olasz édesanyák tábori felszereléssel és 3 nap élelemmel viszik a gyerekeket a strandra. Napernyő, strandszék, asztal az ebédhez, hűtőtáska, gyümölcs, víz, törölköző a napozáshoz, váltásfürdőruha, akár több pár is, kendő, amit magukra tekernek, amikor kávézni mennek a bárba. Mert Olaszországban a strandolás társadalmi esemény. Az egy helyen élők ott találkoznak egymással, a visszajárók nyaranta látják ismét egymást. A napernyők soraiban megy a beszélgetés, a kiabálás, a gyerekek nevelése, az otthonról hozott tésztasalát, a kipakolása, a siesta, a zenélés és a közös éneklés. Aki csendre és nyugalomra vágyik, menjen drága fizetőstrandra vagy sziklásra, amelyeket az olasz családok elkerülnek. Így lesz ez most már szeptemberig, vége az iskolának, és aki csak teheti, a forróság elől a tenger felé igyekszik. Szicíliában jelenleg kellemes 30 fok van, miközben Milánóban 35 fok fölötti a hőmérséklet.

Philippe Elan egy Franciaországban született, de főként Hollandiában ismert és elismert francia énekes és dalszerző. Karrierje során a tradicionális francia sanzonok megújítására és népszerűsítésére fókuszál. Repertoárjában gyakran csendülnek fel Jacques Brel és Charles Aznavour klasszikusai, ötvözve azokat szimfonikus és jazz elemekkel. Számos szólóalbuma jelent meg, mint például a Ma France, az Én Franciaországom. Most hallgassuk meg a L'été est là, vagyis Megérkezett a nyár című számát, ami egy vidám francia nyelvű pop sanzon. A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csézi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk.
1: 4 óra. Jó reggelt kívánok, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Nem mond le a köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Súlyog Tamást korábban arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök, hogy május végéig távozzon hivatalából. Az államfő a határidő lejárta előtt közösségi oldalán azt mondta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal. Magyar Péter közölte, hogy ma reggel felkeresi a köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Délcsehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Nikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést keresők, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívás elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Egy sporthír. 2-2 vereséggel alulmaradt a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében a Tatabánya, amely az Észak-Macedón Ohrid elleni idegenbeli visszavágón 31-25-re kikapott, így ezüstérmes lett. Az időjárásról. Ma felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísér zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. Jelenleg általában 10-19, napközben 21 és 28 fok között alakulnak az értékek. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk. 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutatjuk be. A sokoldalú és termékeny művész festészettel és műfordítással is foglalkozik, emellett a cigány néphagyomány lírai és epikus alkotásait ülteti át magyarra. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhatnak válogatást. Bari Károly 1952-ben egy 7 gyermekes cigány család ötödikeként született Bükk-Aranyoson. A cigány sor a Dankó utca 5 házból állt, és a falu központjától úgy 2 kilométerre esett, közel a temetőhöz. Visszaemlékezése szerint erről a cigány sorról járt be a könyvtárba minden kölcsönzési napon, sárban, hóban, vízben. Ahogy írta, első olvasmányaim mesék voltak, és úgy érzem, a hatásuktól máig nem tudtam szabadulni. Gyermekkora hányattatásairól egyébként szinte kizárólag versben, és csak áttételesen beszélt. Nyers, szegénységet füstölgő tanyám, düledező fallal, széltéptetetővel lógott a világba bajba csomózva állig. Mutatkozott be a Kínom indított útnak című versében. Első verses kötete a Holtak arca fölé 1970-ben még gimnazista korában jelent meg 11 000 példányban, viharos sikert aratva. Az 1970-es évek közepén politikai tartalmú verseiért viszont meghurcolták, és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a Szegedi Csillagba zárták. Szabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult. A 70-es és a 80-as évek a kitaszítottság és a húzd meg, erezd meg jegyében teltek. 1975 és 77 között magyar népművelés szakos egyetemista volt, de diplomát nem szerzett, ezért szabad foglalkozásúként, vagyis az állandó létbizonytalanság közepette vetette bele magát a folklór kutatásba. 10 kilós kölcsönmagnóval a vállán járta az ország és Erdély cigány telepeit. Gyűjtötte és fordította a népdalokat, népmeséket. A majd 4 évtized alatt fölvett több mint 2000 órányi hangfelvételből eddig 10 CD-t jelentetett meg, melyeken a cigány folklór minden fő műfaja megtalálható. A szokás költészet és a próza mellett megismerhetjük a letelepedett muzsikus cigányok hegedű, hárfa, koboz zenéjét, mulató ének repertoárját, és természetesen az énekes hagyományból is rengeteg példát hallunk. Verses kötetei mellett életműve nagy részét folklór munkái, mesegyűjteményei teszik ki. 2013-ban jelent meg a Régi cigány szótárok és folklór szövegek című 3 kötetes munkája. Gyűjtő útjait jó részt saját zsebből vagy pályázati pénzből finanszírozta. E munka jelentőségét egyes szakemberek Bartók század elejé gyűjtéseihez hasonlítják. Egy személyes tudomány.

Saját népem iránti kötelességemet az etnográfiai munkában látom. A származás nem esztétikai kategória, magyar költő vagyok, mondja mindig.

ideje Zerbán ott legyen a fel. Imád.

mert így áll a szólj med, terle minden bánatot. De az uramnak hat forró nincs már. Zavaros a Tisza vizen,

kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutattuk be. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéjéből hallhattak válogatást. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Biri Elvira nevében is köszönöm a figyelmüket, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: A középkorban bűnbocsánatot igazoló okiratnak is számított. Akinek csak egy fél van belőle, az csökkent értelmű is lehet. De a cédula gyakran hasznos segédeszköz. Máskor meg csak egy darab papírfecni, amire firkálgatunk. Értelmes vagy értelmetlen dolgokat. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. Az emberi élet hordalékában mindig ott rejtőzik néhány aranyszemcse. Vallja Sebestény Péter, a székelyföldi Csíkszent Tamás római katolikus plébánosa, egyházi író. Aranymosás, mosott arany és aranyfüst címmel köteteiben az évek során apró cetlikre lejegyzett rövid történeteket, reflexiókat, lelki gondolatokat, olykor humoros vagy ironikus elszólásokat gyűjtött össze. Ezekből a mindennapokban született gondolatfoszlányokból állt össze a trilógia, amely egyszerre szól hitről, emberi kapcsolatokról, szülőföldről és a modern ember belső útkereséséről. Sebestény Péter plébánossal Bíró István beszélgetett.
3: Hogyan született a cetli trilógia, és miért kezdte gyűjteni a cetliket?
4: Felgyűltek nagyon a cédulák az asztalomon, még Marosvásárhelyi plébánosságom idején, és az pontosan a Covid járvány idejére esett, a helyzet hozta ki, hogy egy kicsi rendet csináljak az asztalomon. És különféle idézetek, művészektől, íróktól, könyvekben aláhúzott fontos igazságok kerültek újra szemem elé, és egymás után raktam, egyfajta ilyen listát csináltam belőlük, hogy a papír darabkákat tudjam eldobni. Aztán abból rájöttem, hogy akár ezt közölni is lehetne lapokban, vagy legalábbis az én honlapomra felraktam, a peterpater.com-ra, és sok jó visszajelzést is kaptam, hogy milyen jól hangzanak így együtt is. Elgondolkodtatnak, magas igazságok, aforizmák, gyűjteményei is vannak, tehát nem új a dolog. De a magam módján mégis úgy éreztem, hogy mostanában újra felfedezhető ez a régi új műfaj, és így állt össze az első kötet, ami kor lenyomat is a Covid időszak és az ukrán háború kezdete.
3: Az aranymosás.
4: Igen.
3: A második a mosott arany, és akkor a legújabb az aranyfüst. Mitől lesz egy-egy mondat vagy felismerés olyan értékes igazság, hogy érdemes kimosni a hétköznapok hordalékából és megőrizni?
4: A szűrő elsősorban az én papi székely katolikus lelkiismeretem, meggyőződésem, az evangélium hirdetése. Másrészt rájöttem arra, hogy az emberek manapság hosszú lélegzetű műveket nehezen olvasnak, ebben a felpörgő, sok impulzust adó, nagyon ingergazdag világban, és akár egy ilyen SMS-nyi tőmondat, egy elszólás, akár egy kommentben egy ösztönös felismerés jobban üt, mint egy esszé vagy egy hosszú fogalmazás. És ezek mögött mindig az bujkált bennem, hogy ha egy kicsit kisfordítva, egy kicsit talpára is állítva az igazságot, minnyár jobban fénylik. Ezért természetesen kell legyen egy szűrő. A szűrő az igazság szűrője, az evangélium szűrője, tehát nem a gonoszság, nem az aljasság, nem az erőszak, nem a durvaság, nem a rossz indulat vagy szándék, hanem az igazság felismertetése, mint egy világosság, hogy csillogjon és tündököljön, meg hát az arany amúgy is önmagában is értékes, és semmivel nem pótolható. Tehát ez az igazság számomra a Krisztus igazság valahol, még egy ilyen hétköznapi elszólás szintjén is.
3: Címükben összetartoznak a trilógia kötetei, de mi az, ami még összetartja őket, és hogyan változott közben az aranykeresés önben?
4: Valahogy kordokumentumok is, mert mindig adott eseményekre is reagálva jegyeztem le, vagy utcán hallottam, vagy papikörökben egy-egy jó mondást, humort, megfigyelést, és ezért, ha sorba rakjuk, akkor az utóbbi 5-6 évünket lemérhetjük ezeken keresztül is. Másrészt változtak egy kicsit a hangsúlyok, ahogy gyűltek az anyagok, mert a második kötetnél, a mosott aranynál már jobban figyeltem például arra, hogy egy búcsús ebéden, vagy papi találkozáskor, vagy a hétköznapi életben, hívek közötti beszélgetésben az igazi magvas személyes történetek, akár anekdotikus, akár a múlt emlékei jöttek elő, nyomott kell hagyjanak a szívünkben, és az emlékezet is fontos, de ha leírom, akkor még inkább maradandóbb lesz. Ezért a második kötetben már többnyire a papi történetek, vagy az elgondolkodtató történetek uralják a kötetnek a gerincét. A harmadik kötetnél aztán már finom vegyes lett a felhozatal, ott már közre játszik a csíkszentmihályi lelkipásztor életem is. Persze, hogy ez sem megy még a világ. Eljött az idő a múlt év végén, amikor összegezni kellett az anyagot, így aztán a múlt év végén le is zártam ezt a fajta műfajt az életemben, de mindvégig ez a gondolat vezérelt engem, hogy a mostani mobil simogató világban, ha úgy tetszik, a szavaink a padlón hevernek, a kukában, az útszélen, és sokszor üresen beszélünk, miközben a szívünknek, az értelmünknek, a lelkünknek táplálékra lenne szüksége, fényre, az igazság felé. És ezeken a megtörtént eseményeken, élettörténeteken keresztül arra gondoltam, hogy ezeket lejegyezzem, hogy felmutassam, mint egy irányt, hogy már felé és helyesen gondolkodjunk. Ha Pilinszkit idézném, azt mondanám, hogy valójában egy kicsit a valóságot átváltoztatni ezekkel az igazságukkal, mert mikor olvassa az olvasó, akkor nem regényt, nem hosszú fejtegetéseket olvas, amit megún, hanem egy-két-három mondat erejéig szíven üti az olvasót, és ott leteszi a könyvet, és ott elgondolkozik a saját életéről, mint egy vésőt adok az olvasó kezébe ezáltal, hogy a kőtömbből az ő életében kiszabadítsa az életének a szobrát. De az egyszerű átlagembert, a hívő embert is én nekem szándékomban áll, hogy elsősorban gondolkodni tanítsam meg a hit szemével, az igazság ismeretével és saját életét kézbe véve próbálja azt a gyakorlatba is ültetni.
3: A gondolkodásra késztetés mellett a trilógiában jelentősen jelen van a humor, az irónia. Papként mennyire tartja fontosnak, hogy az ember tudjon mosolyogni?
4: Elsősorban emberként humoros életet szeretek élni, mert savanyú szentek már pedig nincsenek, mondták a középkorban is. A humor mindig egy kicsit feje tetejére állít azt az eldőlt, vagy éppen furcsának látott, vagy több oldalról megkísértett igazságot, valóságot, egy kicsit ilyen görbetükröt is jelent. Másrészt segít nem túl komolyan venni magunkat, megbocsátóaknak, nagy lelkűeknek, irgalmasaknak lenni, de közben az igazság talaján állni, és nem mellé beszél. Sokszor a humorban mondjuk ki az alapigazságokat, otthon is, házastársunkkal, embertársainkkal, a viccek formájában olyan igazságokat mondunk ki, amit úgymond direktben nem mernénk. Az Úr Jézus is rengeteg humoros történetben tanítja az Isten országáról az örömhírt. Tehát a humor nekem egy alapállás, természetesen a tiszta humor, az igazságra mutató poén, és ami elgondolkodtat, ami szembesíti az embert, hogy nem mutassa másnak magát, mint amilyen. Miközben az Isten kegyelmével, ha összefog, akkor képes nagy dolgokra.
3: Akár idézhetünk is egy-egy kedves cetlit.
4: Kapásból, ahogy kinyitottam a mosott arany közepét, egy nyugati világvárosban közvéleménykutatást rendeztek a gyermekek között, mennyire ismerik a természetet. Kiderült, 1000 gyermek közül 540 nem látott erdőt, a gyárak és az ipari parkok szerintük jobban hasonlítanak egy fegyenc telepre, mint a munkahelyekre. Vagy egy másik, gyermekeink elrablása a telefonnal kezdődik. Fizikailag a teste még otthon van, de már nem rád hallgat. Megértem, hogy a szülő telefont ad a gyerek kezébe, hogy az addig nyugton legyen. Ha most odaadod a telefont, el fogod veszíteni később a gyereket. Régen attól kellett félteni a gyereket, ha lement este 8-kor a Rákóczi térre. Most akkor kell félteni, ha otthon van a szobájában egyedül és csöndben. Ha a gyerek csöndben van a szobában, baj van, veszélyben van. Tehát súlyos kérdések vannak megpöccintve az élet szinte minden területéről, irodalom, történelem, hétköznapi élet, világpolitika, minden szegletéből van az életnek, és mind arra próbálom kihegyezni, hogy a mindenkori agymosó áramlatokkal dacoló tiszta gondolat, akár egy ilyen elszólásban is, lényegében Istenre mutat. A tengerparton készítettem nyaralás közben a borító fényképeit a napfelkeltéről, és a kötetnek a borító szövegébe is így foglaltam bele. Istenre mutatnak vissza ezek a gondolatok, akitől aranyló fényüket kapják. Ahogyan pirkadatkor a pára feloszlik, a nap is beragyogja a tenger színét, és sugaraitól a hullámok szinte aranylanak. Azt szeretném én is, hogy akármilyen problémák vannak a világban, nekünk, hívő embereknek, keresztényeknek elsősorban krisztusi megoldásokat kell találnunk, és krisztusi módon kell reagálnunk ezekre, mert nem elég csak visszasíratni a múltat, vagy panaszkodni, hanem az evangéliumból derűvel, örömmel, hosszú távon, az örök jövőre is gondolva, és azt célként tekintve a helyes irányba tereljük a gondolatainkat, a szavainkat és a tetteinket is.
2: Az évek során cetlikre lejegyzett gondolatok, idézetek idővel könyvé álltak össze, rögtön trilógiává, amelynek kapcsán Sebestyén Péter plébános azt vallja, az emberi élet hordalékában mindig ott rejtőzik néhány aranyszemcse. A könyvek után most nézzünk szét az Aradi Kamara Színházban. Az új évad két előadása már látható is volt, bár a tervezetnél későbben. A romániai költségvetés elfogadásának elhúzódása mindenre rányomta a bélyegét, így a színházi évad is később kezdődött a főként befogadó színházként működő Aradi Kamara Színházban. A részletekről a színház művészeti és produkciós titkárát, Fekete Rékát kérdezte Pataki Lehel Zsolt.
5: A költségvetés késői elfogadása miatt tudott csak most a Kamaraszínház előrukkolni az évaddal, de azt hiszem a nézőknek megérte várniuk. Igazán változatos, gazdag, sokszínű lesz a műsorterv.
6: Nagyon későn került elfogadásra a költségvetés, és mondhatnánk azt, hogy itt több időnk volt előkészíteni az évadot, viszont nem tudtuk igazából, hogy mi az, amivel gazdálkodni tudunk ebben az évben. A szerencsénk az, hogy több mint 18 éve szervezzük a Magyar Színházi Évadot Aradon, ezért nagyon sokan ismernek már minket úgy Magyarországról, meg nyilván a romániai magyar színházak is, akik szintén ilyen helyzetben voltak, ezért megértették ezt a helyzetet, és előre egyeztettük a dátumokat azzal a fenntartással, hogy elképzelhető, hogy mégsem tud megvalósulni esetleg egy-egy produkció, de szerencsére ezt végül elkerültük.
5: Összesen hány előadás szerepel a műsortervben, és van-e köztük olyan, amelyik a Kamaraszínház számára régi terv beteljesülése?
6: Én nagyot álmodtunk Tapasztó Ernővel, az Aradi Kamaraszínház igazgatójával, és 10 nagy színpadi előadást tettünk be a bérlet konstrukciónkban. Reméljük, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Voltak olyan előadások, amelyeket már tavaly is meg akartunk hívni, de szeptember óta nem tudtunk játszani, mert költségvetési megvonások voltak. Ezt nyilván nagyon sok néző nem tudja, ők csak azt látják, hogy valamit meghirdetünk, utána az előadások leállnak, és nagyon nehéz elmagyarázni a nézőknek, hogy ez nem igazán a mi hibánk. Például a Csárdás királynő egy tavalyról áthozott terv, illetve a Hobó 80 éves jubileumi koncertjét is már tavaly szerettük volna lehozni, ezért is lett a címe most Hobó 80+1, valószínűleg augusztus végén fog sor kerülni szabadtéren. Vannak olyan színházak, akikkel már régóta dolgozunk, a Tatabányaiakat például többször is láthatta az aradi közönség idén. Egy Agatha Christie krimivel jönnek, az Egérfogóval. A magyarországi Dériné társulata a Kyodzsai Csetepatéval jön egy igazi vérbő olasz vígjátékkal, amelyet Tapasztó Ernő rendezett, de lesz operettgála, azt is szabadtérre tervezzük. Idén az eddigiektől eltérően nyáron is játszani fogunk. Júliusban is és augusztusban is szeretnénk legalább 2-2 előadást a Megyei Kulturális Központ udvarán a nyári színházban játszani. A várva várt operettek sorában ott lesz a Cigánybáró is, ifjabb Johann Strauss operettje. A társulat, a Magyar Zenés Színház is visszajáró vendégei a Kamaraszínháznak, és ezzel körülbelül azok az előadások elhangzottak, amelyek jelen pillanatban le vannak szervezve, ami a nagy színpadi előadásokat illeti. A Kamaraszínháznál megpróbáljuk egy picit ellenpontozni ezt a vidámságot, zenét. A szórakozásnak egy komolyabb formája azért a színház, és a kamaratermi előadások inkább erre fókuszolnak. Visszatér hozzánk Mácsai Pál a műhely látogatással, illetve nagyon várjuk Gáspár Sándor és Gáspár Tibor Ikrek című előadását. Ugye ők egy ikerpár, és mindketten remek színészek. Már évek óta szerepel a műsorunkon Nagy Kálózi Eszter és Rudolf Péter Rómeó és Júliája. Ezt az előadást nem vagyunk hajlandók elengedni, de eddig nem sikerült sajnos megszervezni, mert nagyon elfoglalt mind a két színész, de nagyon remélem, hogy talán idén sikerülni fog lehozni ezt az előadást is. És az Aradi Kamaraszínház saját produkcióira rátérve két előadásunk is bemutatásra kerül. A harmadik mellett, amit már ugye bemutattunk, az Urna egy üres színpadon című Györfi Csaba rendezést, még márciusban. Lesz egy Dario Fo darabunk, az Ártalmatlan tolvajok, Sandu Greco rendezésében. Ez egy kellemes, nagyon jó hangulatú vígjáték az olasz színházirodalom nagyon jeles képviselőjétől, aki 100 éve született. Illetve még lesz egy saját produkciónk, amiről most sokat nem tudok még elmondani. A címe Néma lakodalom, a Békés Csabai Jókai Színházzal koprodukcióban készül. Ezt Tapasztó Ernő fogja rendezni, és ez valószínűleg az év második felében kerül bemutatásra.
2: Elindult a színházi évad Aradon. A Város Kamara Színházának művészeti és produkciós titkárát, Fekete Rékát hallották.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját ünnepelve az amerikai függetlenségi háború magyar huszárezredesére Fabrici Kovács Mihályra emlékeztek Washingtonban a közelmúltban. A magyar közösség központjában a Kossuth háznak a homlokzatán felavatták az Egyesült Államok negyedévezredes fennállását is köszöntő feliratot, amely egyben emléket állít az 1779. május 11-én a charlestoni csatában életét vesztett magyar katonatisztnek. Nárai Balázs tudósít.
7: Az Egyesült Államok idén ünnepli függetlensége kinyilvánításának 250. évfordulóját. Az amerikai magyar diaszpórának pedig van egy hőse, akit ennek a függetlenségnek a kivívásában betöltött szerepéért ünnepelhet itt a tengeren túlon, de ünneplésre a Kárpát-medencében is van indok. A karcagi születésű Fabrici Kovács Mihály huszárezredesről van szó, aki 1777-ben érkezett már hivatalosan az Egyesült Államokba, amely a függetlenségi háborúját vívta. Itt csatlakozott az amerikai könnyűlovasság kiképzésének feladatához, amire a lengyel Kazimierz Pulaszkival kapott megbízást George Washingtontól, az amerikai haderő főparancsnokától, a későbbi elnöktől. Fabrici 1779-ben a dél-karolinai Charlestonban esett el, május 11-én, ami a huszárezredes emléknapja, és amiről idén, a 250. évforduló évében nagyobb ünnepségen emlékeztek Washingtonban is. A magyar szervezetek és közösség központjaként működő Kossuth házon ekkor avatták fel a 250. évfordulót köszöntő óriás feliratot, és megkoszorúzták a belvárosi épület falán másfél éve látható Fabrici domborművet. Kürtön hangzott el a Fabrici induló. Az Egyesült Államokban a politikai és szakmai közegben ismert és elismert az a hozzájárulás, amit Fabrici adott az amerikai függetlenség kivívásához. A megemlékezésen Gavin Vax, az amerikai külügyminisztérium államtitkári kabinet vezetője hangoztatta ennek a hozzájárulásnak a jelentőségét, ami azt is jelzi, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok majd negyedévezredes múltra tekintenek vissza.
8: We have a long shared history that goes all the way back 250 years to our nation's founding. This is a strong bond.
7: Ahogy a Kossuth Rádiónak is mondta, Fabrici Kovács Mihály szerepvállalása arra a tényre mutat rá, hogy a két nemzet kapcsolatai az Egyesült Államok megalapításáig nyúlnak vissza, ami szoros kapcsot jelent, és amivel nem sok nemzet dicsekedhet. Az ünnepségen a Fabrici Kovács Emlékbizottság tagjai Vég Sándor és Smith Lacey Anna mondtak köszöntőt. Több bejelentés is elhangzott, például pályázatról gyerekeknek, valamint szobortervekről.
9: Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt Washington szívében, a Kossuth házban egy hatalmas, az épületre kihelyezett molinóval hirdethetjük azt, hogy ő az amerikai könnyűlovasság alapító atya. És ezzel Fabrici Kovács Mihály tulajdonképpen az amerikai magyar kapcsolatok origójának is tekinthető. Én úgy gondolom, hogy ez a saját felelősségünk a magyaroknak, amerikai magyaroknak, hogy Kovács Mihály történetét elmondjuk. Más nem fogja helyettünk elvégezni ezt a feladatot. Ugye Pulaszkival, Kosciuszkóval, Lafayette Márkival a függetlenségi háborúban szintén szolgált, többi külföldivel rengeteget foglalkozott az adott itteni közösség, a lengyel-amerikaiak, a franciák. És azért van több Pulaszki szobor Amerika szerte, mert a lengyelek ezt összeadogatták és megcsinálták. emberek. Úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk elsősorban, nem szabad elvárni amerikaiaktól, hogy ezt helyettünk elvégezzék, de ha a házi feladatot megcsináljuk, akkor én azt vettem észre az elmúlt két évben, hogy az amerikaiak borzasztó szívesen hallgatják ezt a történetet, mert őket is felemeli, és őket is bizalommal tölti el, hogy itt voltak más nációk, akik a forradalomhoz csatlakoztak. Meg kell találni azokat a csatornákat, amik a különböző korcsoportokhoz megfelelően szólnak. Tehát a gyerekekhez, a gyerekek nyelvén, a felnőttekhez, a felnőttek nyelvén, a történészekhez, a történészek nyelvén.
7: Bejelentett egy adománygyűjtés, célja az, hogy Kovács Mihály halálának a helyszínén, Charlestonban egy szobor álljon az ő emlékére, amit viszont mindenki láthat. Két év múlva állni fog a szobor Charlestonban?
9: Állni fog. Rajta múlik, állni fog, és úgy látom, hogy a lelkesedés megvan másokban is. Charlestonban nem tudjuk pontosan, hogy hol esett el Kovács Mihály, úgyhogy, hogyha sikerül Charleston főterén egy lovasszobrot állítanunk, a halálozásának 300. évfordulóján egy gyönyörű magyar lovasszoborral ünnepelnünk Kovács Mihályt, akkor az egy hatalmas eredmény lenne, én úgy gondolom.
7: A gyerekek számára pedig rajzpályázat szól, amiben a magyar huszártiszt hőstetteinek megörökítése a feladat. A fődíj egy nagyon aktuális hírhez is kapcsolódik, ugyanis a legjobb rajzot beküldő magyar-amerikai fiatal az amerikai függetlenség kikiáltásának városából, Philadelphiából utazhat Budapestre, mégpedig a május 21-én újraindult közvetlen repülőjárat fedélzetén.
2: A tengeren túli magyar közösség emléktáblát avatott Fabrici Kovács Mihálynak, akit az Egyesült Államokban az ország könnyű lovasságának egyik megalapítójaként tisztelnek. A diaszpóra magyar közösségei olykor azért is fogyatkoznak, mert tagjai közül többen haza is költöznek. Így Gyurica Gábor is, aki egy új kifejezést honosított meg a magyar nyelvben. Ő egy disszidens, de szülei még disszidensek voltak, akik a kommunista diktatúrában hagyták el az országot. Az egykori diplomata a brazíliai magyar kulturális élet meghatározó egyénisége volt. Az 1990-es években Brazíliát otthagyva Budapestre költözött a hajdani szülői házba. Most itthon tevékenykedik a magyarokért. Gyurica Gáborral Kalocsai Andrea beszélgetett.
10: A baráti társaságokat a közös élethelyzet, érdeklődés, emlékek kötik össze. Önök a világ minden tájáról költöztek haza más-más szakmaisággal és más kulturális hagyományokkal, mégis évek óta rendszeresen találkoznak. Mi ennek a társaságnak a titka?
11: Az a titka, hogy mi jó barátok voltunk már a csoport megalakulása előtt is. Argentinában, Brazíliában, Amerikában, Kanadában, Svédországban, Németországban egy nagyon erős magyar közösség élt, és él a mai napig, amit főleg a cserkészet és a táncegyüttesek tartottak össze. És ott ismerkedtek meg ezek az emberek, és itt Magyarországon újra találkoztunk, és így jött össze ez a baráti kör.
10: A disszidens, mint kifejezés, az ön szájából hangzott el legelőször. Ebből aztán később született egy 3 kötetes könyv, de hogy lett ebből egy közösség?
11: Amikor mi Magyarországra költöztünk 1997-ben, nem voltak barátaink, nem ismertünk senkit. És hiányoztak nekünk a közösség, a barátok, és nem tudtunk kivel barátkozni. Nagyon nehéz volt magyarországi magyarokkal barátkozni. És egyszer csak ülök a metrón, és meglátok valakit, aki ismerős volt nekem, mert a Buenos Aires-i cserkész csapatból ismerős arc volt, és oda mentem hozzá, mondom, te vagy a Tomi? Azt mondja, igen, én vagyok a Tomi. Azt mondja, te mit keresel itt? Azt mondja, hát mi ide költöztünk Magyarországra egy pár éve. Mondom, jaj, de jó, végre valaki, akivel tudok beszélni. És akkor így az első találkozón voltunk 5-6-an, aztán 12-en, aztán 25-en, aztán 50-en, így alakult ez a baráti közösség.
10: Előadásokat is tartanak, nem csupán találkoznak.
11: Ezeknek az előadásoknak két funkciója van. Az egyik, hogy megismerjük egymást, és hogy megígyunk egy jó pohár bort, vagy együnk egy szendvicset, vagy egy zsíros kenyeret, vagy egy empanádát, egy argentin sósüteményt, ami nagyon finom, vagy pogácsát. És a másik meg az, hogy ha már együtt töltünk 3-4 órát, akkor abból egy 3-4 órát, 1 órát arra szentelünk, hogy mindig meghívunk valakit, aki egy érdekes témáról beszél. Az elmúlt években már több mint 50 előadónk volt. Politikától kezdve az orvostudományig, történelem, irodalom, zene, néptánc, bármi. Mi rendszeresen találkozunk minden hónapban, kivéve júliusban és augusztusban, de a többi hónapunkban mindig találkozunk, mindig egy pénteki napon, attól függ, hogy mikor szabad ez a bizonyos hely, ahol most találkozunk. vagyunk, ez a közösségi ház, amit úgy hívnak, hogy S4 vagy háló közösségi ház.
10: A közösség nagy része, bár idősebb korból származik, egyre több fiatalt látni.
11: Amikor először összejöttünk, hát most már 30 évvel ezelőtt, akkor mi voltunk a fiatalok. És hoztuk a gyerekeinket, mert voltak akkor ilyen 5-6 éves gyerekek is közöttünk. Sokan vagyunk, akik 60 és 80 között vagyunk, de azért a mi gyerekeink és néha unokáink is eljönnek, és élvezik ennek a körnek a hangulatát.
10: Azzal, hogy önök és a baráti társaság nagy része hazaköltözött Magyarországra, hozták is haza azt a fajta tudást, amit megszereztek külhonban, bárhol is?
11: Ezek az emberek magas pozíciókat értek el külföldön. Cégigazgatók voltak, bankigazgatók voltak, diplomaták, mérnökök, orvosok, és úgy döntöttek, hogy ők itt boldogabbak. Még akkor is, hogyha valamennyivel kevesebb pénzt keresnek, mint az új hazájukban. Ezt az egész kapcsolatrendszert, amit mi networkingnek hívjuk manapság, ezt a hálózatot hazahozták, és ezzel próbáljuk segíteni a magyar társadalmat és Magyarországot.
10: Nagy kulturális váltás volt, amikor hazaköltöztek?
11: Nekünk igen. Minden országnak megvannak a saját tulajdonságai, a saját kulturális furcsaságai, és nekem, mint született brazilnak, az egyik nagy meglepetés az a nem szónak a használata volt, mert itt, hogyha valaki kimondja azt, hogy igen vagy nem, akkor az azt is jelenti. De Dél-Amerikában abszolút nem azt jelenti. Ott, ha valaki azt mondja, hogy igen, az nem feltétlenül jelenti azt. Rossz néven veszik azt, hogyha valaki rögtön a nemet használja.
10: Szülei a kommunista hatalomátvétel után költöztek Brazíliába, ön már ott született São Paulo-ban. Később aztán a magyar kulturális élet nagyon aktív tagjává vált. Újságot hozott létre, művészeti együtteseket, néptánc találkozót és táncházakat is szervezett. Mire a legbüszkébb, ha így visszatekint a múltjára?
11: Ez mindig az, amit mondott, hogy én kint születtem, a szüleim 1950-ben érkeztek meg Brazíliába, sokkal később kerültem a magyar közösségbe, mint az átlag ottani magyar, csak ilyen 17-18 éves koromban kapcsolódtam be a néptánc együttesbe, és sok csoportban részt vettem, és vezettem, és tetszett, de amire a legbüszkébb vagyok az, hogy amikor már Magyarországon éltünk, akkor meghívtak, hogy én magyar diplomata legyek Brazíliában, és ez nekem egy nagyon nagy ajándék volt, hogy Magyarországot képviselhettem a saját országomba, Brazíliában. A diplomata munka csak 4 évig tartott, de mondjuk a magyarságért való munka majdnem 20 évig.
10: És tart mind a mai napig.
11: Igen, itt Magyarországot egy kicsit másképpen kell ezt elképzelni, mert itt inkább az ilyen visszidens találkozókkal foglalkozom. Ez az egyik mondjuk ilyen magyarság megmentő tevékenységem. A másik meg, hogy segítek különböző nemzetiségű, de magyar származású embereknek, hogy magyar állampolgárok legyenek az egyszerűsített honosítással kapcsolatban. Arra is büszke vagyok, hogy most már több mint 2000 embernek segítettem, hogy magyar állampolgár legyen.
2: A São Paulo-i Zrínyi Néptánc Együttes egyik alapítóját, az első braziliai magyar táncház létrehozóját és a hazatelepülőket összefogó baráti kör, a visszidensek egyik szervezőjét, Gyurica Gábort hallották. Ezzel mai műsorunk véget ér. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim és a hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető. Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok! Már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Tegnap, azaz május 31-én volt a fagykár bejelentések határideje. 6 óráig hallhatják a részleteket, előtte azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Borti András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. Ma reggel felkeresi Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Sólyog Tamás a határidő lejárta előtt közösségi oldalán közölte, nem mond le és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Jelezte azt is, hogy az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a köztársasági elnök nyilatkozatára. Magyar Péter azt írta, Sólyog Tamás csak a fizetését védi, és soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem pedig a jogállam védelmében. A Fidesz kiáll Sólyog Tamás mellett. Az ellenzéki párt szerint ugyanis a miniszterelnök alkotmányellenesen támadja az államfőt. Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán úgy reagált, egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. A KDNP szerint Sólyog Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és azután is. Rétvári Bence frakcióvezető azt írta, soha egyetlen köztársasági elnök sem mondott le egy kormányváltás miatt, és szerinte semmilyen jogszerű ok nincs az államfő elmozdítására. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze tegnap délután Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba, és így ütközött össze a busszal. A reaktortér közelében okozott károkat a szombati ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki sem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban továbbra is működik. A tárca azt is közölte, hogy az orosz csapatok 5 frontszakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Pénteken erősítették meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A kórban már több mint 240-en haltak meg. Idehaza a cégeknek ma éjfélig be kell vallaniuk és be kell fizetniük adójukat. A számviteli beszámolót éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forintos bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járművekkel végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Ami az időjárást illeti. Borult esős idővel kezdődik a hét, általában felhős lesz az ég, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is. A szél helyenként megerősödik majd. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 1-én hétfőn a Tündék ünneplik névnapjukat. 1828-ban ezen a napon nyílt meg Angyalkert néven a Habsburg Birodalom és vele együtt hazánk első óvodája, Brunswick Teréz jóvoltából. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. Kis György többek között az országház előtti faragott Betlehemről híres.
3: Én csak úgy hívom a települést, hogy a mini Kárpát-medence, mert körbeölelik a hegyek minden irányból, még egy kicsi patak is folyik keresztül a településen, tehát festői környezetben van a Bükk déli lábánál.
1: Utána, a fenntarthatóság természetéből adódóan nem profitorientált, itt az idő, hogy az államok ezt rákényszerítsék a vállalatokra.
4: Onnantól kezdve, hogy van egy kötelező érvényű szabályozás, onnantól kezdve a cégeknek, a szervezeteknek nincsen választása, és innentől kezdve fogják a költségvetését ennek biztosítani.
1: Fél hatig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Füredi Zsolt. Szent Iván havának, azaz június első napjához érkeztünk. A régi paraszti világnak a nyár eleje a kemény munka, a robot és a földeken görnyedés időszaka volt, nem véletlen tehát, hogy nem sok néphagyomány és jeles nap tartozik a hónaphoz. Heti néprajzrovatunk következik Harangozó Imre néprajzkutatóval.
5: Megkezdjük Szent Iván havát, és egyben magát a nyarat is. Olyan időszak ez, amikor alig-alig találunk bármiféle szokást és hagyományt őrző jeles napot. Talán Szent

0: ebben az esztendőben, június 4-e, az előttünk álló hét csütörtökére esik. A dátum, mint a nemzeti összetartozás napja, új keletű alkalom, mégis ez a nap a Kárpát-medencében élő népek legnagyobb és még kimondani is szokatlan közös tragédiája. Az 1920-as trianoni békeszerződés megkötésének a napja, s ez így vagy úgy, de mélyen beleégett népeink hagyományába. Illő és üdvös végre néven nevezni ezt a közös tragédiát, hiszen ez a következményeiben ugyanúgy sújtja a magát győztesnek gondolót, mint a megcsonkítottat. Évezredes, szerves és természetes földrajzi, történelmi és kulturális egységet szabott át valami az ebből mit sem értő és érző, vagy talán szándékosan egy pokoli tervet megvalósító szörnyű akarat. A számomra kedves szülőfalum, Újkígyós, a történelmi Magyarország kellős közepén fekszik. Az első világháborút követő vészterhes időben közel egy esztendőn át tartott itt a román megszállás. Csupán egy hajszál hiány maradtunk, maradhattunk Magyarország része. Az ország közepéről egyszerre határszélre kerültünk. Karnyújtásnyi közelségben húzódik immár az országhatár, ami akkor szinte minden újkígyósi családot fájdalmasan érintett, hiszen szülők, testvérek, közeli és távoli rokonok kerültek egy más országba, Dezsőházán, Gyulavarsándon, Kisiratoson, Simonyifalván, vagy éppen Székudvaron, és még hosszan sorolhatnám a település neveket. Van egy gondolat, amely számomra dédapámhoz, a néhai harangozó Józsefhez kötődik, aki tekintélyes gazdaként az 1924-ben Újkígyóson zászlót bontó keresztény polgári olvasókör köri zászlótartója volt. A lobogó szalagjára egy ma is időszerű mondat került. Összetartva boldogulunk, széjjel húzva szerte hullunk. A hetünkre eső jeles napokat jól összekapcsolja az a régi, katonáéknál tanult, már-már népdallá vált nóta, amit egy nagy időt élt utcánkbéli bácsitól hallottam még gyermekkoromban. Arad felől fúj a szél, kergeti a felhőt, szegény magyar bujdosó járja a nagy erdőt. Hullafáról a levél, könnyeim is hullnak, én Istenem miért hagyott, hogy így elpusztuljak? Régi, boldog magyar nyár, visszasírunk téged, Kossuth apánk, jöjj el hát, mentsd meg árva néped.
1: Kárpát-medence időjárásával folytatjuk. Bécsben 20 fokot mértek, még Grazban az ég közepesen felhős és 15 fok van. Pozsonyban 19 fokot mértek, Kassán 14-et, még Ungvárról nem érkezett adat. Kolozsváron a hajnal 14 fokos, még Aradon 15. Újvidéken és Zágrábban 18 fokot mértek, Ljubljanából nem érkezett adat, még Csíkszeredán az ég erősen felhős és 7 fok van. A fecskék a szabadság madarai, erre az állat héber neve is utal, a deror. Ezt a különleges eposzi jelzőt annak köszönheti, hogy nem lehet fogságban tartani, ha mégis kalitkába kerül, nem szaporodik tovább. Erről a mitikus vándormadárról szól nekünk ma a Hangtár.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.

0: A búcsúszkodásra még ráérünk. Néhány hete érkeztek haza, nehogy már is útnak induljanak. Most éppen költési időszak van.
1: Ere szaladt fecske fésze, fecske madár, búson néz le.
0: Hogy az összes fecskéről szóló nóta melankólikus és szomorú, legalábbis majdnem mindegyik. A fecskék a természet ingyenes szúnyogírtói, mégis drámaian fogyatkozik a számuk. Az okokról Kocsis Zsuzsa környezeti nevelőt hallják.
2: Az alapvető probléma az, hogy a táplálékforrások szűkülnek számára.

0: számukra a légyfélék, mivel az állattartás folyamatosan csökken, legalábbis Magyarország tekintetében, így nyilván a hozzájuk kötődő légyfélék jelenléte is csökken, ami persze táplálékhiányt jelent a fecskéknek.
1: A gondot tehát a nagyüzemi állattartás visszaesése indította el, amit a kényelmi szempontú szúnyogírtások csak tovább tetéztek. De van még egy nagyobb globális probléma, amivel meg kell küzdeniük.
0: Azaz a száj, a szárazság, ami persze nekünk embereknek is probléma, de a fecskéknek még ráadásul azért is nagyobb probléma, nem csak azért, mert szomjaznak, hanem mert nem találnak megfelelő fészekanyagot, hiszen ők sárral tapasztják a fészküket.
1: Vagyis nincs miből fészket építeni. Szerencsére egy kis odafigyeléssel mi magunk is oázist teremthetünk nekik.
0: Akinek kertje van, és a közelében mozgolódnak fecskék, tehát egyáltalán lát fecskéket, nagyon egyszerűen segíthetünk úgy, hogy a kertünknek egy részét nem füvesítjük be, hanem hagyjuk, hogy a csupasz föld ott megmaradjon, akár egy kis mélyedést is készítünk, hogyha oda vizet öntünk ki rendszeresen, akkor ott tényleg sár képződjön, amit a fecskék egyébként nagyon hamar kiszúrnak, és akkor elkezdenek oda járni szépen a mesterséges pocsolyánknak a partjára, és elkezdik a sarat onnan gyűjteni.
1: A partfalakban lakó társaiknak viszont egészen más, sokszor emberi eredetű veszélyekkel kell szembenézniük.
0: Parti fecskék a löszfalakat kedvelik, oda kaparják gyakorlatilag a költőregüket. Itt inkább az élőhely romlása a probléma, hogy egyáltalán nem kerülnek-e beépítésre vagy ledozerolásra. Gondoljunk a természet védelmére is, ezeket újra csinálni, hogy úgy mondjam, sokkal többe kerül, mint a meglévőket megőrizni.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: A Borsodabói Zemplén vármegyei Kisgyőr úgy híresült el, mint a faragott falu. A polgármester Fafaragó népi iparművész, és minden évben itt rendezik a Fafaragók nyári táborát, ahol szebbnél szebb alkotások készülnek. A kezdeti ismeretlenség után már a sok turista keresi fel a faragott kisgyőri kilátót is, ahol jó élni sorozatunkban Bétót Erika riportja következik.
4: Nem először járok Kisgyőr településen, de ahogy most jöttem ide, gyönyörű dombok övezte, fák kísértek az úton, arra gondoltam, hogy jó volna itt élni. Kékedi László polgármester, hogy van ezzel? Tudom, hogy a lokálpatrióta.
5: Igen, hát én egy kicsit nagyon szerelmes vagyok a falumba. Én csak úgy hívom a települést, hogy a mini Kárpát-medence, mert körbeölelik a hegyek minden irányból, még egy kicsi patak is folyik keresztül a településen, tehát festői környezetben van a bükdéli lábánál. Igazán minden megvan, mint egy nagyvárosban. Van bölcsödénk, óvodánk, iskolánk, faluházunk, könyvtárunk, orvos, rendőrfogorvos, védőnő, idősek nappali ellátása. A faluházunkban szinte minden héten van program, épp most pénteken egy színházi előadás, vagy lesz azon kívül minden évben vannak nagyobb rendezvényeink. Most következik épp a gyereknap vasárnap, és utána pedig indul a családi kézműves szaktábor és a népi szobrász tábor. Ez most már 38 éve működik. Ezek nyomán a falu arculata az teljesen megváltozott, tehát nem véletlenül hívnak bennünket a faragott falunak.
4: Tehát nem volt ez mindig így? Ez az önpolgármestersége alatt alakult így?
5: Igen, tehát ez az elmúlt 16 év adott egy olyan lehetőséget, és ezt meg is ragadtuk, ezt a lehetőséget, hogy olyan alkotásokat hozzunk létre, ami ide vonzza egyszer jó hazajönni az itt lakónak, és ide vonza még plusz a turistákat is. Tehát így készülhetett el a Golgota keresztút, ami nem egy szokványos, tehát nem egy olyan, mint a, mint általában végigmegyen az ember, érdemes eljönni megnézni. Azon kívül elkészült az ökumenikus Betlehem, reformáció harangtornya, Lajta László emlékhelye, a Szent Korona kilátó, és hát Kisgyőrbe készült az Országház Betlehem, a Nemzet Betlehem is, ami 4 évig az Országház előtt díszített az Országház advent időszakában.
4: Nagyon szép falépcsők vezetnek itt föl a kilátóba. Itt az első szinten vagyunk, ugye?
6: Igen, az első szinten vagyunk. Hogyha körbe tekintünk, a nagyon tiszta időben, de most is lehet látni a Tokaji hegyet, Tiszaújvárosnak ott van a kéménye, este nagyon gyönyörű, amikor világítanak a Harsányi völgyet, hát és a másik irányba pedig a teljes Bükkös. Mindig olyan érzésem van, mint amikor a Királyhágón megyünk át, ugyanaz a vonulatok tükröződnek itt vissza a hegyekben.
0: És itt az előttünk lévő település látványa, ez Kisgyőr?
6: Így van, ez Kisgyőr.
0: Fölértünk a tetejére, ahol már igazából fúj a szél. Gyönyörű. Jó napot kívánok! Hát, hogyha már itt van, hagyd szólítsam meg önt. Látom, hogy távcsővel nézelődik. Kisgyőri lakos?
7: Igen, kisgyőri lakos vagyok.
0: És gyakran kijár ide a kilátóba?
7: Majdnem minden nap kijárok.
0: Mert hogy?
7: Szeretek sétálni itt a környéken. Általában, hogyha van időm, akkor napig 2-3 kilométer, de van úgy, hogy 4 kilométert is sétálok. És távcsővezek, hogyha nálam van a távcső.
0: És gyönyörködik a tájban?
7: Igen.
0: És ön mit szól ehhez a kilátóhoz?
7: Nagyon szép, nagyon gyönyörű, kedvelt az ide látogató turisták részéről.
8: Az én szomszédasszonyom már járt, és mondta, hogy jól nézünk széjjel, itt rengeteg faragott tárgyak vannak, és lent is láttuk a betlehemi, itt is több Magyarországon, csak igen. Itt.
0: Önök mit szólnak hozzá?
9: Jaj, nagyon gyönyörű. Ahogy végigjöttünk a falun is, hát olyan hangulata van, hogy nagyon. Mindenkinek csak azt ajánlom, hogy jön el és nézzen széjjel.
3: Élőhely pályázatot hirdet az EGRI Közösségi Alapítvány. A civilekből álló szervezet arra ösztönzi a helyieket, hogy fogadjanak örökbe egy-egy területet, és zöldítsék, gondozzák azt. Bár akad, aki már évek óta ezt csinálta a háza előtt, de sajnos hiába. A riporter Pilisi Csenge.
10: Egyre kevesebb itt a zöld felület, azt gondoltuk, hogy akkor beültetjük, és egy kedves barátom felajánlotta, hogy hoz nyári orgonákat, aranyesőt.
11: Réka 2 éve gondozza a háza előtti területet, kis sziklakertet és virágokat ültetett, azonban hiába az EGRI városgondozás emberei legyalulták.
10: Reggelente, mikor elindult a munkába, itt mindig megnézegettem, hogy melyik növényke hogy növöget, hétvégén kigyomláltam a bokrok alját, csináltam ugye új virágágyásokat, lenyírtam a füvet 2-3 hetente, ahogy adta. Nagyon szíven ütött, amikor láttam, hogy itt mi történt.
11: Az EGRI Közösségi Alapítvány pont ezeket a kezdeményezéseket támogatja. Idén 3 örökbefogadót 50-50 ezer forinttal, akik gondozzák a lakóhelyükön lévő zöld területet, mondja Törőcsi Gábor, az alapítvány tagja.
12: Mi ezt élőhely pályázatnak hívjuk. Közösségi alapítvány nem csak a közösségeket támogatja, hanem azt is, hogy ezek a közösségek egy olyan élőhelyen éljenek, ami zöld, fenntartható, esetleg klímabarát, mikroléptékű kicsi projekteket támogatunk. Egy lakos az utcában azt mondja, hogy itt lehet egy kicsit rendezettebb, vagy odafigyel a saját háza előtti közterületre, és akkor akár egy nyári növényeket ültet, vagy meglévő fákat ápol, vagy befuttat egy falat zölddel. Mi azt szeretnénk, hogy egy utcában 5-10 ember fogjon össze, tehát ettől közösségi a dolog, és hogy ha elültetnek valamit, vagy rendbe raknak, hanem ezt azért legalább egy szezonon keresztül tartsák is rendben. Ideális az lenne, hogyha folyamatos gazdái lennének, örökbe fogadnák tulajdonképpen egy-egy területet.
11: Mire pályázhatnak a lakók?
12: Mivel ez egy mikroprojekt, mi 50 ezer forinttal támogatjuk az egyes pályázókat, például palántákra, egynyári növényekre, vagy kisebb szerszámokra, hogyha szükséges. Jó lenne, hogyha nem kész dolgokat vennék az emberek, hanem együtt megcsinálnák, közösen ápolnák ezt a zöld felületet.
11: Ez egy mind a program azért is, hogy azt mutatja be, hogy mit tehetnek a lakók a saját környezetükért, hogy jobb legyen, hogy élhetőbb legyen.
12: Pont ezt szeretnék, hogy egyrészt az EGRI-ek felé egy mintaprojekt, másrészt meg magának az alapítványnak is.
11: Lehet változtatni ilyen kis léptékben is akár azon, hogy sokkal zöldebb és élhetőbb legyen Eger? Tóth Tibor környezetvédő, az EGRI Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
13: Csak van egy ember, aki meglocsol egy fát, amikor a legnagyobb szükség van rá ilyenkor nyáron, amikor meghalnának ezek a fiatal fák. Egerben is van már erre példa, hogy egy öreg néni, egy fiatal házaspár bevállal egy frissen ültetett fát, és azt legalább meglocsolja hetente egyszer. Ugye milyen egyszerű és kicsi, és nem nagy lépés, de hát annak a fának azért az sokat fog számítani. Pár négyzetméteren elkezdve, egy-két apró dolgot megcsinálva, egy-egy ember, egy Egerben azért laknak 40 ezeren, tehát hogyha ebből csak 10 ezer ilyen lennek, jók lennek.
11: A klíma szempontjából mit jelentenek ezek a zöld területek?
13: Ugye régi rossz szokás az önkormányzatok vagy a városok részéről, hogy a nyílt zöld gyep, tehát ebben kimerül a gyepgazdálkodás. Tehát mi környezetvédők azt mondjuk, ez le is lehetne betonozva, tehát körülbelül ugyanannyit ér. Ugye magánszemélyek kezébe kerül pár négyzetméter, és ott mondjuk egy vadvirágos gyepet hagy, magasabban hagyja a gyepet, vagy bokrosít, vagy egy fát elültet. Tehát ugye mondom, az sok kicsi össze fog adódni, és ez hozzájárul ahhoz, hogy x év múlva akár duplájára, vagy sokszorosára nőhet egy városnak ez a zöld közvagyona, mert ez vagyon. Egy pár centivel magasabbra hagyott tehát fű sokkal jobb hatással van a klímára, a páratartalomra, a városnak a belső éghajlatára. Tehát a lenyírt fű sárga lesz, és ilyen sivatagi körülmények között, miközben egy kicsit magasabb, hogy a gyepít is látszik, azért még most is szép zöld.
11: Akkor ez a nagy cél, hogy mindenki amúgy a igen. saját területét tehát, fogadja örökbe.
13: Igen, és hogyha örökbe fogod, és nem vágja le például a füvet rendszeresen, azzal négyzetméterenként hány liter vizet, de bent fog tartani a városi körforgásban. Tehát megtartjuk a vizet itt a városon belül, ez erre is nagyon jó.
3: Zöld energia és fenntarthatóság egyre fontosabbá váló fogalmak, melyek a klímakrízis miatt a gazdaság minden szereplőjét érintik. Éppen ezért szervezték meg ismét a Green Tech szakmai konferenciát Zalaegerszegen, hogy a témával foglalkozó szakembereknek lehetőséget kínáljanak a tapasztalatcserére, valamint a közös gondolkozásra. Varga Tünde riportja következik.
14: Hányadik konferencia ez?
15: Kovács Károly, a Green Tech főszervezője.
14: Hetedik.
15: Valamikor nem gondoltuk, hogy meddig fogunk ezzel jutni. Ugye egész kicsibe kezdtük a Városi Üldési Központba, a Covid kellős közepén, de olyan sikeres volt, annyira jó visszajelzéseket adtak a partnerink, hogy úgy gondoltuk, hogy méltó a rendezvény a folytatásra, és ezt tettük meg évről évre, és tényleg mindig évről évre bővült, fejlődött, egyre nagyobb lett, és most itt állunk ugye a hetedik évben. Ma már tényleg elmondhatjuk, hogy a Green Tech abszolút nemzetközivé vált. Ma is vannak Kínából, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából, partnereink, kiállítóink is, látogatóink is, előadóink is.
14: Környezetvédelem, fenntarthatóság a legfontosabb hívószó, de mi a pontos célja ennek a rendezvénynek?
15: Hogy jó kérdéseket tegyünk fel. Tehát a Green Tech nem állítja azt, hogy mi tudjuk a válaszokat mindenre. De azt viszont mondjuk, hogy akarunk és merünk, és bízom benne, hogy tudunk is partnereinkkel együtt a legjobb kérdéseket feltenni. És utána ezekről a legjobb kérdésekről az itt lévő szakértők, vállalati, intézményi, kormányzati, önkormányzati, különböző szereplők tudnak egymással beszélgetni, eszmét cserélni, tapasztalatot cserélni, és ezekből egyszer még kialakulhatnak valamiféle jó válaszok is. A Green Tech-nek úgy gondolom ebben van egy küldetése.
14: Olyan témáról beszélünk, az elmúlt 7 év alatt egyre fontosabbá válik, mert érezzük a saját bőrünkön is ennek a jelentőségét.
15: Ez igaz nemzetgazdasági szinten, sőt világgazdasági szinten is igaz, igaz a vállalatok, az intézmények szintjén és az átlagember szintjén, hiszen mindenki saját bőrén érzi, akár a klímaváltozást, akár a környezetvédelmi célok teljesítésének a szükségességét, fenntarthatóságot, újrahasznosítást, tehát valóban mindannyian így vagyunk vele, és így a Green Tech is különös fókuszt helyez erre, visszatérő témáink között most is ott vannak az energiának a kérdései, honnan lesz energiánk, mennyi energiánk lesz, milyen áron, hogy tudunk ehhez hozzájutni, de ugyanúgy az újrahasznosítás, a hulladékgazdálkodás megint csak sarkalatos kérdés, a klímát befolyásoló tényezők, de ugyanúgy az iparágak, mint a járműipar, az elektromobilitás és sok egyéb más megjelenik mindig a Green Tech-en, és ezeket mindig igyekszünk úgy hangolni, hogy a lehető legaktuálisabbak legyenek mind a konferencia, mind a kiállítás tekintetében. Van egy olyan célja is a Green Tech-nek, hogy tehát 500 diákot várunk most is erre az eseményre, akik különböző feladatokat kapnak itt, amik mind kötődnek a újrahasznosításhoz, hulladékgazdálkodáshoz, zöld energiákhoz és sok egyéb máshoz, és utána a diákok, bízunk benne, hogy ezekből a kis mini tanulmányokból, amit folytatnak a standokon és a partnereiknél, ők is tanulhatnak, és egy tudatosabb gondolkodás tud elindulni az ő életükben is.
14: Már sokszor beszélgettünk a körforgásos gazdaságról, és a Pannon Egyetemen önöknél ez különösen ugye fontos, már régóta foglalkoznak ezzel. Ezen a konferencián is szó volt erről. Hol tartunk?
16: Rendcsérné dr. Berta Renát, a fejlesztési rektor helyettes Pannon Egyetem. Én azt gondolom, hogy a szemlélet az már megvan, illetve az akarat már megvan a rendszerben, azonban még nagyon-nagyon messze vagyunk attól. Tehát itt az előadások közepette is elhangzott, hogy valójában 10% az, amit elérünk a 80%-hoz képest, és európai szinten 12%-ot tudunk megvalósítani, ami szerintem elég alacsony szám. Én magam, mint a vizes kutatásokban érintett szakember, még mindig ugyanazt látjuk, hogy a vizes kutatásokban is a hulladékvíznek az újrahasznosítása, bár technológiailag megvalósítható, viszont az anyagi ráfordítás az olyan mértékű, mert még mindig az ár-érték arány az, ami szerintem az emberek szem előtt, illetve a vállalatok szem előtt mozog, és ugye a túlélésért küzdő vállalat nem fogja túlságosan azt a körforgásos szemléletet követni, hiszen egyszerűbb neki az egyenes, a lineáris gazdaságban való gondolkodás.
14: Hát akkor ehhez központi támogatás is szükséges lenne, hogy szemléletet is tudjunk váltani?
17: Dr. Galambos Ildikó, nagykon is a Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgató helyettes. Mindenképpen szükséges támogatás hozzá. A szemléletváltásért nagyon sokat teszünk, igyekszünk ezen dolgozni különböző programokkal, de igazából a pénzügyi háttér mennyire fontos, illetve hogy a szabályozási háttér meg legyen, mert onnantól kezdve, hogy van egy kötelező érvényű szabályozás, onnantól kezdve a cégeknek, a szervezeteknek nincsen választás. És innentől kezdve fogják a költségvetését ennek biztosítani.
3: MÁV Info. friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Jan Csurák Bence. Jó reggelt kívánok!
18: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömölk között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódik a vágányzár, mától két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
3: 6:30 lesz egy perc múlva. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Hasznosítani kell a tavalyi tapasztalatokat, hisz a szőlészek idén sem ússzák meg a fitoplazmát. Erről is szólunk 6 óráig, előtt azonban most jöjjenek a hírek a stúdióban Bordi András.
19: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, újabb 5000 megawatt megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívottak a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt ma már alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felhajtja az árakat. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség, elsősorban a bukós isak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul. És hogy milyen az idő ezekben a percekben az ország különböző területein, Kulik Bence mondja el.
20: A fővárosban 19 fokot mértek, még Győrben 16 fokos a hajnal, Mosonmagyaróváron és Sopronban 17 fok van, Szombathelyen és Pápán 14, még Veszprémben 16 fokot mértek, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán 14 fokot mértek, Kaposváron 16 fok van, Siófokon 18, még a Balatonvize 22 fokos, Pécset 17 fokot mértek, Pakson és Baján 16 fok van, Kecskeméten 18, Egerben 17, Széchenyben 15, még Miskolcon a hajnal 16 fokos, Szolnokon 18 fokot mértek, Karcagon, Debrecenben és Nyíregyházán 16 fok van, Záhonyban 14, Szegeden és Békéscsabán 17 fokot mértek, még Kékestetőn a hajnal 14 fokos. 6:30 múlt 2 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második fél órájából. Újra aktívak az amerikai kabócák, országszerte védekezés indul a szőlő aranyszínű sárgasága ellen.
21: Bírsággal sújtható. Én azért bízom abban, hogy mindenki a legjobb belátása és legjobb tudása szerint fog eljárni, és erre a lehető legkisebb mértékben lesz szükség.
20: Utána Balatonfüreden tartották az idei balatoni borok versenye díjátadóját.
1: Talán a jövőre nézve akár a településeknek sikeressége, hogy hogyan tudnak így település szinten is térségben összefogni. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket mi támogassuk és összefogjuk és hirdessük a jó hírét a Balatonnak és a térségének.
20: 6 óra előtt jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Füredi Zsolt.
2: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
20: Hogyan küzdjünk meg a megyfos sarjaival, és hogyan ültessük el a konténeres fákat? A sarjak visszaszorításának leghatékonyabb módja a rendszeres, tőből történő eltávolításuk. Az ültetett konténeres gyümölcsfák megeredését pedig a fagymentes időszakban végzett, tápdús talajba történő ültetés, valamint a kezdeti bőséges beöntözés biztosítja. Bozsik gazda rovata következik.
22: Megy. Gyökérsarjjal tele van a kert, a fa környéke. Hogyan lehet megszabadulni tőle?
23: Ki kell csákányozni egyenként, sajnos nincs más megoldás. Nem elég levágni a talajszintnél az előtörő sarjakat, mert akkor természetes szaporításnak vetettük alá. Elágazik a rejtett rügyekből és egyre több új hajtáshoz. Sajnos vannak olyan alanyok, amelyek rendkívüli módon hozzák gyökérsarjaikat. Ahogy felüti a fejét a kis sarj, azonnal ki kell csákányozni, nem szabad hagyni, hogy megerősödjön. Ez tehát a gond, hogyha túlságosan életerős egy megyfa alany. Sajnos miután nagyon sok magonc megyfa alany van, ezért nem tudjuk eldönteni, hogy amikor megvásároljuk, akkor ilyen sarjadzó lesz-e vagy sem. Van azonban olyan probléma is, amikor ellentétes gonddal kell szembenéznünk, tehát nem az igazi nagy életerővel.
24: Kiskertemben van egy megyfa, és még mindig nem jött ki a levele. A rügyei megvannak. Attól félek, hogy a megyfám kipusztult. Tudna ebben segíteni?
23: Minden valószínűség szerint kipusztult a fa. Minden esetben az lehet a legjobb megoldás, hogy a lehető leggyorsabban pótoljuk a veszteséget, hogy konténeres gyümölcsfával pótoljuk a hiányt. A faiskolai járudákban nagyon szép konténeres csemetéket láthatunk. Azonnal ültethetjük, akár most is. Meggy esetében például az öntermékeny, kiváló magyar nemesítésű meggyeket ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe, hogy csak néhányat említsek a sok közül, a Meteor korai, az érdi bőtermű, a debreceni bőtermű, a Kántor Jánosi és az újfehértói fürtös is örömmel ajándékozzák meg a kertbarátokat. A csengődi megy pedig monília ellenálló fajta. Érdemes tehát ellátogatni a faiskolai árudákba, és ott megnézni a kínálatot.
25: Találkozhattam Megyes Éva kertészmérnök kolléganővel, és konténeres növényeknek lehetne jelentősége.
26: Hogyha ültetésre kerül sor, a kiskertbe egyszerűen kiemeljük ebből a konténerből a növényeket, elkészítjük az ültetőgödröt megfelelően, és beültetjük. Esetleg kirajzítjuk kicsit a gyökereket, elültetjük, tehát sérülésmentes, folyamatos növényfejlődés biztosított.
25: Volt olyan kedves hallgatónk, aki a konténeres növény cseréppel együtt ültette el.
26: Ez nem ajánlatos. Nagyon-nagyon komoly problémák lehetnek. Nyugodtan vegye ki a növényt, szedje le a műanyag konténert a gyökerekről, végezze el a földfeletti részek metszését, és akkor telepítse vissza.
20: Ha kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A héten beérett a szamóca a dán-szentmiklósi ültetvényeken is. Baróti László kertész egykor 5,5 hektáron termesztett epret, de volt év, hogy a kereskedő semmit nem vett át tőle, és majdnem tönkrement. 6 évvel ezelőtt aztán feleségével bevásárló közösséget szervezett, 10-ére csökkentette az ültetvényét, és ma már csak a minőségre koncentrál. Belényi Barbara riportja következik.
27: Gyerekek majszolják az epret, ők az előkóstolók.
28: Tudják, hogy biztos itt jó. Tényleg nagyon-nagyon jó minőségű epret árul.
27: Mi lesz ebből, srácok?
29: Majd esszük.
27: Vacsora?
28: Terve van véve, hogy lesz lekvár, meg tavaly csináltam szörpöt is.
27: Várták már nagyon a szabad földét? Volt import is, görög, egyre több szamóca jött Romániából, török, spanyol, olasz, aztán jött a magyar fóliasátras.
28: Igen. Amikor megérkezik az epre, rendszeresen szoktunk vásárolni, de hát nyilván nem olyan, meg a nagyobbik fiam mondta egyszer, hogy anya, csak itt vegyünk, mert annál a bácsinál finom az eper. Ez valahogy édesebb.
0: Miért kosár közösségben? Miért nem a piacon, vagy miért nem a közelébe vásárló központból?
4: Hát van gyümölcs, íze a gyümölcsöknek. Másrészt pontos az emberi kapcsolat, én mindig megpróbálok úgy vásárolni, hogy ismerjem a termelőt. Nagyon sokszor szokott tanácsokat is adni, hogy én a kertben hogyan műveljem a növényeimet, személyes kapcsolat alakul ki.
0: Árulja el nekem, Baróti László kertész, hány órát aludt az éjszaka?
5: 4-et. Egész nyáron. Muszáj.
0: Kézi munkaerő van?
5: Igen, Erdélyből vannak itt hivatalosan, nálunk vannak elszállásolva.
0: Hogy tudja őket megtartani évek óta?
5: Hát normálisan kell hozzáállni az egészhez.
0: Idén végre ki lehet azt mondani, hogy jó lesz a termés?
5: Ez sem igaz sajnos. A fólia sátrakban termesztett szamócák tökéletesek. A szabadföldi szamócáknál a probléma ott kezdődött, hogy május 1-én volt nálunk egy mínusz 3,3 fokos éjszakai hideg.
0: Ez Dán-Szent Miklóson,
5: és reggel 7 óráig tartott a fagy. 1-2 óra hosszát kibírt volna, de így nem. Az egyéves állomány meg se érezte, viszont a 2 éves állománynak az 50%-a megfagyott.
0: Közben mutatja nekem képen, hogy néz ki az egyéves ültetvény, térd magasságig ér.
5: Kicsit följebb, mint a tér.
0: Ez hogy lehet, hogy ilyen magas?
5: Napi szinten megkapott minden tápanyagot.
0: Hiába ilyen gyönyörű, júniusban újat fog ültetni?
5: Igen.
0: Tehát nincs 2 éves szamóca.
5: Nem lesz többet. Nem bírja a hideget, elfárad a növény.
0: Gazdaságos ez így?
5: Hát, kedves, 2 évesnek a fele megfagyott.
0: De tavaly se volt jó év. Tavaly előtt különösen nehéz év volt. Találkoztam olyan gazdával, aki már be is zárt idén.
5: Sajnos az a baj, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Gyorsan tavaszodik, gyorsan jön a meleg, utána meg jön egy ilyen fagyos időszak, mint a május elsője.
0: Akkor a szabadföldit kell elfelejteni, és inkább fóliasátor az, ami még...
5: Igen, abba az irányba halad a szamóca termesztés. Én szerintem itt Magyarországon több a fóliás négyzetméterre, mint a szabadföldi.
0: Most, hogy saját kosár közössége van, az importeper, vagy a hazai fóliasátra seper az, ami konkurencia?
5: Egyik sem, nincs olyan konkurencia, hogy megjelent a görög eper 500 forintért, vagy 1000-ért nálunk, vagy 2000-2500 az a szamóca, miénket veszik meg csoport. Azért nem is járunk sehová, ismernek. Belefáradtam én annak idején, hogy én piac vagy kereskedő.
0: Mióta van ez így, hogy önállósodtak?
5: 6 éve.
0: Előtte egyáltalán nem boldogultak?
5: 5,5 hektár, 55 000 négyzetméter szamócán volt, és nagyon nehéz volt. Akkoriban még több volt a szabadföldi szamóca. 12 éve volt. Ára alig volt, termesztettem 40 tonna szamócát, és majdnem tökre mentünk.
0: Ehhez képest most mekkora a terület? Sokkal kisebb?
5: Nagyon sokkal. Tömegtermesztés volt, most kevesebb terület van, tizede, viszont minőség.
0: Lesz-e önnek fóliája jövőre?
5: 3 alatt termesztettem, jött a -10 fok, rajta volt a 10 centis hó is, mind a kettőbe szakadt. Ez egy 600 000 forintos játék volt.
0: Hogy lesz így jövőre egy kis bevétel, hogy fejlesszen? Azt a fóliasátrat, ami beszakadt, azt
5: hát,
0: a kettőt,
5: most a fóliákról lemondtunk teljesen, újra fogjuk ültetni azt a 30 000 tőt, ami terem, tehát új ültetvény lesz az egész, és amennyit a jó Isten ad, annyi lesz.
0: A házaspár is a szamócáért?
6: Igen, együtt szoktunk jönni, mert ez tényleg friss, mert frissen szedi.
7: Megesszük.
6: Majd lehet, hogy már olcsóbb lesz, és akkor majd csinálunk lekvárt is.
7: Unokáknak elteszünk.
20: Eper promóciós kampányt hirdetett az Agrárkamara Baranyai Szervezete. A gyümölcskóstoltatások célja, hogy népszerűsítsék a környéken termő epret, és biztassák a vásárlókat arra, nézzék meg pontosan, mi kerül a kosarukba. Még 1-2 évtizede komoly gondot okozott a sok szabadföldi szamóca terület kitettsége az időjárásnak. A baranyai gazdák nagy része ma már fólia alatt termel, így kevesebb vegyszerrel és időjárási szélsőséggel kell számolniuk. A promóció indításán, valamint az ingyenes kóstoltatáson Pécsett Bicsák Eszter járt.
8: De vehettek kettőt is! Mindenki fogjon kettőt, kétszerzetek, hogy gyorsan!
0: Ez nagyon finom. Szereted az epret?
9: Igen.
0: Melyik legyen? Az. A kisebbeket szereted?
9: Igen.
0: Na, akkor nézzük, hogy milyen. Édes?
9: Igen.
0: Horváth Béla termelő. Az Ormánságból érkezett az eper. Pontosan honnan?
10: Magyar Mecskéből érkezett a Nagy Pista is családjának a farmjáról. Ők napi 500 ládával szednek és terítik a környéket, piacokat, kereskedőket, ők maguk árulnak.
0: Ez az eper, ez azért nem a kisebb szemekről híres egyébként. Milyen fajtáról van szó?
10: Ezek meg általában, aki ilyen minőségben csinálja az zepret az ormánságban, hál' Istennek egyre stabilan és egyre talán többen vannak. Ezek egy Olaszországból bejött technológiával, bakháton, olasz figópalántával, nagyon sok kézi munkával és nagyon sok költséggel van termelve, eddig még bírják, tehát az árak azért idén tartották magukat, viszonylag jól a piacokon, most esett egy kicsit le, de szerintem még jövő héten lesz ilyen árakba, és utána egyre megint emelkedni fog.
9: Megy ki a szezon?
10: Megy ki a szezon, igen.
9: Szokták mondani, azt hiszem, hogy azért jók ezek a fajták, mert hogy ezek már piacosabbak, tehát hogy nem az van, hogy fél nap alatt megromlik.
10: Nálunk már én szerintem több mint 20 hektár fólia alatt van, ami segíti azt, hogy a reggeli harmad pára semmi ne szálljon rá, mert hozza a gombás megbetegéseket. Ugye szabad földön azért hamarabb kap egy nagy esőt, egy vihart. Zepernek szerintem 70%-a fólia alatt van.
9: Ez elég jó, mert az biztonságot jelent.
10: Termésbiztonságot, növényegészségűleg biztonságot, a vásárlóknak biztonságot ad, nem kell annyit permetezni. Nagyon jó. És rájöttek, és ők saját költségeken támogatás nélkül gyártják a fóliákat, és állítják le.
9: Ritlinger József, a Baranya vármegyei Agrárkamara elnöke. Eper promóció kampány zajlik, illetve indul. Ennek a célja nyilván az, hogy a friss gyümölcsöt népszerűsítse. Baranyában terem elég eper, ugye? Mert hogyha eper, akkor nekem biztos, hogy Somogy és Sököly jut eszembe.
11: Hál' Istennek itt Baranyában is azt mondhatjuk, hogy több hektáron, akár ma több 100 hektáron is termelik, mert szántóföldi kultúraként is termelik már azt az epret, de a kertészeti rész, ami meghatározó itt az ormánságban, amit igen magas színvonalon termelnek itt a kollégák, ez a Szedmagad akcióval kiegészítve nagyon népszerű, főleg most itt vagyunk a fél idejénél, és azért is próbáljuk ezt még kicsit népszerűsíteni, hogy itt a befőzésre házi azt, hogy meg felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a jó minőségű epret el lehet tenni, és azért ezt a tél folyamán is lehet fogyasztani ki, hogy szeretni, és az, hogy idén is nagy mennyiségben jelent meg, hál' Istennek rövid ellátási láncként lehet tenni és fogyasztani.
9: Már. Egy kis piacon állunk a Búzatéren, a Király utca végénél Pécset, ez is egy termelői piac.
11: Igen, és azért is tettük most a szombati napra, mert a családokat céloztuk inkább meg, nagyon sokan jönnek ki, családostól, gyerekestől, és inkább bővelük szeretnénk ezt megismertetni, megkóstoltatni, és fölhívni a család figyelmét, hogy baranyi epret választanak az ormánságban.
9: 5-10 évvel ezelőtt még nagy probléma volt, hogy kevés volt a fóliás eper, sok volt a szabadföld, és az időjárás azért elég rendesen közbeszólt. Hát a mostani tavasz se volt nagyon egyértelmű. Az epertermelők felismerték-e már ezt a problémát, mert hogy azért nyilván fólia alatt drágább termelni, viszont biztonságosabb.
11: Igen, Baranyában azért már elterjedt itt a fóliás eper is, nagyon sokan foglalkoznak vele. Azt látjuk, hogy egyre több termelő kap rá kedvet, főleg olyanok, akik kertészeti kultúrával foglalkoznak, vagy van nekik dinnye kultúrák, és annak előszezonként úgymond kiegészítésként foglalkoznak eperrel is, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó egész évre való elfoglaltságot ad. Először eper, utána dinnye, és utána valaki még egy kis paprikába is belefogott. Úgy gondolom, hogy akkor kitellik neki az egész évre. Én csak gratulálni tudok neki, mert minden évben nagyon szépek az eperek, és minden évben meg lehet róla bizonyosodni, mert mindig eper promóciókor ingyen lehet kóstolni.
3: Az aszá és a tavaszi fagyok a szőlőültetvényeket sem kímélték. A gazdák a fagykárokat május 31-ig, tehát tegnapig jelenthették be, és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa rendkívüli támogatást kezdeményez a kárt szenvedett szőlőtermelők számára. Ráadásul az amerikai kabóca első egyedei már megjelentek, ezért országosan kötelező védekezés indul. Pilisi Csenge információi.
12: A szőlő levelei egy ilyen jellegzetes, hátrafelé göndörödő alakot vesznek föl, a levéllemez viaszossá válik, az ízközök, a hajtások rügy közötti része lerövidül, cikcakossá válik a hajtás, törékenyé, a fürt elkorcsosul.
13: Itt támadja meg a szőlő aranyszínű sárgasága az ültetvényt. A betegség ellen nem tudnak védekezni a termelők, csak a kabóca állományt lehet gyéríteni. Az egri borvidéken 2017-ben egy egész düllőt kellett kivágni, mondja Dula Bence borász, korábbi hegybíró.
14: A bozótok, azok a növények, amelyek a gazdanövények, ezeket ki kellett írtani. Akkor a Ráczhegy került abba a helyzetbe, hogy az ültetvények tábláknak a határterületén körülbelül egy olyan 15-20 métert, ahol lehetett, arra levágtuk és megsemmisítettük.
13: A NEBIC által működtetett országos károsító monitoring rendszer adatai alapján megjelentek az amerikai szőlőkabóca első lárva stádiumú egyedei, ezért a napokban indul a védekezés az amerikai szőlőkabóc ellen, mondja Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke.
1: A betegség tünetei ilyenkor még nem tapasztalhatók a szőlőkön, ez jellemzően július-augusztus időszakában jut el abba a fenológiai stádiumban növény, hogy már detektálni lehessen a beteg növényeket. Jelen pillanatban, amit a termelők tehetnek, az az, hogy figyelik a NABI, illetve a HNT által üzemeltetett előrejelző rendszereket. Amikor a hatóságok ezt jelzik, akkor lehetőség szerint azokban a napokban, amit a hatóságok jeleztek, egyidejűleg szükséges védekezni, hiszen így el tudjuk kerülni azt, hogy a kabóca az egyik ültetvényről a másikra effektíve átmenve túlélje a növényvédőszeres kezeléseket. Jelen pillanatban Tolna, illetve Somogy vármegyére van már kiadva a hatóságok által a riasztás. A többi vármegyére még nem került kiadásra, de az elkövetkezendő napokban, illetve egy-két héten belül ez várható országosan.
0: Miért tették kötelezővé a védekezést?
1: Nem lehet maga ellen, a betegség ellen máshogy védekezni. Ez a kettő megoldás van, a tünetes tőkék eltávolítása, természetesen előzetes bejelentéssel, illetve a kabócáknak a gyérítése. Ugye a kabócák szívogató életmódot folytató rovarok, egyébként szerencsére pár 10, maximum 30-40 méteres körzetben mozognak az életciklusok során. Ezeket, hogyha tudjuk gyéríteni, akkor értelemszerűen a fertőzés továbbvitelének az esélyét jelentősen tudjuk csökkenteni. Egységes védekezés itt nagyon fontos, az, hogy egyidejűleg, tehát ugyanabban a párnapos ciklusban, amíg a rovarölőszereknek a hatástartama ír, illetve amikor a lárvák abban a stádiumban vannak, akkor védekezzünk, és ezzel a technológiával el tudjuk kerülni azt, hogy egy kezeletlen ültetvényből a rovarok visszamenjenek a már kezelt ültetvénybe.
0: Arra a gazdálkodóra pedig bírság vár, aki nem védekezik.
1: A szőlőtermelőknek ez a saját felelősség és a saját jól felfogott érdeke, hogy védekezzenek. Amelyik termelő a felszólítás ellenére sem teszi meg a kötelező intézkedéseket, legyen ez akár a nem művelt ültetvénynek a művelésbe visszaállítása vagy felszámolása, legyen ez akár a betegtőkék eltávolítása, vagy pedig a növényvédőszeres kezelések elmulasztása, abban az esetben bírsággal sújtható. Én azért bízom abban, hogy mindenki a legjobb belátása és legjobb tudása szerint fog eljárni, és erre a lehető legkisebb mértékben lesz szükség.
13: A NABIC weboldalán napra készen követhetőek a vármegyei védekezési felhívások.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: Több mint 10 éves hagyomány a balatoni borokversenye, amit évek óta a Balatoni Szövetség szervez meg. Mára nem csak szakmai rangot szerzett magának a megmérettetés, hanem egyfajta lenyomata is lett annak, merre tart a balatoni borászat. Idén például a hagyományos fehér borok mellett egyre erősebben jelennek meg a pezsgők, a rozék, valamint az új stílusú tételek. Az idei díjátadó Balatonfüreden volt, ott járt Varga Tünde kollégánk is.
15: A versenyen a balatoni borrégió mind a 6 borvidéke képviseltette magát, idén 47 termelő jelentkezett 214 bormintával. Az eredmények pedig 3 nagy arany, 48 arany, 145 ezüst, 11 bronz és 6 okleveles elismerés. A verseny legfontosabb üzenete most is, balatoni turizmus nincsen helyi, minőségi borok nélkül. Pali Róbert, a szervező Balatoni Szövetség elnöke.
16: Nagy volt az érdeklődés, a Balaton borvidéki régiójának még nagyobb talán felelőssége, hiszen Magyarország legnagyobb kiterjedésű szőlőültetvénye, ezért az ide látogató vendégek és az itt lakóknak a száma még nagyobb felelőssége van a borászoknak, hiszen a gasztrokultúránkon keresztül, a bor túrákon keresztül még jobban be tudjuk mutatni, mint annak a településnek, vagy a Balaton térségének, Magyarországnak is a történetét és történelmét, ezért van még nagyobb jelentősége itt a balatoni borrégiónak.
15: Balaton turizmusát mennyire határozza meg maga a bor, a borászat?
16: Meghatározza, ahogy említettem, mind a bor túrákkal, mind a gasztrokultúránkkal kiváló, és ezt nem csak a hazai, hanem nemzetközi piacon is jelzik. Elsősorban nekünk kell elhinni itt élőknek, helyieknek, hogy a világ egyik legjobb helyén élünk. Talán a jövőre nézve az lesz talán akár a településeknek sikeressége, hogy hogyan tudnak így település szinten is térségben összefogni. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket mi támogassuk, és összefogjuk, és hirdessük a jó hírét a Balatonnak és a térségének.
15: A balatoni borrégió legjobb fehér bora címet idén a Tornai Pincész művészet 2022-es furmintja nyerte, amely a versenyen nagy arany minősítést kapott. Tornai Tamás a pincészet tulajdonosa. Miért indultak ezen a versenyen?
17: Hát egyrészt ugye különös jelentőséggel bír számunkra most a Dembor verseny, mert a pincészetünk alapításának 80. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A napokban már a 4. generáció képviseli Hongkongban a borainkat, és egyébként nem sokára New Yorkban a világ legjobb vulkanikus borainak lesz egy bemutatója, és az egyik kiemelkedő tételként fogja bemutatni a Tornai Pincészet Grófi Hárselelőjét. De hát azért a szívünk az mégiscsak itt van. Itt jó megméretni a borainkat a hasonló fajták között, és hát a Balatonbor régió termelői közösségének borai között.
15: Utalt is rá, hogy a Somlónál borászkodnak. Mekkora területen is milyen fajtákkal foglalkoznak?
17: Ugye az egyik legnagyobb borászata vagyunk a Somlónak, bár ugye Somló nagyon pici és közepes borászatnak tarthatjuk magunkat. De összesen 70 hektár feletti területen rendelkezünk a Somlón. A nagy megújítási hullámban vagyunk, tehát a jelenlegi aktív területünk az ennek körülbelül a fele, nem egészen 40 hektárnyi.
15: Mit gondol arról, hogy a balatoni borok mennyire tudják építeni, segíteni a Balaton brandjét?
17: Nagyon-nagyon jelentős mértékben. Elmaradásban vagyunk, mert azt gondolom, hogyha ma valaki a Balatonra érkezik, az nem egyértelmű számára, hogy ő egy borrégióba is érkezett. Nagyon sok tennivaló van, de azt gondolom, hogy egy kiváló kulcs lehet ahhoz, hogy a ide érkezők még gazdagabb, még bőségesebb élményben részesülhessenek, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy valaki eljön a Balatonra és megfürdik a tó vizében, vagy éppen este egy valamilyen rendezvényen vesz részt, hanem ennél egy sokkal több az egyéb élményeket kiegészítő élményt adhat, ha ellátogat a borrégió borászataiba, hiszen nagyszerű emberekkel ismerkedhet meg, remek gondolatokkal találkozhat. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú élmény, amikor nem csak fizikális, hanem szellemileg is feltrissülhet, aki a borászatokat meglátogatja.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A mai nap a tejvilágnapja. A tejtermékek kedvelt alapvető élelmiszerek, bár az utóbbi években az ágazat szereplőit rengeteg válság érte. Most is pont egy ilyen közepén vagyunk, a fogyasztók az árakban érezhetik a hatásait, bár ha valaki igazán szereti a tejet, az valószínűleg nem mond le róla. Nagy Margit információi.
18: Szereti a tejet?
19: Igen, nyersen is szeretem. Madártejbe szeretem.
18: Mennyit visz most?
19: 2 liter.
21: Heti szinten 5-6 liter tejet szoktam elfogyasztani. Piacon szoktam vásárolni termelőtől.
22: Nagyon finom.
18: Jobb, mint
22: nagyon.
18: A bolti?
22: Az 1000-szer.
23: A sajtokat nagyon szeretem, de mostanában egy kicsikét meg kellett vonnom magamtól ezeket a dolgokat. Úgy érzékeltem, hogy drágább.
24: A minőségi tej és tejtermék drága, a nyers tej felvásárlási ára viszont soha nem látott mélységekben van, nyilatkozta a Hajnaltájnak Harc Zoltán, a tejtermék tanács ügyvezetője.
25: A legfrissebb ismert magyarországi nyers tej átlagára az áprilisi ára, amely 138 forint kilogrammonként. Az áprilisi exportára az annak a tejnek az ára, amelyet kamionnal kiviszünk az országba, az áprilisban 96 forint volt. Hivatalos önköltségadat nem áll rendelkezésre Magyarországon, hiszen ez egy nagyon bonyolult számítás lenne, nehéz szabványosítani, de ez kétségtelen, hogy valahol 160-180 forint környékén lehet az önköltség. Már novemberben, decemberben láttuk a problémákat, sőt, már tavaly ősszel is sokan, de az árak bezuhanása, szerződésmódosítások, ezek ugye a januári, majd a következő hullámban az áprilisi árakban jelentek meg.
24: Itt van egy globális tejválság, tehát nem csak Magyarországon, hanem ha azt mondom, hogy Európában, illetve Európán kívül is, akkor talán nem túlzok.
25: Így van, azt gondolom, hogy Európában mindenképpen. Az európai nyers tejár volt az, amelynek az ára messze meghaladta az amerikai, illetve az új-zélandi árakat. Ők a közvetlen versenytársainknak a tejára. Tehát egyrészt magas volt az Európai Uniós tejár, másrészt egy jelentős 5-6%-os többlet jelentkezett a tavalyi év második felétől, és a világpiacon ugye nem tudtuk úgy értékesíteni, ahogy szerettük volna, mert egyrészt Kínával összealkoztatta a bajszát az Európai Unió, másrészt Új-Zéland és Amerika olcsóbban tudott megjelenni azokon a közös harmadik országokbeli piacon, ahol mi versenyzünk, Ázsiában, Észak-Afrikában, Közép-Amerikában, Kínában. Én azt gondolom, hogy ez leginkább most európai probléma.
24: Ugyanakkor a boltokban nem látszik az, hogy csökkennének az árak.
25: A boltokban is megindultak az árcsökkenések, tehát már ilyen 170-180 forintos első áras UHT-tejeket is lát az ember akcióban. 3-4-5 évvel ezelőtt volt ilyen olcsó a tej. Kétségtelen, hogy például egy félkemény sajt esetében, amely nem a mai tejből készül, és nem holnap tesszük a polcra, hanem akár több hónapot is várhat a érlelőben, a raktárban, a hűtött raktárban. Tehát ezek nem azonnal kerülnek a piacra, úgy 2025 év végéig 190-200 forint környéki nyers tejárat fizettek átlagban a feldolgozók. A januártól, februártól dőlt össze a piac, de azok a tejek, amelyeket ők tavalyi 200 forintos tejből feldolgoztak, azok lehet, hogy hetekkel, hónapokkal később kerül a polcra.
0: A kérdés az van, hogy megéri-e bizonyos termelőknek azt, hogy folytassák ezt a munkát?
25: Már most 6-8 telepet elveszítettünk 3-4 ezer tehénnel decembertől, de aki már feladta.
0: És ki kellett vágni az állományt?
25: Igen, ilyenkor ki vágja az állományt, vagy selejtezik és átadják az állomány minőségibb részét egy másik területnek. Nem jellemzően kivágás automatikusan, inkább egyfajta koncentrálódás. Amíg Európa nem lassít, addig nekünk nagyon-nagyon nehéz lesz megoldani ezt a problémát.
0: Mi kellene ahhoz, hogy a magyar piac egy kicsit versenyképesebb legyen, illetve hogy megnyugodjon ez a piac, akár hazai, akár pedig európai vonatkozásban?
25: Rövid távon nagyon sokat segítene, hogyha a középkeztetésbe vissza tudnánk jutni. Tehát alapvetően a magyar középkeztetésben a nagykereskedők által behozott olcsó tejtermék import jelenik meg, a magyar feldolgozók gyakorlatilag esélytelenek. Középtávon pedig nyers tej oldaláról nagyon-nagyon jó ink szolgáltatva, hogy mi történik Európában. És ugyanez a helyzet késztermékek tekintetében is, hogyha Európában sajt felesleg van, akkor az bizony idejön olcsón. Természetesen nem arról van szó, hogy nem jöhet Magyarországra tejtermék. De arról lenne szó, hogy azok az alaptejtermékek, amelyeket előállítunk és elfogyasztunk, azok nem ártana, hogyha magyar nyers tejből készülnének, így gondolok a tejre, túróra, trapistára, tejfölre. Szóval azt gondolom, hogy középtávon ennek a kiszolgáltatottságnak a megszüntetésre sokat segítene.
20: Kedves hallgatóink, hajnaltáj a legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást, mint az összeset, visszahallgathatják a világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.

0: Hétfői imádság. Elmondja Bábel Balázs, római katolikus érsek.
1: A mai napon Szent Justinus vértanút ünnepli egyházunk, aki Krisztus után 165 körül 6 társával szenvedett vértanú halált. A keresztény értelmiség védő szentje is lehetne, hiszen fiatal emberként kereste a tudást, filozófiai iskolákkal ismerkedett meg, de egyiküknél sem találta meg, amit keresett. Bejárta a földközi tenger vidékét, még nem rátalált a keresztényekre, akik Krisztus tanítását nem csak hitték, tanították, megélték, hanem érte vértanúkká lettek. Ezt látva, az a meggyőződés alakult ki benne, hogy az egyetlen megbízható és hasznos filozófia a kereszténység. Megkeresztelkedett, attól fogva életét az evangélium hirdetésének szentelte. Justinus nem maradhatott támadások nélkül. Följelentették, bíróság elé állították 6 tanítványával együtt. Azok az akták megvannak, amelyekben őt halálra ítélték. Justinus és társai a mai emberek számára nagy példát és erőt mutatnak, hogy a kereszténység nem egy semmire sem kötelező klubtagság, hanem elköteleződés Jézus Krisztus mellett. Ez a Szent Justinuszi vértanúság arra tanít bennünket, hogy Jézus Krisztus szeretetért semmi sem sok.
0: Bábel Balázs, római katolikus érsek gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 1-én, hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Néhány órás napsütés valószínű, de többfelé várható zápor és zivatar, élénk lesz ugyanakkor a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, jelenleg 17 fokot mutat a hőmérő Budapesten. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak.
4: A cégeknek éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat, a számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni.
3: Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat. A Karmelita Kolostorban 5000 gyermeket láttak vendégül. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, május 31-ig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ma reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Súlyog Tamás köztársasági elnököt.
4: Súlyog Tamás továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét. Az államfő ezt egy videóban jelentette be. Súlyog Tamás arról beszélt, hogy a lemondás lehetőségét felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Elmondta azt is, hogy továbbra is együtt akar működni a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
5: Az államfői megbízatás méltósága helytállást követelnek tőlem. A jogszeretet álhatatosságot, a haza hűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
3: Magyar Péter a köztársasági elnök bejelentésére reagálva azt írta, Sulyog Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyermeknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi bocsánatkérés helyett.
4: A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett. A párt azt írta, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Kiemelték, a magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. A KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta, nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek. Rétvári Bence kiemelte, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. Hozzátette, Magyar Péter csak általa kinevezett embereket tűr meg a pártjában, a kormányában és az országában, országban is.
3: Bárándi Péter, a megyesi kormány egykori igazságügyi minisztere azt mondta, ha a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indíthat, és szerinte Sulyog Tamás esetében erről van szó.
4: Hak Péter jogtudós pedig úgy látja, a vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukjon-e. Hozzátette, szerinte helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkot az ügyben.
6: Az Európa Tanácsi Bizottság jogászprofesszorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból áll, függetlenek, pártatlanak, semmilyen politikai vagy gazdasági érdekük sem Magyarországhoz, sem a magyarországi politikai küzdelemhez nem fűződik. Megnyugtató lezárása lenne, akár egyik fél, akár másik fél álláspontját támasztják alá.
3: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, írta a gazdasági és energetikai miniszter.
4: Kapitány István szerint így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Mindez nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent.
3: A cégeknek mai félig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat, a számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni, és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben.
4: A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Lincmeyer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
7: Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
3: Drágulnak a szolgáltatások, júliustól díjat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is.
4: A szolgáltatások drágulásával évente csak nem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége a biztosdöntés.hu számításai szerint. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta, most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
8: Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
3: Jóvá hagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV volán menetrendet, amely június 20-ától lép életbe.
4: Vitézi Dávid azt írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között.
3: Magyar rendszám

0: Budapesten rendezett labdarúgó BL döntő. Teltház volt a Puskás arénában, ott több mint 60 ezeren szurkoltak, és a város több pontján is tömve voltak a szurkolói zónák.
1: A játékosok és a szurkolók biztonságát több ezer rendőr, illetve mentő biztosította a fővárosban. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie, a mentők pedig összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára.
2: Az országos mentőszolgálat a Bajnokok Ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte. Jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk.
0: Az új típusú nikotinos termékek veszélyeire hívta fel a figyelmet a WHO a dohányzás elleni világnapon. A hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökkenést mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője.
1: Kimmel Zsófia hangsúlyozta, a nikotinos tasakoknak rendkívül magas a káros anyagtartalma, így egyre gyakoribbak a nikotinmérgezéses esetek. Ráadásul a külföldi ízesített termékek összetételét a hatóságok nem ellenőrzik. Kimmel Zsófia kiemelte, sajnálatos, hogy egyre több fiatal dohányzik.
3: Emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. A fiatalok tele 30-50% használt ilyen terméket. Amikor a pokobár, pázbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékukban jóval magasabb nikotin tartalomban, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt a nikotinmentesben is találtak nikotint.
0: Több mint 500 gyermeket, kísérőit és családtagjait látta vendégül a kormány a gyermeknapon a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be.
1: A gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkezett gyerekeket kreatív, zenei és kulturális programokkal, valamint finomságokkal várták.
4: Igyekszünk ebből egy hagyományt teremteni, és még nagyobbá tenni ezt, hogy még több gyerek eljuthasson ide, és megnézhesse ezt a csodálatos épületet, ezt a csodálatos kilátást, hiszen az ő szüleik, nagyszüleik adójából készültek, újultak meg ezek az épületek, és minden magyar embernek joga van látni ezt a csodálatos kilátást és ezeket az épületeket.
0: A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
1: Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
5: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható.
0: Budapesti információkkal folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvény utómunkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig várhatóan csütörtökön estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
1: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
5: Nemzeti Sportkrónika.
7: Ezüstérmes a Tatabánya, a férfi kézilabda Európa.

0: A kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Kettős vereséggel alul maradt a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében a Tatabánya, amely az Észak-Macedón Ohrid elleni idegenbeli visszavágón 31-25-re kikapott, így ezüstérmes lett. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes a magyar válogatott Bartucz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Simán nyert a bajnokság első négy helyezettje a női kézilabda NB1 záró fordulójában. Az aranyérmes Győr a Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet és a bronzérmes Debrecen a Kozár Michelin győzte le magabiztosan az idény utolsó bajnokián. A negyedik Esztergom a Vasas otthonában nyert. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi pedig 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Mindkét együttes három mérkőzésen rendezte le a párharcot. Finnország nyerte a svájci férfi jégkorong elit világbajnokságot, miután hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazdát a döntőben. A bronzérmet Norvégia szerezte meg, mivel szintén csak a ráadásban 3-2-re verte Kanadát. Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti, nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 39 éves játékos. Búcsúzott Stoller Fanny az amerikai Christian Harris oldalán az első kiemeltel szemben a Roland Garros vegyes párosok nyolcad döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntő rövidítésben kapott ki a francia nyílt tenisz bajnokságon. A vasárnapi első futamon hatodikként zárt, a nap második versenyét viszont megnyerte Kis Norbert, a Révész Racing címvédő versenyzője a gyorsasági kamion Európa bajnokság idénynyitó olaszországi hétvégéjén. Köszönöm a figyelmet!
1: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
2: Műsorajánlat.
1: Délelőtt.
3: A dohányzásról ma már általánosan tudjuk, hogy káros, mégis sokan nyúlnak elektromos cigarettához, hevítéses termékekhez vagy nikotinpárnákhoz, abban a hitben, hogy ezek biztonságosabb alternatívák.
4: Mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg a mennyiséget belőle, jönnek ezek a tünetek.
3: De valóban kevésbé veszélyesek ezek az új eszközök, vagy csak más formában tesszük függővé magunkat? A dohányzásmentes világnap apropóján arról beszélgetünk, hogyan változik a dohányzás és nikotinfogyasztás kultúrája, és milyen új kihívás. Másokkal szembesülnek az orvosok és családok. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5: Mit szól hozzá, hogy a román hatóságok erőszakkal kilakoltatták a Premontrei rend apátját a nagyváradi rendházból? És ön szerint milyen mértékben növeli Budapest nemzetközi tekintélyét a szombati Bajnokok Ligája döntő?
1: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
7: 2026. június 1-én, hétfőn, Tünde névnapján jó reggelt kívánok! Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Néhány hónap múlva megérkezhet a nyugdíjasoknak a szép kártya, a rákerülő összeg pedig a nyugdíj összegétől függ, de jelentez-e valós megoldást? Erről is beszélgetünk majd az Országos Nyugdíjas Parlament elnökével. Utána pedig szó lesz arról 3/4 hét környékén, hogy tovább öregszik a magyar pedagógus társadalom, európai szinten is rosszul állunk, hogy hol vannak a fiatal és frissen végzett pedagógusok, ezt is megkérdezem majd a szakszervezet elnökétől. 7 óra után pedig szó lesz arról, hogy már nem Magyar Péter a legnépszerűbb politikus az országban, mi áll a háttérben, az IDEA intézet vezető elemzője válaszol majd a kérdésre. Aztán 3/4-9-kor pedig arról beszélgetünk, hogy 6000 milliárd forintnyi uniós pénzt kap Magyarország, ennek a hazahozatalát ígérte a miniszterelnök. A jobboldalisággal nem vádolható politikó szerint viszont ez nem lesz egy egyszerű út. A részletekről kérdezem majd az uniós ügyekkel foglalkozó elemzőt itt a stúdióban. A szerkesztő ma reggel Papp János.
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7: 6 óra 18 perc, a Ferencváros női és férfi csapata is megvédte címét a vízilabda OB1-ben, miután a párharc harmadik mérkőzését is megnyerte. A nőknél FTC BVSC 19-8, a férfiaknál Fradi Honvéd 24-17. A mérkőzések után Tóth Bélának nyilatkoztak a főszereplők. Először a férfi együttes vezetőedzőjét, Nyéki Balást hallják.
2: Kellemes nyilván itthon ünnepelni, mindenhol jó ünnepelni egyébként, de a hazai közönség az mindig egy külön pikantériát ad neki. Hát azért mondanám, hogy kellemetlen a Honvéd, vagy kellemetlen volt ellenük játszani, mert mindent elkövettek, hogy tönkretegyék a játékunkat, ezt a szó jó értelmében mondom, abból a szempontból, hogy tényleg nincsen egy szinten a két csapat. Alapvetően az egész szezonjuk az fantasztikus volt, ahhoz gratulálok nekik. Nyilván ez ellen a játék ellen nem azt mondom, hogy nehéz játszani, inkább idegörlő és idegesítő, és egy kicsit azt mondanám, hogy az egész játék egy vízilabda ellenes. De ezzel jutottak a döntőbe, és sokszor eredményes tud ez lenni. Nagyon ritkán tud a végső sikerig eljuttatni csapatokat. Azért tegnap, ha megnézi valaki a Bajnokok Ligája döntőjét, az Arzenál se tudja megnyerni végül ezzel a fociával a BL döntőt. Nyilván nem elemezni akarom, aztán persze van, hogy valaki nyer így, de összességében a nagyszámok törvénye alapján úgy jön ki a statisztika, hogy aki játszani akar, az tudja megoldani. Tényleg nem a Honvéd kritikája, abszolút nem úgy értettem. Ők azt csinálták, amit kellett. Ennyivel jobbak vagyunk, ez így van, de nehéz ellenük játszani.
8: Sorozatban a harmadik hibátlanul megnyert magyar bajnoki cím. Ennek is azért külön értéke van, azt hiszem. Ez a finálé, ez mit hozott most ki ebből a Ferencvárosból, tekintve azt, hogy hát 10-11 nap múlva jön majd a BL4-es döntő, és nyilván azért ilyenkor ez mindig egy ilyen hát nagyon fontos köztes állomás is.
2: Nem tudom, de az érzéseim vegyesek azért, mert nem azért, mert hogy simán nyertünk, és nem volt benne ilyen különleges érzelmi faktor, inkább azért, mert nem nagyon készített minket föl a Final Four-ra, de majd magunkat mi fölkészítjük. Azért az előző években sokkal inkább hasonlított a vízilabdára, mondjuk egy bajnoki döntőben föl tudtunk készülni. Most meg ez nem feltétlenül azt a célt szolgálta. A maga a millió, a döntő hangulata azért az előhozza a játékosokból azt, amire szükség van. De nyilván a következő napokban lesz regeneráció, pihenő, és utána a szerdától elkezdünk azzal foglalkozni, hogy hogyan verjük meg a Barcelonát. Tehát meglátjuk a stratégia, a terv megvan, aztán, hogy beválik-e. Nagyon jó csapatról beszélünk, de most egyelőre azt gondolom, hogy úgy tudunk majd megfeszülni, ha ma el tudunk egy kicsit lazulni. Ez mindenképp fontos, de tényleg a legvégén még egyszer szeretnék a Honvédnak gratulálni tiszta szívből, mert nagy dolgot hajtottak végre. Én is úgy gondolom, hogy nem ők a második legjobb játékos állományú csapat. Minden papírformát túlszárnyaltak, ehhez gratuláció nekik és a Szívós Marcinak.
9: Szilágyi Dorottyával beszélgetek, a Ferencváros válogatott játékosával. Gratulálok a bajnoki aranyéremhez. Három mérkőzés alatt letudtátok ezt a bajnoki döntőt, ráadásul most a legnagyobb a különbség a két együttes között. Hogy látod ezt a találkozót, mennyire sikerült megvalósítani azt, amit kitűztetek célként?
10: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra, azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a nulladik perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk, talán a jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkre, mindenki, mert nem van, nagyon jól játszottunk.
9: Címet védett a Ferencváros, hogy össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
10: Nem tudom, hogy pontosan miben erősebb, azért pályjátékos kicserélődött. Ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő a szezon szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak, de az, hogy a tavalyi szezonhoz képest milyen volt, nem tudom, mert nem voltam ott.
9: Azért még egy nagy feladat előttetek áll, a máltai BL4-es döntő. Hogy érzed, milyen formában van az együttes, ugye visszatértek a sérült játékosok. Összességében ez a bajnoki döntő milyen felkészülést nyújtott a máltai Final Four-ra?
10: Az elmúlt héten is valamilyen szinten már a Final Four-ra készültünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdés, mint a mai, az első negyed mindenféleképpen körülbelül azt a szintet kell hozni négy negyeden keresztül a San Andreu ellen, hogyha szeretnék a döntőbe jutni, és nyilván szeretnék a döntőbe jutni, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni. Hát most megvan a Magyar Kupa győzelem, a bajnoki győzelem, úgyhogy most megyünk tovább a BL győzelmért.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7: 6 óra 24 perc, a Debrecen Szepesi városrész fejlesztésének új üteme május 20-án indult, és a közmű ellátottság javítását, a bekötő út és a környező úthálózat korszerűsítését célozza. A munkákat két ütemben végzik, míg az első ütem július 20-áig, a második szeptember 20-áig tart majd. A forgalmi rend pedig ideiglenesen módosul. Cinege Levente összeállítása.
11: Szepes a debreceni agglomeráció dinamikusan fejlődő város része, ahol az elmúlt években fokozott figyelem irányult a közmű és úthálózat korszerűsítésére is. A beruházások célja a lakókörnyezet komfortjának növelése és a forgalmi terhelés csökkentése. A helyi önkormányzat és a kivitelezők együttműködése mellett kiemelt szerepet kap a közösségi tájékoztatás és a közlekedési rend átmeneti átszervezése, hogy a munkálatok a lehető legkisebb fennakadást okozzák. A fejlesztések hosszabb távon javítják a városrész elérhetőségét és ingatlanpiaci vonzerejét, miközben a helyi lakosság bevonása és tájékoztatása kulcsfontosságú a zökkenőmentes megvalósításhoz. Erről beszélt műsorunknak Gábor Zsombor, a debreceni önkormányzat városüzemeltetési osztályának vezetője.
12: Egy tavalyi munkának a folytatása kezdődött meg itt május közepén végén itt Debrecen-Szepes városrésznél. Alapvetően egy távvezetéképítése történik, ez egy 11 kilométeres szakasznak kb. Egy ilyen 2-2,5 kilométeres szakasza érinti a munkáltatók végével. Szerintem a legfontosabb a szepesen élőknek, hogy meg is fog újulni az út teljes mértékben, ki fog szélesedni az út, vadonatúj aszfaltbúkolatot fog majd kapni, megoldódik a csapadékvíz elvezetés, sájtennek sokkal kulturáltabb körülmények között tudnak majd közlekedni a lakosok. Ez a több mint 2 kilométeres szakasznak a felújítása 2 ütemben fog megtörténni. Első ütemben a Debrecen-Szepes kültéleti részén fog munkavégzés zajlani, ami azt jelenti, hogy Szepes szilárd bókolat szempontjából egy zsáktelepülés, ezért a szepesi lakosok a 481-es számú főút irányába tudnak majd egy stabilizált úton kiközlekedni a szilárd bókolat irányába. A kivitelező, amennyiben szükséges, valaki úgy érzi, a vármegye maticát tud biztosítani a közelben lévő autópályának a használatához is.
11: Már javában dolgoznak, tehát a munkagépek Szepesen, újabb üteméhez érkezett a városrész fejlesztése, de a település rész továbbra is megközelíthető marad, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. Szeptember 20-áig a déli irányból a 481-es főút felől, észak felől pedig a szepesi stabilizált úton a sárga dűlön keresztül lehet eljutni a területre. A Vértesi út felújítása miatt a hulladék, lerakó és a város közötti szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Az autópálya szakaszok igénybevételihez szükséges vármegyei autópálya matricát, tehát a kivitelező térítésmentesen biztosítja az érintett lakosoknak. Az ezzel kapcsolatos igényeket e-mailben lehet jelezni az önkormányzati képviselő felé, emlékeztetett az osztályvezető.
12: Azok a szepesi lakosok jogosultak erre a térítésmentes rámegyematicára, akik gépjárművel rendelkeznek, és a szepesi lakosok. A különböző platformokon, Facebook, rádió, TV, egyéni önkormányzati képviselő irányából is a szepesi lakosok tájékoztatva lettek erről. Tavaly évben már volt egy hasonló helyzet, amikor kerülő úton kellett járniuk, most is ugyanaz a helyzet, jelen pillanatban a május 20-ától kezdődtek ezek a munkálatok. A július 20-tól szeptember 20-áig Szepes betretén fog zajlani. Ez a munkavégzés az egyes ütem végeztével, amikor a kettes ütembe beleáll a kivitelező, a távvezeték építése során megkezdődik az úthelyreállítás, illetve az útkorszerűsítés is. Várhatóan november közepére az időjárás is engedi, akkor teljes mértékben kivitelező végezni fog, és le is fog vonulni a munkaterületről. Ugyanúgy fog járni a busz, mint a tavaly évben, ugyanúgy a 481-es számú főút irányába a stabilizált úton közlekedik be Szepes Betretére, ott megfordul, és ugyan a 481-es irányába halad be Debrecenbe.
11: A vezetéképítési szakasz során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A felújítás tehát a közösségi közlekedést is érinti, hangsúlyozta Gábor Zsombor. Így a 39-es autóbuszok módosított útvonalon terelő úton közlekednek Szepes irányába. A DKV tájékoztatása szerint több megállót ideiglenesen nem érintenek majd a járatok. Emellett a reggeli indulási időpont is változik az egyik munkanapi járat esetében.
13: BKK Info.
14: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délelőtt 11 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Mára lezárták a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert útburkolatot javítanak. A Sibrik Miklós út szerviz útján mától időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a Gyömrői út után elektromos közműépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
13: MÁV Info.
15: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapestre tartó Tópart Intercity-nél 20-30 perces késésekre lehet számítani, mert Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között biztosító berendezés éve lassítja a közlekedést. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. Nógrádban folytatódik a karbantartás, mától két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750. Vonatok helyett. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
13: Időjárás jelentés.
7: Viszonylag füllett a levegő, és 18 fokot mutat a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható napközben országszerte? Ezt már a Hungaromet munkatársától, Fehér Balástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok! Alapvetően felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, emellett többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati-nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között várható.
7: Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
17: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Reggel felkeresi Sulyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Sulyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani az és befizetni az adójukat. A számviteli beszámolót már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinernek adott interjújában hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban szabályozza majd az akkuipar működését. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő friss elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt ma már alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felhajtja az árakat. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
18: Vármegyéről vármegyére. Békés.
19: Ahol királyok vizitáltak. Gyulai Almási kastély. Háromszor járt benne magyar uralkodó. 1807-ben első Ferenc, fél évszázaddal később Ferenc József feleségével Erzsébettel, majd 1876-ban ugyanő egy hadgyakorlat alkalmával. Olvashatjuk a kastély honlapján. Az ismertető egy szomorú eseményről is beszámol. 1849. augusztus 23-án a 13 aradi tábornok közül 10 ebben az épületben tették le oldalfegyverüket, s indultak el utolsó útjukra, az aradi vesztőhely felé. 1746-ban színdarabot mutattak be falai között, ahol gyakran járt Erkel Ferenc, Munkácsi Mihály pedig 2 évig tanult festeni mesterétől, a dévai születésű Szamosi Elektől. A gyulai kastély barokk tömbjét Harukken Ferenc alakította ki, akinek unokája Wenckheim Ferenc pazar rezidenciává bővítette. Mellé lovardát emelt, parkjába és téli kertjébe egzotikus növényeket ültetett. A kastély Wenckheim Stefánia Mária grófnő és gróf Almási Kálmán házassága révén került az Almási család birtokába. A II. Világháború után a kastélyt államosították, benne iskolát, kollégiumot, csecsemő otthont, majd a kastélyparkban termálfürdőt alakítottak ki. A felújított gyulai Almási kastély látogatóközpont 2016-ban nyílt meg a nagy közönség előtt.
20: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
21: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7: 7:05, a hűvös tavasz és a május elejé fagyok alaposan feladták a leckét a dinnye termelőknek, így a hazai szezon a megszokottnál később kezdődhet. Legkorábban július elején vagy közepén kóstolhatjuk meg az első érett darabokat. De vajon milyen termésre van kilátás és mire számíthatnak idén a vásárlók? Göcő Mátyást, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének társelnökét Hegedűs Katalin kérdezte.
22: Az idei év az hasonlóan a tavalyihoz úgy indult, hogy itt extra korán nem lehetett ültetni. A termelők gyakorlatilag húsvét utáni héten ilyen 10-15-ek tájékán ültették már ki a görögdinnyét, úgyhogy az gyakorlatilag biztonságosnak mondható volt. Ezután is elég hideg reggelek követték a napokat, és ez a növények fejlődésében nem igazán játszott jól szerepet.
23: Sokan várjuk azt a pillanatot, amikor belekóstolhatunk az első hazai dinnyébe. Várhatóan mikor jöhet el ez leghamarabb?
22: Jelen helyzetben ugye a legkorábbi fólialagutas dinnyék, azok egy hete elkezdték leszedni a fólialagutakat. Ezek a dinnyék most a napokban már a saját útjukra vannak engedve, hogy minél hamarabb virágozzanak és termések bekössenek rajtuk. Hogyha ezek bekövetkeznek, amikor azt lehet mondani, hogy július eleje és 10-e között lehet tagsálni azt, hogy a fólialagutas termesztésből lesz magyar áru a piacokon és az áruházláncokban majd, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy elég sok termelő termel már nagy fólia sátrakban, ami még előrébb hozza a szezont. A tavalyi évhez képest úgy látom, hogy ebből a termesztési módszerből még több görögdinnye fog megjelenni majd június 10-e és 15-e körül. Biztos is, hogy július 10-e, 15-e körül már a piacokon, zöldségeseknél, kisebb üzletekben már fogunk találkozni magyar görögdinnyével.
23: Akkor van okunk a bizalomra. Ha végignézünk az ország nagy dinnyetermő vidékein, akkor mennyire egységes kép rajzolódik ki? Mi az, ami elmondható?
22: Elmondható az, hogy hál' Istennek a gyümölcsösökkel ellentétben, ahol tudjuk, hogy nagyon komoly fagykárok voltak, a görögdinnyét nem érte ilyen súlyos fagykár, tehát Délbékésben, Baranyában, ugye a legkorábbi termesztő körzetekben megfelelő állapotban vannak a növények, ezektől szintén nem marad a Tolna Fehér megye, a Heves Jásság sem, és tudomásunkon arról ugye a későbbi termesztő körzet Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is megkezdődtek az ültetések és bizatkódóak a szezonhoz.
23: Mennyiségben és profitban képes lesz az idei év felülmúlni a tavait, vagy inkább egy túlélő szezonra számítanak a gazdák?
22: Nagyon bízunk abban, hogy a magyar görögdinnyének meg lesz a becsülete az idei évben is, és de mint látjuk, hogy nagyon sok gyümölcs elfogyott az országban. Ami gyümölcs lesz, azt látom, hogy az drága lesz, és még ha a görögdinnye egy magasabb áron is kerülne a fogyasztók asztalára, mint előző években, akkor is szerintem az olcsóbb gyümölcs kategóriákba fog tartozni.
23: Ez is jó hír. A modern technológiáknak adónak köszönhetően ma már elképesztő a választék, max szegény, de mini dinnyék is versenyeznek már a polcokon. Mi a vásárlók kedvence, mit tapasztalnak? Megmaradtak a hagyományos, óriás csíkosoknál, vagy az újdonságok viszik a pálmát?
22: Mindig vannak újdonságok, amelyek ugye rákerülnek a termelőstői palettára, de még Magyarországon a fogyasztás nagy részét még mindig a nagy testű görög dinnyét teszik ki. Igaz, hogy zömében ezt már szeretelve vásárolják, viszont az áruházláncokban mindenféleképp a 9 kiló alatti görög dinnyéket részesítik előnyben, és ugye azt is tudni kell, hogy ezekben az áruházláncokban egyre nagyobb teret hódít magának a max szegény görög dinnye is, és ebből látom azt, hogy egy felületi növekedés megy végbe.
23: Sokan úgy gondolják, vagy úgy vélik, hogy a jó dinnyéhez csupán kellő mennyiségű víz és napsütés kell. Ön tapasztalt dinnyetermesztőként, hogy látja, mi az a titkos recept, amitől egy dinnye nem csak nagy lesz, hanem mézédes és tökéletes állagú is?
22: Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a magyar termelői szaktudás az megvan ahhoz, hogy megfelelő minőségű görög dinnyét termesztenek. Ehhez vár csak ugye a legnagyobb segítség az, hogyha optimális az időjárás. Ugye a szélsőséges hidegek elkerülik, és a szélsőséges időjárás okozta tényezők. Hogyha ezek együttállása mind megvan, és kellő meleg van, ez ugye mindenféleképp a görög dinnye ízének és a fogyasztásnak is csak kedvezni tud.
23: A boroknál megszokhattuk a terroir fogalmát, ez a dinnyénél is elmondható? Érezhető a különbség például egy békési, egy szabolcsi vagy egy hevesi dinnye között ízvilágát tekintve?
22: Nem mondom, hogy nem, bár ezt nagyon nehéz megkülönböztetni. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szakértelem kell ahhoz, hogy ízvilágban különbséget tudjunk tenni a magyar termesztőtájak között. Azt tudni kell, hogy viszont az import görög dinnye és a magyar görög dinnye között már ez sokkal könnyebb a helyzet, mert Magyarországon, a Kárpát-medencében egy olyan klimatikus időjárás van, ami görög dinnye ízvilágának és cukorképződésének sokkal kedvezőbb, mint a mediterrán országokban.
21: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7: 6 óra 40 perc, az utolsó negyedében megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát. Erről beszélt nemrég a miniszterelnök, de azt is hozzátette, hogy a pontos részletek a költségvetés állapotától függenek. 200 ezer forintos juttatásról van szó, és elképzelhető, hogy az éves időintervallum nem naptári évre, hanem mondjuk októbertől októberig tartó időszakra vonatkozna, és az is elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá 50-50 ezer forintot. Vendégünk a témában Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
7: No, ez utóbbi ötletet, és gondolom, ami azt megelőzi azt is, a Nyugdíjas Parlament kifejezetten jónak tartja. Mi a különbség, vagy mi jelentősége van annak, inkább úgy kérdezem, hogy negyed évente kerülne rá ez az 50 ezer forint, aztán majd beszélünk a differenciálásról is.
0: Igen. Hát azt gondoljuk, hogy ha nem egy összegbe kapja meg, sokaknál ez pront segítséget jelentene, de hogyha négy részletbe kapná meg, akkor kevésbé jelentkezik a kiszolgáltatottság későbbiekbe. Emlékeztetni szeretném arra a kedves hallgatókat, hogy van olyan európai ország, ahol az alacsony jövedelmeket a nyugdíjakat hetente folyósítják. Éppen azért, hogy ne halmozódjon fel az adósság, és ne legyen kiszolgáltatva mondjuk egy hónap múlva már az egyén az uzsorásoknak, vagy a méltatlan régi emlékeknek az elárverezésére, vagy kótyavetyélésére. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ha negyed évente kapna mondjuk a 50-50 ezer forintot, akkor az jobban beépülne a napi beosztásába, mint egyszerre megkapna 200 ezer forintot, és az kétségtelen, hogy akkor gyorsan meg lehet valamit oldani ezzel, de ez nem ösztönzi arra, hogy tervszerűbben kölcsön.
7: Uh-huh. Ugye, hogyha jól értem, akkor azt mondja, hogy ez könnyebben beosztható metódust jelentene. Ugye itt most arról van szó, hogy élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre fordítható. Most, hogyha megnézzük azt, hogy hány nyugdíjas van Magyarországon, és nagyjából a keresetek, a nyugdíjak, bocsánat, hogyan alakulnak, akkor azt látjuk, hogy jó részt inkább élelmiszerre és gyógyszerre költenék azok, akiknek szüksége van rá. És azért itt nézzük meg azt, hogy alakulna, ugye ez a differenciálás, amiről az előzőekben beszéltem, hogy hogy alakulna a nyugdíjak mellé adható szép kártya juttatás, mert nem mindenki kaphatna. Akinek magas a nyugdíja, ezt 500 ezer forint fölött számoljuk, az nem kapna.
0: Igen. Hát ugye a jelenlegi adatok alapján 250 ezer forint alatt 1,3 millió nyugdíjas él. Tudni kell, hogy jelen pillanatban az átlag nyugdíj az 261 ezer forint, de a medián nyugdíj, ugye a középső személynek mennyi a nyugdíja, az 230 ezer forint. Tehát 1 millió 300 ezer nyugdíjas az 200 ezer forintos szép kártyát kapna. 1 millió 300 és a 500 ezer között 600 ezer nyugdíjas van, azok pedig 100 ezer forint értékű nyugdíjat kapnának, és van körülbelül 100 ezer olyan öregségi nyugdíjas, aki 500 ezer forint fölötti ellátásban részesül, azok nem kapnának. Tehát mi ezt üdvözöljük azt, hogy elindult az állami juttatásból a differenciálás. Eddig ez nem volt differenciált, eddig ez mindenki kapott, nem tudom én, egységesen rezsiutalványt, egységesen még régebben Erzsébet utalványt, vagy egységesen ilyen plusz juttatást. Ez nem volt jó, mert ugyanannyit kapott a magas jövedelemmel rendelkező is, meg az alacsony is. Tehát az, hogy itt egyáltalán kinyílt ez a csap, hogy lehet differenciálni, ezt későbbiekben azt gondoljuk, hogy még pozitívan fogjuk ezt üdvözölni. Amit még itt nagyon érdekes, hogy az 1 millió 300 ezer, 250 ezer forint alatti ellátásoknak a háromnegyede nő. Tehát volt olyan tudós, aki azt mondja, hogy a szegénységnek női arca van. Tehát most, ha úgy tetszik, akkor ez a differenciálás tömegével a nőknek kedvez, mert hát ők jutnak nagyobb juttatáshoz.
7: Ugye itt ez egy örök vita, és nem csak Magyarországon, hanem Európa, sőt a világ számos országában, hogy a női bérek azok miért alacsonyabbak, ugye ugyanazért az elvégzett munkáért, mint a férfi bérek. Nyilván vannak itt is különbségek, és ez egy másik ajtót nyitna most ki a beszélgetésünkbe, de menjünk egy kicsit tovább. Még maradnék egy pillanat erejéig a négy részletes utalásnál, vagy pénzösszeg ráhelyezésnél, hogy látja, hogy akkor, amikor mondjuk egy éven belül, mert azt néha nagyon nehéz kiszámolni, hogy a világpolitika mit diktál, és az infláció hogyan alakul, hogy ezzel a negyedeléssel, ezzel lenne esély esetleg arra is, hogy ez az inflációt kövesse, ez az összeg, ami rákerül a szép kártyákra?
0: Ebben én nem látok most lehetőséget, hogy infláció követő legyen. Azt gondoljuk, hogy majd a évelei nyugdíj indexálásnál ott azt gondolom, hogy a program szerint nem csak az inflációt fogja követni az évelei indexálás, hanem a bérek növekedését is. Nézzük egy konkrét példát. Ebben az évben 11%-kal nőttek a minimálbérek, és a nyugdíj pedig 3,6%-kal. Tehát a 11%-os keresetnövekedés és a 3,6%-os nyugdíjnövekedés között, hát szemmel láthatóan nagy a különbség. Na most, ha ez több éven keresztül így megy, akkor ez azt eredményezi, hogy a nyugdíjasok olyan meredek szegénységi csúszdára kerültek, hogy nagyon-nagyon eltávolodik a bér, a kereset és a nyugdíj. Jelenleg ez már 50% az átlagbér és az átlag nyugdíj között, most már 50%-ot is meghaladja a különbség.
7: Egyetlen egy percünk maradt, és egy nagyon nagy témába kezdtünk azért bele. Szeretném, ha még arról beszélnénk, hogy ön tavaly azt mondta decemberben, hogy a 13. havi nyugdíj és az élelmiszer utalványok nem oldják meg a mindennapi megélhetés gondjait. Ugyanakkor tavaly év végén minden választáson induló párthoz eljutatták a nyugdíjas parlament elvárásait a kormány intézkedéseivel kapcsolatban. Hol tartanak az egyeztetések, előkészületek?
0: Jelenleg ott tartunk, hogy megnéztük a új kormány és a 18 minisztériumhoz besorolt feladat és hatásköröknek a listáját, és megpróbáltuk a szinkronba hozni az általunk összeszedett probléma térképpel, és hát az a tapasztalatunk, hogy legalább 14 minisztérium kompetens bizonyos területeken a nyugdíjak ügyébe, és ezt nem látjuk vissza viszont a feladat és hatáskörökbe. Tehát két példát mondanék, aki a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozna, a szolgálati nyugdíjnak a problémaköre. Ő már kijelentett, hogy ezt meg akarja oldani, de ezt nem látjuk a feladat körébe. Vagy a gondosóra, amelyel ma már 1 millió nyugdíjas rendelkezik, az meg hát ugye a technológiai minisztériumnak kellene, hogy visszaköszönjön, nem köszön vissza. És azt látjuk, hogy a feladat és hatáskörékben egyetlen egy helyen a nyugdíjpolitika, az a pénzügyminiszterem hatáskörében van, de az időseknek nem csak a nyugdíj, hanem más idősellátás, egészségügyi ellátás és egyéb dolgok is lennek. Hát most ezt próbáljuk összefésülni.
7: Folytassuk valamikor ezt a beszélgetést. Karácsony Mihály az országos nyugdíjas parlament elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
21: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.

0: Tocsik Tamás a pedagógusok szakszervezetének elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És elnézést, hogy elszaladt az előző beszélgetésnek a vége. Arról beszélgetünk majd itt a következő percekben, hogy tovább öregszik ugye a magyar pedagógus társadalom, és hogy európai szinten is az egyik legrosszabb mutatókat produkáljuk, hogy hogyan látja most ezt a tendenciát, meg lehet-e állítani, vagy visszafordítani, akkor legyen ez az első kérdés.
1: Megállítani nem lehet, mert egy generációs rész hiányzik az alacsony fizetések következtében, ami az előző 15-20 évnek az eredménye volt. Amit láttunk, hogy ugyan többen jelentkeztek egyetemre és főiskolára pedagógus képzésre, viszont a tanárképzés, az az osztatlan tanárképzés még mindig a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Ráadásul, ha mondjuk a természettudományokat vesszük, akkor ott például tavaly 3 kémia és fizika szakos tanárt vettek fel, vagy bocsánat, idén 3-at vettek fel, tavaly pedig egyetlen egyet sem, és közben 400 kémia és fizika szakos tanár megy nyugdíjba a következő 2 évbe. Tehát ez nem lesz egy díszmenet, és ez ugye akkor a magát a tantervi szabályozás is át kell alakítani, mert ez a kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly 6000 körül volt, vagy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a mentoráláson, a pályakezdők mentoráláson is változtatni kell.
0: Ön miben látja az alapvető problémát? Tehát mi lenne az, amitől ott maradnak a fiatalok? Hát nézem, hogy az Eltén, Szegeden, Debrecenben, Pécsett és Egerben képeznek pedagógusokat. Most nyilván olyanok, ön is elmondta, hogy ebből a nem tudom, 5 vagy 6 egyetemből 1 kémia szakos pedagógus, vagy 3 kémia szakos pedagógus kerül ki. Évente hol vannak ezek a fiatalok?
1: Hát 2 részre kell bontani. Tehát ettől azért jóval több helyen is képeznek tanítók, a gyógypedagógus a Győrbe is, tehát Szombathelyen is, tehát nem ez a lényeg, hanem az a lényeg.
0: Bocsásson meg, én most csak arra utaltam, hogy például akik általános iskolában, mert ugye onnan hiányzik, igen, illetve középiskolában.
1: Hát a középiskolában egyébként a szakképzők állnak a legrosszabbul ebből a szempontból, tehát ott a legalacsonyabb a fiatalok aránya. Amit látunk, hogy az a folyamat, hogy mi abba bíztunk, hogy a pedagógus béremelés az fog lendíteni. Az Európai Bizottságtól a szakszervezetünk külön kérte azt, hogy a pályakezdők pedagógusoknak magasabb arányba történjen meg a béremelés. De ez úgy látszik, hogy nem volt elég. Tehát ebben mi is tévedtünk. Feltehetően a Z-generációnak, akik most a pályára lépnek, nem ez az álompálya. Tehát ők sokkal nagyobb szabadságra vágynak, sokkal nagyobb mozgástérre. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy a tanárképzés gyökeresen át kell alakítani, mert azt látjuk, hogy a fiatalokat nem készítik fel megfelelően, mondjuk konfliktuskezelésre, az eltérő kultúrára. A problémás gyerekeknek, akik a sajátos nevességeit igényelnek ezeknek a tanulóknak, a kezelésére nem készítik fel őket, és megijednek egy idő után, és inkább elmennek a pályáról.
0: De 30 évvel ezelőtt felkészítették őket ezekre a problémákra, vagy helyzetekre, amelyeket említett az előzőekben, vagy 30 évvel ezelőtt kevesebb volt az ilyen helyzet, most azért egy kicsit liberálisabb a társadalom, és talán több minden történik.
1: Nem a liberális felfogása van az alapvető probléma, azon van az alapvető probléma, hogy megduplázódott az elmúlt 15 évben a sajátos nevelésigényű gyerekeknek a száma. Az autista gyerekek száma 30-szorosára emelkedett, és ezekre nem készítettük fel a kollégákat, de még az idősebb kollégákat sem, hogy ezeket hogyan kell kezelni, hogyan kell viszonyulni ezekhez a gyerekekhez. Tehát itt nagyon komoly hiányosság van. Egyébként egész Európa ugyanezzel a problémával küszködik.
0: Igen, de európai összehasonlításban is meglehetősen rosszul állunk. Azért van egy-két ország, amelyik nagyon jól teljesít, vagy hát jobban, vagy jól teljesít ezen a téren. Ugye Finnországot szoktuk még példaként említeni, aztán nem tudom, erről volt korábban sok vita, hogy a finn oktatási nevelési módszereket be lehet-e vezetni Magyarországon. Magyarországon, majd gondolom ez még a jövőnek a vitája lesz. Ugye az új oktatási miniszter a közösségi oldalára nemrég azt írta, hogy most egy szélesebb körű elhelyezkedést vagy egyeztetés lesz majd, és versenyképes tudás is kell, és hogy a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése az egyik legfontosabb feladat. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg, hogy mekkora adminisztrációs teher van most a pedagógusokon, ami mondjuk akadályozza a munkájukat.
1: Most jelent meg a TALIS jelentés 2024-es vizsgálat eredményei. Magyarországon 6 óra körül van a vizsgálat alapján az adminisztrációs feladatok ellátása.
0: Ez milyen időintervallum?
1: Ez egy heti időszakra vonatkozik. Ha ezt az adminisztratív terheket meg tudja felezni a miniszterasszony, az már egy nagyon komoly előrelépés lenne. Általában egyébként olyan 4 óra körül van. Nagyon sok az a teher is egyébként, ami a szülőkkel való foglalkozást is jelenti, a versenyre való felkészítést, tehát azokat a plusz munkákat, amik megjelennek. 43 óra egyébként, amivel a magyar pedagógusok munkát végeznek a TALIS mérés alapján. Ez egyébként az OECD átlag felett van jóval, mert 40,8 az OECD átlag, tehát ehhez képest egész magas a munkaterhelés, tehát ebbe is vissza kell fogni a miniszterasszonynak ahhoz, hogy komoly előrelépés legyen.
0: Ugye úgy fogalmazott, hogy egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása is fontos feladat. Ön hogy látja azt, hogy milyen intézkedések vezetnek ezekhez a felvázolt célokhoz? Mit látnának szívesen?
1: Hát a legfontosabb a nemzeti alaptanterv átalakítása. Tehát abban a téveszmében vagyunk, hogyha keveset tudnak a gyerekek, akkor még többet kell tanítani. Az alapvető cél az lenne, hogy minél kevesebben, és a stabilan tudják a gyerekek. Ez elsősorban az alsó tagozatra vonatkozik.
0: Mit jelent a minél kevesebbet?
1: Negyedik osztályban miért kell törteket tanítani? Ott igenis az alapvető számoláskészségeket kell elsajátítani a gyerekeknek. Nem kell ilyen felesleges tananyagokkal még terhelni a gyerekeket, hanem a szorzás, osztás, összeadás, kivonás, szövegértés, ezek a legfontosabbak, és ezekre jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni, sokkal több gyakorlási időt biztosítani a gyerekeknek, és kevesebb tartalmi részt, vagy ami bemagolandó, bevázandó rész lenne a gyerekek részére. Tehát ez a legfontosabb. Vagy az, hogy érettségire biztos, hogy 180 memoritát kell megtanítani, vagy elsajátítani a gyerekeknek. Ez a mai kornak a kihívása nem az lenne, hogy a szöveget megfelelően értelmezni tudják, és azt a gyakorlatba alkalmazni is tudják.
0: Ugye részben itt van egyszer, hogy a nemzeti alaptantervet át kell alakítani, nyilván a jövő elvárásaihoz vagy kihívásaihoz is kell alakítani a nemzeti alaptantervet. Ilyenkor milyen tényezőket tudnak figyelembe venni? Már csak azért is kérdezem, mert hát meglehetősen gyorsan változik az az igény, ami például a munkaerőpiacnak a gazdaságra való hatását is meghatározza.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ha most csak azt vesszük, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazását a munkaerőpiac képviselő elvárják, közben a szülőknek meg az a elvárás, hogy minél kevesebb digitális eszközt alkalmazzanak a gyerekek az iskolába, minél kevesebbet legyenek fent a digitális térben, akkor azt a kettőt hogy lehet majd egyeztetni? Ez egy nagyon komoly szakmai vita lesz, és a társadalom egyeztetésnek azt hiszem az egyik sarokpontja lesz, hogy ezt az etikus alkalmazást hogyan tudják alkalmazni. A másik, ami nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac számára olyan emberekre van szükség, akik gyorsan, könnyen átképezhetőek lesznek, és ne fordulhasson elő az, ami most például Hajdú-Bihar megyében is történik, hogy van 4000 vendégmunkás, és közben 3800 munkanélküli van a megyébe. Tehát erre mindenféleképpen a tanár vagy a képzési rendszernek oda kell figyelni.
0: Totyik Tamás a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
3: Ó, ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
4: Ne
3: nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
4: Cedacur Forte?
3: Nem ismered? A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
7: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 1-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kóbicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak.
9: Szigorúbb szabályozást és súlyosabb szankciókat ígér az akkumulátorgyárak kapcsán a közlekedési és beruházási minisztérium.
8: Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat, a Karmelita Kolostorban 5000 gyermeket láttak vendégül. Mondjuk a részleteket. Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-éig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ma reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Sólyog Tamás köztársasági elnököt.
9: Sólyog Tamás továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét. Az államfő ezt egy videóban jelentette be. Sólyog Tamás arról beszélt, hogy a lemondás lehetőségét felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Elmondta azt is, hogy továbbra is együtt akar működni a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
10: Az államfői megbízatás méltósága helytállást követelnek tőlem. A jogszeretet álhatatosságot, a haza hűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, esküm híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
8: Magyar Péter a köztársasági elnök bejelentésére reagálva azt írta, Sólyog Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyermeknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi, bocsánatkérés helyett.
9: A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett. A párt azt írta, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Kiemelték, a magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. A KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta, nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek. Rétvári Bence kiemelte, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. Hozzátette, Magyar Péter csak az általa kinevezett embereket tűri meg a pártjában, a kormányában és az országban is.
8: A mostani vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukja, nevélekedett Hak Péter jogtudós, aki szerint az lenne helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkotna az ügyben.
9: Bárándi Péter, a megyesi kormány igazságügyi minisztere pedig azt mondta, ha a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indíthat, és szerinte Sólyog Tamás esetében erről van szó.
4: Azzal, hogy a államszervezet demokratikus működése fölötti örködést elmulasztotta, megvalósította ezt a szabálysértést. Miben mulasztotta el? Például a gyermekvédelminek nevezett törvény és az arra épülő többi szabály ellen soha nem szólalt meg.
8: Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
9: A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkent a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről.
8: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, ami nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta, miután Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, ősszel már megkezdődhet az uniós támogatások kifizetése hazánknak.
9: Nagy munka áll a kormány előtt, mivel rövid idő alatt sok uniós elvárást kell teljesíteni, például a menekültügyi kérdésben és az uniós források átlátható felhasználása területén, mondta Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
11: Ezt a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd és mennyire kerül ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És azt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befogyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb, nagyobb összegeknek is blokkolásai, tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan, ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani.
8: Szigorúbb szabályozást és súlyosabb szankciókat ígér az akkumulátorgyárak kapcsán a közlekedési és beruházási minisztérium.
9: Tárkányi Zsolt, a tárca parlamenti államtitkára egy interjúban arról beszélt, hogy az új kormány nem támogatja a debreceni CETL akkumulátorgyár bővítését. A politikus azt is elmondta, hogy szeptemberben állhat fel az a hatóság, amely szigorúan ellenőrzi a már meglévő létesítményeket.
12: Milliárdos büntetésekkel szembesülhetnek, és lesz egy olyan szankcionálási tétel a többszörös visszaesőnek, hogy először csak átmenetileg, tehát hetekre vagy egy-két hónapra felfüggeszteni a működésüket, a legeslegvégső szankció pedig, hogy bezárják őket, minden engedélyt megvonnak, és kezdhetik újra a teljes engedélyeztetést már az új szabályok szerint, amik még szigorúbbak lesznek.
8: Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt már alig lehet használt otthont vásárolni, mivel a fix 3%-os hitel felfelé hajtja az árakat.
9: A Bankmonitor vezető elemzője szerint az Otthonstart beindította a lakásépítéseket, a hitelt mégis azok használják ki főleg, akik használt lakást vesznek. Argyalán József hozzátette, a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
13: Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlet kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
8: Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
9: Mikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.

0: Adatai szerint Oroszország egy hét alatt 2300 harci drónnal, több mint 1500 irányított légibombával és 108 nagyhatótávolságú rakétával támadta Ukrajnát.
1: Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban.
2: A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal.
1: A magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
2: A honvédelmi miniszter az 52-es Hőc hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
3: Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
1: Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászló égetést, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt pénteki incidensre reagált. Beszámolók szerint két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégetett.
2: Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Tar Zoltán szerint gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség.
1: Összehangolt szervezés, zöggenőmentes lebonyolítás, ez jellemezte a Budapesten rendezett labdarúgó BL döntőt. Teltház volt a Puskás arénában, ott több mint 60 ezeren szurkoltak, a város több pontján pedig tömve voltak a szurkolói zónák.
2: A játékosok és a szurkolók biztonságát több ezer rendőr, illetve mentő biztosította a fővárosban. A rendőrségnek mindössze 13-szor kellett intézkednie, a mentők pedig összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára.
4: Az országos mentőszolgálat a bajnokok ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte. Jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk.
1: Több mint 500 gyermeket, kísérőit és családtagjait látta vendégül a kormány a gyereknapon a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be.
2: A gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkezett gyerekeket kreatív, zenei és kulturális programokkal, valamint finomságokkal várták.
5: Igyekszünk ebből egy hagyományt teremteni, és még nagyobbá tenni ezt, hogy még több gyerek eljuthasson ide, és megnézhesse ezt a csodálatos épületet, ezt a csodálatos kilátást, hiszen az ő szüleik, nagyszüleik adójából készültek, újultak meg ezek az épületek, és minden magyar embernek joga van látni ezt a csodálatos kilátást és ezeket az épületeket.
1: Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
2: A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, illetve szakmai szervezetekkel.
6: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódást, lassulást jeleztek az M1-es autópályáról Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópályán 60 és Bak között, valamint az M0-as csomóponttól a főváros felé. Sokan haladnak az M2-es autóúton Vác és Dunakeszi körzetében. a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szent

0: Endre közelében, a Csepel-sziget két gerinc útján, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
1: Budapest információkkal folytatjuk.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út Vörösvári út között járműhiba miatt. Lassú az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Virágpiactól, aztán a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy telítettek a sávok, a 6-os főúton befelé az M0-ásnál, a 10-es főúton pedig Solymártól az Ürömi körforgalomig számítsanak lassulásra. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap, többfelé lesz zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 20 és 26, késmeste 15 és 20 fok között várható.
1: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Kubicsek Istvánt és Bordi Andrást hallották, viszont hallásra.
3: Műsorajánlat. Iskola példa Tarnabodon.
4: A babzsákkal valaki kiáll, Márti néni berak egy zenét, és akkor arra táncolunk.
5: Reggel tornászunk.
6: Nekik a legeslegőbb dolog, ami történhet, ez a mozgás. Az mindent fejleszt.
7: Hogyan sikerült egy kis 700 lelkes faluban csodaiskolát teremteni, zömében hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tanárok állandóan képezik magukat, a gyerekek pedig nagyon szeretnek iskolába járni. A Tarnabodi Máltai általános iskolában jártunk.
3: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Modernkori rabszolgaság.
9: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
8: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
10: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
8: Ami visszaterel az életbe.
11: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
8: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
3: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
12: 7 óra 16 perc, a Baltikumot érő fenyegetésekről és a védelmi hitelprogramról egyeztetett az Európai Bizottság elnöke a lett kormányfővel. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
13: Azonnal el kell kezdenünk a munkát, a Baltikumot érő hibrid fenyegetések sürgetőek, tette közzé az X-en az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen első alkalommal egyeztetett Andris Kulbergs lett kormányfővel, amióta Evika Szilinja miniszterelnök lemondott hivataláról. A lett kormányválságot az okozta, hogy ukrán drónok csapódtak be lettországi olajtározóknál, miután Oroszország elektromos zavarással eltérítette az eszközöket. Evika Szilinja menesztette a védelmi tárca vezetőjét, amiért nem aktiválta időben a drón elhárító rendszert. Emiatt azonban összeomlott a kormánykoalíció. A választásokig helyére lépett Andris Kulbergs kormányfővel a balti országot érő hibrid támadásokról és a szép védelmi hitelprogramról egyeztetett tegnap a bizottság elnöke. Megvitattuk Lettország 3,5 milliárd eurós szép tervét és annak hozzájárulását az európai kiemelt védelmi projektjeinkhez. Mielőbb írjuk alá, írta ki közösségi oldalára Ursula von der Leyen bizottsági elnök. Kína és az EU a kereskedelmi háború szélén áll, írja a Brussels Times. A lap emlékeztet, hogy pénteken az Európai Bizottság arról egyeztetett, milyen intézkedésekkel lehetne védeni az európai ipart a beáramló kínai termékdömpinggel szemben. A skála a napelemektől és járművektől a ruházati cikkekig terjed. A lehetséges védőintézkedésekről döntést ugyan nem hoztak, de egységes európai fellépést indítványoz az Európai Bizottság. Kína azonban erre válaszul kereskedelmi megtorlásokkal fenyegette meg az EU-t. A probléma azért jelentős, mert az EU kereskedelmi mérlege egyre romlik Kínával szemben. Tavaly már 360 milliárd euróra nőtt a kereskedelmi hiány, és a tendencia folytatódik. Emiatt az uniós döntéshozók attól tartanak, hogy egész iparágak kerülhetnek veszélybe Európában. felszámolt egy kábítószer terjesztő bűnszervezetet a belga rendőrség. Brüsszel elhíresült Peterbosz negyedében nagyszabású razziát tartottak, 27 embert vettek őrizetbe. Egy kiskorút ifjúságvédelmi intézetbe, egy illegális bevándorlót pedig idegenrendészeti központba vittek. A belga rendőrök jelentős mennyiségű kábítószert és készpénzt foglaltak le az akció során.
3: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
12: 7 óra 20 perc, már nem Magyar Péter a legnépszerűbb politikus az országban, ez derül ki, vagy ez is kiderül az IDEA intézet legfrissebb felméréséről. A témában vendégünk pedig Molnár Péter, az IDEA intézet vezető elemzője és operatív igazgatója. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
12: No, ugye önmagában az valójában nem meglepő, hogy egy ilyen mértékű győzelemnél a kormánypártok politikusai azok hatalmas népszerűségbe kezdenek. Ugye még nem történtek népszerűtlen intézkedések, tehát még gyakorlatilag tart az eufória a társadalomban is. Ugyanakkor az sem meglepő, hogy az előző kormánynak a politikusai azok gyakorlatilag mélyrepülésbe kezdenek, hiszen bennük megrendült valamilyen módon a bizalom. Azt kérem öntől, hogy először nézzük a rangsort, aztán beszéljünk arról, hogy mi generálja a népszerűséget vagy a népszerűtlenséget, mert az azért mégiscsak felvett néhány kérdést, hogy amikor már nem a miniszterelnököt tartják ugye a legnépszerűbbnek.
14: Igen, amit fontos hangsúlyozni, hogy ez május elején készült ez a vizsgálat, tehát pontosan amire utalt, ez az a hétvégén volt az adatfelvétel, amikor a miniszterelnöki beiktatás volt, tehát ez egy tényleg egy eufórikus állapot a társadalom azon részének, aki a Tisza pártra szavazott, és hát ez nyilvánvalóan visszatükröződik a népszerűségi adatokból is, ami a miniszterelnök népszerűsége, tehát hogy nem ő a legnépszerűbb Tisza politikus, azt érdemes annyival árnyalni, ez igaz, egyébként így van, de inkább úgy érdemes ezt mondani, hogy egyértelműen a lista érint Tisza miniszterek állnak, a külügyminiszter Kapitány István, Vitézi Dávid, és Magyar Péter miniszterelnök, akinek egy pár ponttal, tehát éppen a statisztikai hibatáron már éppen túl, alacsonyabb a népszerűsége, tehát úgy lehetne ezt mondani, hogy a négy tiszás miniszter a legnépszerűbb politikus, és közöttük viszont nem a miniszterelnök a legnépszerű.
12: Viszonylag magas, 42%-os az elutasítottsága. Igen. Ez minek tudható be? Ugye az a helyzet, hogy ezek a közvéleménykutatások, ugye itt, hogyha jól sejtem, vagy jól emlékszem, egy online kutatásról Igen. van szó ráadásul, ezek nem térnek ki a részletkérdésekre. Igen. De ugyanakkor megjelölik-e bármilyen módon azt, hogy miért utasítják el az ő személyét?
14: Itt konkrétan ennél a kérdésnél, amikor azt kérdeztük, hogy 1-től 5-ig osztályozza le az adott politikust, hogy mennyire kedvel, itt nem kérdeztünk indokokat. Más eredményekből, vagy más kérdésekből lehet következtetni az indokokra, és itt például, amit említett is, tehát, hogy miért áll hátrébb Magyar Péter miniszterelnök, mint mondjuk a miniszterei, most azért, mert egyfelől ismertebb, mint a miniszterei, tehát az ismertsége magasabb, másfelől azért, mert a támogatói azok ugyanolyan magasak a népességnek a fele, egy kicsivel több, mint a fele szimpatizál a miniszterelnökkel, mint mondjuk a népszerű miniszterekké, viszont őneki az elutasítottsága, a miniszterelnöknek az elutasítottsága magasabb, régebben van a politika színpadán, jobban megkoptatja esetleg őt, mint mondjuk a minisztereit. És ami még érdekes ezzel kapcsolatban, talán Orbán Viktor miniszterelnököt is érdemes itt megemlíteni, hogy őnála pedig a fordítottja látszik némileg, tehát a politikust értékelni tudók egyharmada kedveli a volt miniszterelnököt, tehát ez egy viszonylag magas arány, tehát neki még mindig van népszerűsége, vannak kedvelői, viszont a másik oldalon ő azért van hátrébb a népszerűségi listán, mert a népességnek, illetve az őt értékűnek a kétharmada viszont nem kedveli. Tehát ez az oka annak, hogy a fideszes politikusok lentebb vannak nekik támogatóik, viszont hát a népesség kétharmada pillanatig nem szimpatizál ők, és ezért vannak hátrébb.
12: Mitől kopik egy politikusnak vagy egy miniszterelnöknek a népszerűsége?
14: Hát egyfelől így a tapasztalat azt mutatja, hogy maga az idő koptatja el, tehát amikor egy politikus...
12: Azért Magyar Péter szírelépése óta még nem telt el olyan nagyon-nagyon sok idő.
14: Ahhoz már eltelt idő, hogy az eredeti népszerűsége, az, és még mindig népszerű politikus Magyar Péter, de hogy alacsonyabb legyen, mint mondjuk egy vagy másfél vagy két évvel ezelőtt. Nyilvánvalóan egy politikus, amikor feltűnik, és mondjuk személyesen szimpatikus az embereknek, vagy egy-két üzenete, az első két üzenete szimpatikus az embereknek. Utána, ahol erre gondoltam itt az időnél, hogy ahogy telik az idő, egyre több témával szembesül, ilyenkor előfordulhat, hogy lemorzsolódik a népszerűsége, illetve amire még utalt itt a legelején, szerintem ez fontos, hogy pillanatnyilag ott tart a dolog, hogy az új kormány még a saját döntéseiről, a saját cselekvéseivel nem nagyon kell elszámolnia, hiszen sok minden még nem történt. Elsősorban az előző kormánynak a cselekedetével kell foglalkozni. Nyilvánvalóan ez okozza, hogy a tiszásoké növekszik a népszerűsége, a fideszeseké pedig csökken.
12: Az uniós pénzek hazahozatala, ugye, ahogy emlegetjük, ez növelheti Magyar Péternek a népszerűségét?
14: Én azt gondolom, hogy igen, nem csak Magyar Péter.
12: Ugyanakkor ez nem egy olyan egyszerű történet, mint ahogy azt Magyar Péter kommunikálja.
14: Ez pontosan így van, csak hát nyilvánvalóan ő sem véletlenül úgy kommunikálta, hogy na már hazahoztuk a pénzt, mert az embereknek a többsége azért a hírekben ennél jobban nem mérül el. Másfelől viszont az is tény, hogy valóban erre van lehetőség, tehát hogyha szeptemberre sikerül a kormánynak ezeket a feltételeket megoldani, és mivel a kormánynak, az új kormánynak a választás előtt nagyon fontos vállalása volt az EU-s pénzek hazahozatala. Ha ez sikerül, vagy hát sikerül úgy kommunikálni, hogy sikerült.
12: Elég a kommunikáció?
14: Egy bizonyos szinten igen, a politikában bizonyos szinten elég, de hát nyilván nem hosszú távon. Arra akartam kiukadni, hogyha az emberek azt érzik, hogy ez siker, tehát megtörtént, amit a kormány ígért, akkor az egész biztosan tovább fogja növelni.
12: Jó, miért értékelik a legnépszerűbbnek Orbán Anitát, a külügyminisztert, a megkérdezettek? Ugye kérdés az, hogy mi alapján ítélik meg, miért lett ő az első, beszéltünk már arról, hogy még intézkedéseket ő sem nagyon tudott hozni, nyilván tartanak az egyeztetések, tárgyalások, kapcsolatok kialakítása.
14: Én szerintem több oka van ennek. Az egyik, ami szerintem fontos, hogy a külügyminiszternek legalábbis, tehát ez adatszinten annyira nem köszön vissza, de érzésre azt mondja az ember, hogy vannak bekötései mindkét oldalra, tehát a Fidesz oldalára is. Lehetnek ott még olyan szavazók esetleg, akik emlékeznek rá korábbról az ő világnézetére, cselekedeteire. Tehát ez is segítheti az ön népszerűségét. Segítheti az a népszerűségét, hogy úgymond a politikában, abban a szempontból, hogy egy nőről van szó, nagyon magas pozícióban van, nagyon képzett, tehát ez is növelheti az ő népszerűségét, illetve még egy dolog, ami pontosan azon a héten esett, amikor ez az adatfelvétel volt, a orosz ország kárpátaljai bombázásánál az ő fellépése, ami alapvetően más volt, mint a Szijjártó Péter fellépése mondjuk egy kicsivel korábban, aki pedig népszerűtlen politikus lett már a kurzusnak a végére. Ez a kontraszt, ami közte és a korábbi külügyminiszter között van, ez is emelhette az ő népszerűségét.
12: No, lenne még ezzel kapcsolatban kérdésem, de nagyon fogy az időn, 2 percünk maradt. Kell egy miniszterelnöknek bármit is kezdenie azzal, hogy ha a népszerűsége az mondjuk ennyi idő alatt csökken, vagy a következő 2 évben ezzel nem kell foglalkoznia?
14: Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a népszerűsége csökken, különösebben, vagy ha én lennék a volt miniszternek, akkor én nem foglalkoznék vele, az nagyobb problémát jelent. Volt egy olyan kérdésünk is, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy Orbán Viktornak vissza kell-e vonulnia a politikától, vagy nem, és a népesség többsége azt gondolja, hogy vissza kellene vonulni a politikától, illetve maguk, a Fidesz támogatóknak is az egyharmada azt gondolja, hogy ha nem is visszavonulnak, egy kicsit háttérbe kéne vonulni, ez jelenthet neki problémát, tehát az, hogy a saját hívei, akik kedvelik őt egyébként, esetleg nem hisznek abban, hogy képes a párt megújítására, tehát ez az, ami neki esetleg változtatni a következő 2 évben, nem feltétlenül a népszerűsége.
12: Igen, azért 16 éven keresztül tapasztaltuk, hogy egy stratégáról van szó, tehát ez majd a következő 2 évben kiderül, hogy mennyire, valóban mennyire jó stratéga volt kormányfő. Ugyanakkor van még itt egy nagyon fontos kérdés, 1 percünk maradt. Most még ugye szinten kell tartani a választási eufóriát, beszéltünk már erről, nem születtek még népszerűtlen intézkedések. Ugyanakkor a társadalom elfáradt a 2 évig tartó kampányban, de még most is halljuk valamiféle lázítást, szítást, azt a hangnemet, ami nem biztos, hogy a megfelelő kommunikációt segíti a társadalomban. Mikor lesz ez kontraproduktív? Ön szociológus, azért is örülök, hogy ezt felteltem, ezt a kérdést.
14: Ez a fajta hangnem az én véleményem, ez kétségtelenül jelen van, viszont nem feltétlenül újdonság. Tehát ez már a magyar belpolitikában szerintem hát most már lassan 20 éve megvan. Én azt gondolom, hogy tehát a Tisza ebbe így automatikusan nő bele, egyszerűen hát erőltetni kell majd magukat az egész belpolitikumnak, hogy ezen változtasson, és azt arra akartam kiukadni, hogyha az előző 10-20 évből indulok ki, akkor ez nagyon sokára lesz kontraproduktív, mert hát nagyon sokáig működött eddig is.
12: Na majd meglátjuk, hogy mennyire fáradt a társadalom. Molnár Péter az IDEI intézet vezető elemzője, operatív igazgatója volt a vendégünk. Arról beszélgettünk, hogy már nem Magyar Péter a legnépszerűbb politikus az országban. Köszönöm, hogy eljött.
14: Köszönöm szépen.
15: BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A baleset történt a fővárosban a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. A Lehel utcától csak lépésben lehet emiatt haladni. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton is, a Rákóczi hídtól északi irányban, és szintúgy csak nehezen járható a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal is. A pesti alsórakparton a Margit hídtól délfelé a Lánchídig számítsanak torlódásra. Varga Etele, BKK Info.
12: 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
0: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Hamarosan hivatalában keresi fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Sólyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak civil szervezetek tegnap gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Mától félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor, várhatóan 12-én és 13-án éjszaka, teljesen lezárják majd az átkelőt. Friss hírekkel
16: 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
17: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
18: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
20: A Magyar Rádió énekkarának quintessenciája a Sapszom bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszom bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
21: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
22: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
12: 7 óra 34 perc, polgári tüntetés szervez június elejére a Sándor Palota elé a második reformkor párt, amely a Súlyog Tamás köztársasági elnök lemondását követelik. Ezt Hona Gábor a párt elnöke jelentette be, aki most itt van velünk telefonon. Jó reggelt kívánok!
23: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt is és a kedves hallgatókat is.
12: Ugye azt mondta Ön szerint, hogy az államfő körül elfogyott a levegő, így képtelen ellátni a nemzet egységét megjelenítő feladatát, és hivatalban maradása súlyos károkat okoz a köztársasági elnöki intézménynek. Ön szerint milyen feladatok ellátásában gátolja a köztársasági elnököt az, ahogy Ön fogalmazott, elfogyott körülötte a levegő?
23: Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést, ami most azért komoly vitát kavar Magyarországon, és úgy tűnik, hogy most már nemzetközi fórumok is belesznek volna ebbe a vitába, ezt hát legalább három részre kell választani. Van egy rész, egy jogi alkotmányos rész, amiben el kell ismerni, hogy Súlyog Tamásnak vannak komoly igazságai. De van emellett egy erkölcsi társadalmi rész, hiszen egy rendszer ért véget április 12-én, és ő ennek a rendszernek volt a kinevezettje, ami én azt gondolom, hogy megkíván bizonyos konzekvenciákat, vagy legalábbis azoknak a levonását. És van egy harmadik, egy politikai szempont, hogy Magyarország előtt olyan nehéz és fontos időszak áll, ahol a köztársasági elnök és a kormányfő közötti ennyire abszurd a rossz viszony nem tartható. És én azt gondolom, hogy most mindenki ebben a vitában a három szempont közül megpróbálja kiemelni az ő már előtte megfogalmazott álláspontjához legjobban passzolót. Nekem Súlyog Tamással emberileg nem ismerem őt személyesen, nincs semmilyen problémám. De köztársasági elnökként én azt gondolom, valóban elfogyott körülötte a levegő. Nem hiszem, hogy az a hangnem, amit Magyar Péter miniszterelnök gyakorol vele szemben, az jó és helyes. Szerintem az erős hangnemnek és a bántó hangnemnek azért annak határai, de ettől függetlenül tartalmilag azt gondolom, azzal csak egyetérteni lehet, hogy a legjobb Magyarországnak az lenne, hogyha a köztársasági elnök lemondana.
12: Bocsássanak, miben mutatkozik az meg, hogy elfogyott körülötte a levegő? Milyen feladatát nem tudja ellátni ezáltal Ön szerint Súlyog Tamás?
23: Én azt gondolom, hogy lényegében a két legalapvető feladatát nem tudja ellátni, a nemzet egységét nem tudja megjeleníteni, és a demokratikus működés őrét sem, hiszen az, aki az előző két évben nem volt sem fék, sem egyensúly, én azt gondolom, hogy nem hiteles, amikor arról beszél, hogy egy kétharmados kormányváltás után, illetve rendszerváltás után most a fék és egyensúly szerepéért jelentkezik be. Képzeljük csak el, hogy a következő időszakban egy ennyire elmérgesedett viszony, ami a miniszterelnök és a köztársasági elnök között kialakult, az milyen módon fogja segíteni az ország ügyét. Képzeljük el azt, hogy Súlyog Tamás, akinek a népszerűsége, én azt gondolom, és azt olvasom, hogy rekord alacsony, történelmileg nem volt még ennyire népszerűtlen köztársasági elnöke Magyarországnak. A következő időszakban hogyan fogja ő ellátni, akár reprezentatív, de akár gyakorlati értelemben Magyarország első közjogi méltóságának feladatkörét. Én azt gondolom, hogy sehogy. És két rossz megoldás van. Az egyik a legrosszabb, amit történik most, hogy Súlyog Tamás jogi érvekre hivatkozva a hivatalában marad, és fenntartja ezt az állapotot. Ez a nagyon rossz megoldás. Van egy másik rossz megoldás, amire a kormány készül, hogy mindenféle jogi hercehurca keretében erőből leváltja a köztársasági elnököt. Ez egyébként megvan ugye a kétharmados felhatalmazása, tehát ez szerintem igazából csak idő kérdése. És van egy harmadik, és azt gondolom, hogy ez a jó megoldás, hogyha a köztársasági elnök önmagában és önmagától belátja, hogy ez a szituáció csak akkor tud a köztársasági elnöki intézmény szempontjából jól és az ország érdekében megoldódni, hogyha ő személyesen hátralép és lemond. Tehát, hogyha valóban azt gondolja, hogy a köztársasági elnöki intézményt meg kell védeni, és ezt az intézményi konfliktust kezelni kell, hiszen ebben a tegnapi beszédében erről beszélt, akkor én megfordítanám a kérdést, hogy mivel segíti Súlyog Tamás a hivatalban maradásával a nemzetegységét és az intézmény, a köztársasági elnöki intézmény méltóságát?
12: Elnök úr, azt kérem öntől, hogy fejtsünk itt ki egy gondolatot, mégpedig a nemzet egységének a megtestesítését. Mi a köztársasági elnöknek a feladata ezzel kapcsolatban? Miben mutatkozik az meg, hogy ő egységesíti a nemzetet, vagy megjeleníti a nemzet egységesítését, vagy sem?
23: Hát minden olyan dolgot jelent ez, amit az elmúlt két évben egyébként Súlyog Tamás köztársasági elnök nem tett meg.
12: Például
23: a kegyelmi botrány, a Szőlő utcai ügy, Magyarország politikájába való külföldi beavatkozás kérdése, a háborús propaganda, ami egyértelműen óriás plakátokon, azt gondolom súlyos, komoly kárt okozott nem csak a magyar társadalom, de különösen a gyermekek mentális egészségében. Az az uniós konfliktus, ami most már évek óta tartott, vagy hát egészen évek április 12-ig évekig tartott a magyar kormány és az Európai Unió között. Én nem nagyon emlékszem, hogy Súlyog Tamás kiállt volna, és akár ő a köztársasági elnöki intézmény segítségével, akár, mint ahogy most tette, nemzetközi intézmény bevonásával igyekezett volna a feladatát ellátni. Tehát ez is valahol, én azt gondolom, hogy elgondolkodtató, hogy az elmúlt két évben Súlyog Tamásnak egyetlen egyszer nem jutott eszébe, hogy nemzetközi intézményekhez forduljon. Most, amikor az ő lemondása a kérdés, akkor hirtelen úgy érezte, hogy a Velencei Bizottsághoz kell fordulnia. Ahhoz a Velencei Bizottsághoz, ami egy fontos intézmény egyébként az Európa Tanácsnak az intézménye, azért mégsem az Európai Unióhoz kötődő intézmény. Ebben magyar részről Tócsányi László, a Fidesz korábbi igazságügyminisztere, ugye a delegált tagunk, tehát én nem akarom a Velencei Bizottságnak a kompetenciáját megkérdőjelezni, de én nem tudom, hogy ez a megfelelő intézmény, amihez fordulnia kell a köztársasági elnöknek, másrészt pedig, és ami talán ennél sokkal-sokkal fontosabb, miért mond gondolta ő most először életében, hogy köztársasági elnökként nemzetközi intézményhez fordul egy magyarországos súlyosan megosztó kérdésben. Na, ez a nemzet egységének megtestesítése, hogyha valaki képes egy ilyen szituációban akkor is fellépni, amikor az a kormány van hatalmon éppen, amelyik őt ebbe a pozícióba behelyezte. Egyébként itt hagyd tegyem hozzá azt, hogyha ez a kérdés megoldódik, egyébként így is úgy is megfog. Tehát ezt azért tegyük rendbe kettős hallgatók számára, hogy Súlyog Tamás előbb-utóbb el kell, hogy köszönjön a köztársasági elnök.
12: Jó, hát a megoldódik és a helyzet változik között valószínű nagy a különbség.
23: Igen, csak egy mondatot, hogy mondjak még. Én azt gondolom, hogy ezután a Tisza kormánynak nagyon fontos feladata lesz, hogy a köztársasági elnök tisztségével és megválasztásával kapcsolatos kérdést alaposan átgondolja, és ezügyben én azt javaslom, hogy a közvetlen elnökválasztás irányába menjünk el, mert amennyiben Súlyog Tamás egy közvetlenül választott köztársasági elnök lenne, mindazokkal együtt is, amit mondtam, nem merülhetne fel az ő lemondásának a kérdése, mert az emberektől kapta a bizalmat. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő Magyarországa szempontjából éppen a mostani helyzet miatt fontos az, hogy közvetlenül az emberek választassák meg a köztársasági elnököt.
12: Miért jó ön szerint az, hogyha közvetlenül az emberek választják meg a köztársasági elnököt? Hadd idézzem itt Horváth Lóránt ügyvédet, aki ugye még csak véletlenül sem vádolható jobboldalisággal két éve írt erről, és úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki pártok javaslata a közvetlen elnök választásról összeegyeztethetetlen a parlamentális demokráciával.
23: Hát nyilván ez egy vélemény, az én véleményem más, meg én azt gondolom, hogy bizonyára találnánk jogtudósokat, alkotmányjogászokat, akik másképp gondolkodnak erről a kérdésről, és összeilleszthetőnek tartják a parlamentális demokráciát és egy közvetlen elnökválasztást. fölvet persze kérdéseket, akár a köztársasági elnöki jogkörnek a bővítésével kapcsolatban, ha már közvetlenül választjuk, de én azt gondolom, ami annál szerintem jobb és erősebb érv, amit az előbb mondtam, nem nagyon van. Ha és amennyiben közvetlenül választjuk az köztársasági elnököt, akkor az a fajta legitimáció, amire Súlyog Tamás is hivatkozik, hogy más a köztársasági elnök terminus és más a 4 éves országgyűlési terminus, az teljesen egyértelművé válna, és föl sem merülne egy ilyen szituáció, hogy egy akár ekkora mértékű országgyűlési változás és eredmény után a köztársasági elnöknek mennie vagy maradnia kell.
12: Ön szerint hogyan változna a kormány és a parlament közötti hatalmi súlyozás, hogyha közvetlen államfőválasztás lenne?
23: A másik reformkor szerint a közvetlen elnökválasztás az egy olyan adukártya lenne, amely lehetővé tenni, hogy a köztársasági elnök ne csak a papíron, hanem a gyakorlatban is ellássa azt a feladatát, amit egyébként a jelenlegi szabályozás is biztosít neki. Hát szoktunk arra hivatkozni, hogy a köztársasági elnök jogköre Magyarországon eléggé visszafogott, és ez egyébként többé-kevésbé így is van. De azért azt látjuk, hogy még ezzel a többé-kevésbé visszafogott eszköztárral is alig éltek a köztársasági elnökök, és éppen azért, mert az esetek többségében, mert politikai, pártpolitikai és országgyűlési kinevezési függésben voltak, hiszen valakitől kapták a legitimációjukat valamelyik pártól, nyilván a többségi pártól. Az elnök az emberek általi megválasztása, ezt a kérdést tisztába tenni, hiszen azt tudnám mondani az elnök, hogy én az emberek embere vagyok. Nem tartozom felelősséggel egyik politikai pártnak sem, még akár egy kétharmados pártnak sem. Én az emberektől kaptam a bizalmamat, és a saját autonóm szándékaim szerint tudok köztársasági elnökként működni.
12: No hát bizonyára összecsapnak még a jogtudósok ebben a kérdésben. Vona Gábor, a második reformkor párt elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
23: Június 3-án, 19 órakor.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
12: 7 óra 45 perc, ugye Magyar Péter miniszterelnök még múlt szombaton kilátásba helyezte, hogy az állami vezető tisztségviselők, a parlamenti képviselők, intézményvezetők fizetése mellett a polgármestereké is csökkenhet a pazarlás megszüntetése elvén. A parlamenti képviselők fizetésének vagy tiszteletdíjának jelentős mérsékléséről egyébként már benyújtottak egy törvényjavaslatot, ma kerül a parlament elé. Az intézkedés ellen viszont az elsők között emelte fel a hangját Hódmező Vásárhely polgármestere Márki-Zay Péter, aki most itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
12: No, azt szeretném öntől kérni, hogy akkor vegyük végig, hogy mi a gond ezzel az ön meglátása szerint, hogyha a polgármestereknek a bérét csökkentik. Nyilván nem szeretnék senkinek a zsebében turkálni, tehát csak úgy megközelítőleg mennyit keres most egy polgármester, ehhez mekkora feladatot kell ellátni. Nyilván itt különbséget kell tenni a kis települések és a megyei jogú városok polgármesteri munkája között.
4: Hát nyilván egy nagyobb település, nagyobb feladat, több emberért felel. Én azt gondolom, hogy az méltányos, hogy a kormány talán 2 évvel ezelőtt rendezte a polgármesteri béreket, hiszen ez addig azt gondolom méltatlan alacsony színvonalon volt. Most is, hogyha piaci összehasonlítást teszünk, akkor egy 20 milliárdos, több ezer fő foglalkoztató cégnek a vezetője az általában többször annyit keres, mint egy ugyanúgy 20 milliárdos költségvetéssel rendelkező, több ezer munkavállalóért felelős polgármester. De engem nem is annyira a pénzkérdés érdekel, nem gondolom, hogy itt az lenne a legfontosabb. A legfontosabb kérdés az az volt, hogy itt a korrupcióban hozták összefüggésbe a bércsökkentést. Tehát az, hogy voltak polgármesterek, akik loptak, ez nem vitatott. De azt az összefüggést az ellen feltétlen tiltakozni kell, hogy azért, mert néhány polgármester lop, azért a fizetéseket kell csökkenteni. Nem. Aki lop, az tessék börtönbe csukni. Aki meg tisztességesen végzi a munkáját, az ugyanúgy, mint bármelyik másik munkavállaló az országban, az természetesen jogosult egy tisztességes bérre.
12: Ugye ön elindított ezzel, hogyha nem is egy lavinát, de azért egy összefogást, most már több polgármester is azt mondta, hogy felszólalnak az intézkedés ellen, aztán ott volt az Algyői Molnár Áron, aki azt mondta, hogy ha neki alacsonyabb lesz a fizetése, mint mondjuk az alatta dolgozóknak, akkor föl is áll abból a székből, mert nincs is értelme.
4: Igen, nyilvánvalóan, meg ez egy nagyon szép dolog, hogyha valaki a saját fizetését csökkenti. Tehát úgy tudom, hogy most miniszterelnök úr a korábbi lehetőség, Orbán Viktor által belakott lehetőség ilyen szemben, ami most talán valahol a 7-8 millió forint vagy a fölötti összeg lett volna, nagyon szerényen azt hiszem 5,1 millióra csökkentette a fizetését. Nyilván, amikor valaki lehetett csökkentő, szerintem egy jogállamban, demokráciában egy méltó szerénység. Mégsem gondolnám, hogy mi azért kellett volna leváltsuk Orbán Viktort, mert ő neki magasabb volt a fizetése. Gyurcsány Ferenc 1 forintot vett rá havonta. Nem gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc volt a legjobb miniszterelnök.
12: Az mely nem Bajnai Gordon volt, aki 1 forintot vett fel?
4: Én úgy tudom, Gyurcsány Ferenc volt. De még egyszer mondom, nem hiszem, hogy attól lesz valaki jó miniszterelnök. Orbán Viktorral nem az volt a baj, hogy 6 millió emelte a saját fizetését. Nem, az volt a baj, hogy közben 1000 és 1000 milliárdokat loptak el. Hogy oroszoknak hazaárulást követtek el, hogy magyar katonákat küldtek Csádba meghalni. Hogy a Gödi akugyár kapcsán hagyták lemérgezni a magyar dolgozókat, meg a környezetet. Ez volt a baj Orbán Viktorral, és nem az, hogy mennyi volt a fizetése.
12: Jó, ön hogy látja, hogy milyen konstrukciót támogatna ebben a kérdésben? Szóval azért azt tegyük hozzá, hogy én legalábbis úgy látom az általam ismert polgármesterek tekintetében, hogy mondjuk egy polgármesteri munka az nem arról szó, hogy reggel 8-tól délután 4-ig dolgozik, aztán hétvégén van 2 szabadnapja, hanem itt van egy hét minden napján való készenlét és egy 24 órás szolgálat.
4: Hát ez pontosan így van. A 24 órás szolgálat nyilvánvalóan vonatkozik arra, amikor valami mondjuk egy lakás 10, és a többi miatt akár éjjel is nyilván rendőrség vagy a tűzoltóság megkeresi a polgármestert, és a védekezésben részt kell venni, vagy amikor egy vihar tarolja le például a Hódmezővásárhelyet helyett, nyilván ott nincs éjszaka, nincs hétvége, stb. Ezen a mostani hétvégén is volt egy gyermeknapunk, volt egy hősöknapi koszorúzásunk, és még a szombati napon is ugye egy streetball fesztivált kellett megnyitni, stb. Nem mondom, és közben, amikor az ember jár kell gyalog kerékpárral a városba, bárki megszólíthatja jogosan, és elmondja az akár rátartozó problémáit, akár nem rátartozó problémáit, és próbálunk segíteni. Tehát nyilvánvalóan tényleg sokkal nagyobb felelőssége jár, de sokkal több elfoglaltsággal jár, sokkal több odafigyelés, stb. Tehát ez tényleg egy 24 órás munka, kétségkívül. Ehhez képest nyilván egy országgyűlési képviselőnek viszonylag kényelmesebb munkája van. Ott is talán 10%-kal csökkentették, ugye elhangzott, hogy óriási mértékben csökkentik az országgyűlési képviselők fizetését, hát annyira nem, tehát én úgy tudom, hogy a szorzókkal ez megint csak a sajtóból, de a magyar közönség.
12: Hát most talán 40%-os csökkentésről van szó.
4: Ez csak a filmszínház része, hát valójában a szorzókat a bizottsági tagságért azt megemelték, tehát valójában maximum 10%-kal csökkent. Ha valaki legalább egy bizottságban van, akkor 10%-kal csökkentették a bérét, és valójában nekik egyébként nem csökkent a bérük, hiszen korábban ezek az emberek nem országgyűlési képviselők voltak. Hogyha valaki egy tanárnő volt, vagy egy ingatlan ügynök, akkor most bekerül a parlamentbe, ezzel a mostani fizetéssel neki ez egy óriási előrelépés. Ha a saját fizetését eddig ténylegesen kapotthoz képest csökkentik, az egy szép nemes dolog, hogyha kevesebben keres többet, az egy kicsit más. De szeretném hangsúlyozni, hogy igazából nem. Én nekem soha nem volt problémám azzal, hogy mennyit fizetnek. Amikor én polgármester lettem, alacsonyabb lett a bérem, mint előtte a piacon, amennyit kerestem. 3 állásom volt korábban életemben, mindenütt többet kerestem, mint polgármesterként, most sem a megélhetésemért aggódok, mindig elfogadtam, amennyit kapok. Nem a pénz a lényeg. Itt az egyeztetés volt nagyon fontos, ami miatt kellett szólni, hogy ezt ne egy interjúbejelentésből derüljön ki, hanem tessék egyeztetni. Az előző kormány elkövette azt a bűnt, hogy nem egyeztetett a társadalommal. Ez a kormány mutasson példát demokráciából, korrektségből, méltányosságból, és én nagyon örülök, részkönben meg is tették. Most szerdán 10 órakor lesz egyeztetés végre az önkormányzati szövetségek és a polgármesterek között. Azt is gondolom, hogy ennek az egyeztetésnek egyébként nem a polgármesteri és alatta, minden alatta dolgozóknak a béréről van szó. Polgármesteri bérek csökkentésével csökkenne az alpolgármesterek, a jegyzők, az aljegyzők, a köztisztviselők, az önkormányzati cégvezetők, az óvodavezetők és mindenkinek a bére is, hiszen értelemszerűen, hogyha a első számú vezetőnek a bérét csökkentik, akkor az alatta dolgozóknak is korlátozzák a lehetőségét.
12: Engedje meg, hogy itt megálljunk egy pillanatra, mert azért ez felvet egy másik kérdést is az elmúlt évek inflációja után, hogy a fizetések csökkenése vagy csökkentése az valóban megfelelő út-e a jóléti társadalom irányába, már csak azért is, mert jól láttuk azt az elmúlt években, hogy egyetlen világpolitikai esemény hogyan befolyásolhatja egy ország gazdasági kilátásait és az inflációt.
4: A fizetések azért sem kellene, hogy a legfontosabb spórolási kérdés lenne, mert hogyha minőségű, jó munkavállalókat szeretnénk, azt szeretné a magyarság, hogy az ország krémje, az ország legjobbjai vállaljanak közszolgálatot, akkor nyilván nem lehet őket egyfajta anyagi függésbe taszítani. De ez, mondom, az előbb elmondott a fényében talán még csak nem is ez a legfontosabb szempont, hanem itt egy struktúra van. Nem lehet a bérletnek egy elemét kiemelni, hanem tessék a teljes struktúráról beszélni, és a köztisztviselőbérek megalázóan alacsonyak mind a mai napig. Hogy más nem mondjak, a Fidesz kormány átvette azt a súlyos, számunkra sérelmes dolgot, hogy a megyegó városoknak a köztisztviselőinek a bérét nem emelte. Az összes többi városét 2x15%-kal emelte, nem a polgármesterekről beszélek, hanem az ott dolgozó köztisztviselőkről. Valamiért a megyegó városokat kihagyták ebből. Például ezt sürgősen orvosolnia kell ennek az új kormánynak, de tudnék még nagyon sok olyan pontos feladatot mondani, ami miatt az egyeztetés és a munka megkezdését nagyon várjuk, hiszen a Fidesz eddigi rémuralma után, ahol tényleg kifosztották az országot, és megalázóan alacsony bérek vannak mindenütt az országban, biztos, hogy nem a bércsökkentés a legfontosabb.
12: Jó, ugye említette többször, hogy miben hibázott az Orbán kormány, és tulajdonképpen hasonló hibákat látnak most, hogyha jól értelmeztem, bár ezeket próbálják orvosolni, de hasonló hibákat látnak a mostani kormánytól is, ugye itt az egyeztetés hiánya, hogy önök például egy interjúból tudták meg azt, hogy csökkenhet a polgármestereknek a fizetése. Ma lesz parlamenti vita róla, és csak azután szakmai egyeztetés. Ez az egyik. A másik, hogy látja, hogy ha azokat vagy hasonló hibákat követel a jelenlegi kormány, mint az előző kormány, akkor ez a kétharmad mennyiben lesz más, mint az előző kétharmad volt?
4: Hát én nagyon remélem, hogy nem gomnyomogatógépet választottunk április 12-én. Akikkel tisztás képviselőkkel beszéltem, azok ezt meg is ígérték nekem, hogy ők egészen biztosan megfontoltan, felelősen fognak dolgozni és dönteni. Tehát ugye az egy óriási különbség lesz. Attól nem lesz diktatúra. Magyar Péternek a 71%-os parlamenti többsége, hogy nem azt a gyakorlatot fogják követni, mint Orbán Viktor a maga 66%-ával.
12: Milyen gyakorlatra gondol?
4: Hát kérem szépen, amikor itt egy mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül egy éjszak alatt, egy nap alatt...
12: Na jó, de bocsásson meg, hogyha önök nem emelik fel a hangjukat most például ön, és nem fog össze a többi település vezetővel, akkor lehet, hogy itt sincs most szakmai egyeztetés ebben a kérdésben.
4: Hát arra mindenki számíthat, hogy én föl fogom emelni a hangomat, és azt gondolom, hogy nekünk ez a kötelességünk is. Attól lesz ez demokrácia, hogy a hatalom, a kormány, a miniszterelnök hogyan reagál ezekre. Hogyha azért, mert én föl fogom emelni bármilyen hiba, bármilyen egyéb eset, én elmondom, lehet, hogy nem ért vele valaki egyet, de hogy én elmondhassam a véleményemet, és emiatt mondjuk ne legyen az, mint Orbán esetében, hogy Hódmezővásárhely sorozatosan nem kapta meg a neki törvényileg járó támogatásokat. A versenyképesek járásoknak az 500 millióját, a rezsitámogatást éveken ezelőtt az energiaáremelkedések ellen, Vásárhely egy fillért nem kapott ebből, ami egy abszolút alkotmány, jogszabály és erkölcs sérti magatartás volt, mindezt azért, mert kritizálni merészeltem a pedofilokat, az aberráltakat, a tolvajokat. Azt, hogy csádba küldünk meghalni magyarokat. Ha ezt valaki meri kritizálni, és emiatt a városra elesik minden jogos támogatástól, az egy diktatúra. De most én biztos vagyok benne, hogy ez most már nem az lesz.
12: Ennyi fért most ebbe a beszélgetésbe. Letelt az időnk. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
22: Reklámot hallottak. BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is csak lépésben tudnak közlekedni a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utcától a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig. Egybefügg a sor a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól észak felé a Halász utcáig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart befelé szintén csak lassan járható, ahogyan a Bartók Béla úton is torlódásra számítsanak a Móricz Zsigmond körtérhez közeledve. Varga Etele, BKK Info.
22: Autós percek.
12: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kulcs térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött a 63-as kilométernél, a külső sávot lezárták, és az M30-as autópályán Tornyos-Németi felé Kistokaj térségében a 21-es kilométernél korábban egy kamion árokba borult. A műszaki mentés jelenleg is folyamatban van, de egyelőre forgalomkorlátozás nincs. A Kistokaj-Sajó-Petri lehajtóág használható jelenleg.
22: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: 8 óra, jó reggelt kívánok 2026. június 1-én, hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
22: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: A tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
11: A cégeknek évfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni.
10: Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódó drón, jelentette be a román államfő. Mondjuk a részleteket. Reggel felkeresi Sulyog Tamás államfőt, a miniszterelnök Magyar Péter korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, május végéig távozzon hivatalából.
11: Sulyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Jelezte azt is, hogy az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól.
10: Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
11: A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről.
10: A cégeknek éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben.
11: A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Lincmeyer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
3: aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
10: Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt már alig lehet használt otthont vásárolni, mivel a fix 3%-os hitel felfelé hajtja az árakat.
11: A Bankmonitor vezető elemzője szerint az Otthonstart beindította a lakásépítéseket. A hitelt mégis azok használják ki, főleg akik használt lakást vesznek. Argyalán József hozzátette, a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
8: Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlét kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
10: Drágulnak a szolgáltatások júliustól. Díjat emelnek a bankok és mobil szolgáltatók is. A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is.
11: A biztosdöntés.hu számításai szerint a szolgáltatások drágulásával évente csak nem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta, most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
13: Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
10: Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
11: A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
10: A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani.
11: Totyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán hármat, miközben a következő két évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
14: A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
10: Itt a Krónika. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
11: Nikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.
10: Hétvégén is folytatódtak a harcok Kijev és Moszkva között, az összecsapásokban civilek is meghaltak. Részlete kíváncsi Katillától.
24: Egy ember életét vesztette az észak-ukrajnai Csernyihív megyében, amikor egy gyárba orosz drónok csapódtak be. Kijev is támadásba lendült, és Rosztov megyében egy nagy kapacitású üzemanyagtárolót, Szaratov város mellett pedig egy üzemanyagfeldolgozót vett célba. A Kirovi régióban egy olajszállító csomópontot ért ukrán légicsapás. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Ukrajna újabb modern Iris-T rakétarendszereket kapott Németországtól, amelyek elsősorban a légvédelmet fogják szolgálni. A kijevi vezérkar adatai szerint Oroszország egy hét alatt 2300 harci drónnal, több mint 1500 irányított légibombával és 108 nagy hatótávolságú rakétával támadta Ukrajnát.
10: Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászló égetést, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Beszámolók szerint pénteken két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégetett.
11: Tarr Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon belül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Tarr Zoltán szerint gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség.
10: A magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
11: A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszény Szendi Romulus úgy fogalmazott, a hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
0: Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős,

0: közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között.
1: A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
0: Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
1: Az új típusú nikotinos termékek veszélyeire hívta fel a figyelmet a WHO a dohányzás elleni világnapon. A hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökkenést mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője.
0: Kimmel Zsófia hangsúlyozta, a nikotinos tasakoknak rendkívül magas a káros anyag tartalma, így egyre gyakoribbak a nikotin mérgezéses esetek, ráadásul a külföldi ízesített termékek összetételét a hatóságok nem ellenőrzik. Kimmel Zsófia kiemelte, sajnálatos, hogy egyre több fiatal dohányzik.
2: Emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. A fiatalok fele 30-50% használt ilyen terméket. Amikor a pokobár, elvbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékokban jóval magasabb nikotin tartalom van, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt a nikotinmentesben is találtak nikotint.
3: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódást, lassulást jeleztek az M1-es autópályáról Tatabánya és Biatorbágy között, az M3-as autópályán 60 és Bakk között, valamint az M0-as csomóponttól a főváros felé. Sokan haladnak az M2-es autóúton Vác és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében, a Csepel-sziget két gerinc útján, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt változatlanul araszolásra kell számítani a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig, illetve már a Váci úttól is akadozik a haladás. A Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál szintén a Rákóczi híd felé számítsanak lassulásra, a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében mindkét irányban telítettek a sávok, a Dózsa-György úton pedig a Hősök terénél a Kerepesi út felé készüljenek fennakadásra. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20 és 26, késő este pedig 15-20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Dzsudzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Magyar bajnoki címet szerzett az FTC férfi és női vízilabda csapata is. Ezüstérmes lett a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsudzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt, Dzsudzsák Balázzsal Tóth Márkó beszélgetett.
7: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
8: Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva, de egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecennel tervezek, ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
7: Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben.
8: Igen, ha valami nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen.

0: Abszolút Debrecen.
1: Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, mennyire volt könnyű döntés, egyáltalán maga az, hogy még egy évet rá, hogy gondolom, hogy egy évvel hosszabbítasz akkor, mint az elmúlt években, szóval, hogy mit mérlegeltél, hogyan jutottál el végül is addig, hogy újabb egy évet Debrecenben töltesz?
0: Hát én azt mondom, hogy talán még a keleten is jobban szeretem a labdarúgást, mint azt az eddig években, és nyilván az, amikor az ember flóban van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hoznám meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból. Úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani. Úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkor csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk. Döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, úgyhogy remélem és szeretném minden percét kiélvezni, ameddig csak lehet.
2: A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra, és ugyancsak felkészülési meccsen Brazília-Panama 6-2.
3: Nemzeti sportkrónika.
2: Sorozatban 5. összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Fogel Soma az FTC magyar válogatott kapusa Farkas Mártonnak értékelt.
4: Kaotikus meccs volt, egyáltalán nem lehet vízilabdának nevezni. Biztos, hogy a közönség szórakoztató volt, mert a sok gól az mindig az, kapus szempontból pedig az mindig rosszat jelent. A fő az, hogy nyertünk, azért úgy van, hogy nem indokolta az eredmény, de az, hogy milyen tüzes volt a hangulat, vagy esetleg heves érzelmek voltak bennünk, vagy esetleg a Honvédban. Tényleg az elejétől kinyílt a meccs, és maga biztosan tudtunk nyerni.
5: Fejben egyébként mit kívánt meg tőletek ez az egész bajnoki döntősorozat? Mert az első meccsen is nyertetek, de utána elég önkritikusak voltatok. A második meccsen nagyon simán nyertetek, utána megint nektek feszült a Honvéd, és tényleg mindent bevetettek annak érdekében, hogy valahogy kizökkentsenek titeket, és azért talán ritkán találkoztok ilyesfajta kihívásokkal.
4: Nem titok az, hogy mi kimagaslók vagyunk a magyar mezőnyből, és rengeteg olyan bajnoki mérkőzés játszunk, amikor az ellenfél meg se próbál nyerni ellenünk. Amikor a Honvéddal játszunk, akkor mindig azt érezzük, és ezt nagyon jól csinálják, hogy felépítenek egy olyan magabiztosságot maguknak. Nem azt mondom, hogy elhitetik, hogy meg tudom minket venni, de beletesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb kellemetlen percet okozzák nekünk. És ezt minden meccsen beletették, amit játszottuk akár az alapszakaszban is, vagy most a döntőben is. Nyilván most itt, hogy nagyobb tétje volt a Honvéd elleni mérkőzéseknek, azért egy feszültség is nagyobb volt. Úgyhogy ezt nagyon jól csinálják, így álltunk fel az utolsó után pillanatig, menni fognak, és igazából ez ma is be is bizonyult.
2: És megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádi uszodában. Az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t ezúttal 19-8-ra. Az aranyérmes csapatból Szilágyi Dorottya nyilatkozott Tóth Bélának.
6: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a nulladik pásztől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a padunk, talán a jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkre, mindenkire, mert talán nagyon jól játszottunk.
7: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
6: Azért a pályjátékos kicserélődött, ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő. A szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Sipos Adriánnal és Palasics Kristóffal a soraiban Története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. Sipos Adriánt, a Melsungen magyar válogatott beállóját hallják.
8: Maga az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most el sikerült, igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
2: A Kielt tehát 24-23-ra kikapott a döntőben a Melsungentől. Most hallgassuk meg az ezüstérmes Kielt magyar válogatott játékosát, Imre Bencét. A jobb szélsőt is Olasz Gergő szólaltatta meg.
9: Egész meccs az ilyen egy-egy gólon ment végig, egy-két gólon, és sajnos a végén nem nekünk alakult jól, de a másik félidőt azért sajnos nagy részében ők kontrolláltak és vezették, amíg az elején mi vezettünk. Sajnálom, hogy a végén így alakult. Nagyon fájó ez nyilván mindenkinek, mert a BL így elúszott, és nyilván nekünk a távozó játékosoknak meg különösen fáj, hogy nem tudtunk úgy búcsúzni, ahogy szerettünk volna.
10: A Bajnokok Ligája elúszott a THW Kiel számára, te viszont utolsó mérkőzésre játszottad nemzetközi porondon a Kielben, jövőre már a Veszprém beigazolsz, most viszont van még két fontos Bundesliga találkozótok, arra hogyan készültök ezután?
9: Nyilván úgy kell készülnünk, hogy tudjuk, hogy egy olyan meccsen megyünk most szerdán, ahol a kiesés ellen küzdő csapat ellen játszunk, és minden szeretnénk legyőzni őket, mert nem szeretnénk belefogni a késésért folyó csatába, úgyhogy így szeretnénk megoldani.
2: A Tatabányának nem sikerült a bravúra férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. A női kézilabda NB1-ben a bajnoki címét már korábban bebiztosító Győr egy 42-24-es NEKA elleni győzelemmel zárta a bajnokságot. Az Eto veretlenül lett bajnok és jó formában várhatja a hétvégi Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét. Szemerei Zsófia, győriek kapusa, Cseszegi Balázsnak értékelt az utolsó bajnoki mérkőzést követően.
11: Nagyon kemény évet tudhatunk a hátunk mögött, viszont tényleg nagyon jó érzés, hogy a három kitűzött célban már kettőt elértünk, azért ez egy nagyon jó kis löketet fog adni nekünk a hátra levő időszakra. Most tényleg egy pár óra erejéig azért az ünneplésen lesz a hangsúly, mert meg kell ünnepelni, mert tényleg nagyon sokat munkáztunk ezért, viszont utána kőkeményen beleállunk a munkába, mert tudjuk, hogy mi a célunk.
12: Lehetett mondani, zakatott éved volt a fejlővésekkel kezdve, de itt tavaszra egész egyszerűen olyan formában lendültél, hogy szakott a végén kiszorítottad a kezdőcsapatból.
11: Nagyon sokat köszönhetek tényleg a vezetőségnek, a staffnak, mert folyamatosan hittek bennem, és tényleg az a fajta bizalom, amit kaptam felőlük, illetve a lányok felől is, meg tényleg az a védekezés, amit hétről hétre elénk raktak a csajok, az nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Tényleg óriásit munkáztak, mert azért jó sok játékos kiesett előlünk a védekezésből, viszont tényleg nagyon szépen beleállt mindenki a munkába, és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt.
2: Pályafutása második legjobb idejét ért el, és a hatodik helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga rábáti versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,73 század másodperces eredménnyel ért célba. Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italiát, a dán klasszisnak így már valamennyi 3 hetes országúti kerékpáros körversenyen van legalább egy összetettbeli győzelme. A tegnapi zárószakaszt az olasz Jonathan Milán nyerte, most Jonas Vingegaard hallják.
13: It's amazing. It's something I...
14: Ez egészen csodálatos. Olyasmi, amiről egész életemben álmodtam. Az, hogy erre valóban képes voltam, az igazán különleges. Ez egy rendkívüli nap számomra. Tényleg az volt az álmom, hogy ezt a versenyt megnyerjem. Még mindig nem találom a szavakat.
2: Stollár Fanny és az Amerika Christian Harrison búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, miután a vegyes párosok 8-at döntőjében kikaptak az első helyen kiemelt olasz kettőstől. Stollár Fanny kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
15: Műsorajánlat. Délelőtt.
16: A dohányzásról ma már általánosan tudjuk, hogy káros, mégis sokan nyúlnak elektromos cigarettához, hevítéses termékekhez vagy nikotinpárnákhoz, abban a hitben, hogy ezek biztonságosabb alternatívák.
17: Mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg a mennyiséget belőle, jönnek ezek a tünetek.
16: De valóban kevésbé veszélyesek ezek az új eszközök, vagy csak más formában tesszük függővé magunkat? A dohányzásmentes világnap apropóján arról beszélgetünk, hogyan változik a dohányzás és nikotinfogyasztás kultúrája, és milyen új kihívások. Másokkal szembesülnek az orvosok és családok. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
15: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 56-70.
18: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
15: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
19: 8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
15: Napi jegyzet.
20: A világ 178 országában jártam az elmúlt évtizedekben munkám során, és már nagyon sokan megkérdezték, miért itt élek. Hisz svájci volt a nagybátyám, de lehettem volna jazzki kölcsönzős is egy paradicsomi szigeten, csináltam útifilmeket Tájföldön. Csodálatos dolog világot látni, sok magyar remekül megállja a helyét a világ számos pontján. Havajon szállodát is igazgat magyar Honoluluban, a diaszpóra nagyon erős Chicagóban, Torontóban, de Ausztriában vagy Londonban is sokan ott ragadnak, és köztük rengetegen sikeresek a saját szakmájukban. Las Vegasban magyar csinálta az egyik híres hotel show műsorát. Nekem fontos az, hogy magyarul tudok igazán jól viccet mesélni, magyarul tudom árnyaltan megbeszélni a barátokkal a történteket. A magyar nyelv egyfajta nemzetösszetartó erő, azt tapasztaltam, és ezt már igen korán felfedezték, meg azt is, hogy micsoda kincs a magyar, mert hogy Messofanti olasz bíboros és nyelvész így fogalmazott. Tudja, melyik nyelvet tartom a görög és a latin mellett minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ügyeljen, ebben a nemzetben egyszer csak fel fog majd tündökölni egy költői rángész, aki teljességgel igazolja jóslatomat. A magyarok úgy látszik, még maguk sem tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben, mondta Frank Ágoston csenyelvésznek, a híres olasz bíboros egykor. Bernard Shaw drámairól pedig azt mondta, hogy bátran kijelenthetem, miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésem, ha magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Grimm azt állította, hogy a magyar nyelv logikus, és a tökéletes felépítése felülmúlja minden más nyelvét. Erbersberg bécsi tudós szerint olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha a nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden tömörség, összhang, világosság. Berglund, svéd orvos és műfordító az európai nyelvek tanulmányozása után a következőre jutott. Ma már, hogy van fogalmam a nyelvek struktúrájáról, az a véleményem, a magyar nyelv az emberi logika csúcs terméke. József Attila pedig azt írta, hogy nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját, s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalma szemét alig-alig zizzenő rebbenését. A nyelven kívül persze fontos az is, hogy itthon nincs cunami, ritkán van földrengés, járvány, bár a koronavírus sajnos minket sem került el. Ha pedig a három gyermekemmel sétálok a környéken, akkor jól érzem magam. Fülöp nagycsoportos, Jászmin kiscsoportos óvodás, Milla picike, és tudta körülni annak is, amikor tegnap egy csúszninak való botot találtunk a parkban a Battyányi téren. én pedig felfedezem velük a környéket, a kis templomokat, együtt rácsodálkozunk a szobrokra az épületeken. Tudták például, hogy a Dunaparton, a Batthyány térnél azért van lefelé lépcső néhány háznál, mert az volt az eredeti talajszint. Ezek az épületek maradtak meg a nagy árvíz után, a többit a később feltöltött partra építették. Megismerném nem, hogy az országokat, a világot, a saját kis környezetünket sem tudom teljesen, de minden egyes sétán rácsodálkozom annak a helynek az értékeire, ahol élünk.
19: Napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
1: BKK Info.
21: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton a Váci úttól a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig baleset miatt változatlanul csak arra szólni tudnak. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, még a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé szintén lassulást tapasztalhatnak. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton is telítettek a sávok, illetve az Egér úton is akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé. Varga Etelen, BKK Info.
1: Autós percek.
19: Árokba borult egy kamion az M1-es autópályán a határ felé Lébény előtt, a 138-as kilométernél egyenlőre csak a leálló sávot zárták le, de a műszaki mentés során további korlátozás is várható. És az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kulcs térségében egy személyautó szalag korlátnak ütközött, a 63-as kilométernél a külső sávot lezárták, és az M30-as autópályán Tornyos-Németi felé Kistokaj térségében a 21-es kilométernél korábban egy kamion árokba borult. A műszaki mentése folyamatban van, jelenleg forgalomkorlátozás nincs, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás jelentés.
19: Néhány órás napsütést ígértek már a meteorológusok, hogy az ország mely részén, azt még egyelőre nem tudom, de hogy zápor, zivatar többfelé várható, az egészen biztos. Élénk lesz a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 21 és 28 fok között alakul. 8:30 után 2 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Borti András.
22: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkent a képviselők fizetése. Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot. Felajánlásaik meghaladták a 3 milliárd forintot. A párt online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült az áprilisi választásokra. A cégeknek ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A nap mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. A mulasztások elkerülése érdekében az adóhivatal idén csak nem 50 000 olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Árnói mér mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tachográf. A pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták, és 740 000 forint bírságot szabtak ki. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség mától. Az egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
19: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
0: Ennyi időt kaptam.
19: A szokásos időben nézzük akkor, hogy mi várható a hazai és nemzetközi pénzpiacokon. Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nézzük meg, hogy mi történt az utolsó teljes kereskedési napon, azaz múlt héten pénteken Nyugat-Európa tőzsdéin. Alapvetően óvatos, nyugodt hangulat uralkodott, óriási nagy erősödések nem voltak, ugyanakkor hatalmas veszteségek sem, nagy eladások és nagy kockázatvállalások sem voltak. A frankfurti tőzsde vezető indexe például nagyon szolíd erősödéssel zárt, 500%-os erősödéssel. A páneurópai index is kisebb erősödéssel tudta befejezni a napot. A piacot elsősorban a geopolitikai egymilés reménye mozgatta, az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás lehetősége csökkentette az olajpiaci félelmeket, ez pedig azonnal érezhető volt az energiahordozók árában is. A Wall Street-en már látványosabb volt a történet, a Dow Jones ipari átlag például közel 1%-os emelkedéssel tudott zárni. A Standard & Poor 500-as indexe pedig immár 9. egymást követő hetét zárta pluszban. Ott a nap főszereplője egyértelműen a technológiai szektor volt, egy szép kiemelkedő példát említsünk, a Dell részvénye több mint 30%-kal ugrott meg. Miután a vállalat az AI szerverek iránti erős keresletről és javuló kilátásokról számolt be. A magyar részvénypiac pénteken kifejezetten erős napot produkált. A Bux Index közel 2,5%-os erősödéssel tudott zárni. A részvényközleti forgalom pedig több mint 60 milliárd forint volt. Ez pedig már nem pusztán a nemzetközi jó hangulat átszűrődése volt, hanem hazai tényezőkkel megtámogatott erősödés. A piac nyilvánvalóan pozitívan reagálta az uniós forrásokkal kapcsolatos brüsszeli hírekre, miközben a nagyobb hazai részvények szinte kivétel nélkül hozzátettek az emelkedéshez. Ma reggel óvatos, nem rossz, nem is túlságosan kiemelkedő hangulatban indult az európai kereskedés. A kép inkább vegyesnek mondható. A frankfurti tőzsde vezető indexe minimális, nagyjából 0,5%-os pluszban mozog, körülbelül hasonló volumenű esésben van például a párizsi tőzsde, különleges kilengéseket egyelőre nem láttunk, a hangulatot ma reggel két erős, egymással versengő történet alakítja, az egyik az ázsiai technológiai lendület, a mesterséges intelligenciához kötődő részvények iránt továbbra is élénk a kereslet, különösen a félvezetőiparban, és ez valamelyest Európában is átszűrődik. A másik oldalról viszont a közel-kelet felől érkező hírek újra feljebb tolták az olajárat, ami azonnal felébreszti az inflációs aggodalmakat. A nap további részében a figyelem részben az amerikai makroadatok és jegybanki megszólalások felé is fordulhatnak. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 353 forintba, míg egy amerikai dollár 303 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
19: A legfrissebb pénzpiaci híreket pedig Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk. Köszönjük szépen!
15: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
19: 8 óra 39 perc, 6000 milliárd forint uniós támogatás érkezik Magyarországra, történelmi nap, történelmi eredmény, így írt a miniszterelnök a Facebook oldalán, a pénteki brüsszeli tárgyalásokról. A Politikó szerint viszont mégsem lesz annyira egyszerű Magyar Péternek hazahoznia ezeket az uniós milliárdokat. A témában vendégünk Szabó Dániel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
19: Született ugye egy megállapodás, de pontosan miről született ez a megállapodás, mert azért ezt most még a sajtó is találgatja, hogy most akkor már érkeznek a pénzek, vagy még teljesíteni kell, hogyha teljesíteni kell, akkor mit kell teljesíteni, utófinanszírozott lesz, előfinanszírozott lesz, projektet kell benyújtani augusztus 31-ig, vagy addigra már meg kell valósulni valaminek, szóval tegyük ezt akkor most tisztában, hogy pénteken miről született megállapodás.
4: Hát előre is elnézést kérek a hallgatóktól, hogy korán reggel egy ilyen bonyolult uniós, bürokratikus és jogtechnikai résszel fogunk kezdeni. De lényeg az, hogy egyelőre egy politikai megállapodás született, ami tulajdonképpen egy jogi keretrendszert határoz meg. Ez tartalmazza egyrésztről azt, hogy pontosan milyen jogalkotási munkája van a magyar kormánynak, mind a korrupció ellenes intézkedések, mind az igazságügyi rendszer megerősítését célzó törvényi elvárások szempontjából, valamint azt is rögzíti ez a menetrend, hogyha ezeket teljesíti az adott tagállam, jelen esetben Magyarország, ezeket a jogszabályokat nem csak hogy a parlament elfogadja, hanem azokat ki is hirdetik, és valóban átültetik, implementálják a magyar jogrendbe, akkor az Európai Bizottság elkezdi vizsgálni azt, hogy ezek megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, amelyekről megállapodtak. Erre van egy 30, esetleg 60 napos határideje a testületnek. Nyilván, mivel egy nagyon szoros augusztus 31-i határidő van, ezért valószínűleg a 30 naphoz közelebb leszünk. Ezt erősíti az is, hogy az elmúlt hetekben intenzív tárgyalások folytak a felek között, tehát vélhetően itt bőven elég lesz csak megnézni azt, hogy amiről korábban beszéltünk, az benne van ebbe a dokumentumba.
19: Magyarán azt nem vizsgálják, hogy működik-e az a rendszer, amit majd most átültetnek azért, hogy az uniós elvárásoknak megfeleljenek, hanem egész egyszerűen csak elég átültetni?
4: Vizsgálni fogják azt, hogy megfelel ez a rendszer, erre egy kicsivel hosszabb ideje lesz az Európai Bizottságnak, de első körben eddig az augusztus 31-i határidőig, ami a helyreállítási alapnál van, ahonnan 10 milliárd eurót, tehát a nagyobbik része érkezik a most felszabadított összegnek, ennek a 6000 milliárd forintnak nagyjából egy ilyen 3700 milliárd forintos szelete az, ami innen származik. Tehát amíg ezt ellenőrzik, addig tehát itt először azt nézik meg, hogy a jogszabályokat átültették a magyar jogrendbe, majd pedig december 31-ig kell vizsgálni azt, hogy megfelelnek-e a számlakérelmek, amiket benyújt Magyarország az Európai Bizottsághoz arra, hogy kifizessenek, és az lesz az időszak, amikor egy monitoring folyamat fog végbe menni.
19: No, de még a számlakérelmek előtt ugye van egy helyreállítási terv. 2023-ban már elfogadott egyet az Európai Bizottság. Változtat-e ezen most a Tisza kormány? Mert hogy ez a MNT a helyreállítási terv mentén kell majd gyakorlatilag megvalósítani azokat a projekteket, amelyekre uniós pénzt kaphat az ország. És hogy ugye itt az is meg van határozva, hogy milyen témák mentén lehet összeállítani ezt a helyreállítási tervet.
4: Mindenképpen nem is egyszerűen vizsgálni fogják, hanem teljesen egyértelmű, hogy ezt ki kell cserélni, és várhatóan egyébként ezt már ezen a hét második felére le is fogja adni a magyar kormány.
19: Bocsánat, meg teljes mértékben ki kell cserélni, már csak azért is, mert említett ugye talán múlt héten, vagy azt megelőző héten a miniszterelnök is egy pontot, hogy bérlakásokat építenek. Ezt megnéztem, benne van a 2023-as tervben is.
4: Önmagában az nem elég, hogy ez benne volt a tervben, hanem ezeknek a projekteknek meg is kell valósulniuk. A helyreállítási alap és a helyreállítási források egy olyan speciális eszközt jelentenek az Európai Uniónál, ahol nem ugyanúgy működik a forrás kifizetési logika, mint ahogy azt eddig megszoktuk. Tehát amikor valaki látja ezt az európai ítépű kék plakát, új Széchenyi terv, stb., az a kohéziós forrásoknál úgy nézett ki, hogy fizettek előleget, köztes kifizetéseket, számlakérelmeket is be lehetett adni az Európai Bizottsághoz, valamint a végén egy utófinanszírozást. A helyreállítási tervnél ezek mind nincsenek, el kell fogadtatni ezt a tervet, utána pedig annak mentén végig kell csinálni ezt a mérföldkövekre bontott projekt feladatot, és amikor ez megtörténik, annak a végén a szalagátvágáskor fognak fizetni az Európai Bizottságnál, ha megfelelőnek tartják a megvalósítást.
19: Magyarán addig, amíg a szalagátvágás meg nem történik, addig a magyar államnak kell finanszírozni ezeket a projekteket. Hogyha teljes mértékben megvalósult, és ezt leellenőrzi, ugye, ez szintén egy bonyolult rendszer, ne menjünk bele, ezt leellenőrzi az Európai Bizottság, akkor fizetik ki?
4: Igen, annyi egyszerűsítés van általában ezekben, hogy van egy köztes vizsgálati periódus is, tehát hogyha egy tagállam gyorsan akar haladni, akkor menet közben már jelenti azt, hogy az egyes mérföldkövekkel hogy haladt, és a legvégső mérföldkőnél csak a számlakérelmet juttatja el, így az Európai Bizottság is folyamatában tudja ellenőrizni, hogy mekkora összeg az, amire jogosult lesz a tagállam. Ugye az eredeti helyreállítási tervből az elmúlt hetekben főként erről egyeztettek, tehát nem a jogalkotási munkáról, ez ismert volt 2022 óta, hogy pontosan milyen igazságügyi, korrupcióellenes, transzparenciát erősítő intézkedések azok, amelyeket elvár a testület. Itt sokkal inkább azt azonosították, hogy melyek azok a beruházások, amelyek akár a kohéziós forrásokból, akár állami szinten megvalósultak, és egyeznek a helyreállítási alap zöld átállással kapcsolatos energetikai hatékonyságjavítással, digitális átállással és egészségügyi reform törekvéseivel. És aztán ebből 2,6 milliárd eurónyi szelet az, ami egyébként megfelelt az eredeti tervből, és meg is vannak azok a projektek, amiket végrehajtott. Mint egy 1,1 milliárd eurónyi összeg az, amit a kohéziós projekteknél hasonló célú beruházásokat át lehetett ide sorolni. A többi az egyébként olyan állami beruházás, amit már végrehajtottak. És van egy viszonylag nagyobb szelet, ami egy 700 plusz 2,2 milliárd eurós blokkot jelent. Bocsánat, hogy így ezeket a matematikai műveleteket így reggel mindenkinek autózás közben a fejébe erőltetem. De a lényeg az, hogy ezeknél pedig pénzügyi alapokat hoznak létre, amelyek nem most fogják ezeket a kifizetéseket megvalósítani, hanem az elkezendő időszakban is az lesz a mérföldkő, hogy itt meghatározzák a célokat, például lakos energiahatékonysági beruházások, az említett szociális lakásépítési programok finanszírozása. Meghatározzák a pályázati kritériumokat, és végrehajtják a Magyar Fejlesztési Bankban a tőkeemelést, és amikor ezek megtörténtek, akkor onnantól kezdve innen kedvezményes hitelként, vagy visszanemtérítendő támogatásként ez az állami pénzintézet folyatja majd ki a forrásokat.
19: Jó. Meddig kell ezeket a pénzeket elkölteni, felhasználni, mert az unió 7 éves költségvetése, ugye az 2020, a jelenlegi költségvetési időszak az 2027-ig tart. Tehát akkor itt, mert hogyha egy nagyobb projektépítésről, most csak gondolok arra, hogy kiírják a pályázatot, és egy vállalkozó, aki bővíteni szeretné a gyárát, bevállalja azt, hogy épít mondjuk egy nagy csarnokot, mellé gépeket szerez be, stb. Nyilván ennek megvan az ütemterve, hogy mit hogyan lehet beszerezni ezeket a mérföldköveket a projektben, hogyan kell vállalni, de mondjuk egy csarnok építése az nem 3 hónap.
4: Csarnoképítés most pont a helyreállítási alapnak a menetrendjében nem lesz. Amint ezek a pénzügyi
19: alapok... Most csak ilyen gazdaságfejlesztési, igen, a régi ginokból idéztem, de hogy egy gazdaságfejlesztési tervet hoztam alapul.
4: Tehát itt a helyreállítási alapnál igazából, ahogy említettem, tehát ez 10 milliárd, ebből most nem megyek bele, hogy tulajdonképpen 3,4 milliárd lesz az, ami csak hitelként lesz lehívható a Repower fejezetből, mert ezen már tényleg senkit nem zavarnék össze. De az a lényeg, hogy amit említettem, hogy a Magyar Fejlesztési Bankban létrehoznak ilyen speciális célú tőkealapokat, az ezekbe folyatott 3 milliárd eurónak az elköltésére, igazából az eddigi tapasztalatok alapján, ezt a módszert más tagállamoknak is javasolt az Európai Bizottság, például Lengyelországnak, de van ilyen Horvátországban, Belgiumban, Szlovákia most tárgyal egy hasonlóról. Ott igazából mindig 2030-as határidőt határoztak meg arra, hogy ezeket a pénzeket kifizessék, és az ottani beruházások elkészüljenek. De itt bőven elégséges lesz a kifizetéshez, tehát ahhoz, hogy a magyar költségvetésbe ez a forrás bekerüljön, hogy megcsinálják ezeket az alapokat, a pályázati rendszert és a felülvizsgálati megoldásokat kidolgozzák.
19: No, kérdeznék még, de most már annyi időnk nincs, és azt gondolom, hogy egy olyan mélységű témába mennénk bele, ami most feszegetné a műsoridő kereteit. Szabó Dániel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
19: A Philadelphiában ünnepséggel bocsátották útjára az American Airlines 6 év után újraindult budapesti járatát. A napi repülőjárat elindulásával ismét közlekedik közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és a magyar főváros között, amelynek menetrendje Budapest irányába kevesebb, mint 9 óra. Az eseményen Nárai Balázs járt, aki a beszállási kapuban kérdezte a gépre tartó utasokat és a személyzetet.
5: Philadelphia nemzetközi repülőterének utasai különleges élményben részesülhettek múlt csütörtökön. Egy úti célország kultúrájával ismerkedhettek az újrainduló budapesti járat beszállási kapuja, egészen pontosan az A16-os kapu közelében. Zene, tánc, ételek, valamint Rubik kocka és turisztikai prospektusok a beszálló utasoknak és a gép személyzetének. Ünnepélyes keretek között bocsátották útjára az American Airlines 6 év után ismétel indult Philadelphia-Budapest járatát, ami múlt csütörtök óta naponta közlekedik, egyelőre a nyári menetrend részeként október elejéig. A magyar járat indulásával párhuzamosan tartották a prágai járat avatásának ünnepségét is. A két gép fél óra különbséggel indult. Az ünnepség hivatalos részében megszólalt az American Airlines philadelphiai alelnöke, aki elmondta, hogy az idén 100 éves légitársaság történetének legkiterjedtebb nyári menetrendjével vágnak neki a fő utazási szezonnak. A következő hónapokban a légitársaság 3/4 millió járatot közlekedtet majd. Philadelphia város légiközlekedésért és repülőtérért felelős igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyváros egy időben emlékezik a 250 éve ott aláírt amerikai függetlenségre, látja vendégül a labdarúgó világbajnokságra érkező szurkolókat, és további kiemelt események is lesznek. Szóval nem fognak unatkozni a város turisztikai illetékesei sem. Az eseményen jelen volt Takács Szabolcs magyar nagykövet és Schwarz Edith pennsylvániai tiszteletbeli konzul is. A hivatalosságok mellett ugyanakkor a főszereplők ezen a napon azok voltak, akik az első gépen utasként vagy személyzetként utaztak Budapestre, ahol a hírek szerint a fogadtatás legalább olyan ünnepélyes volt, miniszteri üdvözléssel. A philadelphiai kulturális program megszervezésében részt vett a New Yorki Liszt Intézet, a táncosok New Jerseyből érkeztek, több száz Rubik kockát pedig, hogy minden utasnak biztosan jusson, a Tulipán Alapítvány, a Tulipán Foundation biztosított. A Boeing Dreamliner nagyjából a beszállás megkezdése előtt 2 órával begördült az indulási híthoz, hogy várja az összesen 231 utast. Az utasok között számos olyan amerikai turista volt, aki Budapesten eltöltött néhány nap után folyami hajóra szállt, hogy a Dunán járja be Közép-Európa vagy a Balkán tájait. Egy házas pár elmondta, hogy 3,5 nap után egy kiránduló hajó fedélzetén Szerbia felé veszik az irányt, majd Bulgária és Románia felé hajóznak át a Vaskapun, majd onnan busszal Bukarestbe. Ott ér véget az utazásuk. Ahogy elmondták, barátaikkal nézték ki a különleges utat. Hozzátették, hogy Budapestről azt hallották, hogy csodás, amit pedig ismernek, az a paprika és az építészeti különlegesség. Terveik között szerepelt, hogy pünkösd vasárnap a Szent István Bazilikában vesznek részt a magyar nyelvű ünnepi szentmisén.
6: So we're going to St. Stephen's for high mass in Hungarian, which we speak none of.
7: The aim and the goal is I'm excited. I flew in this morning from Dallas-Fort Worth and I am on my way to support my...
5: Egy másik utasról kiderült, hogy a szolnoki olajbányász kosárlabda csapatában játszó texasi Letre Darthart édesanyja, aki Dallasból jött és utazik Magyarországra, hogy a bajnoki döntő hátralévő mérkőzésein a helyszínen biztassa fiát. Ahogy elmondta, nagy könnyebbség a közvetlen járat, mert korábban Párizsban vagy Londonban kellett átszállnia. Hozzátette, hogy fia nagyon szeret Magyarországon játszani, jól kijön az edzővel és a játékos társakkal, valamint szeret kirándulni Budapestre.
7: Yes, he loves his coach, the team, the players, the fans are amazing. He's definitely enjoyed visiting Budapest on his days off.
5: Az utasok közül valakivel magyarul tudtam szót váltani.
23: Fogunk lenni Budapesten egy pár napig, mert ott vannak sok rokonunk, és utána elmegyünk Sopronba, mert ott vannak a legtöbbi rokonságunk, és több mint 50 rokonunk van Sopronba. Szóval ott sokszor töltjük az időnket Sopronba.
5: És honnan jönnek, vagy hol él itt az Egyesült Államokon belül?
23: A Myrtle Beach, South Carolina-ba lakunk, pont a tengerparton, nagyon szép hely, de mondnám a lányaimnak, hogyha nem lenne gyerekeim, én Magyarországon szeretnék élni.
5: Ahogy az utas kísérők között is volt, akivel magyarul tudtam beszélni. Éder Rita 2018-ban csatlakozott az American Airlineshoz, amikor az első közvetlen járat elindult, és a légitársaság az érkezési ország nyelvén is beszélő munkatársakat keresett.
24: Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki nagyon izgatottan várja ezt a lehetőséget. Készülünk, beszélünk róla, van külön egy csoportunk, ahol megbeszéljük, hogy ki mit szeretne, hogy szeretné. Mindenkinek sokat jelent, hogy vissza tudunk menni. Kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
5: És elmondta, hogy annak idején elején több magyart is felvettek, amikor a közvetlen járat elindult. Most ezekkel a magyar kollégákkal megvan a kapcsolat, akár többen lesznek a most induló gépen is, és ezeken a járatokon?
24: Az első járaton ketten leszünk, akik dolgozunk, minden járaton két magyarul beszélő van, viszont miután ez az első járat, jön velünk két úgymond deathedelő légiutas kísérő, akik a következő nap viszik vissza a Budapest-Philadelphia járatot.
5: És persze, akin a legnagyobb volt a felelősség, Adrian Woolley, az American vezetőpilótája, aki szintén nagyon izgatott volt. Természetesen nem amiatt, hogy repülőt kell vezetnie, hanem mert még soha nem járt Budapesten, és nagyon készült a városnézésre is.
8: I'm so excited to go to Budapest. I have never been before, and I hear it's an absolutely gorgeous.
5: Már azt is hozzátette, hogy a Boeing 787-es Dreamliner képesítést nemrég szerezte meg.
8: Recently qualified on the 787, and I'm thrilled that I get to do that.
5: Elmondta, hogy a beosztás úgy alakult, hogy lesz két napja, ami alatt be akarja járni a várost, megkóstolni az ételeket, megnézni az építészeti különlegességeket. Arra a felvetésre, hogy milyen érzés megpillantani egy várost, ahol még korábban soha nem járt, mégpedig a levegőből, ráadásul a pilóta fülkéből, azt mondta, hogy felvillanyozó ez. Amikor a felhőkön áttörve kibontakozik egy új város képe.
8: It is when you first break through the clouds and see a new city laid out before you.
5: Hozzátette, hogy természetesen egy új úticélra mindig felkészülnek szakmai értelemben pilótaként. Azt is megjegyezte, hogy leginkább arra készül, hogy csak úgy bóklásszon az utcákon, átérezze a város rezgését, megismerje azt, hogy miként élnek az emberek, beszélgessen velük. Osztotta meg várakozásait Adrian Woolley vezetőpilóta, mielőtt a Philadelphia-Budapest járat első gépe felszállt volna, hogy mintegy 8 órával később a magyar fővárosban landoljon. Az első járat alig néhány ülés kivételével teljesen megtelt, és az előzetes jelzések alapján a következő hetekben is nagy kihasználtsággal közlekedik majd a közvetlen járat az Egyesült Államok és Magyarország között.
19: 8 óra 55 perc, ez volt a Jó reggelt Magyarország, hamarosan pedig kezdődik a délelőtt, méghozzá Balog Tamással, aki már itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánok! Milyen témáitok lesznek ma? Ugye az előzőkben mi már ott beszélgettünk a stúdión kívül, sőt mi több a műsor ajánlókat is hallgattam, és azért a dohányzás az szóba került, hogy ezzel kapcsolatban is lesz egy témátok. Én most megnéztem itt a fiatalok dohányzásával kapcsolatban, igaz csak a mesterséges intelligenciának kértem az adatait, hogy a 15-16 éves magyar diákok több mint fele legalább egyszer már dohányzott életében. Riasztószám.
9: Riasztószám, igen, szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és nagyon sok ilyen riasztószámmal jövünk még, sajnos, tényleg sajnos, ugye tegnap volt május 31-én a dohányzásmentes világnap, és ennek apropóján foglalkozunk majd azzal, hogy a hagyományos dohánytermékek, úgy, mint a cigaretta, ugye visszaszorulóban van, de az e-cigaretta, hevítéses dohánytermékek, nikotinpárnák, én nem is tudom, lehetne nagyon sokáig sorolni, ezek viszont feljövőben vannak, és azt gondolják, hogy kevésbé ártalmasok. Úgyhogy hát utána járunk ennek, mert ez nem így van, és már most felhívnám a hallgatóink figyelmét, hogy itt lesz dr. Cselko Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa, és lehet tőle kérdezni. Tehát itt marad majd még nagyon sokáig velünk, és amik jönnek kérdések, azokat majd megválaszoljuk adásban.
19: Az jutott eszembe, hogy csak az a műanyag valami, amit bevesznek a szájukba naponta nem tudom hány alkalommal, és közben a kettő között pedig beteszik a nadrág zsebbe, vagy akárhova, az mondjuk mennyi bacillust, baktériumot tartalmazhat, de ez már egy megint másik kérdés. Mi lesz még adásban? Van még egy kis időnk.
9: Amivel még foglalkozunk, hogy legyen szó családról, munkahelyről, a környezetünkben mindenhol előfordulhat, hogy találkozunk toxikus emberekkel. És ez borzasztó. Én annyira nem tudom kezelni őket, úgyhogy megkérdezem majd a pszichológusunkat, aki jön és segít nekünk ebben, hogy mit tegyünk. Én mindig visszavonulót fújok, mert rájöttem, hogy ha elkezdek kedves lenni, akkor az ilyenfajta emberek, az ilyen típusú emberek azonnal támadásba lendülnek, és próbálnak még jobban fölét kerekedni. És én nem tudom ezeket a harcokat megvívni. Szerintem sokan vagyunk így ezzel.
19: Vagyunk ezzel így többen, és akinek egy kicsit érzékenyebb a lelke, ez aztán rögtön a lelkére is veszi, pedig hát nem.
9: Na,
19: szabad, hogy ez vonja el az energiát az ember napjától, vagy éppen ezt tegye rossz kedvűvé az embert. Valóban nemrég hallgattam egy előadást a narcisztikus emberekről, és ott azt mondta egy professzor, ő maga is narcisztikus, tehát a pszichopata narcisztikus, és tart szemben, Veknénnek hívják egyébként, jó, és tart ezzel kapcsolatban előadást, hogy az a helyzet, hogy egy út van velük szemben, menekülni. ott hagyni.
10: Hát akkor jól csinálom. Menj, amerre látsz. Megnyugodtam, jól csinálom.
19: Na de erről majd nyilván a hozzáértők sokkal részletesebben tudnak beszélni. Ez lesz tehát a délelőtt 9 órától, 9 órakor még híreket hallhatnak Bordi Andrástól, én pedig valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Lajer Rita és a szerkesztő Pap János nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor ismét számítok önökre. Minden jót, Csetebeltet hallották.
11: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
13: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
14: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
13: Sedacur Forte?
14: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
25: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
9: 9 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ma alapvetően felhős időre számíthatunk, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között várható. Fronthatás nincs, viszont a pollen térkép az ország nagy részén vörösre váltott, ami azt jelenti, hogy a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja extrém magas. A borús esős időben pedig az autósoktól kéretik világítást kapcsolni, mert az automatikus nappali menetfény az a legtöbb esetben hátul nem világít, ez pedig borús időben autópályán veszélyes lehet. Vigyázzanak magukra, most rövid hírekkel kezdünk, a mikrofonnál Bordi András.
22: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Hivatalában kereste fel Sőjök Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A találkozóról rövidesen sajtótájékoztatón számolnak be. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Sőjök Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Szavaira még tegnap úgy reagált a kormányfő, hogy Sőjök Tamás csak a fizetését védi, és soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. A Fidesz és a KDNP szerint a miniszterelnök alkotmányellenesen támadja az államfőt. Mint fogalmaztak, semmilyen jogszerű ok nincs az államfő elmozdítására. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot. Felajánlásaik meghaladták a 3 milliárd forintot. A párt online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját és készült az áprilisi választásokra. Mivel a költségek nem érték el az adományok mértékét, a párt 180 millió forinttal zárta 2025-öt. A teljes beszámoló a Tisza honlapján olvasható. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, A kormány jogszabálymódosításokat kezdeményez. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak civil szervezetek tegnap gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában azt mondta, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze tegnap Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg. A balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyva a gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Mától félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják majd a forgalmat, torlódásra számítsanak. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor, várhatóan 12-én és 13-án éjszaka, az átkelőt teljesen lezárják. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén borult az ég, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
2: Műsorajánlat.
3: Iskola példa Tarnabodon.
16: A babzsákkal valaki kiáll, Márta néni velek egy zenét, és akkor arra táncolunk.
17: Reggel tornászunk.
18: Nekik a legeslegjobb dolog, ami történhet, ez a mozgás. Az mindent fejleszt.
20: Hogyan sikerült egy kis 700 lelkes faluban csodaiskolát teremteni, zömében hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tanárok állandóan képezik magukat, a gyerekek pedig nagyon szeretnek iskolába járni. A Tarnabodi Máltai Általános Iskolában jártunk.
26: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
27: Hagyományok.
28: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
27: Tehetségek.
29: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
27: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
30: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9: 9 óra múlt 7 perccel. A szerkesztő Dian Gergő nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Tudjuk, hogy káros, tudjuk, hogy sok pénzt visz, mégis csináljuk.
31: Hát az egészségünket mindenféleképpen kockára tesszük ezzel. Azt a pénzt, amit a dohánytermékre költünk, azt költhetnénk hasznosabb dolgokra is.
9: De mégis miért kezdünk el dohányozni, ha pedig ismerjük minden negatívumát, miért nem tudjuk vagy akarunk szabadulni tőle? Május 31-e a dohányzásmentes világnap. Ennek apropóján beszélgetünk erről hamarosan. Önök dohányoznak? Próbáltak esetleg leszokni? Írják meg nekünk tapasztalataikat, hamarosan mondom elérhetőségeinket, hiszen foglalkozunk majd azzal is, hogy legyen szó családról vagy munkahelyi környezetről, mindenhol előfordulhat, hogy toxikus emberekkel találkozunk, de mit is jelent ez pontosan? Személyiségtípus, habitus ez, vagy inkább egyfajta viselkedésmód. Erről is szó lesz fél tíz után. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. A dohányzás globálisan évente mintegy 8 millió ember haláláért felelős, ebből több mint 1,2 millió a passzív dohányzás áldozata. Az emberek gyakran a stressz, a szorongás vagy a depresszió kezelésére használják a cigarettát. A nikotin gyorsan eljut az agyba, ahol dopamin felszabadulást idéz elő, ami pedig a jutalmazás és az örömérzéséért felelős. Így a dohányzás azonnali megkönnyebbülést nyújthat, viszont ez a rövid távú megoldás hosszú távon függőséget alakít ki. A dohányzás egyik legszembetűnőbb következménye a közegészségügyi problémák növekedése, amely nem csak az egyénekre, hanem az egész társadalomra is kihat. Tarnóczi László riportja.
0: Az ön kezében nem hagyományos cigaretta, mikor tért át erre az?
1: Úgy egy hónapja, másfél, de ez csak itt munkában szoktam egyébként, ott van rendben cigarettáció.
0: Mennyi ideje, ha szabad kérdezzem?
1: Mennyi ideje dohányzom? Hát, nagyon rég, több mint 30 éve.
0: Jelentkezett már valami tünet, egészségi probléma?
1: Egyáltalán nem. Semmi.
0: Volt már, hogy megpróbált leszokni a dohányzásról?
1: Háromszor tettem le a cigarettát, mikor a három gyerekemmel terhes voltam. Tehát a terhességeim alatt nem dohányoztam.
0: És mi az, amiért mégis utána rágyújtott?
1: Őszinte leszek, sokan mellé beszélni. Én szeretek dohányozni. Nem akadályoznám korlátos semmiben. Szeretek dohányozni, azért nem

0: cselekvés.
1: Régóta tart ez a szokás?
0: Nem, egy 2 éve.
1: Ha visszatekint egy 2 évvel korábbi, vagy 3 évvel korábbi állapotra, mi a változás?
0: Hát igazából olyan problémák, amik miatt ebbe menekültem, inkább úgy mondom.
1: Ez egy egyszerű megoldás, és kéznél van.
0: Nem mondanám egyszerű megoldásnak, de akkor ezt láttam jónak.
1: És maradt?
0: Igen, sajnos.
1: Szokott gondolkodni azon, hogy hány éves koráig fog dohányozni?
0: Hát ezzel megmondom őszintén, hogy nem.
1: Mérlegel kockázatokat?
0: Van, mikor eszembe jut, de igazából megmondom őszintén, hogy inkább ezeket elhesegetem, tehát nem gondolok inkább rá, mert tudom, hogy rossz.
1: Önök hány évesek voltak, amikor először rágyújtottak?
2: Még középiskolás.
1: Ki miért dohányzik?
3: Megszokás. Hát most vagyok 38, hát 16 éves koromban körülbelül.
1: Akkor kezdődött?
3: Akkor. Bár voltak kísérletek, lesz, hogy sikerült időszakosan ilyen 1-2 évre, de visszatértem újra. Hát már most ugye a IQOS meg a likvides cigik, ezek mennek most.
1: Mit ad a cigaretta?
3: Semmit. Ugye a szervezet megszokja a nikotin, mert az okozza a függőséget.
1: És mit visz?
3: Pénzt, egészséget.
1: A jó zenész teljesen ellenében megy annak akkor, hogy az ember benyúljon a zsebbe és rágyújtson.
3: Hát így van, így van. Tehát tényleg nem ad semmit. Talán egy kis, ugye, mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg az a mennyiséget belőle, vagy ezt az anyagot, hát akkor meg ugye... Jönnek ezek a tünetek, nem úgy, mint a drognál, hasonló gondolom. Csak hát ugye akkor elkezd inni a cigit, és akkor picit nyugodtabb lesz az ember. Szóval tényleg nem ad semmit. Ez már csak megszokás kialakult, így aztán nehéz letenni.
1: Munkáján látom, hogy társasági életet is valamiképpen keretez ez a dolog.
3: Hát így van, iskolákban is sajnos, de hogy így cigiznek, és akkor így kialakul egy ilyen társaság is nyilván, hogyha többen vagyunk, és akkor ott is kis közösségi élet zajlik tulajdonképp.
1: Kávé mellé mindig ott kell legyen a cigaretta?
4: Igen, mindig ott.
1: És mennyi kávé és mennyi cigaretta a napi adag?
4: Hát a kávé biztos megvan napi 3, a cigi meg nem tudom, biztos van, vagy 15 szál egy nap.
1: Árban ez mit jelent körülbelül?
4: Nem számolom, és nem is akarom tudni.
1: Ha 15 szál, az egy hónapban egy 25 doboz cigaretta körülbelül, egy évben...
4: Nem akarom tudni.
1: Egy tengerparti nyaralás kijön? Nem
4: szerintem ki, igen.
1: Kollégák dohányoznak, önt mi tartja vissza, hogy rágyújtson?
5: Nem akarok semmire rászokni, meg drágának is tartom, meg feleslegesnek. Nekem elég, hogyha a dohányfüstöt rám fújják.
1: Ön hány éves kora óta dohányzik?
6: Én középiskolás korom óta dohányzom.
1: Akkor ez olyan vagánysik dolog lehetett?
6: Akkor igen.
1: És mi az, amiért nem tette le azóta sem?
6: Én szeretek dohányozni. Nekem volt olyan 2 évem, amikor egyáltalán nem gyújtottam rá, és sajnos utána mégis visszaszoktam. Akkor kellett volna letenni végleg.
1: Bánja, hogy nem volt akkor akarat ereje?
6: Igen.
1: Mit veszíthet az ember a cigarettázással?
6: Hát az egészségünket mindenféleképpen kockára tesszük ezzel. Azt a pénzt, amit a dohánytermékre költünk, azt költhetnénk hasznosabb dolgokra is.
1: Egészséget említett, ez egy orosz rulett?
6: Ezt nem mondanám azért, hogy orosz rulett, de nyilván nem tesz jót az egészségnek a dohánytermékek és egyéb ilyen termékek fogyasztása.
7: SMS számunk 0639 9666, de ahogy említettem, Viberen is megtalálnak minket. Itt a Kossuth Rádióra kell kattintani, és azonnal díjmentesen tudnak nekünk üzenetet küldeni. A kérdés pedig, önök dohányoznak? Próbáltak esetleg leszokni? Mi az, ami bevált? Segítsenek egymásnak és másoknak. A stúdióban vendégünk dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
7: Ha ma végignézünk a középiskola vagy egyetem környékén, akkor nagyon kevés hagyományos cigarettát látunk. És azt mondanánk, hogy jaj, de jó, de nem mondhatjuk, mert hogy ez ugye visszaszorul, de az egész átalakulóban van.
8: Így van. Sajnos egész világon ismerjük ezt a jelenséget, Magyarországon is, hogy egyszerre van jelen még a hagyományos dohányzás, ez elsősorban azért inkább 30 éves és a fölöttiek korosztályában, de ugyanakkor a fiatalok körében már a 18 év alattiaknál is tapasztaljuk, hogy azért még mindig megvan a hagyományos cigarettázás. Egyébként a 18 év közeli korosztályokban jelentős, tehát már eléri a felnőtt korosztályokat, korosztályoknak a dohányzási arányát, megközelíti a 30%-ot, de mellette viszont azok a feltörekvő nikotintartalmú és dohánytermékek borzasztó mértékben tarolnak a fiatalok körében is. Egyébként a felnőttek is használják, más-más indokból van ez jelen az egyes korosztályokban.
7: Elektromos cigaretták, hevítéses

0: termékek, nikotinpárnák. Mi áll a robbanásszerű terjedés hátterében?
1: Nagyon összetett a kérdés, ugye oda vezethető ez vissza, hogy az elmúlt jó sok évtizedben, nagyjából az 1960-as, 70-es évektől kezdődően olyan népegészségügyi intézkedéseket, jogszabályokat, megelőzésre és leszokás támogatásra irányuló tevékenységet vezettek be az egyes országok, hogy akkor még ugye csak a hagyományos dohánytermékek voltak jelen a piacon, ezeknek a fogyasztása elkezdett csökkenni. És ezt felismerve a dohányipar igyekszik a bevételeinek a csökkentését ellensúlyozni, ezért folyamatosan dolgozik azon, hogy újabb és újabb termékeket dobjon ki a piacra. Ugye mi a központi tartalma ezeknek a termékeknek, amely közös mindegyikben? A nikotin. Nem bizony véletlen, hogy ez megtalálható mindegyikben, és ezeket próbálják újabb és újabb olyan köntösökbe oltani, amivel egyre vonzóbbá tehető ezeknek a termékeknek a használata az új generációk számára, de megtarthatók a régi hagyományos dohányterméket használók is, tehát ahelyett, hogy őket a leszokás felé terelné a népegészségügy, inkább megtartsa abban a hitben, hogyha áttérnek ezekre a termékeknek a használatára, akkor a számukra kevésbé lesz káros. No, mindez nem igaz, nem bizonyított.
0: Ugye az idei dohányzásmentes világnap fókuszában idézem, leleplezni a fiatalokat célzó nikotin marketinget, megelőzni a függőséget. Tehát ez áll, ez egy rendkívül fontos dolog, mert amit említett, hogy ez nem cigaretta, jöhet utána a következő gondolat, hogy tehát nem is olyan káros. Ugye nincsen szaga, nem lesz büdös tőle az ember, viszont sokkal veszélyesebb. Jól gondolom?
1: Igen, már csak a veszélye az abból is adódik, hogy rendkívül félrevezető üzenetek ötvöződnek ezekkel a termékekkel, és sok esetben láthatjuk azt is, hogy egészségügyi szakemberek nincsenek tisztában ezeknek az üzeneteknek a hátterével. Tehát azt tudni kell, hogy azok az üzenetek, amit közvetít a dohányipari marketing, azok nem bizonyított üzenetek. Nem bizonyított se társadalmi szinten, se egyéni szinten, hogy ezek kevésbé károsak. Ugye amikor itt a cigarettáról és a e-cigaretta összehasonlításáról beszélünk, illetve ide vonják még a hevített dohánytermékeket és a nikotinos tasakokat, akkor egy kategóriába sorolják ezeket, hogy ezek füstmentes termékek. Ezt onnan vezetik le, hogy ugye a hagyományos cigaretta elég magas hőfokon, nagyjából 800-900 Celsius fokon ég, és mivel ilyen magas hőfokon ég, ez egyértelmű, hogy együtt jár a különböző káros vegyületeknek a nagymértékű felszabadulásával, és visszavezetik oda, hogyha ezek a termékek sokkal alacsonyabb hőfokon, például a hevített dohánytermék esetében nagyjából 300-350 Celsius fokon ég, akkor ez kevésbé káros, mert kevesebb vegyületet bocsát ki. Ugyanezt az e-cigarettára is elmondják, és akkor ezt egy kalap alá veszik, mint füstmentes termékeket, és összefüggésbe hozzák azzal, hogy ez kevésbé káros. Igen ám, csak ez nem mondható ki. Egyrészt a hevített dohánytermékekben megvannak ugyanazok a vegyületek, a policiklusos aromás szénhidrogének, illékony vegyületek, egyéb szervetlen vegyületek, amelyek megtalálhatók a hagyományos cigarettában is. Egyébként ezek a vegyületek összességében kátrányt is alakítanak ki, tehát ugyanúgy, mint a hagyományos cigarettában, itt elmondható, hogy ugyanúgy jelen van a kátrány, ott van a szénmonoxid, mint összetevő, tehát a hevített dohánytermékekről egyértelműen kijelenthető, hogy dohányfüstöt alakítanak ki. Az e-cigaretta esetében kicsit másfajta vegyületek vannak jelen, de ugyanúgy ezek bizonyítottan sejtkárosítók, örökítő anyagkárosítók, tehát ezekről sem mondható az, hogy kevésbé lennének károsak. A nikotinos tasak az egy másik kategória, ugye ott valóban nem termelődik semmilyen aeroszol, amit belélegezne az illető, a használó, hanem a szárnyák a hátján keresztül szívódik fel a nikotintartalmú és egyébként sok esetben ízesített anyag.
0: Ez ugye régen talán snüsznek hívták, és sportolók sokat használták, hát egyszerű összeőrölt dohánylevelet nyomtak ugye az íny és az ajak közé, és ebből ugye a nikotin fel tudott szívódni. Ezt helyettesíti már, ez egy hófehér párnácska átitatva nikotinnal, gondolom nagyjából egyszerűsítve ez a története, viszont tényleg nagyon sok sportoló használja, nem olyan rég olvastam egy tanulmányt, hogy az angliai egyetemi futballbajnokságban talán a férfiak közel 40%-a használja, és úgy vallott magáról, hogy próbál leszokni, ami azt jelenti, hogy függő. Tehát ezek a tasakok ennyire veszélyesek a fiatalokra?
1: Rendkívül veszélyesek. Még egy picit visszakanyarodva a snüsz és a nikotinos tasak elkülönítésére, a snüsz dohány tartalmaz, és Európán belül, illetve az Európai Unión belül csak Svédországban engedélyezett a forgalmazása. A nikotinos tasak egyébként az e-cigarettához hasonlóan nem tartalmaz dohányt egyáltalán, hanem nikotint, illetve egyéb adalékanyagokat, vegyületeket. A hevített dohánytermék megint csak egy dohánytermék, dohányból készül. A nikotinos tasak egész világszerte és Európában is most már egyre több vizsgálat támasztja alá azt, hogy rendkívüli mértékben nő a fiatalok körében. Tehát még ugye a sokat emlegetett példaértékű Svédországban is 40% fölötti a fiataloknak, tehát a középiskolás fiataloknak a nikotinos tasak használata. Egyébként ezzel párhuzamosan kimutatták azt, hogy a hagyományos cigarettára való rászokás és annak a rendszeres használata is ismét növekszik Svédországban is.
0: Emiatt van?
1: Emiatt van, igen. Ugyanezt az e-cigaretta esetében is már ugyanígy kimutatták, és sajnos már Magyarországon is tapasztalható ez a tendencia. Még 2018-ig a hagyományos cigaretta használata 14-18 év közöttiek esetében csökkent, azóta ismét elkezdett növekedni. A nikotinos tasakról rendkívül aggasztó híreket kapunk, mi is iskolákból, védőnőktől. Nagyon sok gyereket nikotinmérgezés közeli állapotban szállítanak kórházba. Sokszor nem tudják a pedagógusok és a szülők sem, hogy mi okozza a gyermeküknél ezt az állapotot.
0: Bocsánat, milyen tünetei vannak?
1: Ugye alapvetően a nikotin egy nagyon súnyi vegyület.
0: Hát a méreg, konkrétan.
1: Egy méreg, egy nagyon erős drog, egy a kokainnal megegyező mértékű drog.
0: Függőség szempontjából.
1: Rövid távon is nagyon hamar, rövid használat után képes kialakítani a függőséget. Ugye egyes vizsgálatok szerint ennek nem is lehet megmérni a mértékét, mert minimális mennyiségű nikotin használattal is már kialakítható a nikotin függőség. Egyébként rövid távon gyerekeknél, tehát korábban nem dohányzó gyerekeknél gondolkodásbeli zavarokat, szétszórtságot, szorongást okoz, hosszú távon pedig igazolt az, hogy pánikbetegség kialakulásához, viselkedési zavarokhoz járul hozzá, és még hosszabb távon, ugye a nikotinnak a szimpatikus idegrendszernek a serkentésében van nagy szerepe, ezért is használják egyébként, ahogy említette szerkesztő úr, a sokszor sportolók. Egyébként ezt mi is tapasztaljuk, hogy fiatalok, tizenévesek sportedzés előtt beteszik a nikotinos tasakot a
0: száj.
1: Tizenévesek, és ezzel doppingolják magukat, hiszen ez fölpörgeti a vérkeringést, a szívet, jobban teljesítenek rövid távon, hosszú távon ennek egy visszacsapó hatása van, mert szívelégtelenséghez vezethet, magas vérnyomáshoz vezet, érelmeszesedéshez, egyébként cukorbetegség kialakulásához járul hozzá.
0: És ahogy említettem, mivel eléggé addiktív, tehát nagyon gyorsan hozzászoknak, gondolom, hogy a tolerancia a szervezeten belül is elég magas, tehát egyre több ilyen párnára van szükség ahhoz, hogy ugyanazt az érzést megkapja?
1: Igen, így van, tehát egyre gyakrabban és egyre nagyobb mennyiségű ilyenekre van szükség. Hát ismerjük, hogy a nagyon széles skálán mozog például a nikotinos tasakoknak a nikotintartalma. Ugye Magyarországon legálisan 16 mg az a maximális érték, amit tartalmazhat egy tasak, de hát a vizsgálatokból kiderült, hogy akár 150 mg-ot is tartalmazhatnak ezek a tasakok.
0: Tízszeresét.
1: Így van, igen. És hát sajnos ugyanez az e-cigarettákra is igaz, tehát ugye az eldobható e-cigarettákkal pont ez a baj, hogy hatalmas mennyiségű nikotin, több cigarettás doboznak megfelelő nikotint szívhat el a gyerek akár egy nap leforgása alatt.
0: SMS számunk 06 39 666, Viberen is megtalálnak minket. Kedves Tamás, 74 éves vagyok, soha életemben egyetlen szálat nem szívtam el, próbaképpen sem. Testvérem és sógörnöm 30 évi dohányzás után azt mondták, hogy ez lesz az utolsó szál. És úgy is lett, ennek 20 éve csak akaraterő kérdése. Fejben eldöntötték, és minden segítség nélkül megváltak a cigarettától. Teodóra írta ezt nekünk, Gábor pedig azt írja, csak idézek az írásából, hogy úgy hagytam abba a dohányzást, hogy dohányosok társaságát kerestem fel. Ma már inkább zavar a füst, szép napot. Köszönjük szépen Gábornak, és gratulálunk a leszokáshoz. Mire figyeljenek a szülők? Mert amit itt elmondott, az borzasztó. Az borzasztó, hogy úgy lesz nikotinfüggő, drogfüggő a gyermek, hogy legálisan vásárolja, és talán akkor bukik ki, amikor mérgezést kap.
1: Igen, és ez a baj ezekkel a különös adatasakokkal, hogy észrevétlen marad a szülők számára a használat, akár sokáig, vagy a pedagógusok számára is, ugye, és sajnos azt halljuk a védőnöktől, pedagógusoktól, hogy nekik nincs is arra felhatalmazásuk, hogy például benyúljanak a gyerek szájába. Tehát akkor, hogyha a gyerek hajlandó megmutatni azt, hogy ő egy nikotinos tasakot tart a szájában, akkor esetleg kiderül ennek a használata. De hát ez nyilván ez könnyen elkerülhető. És hogy mire figyeljenek? Tehát akkor, hogyha viselkedésbeli változást tapasztalnak a gyereknél, hogyha étvágybeli változást, tehát csökken az étvágy a hosszabb távon, hogyha hosszabb időn keresztül, tehát hetekig tartó száraz köhögéssel küzd a gyerek, hogyha furcsa szagokat érzékelnek a közelében, ugye ezek a termékek sokszor ízesítés, különböző ízesítő anyagokat tartalmaznak, ez is utalhat arra, hogy ilyet használ, vagy hogyha fokozott, tehát ilyen kiszáradásnak a tünetei, fokozott vízfogyasztás áll fent, tanulási nehézségek lépnek fel, és mondjuk ez nem hozható összefüggésbe más körülménnyel, akkor ez mind arra utalhat, hogy itt valami olyan szert víz be a szervezetébe a gyerek, ami utalhat arra is, hogy ilyen terméket használ.
0: Ha már használja a terméket, és ahogy említette, akár sportolás előtt egyre több és több ilyen tasakra van szükség, akkor hogyan lehet leszokni, és mivel jár a leszokás?
1: Ja, most már tapasztaljuk azt, hogy ezekről a termékekről való leszokás segítése eltérhet a hagyományos cigarettáról való leszokás támogatástól. Pontosan azért, mert nagyon eltérő mennyiségű, sokkal nagyobb mennyiségű nikotint tartalmaz. Ráadásul például még az e-cigarettát hevített dohányterméket ugyanúgy megszakításokkal alkalmazza vagy fogyasztja valaki, a nikotinos tasaknál ez nem áll fent, akár folyamatosan ott lehet a szájában. És itt nagyon ügyesen összefonódik a nikotin okozta függőség, fizikai függőség, az egyébként erre ráépülő viselkedés függőséggel. Tehát itt értem a viselkedés függőség alatt azt, hogy valaki kinek a környezetében fogyasztja, milyen helyzetben, milyen élethelyzetben, milyen...
0: Nem akar kimaradni a társaságból,
1: igen. És mindez befolyásolja azt, hogy hogyan segítsék a szakemberek a leszokni vágyót.
0: Hú, nagyon-nagyon összetett ez a kérdés is, de doktornő itt marad velünk, és válaszolni fog a kérdésekre, úgyhogy hívjanak minket bátran, küldhetnek SMS-t is, 06 39 666, ugye az SMS számunk, és gyakorlatilag akkor dohányzással kapcsolatos leszokással is hívhatják önt, és írhatnak üzenetet, illetve természetesen, hogyha a szülők a gyermeknél tapasztalnak bármilyen ilyen jellegű problémát, akkor ugyancsak jelezzék, és akkor segíteni fog nekünk. Jól gondolom. Igen, köszönjük szépen. A hangtermai adásából pedig az egyik legkarakteresebb magyar sajtot ismerhetik meg, ez pedig a pálpusztai.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
3: A pálpusztai sajt története ugyan nem nyúlik vissza a régmúltba, a 20. század eleje óta mégis a magyar sajtkultúra szerves és jellegzetes részét képezi.
4: Vegetáriánusok vagyunk, nem turisták, szorú magyar rangús, magyar rántott trapisták.
3: A köztudatban sokan hazai termékként tartják számon a trapistát, Maticsák Sándor nyelvészt hallják.
5: először az északnyugat franciaországi Mayen vidékén egy kolostorban élő trapista szerzetesek készítették. Magyarországra a 19. században került Banya Luka, Mária Csillaga nevű kolostorából, szintén trapistáktól.
3: A szerzetesek által életre hívott receptúra az idők során bejárta a világot, de nem a trapista az egyetlen olyan sajt, amely a gazdag legelők üzenetét hordozza. Gondoljunk csak a svájci lankák egyik leghíresebb lyukacsos szülöttére, amelynek neve egy egész folyóvölgyet fémjelez.
6: Új módszerrel készül az ementáli sajt a zalaegerszegi tejfeldolgozóban. A 3000 literes kádakból leengedik a szemcsékre tört kazeint és savót.
5: Ez eredetileg svájci sajt. A nevét egy Bern környéki völgyről, az Enn folyó völgyéről, németül Emmentálról kapta. A 19. század eleje óta készítik itt ezt a sajtot eredeti recept alapján.
3: A sajtkészítés mestersége és szeretete nem áll meg a svájci völgyeknél. A tengerparti, alacsonyan fekvő vidékek is sajátos, évszázados hagyományokkal gazdagították az európai asztalokat.
5: Edam egy Amsterdamhoz közeli sajtváros, Gouda pedig egy Rotterdam melletti dél-hollandiai település. Goudában nyáron minden csütörtök reggel sajtpiac működik, Hollandiában a sajtkészítésnek régre visszanyúló hagyományai vannak, a középkor végi felfedezőknek, amikor hosszú, akár több éves útra indultak, ez volt a legfőbb élelmiszertartalékuk.
3: Az orda észak-európai vagy a sajtokat hosszantartósító holland vidékek után érdemes a lágyság, a finomság és a francia elegancia felé is kalandoznunk.
5: Az igazi camembert sajtot fadobozban hozzák forgalomba, fehér nemes penész borítja. A legenda szerint egy normandiai parasztasszony alkotta meg a receptjét 1791-ben, mégpedig egy pap tanácsára, aki Brie vidékéről menekült északra.
3: A pálpusztai pikáns erejétől a kolostorok csendjében érlelt trapistán át, a francia vidékek nemespenészes csodájáig minden egyes darab sajt egy-egy önálló fejezet az európai gasztronómia kincsestárából.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: 9:30 után vagyunk 2 perccel, és most mondom telefonszámainkat 061 vagy 0630-as előhívóval 759-5200, illetve 0630-759-6500. Dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa várja az önök hívását. Itt maradt velünk dohányzással, leszokással kapcsolatban, elektromos cigarettákról, hevítéses termékekről, nikotinpárnákról is kérdezhetnek. Még egyszer, tehát 061-759-5200 vagy 0630-759-6500. Most pedig rövid hírek következnek a mikrofonnál, Bordi András.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Nem hozott változást Magyar Péter és Sőjök Tamás reggeli találkozója. A miniszterelnök ismét lemondásra szólította fel az államfőt, ő pedig megerősítette korábbi álláspontját, hogy nem mond le posztjáról. A találkozó után Magyar Péter azt mondta, Sólyog Tamás nem testesíti meg pozíciójával járó nemzeti egységünket, és felsorolt számos esetet, amikor az államfő nem szólalt meg, nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, nem állt ki a jogállam védelmében. Újabb orosz olajszállítóhajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron francia államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. Orosz gyártmányú volt Romániában a Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikus Ordán román államfő adott tájékoztatást. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség sújtja a Dél-Európai és az Észak-Afrika több országát. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívásuk elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Ami a hazai időjárást illeti, az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz záporzivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
0: 9:30 után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ahogy ígértem, a toxikus viselkedéssel foglalkozunk, mellyel életünk számos területén találkozhattunk már, de hiába tapasztaljuk, sokan nem ismerjük fel. A filmek világában azonban vannak ikonikus jelenetek, amik tökéletesen mutatják be ezt a jelenséget. Dian Gergő összeállítása következik.
8: A Közösségi Háló című film a Facebook megalapításáról szól. A nyitó jelenetben Mark barátnőjével Erikával beszélget egy klubban.
9: Melyik diákkörbe a legkönnyebb bejutni?
10: Ezt miért kérdezted?
9: Csak úgy kérdeztem.
10: Egyébesen. Épp ez a lényeg. Ugye azért kérdezted, hogy melyik klubban legkönnyebb bejutni, mert szerinted ott van a legjobb esélyem.
9: Csak... mi van?
10: Azért kérdezted, hogy melyik klubban legkönnyebb bejutni, mert szerinted ott van a legjobb esélyem.
9: Ahova a legkönnyebb bejutni, mindenkinek ott van a legjobb esélye arra, hogy be is jut.
10: Nem azt kérdezted, hogy melyik a legjobb klub, hanem hogy hova legkönnyebb bejutni.
9: Egyszerűen megkérdeztem, érted? Csak úgy megkérdeztem.
8: A fiú maximálisan figyelmen kívül hagyja a lány érzéseit, és intellektuálisan teljesen szétszedi a beszélgetésüket. Egy másik rendkívül erős példa a Whiplash című film, ahol egy fiatal dobos próbál bekerülni a zenekarba. A próba előtt a karmester bizalmaskodva bátorítja.
11: Az a lényeg, hogy nyugodt légy. Ne foglalkozz a számokkal. Ne érdekeljen, mit gondolnak rólad. Te okkal vagy itt.
8: Néhány perc múlva azonban teljesen szétszedi a tanítványt, porig rombolva az önbizalmát.
11: 5-6 és... nem pontos a tempó, semmi baj, tényleg, újra. 5-6 és... sietsz. Újra. 5-6 és. Most késtél egy kicsit. Beintésre. 5-6-7. Sietsz.
8: Ezután szó szerint neki hajít egy széket, megfélemlíti, majd pedig földigalázza a fiút.
11: Miért vágtam hozzád egy széket, Néman?
10: Nem tudom.
11: Dehogy nem.
10: A tempó miatt?
11: Siettél vagy késtél?
10: Nem tudom.
11: Kezd számolni!
8: Igazi klasszikusnak számít az Ördög Prádát visel, ahol egy ikonikus jelenetben a főnöknő teljesen lealázza az újonc, a divat szakmában tapasztalatlan asszisztenst egy ártatlan megjegyzés miatt.
12: Amikor kiveszi a szekrényéből ezt a rémes kék pulóvert, azt üzeni a világnak, hogy komolyabban veszi magát... annál, mint hogy ez öltözködéssel törődjön, de fogalma sincs róla, hogy ez a pulcsi nem csak kék, de nem is türkiz, nem azúr, hanem égszínkék.
8: Legyen szó munkahelyi közegről, tanár-diák viszonyról, vagy párkapcsolati dinamikáról, a toxikus viselkedés sehol sincsen rendben. De hogyan ismerhetjük fel, és miként lehet tenni ellene? Erről fogunk beszélgetni a következő percekben.
0: Dian Gergő a mai műsor szerkesztőjének összeállítását hallhatták, hamarosan ezzel foglalkozunk, előtte azonban fontos információ, ugyanis dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa, továbbra is itt van velünk, várja az önök hívását, telefonszámunk 0630 vagy 061-es előhívóval 759-52-00, ha ez foglalt lenne, mert többen hívják, akkor 0630-759-65-00, kérdezzenek bátran, dohányzással, leszokással kapcsolatban, elektromos cigarettákkal, hevítéses termékekkel, nikotinpárnákkal kapcsolatban, arról is esetleg, ha a gyermeken észrevettek valamilyen jelet, és hogy az arra utalhat-e, ha mondjuk nikotinpárnát használ. A stúdióban pedig vendégünk Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
0: Hát reflektáljunk szerintem első körben a felvezető anyagra. Én rögtön azt mondtam, ugye ez a Whiplash című film, aminek nincs is magyar címe, ha jól emlékszem, amikor egy széket vág hozzá a dobos fiúhoz. Onnan indul az egész, hogy te vagy a világ legjobb dobosa, nem baj, ha hibázol, és eljut egészen odáig, hogy a földbe döngöli, sárba tiporja mások előtt. Erre azt mondtam, nekem volt egy ilyen főnököm, ön pedig azt mondta, most is rengeteg van. Ez igaz?
13: Nagyon komoly jelenségről beszélünk. Nincs olyan ember és család, aki nem érintődik valaha az élete folyamán. Tehát, hogy mindenkinek van, és elképzelhető, hogy lesz is ebben tapasztalata. És ugye itt azt kell megnézni, hogy ugye ezt a szélsőség, amit az előbb említett, hogy egy ilyen hatalmas elfogadástól kezdve, hogy lehet eljutni oda, hogy egy szék is repül a levegőbe.
0: 5 perc alatt.
13: Így van, pillanatok alatt. Ugye ez egy viselkedési probléma. Tehát a viselkedési probléma az általában már gyermekkorban, az életünk első 12-14 évében alakul, mert ott alakul úgy a homloklebeny és az agyban különböző agyi területek, hogy a viselkedés ugye különböző szabályozások alá kerüljön. Legyen szó a viselkedésen belül, hogy az hogy jelenik meg, hogy cselekedetekben, szóban, érzelmekben, ugye ezek különböző részletterületek, de ugye, hogy különböző szabályozások elkezdenek az agyban beállítódni, és ez alap alapján fejlődik a személyiség. Na már most nagyon fontos azért különbséget tenni itt a toxikus témakörökbe akkor, amikor valakinek úgy beszélünk a viselkedésről, hogy egy személyiség zavar vagy problémája van, és azoknak az élethelyzetekben, amikor mondjuk egy nagyon komoly krízis vagy trauma átmenetileg vált ki az emberből toxikus viselkedést, ami nem a személyiség része, hanem maga az élethelyzet egy kicsit megborítja az agynak a biokémiát, és emiatt lesz átmeneti viselkedés probléma.
0: Uh-huh. Hogyan kezelhetjük az ilyen kollégákat? Én saját tapasztalat alapján, hogyha elkezdtem kedvesen és idézőjelesen bemenni alá, hogy segítsek, megoldjam, akkor próbált még jobban fölém kerekedni. És azt a megoldást választottam, hogy egyszerűen elkerülöm. Amennyire lehet, ne kerüljek vele kapcsolatba.
13: Ugye az a nehéz ilyenkor, hogy az ember magából indul ki, és logikusan próbál felépíteni, hogy biztos rossz napja van, vagy biztos szegény valami problémája van, és ezért most nekem el kell viselnem, ugye, és ezáltal megy be az ember a másik ember alá. És ilyenkor ők még jobban feljogosítva érezhetik magukat, főleg akiknek toxikusan működik a személyiségük, hogy ezt megtehesse a másikat. Tehát ilyenkor az empátia és a megértés nem megfelelő módszer, és ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor önmagamhoz jól tudja kapcsolódni, mert hogyha magamat egy ilyen helyzetben nem tudom figyelembe venni, hogy hol vannak az én határaim, na van az, amit már velem nem lehet megtenni, bármik is a körülmények, és önvédelemre van most szükségem, hogy kiálljak magamért, akkor ilyenkor mobilizálni tudja az ember azt, hogyha vannak erre való eszközei. De hát mindenki gyakorlatban vagy önismereten vagy sajátítja el ezeket az eszközöket, mennyiben mondjuk ez egy párkapcsolaton belül történik, vagy egy barátságon belül, ahol már ugye sok-sokféle érzelmi kötelék és kötődés is van, ugye ott sokkal inkább az ember átélheti azt, hogy egy sokkolóan hat az emberre ez a helyzet, és szinte nem is tudja önmagát jól segíteni, mert valószínűleg az adrenalin olyan szinten elönt ilyenkor a sok helyzetben lévő embert is, hogy nem tudja magából mobilizálni az önvédelmi eszközöket. Tehát muszáj ilyenkor az embernek valahogy visszasegítenie magát, kicsit kibillenteni ebből a helyzetből magát, ha sokként is éri, igyon egy pohár vizet, kicsit mozogjon, vagy valamit tegyen önmagáért, hogy el tudjon kezdeni gondolkodni, azért állj, hát az én határaim azért vannak, hogy önmagamat megvédjem, és egy széket nem lehet hozzám dobni. El lehet mondani egy véleményt, úgy, hogy gyakorlatilag meg is értsem, de bizonyos cselekedeteket nem szabad engedni, és a toxikus kapcsolódásokban pont ez a lényeg, hogy először elhitetik velem, hogy a világ legklasszabb embere vagyok, utána meg jól lehúznak a béka feneke alá.
0: Mire kell figyelnünk? Meg tudjuk állapítani előre, hogy ne dőljünk be ennek a mézes, mázas, ha egyáltalán így kezdi a toxikus személyiség. Fel tudjuk ismerni előre a bajt, és esetleg kikerülni, vagy megelőzni, hogy ne jussunk el odáig, hogy repül a szék, mert nagyon sok ember, akkor ugyanígy fog reagálni.
13: Én azt gondolom, hogy nem a helyzetekben kell kialakítanunk a határainkat, hanem az önismeretünket úgy kell összerakni, hogy tényleg bizonyos helyzeteket elképzeljünk, hogy hol, milyen körülmények között, mik az én védőm. Ha mechanizmusom és az én védő határaim. De egy ilyen helyzetben tulajdonképpen, amikor megtörténik és az agyat elönt bizonyos koktél, akkor tudomásul kell vennünk, hogy előfordult az, hogy bármilyen felkészültek vagyunk, nem tudjuk rögtön jól megvédeni magunkat. Azért fontos beszélni így a rádióban erről a jelenségről, mert minél inkább egy jóléti társadalma jólétben éli meg az életét, ezek a jelenségek eléggé terjedő formában vannak, és már ilyen trendként terjednek akár fiatalok között, hogy lehet így viselkedni, és az ember megengedheti magának, hogy másokkal bizonyos helyzetben trendként így viselkedjen. Így van, a fiatalok már nagyon szépen ráálltak ennek a trendingelésére, és én ezt nagyon-nagyon veszélyes jelenségnek tartom, mert
0: bocsánat, trendinek tartja egy fiatal, hogy ő toxikusan viselkedik a többieket, tehát hogy mérgezően, hogy bántja őket, bántalmazza őket?
13: A jóléti társadalom a személyiségre, ha túl jó a jólét, amit a fiatal körbe veszi, és az egója emelkedik magasra, és az alázat mellette nem fejlődik, akkor gondolhatja és érezheti azt, hogy ő neki minden jár, ő mindent megtehet, ő bármilyen körülmények között vívhatja a saját csatáit. És ez a trend, ez itt van már a fiatalok között az elmúlt pár évben, és hogy gyakorlatilag már kihívásokat is intéznek a fiatalok egymás iránt, hogy ki hogy tud ilyen helyzetekbe viselkedni, minél megalázóbban, hogy a másikat el kell nyomni, hogy az én határozott véleményem nyerjen. Tulajdonképpen iszonyatosan veszélyesek, hogyha valaki nem szól nekik, vagy ugye a családi nevelésben például nincs benne sémaként, mintaként, hogy lássanak nem ilyen példát.
0: Ez borzasztó. Mit tehetünk egyébként, mert munkahelyen, ha mondjuk nem főnök beosztott viszony van, akkor nyilván egy szinttel feljebb léphetünk, elmondhatjuk a főnöknek, hogy ez a probléma, nem tudunk együtt dolgozni, jó szakembernek tartom, rakjon minket külön. De például családon belül azért nem ilyen egyszerű a helyzet.
13: Családon belül talán ott a legnehezebb, mert az ember ott van azzal a lelkismert furdás és bűntudati tényezővel, hogy most ezt el kell viselni. Nem, toxikus dolgokat szigorúan tilos elviselni, mert nem vesszük észre, de ezek lerakodnak testi és lelki szinten is. Tehát organikus problémákat is tudnak okozni fizikai szinten, ha valaki túl sokáig tűri el azt a toxikus mérgezést, akár bármelyik családtagjától. Legyen szó akár az embernek a felnőtt gyerekétől is, tehát hogy nem feltétlenül itt egyéb rokonságra gondolunk, tehát közeli-távoli rokonságra is merjünk gondolni. És nem úgy van az, hogy most rengeteg nem professzionális tartalom készül a szosolon, hogy akkor ha valaki nem azt csinál, amit én akarok, ő toxikus. Tehát ezek nagyon ártalmasak, ezek a nem professzionális ilyen szosol tartalmak. Hanem a toxikusságnak vannak olyan jellegű tulajdonságai, hogy tulajdonképpen nem veszi figyelembe a másik kérését, a másik szükségleteit, manipulációt használ, elnyomást használ, egyik pillanatra felemeli, másik pillanatban ledöngöli a sárga földig. Tehát hogy vannak ezeknek a kapcsolódásnak ilyen jellegzetes tulajdonságai, és ami az egyik és a legfontosabb dolog, ugye az előbb kérdezte ugye a védelmet, hogy hogyan lehet kialakítani és vigyáznunk magunkra, hogy nagyon fontos, hogy egy jó szociális háló vegyen bennünket körbe, akár baráti szinten, akik merik megmondani azt, hogy nem normális, amiben élsz, vagy ahogy te kapcsolódsz ahhoz a családtaghoz. Tehát, hogy merjünk nem önállító módon élni az életünket, hanem nagyon reálisan, akiket szeretünk, őket is reálisan megközelíteni, mert az érzés keresztül nézzük a családtagjainkat, azok mindig elvisznek, elfogultak leszünk, vakfoltá válik ez az egész. Hogyha viszont a realitást betesszük, és olyan szociális háló vesz körbe, aki jól tükrözi be a realitást, akkor ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, hogy legyen egy-két jó barát, akitől elfogadom a javaslatot.
0: És ezek a toxikus emberek meg tudnak változni? Meg tudjuk őket változtatni?
13: Hát nem a mi dolgunk megváltoztatni, nagyon jó volt a kérdés. Hanem a mi dolgunk talán betükrözni nekik azt, hogy nincs rendben, ahogy viselkedik bizonyos körülmények között. Hogyha tegyük fel, ez a toxikus viselkedés átmeneti zavara egy olyan emberhez tartozik, akivel történt valami iszonyatosan nagyon nagy probléma, és az agynak a biokémia átalakult, akkor sem kell nekünk mellettük úgy kiállni, hogy hagyjuk, hogy bántalmazzanak bennünket bármilyen módon, hanem be kell tükrözni őszintén, és amiben tudunk, azért nyilván segíteni a háttérben, de szakemberhez kell fordulni, mert ha a szakember kerül ilyen helyzetbe, ő se fogja tudni egyedül megoldani ezt a toxikus megszüntetéses élethelyzetet. A másik oldalról, ugye amikor személyiség zavarnak a viselkedésbeli működéséről és zavarairól beszélünk, akkor ott a kognitív viselkedés terápia és a pszichoterápia, ami nagyon erőteljesen tud hatni az összes személyiség zavaros problémába, egyáltalán úgy, hogy ugye a viselkedés zavaruk eltávolítja őket a környezetüktől, a szeretteiktől, és hogy ezen azért legyenek változások, tehát ott is van lehetőség erre, de ezt föl kell ismerni azt, hogy van valami gond velem, ehhez kell a környezetnek a betükrözése, és merjek segítséget kérni olyan szaksegítőktől, akik erre specializálódtak.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tudják-e magukról egyáltalán, hogy ők ilyen személyiségek? Tehát van, aki lehet, hogy tudja, és pontosan ezzel akar előbbre lépni, mert hogy ő egy erős személyiségnek tartja magát, nem pedig mérgező személyiségnek. Ez előfordulhat, és ezért nem is akar változni, mert tudja, hogy akkor ez a törtető jellem, ez az erős, általa vélt karakteres jellem, az nagyobb sikereket érhet el például.
13: Ebben a tudatban nagyon sok múlik azon, hogy a környezet merre bátran fellépni és betükrözni az őszinteséget, tisztaságot, akár annak tudatában, hogy elveszíthetem a vele való kapcsolatot, vagy munkát, vagy bármit. Ez nagyon kell, mert hogyha sokan betükrözik ezt a fajta viselkedési zavart, akkor előfordulhat az, bármelyik formátumról is beszélünk, hogy akkor kérnek szaksegítséget, hogy mindenki azt mondja, hogy velem valami baj van, de én nem érzem, pedig nincs. És ha már eljut a szaksegítő, az a szaksegítő végig tudja vezetni, hogy ne egy ítélkezés legyen, és úgy kezdődjön mondjuk ennek a terápiája, hanem végigjárjanak egy szeretetteljes kapcsolódó utat, ami egy személyiségzavaros átmeneti fázisában azért nem könnyű a szakember. Se, és el tudja oda juttatni, hogy vannak erre lehetőségek és szaksegítségek. Amikor valaki átmeneti krízisben van mondjuk egy 4-6 hétig, akkor előfordulhat az különben, hogy ő olyan agresszió jön ki belőle, hogy a környezet mondjuk azt gondolja, hogy már egy életre megváltozott. Ugye itt a 4-6 hetes periódus kell általában figyelni, mondjuk a családtagról van szó, mert ha 6 hét után ez nem kezd csökkenni, ez a viselkedési probléma, vagy megoldani, akkor bizony olyat is lehet, hogy családsegítőt föl hívunk, és beinvitáljuk a családba, hogy jöjjön egy kicsit oda segíteni.
0: Ó, mely területek az érintettek, vagy igazából mindenhol előfordul ilyen személyiségű ember, vagy ami mondjuk olyan munkahelyjel jár, most csak mondok valamit, színészek, rádiósok, picit exhibicionisták jobban megmernek nyilvánulni, talán ott több ilyen személyiség van, vagy ez abszolút nem jellemző?
13: Én azt gondolom, hogy előfordulhat az, hogy akik előtérben vannak, vagy színpadon, vagy előre mennek, náluk többször látjuk ezt, mint akik a színpad mögött állnak, és ezáltal hajlamosak lehetünk arra, hogy rájuk vetítsük, hogy ő közöttük több az ilyen típusú ember. No, ez egy magatartás probléma, és zavar és szabályozási probléma, és ezért azt mondom, hogy a színpadon is, meg mögötte is mindenhol ugyanannyiban vannak, csak ilyen szempontból az egy nagyon-nagyon fontos dolog azt is tudomásul venni, hogy itt egy megfelelő intelligencia mellett ők bárki bárhol van, tud átmeneti bújtatást csinálni. Tehát az első benyomásként úgy hatnak az emberre, mint a világ legmegbízhatóbb, legcsodálatosabb embere, megfogtam az Isten lábát vele. Mindig, és ugye? Ezért én szoktam mondani, az első benyomás nem adhat okot arra, hogy bízzak bárkiben, hanem a tények, majd ha lesz rá okom, tényszerű okom, hogy bízzak valakibe, akkor bízzak, tehát ne az első benyomás, és az érzések nagyon elviszik általában az első benyomás irányába az embereket.
0: Mit tud tenni egy csoport, adott esetben egy munkahelyen belül, ahol van egy kolléga, aki folyamatosan és rendszerszerűen mérgezi az egész társaságot, egymás ellen hangolja őket, fogjanak össze, menjenek mondjuk egy felsőbb vezetőhöz, ültessék le, beszéljenek vele, mert mi van, ha ez az illető támadásnak éli meg, és ő még jobban rákapcsol?
13: Így sorba, ahogy elmondta, nagyon-nagyon szakszerűen, szóval, hogy először is a vezetőségnek kell ezt jelezni, akár többen, tehát ne csak egy ember álljon ki ebbe az irányba, és utána pedig még az üzemorvost is segítségül lehet hívni, aki mondjuk tegyük fel egy beszélgetéssel, ránéz egy picit arra, hogy nincs-e valami bármiféle hormonális háttérok, ami okozza ezt a viselkedés, harmadrészt lehet pszichiátriai segítséget kérni az üzemorvoson keresztül, és lehet, hogy ezeket az embereket magunkra haragítjuk, de lehet, hogy egy életre megmentjük. Tehát nagyon nagy felelősségünk van egymás iránt, hogy jelezzünk.
0: Családon belül ültessük le, hívjuk össze a családi tanácsot?
13: Mindenképp, mindenképp, tehát bátornak kell lenni egy családon belül, hogy a család ezekben a helyzetekben összetartó és segítő tudjon lenni. Általában a családon belül nagyon jól megbújnak, a családtagok hozzászokják azt, hogy mindig elfelejtenek neki mindent, meg megbocsátnak, mert hát mégiscsak családtag, és ebből kifolyólag táplálják tulajdonképpen ezeknek a zavaroknak a mindennapos jelenlétét.
0: Egyetlen egy gondolat jutott eszembe, mert általában ezek az emberek az ilyen szembesítésektől menekülnek. Én ezt nem igen. vagyok hajlandó hallgatni. Föláll és indul, és akkor soha véget nem ér a neverending story.
13: Nem rólam szól, szokták mondani.
0: Igen, ebben az esetben zárjuk be, vagy mit tudunk tenni?
13: Nem, van az úgy, hogy amikor ez mindent megpróbáltunk, és ugye, hogy ne legyen az ember egészségébe kár, akár mentálisan, vagy fizikailag, el kell távolodni. A távolodás az mindig segíti azt, hogy akkor most már az én határaim jönnek, mert magamra is vigyáznom kell.
0: Köszönjük szépen Pólus Enikő mentálhigiénés szakembernek a jó tanácsokat. Köszönjük szépen.
13: Köszönöm.
0: A stúdióban pedig ismételten dr. Csiálkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa, hiszen ugye azt mondtuk, hogy tegyenek fel bátran kérdéseket a dohányzással, a leszokással kapcsolatban. Doktor, milyen kérdések érkeztek?
1: Két kérdés is érkezett. Az egyik egy több évtizede dohányzó hölgytől, aki COPD-s is, tehát és folyamatos kezelés alatt áll, azonban még nem sikerült neki leszokni a dohányzásról. Most már eljutott arra a pontra, hogy el is gondolkodott rajta, hogy le kéne szoknia. Ez egy nagyon jó lépés, hogy fölismerte ezt, tehát hogy ez látszik, hogy az ismeret átadás az nagyon fontos. Úgyhogy én elmondtam neki a telefonos tanácsadásnak a telefonszámát, amely a Korányi Pulmonológia Intézetben működik. Ez 0680 44 20 44, és ez egy ingyenesen hívható telefonszám, ahol szakképzett leszokástámogató tanácsadók segítik a dohányzókat a leszokásban. De egyébként volt egy másik kérdés is, és ez bizonyítja azt, hogy mennyire különbözők a dohányzók, különböző a dohányzási háttér, és ennek megfelelően a segítségnyújtásnak is különbözőnek kell lennie. Ő azt mondta, hogy gyártsanak olyan eszközöket, amelyek nem tartalmaznak nikotint, hiszen úgyis a mögöttes viselkedés az, ami függőségben tartja az embereket. És hát ebből látszik, hogy ugye nem mindenki a nikotinfüggőség miatt használja egyértelműen, bár azért a nikotinfüggőség az az első számú, és arra szokott ráépülni a viselkedés függés, de van, akinél a viselkedés függés aztán sokkal erőteljesebb lesz, őket máshogyan kell segíteni. Egyébként ez nagyon jó megállapítás volt a hallgató részéről, hiszen vannak olyan népegészségügyi törekvések, hogy pont úgy lehetne ártalomcsökkentést elérni, hogyha egyre csökkentenénk ezekben a termékekben a nikotin tartalmat. Ez valódi ártalomcsökkentés lehetne.
0: Kevés időnk marad, de még a leszokásról meséljen nekünk, doktornő, hogy mi az első lépés. Sokan azt mondják, hogy letettem, kész. Óriási akaraterőkkel. Egyáltalán működik ez, hogyha már nagy a függőség?
1: Ugye nagyon sok mindenkinél, egyébként a lakosságnak a nagyjából 95%-ánál nem működik az, hogy egyik pillanatról a másikra önállóan letegye. Azok a szerencsések, akik egy döntés alapján ezt sikerül nekik elérni. Egyébként emögött genetikai okok is vannak, hogy nekik miért könnyebb. A többségnek segítségre van szüksége, és többszöri próbálkozásra. Egyébként az elsőbe telefonáló a COPD-s hölgy is ugye a több évtizedes dohányzása és a krónikus betegsége mellett dohányzik. Úgyhogy ha valakinek egy krónikus betegsége van, és amellett még folytatja a használatot, az azt jelzi, hogy ez egy nagyon erős függőség. Itt már valószínűleg tényleg csak szakemberi segítséggel, és egyébként az ő nikotin, majd jelentkező nikotin megvonási tüneteinek a gyógyszeres kezelésével tudunk elérni valamilyen sikert.
0: Még egy SMS a végére, kedves Kossuth Rádió, 2023-ban szoktam le a dohányzásról, kávézásról, 24 év után. Azért szoktam le, mert megszületett a kisfiam. Nem volt könnyű, de megérte. Éva! Hatalmas gratulál, és köszönjük szépen, hogy megírta nekünk. És köszönjük szépen dr. Csiálkó Zsuzsának, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosának, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelsonmise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Hamarosan egy érdekes témával várjuk Önöket, mert hogy mindennapi rutin vagy alkalmi szükséglet? Számít-e, hogy gépivel, önkiszolgálónál vagy esetleg otthon egy lavorral és egy szivacsal csináljuk? Mennyire roncsolhatja a fényezést és az autó külsejét, ha elmarad? Tehát hogyan kell helyesen mosni az autónkat? Ezzel foglalkozunk hamarosan autós rovatunkban, 10:30 után pedig Fehérvár csurgóra látogatunk el vidéki fél óránkban. Maradjanak velünk, most krónika következik. A mikrofonnál Néveri Igor és Bordi András.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
6: Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
5: Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
6: Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé és nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek, és azóta is védik, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón.
6: Magyar Péter, miután lejárt a korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, azt mondta, a Sándor palotában ismét tájékoztatta az államfőt, hogyha nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az elmozdításához és eltávolításához szükséges alaptörvény módosítások kidolgozását.
7: Mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
5: Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
6: A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkent a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről.
5: Nagyon szűk a határidő az uniós feltételek teljesítésére, mondta Szabó Dániel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője azzal összefüggésben, hogy megszületett a politikai megállapodása a Magyarországnak járó 6000 milliárd forintnyi uniós támogatásról.
6: Az elemző a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a feltételeket teljesíteni kell, Brüsszel pedig partner ebben a munkában.
8: tartalmazza egyrésztről azt, hogy pontosan milyen jogalkotási munkája van a magyar kormánynak, mind a korrupció ellenes intézkedések, mind az igazságügyi rendszer megerősítését célzó törvényi elvárások szempontjából, valamint azt is rögzíti ez a menetrend, hogyha ezeket teljesíti az adott tagállam, jelen esetben Magyarország, ezeket a jogszabályokat nem csak hogy a parlament elfogadja, hanem azokat ki is hirdetik és valóban átültetik, implementálják a magyar jogrendbe, akkor az Európai Bizottság elkezdi vizsgálni azt, hogy ezek megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, amelyekről megállapodtak. Erre van egy 30, esetleg 60 napos határideje a testületnek. Nyilván, mivel egy nagyon szoros augusztus 31-i határidő van, ezért valószínűleg a 30 naphoz közelebb leszünk.
5: A cégeknek hétfő éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni, és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben.
6: A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Litzmeier Szilvi elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
9: Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 200 000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
5: Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
6: A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
5: A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani.
6: Tutyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán hármat, miközben a következő két évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
10: A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
5: Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja, hogy differenciált összeget kapjanak Széchenyi pihenőkártyán a nyugdíjasok, mondta a szervezet elnöke.
6: Karácsony Mihály a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a kormány a tervek szerint ősszel vezetné be a juttatást, amelynek összegét az érintettek negyedéves bontásban kapnák meg. Hozzátette, a javaslat szerint, akinek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja, az évi 200 ezer forintot, a 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők 100 ezer forintot kapnának a szép kártyájukra, míg az ennél magasabb nyugdíja rendelkezők nem lennének jogosultak a juttatásra.
11: Eddig ez nem volt differenciált, eddig ez mindenki kapott egységesen rezsiutalványt, egységesen még régebben Erzsébet utalványt, vagy egységesen ilyen plusz juttatást. Ez nem volt jó, mert ugyanannyit kapott a magas jövedelemmel rendelkező is, meg az alacsony is. Tehát az, hogy itt egyáltalán felnyílt ez a csap, kinyílt ez a csap, hogy lehet differenciálni, ezt későbbiekben azt gondoljuk, hogy még pozitívan fogjuk ezt üdvözölni.
5: Tavaly több mint 100 ezer ember segítette adománnyal a Tisza pártot, közölte a párt elnöke, aki hozzátette, a felajánlások összege meghaladta a 3 milliárd forintot, a Tisza online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele.
6: Magyar Péter pártelnök kormányfő közösségi oldalán azt írta, hogy a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült az áprilisi választásokra. Mivel a költségek nem érték el az adományok mértékét, a párt 180 millió forinttal zárta 2025-öt. A teljes beszámoló a Tisza honlapján olvasható.
12: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon.
6: Emmanuel Macron francia államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben.
5: Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
6: Nikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vladimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.
5: A magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
6: A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
13: Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte.

0: ezt már szeretelve vásárolják, viszont az áruházláncokban mindenféleképp a 9 kiló alatti görög dinnyéket részesítik előnyben, és ugye azt is tudni kell, hogy ezekben az áruházláncokban egyre nagyobb teret hódít magának a magszegény görög dinnye is, és ebből látom azt, hogy egy területi növekedés megy végbe.
1: Jóváhagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV volán menetrendet, amely június 20-án lép életbe.
2: Fitézi Dávid azt írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok, valamint a térség buszjáratai között.
1: A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
2: Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
3: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint árokba borult egy kamion az M1-es autópályán a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél a leállósáv zárva van. Az ellenkező irányban Budapest felé, Győr térségében a 109-es és 101-es kilométer között terelést bontanak. 3 kilométeres a torlódás. Az M6-os autópályán Budapest felé Kulcs térségében egy autó szalagkorlátnak hajtott. A 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Szintén a főváros irányába Érdnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, jelentős a kocsisor. A hármas főúton Mezőkövesd és Mezőnyárát között két autó ütközött, a 145-ös kilométernél csak a félút pálya járható.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt kell fennakadásra számítani az M3-as bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, illetve a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, ugyancsak a Kacsó-Pongrác úti felüljáró közelében. Rendezvény utómunkálatai miatt nem járható a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Hősök terén a kifelé vezető sávokat a Dózsa-György úttól a Kóskároly sétányig lezárták. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
2: Borult, esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balogh Tamással. Viszont hallásra.
3: Műsorajánlat. 56-70.
5: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
3: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
6: 4:11 van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Autós rovatunkhoz érkeztünk, mert hogy a gépjármű nem csupán egy közlekedési eszköz, hanem egy tükör is lehet, ami tulajdonosának igényességét mutatja, és legtöbb esetben a második legnagyobb értékű ingóságunk. Van, aki azt szereti, ha egy porszem sincs rajta, és tényleg úgy fest, mint amit éppen kihoztak a szalomból, és van, aki szerint csak egy használati tárgy, és csak minimális törődést érdemel. Kobolák Attila autómosókban, parkolókban járt, ahol arra volt kíváncsi, ki hogyan tartja tisztán kocsiját.
7: Itt állunk fekete négy ajtós autója mellett, amelynek a külseje olyan tiszta, hogy megcsillan rajta a napfény. Most hoztam a mosóba?
8: Nem, otthon mostam le. Sokkal jobb.

0: Jobban szeretem otthon mosni, egy az, hogy sokkal olcsóbban is kijövök, a másik pedig az, hogy a kefe, amit én otthon használok, azt úgy vettem külön egy autós boltba, mert az autómosó kefék azok köztudottan összekarcolják a fényezést, és a fekete autón ez nagyon-nagyon meglátszik, mint ahogy minden, tehát én nem úszom meg egy eső után azzal, hogy fehér az autóm, és olyan, mintha tiszta lenne, hanem az utolsó pici vízcsepp is látszik rajta sajnos.
1: Említette, hogy a fényezésre külön odafigyel azzal, hogy egy sajátos kefét használ, más módokon is ápolja az autó fényezését?
0: Így van, a kefével együtt vásároltam egy ilyen mikroszálas törlőkendőt, ami a vízcseppmentes letörlést segíti. Emellett ilyen fenthagyós, rászáradós vaxot is használok az autóra, ami pedig az esőcseppek ellen is véd, hogyha úgy adja a jóisten, hogy szakadni fog az eső, akkor csak szimplán lecsúszik róla.
1: Az autó belseje is ilyen tiszta?
0: Természetesen minden héten legalább kétszer ki van takarítva, a légfrissítő is cserélve van. Porszívózom, van különféle méretű ecseteim, az ilyen kis rések és lyukakba, hogy be tudjak nyúlni érte, a koszért például, de használok mindenféle tisztító sprét is, és illatosítót is használok a légkondiba. Az én autóm, én imádom saját magam takarítani.
1: Az előbb gurult ki az autómosóból, milyen programot választott autója lemosására?
2: Végül is lehet mondani sima mosást, alvázmosással.
1: Gyakran szoktam mosni az autó alvázát is? Azt olvastam, hogy évi egyszer-kétszer elég.
2: Hát pontosan, én inkább olyan kétszer-háromszor, de többször nem, mert fölösleges.
1: Miért pont most ez időszakhoz is kötött?
2: Igen, időszakhoz kötött, tehát azért általában elsősorban télen érdemes ezt megcsinálni, de többször talán, hogy inkább kétszer. Úgy voltam vele, hogy most az a maradék egyet most megcsináltatom.
1: Milyen gyakran szokta amúgy autómosóba vinni az autóját?
2: Időjárás függő is, de olyan egy-két havonta.
1: Nyáron többet kell mosóba vinni?
2: Nem, ősszel télen, akkor kell többet. Több az eső, a hó, sárosabb, latyakosabb az út, koszosabb az autó télen ősszel.
1: Autója hátsó lámpáin a brit zászló látható. Ez egy nagyon kreatív kiegészítés. Sokat költ az autójára, az autója tisztán tartására?
3: Igyekszem olyan állapotba tartani, hogy nekem mindig tetszen. Igyekszem gyakran mosóba vinni, kitakarítani, jó illatot varázsolni benne, és amikor tehetem, akkor a külsejére is adok, hogy szép legyen.
1: Miért pont brit zászló? Milyen kötődése van?
3: Családomnak van némi kötődése így Nagy-Britanniához, és autóm is brit autó, ezért nagyon örültem, amikor ezt a kiegészítőt meg tudtam vásárolni.
1: Az autómosó mellett otthon is szokta mosni az autóját, takarítani?
3: Általában inkább csak mosóba. Néha beruházok ilyen-olyan szerekre, polírozáshoz, felnit tisztításhoz. Azokat nyilván otthon, ha úgy adja időm, akkor megcsinálom, de általában mosóval szoktam karban tartani a külsejét.
1: Azért, mert ez gyorsabb, kevesebb időt vesz igénybe?
3: Kényelmesebb, igen. Nem otthon szórakozni a slaggal, hanem mosóba beállni, apró pénzzel, egyszerűbb, jobb technikákkal működik.
1: Költséges az, hogy mindig autómosóba viszi az autóját?
3: Általában egy-egy mosás az olyan 1-2000 forintba szokott kerülni minden estül. Ez nyilván attól is függ, hogy mennyi a szennyeződés rajta. Ahol én lakom, ott sok a madár, ez kárt tud tenni, sok a fa, figyelni kell, igen.
4: Stúdióban vendégünk Kertész Ádám, a Kárpitker BT ügyvezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Sokan gondolhatják, hogy egy autós rovatban mit keres az autó tisztántartása, de ez egy fontos téma, főleg ha arra gondolunk, hogy az autó értékének megőrzésében azért komoly szerepet játszik, jól gondolom.
5: Ez így igaz, ez pontosan így van.
4: Mit ronthatunk el, ha nem tisztítjuk megfelelően, vagy... Hát igen, ezt mondom, túltisztítjuk.
5: Hát túltisztítani nehéz, de azért fontos tisztítani és tisztán tartani, mert egyrészt ugye, ahogy mondta is, hogy megőrzi így ezáltal a szépségét, az értékét az autó, de egyébként, hogyha például gépi mosóba visszük, és rendszeresen nagy mennyiségű koszt hagyunk rajta, akkor az a kosz, az fölkarcolja a karosszériát, és ezáltal ugye... csökken a laknak a védőszerepe, ami ugye egy UV-védelmet is biztosít a karosszérián.
4: Tehát fontos, hogy rendszeresen mossuk, inkább mint sem, hogy ritkán, de akkor nagyon, ha jól értem.
5: Így van. Uh-huh. Tehát egyszerűbb egy karbantartó tisztítást elvégezni, mint hogy rendszeresen mélyen odafigyelve és sok időt rászámva ezzel.
4: A karbantartó tisztítás az nyilvánvalóan ki kell, hogy terjedjen. Adott esetben mondjuk az alvázra, a kerékdobokra, a fékekre, És gondolom itt is azért, hogy nyilván ön a szakember, de figyelni kell, hogy mondjuk egy magas nyomásúval azért ne kezdjünk el a lengéscsillapítók környékén nagyon-nagyon mosogatni, mert ott bajt is okozhatunk.
5: Igen, vagy ilyen hely, például az ajtófalcok, ugye, ahol a zsanérok vannak, az ajtókat tartják, könnyű kimosni belőle, főleg egy lúgos előmosóval, könnyű kimosni belőle a zsírt, ami ugye a mozgásban segít.
4: Mi az, ami leginkább tudja károsítani egyébként a fényezést? Mindig azt mondták, ugye, hogy hú, télen cseréld le a felniket, mert a só felmarja, de ugye már ez teljesen megváltozott. Másféle síkosságmentesítő anyagot használnak, és a többi, és a többi. Mi az, amire nagyon figyelni kell?
5: Hát, ami leginkább károsítja a fényezést, az az idő. És ez alatt azt értem, hogy mennyi ideje van fönt az a fényezés a karosszérián. Tehát egy idő után ugye az UV, a rengeteg napfény, a hőingások, a tágulás, a szűkülés, ugye ez igénybe veszi a legerősebb felületet is, és egy idő után elkezd a lakrétek sérülni, gyengülni, és ez aztán később oxidációhoz, rostásoláshoz vezethet.
4: Örök vita, kézi vagy gépi mosó?
5: Igen, hát erre nem tudok egyértelmű választ adni, attól függ, hogy kinek mire van igénye. Hogyha gyorsan, egyszerűen, praktikusan szeretne valaki végezni, és nem igazán érdekli az, hogy karcmentes, tökéletes felület legyen, akkor azt mondom, hogy vigye gépibe nyugodtan. Ha viszont igényes erre, és szeretne odafigyelni, szeretné megőrizni az autó értékét, akkor meg inkább a kézit javaslom. Jobb minőséget is tud vele elérni.
4: És milyen lehetőségek vannak arra, ha lemossuk az autót, akkor ha csak a programokat nézzük, mindig van ilyen, hogy wax, cseppmentes száradás. Igen. Most csak mondok ilyen dolgokat. Igen. A kézi mosónál is van ilyen, hogy ilyen vax, olyan vax, kerámia. Én nem is tudom felsorolni ezeket. Mennyire hatékonyak ezek, vagy mennyire állnak ott, hogy egy sámán is ugrálhatna az autó körül dobbal?
5: Ezek hatékonyak lehetnek. Igazából ami különbséget kell tenni, az az érintésmentes és az érintéses mosás. Most az érintésmentes mosásra sokan mondják, hogy ugyanazt az eredményt el lehet érni, szerintem hazudnak, vagy
4: bocsánat, érintésmentes mosás az, amikor csak vízsugár éri az autót, ugye? Tehát
5: így van.
4: Semmilyen kefével, így szivacsal, semmivel
5: nem érnek. Kontakt nélkül, tehát nem visznek, nem nyúlnak hozzá, hanem
4: tehát
5: csak a víz, csak a vegyszer.
4: Autómosás akkor.
5: Hát annál egyen jobb, de igen, nagyjából. Na most, hogyha hozzáérünk, akkor tudjuk maradéktalanul leszedni róla a koszt, mert ugye nem csak egyféle bor vagy hasonló szennyeződés kerülhet rá, hanem röprosda, gyanta, madár, ürülék.
4: Röprosda.
5: A röprosda igazából a fékek által, ugye a fékberendezés, hogy fékez, ilyen azbest, vagy ilyen finom vasoxid beleég gyakorlatilag a felniben, biztos látott már mindenki ilyet. Illetve ez felkerül a karosszériára is. És erre egy speciális felnitisztító, vagy röprosda oldó vegyszer alkalmas az eltávolítására. A gyanta az ugye fa alá beállunk, az ugye értelemszerű, a madárürülék is értelemszerű, hogy kerül a karosszériára. Ezeket ugye külön vegyszerrel, külön eljárással érdemes kezelni.
4: Mi történik akkor, ha ezeket nem kezelem időben? A gyanta az fel tud keményedni? Hallottam olyan madárürülékről, attól függően, hogy mit fogyaszt az a madár, hogy képes felmarni a fényezést.
5: Nagyon, ez pontosan így van. Ugye a madarak ürülék általában savas, ezt a közeget hosszú távon nem viseli jól semmi, főleg nem az autókarosszéria. Most ugye nyáron még bejön erre az, hogy fölmelegszik a felület, kitágul a lakréteg, majd utána összeszűkül, megint kitágul, és így egyre mélyebbre gyógyul bele gyakorlatilag a lak felületébe a madárülélék, illetve a gyanta is ugyanezt képes elérni, és akkor amely egy ideig még lehet rajta segíteni, mondjuk egy-két héten belül még polírral, akkor még eltüntethető, de szélsőséges esetben igen, teljesen szétmarja a lakréteget, és akár a festést is.
4: Hogyan, vagy mekkora kárt tudok én okozni, hogyha azt mondom, hogy én minden héten, vagy két hetente lemosom otthon az autómat?
5: Igazából kárt így ezzel nem tudunk okozni, nyilván érdemes figyelni bizonyos érzékenyebb területekre, ilyen a krómozott bevonat, ilyen a külső műanyag elemek, azért fényesebb krómos hatású műanyag elemek, vagy a lámpabúrák védőrétege. Ezek a nagyon erős lúgos vegyszereket nem nagyon szeretik, de attól, tehát hogy túlmosni igazából nem tudjuk, inkább azt mondom, hogy érdemes hetente egyszer, mondjuk, vagy két hetente legfeljebb lemosni az autót.
4: Ha az ápolószereket nézzük, nagyon sokat fejlődtek, és nagyon sokféle fajta kapható az elmúlt években. Én is, ahogy így körülnéztem ezek között, műanyag elemekre van külön, ami külső, a belső elemekre is. Gondolom, hogy ezeket kell megvásárolni, nem pedig nekiállni mondjuk babaolajjal vagy VD40-nel törölgetni a műanyagot.
5: Igen. Tehát az autókozmetikában...
4: Csak mert most hallottam ilyet, hogy van, aki erre.
5: Igen. Az autókozmetikában nagyon fontos, hogy célterületek szerint választunk vegyszereket, azért, mert ezeket kémikusok fejlesztik ki, és a leginkább az adott felületre az a termék a legmegfelelőbb, amit erre megtalálunk. Nyilván magyarok vagyunk, mindannyian ismerjük ezeket az ilyen. Majd én jobban tudom, megoldom otthon, és ezzel nincs semmi baj egyébként, ez sokszor előre visz minket, de az autókozmetikában könnyen okozhatunk kárt, hogyha nem megfelelő felületre, vagy nem megfelelő egyszert használunk egy adott felületre, úgyhogy érdemes igen ezeket az ajánlásokat figyelembe venni.
4: Most csak azért gondolkodtam el, mert ha egy 5-6 millió értékű autót veszünk, akkor nagyon könnyen tudunk benne milliós kárt tenni, ugye? Akár a fényezésben, akár a belső műanyagon, főleg, ha mondjuk abban több légzsák van, ki kell cserélni. Hát az meg kevés is az 1 millió forint egy ilyen cserére.
5: Igen,
4: tehát észnél kell lenni, és inkább akkor szánjuk rá mind az ápolószerre azt az összeget, vagy mind a szakemberre azt az összeget, mint sem, hogy utólag jöjjünk rá, hogy húha, itt nagy baj van.
5: Így van.
4: Találkoznak ilyennel?
5: Hát természetesen ez előfordul, tehát hogy akármennyire óvakodik az ember, néha már előfordul, igen, hát ilyenkor sajnos be kell nyelni, úgymond, és egy fényezés azért manapság egy teli autónál már simán milliós, több milliós összegekbe is belerúghat. Ilyen szerencsére nem fordult, ne is fordulja, de igen, tehát hogy nagyon óvatosnak kell lenni, inkább azt mondom, hogy dolgozzunk egy kicsit óvatosabban, lassabban, alá, óvatosabban a vegyszerhigításokkal, és akkor nem lehet különösebben nagy gond.
4: Uh-huh. Milyen problémával érkeznek az ügyfelek általában? És most nem a klasszikus koszos a kárpit, koszos az autó, hanem hogy megpróbáltam otthon megoldani, tudtok-e segíteni?
5: Ezekből van általában a legtöbbször probléma. Nem azt mondom, hogy nem helyrehozható ilyen esetben, de mindig ez egy plusz munka, mert hogy akkor már ugye itt kémhatások találkoznak, kialakul a kémhatások háborúja, hogy már valaki valamilyen vegyszerrel, ismeretlen eszközökkel ráment, és megpróbálta megoldani, és akkor arra nekünk most akkor honnan tudjuk, hogy az milyen, az a felület, az mit rejt magában, mondjuk egy kárpit esetében, úgyhogy érdemes ilyenkor nem hozzányúlni, hanem megkeresni rögtön egy szakembert, vagy ellátogatni a csatornánkra a Carpetcare oldalon, YouTube-on, és ott rengeteg anyagot ingyenesen, teljesen ingyenesen összeszedtünk, érdemes megnézni, belehallgatni, belenézni, és tulajdonképpen ha azokat az útmutatókat követik az emberek, akkor nagy bajt nem tudnak okozni, viszont tisztán tartatják az autóikat is.
4: Igen, még egy fontos dolog, mert szerintem most, hogy bejöttek ezek az olcsó polírozó gépek, és gyakorlatilag minden áruházban lehet kapni 8-10 ezer forintért, vásárolják is őket. Tehát nem az a baj, hogy lehet kapni, hanem vásárolják, és nekiállnak. Mondjuk a fényszórót felpolírozom hétvégén, vagy a motorháztetőn láttam egy kis bajt, felpolírozom hétvégén. Na és ezekkel mekkora bajt tudunk okozni?
5: Hát igen, szóval, hogy erre senki nem ad garanciát, hogy ez jó lesz végül. Igazából útmutatót se adnak hozzá, hogy hogyan kéne megcsinálni. Ilyenkor leginkább a gyártók általában kizárják valahogy a felelősséget, csak saját felelősségre használják, csak ilyen és ilyen vegyszerekkel, amiket nem ajánlanak. Szóval, hogy nem igazán állnak mögé ezzel szakmailag, hanem tessék itt a termék, vedd meg, és utána nem fogják a kezedet, hogy ezt majd hogyan is kell neked ügyesen profin megcsinálni. Úgyhogy azt mondom, hogy főleg a polírozás, az a fényezésnek is egy kiemelten nehéz része, úgyhogy azt nem javaslom, hogy az bárki otthon, annak bárki nekiálljon, de ha mindenképp ezzel akar foglalkozni, akkor legalább egy képzésre menjen el. És akkor meglátja, hogy nagyjából mennyire mély rétegei vannak ennek a dolognak.
4: Igen, és itt már talán kevés egy videót megnézni az interneten, pláne, hogyha kiugrik a kezünkből a gép, és akkor még lakatoshoz is lehet vinni az autót.
5: Igen. Így van. Sokkal nagyobb kárt tudunk okozni, mint amennyi hasznot remélünk tőle.
4: Pontosan. Köszönjük szépen a jó tanácsokat, Kertész Ádámnak, a Carpetcare BT ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt. És hírek következnek, ugyanis pontosan 10:30-et mutat az óra a mikrofonnál Borti András.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ismét lemondásra szólította fel az államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással, a találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki az elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. A köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál, közölte a közmédia kérdésére a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, így ő alá tudja írni a szükséges jogszabályokat. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Az EduMod az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek föl a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb. A jelenség kisebb távcsővel, de akár szabad szemmel is látható lesz. Ami az időjárást illeti, jelenleg az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órás napsütés valószínű, többfelé lesz zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
7: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 2 perccel múlott fél 11, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Vidéki fél óránkban pedig Fehérvár Csurgóra kapcsolunk, ahol Benkő Andreát hallhatjuk már is. Szervusz, köszöntelek.
8: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat a Károlyi kastély Csipke teraszáról, ahonnan rálátok a neoklasszicista kastély gyönyörű parkjára, az arborétumra, és egy csodaszép tóra is, mesebeli ez a táj. És bódítóan édes hársfavirág illat vesz bennünket körül. Ha tehetném, akkor mindenkinek küldenék fénypostával belőle, annyira finom. Már önmagában az is különleges, hogy ebben a kastélyban itt él az egykori tulajdonos Károlyi grófi család leszármazottja, Károlyi György és felesége Angelika asszony, de azt is megtudhatják rögtön, hogy miért is nevezik őket csodabogárnak, ahogy a gróf úr mesélte. Szó lesz a gajaszurdokról, Sobri Jóska a híres Bakonyi betyár barlangjáról, és persze arról is, hogy hogyan ragad át az itt lakókra a falu polgármesterének madárbarát szemlélete. A házigazdánkhoz fordulok, Károlyi Györgyhez először. A birtokot a Károlyi család 1853-ban vásárolta meg. A felépülő kastélyt a II. Világháború után államosították, mint akkor sok mindent. Ezután az állapota azonban nagyon leromlott. 1997-ben önök a feleségével Párizsban éltek, de aztán hazajöttek és átvették a kastély üzemeltetését. Milyen feladatok vártak akkor önökre?
9: Hát feladatok nem nagyon vártak, mert ezt mi kívántuk meg, tehát nem kényszerítették ránk, hogy ezzel foglalkozunk, hanem mi akartunk ezt a lepusztult épületet valamilyen szisztéma szerint újjáéleszteni, és így láttunk neki a feladatnak.
8: Felújították gyönyörűen ezt a kastélyt, tehát ha valaki erre jár, akkor egy olyan csodát lát, nem csak a kastély épülete újult meg, hanem az egész park is. Mennyi időbe került, mire mindent elértek, amit végül is szerettek volna, így az épülettel?
9: Hát a sok időbe került, mert ugye soha nem volt meg egy csomagban az összeg, amely a felújítást egy csomagban lehetővé tette volna. Tehát ez egy lassú folyamat volt, ebben benne van a saját pénzünk, benne van a magyar államnak a pénz, és benne vannak szintén az Európai Unió pénzei.
8: Említettem, hogy csodabogárként emlegetik önöket. Na, próbáljuk meg ezt megfejteni, hogy ez mit jelent.
9: Hát azért használtam ezt a kifejezést, mert nagyon gyakran kérdezik tőlem, hogy mihez, vagy vannak-e hasonló kastélyok Magyarországon, és kénytelen vagyok azt válaszolni, hogy nem, mert itt tényleg egy nagyon sajátos szisztéma szerint működik minden. Itt van szálloda, van étterem, de nem csak. Van egy nagyon értékes kulturális találkozó központ, bontunk, több könyvállománnyal, több tízezer könyvet őrzünk, ezek mellett a kastély látogatható, tehát a látogatók jönnek, jegyet váltanak és a történeti termeket meglátogatják, és az épület mellett is megvan a hatalmas park, ami egy nagy öröm és érték számunkra, mert ugye egy műemléképület nem élhet a környezete nélkül.
8: Aki még nem járt itt, mondjuk el neki, hogy mekkora ez a kastély területre?
9: Hát, ha a négyzetmétereket számoljuk, akkor a kastély körülbelül 6000 hasznos négyzetméter, tehát a pincétől a tetőtérig. Ezen kívül vannak melléképületek, amelyek szintén szép méretűek, például az egykori nagyistáló, amely maga több mint 3000 négyzetméter, és ehhez hozzájön az 50 hektáros park, ami szintén nagyon nagy jelentőségű, védett terület, műemlék, a park is, nem csak az épület, ezt talán nem fogják mindig föl az emberek. Ebben a parkban 10 kilométer út, ösvény van, látogatható, sétálható.
8: Erről később mi majd beszélni is fogunk. Annyit még hadd kérdezzek, hogyha valaki mondjuk eljön ide, és azt mondja, hogy na hoznám én a gyerekemet is, hogy szórakozhat az a kisgyerek valahol itt a kastély területén, aki mondjuk még nem könyvtár, kincseket szeretne felfedezni, vagy esetleg a kastélynak a termeit meglátogatni?
9: Természetesen, hát a gyerekekre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, két részben történik ez. Az egyik az, hogy a kastély látogatók, a kastélyban van egy játékszoba, amelyet úgy a szálloda vendégei, vagy bármilyen látogatható igénybe vehet, és kint a szabadtéren pedig van egy ilyen szabadtéri játszótér, ahol a gyermekek szintén szórakozhatnak.
8: Három kis pacit láttam, meg egy nagy lovat. Hát persze fából van, azt hiszem.
9: Igen, ezek fából vannak, de ezek bárki számára elérhetők, tehát akár a faluból is bejöhetnek, és élvezhetik ezt a kis játszóteret, és tudom, hogy ezt meg is teszik.
8: Jó is, hogy mondta ezt, mert a feleségével ugyan önök itt laknak, de hát beszéltünk róla, hogy valahogy az embereknek el kéne magyarázni, hogy ez nem magánterület ettől függetlenül, tehát, hogy ide igenis lehet jönni, be lehet kopogtatni mindenféle céllal, látogatóként, akár sétálni, akár itt a kastélynak a programjain részt venni.
9: Nem, hát ez egyáltalán nem magánterület, amennyiben a kastély a állami tulajdonú, tehát ezt azért aláhúzom, hogy nem kaptuk vissza idézőjelben, ahogy sokan ezt gondolják, mi csak vagyonkezelők vagyunk, de ezzel mindenki meg van elégedve, mi természetesen, de a magyar állam is, aki örül annak, hogy van valaki, aki foglalkozik az ingatlanával, de mindenféleképpen mi megtartottunk magunknak egy kisebb épületrészt, ahol lakunk, és de ez nem zárja ki, hogy bárki bejöhet bármikor, és igénybe veszi az itt nyújtott szolgáltatásokat.
8: A Károlyi kastély parkjához, ahogy említette Gróf úr, tartozik egy csodálatos arborétum is. Kleszkán Tíme a tájépítésszel néhány napja itt egy kis sétára indultunk. Tímeával most leültünk egy kidőlt fatörzsre, csicseregnek körülöttünk a madarak, minden gyönyörű zöld, és hát itt a kezembe adott egy kis térképet. Ez a narancssárga vonal, ez lesz a tanösvény?
10: Igen, ez nagyjából egy 1,8 km hosszú dendrológiai tanösvény. A dendrológia, a botanika azon része, ami a fásszaru növényekkel foglalkozik. A fák egy része történelmi darabok, ugyanis két magyar dendrológus, akik 40 éven keresztül expedícióztak a világ mérsékelt övi részein, ők hoztak haza magokat, oltóágakat, hogy ezek a magok magyar földben, magyar klímában nevelkedjenek. Remélhetőleg ezek a fák idővel kinövik magukat, megpróbáljuk őket szaporító alanyként felhasználni majd.
8: Itt látom, hogy vannak ilyen nagyobb szabad terek is, meg talán még ilyen sportpálya jel is. Itt lehet sportolni ezen a területen?
10: Természetesen. A kastélykertnek, hogyha összevonjuk az összes járdáját, útvonalát, több mint 10 kilométert kapunk. Bár nagyon sok embert látunk, tudtunk a dendrológiai tanösvényen is futni. A kert egyik sarkában található egy futballpálya is.
8: Hatalmas nagy ám ez a terület, szóval ezt így kell elgondolni, de mondta, hogy még kutyával is be lehet jönni.
10: Igen, kutyákkal nem csak a kertbe, hanem az épület belső terei is látogathatóak. Sőt, például nem is olyan régen kutyakiállításunk is volt, május elején, és ha jól tudom, ezt egy őszi alkalommal is meg fogják ismételni. Nagyon sok árnyékos hely van, úgyhogy kellemes időtöltés helyszíne ez igazából. Eléggé kiváltságos helyzetben vannak itt a látogatók, mondhatnám azt is. 0-24 órában lehet látogatni. Abban az esetben szükséges a jegyváltás, hogyha a látogatók vezetett arborétumi látogatást szeretnének tenni. A látogatóközpontban lehet igényelni egy látogatói jegyet.
8: Hamarosan jelölő táblák is kikerülnek.
10: Nagyon-nagyon sok ideje dolgozunk ezeken a táblákon, hogy nézzen ki, mennyi információ legyen rajta, hány nyelven, ugyanis ez egy európai kulturális központ. Jelenleg ugye, amin nagyon intenzíven dolgozunk, az a dendrológiai tanösvény jelzőtáblái, azután rögtön a kastélykert többi veteránfája vagy matuzsálemfája is több ismertető táblát fog kapni.
8: Ezen a térképen látok egy egész nagy tavat is.
10: Igen, ez egy mesterségesen kialakított tó, nagyjából ilyen 1,8 hektárt foglal el, ennek a szélén található egy gloriett is.
8: Az micsoda?
10: Egy sziget igazából, egy látványpont, amit a Csipketereszről nagyon szépen lehet látni, egy igazi kis szigetecske, kisebb-nagyobb egzótákkal. Nagyon romantikus kis fa hídon lehet átmenni. Általában itt szoktak történni a tavaszi, illetve nyári szabadtéri koncertek, illetve nagyon sok esküvői ceremóniának a helyszíne is.
8: Minden arborétumnak megvan a maga növényi különlegessége. Említsünk meg most néhányat, hogy mit érdemes itt nagyon megkeresni.
10: Az egyik kedvencem most jelenleg az amerikai tulipánfa, ami most virágzik. Nagyon-nagyon szép díszítő jellege van. Ugye most virágzanak a hársok is. Pont pünköskor volt a csúcsvirágzásban az irisgyűjtemény, amit iridáriumnak is hívunk. Különfajta virágzatokkal, színekkel, méretekkel. A Csipketerasz közelében a rózsák is most fokozatosan virágoznak, különböző színekben, virágokkal és méretekben. Nagyon-nagyon sok idős platánfával dicsekedhetünk, akár a tó szélén lévő sétányok mellett. Állítólag régebben a Károlyi család, amikor egy újabb családtag született, akkor előtettek egy platánfát.
8: Ha valaki ennél még hosszabb túrát tervezne Fehérvár Csurgó környékén, az is talál izgalmas célpontokat. A környék erdeit a Vadex mezőföldi erdő- és vadgazdálkodási ZRT kezeli. Sebestyén János termelési vezérigazgató helyettes azért jött el ide hozzánk, hogy ajánljon a hallgatóknak néhányat ezek közül. Hát kezdjük a gajaszurdokkal. Mitől izgalmas ez?
11: A kelet-bakonyi régió kimondottan gazdag természeti értékekben és történelmi emlékekben. Ennek egyik kiváló példája a gajavölgyi tájcentrum, ami társaságunk kezelésében áll. Én úgy gondolom, hogy minden korosztály számára gazdag és kimondottan teli napot tud biztosítani. Ez a Gajapatak völgyében húzódó tanösvénnyel is érintett látnivaló.
8: A szurdok hallatán az ember azt mondja, hogy biztos mászni kell, vagy veszélyes. Ez ilyen?
11: Alapvetően nem. Én úgy gondolom, hogy kimondottan jó bakancsos turista célpont, és nem kell megijedni attól, hogy ezt így hívták. Akár egy bizonyos részét tekintve babakocsival is látogatható, de aki ennél is extrémebb helyzetekre ácsingózik, vagy vár, az kimondottan megtalálja ennek a számítását is.
8: A Gajapatak völgye egy tényleg népszerű kiránduló hely, de mondjuk el, aki még itt nem volt, hogy kisgyerekkel jöhet-e ide, tehát mondjuk vannak-e olyan helyek, ahol egy család meg tud állni például?
11: Igen, kimondottan vannak erre kialakított esőbeállók és nagyobb összefüggő zöld felületek, ahol akár egy kisebb bográcsozás, szalonnasütést, illetve egyéb piknik jellegű elfoglaltságot is lehet tervezni.
8: Van egy pisztrángos tavuk is, erről beszéltünk ugye most, hogy ott is meg lehet állni, tehát ott megy át ugye az országos kék túra útvonal ennek a partján, és hát tényleg, ahogy az ember ott jár, akkor mindig lát családokat, de nem csak családok mennek oda, ha jól láttam én.
11: Nem, van horgászatra is lehetőség, úgyhogy várunk minden aktív kikapcsolódásra vágyó embert is. Ezen kívül vannak a környéken források, egy kimondottan a társaságunk által létesített forrásfoglalást és meg lehet nézni, ott is ki van alakítva pihenőhely, és el lehet merengedni a természet szépségén ennek az árnyékában is.
8: Az, hogy pisztrángos tó, pisztráng van benne tényleg?
11: Vannak benne, igen. sajnos az elmúlt időszakban ezeknek a száma lecsökkent, de azon vagyunk rajta, hogy tulajdonképpen ezt a minimális létszámot is fenntartsuk, vagy egyet számot.
8: A híres bakonyi begyár Sobri Jóska barlangja milyen messze van innen? Meg lehet azt látogatni, vagy észre lehet venni, hogy hol van az?
11: Mint minden valamire méltó bakonyi település, ugye itt is van Sobri Jóskáról elnevezett barlang, amit meg lehet közelíteni, akár gyalogosan is. Be lehet bújni, meg lehet nézni, bízom benne, hogy mindenki kellően a történelmi hűségnek megfelelően el tud azon gondolkozni, hogy itt ez a betyár valóban járt-e és ténykedett-e a környéken.
8: Mi ezen nevettünk itt korábban, hogy hát igen, hány barlang lehet, ami Sobri Jóska barlangja, igaz?
11: Így van.
8: Na most 10 éve építették fel a Károlyi kilátót. Gróf Károlyi Gyula nevét őrzi ez a kilátó, aki 1888-ban vadasparkot alakított ki a Gaja völgyében. Milyen magas ez, és hogy tudjuk elképzelni?
11: Alapvetően erről a kilátóról be lehet látni az egész Gaja szurdokot és annak völgyét, illetve kiváló látképet biztosít a Kelet-Bakony egyéb régióira is, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy az ide látogatók ezt nézzék meg. Nem kell tőle megijedni, gyalogosan is megközelíthető, illetve egy két emeletes kilátóról beszélünk, tehát akár egy, hogy is fogalmazom, nehezebben mozgó polgártársunk is meg tudja ezt nézni, és kiváló látképet kap.
8: Én amikor a fotókon láttam, akkor ilyen nagyon, nekem nagyon magasnak tűnt meg. Hát ez egy fém szerkezet tulajdonképpen, amelyik elég stabilnak tűnt. Szóval gyerekekkel is meg lehet mászni, ez a lényeg.
11: Igen, mindenképpen javaslom, hogy a gyerekek is menjenek el erre a túrára, és nézzék meg ezt a csodálatos kilátást.
8: Ugye felmerül, hogy mennyire kullancs veszélyes ez a hely, igen?
11: Én azt szoktam mondani, hogy aki eljön hozzánk túrázni, mindenképpen tartsa be a túrázás írott és íratlan szabályait is, ennek megfelelően zárt lábbelit és kellően kényelmes ruházatot öltsön magára, és ha van rá lehetőséges, sőt erősen ajánlom is, hogy különböző riasztószerekkel is fújják be magukat, hiszen a kullancs okozta betegségeknek egy elég széles skálája van már jelen Magyarországon, úgyhogy fontos, hogy elővigyázatosak legyünk.
8: Van egy másik helyzet, amire szerintem érdemes készülni, már csak azért is, mert hogyha a Gaja völgyében sétálunk, ami egyébként tényleg gyönyörű, tehát páratlan élmény, akkor azért ott a patakpartján az egy vizes környezet. Szóval azon gondolkodtam, hogy látva ezeket a nagy fekete felhőket felettünk, hogy ha vihar tör ki, akkor olyan hova menjen az ember?
11: Először is próbáljuk meg előre tervezni a túráinkat, tehát ha azt látjuk, hogy viharos időjárás lesz akár a hétvégén, akkor lehet, hogy célszerű valami olyasmi helyre menni, ami jóval nyitottabb és nem erdei környezetben hozták létre. Hogyha viszont ránk tör egy ilyen zivatar felleg, akkor mindenképpen próbáljunk meg először a nyílt területre húzódni, majd utána, amint lehet, hagyjuk el a területet, hiszen ezek a fák bizonyos dőlésveszélyesek és törésveszélyesek is.
8: És a víztől egy kicsit menjünk távolabb, jól gondolom?
11: Igen, ezt mindenképpen fontos kiemelni, hiszen alapvetően ennek a pataknak a völgyében csúszásveszély is jellemző, hiszen ott a sziklákon és a párás környezetben azért könnyen megcsúszhatunk, és esetleg ebből sérülés is keletkezik.
8: Itt van velünk Temesvári Krisztián Fehérvárcsurgó polgármestere is, akiről itt mindenki tudja, hogy nagy madárbarát. Nem véletlen, hogy létrehoztak a település központjában egy madárbarát tanösvényt is, ahol mindenki megnézheti, mely madárfajnak milyen odut kell kitenni, ha a kertünkbe szeretnénk őket csalogatni. Polgármester úr, honnan van ez a nagy madár szeretete?
12: Gyerekkorom óta madarászom, galambokkal kezdtem, amik azóta is vannak, most már 40 éve lényegében, és valahogy ez megragadt, mindig is vonzottak ezek az állatok, és most nyilván polgármesterségemből fakadóan próbálom a szemléletformálást a településen alakítani a madarak irányába.
8: Hallom, hogy ha már sérült madarat talál valaki, akkor önt hívja.
12: Igen, most már tényleg annyira köztudott, hogy akár már gólyát is, fehér gólyát is vittünk be Székesfehérvárra sérülten, úgyhogy igen, ezt most már gyerekek is tudják az iskolában is.
8: Beszéltünk a tanösvényről, hányféle odut helyeztek ki, és milyen madaraknak jó ez az odu?
12: 2024-ben pályáztunk és nyertünk a Magyar Madártani Egyesülettől egy tanösvényt, ami a település központjában itt a Károlyi kastély kapujával szemben lett kihelyezve. 14-5 odú is megtalálható, ami szemlélteti a legkisebb madaraktól az egész a bagóig, hogy milyen oduk szükségesek ahhoz, hogy mondjuk a kertünkben vagy a házunk környékén megforduljanak ezek a madarak.
8: Én láttam ezt, és nagyon eltérőek ezek az oduk, tehát hogy tényleg az ember nem is gondolná, hogy mi mindenre kell figyelni. Én most vettem egy cínege odut, és eszembe jutott, hogy vajon érdemes-e még nekem ezt kitenni, mert egy kicsit későn vettem, őszintén szóval.
12: Sosem késő, hiszen pont mondjuk a cínegék évi 2-3 fészekalja fiókát is felnevelnek, és nem mindig ugyanabban az odúban fészkelnek sokat szóra, sőt, általában mindig át is költöznek, vagy ha megzavarja az első költést valami, akkor előszeretettel keresnek új odút, új fészkelőhelyet, úgyhogy sosem késő, bármikor érdemes kihelyezni.
8: Egyébként van olyan odú itt a tanösvényen, amelyet elfoglaltak madarak már?
12: Vannak. Egyébként 2 évvel ezelőtt a tanösvénnyel egy időben itt az arborétum területén is kihelyeztünk a kastéllyel együttműködve több mint 50 madárodunt, amit helyi asztalos, illetve helyi lelkes édesapákkal együtt készítettünk, és abban rendszeresen a cinegék, illetve a seregélyek előfordulása.
8: Van egy nagyon érdekesnek tűnő kérdésem. Kell-e takarítani a madárodukat? Szerintem ezzel most mindenkit megleptem.
12: Igen, kell takarítani őket, hiszen nem minden madár kellő figyelmességgel tisztítja ezeket az odukat, illetve hát nagyon sok madárfajba is piszkít a fiókák, amíg nem hagyják el a fészket az oduba, úgyhogy a tél folyamán, vagy a tél vége fele koratavasszal időben érdemes, hiszen télen akár téli lakók is pelék vagy egerek költözhetnek az odukba, amik mondjuk megakadályozzák a tavaszi költést.
8: Azért még egy tanácsot adjon nekem, hogyha én ezt a cinege odót ki akarom rakni, akkor milyen magasra rakjam?
12: Hát a cinegék ilyen szempontból nem feltétlen kell, hogy magasan fészkeljenek, hiszen falun még a postaládákba is beköltöznek, de még a városokban is. Úgyhogy azt gondolom, hogy macska biztonságos magasságban, egy ilyen 2-3 méteres magasságban már biztosan költöznek bele madarak.
8: Azt is hallottam, hogy nem csak madárbarát iskolájuk van, hanem még magasabbra törnek, hova is?
12: Igen, igyekszünk, ugye mindkét intézményünk, az óda is és az iskola is már évek óta madárbarát intézmény, és most jelentkeztünk a Madárbarát Települések Országos Szövetségébe, hogy innen is erőt, illetve információt merítsünk a jövőbeni szemléletformáláshoz.
8: Most egy kicsit másról beszélgetünk, visszatérve a kastélyhoz. Rófur, a kastély ma már európai kulturális központ. Mit jelent ez a gyakorlatban?
13: Hát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor létrehoztuk ezt a felújítást, nem csak egy épület felújítást terveztünk meg, hanem adtunk egy programot neki. És a program abból állt annak idején, és az ma is igenis aktuális maradt, hogy itt egy olyan helyszínt kell működtetni, amely Magyarország európai kötődését segíti elő. És így jött az ötlet, hogy be kell csatlakoznunk ehhez a hálózathoz, a kulturális Európa, az Európai Kulturális Központok hálózatához, amely aláhúzza és támogatja ezt a törekvésünket, hogy itt Fehérvárcsurgón egy olyan valami jön létre, amely Magyarország európai kötődését kívánja promotálni.
8: Van más magyarországi intézmény, amelyhez csatlakozni tudott?
13: Hát magyarországi intézmény, hasonló intézmény nincs, mivel mi vagyunk az egyetlen magyar tagja ennek az európai hálózatnak.
8: Megkérdezhetem, hogy mivel érdemelték ezt ki?
13: Hát valószínűleg a meggyőződési kapacitásunkkal.
8: Nagyon fontos kérdés, hogy ha valaki idejön, mert önök ugye történelmi és közéleti konferenciákat is szerveznek nagyon érdekes témákkal, ha valaki érdeklődik, az meghívó nélkül is jöhet ide? És hogy kap segítséget, hogyha például nem beszél idegen nyelveket?
13: Hát aki a munkánk iránt érdeklődik, az mindenféleképpen bátran jöhet. Amikor konferenciák vannak természetesen, akkor kérjük, hogy regisztráljanak, megvan ehhez a honlapunk, tehát mindenki a honlapot megnézi és megteszi azt, amit kíván az adott esemény, de ettől függetlenül a park szabadon látogatható, tehát bárki bejöhet bármikor, és szabadon, békésen sétálhat, és ezt nagyon sokan is megteszik.
8: És nyelvi segítség segítséget kapnak, akik jönnek a konferenciákra?
9: Igen, amikor olyan konferenciákat tartunk, ahol nem csak magyarul beszélnek, akkor biztosítjuk a szinkron tolmácsolást.
8: Károlyi Angélika grófnőhöz fordulok, már javába készülnek a hétvégére, mert ezen a hétvégén rendezik meg péntek, szombat, vasárnap a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat, amely nem csak kiállítás, hanem vásár is. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi fogja őket itt várni, ha ide látogatnak.
14: Tudnak ide jönni, fognak látni a standok, aki eladnak virágokat, kerti anyag, amivel a kert lehet foglalkozni, és tudnak is vásárolni, 130 stand vannak, azután mellette vannak délutáni konferenciák, mai konferenciák, külföldi vendégekkel is fognak beszélni, és azután este van koncert, minden este, mellette van gyermekprogram, kerti gyermekprogram, és vannak is workshop, ahol lehet tanulni, hogyan komposzt elkészíteni, és azt hiszem, hogy az van.
8: És mindenféle más még, van egy nagyon részletes program, ez elérhető az önök honlapján. Említette, hogy lesznek külföldi vendégek, honnan jönnek a vendégek?
14: Akkor ezen a idén Írországból és Ciprusról jönnek, ez a két ország, akinek van az Európai Tanács elnökség. Az Írország jön a Ír Irish Seed Savers Association, Ír Magőrzők Szövetség.
8: Magőrzők Szövetsége, igen.
14: Igen, és Ciprus jön igazgató a környezetvédelmi és fenntartható fejlődési oktatási osztály vezető, aki fog beszélni, hogyan az ifjúság Ciprus tud tanulni, mint a természet.
8: Igen, mert ugye mindig a külföldi vendégek megmutatják, hogy ők mi az, amit megvalósítottak, és hát ezek nagyon jó tanácsok nekünk is. Lehet majd mindig szavazni, lehet szavazni majd az élő növényes standokra is. Hogyan megy ez? Mármint, hogy itt a kiállítók, amit kiraknak, ugye gyönyörű installációkat készítenek tulajdonképpen. És ezekre, hogy ki lesz a legszebb, lehet majd szavazni a látogatóknak, egy praktikus tanácsot gyorsan még adjunk nekik.
14: Igen, tudnak szavazni, mert minden stand van egy szám. Kell írni a szám a legszebb stand, amit ő gondolja, a bejárat ticket, és akkor van egy doboz, azt kell betenni a dobozban, és egy fél óra a zárás előtte fogunk összeszámolni, és akkor a legszebb stand kap az díj, a díj a 100 000 forint, amit kell használni a saját munkában, nem csak menni az étterem, vagy ilyen.
8: És tehát a vállalkozásnak a fejlesztésére.
14: Igen, és mellette a második és harmadik díj kapnak egy ingyen stand jövő évben.
8: A hétvége tehát a virágoké lesz itt a Fehérvácsgörgói Károlyi kastélyban, ha tudnak, jöjjenek el nekünk, azonban most el kell köszönnünk innen. Házigazdáink, vendégeink, valamint munkatársam Farkas Bálint hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, folytatódjon ismét a műsor a budapesti stúdióból.
4: Nagyon szépen köszönjük Benkő Andreának, Fehérvár Csurgóról jelentkezett, ahogy megszokhatták, hiszen minden hónap első adásában itt a délelőttben vidéki fél órával készülünk. Köszönjük szépen még egyszer, és kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő Dian Gergő, a gyártásvezető Vancsok György és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon, most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Én további kellemes délutánt kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást is pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de az elnöki hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozó után tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg pozíciójával a nemzeti egységet. A köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál, közölte a közmédia kérdésére a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el hivatalát, így ő alá tudja írni a szükséges jogszabályokat. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani. Totyik Tamás a Kossuth Rádióban azt mondta, hiába jelentkeztek a korábbinál többen pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Például tavaly egyetlen fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, idén is csak hármat, miközben a következő két évben 400 érintett tanár megy nyugdíjba. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Az Etumód az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Az anyagot mostantól bárki elérheti, valamint közzéteheti az általa kipróbált módszertani megoldásokat is. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb. A jelenség kisebb távcsővel, de akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. A következő hónaptól megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán elmondta, a főváros mellett sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Példaként említette, hogy a Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok. Valamint közvetlen kapcsolat létesül a belvárosból Gödöllőre, valamint Szentendrére is. A békési holtágaknál folytatják a szúnyogírtást. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyogpopuláció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra is vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Lengyelországban 2018 óta hasonló intézkedés van életben több mint 200 településen, köztük olyan nagyvárosok belső kerületeiben, mint Krakkó, Wroclaw vagy Katowice. Itthon az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap, többfelé lesz zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
5: Műsorajánlat. Iskola példa Tarnabodon.
6: A babzsákkal valaki kiállt, Márta néni velek egy zenét, és akkor arra táncolunk.
7: Reggel tornászunk.
8: Nekik a legeslegőbb dolog, ami történhet, az a mozgás. Az mindent fejleszt.
9: Hogyan sikerült egy kis 700 lelkes faluban csodaiskolát teremteni, zömében hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tanárok állandóan képezik magukat, a gyerekek pedig nagyon szeretnek iskolába járni. A Tarnabodi Máltai Általános Iskolában jártunk.
10: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
11: Nagyok. Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
10: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
12: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesítem Európa.
13: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.
14: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
15: A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Hát a japán művészetek és az európai művészetek, kertművészet között az a különbség, ami nem összeegyezhetetlen, hogy az európaiak szórakozó kertekben gondolkoznak, tehát legyen meg minden szórakozásunkhoz szükséges tér a kertben, ahol akár hangoskodással is ezt átélhetjük. A japánoknak a kertjei pedig a lélek gyógyászai, tehát az kimondottan az átszellemülésre és a nyugodt gondolatok és új világoknak a megismerésére szolgál.
1: Japán kertépítő mesterek azt mondják, hogy az átadás pillanatában a kert nem kész van, hanem akkor születik meg és kezd el élni, úgyhogy a japán kertünk is él és virul.
2: A Szentendrei japán kertben vagyunk, jó napot kívánok! Képzeljék, az építők azt akarták bebizonyítani ezzel a kerttel, hogy nem csak ki lehet menni a természetbe, hanem a városba is be lehet ezt hozni, és lehet annak élvezni az áldásait. Hogyha esetleg fűkaszákat hallanak, akkor az azért van, mert mi nyáron vesszük fel ezt a felvételt. És visszatérve, van egy ilyen gondolat emögött az egész mögött, hogy a japán kert építés az nem is szakma, hanem művészeti ág. Nézek Dani Zoltánra, aki a Japán Kert Magyarország Egyesület elnöke és a Szentendrei Japán Kert tervezője és megalkotója. Hogy értsük ezt, hogy nem szakma, hanem művészeti ág?
0: A kertészet megfelel egy ötödik dimenzióban elvégzett szobrászati aktivitásnak, ahol van a térnek a három irányultsága, plusz az idő.
2: Ideig értem, igen.
0: És utána pedig amíg a benne lévő élőlények.
2: Ja, hogy az az ötödik.
0: Az az ötödik dimenzió, és ezek az alkotások sziklákból és egyéb anyagokból, de élő anyagokból is készülnek, tehát valójában élő szobrászati alkotásokról beszélünk.
2: Ahol mi most vagyunk, az ingyenesen bárki számára látogatható.
0: Igen, a Japán Kert Magyarország Egyesület keretein belül létesítettük ezt a parkot Szentendre területén, és tartjuk fönt 15 éve, és üzemeltetjük, mint gyakorlati alapú kertiskola.
2: Amíg kihasználjuk ennek a fenyőfának itt az árnyékát, addig meg ezt beszéljük meg, hogy ha eredetileg közgazdász, akkor hogy jött az életébe a kertészet?
0: Kolozsváron születtem, Majális utcában laktunk, ahol van a kolozsvári botanikus kert, és kölyökkorunkban mindig oda szöktünk be a kerítésen keresztül, és ott játszottunk a kertben, majd a nagyapám is nagyon sokat vitt oda sétálni, és hát aztán áragadott az élet, és közgazdász lettem, és üzleti jelleggel Szentendrén megvettem egy üdülőházat, hogy majd felépítem, és hogy eladom, és abban a pillanatban jöttem rá az ottani kertészkedés folyamán, hogy nekem teljesen más irányultságom van. Természetesen a közgazdaságtan az minden téren szükséges tudomány, ha céget vezet az ember, tehát nem veszett el a régi tudás, de egy ilyen történeten keresztül lettem kertész.
2: Hogyha itt benézünk a japán kertbe, és még a kapuja előtt állunk, tehát ha megnézi azt a magas fát, vagy megnézi itt ezt a kis házat, ami a teaszertartásoknak a színhelye, mintha ilyen gyűjteménye lenne a tájképeknek.
0: Úgy kell felfogni a japán kert művészetet, hogyha kiveszem belőle a japán elemeket, mint a kőlámpást, vagy bambusz elemeket, akkor kapok egy természeti kertet.
2: Szabad nekünk bemenni és végignézni ezeket a képeket?
0: Természetesen, mint ahogy ezt itt látod is ezen a kertépítő nívódíjon, hogy valójában a dicséretet nem is arra kaptuk, hogy japán kertet építettünk, hanem természetvédelmi rendeltetésű kertet tudtunk összerakni. Tehát mindenki ezt a parkot a természettel azonosítja.

0: sokat úgymond ki kellett szednünk, és egy óriási síttelepet is kaptunk, egy olyan 80 köbméterest itt a legvégében, amit ki kellett termelnünk.
1: Szép feladat.
0: Még a honvédség is segített, 100 katonával kitakarítsuk a helyet, utána pedig meg kellett csinálni a kertnek a testét. Tómeder, dombok, én mindig azt mondom, hogyha megyek a úton, és havazik, és ha látom a dombokon, ahogy ráhult a hó, én azt egy szép tájnak veszem. Hogyha egy kertnek a teste magában növény és minden nélkül nem szép, akkor az a kert nem jó. Tehát mi a szabad formákat képviseljük, habár nagy modern kert kedvelő is vagyok, és építek is modern kerteket, tehát nem azt jelenti, hogy a geometri elemeket vagy az egyenest nem tisztelem, de azt is lehet úgy használni, hogy jól működjön.
1: Most mögén került a teaház, itt előttünk van egy ilyen kis fedett tetejű, ennek van valami kifejezetten szakneve?
0: Ez egy azumaja kilátó, a teaház pedig a rodzsi. Ha ebbe a parkba bemegyünk, Kelet-Európában egyedileg az összes három stílusát bemutatja a japán kert művészetnek, van paradicsom. Van vizes kertünk, van meditációs száraz kertünk.
1: Az ott hát, és van, jobbra.
0: Igen, és van tea kertünk. Én kint tanultam egy japán mesternél, Hiraoka Yoshimichinél, és ennek a parknak az építésében személyesen részt vett, tehát ez egy kiobdó emblémás parknak minősül itt Európában.
1: Mert ezek szerint a kiotói meg az oszakai japán kert az más?
0: Nem, valójában Kioto a kertek fővárosa, és ezért mondom azt, hogy ez Kioto emblémás, mert akkor azt jelenti, hogy ahhoz a családhoz tartozik. Itt elmegyünk egy száraz patak mellett, amiben nincs is víz, csak megjeleníti a víznek a csobogását.
1: Hát a medre ki van rakva mondjuk egy kisebb pataknak.
0: Ez egy japán technika, hogyha megfelelő irányban és formában rakod a követ, akkor úgy fog tűnni, mint a folyna. És ez a kis kőpatak választja el a parkot a teakertünktől, mert a teakert mindig egy erdőben lévő idilli helyet jelenít meg, ezért is építettünk dombot ide, hogy fel kelljen menni a hegyre, és hogy hát azért épültek a teaházak ilyen helyekre, hiszen a forrás mellé kellett tenni a teaházat, és nem lehetett oda vezetni a vizet, és ez pedig a teavíz kiszolgálásához szükséges víznek a helye. Természetesen ez most egy imitált rendszer, és itt nincsen forrás, még egy, mi csak ezt újra kreáltuk, de ez a teakerteknek az alapvető, többfajta kert van, megérkezik a vendég, leül a padra, átszellemül, addig várja, hogy a teamester előkészüljön, majd jelzik neki, és bemehet a teakertbe.
1: Most hallgassanak meg egy archív részletet egy japán teaszertartásról, amit rajzó Kontor Kornélia, a Magyarországi Japán Tea Egyesület teamestere tartott. Kornélia a japán teaceremónia rejtelmeit az Uraszenke Tea Akadémián tanulta meg, szintén Kiotóban. Barta Bernadett járt nála 2021-ben.
2: Teaceremónia vette kezdetét, vendéglátóm meghajolt, leült, és most hozott nekem egy édességet. Pici kis késjellegű evőeszközzel fogom megenni ezt. Ebben gyümölcsök, málna, áfonya, ribizli, kellemesen fanyar, illetve édes íz az, amit érzek. Előkerült egy piros színű kendő, kisebb doboz, ezt minthogyha megtörölgette volna, és letette maga elé. Kristálycsésze is előkerült, merőkanál jellegű eszköz, és a forró víz be fogja belemártani most. Kinyílik a kis doboz teteje, és ebben bizony már egy zöld színű por látható, ez a matcha tea, pár kis kanállal kanalazott a csészébe. Mindennek üzenete van. Mi mindent jelentenek ezek?
3: Gyakorlatilag, ami eddig látható volt, és egy japán közegben is, ez szerint mozdulat sor szerint zajlott volna ugyanilyen csendben, hiszen akkor még próbálja befogadni a vendég azt a környezetet, ahova megérkezett. Amit eddig láthatott, az gyakorlatilag az eszközöknek az előkészítése. Úgy hívjuk, hogy ez az első része a készítésnek, amikor is a vendéglátó a vendég szeme láttára eltörölt minden eszközt. Közben is készült a tea, és szeretném is felszolgálni.
2: Közben néztem, ugyanolyan finom, légies mozdulatokkal készítette el kis seprű jellegű eszközzel ezt a matcha teát. Intenzív, kesernyi és ízvilága volt ennek a teának.
3: A tea leveleknek a porrá őrlésével készített tea. Emiatt van az, hogy nagyon markáns az ízvilága. Ezért van az, hogy a markáns ízvilághoz ugye az édességet felszolgáljuk, ezt az ízt egy picit módosítsuk.
1: Vissza Dani Zoltánhoz a Szentendrei japán kertbe.
0: japán művészetek és az európai művészetek, kertművészet között az a különbség, ami nem összeegyezhetetlen, hogy az európaiak szórakozó kertekben gondolkoznak, tehát legyen meg

0: minden szórakozásunkhoz szükséges tér a kertben, ahol akár hangoskodással is ezt átélhetjük. A japánoknak a kertjei pedig a lélek gyógyászai, tehát az kimondottan az átszellemülésre és a nyugodt gondolatok és új világoknak a megismerésére szolgál.
1: Megyünk a száraz kert felé, közben Zoltán kikap egy kis gazt itt a kert egyik részéből.
2: Ez egy betegség?
1: Azt mondja, ez egy betegség. Milyen betegség?
0: Valahol a rendmániához köze van, mivel hogy egy japán kert is, hogyha ápolatlan, akkor ugyanolyan tréül néz ki, mint akármilyen más kert. Tehát egy kertnek a lelkét nagyon hamar ki lehet csinálni, hogyha a gondozói nincsenek ott. Egy ilyen hely fenntartói nélkül valójában nagyon hamar elmúlik.
1: Még mielőtt rátérünk itt a száraz kertre, amely kertrész mellett most megálltunk. Miért a japán kultúra, miért a japán kertészet?
0: Nekem sose volt messze, mondtam, ott volt a szomszédban, másztam át a kerítésen.
1: Azt értem, de oda elmenni, tanulni, meg a szomszédba átmászni a kerítésen nem ugyanaz.
0: Én mindig egy olyan ember voltam, aki a falakon mászkált. Gyerekkorom óta hatszás sportot végeztem, meg egy végtében csinálnom kellett valamit. És mikor elkezdtem Japánnal foglalkozni, akkor elküldtek egy zen templomba, hogy meditációt tanuljak, ahonnan harmadik napon megszöktem. És mikor én először elkezdtem kertészkedni, akkor éreztem először az időnek a megszűnését. Tehát a japán kertészet az egy meditációs és zen tevékenység, ilyen a teaszertartás művészete is. De utána kaptam tanítást egy kiotói Shinto paptól, aki azt mondta, hogy bármit, amit cselekszel tiszta szívből, ha konyhát is mosod föl, az is lehet egy zen hatású aktivitás.
1: Vissza a száraz kerthez, mert látom, hogy ezek az apró kavicsok el vannak gerebézve, és ilyen hullámokat látok benne, de hogy ennek mi a funkciója, vagy miért kell ennek így kinézni?
0: Meg kell érteni a kulturális hátterét. A paradicsomi vizes kertek az egy külső istenkép keresésre volt, hiszen a japán kertek a kínaiak leszármazottai, tehát először a kínaiak építettek ilyen típusú tájkerteket, és ők azt gondolták, hogy az istenek bent laknak az óceánok közepén, örökké élnek, mindig boldogak és sose halnak meg, és hát ezt a tudást mindenképp meg akarták szerezni. Egész kínai flották vesztek oda az óceánba, még a kínai állam is majdnem csődbe ment, és akkor jött a nagy elhatározás, hogy ha megcsináljuk ezeket az isteni helyeket, ahol ezek lakhatnak, akkor talán eljönnek és elleshetjük titkaikat. Így kezdtek el idilli vadászó és tavas kerteket építeni, amit aztán a japánok, mint vizes kert hazaviszik. Majd, és itt ér el a kínaitól a japán. A császárság bukása után és a shogunátusok létrejötte, totális pusztító háborúk, több száz éven keresztül egész Japán szétverődik, és a buddhizmus második hullámával érkezik meg a zen buddhizmus, ami nem egy külső istenkeresés, hanem egy belső keresés. Ez először a templomokban jelenik meg, de háborús következmény is, mert ugye száraz kertnek a megépítése sokkal költséghatékonyabb, mint egy vizes kerté, ezért is el tudott terjedni, és hát a dolog lényege az az, hogyha egy ilyen mű előtt ülsz le, akkor van esély arra, hogy olyan komplex világban lépj át, ami már tele van hasonlatokkal és gondolatokkal. Például a Roanji, ami 400 éves kert Kiotóban, 17 kőből áll, rengeteg mitológiai történet van körülötte, hogy az úgy van beállítva, 17 megfejtése van, olyan, mint egy vers, vagy egy költemény, hogy...
1: Ezt akartam olyan, mint Kafkának az átváltozás, hogy annak is 17 féle értelmezése van, igen.
0: És mikor eljött a mesterem, és ezt megcsináltuk. Utána jött persze a diplomácia és a nagykövetség, és valamelyik televízió kérdezte a mesteremet, hogy mit ábrázol. És akkor ő felnevetett, ránézett, és azt mondta, te mit látsz?
1: Ja, ilyen rossak teszt? Kiből mit hát,
0: lehetnek a japán szigetek, lehetnek a buddhizmusban megérkező hajóknak a flottája, bármilyen idillikus történetet bele lehet tenni, ezért nagyon ritkán nevezik meg, hogy mi a történet a kertnek, az a történet, hogy téged kinyisson.
1: És ha már emlegettük Dani Zoltán mesterének látogatását, akkor most idézzünk meg egy másik vizitet is. 1931 telén Budapestre érkezett a Nász útját hivatalos látogatásokkal összekötő japán Takamatsu herceg és felesége Kikohu hercegné. 2,5 napos budapesti tartózkodásuk alatt eljutottak a zuglói japán kertbe is, ami akkor még Európa szerte kuriózumnak számított. Az ottani szívélyes fogadtatást végül növényekkel hálálták meg, melyeknek utódait ma is láthatjuk a zuglói apánkertben, ami jelenleg a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum tankertje. A részletekről Gódorné Hazenauer Zita japánkert szakértő, az iskola kertészmérnök szakmai tanára mesélt Farkas Erikának 2021-ben.
3: Hirohito császárnak az öccse Takamatsu herceg elindul egy európai körútra. A feleségével, akivel egyébként Fischer házasodott, tehát ilyen nászút és diplomáciai körút. És amikor Magyarországra érkeznek, akkor ők ragaszkodnak ahhoz, hogy megnézzék a japánkertet. Európában akkor nem igazán találni még japánkerteket, tehát hogy akkor egy éven belül 6 ilyen uralkodói családtag Európából ide bandukol, mert hogy ez akkor a nagy újdonság. És valóban egy gyönyörű kert, úgyhogy mindjárt belépünk, és akkor Takamatsu herceg meg
4: Takamatsu
3: feleségével, és itt egy teaszertartásban is részesül, de annyira tetszett nekik, hogy aztán a tetszésüket a császári család ajándék növényekkel fejezte ki, úgyhogy meglepődve látták a kollégák pár hónappal később, hogy Hamburgból értesítés jött, hogy jött egy nagy szállítmány növényekkel a császári családtól, úgyhogy majd mutatok is, hogy ki mindenki.
4: Van, ami még megvan?
3: Van, aki még megvan, a fásszáró.
4: Már megint az, aki van, aki még megvan. Hát a fásszáróak?
3: Igen, a fásszáróak már nem, az utódai, boltványaik és így tovább, de a lágyszáróak még élnek.
4: Na most, mindig volt fontossága ennek a kertnek. Az 50-es években csoda, hogy nem pusztult el, mert ott azért mindent elpusztítottak, ami olyan gyanús volt, hogy olyan egyedi, vagy uras, vagy elitista. Tehát hogy ez így megmaradt?
3: Szerencsére itt azért végig olyan kollégák voltak, akik erre figyelnek. Ennek köszönhető, hogy történelmi viharok ellenére megmaradt a kert. És akkor itt, akire nem mondanánk, hogy hűha, ő a kert hűhája, mert hogy Róde a japonika, tehát itt látunk a lábunk előtt egy ilyen kis kukoricalevélszerű évelő növényt. Ő egy egészen különleges, abszolút ritkaság az európai kertekbe. Valószínűsítjük, hogy a császári szállítmánnyal érkezett, mert hogy mióta kert a kert, itt lakik ő. Az a japánoknál a szerepe, hogy az Edo-kornak ő az egyik legfontosabb szimbólum növénye, kimono ábrázolásokon mindenhol szerepel, a császári ajándék egy darabja, aki túlélte a korokat. A japán kertépítő mesterek azt mondják, hogy az átadás pillanatában a kert nem kész van, hanem akkor születik meg és kezd el élni, úgyhogy a japán kertünk is él és virul.
1: És most térjünk vissza a Szentendrei japánkertbe Dani Zoltánhoz. Ha most éppen egy diófa mellett álltunk, meg megint sziklák tőlünk jobbra. Azt a pirosas színű fát, azt hogy hívják?
0: Japán juharok, és nekik az a dolguk, hogy ősszel van a Momiji ünnepe, a juharok vörösödésének ünnepe, ami egy nagyon híres kertészeti látványosság Japánban, és ezt egyedileg be akarjuk honosítani itt Magyarországon is, tehát hogyha itt jól fejlődnek a fák, akkor egy olyan 5 év múlva juharok vörösödését is tudjuk majd ünnepelni. Tudni kell, hogy a japán kultúra nem történelmi és egyházi események köré teszi az élet ünneplését az év során, mint ahogy húsvét meg karácsony, hanem kimondottan természet alapú ünnepek vannak. Nagyon sok van belőle, amit a mi kultúránk ismer, az a cseresznyefa virágzás.
1: Így van.
0: Létesítettünk is itt kint egy cseresznyefa parkot, cseresznyefa virágzáskor kiülnek alá az emberek, és ott pihennek. Ezzel, hogy ezt a kulturális hátteret bemutatjuk, az embereknek segítünk abban, hogy a természettel együtt tudjanak ünnepelni és létezni. Tehát Japánban van a lótuszok virágzása, a bogarak énekének hallgatása, és nagyon sok tematika van felépítve parkokra, amik ezekre a meditációs és a lélekgyógyásza funkciót a kert el tudja látni az emberek elméjén.
1: Ahogy sétálunk tovább, megint ilyen esanyagban kanyarog az út, mellettünk folyik a patak, ami végül beleér a tóba. Szabad fellépni akkor ide ebbe a kiváltóba? Jó, akkor bemegyünk, felettünk nyilvánvalóan fedett a tér, illetve előttünk egy kis tó van. A tóba, a víz, az hogy érkezik?
0: A hely szerencsés módon úgy lett kiválasztva, hogy 300 méterről pilisi forrásokat csapoltunk meg.
1: Hozták ide a pilisi forrást?
0: Igen, csöveken keresztül nagyon kemény munka volt. Volt több feltörési pontja itt a belvárosba, és azt csapoltuk meg, engedélyeztettük és hoztuk be, mert azelőtt a csatornában volt vezetve ez a víz. Így hát most pilis forrásvíz érkezik ide napi 70 köbméter a rendszerünkbe.
1: A víznek, mint mindennek a japán kertben szimbolikus jelentősége van. Erről Gódorné Hazenauer Zita japán kert szakértő mesélt Farkas Erikának 5 évvel ezelőtt.
3: A paradicsomi kerteknek van egy ilyen össznagy szimbólumrendszere, vagy egy életutat ábrázol, itt a forrás, a születés, előtte a gyerekkövek, a gyerekköveken játszadozva nagy sebességgel jön a víz, tinédzserkor, lelassul, életközép, kincses hajósziget, ahol már az eltelt évek tapasztalatai alapján felhalmozott bölcsességek, és aztán eljut a legmélyebb tó meder részbe, a semmiség óceánjába. Ez nem úgy semmiség, mint nekünk zéró, hanem buddhista, tehát, hogy a teljesség óceánjába, mondanánk mi.
1: Folytassuk ismét a Szentendrei japán kertben Dani Zoltánnal.
0: Sokan kérdezik, hogy hány órát tart a kert látogatása. Hát én mikor Japánban több mint 100 parkot jártam végig, többször is, és hát nálam 4-5 óra egy kertbejárás, mert én tudom, mit nézek. Ha leülsz a padra, akkor meg tudod figyelni az élet valóságát.
5: Várja, játszunk.
1: Tehát ha leülünk a padra, mi a metódusnak a lényege, vagy mit lehet meglátni?
0: De vannak a kacsák, van a szellő, vannak a madarak, vannak a halak, ahogy úszkálnak. Tehát ez egy komplex rendszer, a víznek a csobogása, ezek mind olyan élő elemek, ami kihat rád.
1: Most az az érdekes, hogy azt mondta, ugye, hogy elküldték a buddhistákhoz, ugye onnan 3 nap után elmenekült, mert hogy nem volt mit csinálni, és itt is ül egy helyben, figyel, nem jár a keze, és mégis leköti.
0: Én mindig azt mondom, hogy én az saját művészeti ágammal figyeljétek a kezemet, mert csalok, mint a Rodolfo. Mert egy szobrász vagy egy festő csak a tudásával és a tehetségével tudja megúszni a dolgot. De nekem itt van a nagy barátom Shizen, Shizen a természet. A természet az kódolva van belénk több millió éven keresztül.
1: Azt mondja egy korábbi interjúban, hogy nyilván elhozták a japán kertkultúrát, meg annak sok elemét, de hogy beoltották valahogy az európai tudással. Ez mit jelent?
0: Hát az európai toltottuk be a japánnal. Erre is egy történettel tudok reagálni. Az 1800-as évek végén a japánok kiküldik Európába a kertészeiket, hogy az európai kertkultúrát eltanulják. És nagyon sok akkori nagyszerű európai munka, mint a geometrikus kertészet, vagy a szimetria használata, ők ezt honosítják a 1900-as évek folyamán. És akkor mondanám azt, hogy most nekünk a kötelességünk, hogy az övéket honosítsuk mi, és kivegyük belőle azt a legjobb részt, ami használható és felhasználható. Tehát valójában kulturális valutaváltást próbálunk végrehajtani, amellett pedig gyönyörű emberi kapcsolatokat is építünk, nemzetközieket is. Tehát Kiotóban nekem 20 éves barátaim vannak, és úgy megyek haza, mintha otthon lennék.
1: Ők is úgy jönnek ide, mintha otthon lennének?
0: Hát a mesterem csak 2-szer volt, én meg voltam Japánban 14-szer, úgyhogy én egy kicsit jobban bele vagyok ebbe. Ágyazódva.
1: Na jó, de a 2 is számít.
0: Igen, hogy nem.
1: Kedves hallgatóink, Szentendrén a japán kertben jártunk ma, ahol a felvételt Kürti Gergő készítette. A hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bakanita nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
7: 11 óra 30 perc, jó napot kívánok! A híreket Berente Marian szerkesztette. Ismét lemondásra szólította fel az államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ezen a héten holnaptól 7 köznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolta. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani. Totyik Tamás a Kossuth Rádióban azt mondta, hiába jelentkeztek a korábbinál többen pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Az EduMod az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik, délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
6: Műsor ajánlott.
5: 56-70.
8: Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
5: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
9: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
10: A cél, hogy valós ismereteik legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
9: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
11: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
9: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
12: Hogyan lehet egy leszakadó 700 lelkes kis faluban csodaiskolát teremteni, ahol a termek a szomszédos országokról vannak elnevezve, ahol a tanárok állandóan képzik magukat, a gyerekek meg imádnak iskolába járni, és még délután is tanulnak. Kiszolgálni, kávét főzni, eladni. Kell ehhez hivatástudat, lelkesedés és sok-sok elkötelezett pedagógus. Hetedik osztályban vagyunk. Hol tartotok biológiából?
13: Rovalok. Katica. Ja, meg volt egy baldandunk, és kellett választani rovarokat, és én a legyet választottam. Az volt az első, a könyvbe hoztam, inkább akkor azt választottam.
12: És akkor mit tudsz most már a legyekről?
13: Elfelejtettem ma.
12: Azt mondja az igazgatónő, hogy metifikre jártok. Mi az?
13: Olyan program, ami segít minket tanulni. Matek, szövegértés, segít odafigyelni, játékos feladatokat csinálunk, elmagyarázza a feladatot, és úgy kell megoldani, ahogy ő elmagyarázza.
12: Ajtótokon németül van kiírva, hogy üdvözlet Ausztriában.
13: Ez azért van kiírva, mert minden osztálynak szomszédos országokból ki kellett választani egy országot, és mikor belépsz a terembe, akkor úgy kell tűnnie, mintha Ausztriával lépett volna.
12: Szavaztatok róla?
13: Igen.
12: Voltál már Ausztriában?
13: Még nem voltam.
12: Szeretnél?
13: Szeretnék.
12: Látom, ki van írva, hogy music, föl van festve a falra, színes betűkkel, aztán oda van írva, hogy Wien, néhány fotó Bécsről.
13: Ott az a kávézó.
12: Almás, rétes, amit én imádok, hogyha Ausztriában vagyok, aztán látom, kávé is van. Azt le van törölve. Az mi?
14: Zahertorta.
12: Milyen a Zahertorta?
13: Csokis lekváros.
12: Akarsz egyszer kóstolni?
13: Igen.
12: Mikor mentek?
13: Hát azt még pontosan nem tudjuk, de volt már róla szó, hogy ki szeretnénk menni Ausztriába. Sok dolog van, amit meg szeretnénk nézni. Kávézóban, amit ott van kirakva oda is.
15: Sziszi kastélyt, szórakozó helyeket, Vidán Park, az biztos.
12: Mire vagy kíváncsi? Mit kóstolnál meg?
15: Bécsi szelet.
12: Tudod, mi a bécsi szelet?
15: Rántott hús.
13: Hát a palotákat, kastélyokat.
16: Én a Sziszi kastélyt és a temetőt, a híres temetőt.
17: Ahol el van temetve a Mozart.
12: Mert Mozartot szereted?
17: Igen, beszéltünk róla. Hát ő egy zenész volt.
12: És ismered a zenét?
17: Nem nagyon.
12: Hetedik éve vagy iskolaigazgató. Hogy vetted át ezt az iskolát? Nyírfalvi Melinda, a Tarnabodi Általános Iskola igazgatója.
14: Úgy vettem át, hogy közben kiderült, hogy óvoda is van. Megpályáztam, és úgy voltam vele, hogy miért pont engem. De voltak ötleteim, és úgy látszik, hogy tetszett. Úgyhogy mikor ide érkeztem, eléggé nagy volt a káosz. Sok kiégett pedagógus volt, nagyon sok képesítés nélküli pedagógus. Jöttek, mentek a szülők, kiabáltak, veszekedtek. 3-4 olyan szülő, aki úgy gondolja, hogy ez normális, és azzal nagyon lehet ütni egy iskolának a légkörét. Előtte nagy rédén tanítottam, ott csökkent a gyerek létszám, és nem indult annyi osztály, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor én tovább lépek. Egyrészt az adminisztráció, meg hogy annyira gúzsba van kötve az, hogy hogyan lehet tanítani, hogy én úgy gondoltam, hogy nekem valami mást kell keresnem.
12: Ez egy máltai iskola, akik egy egész programot találtak ki az országban, a 300 legszegényebb falut támogatják.
14: Így van, sőt az iskola alapítvány még egy kicsit. Mindig szerettem azt, hogyha több kihívás van a munkámban.
12: Mi az, amit sikerült már megváltoztatni, és mi az, ami még hátra van?
14: Nem azt mondom, hogy mindenki kicserélődött, de a tantestületnek egy jó része. Most jelenleg is 6 vagy 7 kollégám tanul egyetemen, többen közülük már a második diplomájukat szerzik, és nagyon jó emberek érkeztek közben. Olyan tantestületünk van, hogy a világ egyetlen egy tantestületért sem adnám őket oda. Ők nem úgy jönnek ide dolgozni, hogy letanítjuk, hazamegyünk, hanem aki itt van nálunk, tényleg mindenki szívét, lelkét, mindenét beleteszi ebbe. Itt azért olyan helyzetbe jönnek a gyerekek, hogy nekünk foglalkozni kell a testi, a szellemi és a lelki jólétükkel is, és ezt a hármat nem lehet szétválasztani egymástól. 1 vagy 2 éve voltam itt, amikor felhívott egy hölgy, picike akcentussal mondta, hogy ő most akar hazaköltözni Kuwaitból, ahol 20 év egy magániskolában tanít, és ő olyan helyen szeretne tanítani, ahol tényleg segít. Azóta Krisztina az egyik oszlopos munkatársam. Aztán van a helyettesem, Horváth Niki, ő itt nőtt föl Tarnabodon. Neki a testvére nálunk óvó néni, ő is most végezte el. Niki már a második diplomáját szerzi. Ő még inkább a szívén viseli azt, hogy azok a gyerekek, akik itt laknak, azok ki tudjanak törni a szegénységből, elérjenek valamit, hogy lássák, hogy a tanulás az egy érték. Azt meg különösen nagyon támogatjuk, hogyha van olyan helyi kollégánk, aki tanulni szeretne és képezni magát, és példa lehet a többiek számára. Van logopédus tanítónk, vannak gyógypedagógusok, és ezekre a dolgokra azért mi nagyon büszkék vagyunk, mert a gyerekeinknek is ez egy nagyon jó minta.
12: Mi van a gyerekekkel? Ott mit értetek el?
14: Lehet, hogy matematikából nem lettek 2-szer okosabbak. Inkább azt értük el, hogy szeretnek iskolába járni. Életre valóság, a talpra esettség, az, hogy ki tudjanak állni magukért, hogy meg tudjanak nyilvánulni, merjenek kérdezni, hogyha ide jön valaki. Ebben azt hiszem, hogy nagyon sokat léptünk előre. Igaz, nagyon sok programunk is van, ami ennek érdekében zajlik, de határozottan szemmel látható a fejlődés a gyerekeken. Természetesen mindig van hova fejlődni, és azért egy olyan iskolában, ahol a gyerekeknek a több mint 90%-a halmozottan hátrányos helyzetű, nyilvánvaló, hogy a tanulmányi eredmények azok sokkal nehezebben jönnek, mint egy más helyen lévő iskolában. Ott van a legnagyobb hiányosságunk, hogy azok, akik elmennek tovább tanulni, ők mind bent is maradnának az iskolában, mert ez azért még probléma. Ott már azért nem tudunk mindent megtenni, de van most már olyan gyerkőcünk, aki az Arany János programmal tanul, kollégiumban, aki gimnáziumban tanul, van, aki a budapesti Rajkó zenekarnak az iskolájában tanul. Látjuk a javulást, de még mindig azt gondolom, hogy túl sok az a gyerkőc, aki föladja.
12: Jó volna, ha megint 18 lenne a tankötelezettség?
14: Határozottan úgy gondolom, hogy jó volna.
12: Te jöttél le a padról. Mi volt a feladat?
18: Az, hogy pattintani kellett a labdát a padon, és el kellett mondani vagy a 6-os, vagy a 7-es szorzótáblán, és vissza kellett jönni a pattintással a labdáttal.
12: Nehéz háttal menni? Ja. És aztán milyen feladat volt még?
18: Pattintás a labdával, és a bal kezünkbe fogjuk a babzsákot.
12: Mindenki tudja csinálni?
19: Igen!
12: Na, mit szoktatok még csinálni?
18: Reggel tornászunk. a babzsákkal valaki kiáll, Márti néni berak egy zenét, és akkor arra táncolunk. Babzsákkal a fejünkön vagy a kezünkön.
19: Milyen zenére?
18: Cigány. Én járok cigán táncolni Anikő nénihez, és otthon is szoktam táncolni.
20: Zoli bácsival is szoktunk.
19: Táncórátok is van?
18: Igen.
19: Milyen táncot táncoltok táncórán?
18: Youth dance,
21: cha-cha-cha.
22: Sofia.
19: Milyen az a Sofia tánc? Az igazgatónő megkérdezi a telefonján a Sofia zenét. Most arrébb raktuk a padokat, a gyerekek lelkesen készülnek a Sofia táncra, és a gyerekek boldogan táncolnak rá. Kettőt lépnek, aztán egy taps, ugrás,

0: Kocsovai Márta tartja a TSNT tornát. Elég pici ez a tornaterem, de nem szokott egyszerre több gyerek itt lenni?
1: Nem csak egy osztállyal szoktuk csinálni a TSMT-t. Ez gyógypedagógus által összerakott mozgásterápia elemekből áll össze. Szemkész koordináció, testséma, téri irányok, amit a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek, illetve az írásuk, olvasásuk, matematikai képesség, a figyelmük, gondolkodásuknak nagyon-nagyon sokat segít.
0: A TSMT kinek való?
1: Figyelemzavaros, ADHD-s, hiperaktív gyerekeknek, de tulajdonképpen mindenkinek lehet ajánlani. Levezetik egy kicsit a feszültséget, is már nagy csoporttól bevezetjük, átjárnak ide az óvodából a gyerekek, alsóban ez jól működik, de felsőben is használják a kollégák, minden korosztálynak lehet ajánlani. Még a terembe is szoktunk elemeket bevinni reggeli tornaként. Az óra előtt mindig van egy olyan 15 perc mozgás, esetleg, hogyha elhúzódik nagyon az óra, belevisszük a mozgást a sok üldögélésbe.
0: Te mióta vagy itt?
1: Én 9 éve dolgozom itt, most másodéves gyógypedagógus hallgató vagyok Jászberényben. Mellette ugye a kutyaterápiától kezdve zene van nekik, így mindenfajta érzékszervet fejlesztünk. Most már jön a jó idő, van egy szép pályánk, és akkor oda ki szoktunk menni, szeretnek nagyon futni, minden, ami mozgásra kapcsolatos, azt imádják.
2: Nekem az alapelvem, hogy nekik a legeslegjobb dolog, ami történhet, az a mozgás. Az mindent fejleszt.
0: Emiatt aztán szeretnek iskolába is jönni.
2: Abszolút szeretnek, meg ugye a pénteki napunk miatt, ami készségfejlesztő nap.
0: Nyírfalvi Melinda, a Tarnabodi Általános Iskola igazgatója.
2: Nem oktatás van, hanem tánc, zeneterápia, projektmunkák, helyi értékiskola, boltozás, kávézózás, állattenyésztés, növénytermesztés, mindenféle ilyen jó dolog.
0: Találtam a folyosón egy táblát, az van ráírva kézírással, hogy ez az iskola elég tiszta ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, és elég rendetlen ahhoz, hogy boldogok legyünk.
2: Ezt a Covid idején csináltuk, hogy egy kicsit motiváljuk őket, amikor visszajöhettek végre. Itt még ezen a tévén, amikor visszajöttünk a Covid után, akkor minden kis apró dolgot kivetítettük, és ez is ahhoz kapcsolódott.
0: Az egyik kislány valami hangszert vitt el.
2: Kb. 50-en zenélnek hangszeren a Máltei Szimfónia program keretein belül.
0: Közben megérkezett az igazgató helyettes, Horváth Niki.
3: Kint voltam épp egy szülővel, a helyi problémákra is megoldás kell időnként. Anyagi nehézségekkel is küzdenek a szülők, meg itt volt az egyik zenetanár, vele egyeztettünk a gyerekekkel kapcsolatban.
0: Mit tanítasz itt?
3: Irodalmat és nyelvtan tanítok, gyógypedagógus vagyok, az óvodásoknak is tartok heti 2 alkalommal tornát, fejlesztek is, és a hetedikeseknek az osztályfőnöke vagyok, magyar nyelv és irodalmat tanítok.
0: Te itt laksz, ide jártál óvodába, iskolába hova jártál?
3: Bocanádra jártam iskolába, de egyébként családom még mindig itt lakik, a nővérem és az öcseim is. Egyébként én is itt laktam hosszú-hosszú évekig, Tanodába is jártam annak idején, de aztán időközben férhez mentem és elkerültem minden a faluból, 40 km. Sok, de ennyi meg pont kell, amíg kiérek ide Tarnabodra, átgondolni, ráhangolódni a napra, hazafelé meg ugyanezt. Ezért kötődésem van Tarnabodhoz, meg a tesóm ő itt van, és tervez is itt maradni, meg én is.
0: Igazgatónővel átsétálunk a másik épületbe, kimegyünk a folyosón, de itt valami borzasztó kényelmetlen dolog van a folyosó közepén. Zebra csíkoknak tűnnek, én nekem többször majdnem kibicsaklott a bokám.
2: Egy uniós pályázaton belül 2 tantermünk lett összenyitva egy közösségi térre, és ennek a kiegészítő feltétele volt, hogy ki kell rakni ezt a gyengénlátóknak szóló vonalvezető valamit. Bár egyelőre nincs gyengénlátó az iskolánkban, de végig is bármikor lehet.
0: Itt az udvaron, a másik épület előtt valami nagyon furcsa gyeplabda, vagy mit csinálnak a gyerekek?
2: Most floorballoznak, amit nagyon szeretnek. És szerencsére nagyon sok olyan pedagógus van, akik nálam sokkal tájékozottabbak a különböző sporttevékenységekben, és mindenfélét megismertetnek a gyerekekkel, ezzel töltik a délutánt a gyerekek. Pingpongból is kint voltunk a diákolimpián. Ugyan nem sikerült érmet hoznunk, de nagyon ügyesek voltak a gyermekeink. Ugyanúgy, mint a Metifik olimpián, a tavalyi 13., most még a 6. vagyunk, és még 3 nap van belőle, úgyhogy azt még nem tudom, hogy idén hogy jön össze, de talán a 10-ben megint benne leszünk.
0: Hány fős Tarnabod?
2: 700 fő lakik Tarnabodon, úgyhogy nem egy nagy település.
0: Hány gyerek jár az iskolába?
2: 112.
0: Az azt jelenti, hogy sok fiatal család van itt.
2: Fiatal család van, és általában több gyerek.
0: Van munka a faluban?
2: Kevés munka van a faluban. Járnak be buszok a környező nagyobb üzemekből, gyárakból, tehát aki nagyon szeretne dolgozni, az tud dolgozni, és elég sok a közmunkás is.
0: Hogy találtál Tarnabodra? Szögetki Molnár Krisztina, osztályfőnök.
4: Én Heves megyében nőttem fel, három településsel arrébb Zaránkon. Amikor Kuvaitban elhatároztam, hogy hazatelepülök, véletlenül rátaláltam erre az iskolára, sikerült.
0: Hogy kerültél Kuvaitba?
4: Konduktor tanítóként végeztem a Pető Intézetben, akkor nyílt egy iskola Kuvaitban, a Közép-Kelet első konduktív pedagógia iskolája, ahová konduktorokat kerestek, sikeres felvételi után kezdtünk el ott dolgozni. 18 évet töltöttem Kuvaitban, már régóta fontolgattam, hogy hazatelepülök.
0: És könnyű volt beilleszkedni itthon?
4: Az iskolába könnyű volt, az itthoni körülményeket volt nehezebb megszokni. Egerben élek, körülbelül 25 kilométer.
0: És mit tanítasz?
4: Tanítónő vagyok, negyedikes az osztályom, magyart, matekot, környezetismeretet, angolt, testnevelést.
0: Mit tanítottál ma nekik?
4: A mesterséges intelligenciát kezdtük el használni. Tulajdonképpen a címe az volt, hogy én és a környezetvédelem, és ahhoz kellett információkat gyűjteni, hogy ők hogyan tudják a környezetüket védeni, nekik milyen fontos szerepük van ebben. Csoportmunkában oldották meg a feladat, és aztán az osztály előtt minden csoportnak be kellett mutatni, hogy ők mit találtak a legfontosabbnak.
0: Milyen itt az iskolában tanítani, mert a szemed az csillog?
4: Nagyon szeretek itt tanítani. Az osztályomnak úgy érzem, hogy a mostoha anyukájuk vagyok. Az édes mostohának gondolom azért magam. Itt sokkal szabadabb lehet a pedagógus, mint egy másik iskolában. És én nagyon szeretem azt, hogyha nem sablonok szerint, nem kötöttségek között kell egy-egy tanórát levezetni. Nagyon sokat beszélgettünk, a gyerekekben nagyon sok kérdés merül fel. Én nagyon szeretem azt, hogyha a gyerekek csoportban vagy párban dolgozhatnak. Előfordul, hogy a gyerekek, akik itt hátul ülnek, felállnak és előre mennek, de megoldják ők maguk. Esetleg az hiányzik, hogy egy nagyobb képernyő, de ami kell, az mindig megvan. Nálunk sosem úgy zajlik egy óra, hogy 45 percet végigülnek. Amikor a gyerekek egy kicsit nehezebben tudnak csendben maradni, akkor mindig egy szeretett légzést kérek tőlük. Ez olyan, hogy a köldökünkhöz kinyújtjuk a jobb mutatójunkat, és háromig számolunk magunkban, akkor egy félkört rajzolunk, beszívjuk a levegőt, bent tartjuk háromig, és háromra kifújjuk, és megrajzoljuk a szív második felét. Közben arra gondolunk, akit a legjobban szeretünk, és ez megnyugtat bennünket. Vannak sajnos fiúk az osztályban, akik kicsit agresszívebbek, mint ahogy szeretném, hogy legyenek, és ez nekik is szokott segíteni. Mindig van kire gondolni. És van, akinek egy légzés persze nem elég, hanem kettőt, hármat kell, mert valakinek több időre van szüksége, hogy megnyugodjon.
0: Jó, akkor most elmegyünk valahova kávézni, mert hogy ott iskolai program van. Hoz valaki egy ötletet, és akkor az igazgatónő nyitott rá?
2: Én általában minden olyan dologra nyitott vagyok, ami egy iskolában jól kivitelezhető. Lehetőleg vannak hozzá eszközeink, de nincsenek, akkor megpróbáljuk beszerezni. És hogyha meg mozgásról van szó, akkor általában ott nincs kérdés. Az oviba is mozgáskodtáznak a gyerekek, a nagy csoportosok átjárnak erre a szenzomotoros tréningre, és még nagyon sokféle sport, tánctól a cigánytáncig, labdajátékokig, a foci, a pingpong, mindenféle van, amit a gyerekek itt tudnak próbálni és csinálnak is.
0: lassan ide is érünk a kávézóba. Kívül is lehet leülni, belül is lehet. Magyar falu program, ez van kiírva a ablakára a boltnak. És megérkeztünk a kávézóba. Azt mondtad, hogy itt van a környék legjobb kávéja.
2: Igen, nem csak kávéja, mert ha szétnézel, ez nagyon speciális kávézó. Csomó újrahasznosított dolog.
0: Ez itt mi egy számítógép, kibelezve, és annak a tartója fekete színű, izgalmasan néz ki egyébként.
2: Az ott az a lámpa, az egy mosógépdob, amit a tulajdonos hölgy hímzett ki. Ez meg azt hiszem egy mosogatógépnek a hátlapja. Mert hogy a tulajdonos, akikkel nagyon jó a kapcsolat az iskolának, nekik van egy bontóüzemük.
0: És minden, amit szétbontanak, az kiválóan alkalmazható dizájnra.
2: Így van. És hát látod, itt ez egy internet kávézó, és a Szabinához bejárnak ide a gyerekek. Szabina meg a tulajdonos asszonya Krisztina szokott velük délután társas játékozni, ott pedig csinálják a metifiket, hogy a metifik olimpián még jobb eredményt érjünk el, mert ugye minél többet csinálják, annál jobb eredményeket fogunk elérni.
0: És itt nem le van zárva a fal, hanem egy nagy ajtónyilás van, és ott meg a bolt.
2: Boltban is, meg itt a kávézóban is szoktak a gyerekek gyakorolni, hát most nincsenek itt, pénteken szokták. Ugye a boltban kicsit áraznak, köpent húznak, pakolják az árut, mérhetnek a mérlegen, nagyon sokat matekoznak közben, kiszámolnak ezt azt, mennyibe kerül az ebéd a családnak, az óvodának, ha az egész óvinak ennyi, akkor mennyi egy főre, mennyit változott az ára, akkor mennyi volt az infláció. Ide pedig kávézóba azért jönnek többek között, hogy megtanulják a különböző kávékat elkészíteni, megtanulnak udvariasan a vendéghez szólni.
0: Amikor a gyerekek kiszolgálnak, meg megtanulják a kávékat, akkor egy másik szakmára készülnek föl. De, amit még itt látok, egy polcon rengeteg könyv, és itt van egy borhűtő, ami tele van játékkal.
2: Hát igen, ez a borhűtő is ugyanúgy, mint a lámpa, ami mosógép, egy új alkalmazás, egy már kiszuperel dolognak, tehát ez most egy tárolószekrény.
0: Gyerekek jönnek ide játszani?
2: Igen, igen, tulajdonképpen elősen célunk, hogy a gyerekek minél többet legyenek olyan közösségben, ahol valami foglalkozás van velük. És ugye délután 4-ig általában napköziben vannak tanulószobán vagy tanodában. 4 órakor ezek bezárnak, és nagyon sokan ide jönnek. Aztán itt vannak 6-ig, akár csinálhatják a metifikes programokat, vagy társasjátékoznak, játszanak, olvasnak, beszélgetnek, tehát itt van közösségi élmény. És nálunk azt hiszem a közösségfejlesztés az, ami az egyik legfontosabb.
0: Látok itt egy másik mosógépdobot, ami óaranyra van festve, és kiválóan alkalmas akár ülésre, akár asztalnak.
2: Igen, hát nagyon kreatív Krisztina, meg az Attila. Például az évenként többször megrendezett alkotónapunkra, és a Krisztina át szokott jönni segítőnek. Általában a köveket szokott a gyerekekkel festeni. Kreatív típus is, jó a kézügyesség, irigylem is tőle. Ha Tarnabodra jön valaki, nem biztos, hogy arra számít, hogy ilyen kávézóba tud beülni. Itt lezárták az utat, és ülni a padokra, a hinterre, ez is egy közösségi tér. Egyébként a másik ilyen közösségi tér az a mi focipályánk, tehát az éjjel-nappal hétvégén is nyitva van. Nem hiszem, hogy Tarnabodra el tud jönni úgy valaki, hogy a focipályán ne legyen valaki. Ott mindig van élet.
0: Ma a Tarnabodi Általános Iskolában jártunk. Kövessék műsorunkat Spotify-on, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.
5: Hamarosan a Déli Krónika következik. Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszom bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszom bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
11: Reklámot hallottak.
12: Kedves hallgatóink! Ma délben a nemesgulácsi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Nemesgulács, ahogy neve előtagja is sejteti, egykori kisnemesi múltját őrző település a Balaton felvidéken. A 393 méter magas vulkáni tanúhegy a Gulács nyugati lábánál. A Balatontól és Tapolcától egyaránt mintegy 5-5 kilométerre fekszik. Neve feltehetőleg az ómagyar Gula személynévből ered. Első ismert okleveles említése 1268-ból maradt ránk. Az 1333-as pápai tizedjegyzékből tudjuk, hogy papját Barnabásnak hívták, tehát ekkor már templomos hely volt. A török hódoltság idején elpusztult falu a 18. század elején népesedett be újra. 1720-ban már ismét kiváltságos nemesi községként tartották számon. A nemesgulácsi páduai Szent Antal templom elődjét 1725-ben építették újjá romjaiból. 1845 és 51 között azonban új templomot emeltek. Kívül klasszicista, belül barokk stílus jegyeket mutat. A főutcára merőlegesen kőfallal körülvett kertben áll. Egyhajós, homlokzati tornyos, félköríves szentélyzáródású, megközelítőleg keletelt épület. 1944-ben vált önálló plébániává, addig Tördemic filiája volt. Kertjében 1989-ben az országban elsőként mindszenti emlékművet avattak. A nemesgulácsi római katolikus templom tornyában 3 harang lakik. A 65 centi alsó átmérőjű középharangot 1920-ban öntötte Tóth Árpád veszprémi harangöntő. Az 55 és a 82 centi átmérőjű harangok 1924-ben készültek a harangműveknél Csepelen.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
1: Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
2: Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A kormány alaptörvény módosítással távolítaná el pozíciójából Sulyog Tamást, miután a köztársasági elnök nem mondott le hivataláról. Magyar Péter, miután lejárta korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, ismét egyeztetett az államfővel, majd bejelentette a szükséges jogszabályi változtatások előkészítését. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjem fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
4: A miniszterelnök április 12-i választási győzelme után szólította fel először Sulyog Tamás államfőt az önkéntes távozásra. Magyar Péter ezt követően a Sándor palotában személyesen is közölte kérését.
5: Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal.
4: Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek és más közjogi méltóságoknak, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel a miniszterelnök ismét tárgyalt Sulyog Tamással. Az egyeztetés után tartott sajtótájékoztatón Magyar Péter hangsúlyozta, azért jött el az államfőhöz, hogy megismételje. Szerinte a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézménye Sulyog Tamás miatt vesztett tekintélyéből, és ezt most szeretnék helyreállítani. Hozzátette, a Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek, és azóta is védik.
3: Én felszólítottam a mai napon is Sulyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a Magyar Köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
4: A miniszterelnök bejelentette, ha Sulyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
3: Erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
4: Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Sulyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Jelezte azt is, hogy az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
6: Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. A fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
4: A köztársasági elnök hétfőn sem lépett vissza a hivatalából. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029-ig szól.
1: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhez viszonyul.
2: Gulyás Gergely azt mondta, szerinte alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
7: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, ismételten visszamegyes hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt.
1: A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja Magyar Péter miniszterelnök stílusát.
2: Az ellenzéki országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a kormányfő a jogállam teljes semmibe vételével szólítja fel a köztársasági elnököt lemondásra.
8: Az ország első polgára elleni nyílt és minősíthetetlen stílusú támadás elfogadhatatlan, és azért vagyunk ma itt, mert a miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy 8 órára ide fog érkezni az igazságügyminiszterrel egyetemben, hogy további nyomást helyezzen a köztársaság elnökére.
1: Az országgyűlési képviselők illetményének csökkentéséről szóló törvényjavaslatról tárgyalt a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Tisza párt indítványa mintegy 40%-kal csökkenteni a képviselők fizetését, emellett több az illetményhez kötött állami tisztségviselő javadalmazását is mérsékelné. A kormány számításai szerint a módosítással 4 év alatt több mint 50 milliárd forint megtakarítást érne el az állam. Kócán Dávid összefoglalója.
9: Aki politikai pozíciókra jelentkezik, az tekintse ezt a jövőben szolgálatnak. Ezért első döntéseink között szerepel a politikai privilégiumok leépítése. Csökkenteni fogjuk a miniszterelnök, a miniszterek, az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetjük az indokolatlan luxus kiadásokat,
10: mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén. Magyar Péter úgy fogalmazott, olyan ember ne legyen politikus, aki ebből akar meggazdagodni. Az országgyűlési képviselői illetmények csökkentéséről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Az indítvány módosítaná a fizetések számítási rendszerét. A jogszabálytervezetet 2 tisztes képviselő, Bújdosó Andrea Anna és Kalázdi Kerekes Kinga nyújtotta be. Az eddigi szabályozás szerint az országgyűlési képviselők fizetése minden év március 1-től módosul, és az előző évi, a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított havi bruttó átlagkereset 3-szorosához igazodik. A javaslat alapján a 3-szoros szorzó helyett már csak 1,8-del kellene számolni, ami mintegy 40%-os mérséklést jelentene. Így a képviselők havi tiszteletdíja bruttó 2.182.488 forint helyett bruttó 1.309.493 forint lenne. A szorzómódosítás több a képviselői illetményhez kötött állami tisztségviselő javadalmazását is érinti. Ezen kívül csökkennének a képviselői költségkeretek, a szálláshasználati 31%-kal, az irodabérleti 52%-kal. Emellett megszűnne a mobiltelefon költségtérítés, és a budapesti képviselőknek eddig elérhető üzemanyag vagy közösségi közlekedési költségkeret is. A jövőben a pártok frakciójának juttatott, de fel nem használt támogatást vissza kellene fizetni a költségvetésnek. A miniszterelnök fizetése az országgyűlés elnökének illetményéhez kötött, amely a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese. A tervezet elfogadásával a kormányfő fizetése, amint egy bruttó 8 millió forintról 5 millió forintra csökkenne. A polgármesterek illetményének mérséklése szintén napirenden van, de ennek részleteiről a kormány külön egyeztet az önkormányzati érdekszervezetekkel. A jelenlegi rendszerben a polgármesteri fizetések a nemzetgazdasági átlagbérhez kötődnek. A főpolgármester például annak 6-szorosát, a megyei jogú városok vezetői 4,5-szeresét kapják, a kisebb települések polgármestereinek illetménye pedig lakosságszám alapján meghatározott. Kalázdi Kerekes Kinga, a Tisza párt képviselője, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén arról beszélt, hogy az előterjesztés támogatása jelentős költségmegtakarítást jelentene az államnak.
11: Törvényjavaslatunk elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben összesen több mint 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd a magyar adófizetőknek. És itt jegyezném meg, hogy az elmúlt ciklusban 2022-26-ig mintegy 27 milliárd forint maradt meg keretmaradványként, ami átutalásra került a pártoknak, és onnantól kezdve áthatatlaná vált ennek a felhasználása. Ez nagyon fontos szerintem ezt megemlíteni, mert pontosan ezen szeretnénk változtatni, hogy ezt a pénzt ne a pártok kapják meg, hanem a költségvetésünk egyenlegét tudjuk azzal javítani.
10: A bizottság egyhangúlag támogatta az indítvány tárcsorozatba vételét. A törvényjavaslatról délután tárgyal az országgyűlés.
1: A magyar gazdaság egészének érdeke a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelős, kiegyensúlyozott működése, közölte a miniszterelnök, miután találkozott a jegybank elnökével.
2: Magyar Péter azt írta, az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, valamint a családok, vállalkozások és befektetők bizalmának erősítése. A kormányfő ebben a munkában számít az MNB konstruktív együttműködésére, miközben tiszteletben tartja függetlenségét. A kormányfő hozzátette, tájékoztatta Varga Mihályt az uniós forrásokkal kapcsolatos

0: magyar kormánynak, mind a korrupció ellenes intézkedések, mind az igazságügyi rendszer megerősítését célzó törvényi elvárások szempontjából, valamint azt is rögzíti ez a menetrend, hogyha ezeket teljesíti az adott tagállam, jelen esetben Magyarország, ezeket a jogszabályokat nem csak hogy a parlament elfogadja, hanem azokat ki is hirdetik és valóban átültetik, implementálják a magyar jogrendbe, akkor az Európai Bizottság elkezdi vizsgálni azt, hogy ezek megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, amelyekről megállapodtak. Erre van egy 30, esetleg 60 napos határideje a testületnek. Nyilván, mivel egy nagyon szoros augusztus 31-i határidő van, ezért valószínűleg a 30 naphoz közelebb leszünk.
1: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurónyi összeg juthat a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A területért felelős miniszter szerint a beruházások után 5000 megawattnyi új, megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe. Cserei Judit összeállítása.
2: Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy napelemes rendszer telepítenek otthonaikba. A Csuhai család is pénzügyi megfontolásból döntött évekkel ezelőtt egy háztartási kísérőmű telepítése mellett. A tulajdonos szerint megérte a befektetés.
3: Gyakorlatilag nullára jön ki a villanyszámlánk.
2: A háztartási kísérőművek száma ma már a 330 ezret is meghaladja Magyarországon. A családok mellett a vállalkozások is egyre aktívabban fejlesztenek és alkalmaznak megújuló energiákat rezsiköltségeik mérséklése érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a családokat és a vállalkozásokat a zöld átállásban. Szakemberek szerint a növekvő villamos energia igényekhez és a megújulók integrálásához azonban kritikus fontosságú a hálózat fejlesztése is. Most úgy tűnik, a beruházás hamarosan megvalósulhat. A 16,4 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrásból egy jelentős összeg, mintegy 1,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 500 milliárd forint érkezhet a magyar villamosenergia hálózat korszerűsítésére. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, több tízezer okosmérőt telepítenek országszerte, így a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóban és hatékonyabban tudják majd követni energiafelhasználásukat. A tárcavezető a hálózatfejlesztést kulcsfontosságúnak nevezte, a beruházásnak köszönhetően ugyanis mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. A gazdasági és energetikai miniszter az uniós pénz hazahozataláról szóló megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte, amely világos üzenet a befektetőknek is. Úgy fogalmazott, az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy, ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
1: Szigorúbb szabályozást, a vétkes akkumulátorgyáraknál pedig súlyosabb szankciókat ígért a közlekedési és beruházási tárca. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint szeptemberben alakulhat meg az a hatóság, amely szigorúan ellenőrzi a már meglévő létesítményeket, és azt is elmondta, hogy az új kormány nem támogatja a debreceni CATL akkumulátorgyár bővítését. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
4: Rajtunk múlt volna, akkor egyetlen egy aksigyársa jött volna Debrecenbe.
5: A kormány nem támogatja a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. Erről a közlekedési és beruházási tárca államtitkára beszélt a Debrecénernek. Tárkányi Zsolt azt mondta, új üzemet nem szeretnének, a meglévőt pedig szigorúan ellenőrzik. Azt is mondta, hogy szeptemberre felállhat az az új hatóság, amely a potenciálisan szennyező létesítmények felügyeletét végzi.
4: Ebben az új hatóságban az ország legesleg kiváló szakemberei kifejezetten azokat a kiemelt nagy üzemeket fogják ellenőrizni, bizonyos engedélyeket akár átnézni, bizonyos jegyzőkönyveket újra leellenőrizni és minden ajtó mögé benézni, amelyek már megvalósultak, vagy még folyamatban vannak.
5: Tárkányi Zsolt szigorúbb szabályokat és súlyosabb szankciókat is kilátásba helyezett. Azt mondta, a büntetési tétel akár milliárdos nagyságrendű is lehet.
4: Lesz egy olyan szankcionálási tétel a többszörös visszaesőnek, hogy először csak átmenetileg, tehát hetekre vagy egy-két hónapra felfüggeszteni a működésüket, a legesleg végső szankció pedig, hogy minden engedélyt, tehát gyakorlatilag bezárják őket, minden engedélyt megvonnak, és kezdhetik újra a teljes engedélyeztetést már az új szabályok szerint, amik még szigorúbbak lesznek.
5: A politikus kifejtette azt is, hogy az új hatóság a kormányhivatalokkal párhuzamosan működik majd, amelyek szintén szigorúbban fognak ellenőrizni.
6: Ide került a csatornából a rengeteg zöld folyadék.
5: A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a CETL a Kugyár közelében vett mintát a csatornában felbugyogó zöld színű folyadékból.
6: Nem merünk.

0: közelebb menni, mert nem tudhatjuk, hogy mi ez a folyadék, és megpróbálunk úgy mintát venni, hogy ne kelljen megközelíteni a meder alját.
1: A civil szervezet a mérés eredményét is közölte. Ebből kiderül, hogy a folyadékban különböző vegyi anyagok mellett úgynevezett NMP oldószer is volt, ami magzatkárosító. A vizsgálat eredményéről a térség országgyűlési képviselői tájékoztatták Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési minisztert. Tárkányi Zsolt közösségi oldalán azt írta, az eset miatt a kormányhivatal visszavonta a gyár vízügyi hatósági engedélyét, és 1 millió forintos bírságot szabott ki. Lőrincz Viktória emellett azonnali vizsgálatot rendelt el. Közösségi oldalán azt írta, hogy az eddigi mérések nem mutattak ki egészségkárosító szennyezést, utasítására azonban újra elvégzi az ellenőrzéseket a kormányhivatal. Korábban Debrecen fideszes polgármestere is a hatósági előírások betartására figyelmeztette a vállalatokat egy egyeztetésen.
2: Minden engedélyben foglalt feltételt, minden jogszabályt kötelező betartani. Semmi nem maradt kivizsgálatlanul. A hatóságok teljesen elkötelezettek abban, hogy a működésüket napról napra nyomon kövessék.
1: Pap László márciusban beszélt arról, hogy ha szabályszegés történik, azt kivizsgálják, és ha kell, akkor a legsúlyosabb szankciókat alkalmazzák.
3: Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
4: A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
3: A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani.
4: Tutyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre. Az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
5: A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
3: Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja, hogy differenciált összeget kapjanak Széchenyi pihenőkártyán a nyugdíjasok, mondta a szervezet elnöke.
4: Karácsony Mihály a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a kormány a tervek szerint ősszel vezetné be a juttatást, amelynek összegét az érintettek negyedéves bontásban kapnák meg. Hozzátette, a javaslat szerint akinek 250 ezer forintnál kevesebb a nyugdíja, az évi 200 ezer forintot a 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők 100 ezer forintot kapnának a szép kártyájukra. Még az ennél magasabb nyugdíja rendelkezők nem lennének jogosultak a juttatásra.
6: Eddig ez nem volt differenciált, eddig ez mindenki kapott egységesen rezsiutalványt, egységesen még régebben Erzsébet utalványt, vagy egységesen ilyen plusz juttatást. Ez nem volt jó, mert ugyanannyit kapott a magas jövedelemmel rendelkező is, meg az alacsony is. Tehát az, hogy itt egyáltalán felnyílt ez a csap, kinyílt ez a csap, hogy lehet differenciálni, ezt későbbiekben azt gondoljuk, hogy még pozitívan fogjuk ezt üdvözölni.
3: Nyilvánosságra hozta kampánybevételeit a Tisza párt. Magyar Péter pártelnök kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza párt 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját. Közölte, tavaly bevételük meghaladta 3,2 milliárd forintot. A pénz jelentős részét a kiadásokra fordították, így az összegből 180 millió forint maradt. Jakab Szintia összefoglalója.
7: Több mint 100 000 adományozó, közel 70 000 rendszeres támogató és több 100 000 önkéntes. Ezekkel a számokkal büszkélkedett hétfőn Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a Tisza párt 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026-os országgyűlési választásokra. Magyar Péter pártelnök azt írta, tavaly több mint 3 milliárd 112 millió forint támogatás érkezett a Tiszához. A webshop bevételeivel együtt pedig a teljes összeg meghaladta a 3 milliárd 210 millió forintot. A pénz jelentős része sok kisebb adományból állt össze. 178 ember fél millió forintnál többet adott a pártnak, de a bevételek túlnyomó része az ennél kisebb támogatásokból érkezett. Közben nem csak a bevételek, hanem a kiadások is megugrottak.
8: 2025 a közös álmunkról, egy új Magyarország felépítéséről fog szólni. Hogy ezt az új, biztonságos, kiszámítható, őszinte, igazságos és élhető hazát elérjük, lépésről lépésre építjük veletek a jövőt.
7: A pénzt országjárásra, szervezetépítésre, a Tisza-szigetek működtetésére és a választási felkészülésre költötték. A párt több mint 3 milliárd forintot költött el egy év alatt, így végül mintegy 180 millió forintos többlettel zárta az évet.
8: A Tisza eddigi története során nem kapott és nem vett igénybe állami támogatást a működéséhez.
7: Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki akár anyagilag, akár önkéntes munkával hozzájárult a rendszerváltás sikeréhez. A miniszterelnök közölte, a Tisza párt teljes pénzügyi beszámolója nyilvánosan elérhető a párt honlapján.
3: A legtöbben a kulturális és városi kikapcsolódási lehetőségeket keresték a tavaszi időszakban, így Észak-Magyarország és Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél. A nyári előfoglalások azonban már azt mutatják, hogy a fürdővárosok, illetve a Balaton környéki települések iránt a legnagyobb az érdeklődés. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is meghosszabbodik, derül ki az egyik szállásfoglaló weboldal legfrissebb adataiból. Falucskai Ivett összeállítása.
9: Bonz, mind a kettőnket Eger voltunk, mert mind a ketten itt külön-külön, de együtt még nem. Egy kis ékszeres doboznak szálltjuk, aztán azért szeretjük a wellness-t, meg szeretünk kulturálódni is, tehát a város nézni. Úgyhogy ez volt a két fő vonzerő.
10: Ezért látogat Egerbe a legtöbb turista. Az épített örökség mellett a bor és a fürdő vonza a városba a vendégeket. Az egyik szállásfoglaló weboldal adatai szerint a tavaszi időszakban régiós összesítésben Észak-Magyarország vezette a foglalási toplistát. A nyári időszak előfoglalásai azonban a balatoni régió népszerűségét mutatják. A turisták a fürdővárosokat, a vízparti településeket részesítik előnyben. Tótné Pos Nikolett a szünidőre tervezi az üdülést családjával. Számukra ezért a legfontosabb a gyerekbarát fürdőzési lehetőség.
11: Vagy Hajdúszoboszlóra, vagy pedig Tapolcára. Például mi nagyon szeretjük a tapolcai szállodánál, hogy nagyon jó a wellness részlege. Kinti medence is van, benti medence is van, és meleg vízű. Szóval, hogyha rossz idő van, is tudnak a gyerekek fürdeni.
10: Az előfoglalások alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, számolt be a részletekről a szállás.hu szóvivője. Kelemen Lili hozzátette, a legtöbben apartmanban terveznek megszállni, de népszerűek a vendégházak és a hotelek is. A tavaszi időszakhoz képest nyáron a turisták több időt töltenek pihenéssel.
12: Egyértelműen látszik, hogy a nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is meghosszabbodik, különösen az előfoglalást megszevő vendégek körében. A foglalásainknak jelenleg a 22%-a már 5-6 vagy ennél is több éjszakára, tehát klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbbnek azonban még mindig a 3 éjszakás tartózkodási idő számít, a foglalásainknak a 25%-ában. Ezen kívül a foglalásoknak a 22%-a 2 éjszakára, 19%-a pedig 4 éjszakára szól.
10: A vendégek csaknem fele 70 és 170 ezer forint között költ szállásra a nyári pihenés alatt. A május 31-ig online kifizetett költségek több mint 26%-át szépkártyával rendezték.
3: A hűvös tavaszi időjárás és a május elejé fagyok miatt később kezdődik a hazai dinnye szezon. A Magyar Dinnye Termelők Egyesületének társelnöke hangsúlyozta, a magyar dinnye várhatóan július 10-e körül jelenik meg a piacokon.
4: Götző Mátyás hozzátette, bár a görög dinnyára emelkedhet az előző évekhez képest, még így is az olcsóbb gyümölcsök közé fog tartozni.
13: Magyarországon a fogyasztás nagy részét még mindig a nagytestű görögdényét teszik ki. Igaz, hogy zömében ezt már szeletelve vásárolják, viszont az áruházláncokban mindenféleképp a 9 kiló alatti görögdényéket részesítik előnyben, és ugye azt is tudni kell, hogy ezekben az áruházláncokban egyre nagyobb teret hódít magának a magszegény görögdénye is, és ebből látom azt, hogy egy felületi növekedés megy végbe.
4: 3 perc múlva 12:30.
3: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt. Ezt mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt. Szó volt arról, hogy ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. És beszámolunk arról is, orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódó drón, jelentette be a román államfő.
14: Déli krónika.
3: A hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban, tovább nőtt a civil áldozatok száma. Részletek Iváncsik Attilától.
15: A dél-ukrajnai Herszon megyében egy helyi civil halt meg orosz drón támadás következtében hétfőre virradóra. Az egymilliós megyeközpont Harkiv és a Fekete-tengeri kikötőváros Odessa is célpont volt. A nagyvárosokban, gyárépületekben és lakóházakban keletkeztek jelentős károk. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy válaszcsapásként eltaláltak egy olyan kulcsfontosságú oroszországi olajszállító csomópontot, amely Szibériát köti össze Európával. A jelentés szerint a nagy hatótávolságú ukrán drón 1200 km mélyen hatolt be Oroszország területére és a Kirovi régióban okozott károkat. A kijevi vezérkar is a drón hadviselés kulcs szerepét hangsúlyozta. Közleményükben azt írták: az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai Luhanszk megye minden kulcsfontosságú útszakaszát támadják a levegőből, így kevesebb katonára van szükség a hadműveletekhez.
3: Román szakértők szerint egy orosz gyártmányú drón csapódott péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, ahol 2 ember megsérült. Nikus Ordán román elnök közölte, hogy a drónon található cirill felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
16: Oroszország péntek hajnalban Ukrajna dunamenti folyami kikötőit támadta, ekkor repült át Románia területére a drón. A román légvédelem regisztrálta a légtérsértést és riasztotta az F-16-os vadászgépeit, de ezek végül nem nyitottak tüzet a drónra, mert a légierő szerint nem veszélyeztethették a polgári lakosságot, és megsértették volna a szomszédos országok légterét is. Bekiabálásokkal fogadták a román elnököt a Galaci kórháznál, ahol a dróntámadás sérültjeit látogatta meg. A tiltakozók kifütyülték és számon kérték tőle, hogy a román légvédelem miért nem képes megvédeni a határmenti településeket. Mindannyian Európában ugyanabban a helyzetben vagyunk, mert az ukrán háború olyan technológiát hozott létre, amely azelőtt nem létezett. Nincsenek olyan gyárak, ahol kifejezetten drónok elleni eszközök gyártása történne, ezért mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban alkalmazkodni ehhez a helyzethez, mondta a román elnök. Nikus Ordán emlékeztetett, Bukarest a drónbecsapódás után arra kérte a NATO főtitkárát, hogy lehetőleg minél hamarabb juttassák el Romániának azokat a drón elhárító eszközöket, amelyek átadásáról már korábban megállapodtak. Közben román szakértők megállapították, hogy minden kétséget kizárva orosz gyártmányú drón csapódott a Galaci panelházba. Nikus Ordán közösségi oldalán azt írta, hogy a drónon található cirill felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó, az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig megegyeznek a korábban Románia légterébe berepült drónakéval. Romániát már 15 alkalommal érte orosz dróntámadás, de a Galacihoz hasonló súlyos incidens még nem történt. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Mindannyian tudjuk, hogy ukrán drónok repültek be Finnországba, Lengyelországba és a balti államokba is. A kezdeti reakció pontosan ugyanaz volt, mint most Romániában. Segítség, jönnek az oroszok lőnek. Aztán rövid idővel később kiderült, hogy ezeknek semmi közük sincs Oroszországhoz, hanem ukrán eredetű drónokról volt szó, mondta az orosz elnök, aki azt javasolta, hogy adják át Oroszországnak a drón maradványait, hogy objektív szakértői vizsgálatot folytassanak le. A pénteki incidenst a NATO és az Európai Unió is elítélte, Románia pedig nem kívánatos személyé nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezáratta a konstancai orosz főkonzulátust.
3: Újabb orosz olajszállítóhajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon.
4: Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben.
3: Libanonban 26 év után ismét izraeli irányítás alá került egy középkori erőd. Az izraeli kormányfő rendkívüli eredményként értékelte az épület elfoglalását, ami lehetőséget biztosít a zsidó államnak a libanoni hadműveletek folytatásához. Közben az Egyesült Államok és Irán ismét egymás pozícióit támadta. A bombázások ellenére azonban folytatódnak a tárgyalások. Pék Bulcsú összeállítása.
14: A zsidó állam egy korábbi Libanon elleni offenzívája idején már elfoglalta a 900 éves várat, az ezredfordulón azonban kivonultak innen. A 700 méteres magasságban fekvő Jufort stratégiailag kiemelt fontosságú, mivel innen Libanon déli és Izrael északi területei is beláthatók. A művelet célja az volt, hogy megszüntessük a lakott területeink közvetlen fenyegetettségét, miközben további veszteségeket okozunk a Hezbollahnak, közölte az izraeli hadsereg szóvivője. Benjamin Netanyahu kormányfő fordulópontként értékelte a vár elfoglalását és kiemelte, hogy ez lehetővé teszi csapataik további előrenyomulását Libanonban. Az izraeli hadsereg kezdetben a Litáni, majd májusban a Zahráni folyóig terjesztette ki hadműveleteit. Ez azt jelenti, hogy a harci zóna jelenleg már az izraeli határtól 40 kilométerre fekvő területekre is kiterjed. Azt pontosan nem tudni, mi a zsidó állam végcélja. Az elmúlt hetek eseményei alapján azonban úgy tűnik, hogy a katonák Navatije városa felé próbálnak előre törni. A térségben mindennaposak a bombázások, a lakosságot pedig felszólították, hogy meneküljenek északabbra. Bár a Hezbollah folyamatosan területeket veszít, az iszlamista milícia vezetése taktikai sikerként értékeli a helyzetet. A Hezbollah úgynevezett aszimmetrikus háborút vív. Ennek az a lényege, hogy megengedjük, hogy az izraeliek mélyen behatoljanak a területeinkre. Ez előnyt ad nekünk, mert így az izraeliek nem tudják használni a légierejüket és a tüzérséget, mert azzal a saját katonáik életét veszélyeztetnék, magyarázta a terrorszervezet szóvivője. Az Egyesült Államok hadseregének középső parancsnoksága közleményt tett közzé, amelyben megerősítik, hogy a hétvégén több iráni radarállomásra és drónirányító központokra mértek csapást. Válaszként Irán egy kuvaiti amerikai légibázisra támadt drónokkal és rakétákkal. Az április elején létrejött tűzszünet továbbra is ingatag lábakon áll. A perzsa állam jelezte, hogy csak akkor születhet bármilyen megállapodás Washingtonnal, ha a harcok Libanonban is befejeződnek. Az amerikai elnök hétfőn a közösségi oldalán azt írta, Irán meg akar állapodni, a végeredmény pedig az Egyesült Államoknak fog kedvezni. Donald Trump nyugalomra intette kritikusait, úgy fogalmazott, sokkal nehezebb úgy tárgyalni, hogy közben a politikai térből folyamatosan negatív hangokat hallok.
3: Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban.
4: A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel 2 kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt.
3: Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem.
4: Az EduMod az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszer töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Az anyagot mostantól bárki elérheti, valamint közzéteheti az általa kipróbált módszertani megoldásokat is. A platform szakmai közösségi felületként is működik.
3: A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás.
4: A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárvái gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
3: A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
4: Az európai szintű akció során elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
3: A következő hónaptól megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, jelentette be Vitézi Dávid.
4: A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán elmondta, sűrítik a járatokat és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Példaként említette, hogy a Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok, valamint közvetlen kapcsolat létesül a belvárosból Gödöllőre és Szentendrére is.
17: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Győr térségében. A 111-es kilométernél csak a belső sáv járható. A 23-as főúton Bátony Terenye térségében egy autó árokba hajtott, az 5-ös kilométernél lezárták a félútpályát.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
18: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban az Ady Endre út előtt baleset miatt lezárták az Üllői út felé balra kanyarodó sávot. Emiatt a 42-es villamos helyett a 142-e autóbusszal utazhatnak, az 52-es villamos pedig rövidített útvonalon közlekedik. Nem érinti a határút végállomást. A villamosra a Ferde utcánál az erdő mellett tudnak felszállni. Baleset nehezíti a közlekedést a Fehér úton is az Őrs vezértere előtt, ezért ott korlátozásra és fennakadásra készüljenek. Varga Etele, BKK Info.
17: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap, többfelé lesz zápor, zivatar. Részletek Fejős Ádám meteorológustól, szervusz!
19: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Jóval mozgalmasabban indul a nyár, mint ahogyan az mondjuk májusban történt, bár májusban is volt némi csapadék, de az eloszlása meg a területi átlagban vett csapadék az jóval a sok évi átlag alatt alakult. Most így a nyár első hete az úgy tűnik, hogy bepótolja, vagy elkezdi bepótolni azt, ami elmaradt májusban, ma is és a következő napokban is. Ma még többfelé eső, zápor, zivatar várható. Zivatarra, illetve felhőszakadásra nagyobb esély mutatkozik ma a Dráva menti területeken, kisebb körzetekben. Nagyobb területen viszont a Tisza vonalában és attól keletre, illetve az északi-északkeleti ország részben, az utóbbi térségben akár a 20-30 mm-es csapadék is benne lehet a pakliban, míg a Délalföldön, a Duna mentén, Észak-Magyarországon és az észak-nyugati tájakon csupán néhány millimétert hoz a mai front, amelynek kapcsán egyébként csak átmenetileg csökken már a hőmérséklet, hajnalban 10-17 fok között várható a minimum, napközben viszont kedden napközben viszont már a legtöbb helyen 25 fok körül vagy afelett lesz a csúcsérték, közel 30 fok is lehet majd a Kiskunságban, ott lesz a legmelegebb, délire fordul az áramlás, egy-egy kósza zápor még előfordulhat, akár éppen az említett Kiskunságban vagy az Alföld egyes részein is, Kelet-Magyarországon nyugaton szárazabb lesz a levegő, több órás napsütés lesz összességében. Aztán szerdán egy újabb, egy markánsabb front érkezik, több helyen megint kiadós csapadékkal, átmenetileg a Dunántúlon esik vissza jelentősebben a hőmérséklet, majd csütörtöktől ismét folytatódik a nyári hangulatú időjárás, döntően 25 fok körüli vagy a feletti maximumokkal, délutáni záporok majd a hét második felében is lehetnek.
3: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Farka Szilvia és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: Dzsudzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Magyar bajnoki címet szerzett az FTC férfi és női vízilabda csapata is. Ezüstérmes lett a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsudzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt. Dzsudzsák Balázzsal Tóth Márkó beszélgetett.
0: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
2: Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva. De egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecennel tervezek ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
0: Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben.
2: Igen. Ha valami nagyon nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen, de abszolút Debrecen.
0: Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, mennyire volt könnyű döntés, egyáltalán maga az, hogy még egy évet rá, hogy gondolom, hogy egy évvel hosszabbítasz akkor, mint az elmúlt években, szóval, hogy mit mérlegeltél, hogyan jutottál el végül is addig, hogy újabb egy évet Debrecenben töltesz?
2: Hát én azt mondom, hogy talán még a keletén is jobban szeretem a labdarúgás, mint azt az eddigi években, és nyilván az, amikor az ember flóban van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hoznám meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból. Úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani. Úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkor csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk. Döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, úgyhogy remélem és szeretném minden percét kielvezni, ameddig csak lehet.
21: Nem vártunk ekkora sikerre, jelesre vizsgázott mindenki. Ezt mondta a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő projekt vezetője ma az M4 Sporton. Szabó Vilmos a lebonyolítás szempontjából értékelte a hétvégi eseményeket. Elmondta, hogy az elmúlt évek tudatos építkezésének csúcsát jelentette a finálé, amelyet a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain 11-es párbajban nyert meg az Arsenal ellen.
22: Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a Hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is. Csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút, abszolút pozitív a teljes eseménynek az értékelése.
21: A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra, és ugyancsak felkészülési mérkőzésen Brazília-Panama 6-2.
20: Nemzeti Sportkrónika.
21: Sorozatban 5. összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Nyéki Balázs az FTC vezetőedzője értékel.
23: Kellemes nyilván itthon ünnepelni, mindenhol jó ünnepelni egyébként, de a hazai közönség az mindig egy külön pikantériát ad neki. Hát azért mondanám, hogy kellemetlen a Honvéd, vagy kellemetlen volt ellenük játszani, mert mindent elkövettek, hogy tönkretegyék a játékokat, ezt a szó jó értelmében mondom, abból a szempontból, hogy tényleg nincsen egy szinten a két csapat. Alapvetően az egész szezonjuk az fantasztikus volt, ahhoz gratulálok nekik. Nyilván ez ellen a játék ellen nem azt mondom, hogy nehéz játszani, inkább idegörlő és idegesítő, és egy kicsit azt mondanám, hogy az egész játék ilyen vízilabda ellenes. De ezzel jutottak a döntőbe, és sokszor eredményes tud ez lenni, nagyon ritkán tud a végső sikerig eljutatni csapatokat. Azért, ha megnézi valaki a bajnokok ligája döntőjét, az Arzenál se tudja megnyerni végül ezzel a fociával a PL döntőt. Nyilván nem elemezni akarom, aztán persze van, hogy valaki nyer így, de összességében a nagyszámok törvénye alapján úgy jön ki a statisztika, hogy aki játszani akar, az tudja megoldani. Tényleg nem a Honvéd kritikája, abszolút nem úgy értettem. Ők azt csinálták, amit kellett. Ennyivel jobbak vagyunk, de nehéz ellenük játszani.
21: És megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádi uszodában. Az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t ezúttal 19-8-ra. Az aranyérmes csapatból Szilágyi Dorottya nyilatkozott Tóth Bélának.
24: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a nulladik perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azok volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk, tele van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkre, mindenki, mert tényleg van nagyon jól játszottunk.
1: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
24: Azért a pályjátékos kicserélődött, ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a Népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő, a szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: Sipos Adriánnal és Palasics Kristóffal a soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. Sipos Adriánt a Melsungen magyar válogatott beállóját hallják.
6: Maga az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most el sikerült, igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
21: A két, tehát 24-23-ra kikapott a döntőben a Melsungentől. Most hallgassuk meg az ezüstérmes Kiel magyar válogatott játékosát, Imre Bencét. A jobb szélsőt is Olasz Gergő szólaltatta meg.
7: Egész meccs az ilyen egy-egy gólon ment végig, egy-két gólon, és sajnos a végén nem nekünk alakult jól, de a másik félidőt azért sajnos nagy részében ők kontrolláltak és vezették, amíg az elején mi vezettünk. Sajnálom, hogy a végén így alakult. Nagyon fájó ez nyilván mindenkinek, mert a bél így elúszott, és... És nyilván nekünk távozó játékosoknak meg különösen fáj, hogy nem tudtunk úgy búcsúzni, ahogy szerettünk volna.
8: A Bajnokok Ligája elúszott a THW Kiel számára, te viszont utolsó mérkőzésedre játszott a nemzetközi porondon a Kielben, jövőre már a Veszprémbe igazolsz. Most viszont van még két fontos Bundesliga találkozótok, arra hogyan készültök ezután?
7: Nyilván úgy kell készülnünk, hogy tudjuk, hogy egy olyan meccsre megyünk most szerdán, ahol a kiesés ellen küzdő csapat ellen játszunk, és minden szeretnénk legyőzni őket, mert nem szeretnénk belefogni a késésért folyó csatába, úgyhogy így szeretnénk megoldani.
21: A Tatabányának nem sikerült a Bravura férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. A női kézilabda NB1-ben a bajnoki címét már korábban bebiztosító Győr egy 42-24-es NEK elleni győzelemmel zárta a bajnokságot. Az Eto veretlenül lett bajnok és jó formában várhatja a hétvégi Bajnokok Ligája budapesti 4-es döntőjét. Gyermekei születése is közel egy év kiadás után góllal tért vissza a pályára Győri Lukács Viktória, akit Cseszegi Balázs szólaltatott meg az utolsó bajnoki mérkőzést követően.
25: Ragyogsz, amit nem csodálok, hiszen fantasztikus éved van.
26: Igen, hát nem is a pályán, de a civil életben nagyon-nagyon élvezem, hogy anya lehetek, nagyon élvezem azt, hogy a lányokkal lehetek, és azt meg külön örülök, hogy kaptam lehetőséget a pályán is.
25: Ez így volt tervezve? Vagy egy hirtelen ötlet volt?
26: Igen, azt beszéltük felrel, hogy mivel elkezdtem edzeni, voltam a csapattal, ezért ma kapok egy kis lehetőséget.
25: Azt láttuk egyébként a különböző közösségi oldalakon, hogy te miért sem nem hagytad abba,
9: az edzést, még amikor még nem jöttek meg a gyermekek akkor sem.
26: Igen, tényleg próbáltam formában maradni, amíg csak lehetett, amíg az orvos engedte, egyből, ahogy a lányok engedték, jöttem vissza az edzésbe, és próbáltam tényleg olyan állapotba kerülni mostanra, hogyha esetleg bármi történik, akkor készen legyek. Érződött, hogy ez volt az első meccsem, talán majdnem egy éve, de szerintem tényleg, hogyha arra van szükség, akkor ott tudok lenni.
9: Budapesten ott leszel?
26: Ott fog szurkolni a lányoknak.
21: Pályafutása második legjobb idejét érte el, és a hatodik helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga Rámáti versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,73 másodperces eredményt ért el. Jonas Vingegaard sikerével zárult a Giro d'Italia, a dán klasszisnak így már valamennyi 3 hetes országúti kerékpáros körversenyen van legalább egy összetettbeli győzelme. A tegnapi zárószakaszt az olasz Jonathan Milán nyerte, most Jonas Vingegaardt hallják.
10: It's amazing. It's something I...
11: Ez egészen csodálatos. Olyasmi, amiről egész életemben álmodtam. Az, hogy erre valóban képes voltam, az igazán különleges. Ez egy rendkívüli nap számomra. Tényleg az volt az álmom, hogy ezt a versenyt megnyerjem. Még mindig nem találom a szavakat.
21: Stolnár Fanni az amerikai Christian Harrisonnal az oldalán búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a vegyes párosok 8-at döntőjében kikapott az első helyen kiemelt olasz kettőstől. Stolnár Fanni kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
20: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
17: Vízállás jelentés.
4: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 1-én. A Duna a hazai szakaszán Dunaújvárosig apad, lejjebb árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vízének hőmérséklete Komáromnál 19,9 Celsius fok, Budapestnél 21,4, Mohácsnál 22,6 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 76 cm 15%, Medve 107,11, Nagybajcs 74,13, Gönyő 34,13, Komárom 84,11, Esztergom 64,10, Nagymaros 16,11, Budapest 128,11, Dunaújváros mínusz 2 cm 10%, Dunaföldvár mínusz 117,9, Paks 8,11, Dombori 36,12, Baja 133,11, Mohács 140 cm 10%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. Aráb a Szent Gotthárdán mínusz 77 cm, 6%, Marca a Móricida mínusz 34,12, Ipoly, Balassagyarmat mínusz 87,7, Sió, Szekszárd 279,41, Mura, Letenye 107,13, Dráva, Drávaszabolcs 21 cm, 12%. A Tisza a hazai szakaszán alig változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 19 Celsius fok, Tokajnál 23,1, Szolnoknál 22, Szegednél 22,5 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 227 cm 4%, Vásárosnömény mínusz 205,3, Záhony mínusz 320,4, Dombrád 5 cm 19%, Tokaj 468,59, Tiszalökalsó mínusz 65,26, Tiszafüred 549,70, Kisköre felső 735,63, Kisköre alsó mínusz 330 cm 1%, Szolnok mínusz 288,1, Csongrád mínusz 157,14, Szeged 91 cm 27%. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 132 cm 0%, Kraszna, Ágerdő-Major 130,23, Bodrog Felsőberecki 189,23, Sárospatak 226,31, Sajó, Beretke 55 cm 9%, Felső Zsolca 15,6, Hernád Abos-Kőszeg 127,5, Gesztely mínusz 8 cm 4%. Zagyva Abc 32,5, Jásztelek 93. Berettyó Szalárd 101 cm 1%, Szeghalom 200 cm 35%. Sebeskörös Csucsa mínusz 20,3, Körösszakál mínusz 187,3. Fekete Körös Belényes 15 cm 12%, Tenke 69,8. Fehérkörös Honctő mínusz 40 cm 2%, Gyula 137,35. Kettőskörös Békés 95 cm 21%. A Balaton átlag vízszintje és medertehetsége 84 cm 46%, vízmérsége 332 cm, hőfok a Siófoknál 20,3 Celsius fok, a Velencei-tó Agárnál 59 cm 3%, hőfoka 21,4 fok. A Fertőtó Fertőrákosnál 37 cm 40%, hőfoka 21 Celsius fok.
17: Műsorajánlat.
12: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
13: Trópusi növények, kihalt állatfajok, csupán pár százmillió évet kell visszamenni az időben, és ott találjuk magunkat Komló múltjában a szén bölcsőjénél. A Komlosaurus lábnyoma, no meg ő maga, aztán a bánya népes kocsija, ahol igyekszünk átérezni a szénpor mágiáját. Folytatjuk utunkat a Komló verzumban.
12: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
14: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
15: az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
14: Rendhagyó történelem óra
15: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
14: Múltunk árnyai.
15: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
14: Közös hét a fontos helyszíneken.
16: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
15: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
14: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
19: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletében lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
27: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
28: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 13 óra, jó napot kívánok, a híreket Berente Marian szerkesztette. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot, a kormánypárt bevétele valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt. A következő hónaptól megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik a lengyel fővárosban. Ma még sokfelé lesz eső, holnap viszont már többnyire napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 10-17, holnap napközben 23-29 fok várható.
17: Műsorajánlat. Nagyok.
0: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
17: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
17: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
2: Egyelőre nem ismert, hogy Brüsszel milyen politikai és jogi garanciákat kapott hazánknak beígért 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásért cserébe. Miközben a bejelentett reformok többsége még csak terv, valamint a törvényeket sem fogadták el, az Európai Bizottság elvileg milliárdok felszabadításáról döntött. A bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, egyelőre csak a szükséges vállalások és reformok kereteiről született megállapodás, a tényleges kifizetésekhez további lépésekre is jóvá hagyásokra lesz szükség. Azaz, nincs megállapodás a források kifizetéséről, hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú sorát, listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak. A Fidesz mindezek fényében azt követeli, hogy a kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És hallgassuk is meg rögtön Illés Anna összefoglalóját a bejelentésről.
3: Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
5: Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetések. Így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
3: Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörök kell rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
5: Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
6: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban, hogy haza visszük, feloldjuk azt a sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amely jár a magyar embereknek.
5: Emlékeztetett a kormányfő. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. Ismertette, az EU-s forrásokat a versenyképesség erősítésére, beruházásokra, a közlekedés, az egészség pénzügy, a felsőoktatás, az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
6: Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
5: A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
6: Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak, vagy ahogy az elnök azt mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javításában, fenntartásában.
5: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
6: Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
5: Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
2: Illés Anna összefoglalóját hallották az elmúlt percekben, a stúdióban pedig itt ülünk Póca István politikai elemzővel. Köszöntöm, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
2: Na hát mi is itt a probléma, mert ugye a Politikóban is azonnal megjelent egy cikk, aztán Európai Uniós tisztviselők is reagáltak erre a bizonyos közös sajtótájékoztatóra, és azt mondják, hogy szó nincs arról, hogy itt jön a pénz, hanem hát egy lista van még a magyar kormány előtt, az új magyar kormány előtt, amit teljesíteni kell. Erre jött aztán a Fidesz, illetve Orbán Viktor felvetése, felszólítása, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy miben állapodtak meg von der Leyennel, mert mi az a érdek, amit föl kellett adni. Erre mondta Magyar Péter, hogy az orbáni korrupciót. Na most ahhoz képest a korrupció nem úgy az Európai Unióban, például ugye Eva Kaili a bőrönt pénz után visszaülhetett a parlamentbe, és ugye folytatta munkáját, szavazott Magyarország ellen, aztán Ursula von der Leyen ellen is van ilyen gyanú, ami körüllengi az egész munkásságát. Szóval milyen szempont, mi az, hogy a korrupció, az Európai Uniós megítélése milyennek, egyáltalán mi zavarja őket, mert emlékszünk rá, feltűnt, hogy voltak éppen a korrupciós kifogások akkor érkeztek, amikor egy euróból nem 80 cent ment vissza az európai közösség államaiba, hanem mondjuk a fele vagy annál több itt maradt Magyarországon.
7: Politikai megállapodás, ez talán a kulcs szó, és ugye ez a nagy kérdés is, hogy pontosan mit is jelent ez valójában. Mert hogy ezt kommunikálta Magyar Péter, és ez lett kommunikálva nagyjából Európai Uniós szinten is, hogy itt egy politikai megállapodás születik ebben a kérdésben. És valóban megszületett a megállapodás, de ez a megállapodás sokkal inkább tűnik úgy, hogy a korábbi elvárásokat vette elő az Európai Bizottság, és ebben határidőt szabtak a különböző kérdések, hogy hogyan kell a jogszabályokat úgy módosítani, ahogyan azt korábban elvárták vagy megfogalmazták. Nagyon új elvárás papíron nem jelent meg, nem is jelenhetett meg egyébként, mert ugye itt korábban folyó döntések, korábban érvényben léptetett jogszabályoknak a megváltoztatását kéri az Európai Bizottság. Az egy másik kérdés, hogy nem papíron. mi az, ami szóba kerül, de ezt most tegyük félre, erről nem beszélünk majd külön, hogy mik a nem látható elvárások, mik lehetnek a nem látható követelmények, amire egyébként Orbán Viktor is korábbi miniszterelnök ugye rákérdezett.
2: Ebből arra következtetünk, ami már korábban felvetődött az előző magyar kormánnyal, az Orbán kormánnyal szemben is.
7: Térjünk szerintem erre rá egy hosszabban akár, csak annyit szerettem volna még reagálni itt ugye a korrupció, nem korrupció kérdésére. Ugye Magyar Péter azzal ütött el a kommunikációsan, hogy itt az orbáni korrupciónak a rendezése az, ami feltétel. Miközben tudjuk azt, hogy ugye egyrészt a kohéziós alapokról van szó, másrészt pedig ugye az újjáépítési alapok, a utáni újjáépítési alapról van szó. A kohéziós alapok tekintetében is legalább kétféle megközelítést láthattunk. Ott egyrésztről volt egy 27 szupermérföldkő meghatározás, másrészt ugye, és ez volt a legérdekesebb és legárulkodóbb, Ursula von der Leyen egyszer összefoglalta az Európai Parlamentben, a videó bárki számára elérhető, számos magyar nyelvű feliratta meg fordításban is ott van, hogy bizony ott van az Európai Bizottságnak az elvárásai között a migrációs politika megváltoztatása, amivel kapcsolatban a Magyar Péter már jóval békülékenyebb hangon szólalt meg, mint ahogy a kampányban tette. Meg ugye ott van az LMBTQ jogoknak a rendezésnek a kérdése. Ért ez alatt ugye a bizottság által kritizált gyermekvédelmi törvénynek a módosítása, megváltoztása vagy eltörlése. Na most ugye ez nem került itt szóba, ezen a mostani találkozón ilyen direktben, de ott volt, és ezt a bizottság ennek korábban elmondta, hogy ezek a legkirívóbb követelmények Magyarországgal szemben, hogy ezeken a területeken kellene változtatni a Magyarországnak. És nyilván ott van a 27 szupermérföldkő, ami egyébként a közbeszerzéseknek a működése, ugye az egyindulós közbeszerzések, stb. Ugye a túl magas száma, hogyan lehet ezen változtatni. Szóval nagyon sokfajta sok kritika érkezett, amiknek egy részét ugye igyekezett a korábbi kormány rendezni. Egy másik részén pedig lehetett érezni, hogy nem tudnak gyűlölre jutni az Európai Unióval, mert vagy az Európai Unió rugalmatlan, vagy pedig olyan dolgot kér, ami a kormány volt rugalmatlan. Egy ilyen közös rugalmatlansági helyzet hálózat alakult ki, aminek az eredménye az lett egyébként, hogy tulajdonképpen egy politikai vita és egy politikai döntés eredménye

0: hogy a, hogy rögtön a bejelentés követően néhány órán belül a Politico meghazudtolja az új magyar miniszterelnököt, az egy nyomásgyakorlás. Az egy üzenet Brüsszelnek a részéről, hogy bizonyos szűk keretek között tud mozogni Magyarország, az új magyar kormányfő, és ne gondolja azt, hogy azok a keretek azok annyira távok, mint mondjuk az elődjénél megvoltak, mert pont ez a cél, hogy még egyszer magyar miniszterelnök, meg bármelyik miniszterelnök, állam vagy kormányfő ne tudjon ekkora utat befutni itt Európában, hanem szépen mindenkit betereljenek abba a sorba, ami itt az Európai Bizottság meghatároz.
1: Ugye Ursula von der Leyen utalt arra, hogy bizonyos szempontból, a főbb politikák szempontjából az uniós tagállamoknak egységesen kell viselkedniük, egységesen kell részt venniük. Említette a migráció kérdését is, és azt mondta, hogy ezen együtt fogunk dolgozni az új magyar kormánnyal kéz a kézben. Hát ez valamit jelenthet, hogy kimaradni nem lehet belőle, főleg, hogy a migrációs paktum ugye idén nyártól érvényes.
0: Idén nyártól érvényes, ami azt jelenti, hogy, és ugye ezt a miniszterelnök is elmondta, hogy vagy befogadni, vagy befizetni, vagy határvédelem. Ugye ezek a viták, ezek korábban is fennálltak ebben a tekintetben, mert ugye volt egy népszavazás a kérdésben, hogy ez világos szituációt teremtett, a Magyarország eldöntött, hogy nem a befogadás útján akar járni, hanem, és ugye itt kinyíltak más lehetőségek, csak ugye a más lehetőségek meg hamar bezárultak szintén politikai feszültségek miatt, mert az előző kormány jelezte azt, hogy mennyibe került a határvédelmi intézkedéseknek a felállítása, és mint sok más tagállam esetében, lengyelek, baltiak, stb. Azt várta volna, hogy az Európai Bizottság ellentételezi a saját részét, mondjuk közös uniós érdek. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy tagállamnak a feladata és felelőssége, nyilván feladata és felelőssége megvédeni a határt, csak mert ugye külső uniós határt, ráadásul schengeni határt véd Magyarország, ezért ugye a költségeknek a keletkezett része, ugye megfogalmazásra került és becsatlanadásra került az Európai Bizottság irányába, vagy akkor hát a számlának egy részét legalább állni kellene, mint ahogy egyébként más esetben is szokott történni. És itt kialakult egy nagyon komoly konfliktus, mert a bizottság azt mondta, hogy nem tartja elfogadhatónak azokat a megoldásokat és intézkedéseket, amelyeket Magyarország foganatosított a határvédelem tekintetében. És itt kinyílik egy másik migrációs vita kérdése. Ez pedig az, hogy nem tartja elfogadhatónak az Európai Bizottság azt, hogy azt a gyakorlatot, amit egyébként Magyarország nem csak gyakorlati szinten, hanem törvényekbe is rögzített, hogyha valaki megérkezik és illegálisan érkezik Magyarország területére, ezáltal az Európai Uniós közös területre, ezáltal egyet a schengeni zónába, akkor őt automatikusan kivezénylik, és megmondják neki, hogy kívül tágasabb. Ez ugye a más országokban és az Európai Bizottságnak az elvárásai szerint úgy kellene működni, hogy oké, megérkezett illegálisan, de akkor már be kell venni a papírait, és akkor el kell indulni az elbírálási folyamatnak, és akkor már el kell látni, és akkor gyakorlatilag már...
1: Hát egy nyitott táborban lenne addig.
0: És közlekedhetne nyilván egyébként gyakorlatilag az Európai Unión belül bármerre. Ebből ugye számos probléma adódott biztonsági szempontból, meg egyébként adminisztratív szempontból és számos más ország tekintetében. Magyarország azt mondta, hogy ebben nem akar részt vállalni. A másik kérdés, ugye meg nyilván egyébként a maguk az elbírálási folyamat, ugye Magyarország azon az állásponton volt, hogy nem úgy működik, hogy ide jönnek és beadják a menekült kérelmet, hanem ezt adják, bejönnek a határon belül, és akkor majd el kell bírálni, hanem adják be előre, lehetőség szerint a nagykövetségeken.
1: Belgrádi nagykövetség.
0: Például, igen, hát vagy egyébként bármelyik nagykövetségen megtehetik, és hogyha van jogosultságuk Magyarországra érkezni, kedvező az elbírás, akkor pedig beutazhatnak Magyarországra. Egyébként ez minden normális esetben szokott ilyenkor történni. Na ezt is egyébként az Európai Bizottság kritizálja, hogy ez nem egy megfelelő eljárás, és ugye ebben a tekintetben viszont nagyon határozott jogi lépésekre van, vagy lehet szükség, hogy ezeket módosítsák, ezeket az eljárásokat, annak érdekében, hogy ezt a napi 1 millió eurós bírságot sikerüljön elkerülni, és itt lesz majd a nagy kérdés, hogy mekkorát tud zsonglőrködni az új kormány a jogszabályokkal, meg a gyakorlattal, mennyire tudják a migráció előtt szélesre nyitni, vagy szélesre, vagy szűkre zárni azt a kaput. Ugye ez már egy politikai kérdés, meg hát nyilván nem csak politikai kérdés, hanem itt számos lobbycsoport és egyéb szereplő jelent meg, akik eddig úgy érezték, hogy hát hátrányban voltak, meg elnyomást szenvedtek az Orbán kormány alatt, de hát ugye a migrációpárti szervezetekről beszélek, akik most valószínűleg megjelentek és próbálják hallatni a hangjukat a döntéshozóknak a környezetében, meglátjuk majd, hogy milyen sikerre.
1: Mi van a többi elvárással, amelyik mindig napirenden volt, ilyen például ugye a rezsicsökkentés eltörlése, védett üzemanyagára kérdése, aztán a multinacionális vállalatok külön adója, ugye ezt is piacellenesnek ítélte az Európai Unió, aztán aztán a családbarát adózás, adócsökkentés, az LMBTQ, erről már beszéltünk, valamint az orosz-ukrán háború kapcsán a semlegesség feladása. Szóval

0: ezekkel a követelményekkel, ezekkel mi van?
1: Nem, ezeknek egy jó része már az úgynevezett országspecifikus ajánlás, tehát nem az uniós forrásokhoz való hozzáférés kérdése, de valóban ezek mondjuk úgy, hogy politikailag összefüggnek, vagy összefügghetnek. Mert hogy ugye ezeknek az összességének az eredményeképpen alakult ki ez a rossz fiú kép Magyarországról, és hogy az Európai Uniónak nem egy jó és megbízható tagja, és emiatt alakult ki, hogy állandóan mindenféle negatív jelzőkkel illették a különböző Európai Uniós kontextusokban Magyarországot, mint amely akadályozza az Európai Uniós integráció folyamatát, és a többi. És hogyha már integrációs, hogyha már az elején felhoztuk azokat a kérdéseket, hogy mik lehetnek nem látható kérések, követelmények. Tehát ugye itt a migráció kérdés az látható és nem is, ahogy utaltam rá, van egy szűk része a történetnek, ami ugye jogszabály és kritizált az Európai Bizottság, de hát ugye itt egy testtartás az, ami szeretnének megváltoztatni. Ez egy olyan döntő szempont, amiben a kormánynak, az új kormánynak át vagy bét mondania kell, legkésőbb ugye nyáron, amikor a migrációs paktum elindul, valamit mondani kell ebben az ügyben. Ez egyik ilyen kérdés. LMBTQ kérdését ugye érintettük, az szintén egyiket egy ilyen kérdés, amiben valamilyen fajta döntést kell hozni. Ukrajna kérdése egy harmadik ilyen fontos szempont, ahol viszont úgy tűnik, mintha eldőlt volna, vagy lezárult volna a kérdés, mert hogy Magyar Péter tárgyalt a NATO-nak a főtitkárával, akinek jelezte, hogy Magyarország fenntartja azt a politikáját, hogy nem akar sem fegyvereket szállítani, sem pedig ugye nem akarja megnyitni magát ugye az ilyen típusú fegyverszállítmányok kezelése előtt, nem akar aktívan részt venni az ukrajnai háborúnak a támogatásában. Tehát magyarán ebben a tekintetben tovább viszi az előző kormánynak az ukrajna politikáját.
0: És a csatlakozás kérdése?
1: Na itt majd ez egy nagy kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogy fog pontosan kinézni, mert ugye itt érdemalapú csatlakozásról van szó, és ezt hangsúlyozza a külügyminiszter is, meg az új miniszterelnök is, hogy itt érdemalapú csatlakozásról van szó, és ugye arról is szó van, hogy addig nem akar találkozni Zelenszkij elnökkel, amíg az ukránok jogszabályi szinten nem lépnek, vagy nem tesznek olyan diplomáciai vállalást, amely arról szól, hogy a magyar kisebbséggel kapcsolatban pozitív lépéseket tesznek. Ugye ez önmagában egy érdekes kérdés, hogy az ukránoknak az ígérete az mennyit ér. Ugye korábban, a korábbi kormány esetében negatívak voltak a tapasztalatok. Mindent megígértek, emlékszünk még rá, 2022 előtt még jó volt talán 20-19, tehát ezekben az időszakokban is gyakorlatilag semmit nem tartottak be az ígéretekből, tehát nem változtattak, sőt, hogy utána még szigorították is ezeket a törvényeket, és nem volt egy kedvező helyzetben a magyar kisebbség Kárpátalján. Az új kormány ebben viszont egy újat hozhat, és hogyha valóban az érdemhez köti a csatlakozási folyamatot és az elvárásokhoz, akkor látni kell valamit az ukránoknak a részéről, és hát ugye ez lesz a nagy kérdés majd a közeljövőben, hogy létrejön a találkozó Magyar Péter és Vladimir Zelenszkij között, egyrésztről, másrésztről pedig, hogy az ukránok mit ígérnek, vagy esetleg mit módosítanak a jogszabályaikon. Nem látjuk, tehát ez még a láttatlan része a történetnek.
0: Érdekes volt Magyar Péter, miután ugye kiderült az, hogy nevezetesen ugye brüsszeli tisztviselők elmondták, hogy nem arról van szó, mint amit ő bejelentett voltak éppen, tehát nem arról, hogy megnyíltak a csapok, hanem hogy a kereteit jelölték ki annak a feltételrendszernek, hogy mi kell ahhoz, hogy megnyíljanak a csapok. Akkor utána arról beszélt, hogy nem tettek ajánlatot, hogy pontosan mi az, amit majd fel kell adni, hanem majd születnek jogszabályok, de azok nem azzal összefüggésben, mint amiről itt beszéltek, hanem azok úgy egyébként. Mert ugye abból lehetne visszakövetkeztetni a születendő jogszabályokból, hogy vajon mi van ebben a megállapodásban. De miért nem lehet ezt nyilvánosságra hozni? Hát a Tisza kormánynak a politikája eddig az volt, hogy mindent nyilvánosan csinálnak. Legalábbis ezeket a bizonyos látványos elemeket. Szinte állandó közvetítésben van maga Magyar Péter is a saját oldalán, amikor bejárja a Karmelitát, meg hát ismerjük ezeket a közéleti jelenségeket. Ez vajon miért nem nyilvános akkor?
1: Lehet, hogy a hallgatóink egy részenek ismerős lesz az Igenis miniszter úr című sorozat, akinek nem az egy régi sorozat, és nézzen utána rendkívül szórakoztató, és ez egy politikai szatira sorozat, és ott hangzik el a sorozatban államtitkárt játszó szájából, hogy mi nyíltan kormányzunk zárt ajtók mögött. Nyilván ez egy poén is, de hát ezt nagyon sokszor látjuk, ugye ennek a megvalósulását a világ számos országában, és valami ilyesmi lehet egyébként a mostani helyzetben is, hogy nem mindent akarnak az embereknek az orrára kötni. Mert hogy amire utaltam, ugye Brüsszel a package deal-eknek a világa. Ez a package deal-ek azok ilyen csomag megállapodások, hogyha most írtam magyarra kell fordítanom ezt a fantasztikus uniós szakzsargont. Itt arról van szó, hogy külön nagyon sok mindent ilyen megbeszélnek, és gyakorlatilag egy ilyen, kiterítik a lapjaikat, és akkor ha én ennyit így, akkor te ott engedjél, és akkor elindul egy ilyen típusú játék, és ugye ennek a játéknak a része lehet egyébként akár az, hogy nemzeti vagyon bizonyos részének a privatizálása. Most nem azt mondom, hogy ez van, meg ez lesz, csak hogy ilyenkor megjelenhetnek, amikor ugye leülnek egyezkedni az asztalnál.
0: Például a Görögország példáját, ha vesszük, ott
1: és
0: pontosan erről.
1: Pontosan ezt akartam mondani, igen, hogy ilyenkor megjelennek ilyen típusú elvárások, ami nem azt fog következni, hogy ezt leírják, hogy akkor ezért cserébe, hogy megmentjük Görögországot, kihúzzuk a bajból, akkor ezt kell csinálni. Aztán vissza lehet majd következtetni egy-két év után, amikor megtörténnek ezek a lépések, akkor tudunk majd visszakövetkeztetni. Ugye ez itt is előfordulhat, és azt gondolom, hogy van egy szerintem már láthatóan körvonalazódó kérdés, ez pedig egyrésztről már érintett ukrajnai csatlakozás kérdés, hogy abban elmozdulást kell, hogy eredményezzen az új kormány, az előzőhöz képest pozitívabb hozzáállást várnak tőle. A másik pedig a közös kül- és biztonságpolitika területén a többségi szavazati elvre való áttérés. Ez, amit Manfred Weber megfogalmazott még, ha visszaemlékszünk, húsvét hétfőn, még a választási kampány volt ugye Magyarországon, de ugye akkor azt már elmondta, hogy ezt a lépést ezt meg kell tenni. És ebben a tekintetben pedig láthatók azok a körülvonalak, azok a kontúrok, ami az európai politikában egyre inkább és egyre többen ebbe az irányba akarják terelni a döntéshozatalt. Magyarán egyébként Magyarországot is, ugye minden országnak el kell jutni erre a döntésre, de hát ilyen Magyarországtól tartottak leginkább ezen a téren. Itt várható egy engedés például, és legalábbis én számítok itt egy ilyen típusú engedésre, migrációs politikában és a nem látható részben, és ugye van még ugye számos kérdés, ugye a üzleti kérdések, nagyvállalatoknak a kérdései, a különadóknak a kérdései és hasonlók, amik ugye ott lehetnek a napirenden. És akkor amit nem látunk, nem tudunk, de ilyenkor megfogalmazhatják ugye a tárgyalásokon szóban, és akkor ugye, ha azt látják, hogy ezek betartásra kellnek, akkor ugye érkeznek majd a pénzek. Tehát itt van egy jó része ezeknek az ilyen megállapodásnak, bármennyire is azt mondjuk, hogy mi transzparensek vagyunk, vagy azt mondja Brüsszel magáról, hogy transzparens, ezek a gyakorlatban soha se így történnek. Nagyon sokszor egyébként a folyosókon, meg egyébként zárt ajtók mögött dőlnek el ezek a dolgok, és a közönség csak később tudja összerakni, hogy valójában mi történt, vagy mi történhetett. Sokszor egyébként a politikó szokott bármilyen meglepőre ezekről írogatni, hogy milyen háttéralkuk történtek egy-egy döntés mögött.
0: De ilyenkor van titoktartási megállapodás is, hogy ezt nem áruljuk el a választópolgárnak, mert akkor ebből adódik a kérdés. Szóval a kormány előtt, a magyar kormány előtt van egy olyan lehetőség, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, tisztelt választópolgárok, a bizalmat megkaptuk, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásért az alábbi követelményeket kell, hogy teljesítsük, és akkor döntsétek el, hogy megírje például, akár vélemény szintjét.
1: Hát ez lenne a teljesen nyilvános, ez már politikai akarat kérdése, hogy nyíltan kommunikálnak ezekről a kérdésekről, vagy nem nyíltan kommunikálnak ezekről a kérdésekről. Egyelőre az látszik, Magyar Péternek a kommunikációjában, hogy egy politikai kommunikációs fordulatra akarja az egészet le egyszerűsíteni, a korrupcióra. És hogy csak emiatt, és csak ez kell kivenni a rendszerbe, és akkor jönnek, áramlanak ide az uniós pénzek. Ez nyilván egyébként összecseng a választási kampányban vitt kommunikációval is. És az egész kommunikáció az egy gyakorlatilag kicsit olyan már, mint egy ilyen, és meg erre a gondolatmenetre is megy, mint egy Netflixes sorozat. Amikor ugye az ember nézi, és akkor mindig van az aktuális résznek a végén történik valami olyan, ami miatt az ember úgy érzi, hogy azonnal látni akarja a következő részt. Na most így kommunikál a választási kampányban, és meg egyébként kormányon is a jelenlegi vezetés. És ugye az a furcsa szituáció alakult ki egyébként, hogyha megnézzük a kommunikációt, hogy a Fidesz kommunikál úgy, mintha kormányon lenne, és a Tisza kommunikál úgy, mintha ellenzékben lenne, mintha még nem sikerült volna teljesen mindenkinek az aktuális szerepével mondjuk úgy összhangba kerülni, mert a Fidesz van még mindig defenzívában, és a Tisza van még mindig offenzívában, hogy ugye általában ez fordítva szokott lenni, az ellenzék szokott fellépni számon kérőként, és az ellenzék szokta számon kérni a kormányt, hogy mit csinál és hogy csinál, hogy gyakorlatilag hogy Orbán Viktornak részéről ezt az első lépést láthattuk, hogy megfogalmazta olyan nagyon rövid üzenetként, hogy akkor jó el tudni, mi történt a háttérben. Hát meglátjuk majd, hogy alakulnak ezek a kommunikációs hangulatok. Egyen ez a fordítottság, ez az aszimetria, ez még fent van, fennáll, valószínűleg nagyon sokáig nem tud fennmaradni.
0: Hát a valóság előbb-utóbb szembe jön, és akkor mindenki megtudja, hogy miről van szó, amikor már.
1: Hát a szembe jön, ugye ez, amire utaltam, hogy mi az, amit megtudunk, és mi az, amit nem tudunk meg. Ez hetek, hónapok, lehet, hogy évek kérdése, amikor vissza fogunk tudni következtetni, hogy mi miért történt. Ilyen az európai politika.
0: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Hamarosan újra meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek, Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelsonmise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Ó, ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
6: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
5: Sedacur Forte?
6: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Barcson FM 89,5. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
8: Erős vár a mi Istenünk.
9: Az Evangélikus Egyház félóráját hallják.
8: A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő
10: és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket. Lelki útravalóval kezdjük adásunkat. Most is itt van a stúdióban állandó munkatársunk, Gáncs Péter nyugalmazott püspök, aki az isteni szeretetről, annak mélységéről és végtelenségéről fogalmazta meg gondolatait Bibliával a kézben. Isten csókja. Vajon mit fed ez az izgalmas cím?
11: Hitvallás és éneklés tematikus évének 6. hónapjába lépve, itt az ideje, hogy fellapozzuk a Szentírás egyik legtitokzatosabb és legvitatottabb könyvét, az Énekek énekét. Felvetődhet a kérdés, hogy egyáltalában mit keres ez az erotikus elemekkel is fűszerezett szerelmi líra a Bibliában? Vajon ki a benne szereplő vőlegény, és ki a mennyasszony, és vajon mennyiben tartozik ránk epekedő vágyakozásuk, lánguló szerelmük? Az Ószövetség írás magyarázói Isten és az ő választott népe bensőséges kapcsolatát látták ebben a költői alkotásban. Az Újszövetség világában pedig mindez már Jézusnak, mint érkező vőlegénynek, és szeretett mennyasszonyának, az egyháznak egymással a találását hirdeti. Az egyházatyák is igyekeztek értelmezni ezt a különleges könyvet egészen odáig menően, hogy a vőlegényben a testélet igét fedezték fel. Origenész például a Szentírás betűit olyan falhoz, kerítéshez hasonlította, amely mögül előlép a vőlegény, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Mindez a második fejezetben a jegyes pár költői szépségű dialógusában így szólal meg. Szerelmesebb hangját hallom, jön már ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon, mert olyan szerelmesen, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsokon. Szerelmesem így szólított meg. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már, nézd, vége van a ténynek, megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Szent Ablus arról van, hogy amikor a Szentírást olvassa, Krisztus jelenlétének illatát érzi. Íme az, akit keresek, íme az, akire vágyom. Szent Jeromos hozzáteszi. Imádkozol? A jegyeseddel beszélsz? Igét olvasol? Ő az, aki szól hozzá. Clairvaux Bernard még tovább megy. Mikor érzem, hogy a lelkem megnyílik a Szentírás értelme előtt, akkor már nincs többé kétségem, jegyesem érkezése felől. Az énekek éneke első fejezetének nyitánya így hangzik. Csókoljon meg engem szája csókjaival. Fabio Csárdi, kortárs, olasz teológiai professzor merészen így magyarázza ezt az igeverset. Isten minden nap megcsókol, mikor igéjével fordul felém, én pedig minden nap hagyhatom, hogy megcsókoljon, és minden nap megcsókolhatom őt, ha befogadom és megélem igéjét. Ha netán mindez már túlzottan misztikusnak tűnik, akkor hadd emlékeztessek Luther Márton Biblia értelmezésének kulcsmondatára. Mindig azt keressük a Szentírásban, ami Krisztus felé hajt, ahogy ő szó szerint megfogalmazta anyanyelvén, was Christum treibet. Brunowski Károly, néhai józsefvárosi lelkész, izgalmas könyvet írt Énekek éneke, avagy a Szerelem iskolája címmel, ami 1991-ben jelent meg az evangélikus sajtóosztály gondozásával. Ebben Luther Énekek éneke magyarázatából idéz. Isten szájának csókja az ő igéje, azaz ige, amely a Bibliában van megírva, és szól hozzánk a prédikációban. A mai keresztények javarésze még nem jutott el Istennek eddig a csókjáig. Bárcsak átforrósítaná szívünket Isten csókja, az ő élő és ható igéje, a feltámadott Úr közelsége, a Szentlélek tűze, ahogyan ez megtörtént az egykori Emmausi tanítványokkal húsvét után. Ez a lángoló hit szólal meg Nikolai Fülöp énekében, amelyben feldereng a vőlegény menyasszony misztika fénye. Szép fényes hajnal csillagom, ragyog rám, édes Jézusom, én lelkem vigasztalom.

0: 100 évvel ezelőtt egy fiatalember a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumot látogatta. Diáktársaival áhítatokon ült az iskola épülettel egységet alkotó templom padjában, énekelt, imádkozott, és feltételezhető a lelkészi pályára szóló elhívása is akkor érlelődött. Sztélo Gábor volt ez a fiatalember. A második világháború alatt a vészkorszakban 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Emléke előtt koncerttel tisztelektek a fasori evangélikus templomban áprilisban. A 23 éves ifjú káplán a fasori evangélikus gyülekezetben ismerte meg későbbi embermentő munkatársát, a fiatal pedagógust, hitoktatót, Stiaszné Évát is, aki 50 gyermeket mentett meg 1944-45 telén. Csodával határos megmenekülésük történetét meg is írta Háborúban, békességben című kötetében. Stiaszné Éva volt az édesanyja Bartos Csaba cselló művésznek, aki az emlékkoncerten játszott abban a fasori templomban, ahol egykor őt magát is megkeresztelték. Ezzel a beszélgetéssel Sztélo Gábor 1974. május 28-án bekövetkezett halálára is emlékezünk.
1: Talán egy kicsit különös, hogy amikor én mesélek édesanyámról, mindig egy másik gyerekének a szavait idézem. A másik gyerek az persze egy kicsit szimbolikus, hiszen a Sztélo házban, amelyet ő vezetett, a Bogár utcai otthont, volt gyereke Brunner Mihály, aki így írt róla: azt kell írnom, hogy néni, de akárhogy is számolom, a néni akkor nem lehetett több 20-25 évesnél. Egy fiatal nő, akinek a sors vagy az úr azt a feladatot adta, hogy a történelem egy sötét pillanatában megmentsen egy pár tucatnyi gyermeket. Ha belegondolunk, édesanyám csak azt tette, amit kell. Mentette a gyermekeket. Pedagógusként tudta, és a hirtelen rászakadt háborús helyzetben ösztönösen érezte, mi a teendője. Családunk a közelben, a Felső Erdősorban, majd az Izabella utcában lakott, onnan került édesanyám a fasori gyülekezetbe, és hát engem is a Fasorban kereszteltek meg annak idején. A mi családunkról el kell mondani, hogy egy tipikusan 20. századi család, van benne katolikus, kikeresztelkedett zsidó, evangélikus és édesapám révén unitáriusággal. És itt rögtön hozzáteszek egy érdekességet, mert édesanyám könyve, amelyben a Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodálatos megmenekülését írja le, a címét egy református lelkész adta, nem a családunk tagja, de ebben az értelemben csatlakozott hozzánk. Édesanyám milyen hívő ember volt, járt a gyülekezeti lukterkörbe is. 44-45 elén Budapest ostromának kezdetekor Sztélo Gábor megbízta őt egy idősebb tanítónővel, Benes Luizával együtt, a rózsadombi Bogár utcai gyermekotthon vezetésével. Társnője nagyon rövid idő múlva Svájcba ment egy gyerek transportot kísérve, így édesanyám gyakorlatilag egyedül maradt. Ugye visszagondolunk, hogy egy 26 éves fiatal nő 50 gyerekkel a tűzvonalban. A jeges januári télben az ágyúzás, a géppuska sorozatok közepette egy éjszaka mentette meg a fiait, és tucatnyi felnőtt segítőjét a biztos pusztulásból német katonák segítségével. És itt megint egy kicsit szeretnék megállni. Nagyon fontos manapság, hogy emlékezzünk és tanukat keressünk az emlékezethez, mert hiszen nagyon általánosságban ismerjük a történeteket, hogy voltak ilyen katonák, olyan katonák, azt kevesen tudjuk róluk, hogy az uniformis alatt nagyon sok ember volt. Ezt édesanyám leírja a könyvében. Felkereste őt az akkori német parancsnok azzal, hogy a ház veszélybe van, és édesanyám tanástalanul tárta szét a kezét, hogy az 50 gyereket nem tudja elkísérni, akkor bizony kiderült, hogy a katonák segítettek benne. És amikor ezeket szoktam idézni, akkor sokszor hangzik el a hitetlen replika, hogy hát ez lehetetlen. Abban a jó helyzetben vagyunk még, hogy 90 éven fölül, közel a 100-hoz, még van egy-két olyan túlélő, aki akkor gyerek volt, és ilyenkor ők mindig megszólalnak, hogy én ott voltam. És akkor már el is értünk oda, hogy nagyon sokat gondolkozom rajta, hogy miért kell mindenről ilyen sokszor beszélnünk. Hát azért, mert ha azt szeretnénk, hogy mindez ne ismétlődhessen meg, akkor tudnunk kell a tényeket, a történelmet, és ennek a legesleg autentikusabb visszaidézői azok, akik akkor ott voltak. Édesanyám hős lett, miközben ne csak a gyermekeket védte, és közben nem is érzékelte, hogy a világ összeomlik körülöttük. Olyan lelki erő volt bennük, amiből sokaknak tudtak adni. Ő és Stélo Gábor azért élt, hogy békességet teremtsenek az üldözötteknek. Történetünk üzenete, hogy ez a történet soha többé ne ismétlődhessen meg. És akkor most szeretnék egy másik fejezetet hozzátenni, hogy ez a koncert, amelyen én játszhattam, ez is egy csoda, hogy megszülethetett. Először is csoda, hogy az ötlet megfogalmazódott Áhim Kovács Anikó fejében, aki engem is ismert, és csodálatos tehetséggel, affinitással, szeretettel hozta össze ezt a koncertet. Akikkel játszottam, Kovács Anikót régen ismerem, és ami külön öröm volt, és külön édesanyámtól késői ajándék, hogy Vida Mónika Ruttal játszhattam, aki a legfiatalabb generáció egyik legkiemelkedőbb képviselője, fantasztikusan jó volt vele játszani. És ők másik két generáció, akik velem voltak ebben a csodálatos megemlékezésben. Amikor játszottam, akkor arra is gondoltam, hogy akik itt álltak mellettem, mögöttem, azok talán tovább viszik ezeket az emlékeket, és talán azt is, amit Brunner Mihály mondott a 26 éves néniről.

0: Folytatjuk Olá Róbert, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai osztályának szakmai referense, az egyház felzárkózási koordinátora, az EBSZTI külső szakértője történetét. Róbert egy ötgyermeket nevelő roma család születte, aki napszámba járt fiatalkora óta, és hamar megérlelődött a vágy a szívében, szeretne tanulni. Óriási nehézségekkel találta szembe magát, a ma már két kisgyermekes édesapa boldog hivatásában, családjában, Isten szeretetében éli napjait. Portré interjúnk második, befejező részét hallják.
1: Az egyetemen úgy előtt az, ami a középiskolában, csak itt durvább volt, hogy jött az legelső előadáson 180-an ültünk bent az előadóterembe, és megint azt történt, hogy néztem körbe, hogy találok-e valakit kapaszkodóként, aki hasonló közegből jön, mint én, nem. Közben jöttek a mindenféle szituációk, amikor hogy ez nem csak nekem meglepő, hogy én itt vagyok, hanem másnak is csoporttársaim angolul szóltak hozzám. Én angolul válaszoltam, azt hittem, hogy itt így kell. A tanáraim is angolul szóltak hozzám, én angolul válaszoltam, azt hittem, hogy így kell. Közgázon volt több külföldi ilyen cserediák, és nem gondolták elsőre azt, hogy egy cigány gyerek jutott el ide az egyetemre közgázra. Az államvizsgánál is ez történt, hogy be voltunk osztva a vizsgára, hogy melyik nap vizsgázunk, akkor lement először 10 külföldi, és utána jöttek a magyar diákok. A magyar diákok közül én voltam az első. És ahogy beléptem az ajtón, a dékán azt, hogy ráfekvett a tanár segédre, hogy nem arról volt szó, hogy nincs több külföldi. És akkor, hogy még ránéztem, elmosogtam, jó, mondta, nincs több külföldi. Ezek ilyen vicces sztorik, de közben zavarta ugye az embert, hogy hamarabb gondolták, hogy egy külföldi cserediák, mint hogy azt, hogy valaki Magyarországról, egy cigány gyerek el tud jutni az egyetemi. Van mindenkinek a fejében egy doboz, ahol berakja az embereket. Nem találtak egy olyan csomagolást, ami arról szól, hogy egy cigány gyerek egyetem, hogy ezek a kettő nem jöttek itt még ott össze.
2: Azt mikor élted át, hogy Istennél nincsenek ilyen dobozok?
1: Én elkezdtem az egyetemet, és később indultak ugye a roma szakkollégiumok állami egyházközi együttműködésben minden felekezetnek azért sikerült szakkollégiumot indítania, és ugye én kerestem mindig a lehetőséget, mert hogy önmagában nem kaptam annyi támogatást. Nekem azért az egyetemtől volt egy szociális ösztöndíjam, és mellette sokat dolgoztam, és hogyha jól tanultam, kaptam tanulmányi ösztöndíjat is, de összességében ez nem jelentett sokat. És kellett volna valami plusz, és vártam, amikor jön el ez, és akkor jött ugye a roma szakkori időközben bejelentkezett, hogy van ilyen. El is mentem, felvételiztem, felvettek, ez egy református szakkollégium volt akkor, ott nem éreztem magam igazán jól. Más volt a közeg. Úgy éreztem, mintha nem lehetne szabad a gondolkozásom. És én meg ugye mindig szerettem gondolkozni, újítani. Én nem maradtam ott sokáig, hogy sok hozzám hasonló gondolkodású embert is kiszóltak utána onnan. És volt egy ismerősöm, és ő mesélt nekem Laborci Gézáról, ennyire egyházi emberről. És igazából nem mondta nekem az ismerősöm, hogy a Laborci Géza egy lelkész. És hogy egy evangélikus lelkész, hanem csak egy olyan ember, akinek is sokat segített, és hogy jó vele beszélgetni, és akkor volt egy ilyen nagyon nehéz időszakom, de elpanaszoltam, hogy éppen miben vagyok, mi a nehézség, nagyon jó tanácsot adott, és ilyen motivációt is, és én még mindig nem tudtam, hogy ő egy lelkész. Egyszer csak szólt, hogy lesz már felvételi a roma szakkollégiumban, hogy mennyire egyházan is volt evangélikus roma szakkollégium, és hogy menjek el. És én ott jöttem rá, hogy akkoriban tudtam meg, hogy egyébként egy lelkész. És nekem ez nagy kontraszt volt, mert én találkoztam mindenféle egyházból, mindenféle emberrel, de nem volt ez az ember arcú egyház, amit én itt tapasztaltam meg, hogy úgy, ahogy most mi beszélgetünk szemtől szembe, és érted, visszinte semmi függőleges nincs a sztoriban, mint ember a másik emberrel, és nem felülről szólítanak meg, hogy nekem mit kell csinálnom, hanem együtt beszéljük meg, hogy én mit gondolok. Ez nekem nagyon új volt. Nekem ettől vált vonzóvá az evangélikus egyház, hogy semmit sem erőltett így a hit oldaláról. Tudunk beszélni Istenről, a hitről, de nem az, hogy el köré építkezünk és csak ezt toljuk, hanem tényleg mi normál emberi problémákra is beszélgetünk, és szerintem ez a legjobb.
2: Példakép vagy most azoknak a fiataloknak, akik szintén érzik azt, hogy szeretnének kitörni azokból a keretekből, amik a születésük és a körülményeik által meghatározzák őket, és ott vagy előttük élő példa, ott vagy, aki el tudja mondani a nehézségeit, a küzdelmeit, az örömeit, és te magad is tudsz most már segíteni fiataloknak, és ezt teszed most például a Mustármag projekt keretében. Milyen érzés ez így együtt neked, hogy építed is most a pályádat, de közben már mentorálod is a fiatalokat?
1: Ez akkor alakult ki bennem, amikor az egyetem alatt volt ez a tapasztalásom, hogy nem létezik az, hogy ilyen kevesen vagyunk, hogy nem létezik, hogy csak ennyien tudjuk ezt megugrani. Én akkor már az egyetem alatt ugye találkoztam új cigány fiatalokkal, ilyen civil szervezeti szinteken, ahol én ezt felvállaltam akkor, hogy esetleg töriből, angolból, matekból egy kis ilyen személyes korrepetálást tartok, és hogy ezt így szerettem már akkor is csinálni, mert nekem nem volt, aki ilyet csináljon. Én úgy jöttem el, hogy ha már nekem így sikerült, de akkor másra ne kell annyit ezen pluszba úgymond szenvedni. És amikor akkor én elkezdtem dolgozni, akkor nekem már a szakkollégium alatt volt egy olyan program, amit így kialakítottam, egy ilyen középiskolai mentori program. Jártunk a középiskolákba, és első körben beszélgettünk, ismerkedtünk. Én azt tapasztaltam, hogy tényleg ez volt, hogy amit én ott elmondtam, sokan részeiben magukra tudtak ismerni a saját életükben, ők is hasonlót megéltek. És akkor ugye kialakult ez, hogy akkor középiskolába járunk. Ugye én úgy voltam, hogy az is jó, hogy most elmondom, motiválom őket, és hogy tetszik, de hogy attól lehet komolyabb szintre is vinni, és hogy tényleg kell, hogy tartsunk egy felkészítést az érettségére, tényleges segítséget. És ugye ez volt az a program, ami azután pótlást biztosította a szakkollégiumnak, mert ennek a programnak a kimenete az lett, hogy eljutottak az egyetemre, és jöttek a szakkollégiumba hallgatónak. Van egy munkatárs, amit az országos irodának, aki hasonlóan ebben a programban vett részt, a rendszergazdánk, őt még annak idején középiskolás volt, én mentoráltam. Azóta meg már a legjobb barátok vagyunk. De van olyan, aki vállalkozó lett, vagy doktori csinálja, egyetem alatt is megmaradt velük ez a kapcsolat, és az a mentorálás, vagy a szakdolgozathoz, hogy álljunk neki, hogy írjuk, vagy a doktoriában milyen témát kutasson. És ez a tapasztalás volt, ami egyébként a Mustármagnál előjött, hogy kell ez a fajta megközelítés, hogy a középiskolásokkal egy ilyen bentlakásos körülmények között milyen dolgokat lehet. Tudtak együtt közösen tanulni, filmeket is lehet persze nézni, csak az ilyen fejlesztő, vagy ilyen motiváló filmek, meg a foglalkozások is mind abban az irányba mutassanak, ami a hosszú távú célokat segíti kiépíteni. Mert ez volt a gondom nekem is egyébként az elején is előttem el, hogy a hosszú távú tervezés az úgy hiányzott az életünkből, így visszagondolok, hogy egyik napról a másikra ész, az azt jelenti. Abban neked nincs ez benne, hogy mit fogsz csinálni egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. Még azt sincs benne, hogy egy hónap múlva mit csinálsz. Azt látod, hogy egy nap múlva mit csinálsz. És hogy ezt kellett nekem is megtanulni, akkor ezt így tervezgetni, és még nekem is van bele sok dolgom. De ez az, amit egyébként nagyon muszáj megmutatni a gyerekeknek, az, hogy felismerjék önmagukban azt, hogy ők is képesek rá, reális önismerettel rendelkezzenek, és tudjanak építkezni, az egy fontos elem volt korábban is, és ez a Mustármagnál is egy ilyen fő szempont, hogy ezek a gyerekek ugyanúgy higgyék el, hogy ők is tudják ugyanazt, mint más. És én ezt gondolom, hogy tényleg miért ne tudnak, ugyanazt meg tudják ők is csinálni. Ami csak annyit tudunk nekik segíteni, hogy a lehetőséget megmutatni. De kell, hogy meglegyen az a fajta belső igénye, hogy ő ezt tényleg akarja. Mert ha ő magán nem akar segíteni, ha azt nem ismeri fel, hogy az ő érdeke, tényleg csinálhatsz bármit, adhatsz oda pénz, mindent, az ember attól még nem fog tudni saját magát jobban felépíteni, amíg ő ezt nem akarja.
2: Azt, hogy Isten szeret téged, és hogy Isten áldása van az életutadon, ezt érzed a mindennapokban, vagy küzdeni kell azért, hogy ezt érezzed, vagy árad rád ez az isteni szeretet?
1: Úgy tudnám megfogalmazni az életemben, hogy valahogy jöttek mindig olyan pillanatok, amikor egy meghatározó szakaszhoz érsz az életedben. Én akkor ugye elgondolkoztam azon sokszor ezeknél a pontoknál, hogy ez hogy alakult így, mikor bejutsz az életem, hogy hogy kerültem ide. Szerintem nem véletlen, hogy itt vagyok. És az a nem véletlen mögött azért ott van az, hogy esetleg egy felsőbb akarat. Ez is ilyen belső érzések ilyenkor, hogy megérzi az ember. Sose azt vártam, hogy akkor én most nagyon imádkozom, és akkor már jó lesz, mert holnap már kevésbé leszek, mondjuk éhes vagy, holnap lesz normális ruhám, hanem hogy akkor teszek értés, akkor idővel meghálálja az élet is rajta keresztül Isten. Én előttem rá, hogy szerintem másnak se könnyű. Hát, hogy neki is megvan a saját nehézsége. Sokszor találkoztam annál, hogy én nehézségeim elbújhatnak a másik nehézségek között, pedig kívülről azt látszott, hogy ő milyen szuper, milyen jó megvan az élettel, közben olyan történések voltak, amivel meg én nem cserélnék. Próbálom mindig azt értékelni, amin van. És hogy az igazából nem kevés, nem is sok, elég. Pont elég.
3: Böjtös Attila hitoktató kántor feleségével és három fiúkkal aktívan szolgál a székesfehérvári evangélikus gyülekezetben. Attila Pécsen nőtt fel, rockbandában zenélt, majd hitre jutásával olyan úton indult el Jézussal, amely komoly választások elé állította. Erdésznél Kárpáti Judit vele készült interjújának részletét hallják, amely teljes terjedelmében meghallgatható a Magyar Evangélikus Rádió Misszió online felületein. Riportunkban a Böjtös család muzsikál.
4: Mióta számít számodra az, hogy mit gondol Isten rólad, vagy itt van egyáltalán, mint tényező?
5: Vallásos családból származom, viszont a vallás és nevelésünk időközönkénti templomba járásban merült ki, de Istennek a léte soha nem volt kérdés, úgy gondolom. Egy-két gyermekkori élmény meg is ragad bennem. A Fiatalok Bibliája című könyvet találtam meg otthon, és olvasgattam egy-egy vasárnapi ebéd után, csoki evés közben a lapjaim meg is látszott. Annyit értettem meg belőle, hogy amikor a barátaim az iskolában csúnyán beszéltek Jézusról, vagy Istenről, akkor én ágáltam magam, hogy de hát nincs igazuk, hát ő nagyon jó, ő nem olyan. Viszont ami igazán átütő erő volt az a ifjúkorom éveiben, amikor én olyan valakit kerestem, akire mindig számíthatok, akinek adhatom magamat úgy, ahogy vagyok. Na persze az irány már megvolt, én már évekkel korábban olvasgattam a Bibliát, leemeltem a polcról. Igen, ez nagy igazság. Visszaraktam, éltem tovább a fiatalok életét, és ez az időszak volt az, amikor egy nagyon kedves angoltanárom az egyetemen, az a kezembe adott egy címet, hogy van egy keresztény tábor Angliában, és ott keresnek kelet-európai segítő fiatalokat. És nekem volt kedvem elmenni, mert én meg szerettem volna térni. Szerettem volna ezt a dolgot úgy megélni, átélni. Angliába ott eltöltöttem közel másfél hónapot, és nekem az a tábor életfordító élmény volt.
4: Mi volt annyira újszerű, vagy mit hallottál olyat, amit itthon nem hallottál volna?
5: Ott először hallottam ilyen egyszerűen a dolgot, hogy Jézust be lehet fogadni a szívedbe. Ott és akkor ez nekem újszerűen hatott. Továbbá fiatalokat először láttam úgy, hogy leborulnak egy kis kápolnába, előttük a nyitott Biblia, és imádkoznak, és énekelnek, és fiatalosan élik meg a hitüket, az engem nagyon megragadott, hogy így is lehet. Azt hiszem, hogy ez a fizikai elszakadás is segített engem, hogy minden gondom ott maradt Magyarországon, és ha úgy tetszik, csak önmagam lehettem ott, és úgy találkoztam Jézussal, és ez a találkozás így drámai volt, és tudtam, hogy ez egy életfordító befogadás, befogadtatás lesz.
4: Tudott ez olyan maradandó lenni, ahogyan remélted, hogy az lesz?
5: Abszolút. Tehát én azt tudtam, hogy sok mindent másképp fogok csinálni, ha hazatérek Magyarországra. A családomban némi megrökönyödést okoztam azért ezzel, hogy én most Jézusról, meg Szentlélekről kezdtem el beszélni. A baráti körömben volt még sokkal erőteljesebb a váltás. Én akkor Pécsett egy amatőr rock együttesnek voltam, hosszú hajú gitárosa. Sohasem voltam én sem túlzó, tehát józanul, de azért az egyre inkább teherré kezdett el válni. Egy koncert előtt leültem a barátaimmal, és elmondtam nekik, amit ők már tudtak, hogy Angliában egy milyen vallási élménye volt. Elmondtam azt, hogy nekem ez lelkiismereti teher, és hogy hamarosan kiszállnék a zenekarból. És ők ezt megértették, és új baráti kör lett szükséges, és alakult is ki, de ez már a keresztény közösségben.
4: Hogyan tanultál tovább Istenről, Jézusról?
5: Tele voltam tudásszomjjal és vágyakozással, hogy még többet megismerni Jézusból, és hamar elém került egy evangélikus bibliaiskola. Havonta egyszer egy hosszú hétvégén találkoztunk Piris Csabán, az ország minden részéből jöttek. Az nekem nagyon sokat jelentett közösségben is, tudásban is, és hát láttam azt, hogy mennyiféle módon lehet indulni és szolgálni. Helyben a gyülekezetben találtam meg a szolgálati területemet, először idősek látogatásában, van egy szeretett otthon a Pécsi Evangélikus Gyülekezet fenntartásában, aztán pedig a gyermekmunkába kezdtem bevonódni, aztán lett egy hivatásbeli fordulat, amikor már egészen kiteljesedhetett ez a keresztény szolgálat.
4: Sárbogárdra kaptál egy küldetést gyakorlatilag.
5: Iczés János püspök úr volt akkor hivatalban, és kimert engem laikust küldeni egy akkor lelkész nélküli evangélikus gyülekezetbe, a Sárbogárd Sárszent Miklósi evangélikus gyülekezetbe. Helyben lakó lelkész nem volt. Belecsöppentem egy olyan helyzetbe, amelyben még közelibe sem voltam, tehát a feladatom az volt, hogy kvázi lelkészként működjek, természetesen Luther kabát nélkül, hiszen nem voltam felavatott lelkész, és ott pásztoroljam ezt a évek óta helyben lakó lelkész nélkül élő gyülekezetet.

0: Most más területen vagy, és magad mögött hagytad ezt az időszakot. Hogyan éltek mostanában?
1: 10 éve Székesfehérváron hitoktatóskodom, és ez valóban más terület, de valahol ott lobog a hitoktató szívében is az a vágy, hogy bizonyságot tegyek, és Jézushoz vezessek embereket. Amikor egy gyermeknek a világa nyílik ki előttem, az nagyon nagy élmény, tehát én nagyon szeretek gyermeknek lenni, na persze tudatos felnőttként élvezem, hogyha mesélésemmel, a történet elmondásával elvarázsolom őket, milyen jól tudok gitározni, és egyáltalán a munkámra való igényesség, hogy olyan eszközöket használjak, ami a gyerekeknek tetszik, nagyon sok minden egybe állt itt a hitoktatói munkában, úgyhogy engem frissít, karbantart lelkileg mindenképpen. Gyermeki bizalmat tanulgatok tőlük. Örülök annak, hogy ilyen korosztályban foglalatoskodhatom.
0: Mi lenne az imádságod, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod?
1: Az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben. Ezt kérném mind a 3 fiamnak. Magunk számára pedig, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ha valakinek felnőnek a gyermekei, most lassan ezt mondhatjuk, akkor azért űr kezd úgy megmutatkozni az életében. Ilyenkor kell újra megtalálni a szoros minőségi kapcsolatot. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.
2: Evangélikus fél órával legközelebb 2 hét múlva, június 15-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erika gyártásvezető és Németh László hangmérnök. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
3: Stipner Kőháti Dorottyát
2: és Hajdú Tibort hallották.
3: Erős vár a mi Istenünk.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Ismét lemondásra szólította fel az államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítás dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. A kormányfő ismét bírálta Súlyog Tamást azért, hogy hallgatott, amikor a bántalmazott gyerekek érdekében kellett volna szólnia, és akkor sem mondott semmit, amikor az előző kormány a gyülekezési jogot korlátozta, vagy magyar embereket titkos szolgálati eszközökkel megfigyeltetett. A Fidesz frakcióvezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát, az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmi bevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Ezen a héten holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolta. Utóbbit a szociális és családügyi tárca beköltözése előtt álló üres időszakban tekinthetik meg az érdeklődők. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyon visszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Ismét támadta egymást Irán és az Egyesült Államok. A hétvégén az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányító állomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek fölött lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Közben továbbra is zajlanak a tárgyalások a konfliktus lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán meg akar állapodni. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. Egy ember a romok alá szorult. A helyi tűzoltók munkáját további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is segítik. Az időjárásról. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki, a szél helyenként megerősödik. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Jótékonysági gála estet tartanak a Víg Színházban a színházi háttér dolgozók támogatására június 3-án. A gála rendezője Peller Károly színművész lesz a vendégünk. Duna Nemzetközi Színházi Fesztivál Győrben június 3-ától. Vazarelli 120, kortárs művészek kiállítása a Pécsi Zsolnai negyedben, és a szombathelyi Szavária Szimfonikus Zenekar következő évadának programjai.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: Trópusi növények, kihalt állatfajok, csupán pár százmillió évet kell visszamenni az időben, és ott találjuk magunkat Komló múltjában a szén bölcsőjénél. A Komlosaurus lábnyoma, no meg ő maga, aztán a bánya népes kocsija, ahol igyekszünk átérezni a szénpor mágiáját. Folytatjuk utunkat a Komló verzumban.
0: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Rádió Színház.
4: Európika Varietas, avagy a Változatos Európa. Fejezetek Szepsi Csombor Márton 17. századi útikönyvéből. A szövegeket Takács Márta válogatta.
5: Hallgassanak meg két részletet az útikönyv első feléből, mely a lengyelországi élményekről számol be.
6: Danska. Prúzországnak nem csak metropolisza, hanem legfőbbik empóriuma, kereskedelmi központja. Azaz az tengerről behordott marhának vevésének adásának helye. A belső kerítésen, mely az újvárost foglalja be, 13 kapu vagyon, melyekről én nem szólok. Legszebb és erős, melyet ő grüntornak, mi pedig zöld kapunak hívunk. Ez alatt vannak mindenféle mértékek, mázsák, fontok, kikkel az hajóból kiszedett marhákat mérik. Ez kapun, ha ember kimegyen, jut az hídra, mely az városnak belső kerítése mellett lenyúlva vagyon, kimellett az hajóknak bátorságos állása vagyon. Néha oly nagy számban vannak ez helyen az hajók, hogy a számtalan hajó köteltül alig láthat az ember a túlsó hídra. Itt árulják a hajókból kiszedett marhákat, úgy mint posztót, vasat, drága márványköveket, alabástromokat, fát, búzát, bort, narancsokat, citromokat, pomagránátokat, fügéket, hollandi sajtokat, fazekokat, virágokat és különb-különb országokból hozatott drága marhákat és gyümölcsöket nagy bőséggel. Itt láttam Szerecsen országból hozott strucmadár monyokat, tojásokat, kiknek egyikébe béfért volna egy-egy icce víz. Az túlsó hídon heringeknek és egyéb halaknak, mindenféle gabonáknak sokasága hordoztatik ki az hajóból. Nem felejtem el itt ezt is. A Szent Erzsébet temploma mellett az városban vagyon, aféle gyermekeknek háza az, kik tisztátalan ágyban születtenek, és kiket az utcákon, avagy valahol a város körül, ha szintén igaz gyermekek is, a szegénység miatt anyjaktól elvetettetnek. Mindenkor hol 100, hol másfél száz, hol 200 az gyermek. Az uraktól rendeltetett dajkájuk 50-60. 14 esztendeig feltartják, kit műre, kit kalmárságra és egyéb tisztességes életnek keresésére tanítanak. Erkölcsérül ez városnak azt írhatom, gazdagságára képest minden lakosa igen kevés. Semmi nemzethez sem barátságos. Minden tiszteket pénzen és ajándékokkal szereznek. Muzsikákban, szép éneklésekben igen gyönyörködnek. Férfiú, ha az asszonyállat előtt elmegyen, süvegemelés nélkül, gyalázatnak tartják. Az leán és asszonyállat pedig nem köszönt sem ifjakat, sem vénet, hanem hova kevélyebben léphet, úgy megyen el az ember előtt. Vendégségek, főképpen mennyegzőjök, pogány módra éjszaka vagyon mindenkor. 12 órakor éjszaka vacsorállanak, az hol minemű dolgok esnek gyakorta, gondolja meg az olvasó. Az ember öldöklés közöttük gyakor, mert ha az piacon az embert egy lator megöli is, csak az börtönszolgái jelenne legyenek, ha szintén az bíró látja is, az gyilkoshoz nem nyúl. Az lopásért senkit, akármi nem ő legyen az kár, fel nem akásztanak, valameddig háromszor be nem érik. Kétszer kommendálják szekerekhez. Azaz kit egy holnapig, kit kettőig szeker elejében köttetnek, hogy terhet hordozzon.
5: És most hallgassuk meg, hogyan korcsolyáztak a lengyel fiatalok a befagyott tengeren 1616-ban.
7: Egy dicséretes dologról emlékezhetem az leányoknak. Esztendőnként egyszer télben, harmadnap alatt az egész országnak törvényes szokása szerint pályafutásnak okáért, bizonyos jutalom alatt, melyet a magisztrátus teszen le, a leányok az ő ideig szerint való ifjú legényeket a tengerre kihívják. Az leány az férfiúnak, az férfiú a leánynak lábára felköti a csontból, vagy csak fából csinált csuszkondot. De ez nem így vagyom, mint itt Magyarországban láttam, hogy egy nagy vassal megszegezett bot volt kezében a jégen járónak. Hanem csak szintén lábainak mesterségesen való félretaszítása által, felhányása és mozgatása által az egész nép szeme láttára elindulnak, és oly sebességgel mennek, hogy ég alatt nincs ló, ki velek érkeznék.

1618-ban vagyunk. Angliában Jakab király az uralkodó, Franciaországban a gyermek 13. Lajos helyett anyja, Medici Mária kormányoz. Shakespeare még csak 2 éve halott, Corneille 12 éves, Racine és Molière még meg sem született. Franciaország nagy költője ekkor Malherbe, a nemrég meggyilkolt 4. Henrik udvari poétája. Íme újra születnek előttünk a réges-régi párizsi, londoni

Mert a Szent Pál templomat, igen-igen régi épület. Az derék templomban sok tudós, vitézlő és polgári személyek maradványi és kőkoporsója. Az kimenőknek az templomból bal kézre vagyon egy skóla. Ezen skóla mellett balra, jobbra, elől, hátul valamely utcák vannak, mind csak könyvárosok lakják. Úgyhogy csak az könyvárulóhely is vagyon annyi, mint a Szepsiszeben városa. Legegyenesebb utcáján az városnak hosszasságát az Julius Cézár kastélyától fogva a Westmonostorig szokott járásommal harmadfél óráig mentem el, honnan nagyságát igen könnyű megítélned. Az városnak felső végén az Westmonostor régen az hazug barátoknak lakóhelye volt, kik Szűz Máriának tejét ott tartották, és Szent Péternek az középső ujját, kire minden országokból sietett felmenni és nagy bálványozást tenni a nép. Az skólában jártomban deákok voltanak 600-an, az professzorok és egyéb skólához tartozó személyek 40-en. Mikor ez Westmonostortól az ember a királyi palota felé jő, szép faragott kőből csinált és szép státuákkal ékesített kapunk kell bejönni. Itt az bejövőknek bal keze felől vagyon egy szentegyház. Ebben vannak sok külön-különféle játszóhelyek, kiben laptát, kiben tekét, kiben karikát, kiben golyóbist játszanak. Szép csatorna víz az oldalában. Onnan viszontak, ha bal kézre térsz az kiskapun, és ha bémégy az kertben, elcsodálkozol az kertnek mi voltál. De főképpen az benne játszók szép rendin, kik némelyek követhánnak, némelyek rudat, némelyek ugrosnak, némelyek, főképpen az ifjú, asszony népek és gyengeszűzek énekléssel vetekednek. Mindezeket meglátván, az poéták olimposzát, helikont, etc. félreveted, és az helynek gyönyörűségén álmélkodol. Igyekeztem valahogy Jakab királyt is megláthattam volna, de főembereitől értettem, hogy 14 nap alatt házából ki nem jött, akkor házában sem bocsátott senkit, nagy szorgalmatossági miatt. A nép Londoniumba oly bő, ítélni ember, minden nap sok adalom van benne. Hallottam, hogy minden jövevényen kívül mindenkor találtatik 300 000 ember benne. Kenyér kell, hiszem, ezeknek. Bizonnyal mondhatom, nincsen olyan hét, melyen 150 ökröt, juhot le nem vágnának benne. Hon ezen felett az égi madarak, hon az tengeri halak sokasága. Nyelvek az lakosoknak, csak szintén az közelvaló tartományoknak, úgy mint Hiberniának, Galliának, Németországnak nyelvéből összvezűrt zavart. Felette rút pronunciációjuk, mert minden út ű-nek pronunciálnak.

Párizs. Párizs városáról az régiek nem sokat írtanak. Az, melyből megtetszik, hogy nem volt régen oly királyfényes állapotban, mint mostan vagyon. Vagyon benne 500 derék utca. Mindenféle eledelnek annyi bősége, szombatnapon, ha látnád, ítélnéd, hogy az egész országnak minden ökreit, juhait, madarit, kenyerit és minden gyümölcsét odahordottak fel. Ez város nem csak franciának, hanem egész Galliának, nem csak birodalmára, de nagyságára képest is feje, mely is a Szajna folyóvíz mellett szép mezőn építtetett. Három részre választódik az folyóvíz miatt. Ez három város drága szép hidak foglalták egybe. Némelyik hídon, nem különben, mint szintén Londoniumban, egész városok vadnak. De az csuda dolog, hogy csak fa híd némelyik. Mégis oly nagy utcák vadnak rajtok, ember lehetetlen dolognak ítélne lenni, hogy csak két holnapig is oly nagy terhet megtartana, ki mindazonáltal 60-70 esztendeig is megáll. Számtalan sok skólák vadnak ez városban. Deákok vadnak többen 24 ezernél. Az városnak pedig népe, az ő házok népe szerint,

ha néha több, néha kevesebb, számláltatnak 250 000-en. Idegen ember, az ki látásért, kalmárkodásért, búcsújárásért, az király udvarában való szolgálatért ott találtatik, vagyon viszontag 40 000. Gondold meg, édes olvasó, ha kenyér, bors, hús nem kellé azoknak, ne csodáld hát, ha az ő országok drága. Ne csodáld, hogy egy ludat 2 forinton, egy tyúkot 60 pénzen vettünk benne. Az asszonynépek és leányzók nagyobb rész szerint mind fekete szeműek, vígak, szaporodók, idegenekhez emberségesek, ruházatjuk felette szép, abroncsokkal szélesítik szoknyájukat. Hajok alá bécsinálnak valami konyhformára csinált matériát, azonáltal vonzák aztán a hajokat, és nagy szép módjával hátul vagyon az hajtekerőjök. Nyárban az meleg ellen orcáikon fekete bársonyból csinált álorcát viselnek, és mindeniknek kezében egy szellősítő legyező, vagy drága tollakból, vagy cifra aranyozott papírosokból csinált. De ez az gonosz nőktől az törvény ellen való dolog, hogy orcájokat, kiket az természet kimutatni rendelt, béfedik, csecseket pedig, kiket rejteni kívánt, mindenkor kimutatják. Megtérek még az templomoknak minémű leírására. Számláltatnak 300-on s egynehányan. Az Nostre Dame, avagy a Szűz Mária temploma külsőképpen meghaladta minden benne lévő templomokat szépségével. Mert hogy egyébről ne szóljak, vannak hallatlan szép kőcsatornái külön-külön vadaknak formáira. Az derékajtó felett 38 királynak ékesen csináltatott státuája, alattok pedig az 12 apostol. Valahová az ember tekint, mindenütt az elmének csodáit láthatja. Valahová eltekint utcákról utcákra, mindenütt láthat egy vagy két deákot földig érő ruhában. Bizony, az egész ez ideig való búdosásomat és annak terhét ez az egy város felejtette vala velem. Oly igen, hogy mint szintén szerelmetes hazámból keletett innét viszontak kijön. Országoknak és városoknak látására én csodálom, hogy az mi nemzetségünk közül való ifjak, kiknek más ember segítségek által értékek volna reá, nem igyekeznek.

0: Franciaországból Prága felé indult haza Szepsi Csombor Márton.
1: Jó reggel felkelvén jöttünk Falcburgba, mely jó város, de nincs semmi kerítése. Vagyon erős vára, szép tanácsháza, bőkeregdett piaca. Ez piac közepén kezdett volt a város kutat ásatni, melyre sok pénzt költött, de vizet sehol nem talált. Mindazonáltal annyi költségök, hogy tőlük hiába elnevezne, kívül az város ékességéért igen szépen megékesítették, vagyon veder is rajta, mely kút nagyon sok szegény idegeneket megtréfál. Az, kik nagy szomjúhoz ván oda mennek, és nagy lélek szakadva a szörnyű mélységű kútba az vedret bébocsátják, és viszontag szárazon vonszák ki belőle.
2: Prága. Az híres neves régen nagyhatalmú római császároknak lakóhelye, az egész országnak közepén építtetett metropolja, Prága, három kiváltképpen való részre oszlattatik. Egyik részét hívják kis oldalnak, mindez nagy hídig alá. Ebben vagyon az vár is, ó igen szép kies széles helyen. Az másik városát hívják óvárosnak. Ebben vagyon az akadémia, az Collegium Carolinum, Collegium Angelicum. Ebben az prétórium, az nagy piac, az jezsuitikum kollégium, az nagy híd előtt, az melyből a szegény páterek, bárhogy páterek, mert némelyiküknek az, mint értettem, három gyermeke is volt, egykor minden marhájokat otthagyván kiszaladtanak vala. Ez óvárosban volt szállásom is, az Koronába, hol ételem, italom jól volt. Harmadik részét az városnak hívják Újvárosnak. Ki az múlta, Moldva vizének mentében balkész felől nagy messze alányulva fekszik. Közönségesen beszélik, hogy Prágában vagyon több 75 templomnál. Szép az, az ki az várban vagyon, mert sok császároknak koporsói megékesítették. Nagy hídja vagyon az városnak, az kis oldal nevű várost az óvárossal összefoglalja. Így közbeszéd vagyon felőle, hogy ezen az hídon soha úgy ember által nem mehet, hogy ez három közül valamelyiket rajta nem találna. Vagy fehér lovat, vagy kurvát, vagy pedig barátot. Az császári udvarnak, avagy tündöklő várnak szítusza egy szép parton vagyon. Szép tiszta az piaca, és az egész Prága városának dicsőségét belőle elláthatni. Az várkertből, ha kijő az ember, jobb kézre talál egy gondviselő házra. Itt láthat egy cseréből csinált nagy kondérfazekat, kiben 7 ember beleférne. Egyszer, mint közönséges testű, 9 is belefér. Csodálatos dolog, hogy minemű fazekas hajtotta annak csinálásában a korongot. Hogy ezen végezzem el, fő érsekség vagyon ez városban, melyet a 9. Károly császár 1370. esztendőben emelt.

Végezetül Bosznián és Gribon által nagy szerencsésen ő szent felsége, a szegény bújdosóknak és minden zarándokoknak oltalmazó istene 1618. esztendőben mindeneknek ítéleti és várása kívül hazámba minden kár nélkül bevín, az sok földi és tengeri háborúim miatt lőtt bánatimat, félelmimet és szomorúságaimat velem felejtette. Őszent felségétől várom mostan is minden előmenetelemet. Ifjúi életemnek igazgatását, egészségemnek megtartását, elmémnek, nyelvemnek oktatását, minden cselekedetemnek üdvösséges hasznát. Övé legyen az glória, és dicsőség, és tisztesség. Amen.

0: Európika Varietas, avagy a Változatos Európa. Fejezetek Szepsi Csombor Márton 17. századi útikönyvéből. A szövegeket Takács Márta válogatta. Közreműködött Pap Zoltán, Polgár Géza, Tímár Éva, a Szolnoki Szigligeti Színház művészei. Zenéjét összeállította Török Etel. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a köztársasági elnöki hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyon visszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. A következő hónaptól megújul a Budapest és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a főváros mellett sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről a szervezet alapítója Csizmadia László. Döntését idős korával indokolta. A testület új vezetőjévé a korábbi szóvívőt, ifjabb Lomnici Zoltánt választották meg. Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. Egy ember a romok alá szorult. A helyi tűzoltók munkáját további mentőegységek és kereső kutyás csapatok is segítik. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Keleten elszórtan záporokkal, éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
2: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A szikes tavak az életet jelentik az állatvilágnak. A víz visszatartás lehetőségeit keresik a szakemberek a homokhátság határán.
3: Egy másfél hektáros szikes tó, ez időszakosan kiszárad, illetve elsős időben nagyobb vízállása alakul, és körülötte pedig egy szikes gyep van. Valamikor csak az esőtáblát, most már az kevésbé, van egy halas tó, aminek a vizét engedik újabban ide, hogy mégiscsak legyen benne valami nedvesség.
2: Megtartó, éltető, gyógyító ereje van az agroturizmusnak, amely a vidéki és a városi embernek is egyaránt kínál lehetőséget.
4: Saját tenyésztésű, ugye palósztyúk van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, ez egy látvány. Olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb.
2: A reggeli madárcsicsergés a biológusok szerint azért intenzív, mert a madarak hajnalban még nem látnak, nem tudnak táplálékot szerezni, viszont területet tudnak foglalni a hangjukkal. Harkálylesen jártunk.
5: A harkályok azok nem énekes madarak, tehát nincs bonyolult énekük, azért van jelző hangjuk, mivel nagyon izgalmas a táplálkozásuk, ezért ez megint egy harkály volt. Sokkal egyszerűbben tudnak úgy messzire hangzóan énekelni, hogy dobolnak a fákon.
2: Abban minden környezetvédelmi szakember pártálláson felül egyetért, hogy víz kell a tájba. Az aszályos, rendkívül meleg időben egy apró vízfolt is az életet jelenti az állat- és növényvilágnak. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán a Fényes tónál szakemberek keresték a víz megtartás lehetőségét, uniós pályázatban is reménykedve. Elsőként Vilhelm Ákos természetvédelmi őrrel, majd Pálinkás Csabával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi elnökével beszélgettünk a pusztát járva.
3: Tiszajenőn vagyunk a Fényes tó nevezetű területen. Ez Natura 2000 hálózat részét kép az ő terület.
2: Ami azt jelenti, konyha nyelven, hogy nagyon védett.
3: Igen, jelen pillanatban így is fogalmazhatunk. Hát éppen az előbb a nagyoda fészkelést néztük meg, most pedig a fényes tónak a beömlő csatornáját keressük.
2: Azért egy pici túlzás az, hogy ez tó, bár ilyen nagy szárazságban már ez is tónak számít. Mekkora vízes élőhelye ez, és gyakorlatilag egy hatalmas nagy rét közepén van.
3: Egy másfél hektáros szikes tó, ez időszakosan kiszárad, illetve elsős időben nagyobb vízállása alakul, és körülötte pedig egy szikes gyep van.
2: Ez csak az eső táplálja? Meg a, amit régen belvíznek neveztünk?
3: Amikor csak az eső táplálta, most már az kevésbé, van egy halastó, aminek a vizét engedik újabban ide, hogy mégiscsak legyen benne valami nedvesség.
2: Milyen madaraknak nyújt ez fészkelő vagy akár táplálkozó helyet is, hiszen ma már a víznél nagyobb kincs nem nagyon van.
3: Igen, ez így igaz, és ennek megfelelően ez, mivel viszonylag alacsony, ezért a gázló madarak azok előszeretettel keresik fel, úgy fészkelés szempontjából, mint a vonulási időben. Legörvendetesebb az, hogy a nagyodákat, azokat itt látjuk a helyszínen, és három vagy négy költő párunk is van. Ezen felül cankók vannak még, gólyatöcs, gulipán is van, sőt, a vonulásban még vörös nyakuludat is láttam rajta.
2: Fontos lenne például ezt a tavat, ami már most így tavasszal leszáradóban van, megtölteni egy kis vízzel, vagy ez így jó, hogy a van nyáron leszárad, tavasszal van benne pici víz, hogy jó ez, vagy van-e olyan kifejezés, hogy jó?
3: A szikes tavaknak ez a természet, hogy nyár végére azért jellemzően leszáradnak. A leszáradás késleltetése lenne jó, mert jó lenne, hogyha az itt költő madarak azok fel tudnák nevelni rendesen a fiúkáikat.
2: Van-e valami terv ezzel a területtel? Nem véletlenül vagyunk itt.
3: Hosszabb távon valamilyen megoldást kell rátaláljunk ahhoz, hogy ez a vizes élőhely mint olyan megőrződjön. A Madártani Egyesületnél merült fel annak a lehetősége, hogy területre beérkező vizeket minél jobban megtartsák.
2: Mit lát éppen a távcsövében nézett?
6: Barna réti héját, az pont jó, mert ugye felugranak rá a madarak, és akkor így gyorsan le lehet számolni, hogy akkor hány pár van helyszínen, vagy a vizsgált területen.
2: Nem akarom egyébként itt a vizsgálatot meg a terepfelmérést zavarni, úgyhogy nyugodtan sétáljunk tovább.
6: Megvizsgáljuk itt a csatorna, hol vezet, honnan vezet, meg milyen műtárgy van rajta, hogy az esetlegesen forrás nyújtó live pályázathoz úgymond anyagot gyűjtsünk.
2: Mert uniós forrásból lehet, hogy sikerülne esetleg egy pici vizet varázsolni ebbe a tóba, legalább csak annyit, hogy ne száradjon le oly gyorsan.
6: Hát ha vizet nem is, azt ugye nem tudunk, tehát vízzel akkor tudunk mit kezdeni, ha van.
2: Igen.
6: De az, hogyha ugye van, akkor ne folyjon el. Tehát, hogy azt megnézni, hogy lehet leginkább megtartani a területen, és akkor ehhez gyűjtünk némi muníciót.
2: Meg is érkeztünk ide egy kis árokhoz, nem mély, talán egy méteres. Ezt keresettük?
6: Ez igen, ez lesz az. Hát ugye nem kell ennek mélynek lennie, csak pont mondjuk ott a tónak a szintje alá megy csak néhány centivel, már akkor is ugye elvezeti a vizet, tehát a víznek nem kell sok, néhány milliméter is elég pont, és akkor arra fog menni. Úgyhogy igazából megtaláltuk, amit kerestünk, de majd még bentebb megyünk, mert bentebb még van egy műtárgy, azt még meg szeretnénk nézni, hogy ez mire is alkalmas.
2: Szorosan együtt kell dolgozni például a vízügyel, hiszen hogyha van műtárgy, azt a vízügy nyithatja, zárhatja, földi halandó ahhoz nem piszkálhat hozzá.
6: Vízügy, nemzeti park, Madártani Egyesület, hát mindannyian közösen keressük a megoldást. Ezeket hogy tudjuk megőrizni, ezeket az élőhelyeket?
2: Gyanítom, hogy a kiszáradással, az elsivastagosodással, az aszállyal, a víz nélküliséggel egyre inkább összefognak ezek a szervezetek egymással, így a bajban.
6: Bizakodók vagyunk mindannyian, minden szereplő, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a jövőben így lesz.
2: Tó körül számít az valamit, hogy itt van víz? Vagy ez ugyanolyan gyep, mint bárhol máshol? Vagy esetleg látszik az, hogy itt azért van valamennyi víz? Akár a növény, akár az állatfajok tekintetében.
6: Hát nyilván ott, ahol jobban megrekedtett, mélyebb területet, nyilván teljesen más növénytársulások vannak, mint itt föntebb, de az látszik, hogy szikes, tehát hogy ez már olyan kiskunsági jellegű ez a rész, tehát már itt vagyunk a szélén tulajdonképpen a kiskunságnak.
2: És a vadvilág tekintetében gondolom, hogy ide nem csak madarak járnak, hanem akár emlősök, patások is inni.
6: Hát nyilván minden használja, ami a környéken vannak, nem csak a madarak természetesen. De egyébként az egy szerencsés hely, mert tulajdonképpen karnyújtásnyira vagyunk a Tiszától, de ez már egy teljesen más élőhely. Abszolút egy másik arca a magyar flórának és faunának.
2: egy picit arrébb gurultunk az autóval, gyurgyalagok vannak fölöttünk, talán a legszínesebb hazai madár.
3: Így van, ez az egyik legszínesebb hazai madarunk. Egy különleges telep mellett állunk, ahol az általánostól, vagy a megszokottól eltérően nem partfalban fészkelnek, hanem a sima homokföldön készítik az üregeiket, és akkor abban...
2: Pedig ilyen homok lösz falban szoktak együtt a parti fecskékkel, itt meg simán a gyakorlatilag a talajon vízszintesen.
3: Így van, az öntés talajon szépen fogják magukat, és beleásnak a földbe.
2: Nem folyik be az eső?
3: Úgy látszik, hogy nem, mert ez már több mint 10 éves telep. És hát néha róka szokta meglátogatni őket, és egy-két üreget kiás, 90 darab üregből 4-5 darabot szokott predálni. Jó, mélyre leássák, és akkor ott már nem hallja meg őket a róka.
2: Az pedig ott egész ő.
3: Igen. 90-valahány üreget is sikerült megszámolni. Meg volt egy nagy tűz is.
2: Tűz?
3: Igen,
2: itt?
3: Persze. Hát itt ez, amióta nem legeltetnek, azóta begyomosodott a terület. Kiszáradt teljesen, és akkor volt egy seregi leszállt a középfeszültségű vezetékre, áramütést szenvedett, és a tolla, az égő toll az meggyújtotta a növényzetet. Tűzoltók ki kellett vonuljanak, és el kellett oltsák meg.
2: Jól tudom, hogy a gyurgyalag a méhészeknek nem egy nagy barátja?
3: Igen, ahogy az egyik népi neve is mutatja, azt mondják rá, hogy méhészmadár. Nem igazán szeretik, mert mindenféle rovarokat eszik, és előszeretettel fogyasztja a méheket is. El tudja kapni, szépen a fullánkját ezt kiszedi, és akkor utána megeszi.
2: Méhkaptár, vagy egy méhészet, az terített asztal az a menza.
3: Így van, hogyha a közelben méhész telepszik a telep közelébe, az nem sok mézet fog betakarítani.
2: Az aprócska fényes tó, reméljük, fényes jövő előtt áll. Ha sikerül vizet kormányozni a területre és elzárni az elfolyás útját, akkor a pusztítóan meleg száraz időben is élőhelyet nyújthat állatnak, növénynek egyaránt. Fontos helye van a turizmus palettáján az agroturizmusnak, hiszen az agroturisztikai szolgáltatók egyszerre jelenthetnek attrakciót az élménygazdagságok lehetőségeinek kihasználásával, illetve működhetnek gasztronómiai szolgáltatóként is. Azon túl, hogy a szolgáltatók erősítik egy térség turisztikai vonzerejét, egyben növelik a vidék megtartó erejét, illetve a helyi termelők számára lehetőséget biztosít a turizmusban való megjelenés a több lábon állásra. Erre ad szép példát a mátranováki faluhely major. A riporter Tarnóci László.
7: Visszatérő vendég a faluhely majorban. Mi az, ami visszahozza önt?
8: Nyilván az állatok az egyik számomra, másrészt meg ez a teljesen nyugodt környezet. Ez itt egy ilyen varázslatos hely.
7: Reggelente itt kukorékol a kakas, olykor felugat a kuvasz, városi ember fülének.
8: Ez ennél sokkal több. Annyi minden van itt. Minden egyes nap, minden egyes pillanatban mindig valami más. Más szólít, mást fedez fel az ember itt, mást hal, más madarakat hal ki a tájból.
7: Igen, gyurgyalagok rebbentek föl az elő fölöttünk.
8: Igen, vagy más évszakokban is teljesen más arcát mutatja ez az egész.
7: Ön honnan érkezett?
8: Budapestről, de ez a természet szeretet, ez így mindig is megvolt.
7: Itt galambok, tyúkok, rackák, sokféle állat, ami tenyésztésben van, és ami asztalra is kerül.
8: Igen.
7: Mi az, ami kedves az ön számára ebből?
8: Minden évben vannak más malacok, vagy ugye voltak ludak, kacsák is. Akárhányszor visszajövünk, mindig más-más állatok vannak, őket is így jó felfedezni. Ettől függetlenül, hogy tudjuk, hogy ők valószínűleg jövőre már nem lesznek itt.
7: Mennyi időt lehet itt eltölteni, és mit ad az itt eltöltött idő?
8: Hát milyen 2-3 napra szoktunk jönni, de én itt ellennék egy hetet is, sőt beállnék ide segíteni Gyula bácsinak, meg vele is olyan jó beszélgetni, Ádámmal is, Dáviddal is, bárhol itt az egész környéken, fönn a dombon, itt lent, a nap bármely szakában, mindenki olyan kedves.
7: Önök honnan érkeztek?
9: Szegedről értünk.
7: Hát más vidék, ez a dimmes dombos nógrádi táj.
9: Igen, de ez is gyönyörű. Szép az Alföld is, és szerintem nem csak nekem szép, de ez gyönyörű, ez a vidék ezzel a rengeteg dombbal, meg mindennek.
7: Hogy találták meg a faluhely majort?
9: Ide hozott minket a szívünk.
10: De ez abból ő talált ránk.
9: Igen.
10: Valahol
9: nem tudom,
10: felugrott és...
9: Osztotta még velünk a mesét, megszületett ez a tavasz-nyár-ősz-tél, meg a szobákat, meg mindenfelét, és akkor úgy éreztük, hogy ide kell jönni.
7: Juhódályokból kialakított szobák.
9: Fantasztikus. Tehát az a fajta tehetsége, hogy hozzányúl a gazdája azokhoz a dolgokhoz, amik egyébként az enyészetté lennének, és mégis egy új életet adott nekik. Szerintem fantasztikus.
10: Igen, tökéletes újrahasznosítás.
9: Igen. Igen, mi is ezt az utat választottuk, és nagyon remélem, hogy egyébként ezt végig is tudjuk járni, mert az újrahasznosítás meg a régi világnak a folyamatosságát, azt valahol vissza kéne adni a fiataloknak, mert ők megkeresik.
7: Ebben a nyárias jó időben mind többen keresnek úti célokat maguknak, az is egy jó választás, ha valaki az agroturisztikát veszi célba, a vidéket, a természetközeli életet. Földi Gyula juhtenyészete, világversenyeket nyert törzstenyészet.
4: Ilyen egyszerűen a tenyésztés szükséges. Más kisebb állatfajokat is tartunk, aminek a generációváltása ugye gyorsabb, és ezt használjuk fel a tenyésztésben a juhoknál. De ez egyben látvány is természetesen az ide látogatóknak, tehát nem csak annyi van, hogy megnézünk egy juhászatot, aztán megyünk tovább, hanem azért saját tenyésztésű, ugye palósztyúk van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, de akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, mert ez a falusi lét, ez annyit jelent, hogy még nem város. Ebből adódik, hogy ez egy látvány. És mivel, hogy ez egyfajta bemutató gazdaság is, egy mintatelep is, ezért olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb. Sok helyen ugye nem így vannak az állatok, hanem telepszerűen, vagy akár, hogy így viszont látványos is, és érdekes is.
7: A természetterápiájával hív Földi Ádám vendégeket ide.
11: A természetterápia az nálam egy sajátos fogalom. Ezt használják sokan az erdőfürdőzés szinonimájának, de itt egy kicsit többről van szó. Maga az, hogy az ember kiszakad a megszokott hétköznapokból, és belezökken vissza egy természetesebb rendbe, ahol az időnek megvannak a saját ciklusai, megvan a saját ritmusa, ez már önmagában terápiás jellegű. De arra törekszem, hogy minden tagját az élővilágnak jobban megismerjem. Nem feltétlenül csak több ismeretet szeretnék gyűjteni róluk, hanem egy picit az ő varázsukat szeretném megismerni. Ha az embernek van mondjuk egy macskája, akkor tudja, hogy milyen egy macska úgy igazán, mivel én nagyon sokat foglalkoztam a néphagyományokkal.
7: Néprajzkutató becsületes szakmája szerint.
11: Igen, igen. Ezért nyilván felfigyeltem rá, hogy a régi ember számára minden élő az egyben szimbolikusan is megidézett valamit. És ezt a szimbólumot használom ebben a terápiában, mert hogyha megérkezik valaki hozzánk, mondjuk szálló vendégként is, leülünk beszélgetni egy kicsit, elég hamar kiderül, hogy ő épp milyen élethelyzetben van, mi az, ami kitölti most az érzelem világát, a gondolat világát, és ehhez, ismerve ezt a szimbolikus nyelvet, tudok ajánlani sokat tenni neki. Hogy mi lenne most az élővilágban, aminek a közelségét úgy kereshetné, megpróbálhatná, egy kicsit foglalkozhatna vele. Ez jelenti számomra. Mivel egy gazdaságban van a völgy, ezért a jószágok azok adottak. Rengeteg házi állatunk van, rengeteg olyan egyéb képviselője van itt, például a szarvasok, bárcsak ne lennének ennyire közel, vagy akár a farkasok körülöttünk, de az udvarban rengeteg olyan növény van, amelyeknek a közelsége, például csak mondok egyet, ha már itt a szimbolikus nyelvet említettük, mondjuk a nyárfák. Már az ókori irodalomban is ugye a költők vagy a jósdáknál is például a rezgő nyárnak a leveleiből próbáltak olvasatokat megtalálni. Szóval, hogy itt van az élővilág egésze, az a különbség, vagy az az érdekes, hogy mi hogyan tekintünk rá, valóban élőnek-e?
2: Van mit tanulnunk a természettől, s erre jó iskola nyaralás idején az agroturizmus, amely lelassítja élettempunkat és alkalmat ad a vidékhez, önmagunkhoz és a természethez való közelkerülésre. Zöld hírek a kék bolygóról. Nagyszabású vízügyi fejlesztés indul a Békés megyei félhalmi holtágrendszernél, hogy hatékonyabban kezeljék az aszály és a vízhiány problémáját. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság tervei szerint a Körös Tarcsa, Csárdaszállás és Gyomaendrőt térségében található holták teljes megújuláson megy keresztül. A fejlesztés során kikotrással eltávolítják a felhalmozódott iszapot, így a holtág jóval több vizet tud majd tárolni. Emellett elbontják a vízáramlást akadályozó régi földműveket és korszerűsítik a zsiléprendszereket is. A beruházás célja, hogy a jövőben több víz jusson a térség gazdálkodóinak és természeti területeinek, miközben csökkentik az aszály okozta károkat és javítják a vízgazdálkodás hatékonyságát. Új Noé bárkája nevű bemutatóhellyel bővült a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje, ahol védett és fokozottan védett őshonos növényfajokat mutatnak be a látogatóknak. A gyűjtemény célja, hogy egy helyen tegye megismerhetővé azokat a ritka növényeket, amelyeket a botanikus kert szakemberei évtizedek óta gondoznak. Az új, bárka alakú bemutatótér szimbolikusan a veszélyeztetett fajok mentésére utal. A kertben jelenleg 142 védett növényfaj látható, miközben Magyarországon közel 800 növényfaj áll természetvédelmi oltalom alatt. A gyűjtemény nem csak látványosság, hanem oktatási és szemléletformáló szerepet is betölt. Információs táblák ismertetik a természetvédelem történetét, valamint a veszélyeztetett növények szaporításával és visszatelepítésével kapcsolatos munkát. Az új részleget iskolai programok és ismeretterjesztő foglalkozások számára is használják majd. Ismeretlenek ellopták a védett fekete kökörcsin teljes 86 tőből álló állományát a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez tartozó Bosoki Szőlőhegyről. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett. A fekete kökörcsin a térség egyik legkedveltebb vadvirága, egyetlen tövének természetvédelmi értéke 10 000 forint. A helyiek szerint az eset nem csak jelentős természeti, hanem komoly erkölcsi veszteséget is okoz a közösségnek.

0: Tudták, hogy a madarak a párzási időszakban hangokkal védik a territóriumukat? Énekükkel egyfajta akusztikus védőhálót alakítanak ki. Leginkább hajnalban hallatják a hangjukat, hiszen ez számukra a legkedvezőbb időszak energiagazdálkodási szempontból. Miután túlélték az éjszakai hideget, a reggeli órákban kezdik kiterjeszteni ezt a hangkerítést. Ilyenkor a madarak még nem látnak eléggé ahhoz, hogy táplálékot keressenek, viszont a hangjukkal már képesek jelezni és védeni a területüket. Fújsz Tibor István okleveles biológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa szerint a harkályok például dobolással, kopácsolással kommunikálnak. Riporterünkkel Királyhegyi Zsuzsannával a budakalászi ártéri erdőben figyelték meg a harkályok viselkedését.
1: Ott van, ott repül.
2: Ott.
3: Ő az?
1: Látom.
2: Ez egy tarka harkály, valószínűleg nagy tarka harkály. Vegyük fel a hangját.
1: Nagyon szép madár, viszonylag kis testű.
2: Igen, de a tarka harkályok közül ezek a nagyobbak. A harkályok azok nem énekes madarak, tehát nincs bonyolult énekük, azért van jelző hangjuk. Mivel nagyon izgalmas a táplálkozásuk, ezért ez megint egy harkály volt. Sokkal egyszerűbben tudnak úgy messzire hangzóan énekelni, hogy dobolnak a fákon. Ugye a harkályoknál azt mondjuk, hogy a fák doktor, ez az a klasszikus kép, hogy a fán kopogtat, talál valamilyen fában élő lárvát, rovarlárvát, és akkor ezt kivési a csőrével, majd a nyelvűvel, ami nagyon hosszú, messze kiöltető, és a végén pici orgok vannak, ezzel kihúzza a lyukból ezt a lárvát. A harkályok ezt a dobolást, ezt nem csak, tehát magát a favésést nem csak táplálékszerzésre, hanem területkijelölésre, illetve párszerzésre is használják.
1: És ezt dobolásnak hívjuk, tehát nem kopácsolásnak, mert ugye fakopáncs, vagy úgyis lehet.
2: Igen. Magát azt a folyamatot, amikor kimondottan ilyen párzási céllal, vagy területkijelölési céllal végzi ezt a kopácsolást, azt nevezzük dobolásnak.
1: Most olyan fát keresünk, amiben meg tudjuk figyelni a harkály dobolásának a nyomait. Mit keresek, mit nézek, hát ha tudok segíteni?
2: A fatörzsön, vagy az ágakon látunk-e olyan szabályos kör alakú nyílásokat, amit láthatólag nem a gombák által okozott korhadás indított el, hanem ezt a madarak vésték. Vagy egy másik árulkodó az jel az lehet, hogyha a földön, a fa alatt friss forgácsokat látunk. Na most itt nézze meg, ez egy gyönyörű példa arra. Itt van egy elszáradt nyárfa.
1: Azt a minden itt tele van harkály,
2: ha
1: megnézi, nyommal.
2: Olyan hatalmasak, hogy ez fekete harkály, tehát ez a legnagyobb hazai harkályfajnak a kopogtatásából készül. Ezek az üregek, ezek ugye nem folytatódnak lefelé a fába egy ilyen nagyobb költőüregbe, ezeket azért készítette a harkály, mert itt táplálkozott.
1: Na, menjünk akkor közelebb.
2: Csak óvatosan, mert ez nagyon sáros, én előre megyek, jó, megnézem. Tehát ha ilyen zajt hallunk, akkor a harkály keresi a táplálékát, ugye abból, hogy itt milyen a hangja, itt egy keményebb rész, itt milyen a hangja, a vízhangok alapján tudja, hogy hol érdemes kivésni a fát.
1: Hol üregesebb?
2: Hát meg hallja azt, hogy gyakorlatilag hol van az a járat a kemény fában, közben egy kakuk énekel a túloldalon. Tehát igazából ilyen hangokat hallunk, akkor az még általában a felderítés, és amikor ilyen sorozatokat, akkor kezdje el kivésni. Ugye van nálam egy ilyen kis picike kés, ez direkt ezzel a céllal hoztam.
1: Most megnyitjuk egy kicsit ezt a vájatot.
2: De nézze meg, hogy itt gyakorlatilag az ujjam eltűnik ebben a résben. Ha megnézzük ezeket a magasabban elhelyezkedő réseket, hát oda az öklöm simán elférne. Ebből a fából egy ekkora rést kivágni, még egy ilyen zsebkéssel is, tehát nem a puszta körmömmel, az nagyon kemény munka lenne. Na és ez az, amit szerettem volna önnek elmesélni, hogy a mérések szerint, amikor egy harkály egy ilyen fába készít egy vésést, akkor az történik, hogy az egész testét megmereviti, és akkor mint egy felhúzott rugó így előre lendül, és ez akár másodpercenként 20-szor is bekövetkezik. Ami ebbe csodálatos, hogy az előre mozgásnak a sebessége az ilyen 25 méter per szekundum, az nagyjából 80 km per óra. Tehát képzelj el, hogy 80 km per órával én az arcommal nekiessek ennek a fának, annak mi az eredménye? minimum egy agysebészi beavatkozás, de inkább halál. Na és ez másodpercenként 20 akárhányszor. És ahhoz, hogy egyáltalán bírja a tempót, ugye az izmai dolgoznak, ezeket a rövid sorozatokat meg kell szakítani, hogy lehűljön. De, amikor
1: tehát annyira felforrósodik ettől a sebességtől, az izommunkától, hogy meg kell állni, lehűlni.
2: Egyrészt ugye felmelegednek, meg kell állni, másrészt ezt a hatalmas energiát, ezt valahogy fel kell dolgozni, mert különben agyrázkódás kapna, vagy szétkenődne a buksi a fán.
1: Egész közel van most.
2: Az erdei pincsünk szól. Ez az erdei pincs hangja. Ez pedig a harkály. Megint valószínűleg nagy fakupán, csak nem látom a buksiját. Én azt gondolom, hogy a harkályok azért ilyen csodálatosak, mert egy nagyon izgalmas táplálkozási módszerrel ki tudnak aknázni egy olyan táplálékforrást, amit más madarak nem. És ezt az alkalmazkodást kihasználva pedig a párosodás érdekében olyan hihetetlen dobszólókkal küldik el a szerelmi dalaikat, ami nekünk az életünkbe kerülne.
0: Sokféle harkály létezik. A fekete harkály, fehér hátú, balkáni, kis, közép és nagy fakopáncs, a zöld és a hamvas küldő, valamint a nyaktekercs. A családhoz tartozó fajok világszerte megtalálhatóak, és mivel nem költöző madarak, egész évben megfigyelhetőek. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk a mikrofonnál, Ceglédi Edit és Néveri Igor, főbb híreink először röviden.
2: Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
1: Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult.
2: Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé és nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek, és azóta is védik, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón.
2: Magyar Péter, miután lejárt a korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, azt mondta, a Sándor palotában ismét tájékoztatta az államfőt, hogy ha nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvény módosítások kidolgozását.
3: Mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
1: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából, az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve, fogalmazott a köztársasági elnök a közösségi oldalán, miután ma a miniszterelnökkel tárgyalt.
2: Súlyog Tamás hozzátette, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmánya szerepét. Az államfő szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt, és mint fogalmazott, ezt az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.
1: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.
2: Gulyás Gergely azt mondta, szerinte alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
4: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt.
1: Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke az országgyűlésben.
2: Torockai László Magyar Péter azon vágyaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
5: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banánköztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni, egy demokráciában, Európában ez lehetetlen.
1: Az ipari méretű korrupció leállítását, a visszaélések elleni határozott fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását nevezte múlt heti brüsszeli tárgyalásai legfőbb témájának napirend előtti felszólalásában Magyar Péter az országgyűlésben.
2: A kormányfő hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon a kabinet nem tett engedményeket az illegális migráció, Ukrajna támogatása vagy ideológiai kérdések ügyében, a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatala érdekében. Hozzátette, a brüsszeli elvárások teljesítése egybeesik a magyar választók akaratával és a kormány munkájával.
1: A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani.
2: Totyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizikai, kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
6: A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is, tehát ebbe is valami lépés kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
1: Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről a szervezet alapítója Csizmadia László. Döntését idős korával indokolta.
2: A testület új vezetőjévé a korábbi szóvívőt, ifjabb Lomnici Zoltánt választották meg. A szervezet az elmúlt több mint másfél évtizedben támogatta a Fidesz-KDNP kormányt, az alapítvány által kezdeményezett békemenetek, az Orbán kormányok melletti kiállás szimbólumaivá váltak.
1: Ezen a héten, holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid a döntést a nagy érdeklődéssel indokolta. Utóbbit a szociális és családügyi tárca beköltözése előtt álló üres időszakban tekinthetik meg az érdeklődők. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni.
1: Észak-Magyarország és Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél a tavaszi időszakban. A legtöbben a kulturális és városi kikapcsolódási lehetőségeket keresték.
2: A nyári előfoglalások azonban már azt mutatják, hogy a vakáció idején a turisták a fürdővárosokat, a vízparti településeket részesítik előnyben, számolt be a részletekről a szállás.hu szóvivője. Kelemen Lili hozzátette, az adatok alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen. A vendégek csaknem fele 70 és 170 ezer forint között költ szállásra a nyári pihenés alatt. A szóvivő hangsúlyozta, tavaszi időszakhoz képest a szünidőben a turisták szappihenést terveznek.
7: Egyértelműen látszik, hogy a nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is meghosszabbodik, különösen az előfoglalást megszevő vendégek körében. A foglalásainknak jelenleg a 22%-a már 5-6 vagy ennél is több éjszakára, tehát klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbbnek azonban még mindig a 3 éjszakás tartózkodási idő számít a foglalásainknak a 25%-ával. Ezen kívül a foglalásoknak a 22%-a 2 éjszakára, 19%-a pedig 4 éjszakára szól.
1: Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron.
2: Egy ember a romok alá szorult, a helyi tűzoltók munkáját további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is segítik. Cserpalkovics András polgármester arról tájékoztatott, hogy a romok alá szorult áldozat életben van. Sikerült felvenni vele a kapcsolatot, kimentésén folyamatosan dolgoznak.
1: A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte héten.
2: Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: A délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak nevében is köszöni a figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlott. Kalendárium.
8: Jótékonysági gála estet tartanak a Víg Színházban a színházi háttér dolgozók támogatására június 3-án. A gála rendezője Peller Károly színművész lesz a vendégünk. Duna Nemzetközi Színházi Fesztivál Győrben június 3-ától. Vázarelli 120, kortárs művészek kiállítása a Pécsi Zsolnai negyedben, és a szombathelyi Szavária Szimfonikus Zenekar következő évadának programjai.
0: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
9: Mit szól hozzá, hogy a román hatóságok erőszakkal kilakoltatták a Premontrei rend apátját a nagyváradi rendházból? És ön szerint milyen mértékben növeli Budapest nemzetközi tekintélyét a szombati Bajnokok Ligája döntő?
0: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
10: 1-2-3. Minden nagy összecsapás előtt. Ez nem játék. Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
11: Madarat tolláról, embert
12: kabátjáról.
10: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
13: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Nyelv és közösség. Egy különleges kutatás vizsgálja az együttélés és a párbeszéd lehetőségeit Tiszavasváriban.
14: Megkeressük a helyieket, és arra kérjük őket, hogy velük együtt végezhessünk kutatást. Őket is bevonjuk, nem csak az adatgyűjtésbe, tehát nem csak kérdezünk tőlük dolgokat, hanem az adatok értékelésébe és feldolgozásába is.
13: Kamasz bőrápolás. Egyre fiatalabbak használnak felnőtteknek szánt kozmetikumokat.
15: Hogyha bemegyünk egy drogériába, ömlik ránk az a rengeteg krém, és személy szerint én is nehezen igazodom ki rajta, semennyire nem értünk hozzá. Itt is hiszünk annak, amit egy skinfluencer, egy bőrinfluencer magára ken, és azt látjuk, hogy ő szép tőle.
0: Trendidők.
13: Hogyan lehet a nyelv az együttélés, a kölcsönös megértés és a közösségi részvétel eszköze? A többi között erre keresik a választ annak a különleges kutatásnak a résztvevői, amely Tiszavasváriban vizsgálja a kétnyelvű roma és az egynyelvű nem roma közösségek kapcsolatát. A részvételi kutatás lényege, hogy a helyiek nem csak szereplői, hanem aktív alakítói is a közös munkának. Saját tapasztalataikkal, történeteikkel és véleményükkel segítik a kutatókat. A program részeként 2024 óta egy helyi folyóirat is készül, amely fórumot ad a közösség hangjának és segíti a párbeszédet. A kutatás céljairól és tapasztalatairól Takács Ádám beszélgetett dr. Heltai János Imrével, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docensével.
16: Ez a kutatás egy részvételi kutatás. Na de mit is jelent ez pontosan?
14: Részvételi kutatásban

0: hogy együtt szedjük össze az életükről azokat a dolgokat, amik a kutatás tárgyaivá válnak, és velük együtt beszélgetünk ezekről. Azzal is jár ez, hogy a hagyományos kutató szerepe is átértékelődik, mert az ő élete is részévé válik a kutatásnak, és ez egy ilyen kiegyenlítettebb viszonyhoz is vezet az emberek között.
1: A kutatásuk helyszíne tiszavasvári, itt zajlik ez a részvételi etnográfiai kutatás. Vannak hivatásos és civil kutatók, de hogyan működik ez az adatgyűjtés? Miket csinálnak itt a résztvevők?
0: Ennek a kutatásnak a témája az, hogy hogyan lehet javítani a romák és a nem romák közti együttélést. Elsősorban a ottani roma emberek által beszélt cigány nyelv mindennapi megjelenítésén keresztül. Ezt a nyelvet egyébként romani nyelvnek is nevezik. Ez úgy néz ki, hogy közösen szerkeztünk egy folyóiratot, ennek a címe Duijéne ketten. A Duijéne ugyanezt jelenti, tehát, hogy ketten, két ember együtt. Ennek a folyóiratnak a szerkesztőbizottságába a hivatásos kutatók, azaz én, kollégáim, hallgatóim meghívtunk tiszavasvári civil polgárokat is, romákat és nem romákat egyaránt, és így összejött egy kb. 16-18 fős szerkesztő bizottság. Minden folyóirat számnak kijelölünk egy témát, például a lakhatás témáját, vagy a megélhetés témáját. Sokat gondolkodunk ezekről a kérdésekről a helyiekkel együtt, megbeszéljük, hogy őket ez hogyan érinti, milyen kapcsolódások vannak e tekintetben romák és nem romák között, milyen feszültségek vannak e tekintetben a felek között, és mindenki néha összeállva egymással, többen, néha pedig egyedül ír egy-egy szöveget. Majd ezeket a szövegeket a szerkesztőségi üléseken megbeszéljük, egységesítjük.
1: Makula Attiláné, Rostás Melinda, a kutatócsoport egyik helyi résztvevője.
2: Nekem a Duijéne azt jelenti, hogy magyar cigány. Barátság, vagy együttélés, vagy munkaviszony is, hogy ne legyen az, hogy na most te cigán vagy, én magyar vagyok, én nem állok veled szóba, hanem az, hogy emberek vagyunk, ugyanolyan emberek, és nekem az lenne a legfontosabb, hogy ne azt nézzük mi se, meg a nem romák is, hanem azt nézzük, hogy emberek vagyunk. Igazán ez a legfontosabb, hogy fogadjanak el minket. Viszont a romák felől is fogadják el úgy a magyarokat, ahogy vannak ők is. Ugyanúgy, mind a két oldalról. Mi is, meg a nem romák is. És én úgy látom, hogy lesz ennek eredménye, mert vannak már magyarok is, akik kifejezetten kíváncsiak azra, hogy miről írunk, meg hogy írjuk meg az újságokat.
1: Most Stifler Síró Zsuzsát, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatóját kérdezem. Egyetemi hallgatóként milyen részt venni egy ilyen kutatásban? Egyáltalán mennyivel másabb egy ilyen részvételi munka, mint egy hagyományos vizsgálat?
3: Teljesen más az, amikor az ember csak tanul bizonyos elméletekről, és amikor tényleg részt is vesz a kutatásban. És ez a részvételiség szerintem egy nagyon csodálatos dolog. Nem csak tudományos szempontból, hanem emberileg is ad. Ugye nem hagyományos értelemben vett adatokat gyűjtünk, hanem perspektívákat ismerünk meg, és például ugye ezeknél a romani nyelvleckéknél, amiket csináltunk, az egyik roma asszonynál Elizabeth házában gyűjtöttük össze ezeket a kifejezéseket. Nem gondolná az ember szerintem egy külső szemlélő, hogy ilyen egy úgynevezett adatgyűjtés, de például elmegyünk hozzájuk, és akkor Elizabeth és a lányai elmagyarázzák nekünk, hogy ők hogyan használják a saját nyelvüket.
1: A tudományos világban ez trendnek mondható, hogy egyre több az ilyen részvételi kutatás, vagy ez egy teljesen új irány, amit önök honosítottak meg?
0: Mindenképpen trendnek mondanám azt, hogy sok az ilyen részvételi vagy kollaboratívnak is szokták ezt nevezni, ugye együttmunkálkodás, együtt dolgozás, azt jelenti ez a szó. Ezeknek egyre nagyobb hagyománya van, a nyelvészetben szerintem meglehetősen újszerű. Én meg vagyok arról győződve, hogy erre felé megy a tudomány világa, és hogy ez egyre jellemzőbbé fog válni. Én magam már azt is hajlamos vagyok gondolni, hogy én már nem szeretnék máshogy tudományt művelni ezen túl, csak így.
4: Trendidők. Ma már nem ritka, hogy 10-12 éves gyerekek is olyan bőrápolási termékeket használnak, amelyeket eredetileg felnőtteknek fejlesztettek ki.

0: Az online videók és közösségi oldalak hatására egyre több kamasz próbál ki erős hatóanyagú krémeket, hámlasztókat vagy arcmaszkokat, anélkül, hogy tisztában lenne azok valódi hatásával. A szakemberek szerint ez nem csak bőr problémákhoz vezethet, hanem a fiatalok önképére is hatással lehet. Hogy mi áll a jelenség hátterében és milyen szerepe van ebben a közösségi médiának és a szülőknek, arról Major Eszter Anna beszélgetett Hima Ágnes kozmetikussal.
1: A mai fiatal generáció nagyon-nagyon tudatosan, és most a hallgatók nem látták, de idézőjelet használtam, oda akar figyelni a bőrápolási rutinjaira. Jót tesznek ezzel, illetőleg e tekintetben mennyi edukációt kapnak adott esetben mondjuk a szüleiktől?
2: Már nagyon tudatosak vagyunk, vagyis hát ez a generáció már legalábbis nagyon tudatos szeretne lenni, de mégis sajnos az interneten az, ami a hölgynek jó, azt gondolja, hogy hú, hát, hogyha ő ilyen szép lett, akkor majd én azt magamra kenem, és én is ugyanilyen gyönyörű leszek, de nem biztos, hogy az nekem jó, mert az mondjuk egy hámlasztó. Ezután az adott kisalaj nem használ fényvédőt. Megkapja a nap, és egy-két éven belül hatalmas pigmentfoltok jelennek meg, elvékonyodik a bőr. Tehát az, hogy célzott bőrápolás kevés tudással, avval eléggé sokat tudunk ártani a bőrünknek. Én azt vélem felfedezni, hogy a mostani generációt egy olyan, ha szabad így mondani, generáció neveli, akinek a tudatos bőrápolás még egyáltalán nem volt ott a mindennapjaiban. Hogyha szabad egy gondolatot ide tenni, hogyha bemegyünk egy drogériába, ömlik ránk az a rengeteg krém, és személy szerint én is nehezen igazodom ki rajta, semennyire nem értünk hozzá. Itt is hiszünk annak, amit egy skinfluencer, egy bőrinfluencer magára ken, és azt látjuk, hogy ő szép tőle. Nem tudjuk, hogy ő azt hányszor használta. Nem tudjuk, hogy használja egyáltalán. De elhisszük, mert ő szépen néz ki. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy jót teszünk-e.
1: Ennek mennyire lehet még külön veszélyforrása az a fajta közösségi nyomás, ami ránehezedik a mostani fiatal generációra?
2: Ez a másik nagy veszély. Nincs önismeret és nincs önelfogadás. Kicsit ez a tucat érzete van az embernek, hogy mindenki ugyanúgy szeretne kinézni, ugyanakkor a szájjal, ugyanakkor a nózival, ugyanolyan hosszú hajjal, ugyanakkor a szempillával, és az egyéniség és az önmagunk az eltűnik. Lehet, hogy nekem van egy horgasorrom, de én ettől vagyok különleges, vagy van egy rés a fogam között, de én ettől vagyok az, aki vagyok. Nyilván ez nem egy bőr adottság, de akár ez is egy önelfogadási rész. Tehát ne akarjunk úgy kinézni, mint a többiek, hanem lássam meg önmagamban azt a különleges dolgot, amitől én vagyok az, aki. Ez a filterezés, ez az állandó korrigálás, Photoshop és társai nagyon-nagyon rossz irány, és egy hatalmas nyomás van én szerintem a mai fiatalokon.
1: Felelős szülőként mit tudunk ezzel ellen tenni, hogyan tudjuk támogatni esetleg a csemetéinket?
2: Én mindenképpen, ha nem is állandó felügyelettel, de egy szakemberbe vonnék, nemtől és kortól függetlenül egy diagnózis, tehát, hogy annak az adott kis gyermeknek mi a bőrtípusa, és onnan elindulni. Én, ha tehetném, egészségnapon, iskolai napon fölhívnám erre külön a figyelmet, iskolákban is.
1: Például az érzékelhető adott esetben a mostani fiatalabb generáció bőrtípusán vagy bőrkezelésén, hogy konkrétan hamarabb érnek.
2: Igen, nagyon érezhető. 9-10 éves gyerekek járnak bőrtisztításra. Tehát az, ami lehet azt mondani régen volt, mondjuk 15 éve, hogy igenis az első nővérés folyamatában jelennek meg úgy igazán az, hogy zsíros bőr, hogy a pattanások, aknék, stb. Ez most jóval előbb. A szőrnövekedés is előbb történik. Nem csak kívülről érnek. Itt még egy fontos gondolat, hogy itt viszont egy szülői felelősség van abban, hogy nem szabad őket lekezelni és lenyomni, hanem igenis meg kell őket hallgatni, mert már más problémáik vannak, mint nekünk voltak.
0: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
3: Úttörő genetikai vizsgálat. Egészséges kisfiú született a Semmelweis Egyetemen egy olyan genetikai eljárás segítségével, amely még embriókorban kiszűri az örökletes SMA betegséget. A módszert Lombik program során alkalmazták, és ez az első hazai eset, amikor teljes egészében állami ellátásban született gyermek ilyen vizsgálat után. Az úgynevezett preimplantációs genetikai diagnosztika lehetővé teszi, hogy az orvosok még a beültetés előtt megvizsgálják az embriók állapotát. A technológia több súlyos, örökletes betegség felismerésére is alkalmas. Regolit bányász robot. Az amerikai Virginiai Egyetem hallgatói egy olyan robotot fejlesztettek, amely a hold nyersanyagainak kitermelésében és szállításában segíthet majd, emellett védőgátakat is építhet a leendő holdbázisok köré. A fejlesztés azért fontos, mert a regolitból később akár rakétaüzemanyag is készülhet, a talaj pedig védelmet nyújthat az űrhajósokat érő sugárzással szemben. Mesterséges szaruhártya. Spanyol kutatók halpikkelyek felhasználásával fejlesztettek ki mesterséges szaruhártyát, amely a jövőben alternatívát jelenthet a donor átültetésekkel szemben. Az implantátum átlátszó, ellenálló és jól együttműködik az élő szövetekkel. A fejlesztés azért lehet jelentős, mert világszerte gondot okoznak a donor szaruhártyák hiánya miatti hosszú várólisták. A laboratóriumi és állatkísérletek biztató eredményeket hoztak, ugyanakkor a technológia alkalmazásához még további vizsgálatokra és emberi tesztekre lesz szükség.
0: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édes

0: napot kívánok, Bordi András vagyok. Hallgatói kérdésekre válaszolunk mai műsorunkban. Cegléd István írta a következőket. A napokban belegabolyodtam egy mondatba. Egy idős asszonyról és két fiáról van szó. Az asszony eltávozott közülünk, és én a fiairól szerettem volna mesélni. Ha azt mondtam, hogy volt két fia, az szerintem azt jelenti, hogy a fiúk hunytak már el. Ha azt mondtam, hogy két fia van az asszonynak, ez azt jelenteni, hogy még él az asszony is. Hogyan lehetne ezt pontosan megfogalmazni, hogy kifejezze a jelenlegi állapotot? Mindenképpen külön kell jeleznem, ki él még és ki nem, kérdezi. Plankó Miklós nyelvész válaszol a kérdésre. A riporter Takács Tibor.
1: Érdekes kérdést küldött a kedves hallgató, hiszen valóban az általa idézett szövegben félreérthető lehet, hogy pontosan mire is gondol.
2: Vannak olyan helyzetek, amikor tulajdonképpen a szövegkörnyezet segít csak meghatározni, és önmagában az igeidők azok valóban nem tudják pontosan kifejezni, pontosan megmagyarázni az adott jelenségnek a létezését, vagy az adott helyzetét. Mert hogy bizony, ha megnézzük, azt mondjuk, hogy volt két fia, akkor ugye valóban egy kérdés, hogy a volt az őrá vonatkozik, tehát az édesanyára, aki már nem él, és ezért kerül múlt időbe, vagy pedig a fiaira vonatkozik, hogy ők nem élnek már. Ebben a helyzetben valóban nehéz ezt megállapítani, és az az ismeret anyag segít, ami körülveszi az adott szöveget. Ugye az egyik az az édesanyja felől viszonyít, az egyik megközelítés, a másik pedig a két fiú közül. Valóban, hogyha azt szeretnék hangsúlyozni, hogy még él a két fiú, akkor egészen más helyzetet kapunk, amikor azt mondjuk, hogy volt két fia, hiszen akkor jelen időben van két fia. Ezt akkor nem tudjuk, hogy az illető, akinek két gyermeke született egykor, ő még él-e vagy nem. Ezt ugye akkor tudjuk tisztázni, hogyha kiderül a szövegkörnyezetből az, hogy pontosan miről van szó. Például azt mondjuk, hogy az elhunyt asszonynak van két fia, akkor már értjük, hogy a két fiú az életben van, és az édesanyjuk már nem él.
1: Halva kell legyek kifejezést, nagyon furcsának érzem ennek a használatát, ezt leggyakrabban erdélyi származású ismerőseim körében hallom, de az utóbbi időben nagyon terjed a köznapi nyelvben máshol is, írja Péter. Szerinte ez fülcsavaró, műveletlen nyelvhasználatot sugall, sokkal jobban hangzana, ha az idézett kifejezést így használnánk, kell, hogy legyen.
2: Az igényes nyelvhasználatban valóban a kell, hogy szerkezet használatát javasolhatjuk, viszont az élőbeszéd során sokszor a hogy az eltűnik, kell, hogy legyen helyett azt mondjuk, hogy kell legyen. Kell, hogy legyen valamilyen megoldás erre a problémára, kell legyen valamilyen megoldás erre a problémára. Azért érezzük is, hogy egy picit hiányzik, hogy ott legyen ez a bizonyos hogy. A kell egyébként egy segédige vagy modális igének is szokták nevezni, ami valamilyen másik igével, főigével együtt fejti ki az adott jelentést, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül nyelvi műveletlenségnek kell titulálnunk, ahogyan a levélíró írja a hogynak az elhagyását, hanem egyrészt magyarázhatjuk az élőbeszédszerűséggel, másrészt pedig azzal, hogy valaki ezt szokja meg. Ettől függetlenül a választékos, igényesen használatban mindenkit arra biztathatunk, hogy a kell, hogy legyen használja, és akkor valóban nem fog olyan ellenérzést szülni a beszéde ennek a szerkezetnek a más használatával, más változatával, amilyet például a levélírónkból is kiváltott érthető módon.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15:30, a híreket Gál Andrea szerkesztette. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a köztársasági elnöki hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt. Egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinek, aki a hétvégén Kongóból érkezett, a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Ezen a héten holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Keleten elszórtan záporokkal, éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Együtt a színpadért, jótékonysági gála est a színházi háttér dolgozók támogatásáért, vendégünk Peller Károly színművész, a gála rendezője. Duna Nemzetközi Színházi Fesztivál Győrben, Bazarelli 120 kortárs művészek kiállítása a Pécsi Zsolnai negyedben, és a szombathelyi Szavária Szimfonikus Zenekar 2026-27-es program kínálata. Ezek a mai témáink, jó napot kívánok, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Hagyomány, hogy a Színházi Dolgozók Szakszervezete jótékonysági gála estet rendez a nehéz helyzetbe került színházi háttér dolgozók támogatására. Idén június 3-án lesz az est a Víg Színházban. A gála rendezője Peller Károly színművész rendező a stúdióban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
5: Tehát azokért fognak össze, akik nélkül egy előadás nem jöhetne létre, de a közönség nem látja
6: nem
5: őket.
6: Nem láthatja őket,
5: pedig így van. Mennyi minden múlik rajtuk?
6: Hát tulajdonképpen rajtuk múlik a legtöbb dolog. Nyilván mi színészek állunk elől, minket lát a közönség, de hogyha nem lenne az öltöztető, az ügyelő, a sugó,
5: a kellékes,
6: a nem tudom, a süllyedő kezelő, szóval, hogy tényleg a színház egy olyan csapatmunka, hogy igazából aki nincs benne, az nem is látja át.
5: És milyen fontos, hogy a súgó mindig jó ritmusban súgja.
6: Bizony. Ezek nagyon fontos szakmák egyébként. És lesz is egy vicces blokk, mert tavaly volt először, hogy én rendeztem a gálát, ez most elkezdek kicsit régebbről jönni. 9 éve jött létre ez a gála, Pécsi Ildikó hozta létre, hogy segítsük a színházi háttérdolgozókat, és most 2 éve ez lesz a második év, hogy a Víg Színházban tudjuk ezt megtartani, és a második év, hogy én rendezem. És ez általában mindig úgy volt, hogy a szakszervezet megkérdezett neves színészeket, hogy jöjjenek el, lépjenek föl, és akkor mindenki elhozta a saját kis műsorát, abból valamit. És én azt gondoltam már tavaly, hogy ennek az estének minden szempontból különlegesnek kell lenni. És olyan produkciókat láthatott tavaly is a közönség, és idén is, amit sehol máskor, semmilyen körülmények között nem láthat. Olyan színészeket tettem egymás mellé, akik valószínűleg nem játszanak mondjuk az ország két pontjából valók.
7: Vagy családtagok.
6: Ilyen is lesz. És ez volt a legfontosabb számomra, ez a legfontosabb kihívásabb az egészásban, hogy tényleg a néző számára valami egészen különlegeset tudjunk nyújtani. És tavaly is megjelentettem a színházi háttérdolgozókat, Kornis Mihály írásaiból olvastak föl színészek, és miközben mit tudom én, az egyik színész olvasott a fodrászról, közben egy fodrász megcsinálta a haját, és a többi...
7: De említett valamilyen vicces részt, ami lesz.
6: Igen, idén pedig úgy jelentetjük meg a színházi háttérdolgozókat, hogy megkértem néhány színházigazgató kollégámat, akik egyébként előművészek, vagyis hát színészek, hogy írtunk nekik vicces álláshirdetéseket. Ezt úgy kell érteni, hogy ugye mi tudjuk, hogy egy öltöztetőnek nem annyi a dolga, hogy fölöltöztesse a színészt az előadásra, vagy kivasalja a jelmezét.
7: A lelkével is kell
6: foglalkozni. Pszichológusnak is kell lenni, babysitternek, tehát hogy sok minden másnak, meg hogy lehet viccesen megközelíteni ezeket a munkákat, mert valóban akik színházban ezeket a háttérmunkákat végzik, egyrészt nagyon jó szakemberek, másrészt van bennük valami olyan fajta elhivatottság a színház iránt, mert hát én azt szoktam mondani finoman, hogy normális ember ezt nem csinálna. Tehát ki az, aki beáldozza a hétvégéjét, az ünnepnapját, a minden estéjét.
7: Meg a színészek rigójájait elviseli.
6: Igen, a színészeket elviselni. Tehát ez csak valaki olyan csinálja, aki egyébként szenvedélyesen szereti a színházat.
7: Említette, hogy tehát színházigazgatók fognak ilyen vicces álláshirdetéseket felolvasni, tehát arról van szó, hogy az egész országból összefogtak a háttérdolgozók, tehát különböző színházakból érkeznek.
6: Abszolút, vidéki nagy színházakból, Budapest több színházából.
7: És miért van szükség egy ilyenfajta segítségre?
6: Hát talán, hogy számokkal alátámasztom, akkor érthető lesz. Tavaly 6,5 millió forint volt a bevételünk, amit a Víg Színház, és ezúton is köszönjük Rudolf Péternek és a Víg Színház összes dolgozójának, a Víg Színház egy az egybe átutalt az alapítványunk részére, a Segítsünk Alapítvány részére. Ez a 6,5 millió forint nagyon soknak tűnik, 3 hónapnyi segítsége volt elég.
7: És kik kapják meg pontosan? Tehát azok, akik betegek lettek?
6: Igen, a megváltozott munkaképességük lett, betegség, vagy eltört valamiük, szóval ilyesmik, igen.
7: Csak nem 100 fellépő művész vagy közreműködő lesz. Még egy picit elárulhatna ezt-azt, hogy kiket látunk, hallunk, bár nézem a listát, hát nem tudnék kiemelni.
6: Hát nagyon nehéz, és én is félek, hogy megsértek valaki, de hát nyilván vannak a csodás, óriás színészek.
7: Molnár Piroska.
6: Zsuzs Kati, Pregicer Fruzsina, Császár Angela, Gáspár Tibor, Szacsvai László, kit hagyok ki, Lukács Sándor, akkor lesznek nagy műzikálsztárok, mint Jan Zakata, Szabó P. Szilveszter, Cseh Dávid Péter.
7: Vagy a Trokán lányok.
6: Igen, Papa Dimitri Atina a 3 lányával fog fellépni. Tényleg
7: és
6: nagyon nehéz.
7: És mindenféle műfaj?
6: Mindenféle műfaj lesz. Lesz balett, operett, musical, próza, tényleg báb musical, tehát a színházi műfaj szinte teljes spektrumát lefedjük.
7: És hogy mennyire, még visszatérve arra, hogy mennyire fontos a háttér dolgozók munkája, hát sok nagy színésztől lehetett olyan történeteket hallani, hogy ők nem akárkivel öltöztek, volt egy kedvenc öltöztetők, és csak őt fogadták el. Önnek például vannak hasonló történetei, hogy nagyon szoros kapcsolata lett egy-egy ilyen háttér dolgozóval?
6: Azért vagyok talán kivétel, mert én igyekszem mindenkivel jóba lenni, alapvetően ilyen a természetem, de természetesen nagyon sok öltöztetővel dolgoztam együtt, de hát volt egy öltöztető, még szerencsére ért, csak már nem dolgozik a színházban, Kun Zsuzsi, aki anyám helyett anyám volt, amikor én még kezdő voltam az Operett Színházban, akkor már ő volt az öltöztetőm, és ez egy ilyen nagyon, nagyon szoros és erős kapocs kettőnk között.
7: Ami pedig az egyéb feladatait illeti, úgy láttam, hogy bőven lesz munkája nyáron is, de
6: az
7: hát
6: biztos.
7: Aki a zenés műfajokban sokat szerepel, annak ez a sorsa.
6: Szerencsére van nemzenés is egyébként. Most még a hétvégén Shrekket fogok játszani a József Attila Színházban, és aztán megkezdődnek a nyári szabadtéri előadások. És például a Vidám Kísértet című angol vígjátékkal, ami abszolút próza, avval megyünk a több szabadtéri színpadra is, a Tihanyi szabadtérire, jól emlékszem, és a... hova is megyünk? Kőszegre. Kőszegre megyünk vele, igen.
7: Ezt rendezte is, és játszik is.
6: Igen, sajnos ez így alakult. Alapvetően rendeztem, de az utolsó pillanatban be kellett ugrani az előadásba, de most szerencsére egy nagyszerű kollégám, Földes Tamás át fogja venni tőlem a szerepet, úgyhogy maradok csak majd rendező ebbe az előadásban.
7: És van még más is.
6: Van az amerikai komédia, ahol ugyanez a helyzet állt fel, rendeztem ezt az előadást a Veresegy Színházban, nagyon nagy sikerrel járjuk az országot vele, és a szegedi szabadtérén úgy alakult, hogy ott be kell ugranom a férfi főszerepbe, mert Simon Kornél sajnos nem ér rá azon a hétvégén, amikor ezt ott játszani fogjuk.
7: És ez hogy van, egy rendező, az kívülről tudja már a szövegeket, vagy ilyenkor újra?
6: Nyilván meg kell valamennyire tanulnia. Kívülről tudom, de hát azért ezt újra meg kell tanulni. Meg hát rengeteg tánc van benne, dalok, úgyhogy azért fel kell erre készülni rendesen.
7: És a macskafogót említettük már?
6: A macskafogót nem említettük.
7: Az is egy jó, sikeres.
6: A József Attila Színházban játszom, és avval nem messzire, hanem Becsésre megyünk ide. Minden nyáron játszuk valahol, valamelyik szabadtéri színpadon, és ez egy különleges új helyszín lesz.
7: Igen, ez a Tarnovsky ünnep filmből, Szente Vajk és Galambos Attila munkája. Itt a Lusta Dick szerepét alakítja. Szereti?
6: Nagyon szeretem.
7: A magát a filmet is
6: szeretem. A filmet is nagyon szerettem, igen, és persze, amikor megtudtam, hogy játszani fog benne, akkor nem néztem meg, és igazából azóta sem, mert Mikó István hangja a Lusta Dickként, de azt hiszem az összes szinkron hang, tehát azt hiszem az én korosztályom és a nálam idősebbek fejből föl tudják sorolni, kik voltak abban a szinkron hangok, az annyira ikonikus.
7: Azért csak jut egy kis idő pihenésre is a nyáron.
6: Remélem, hogy lesz, igen. Kijelöltem a naptárba kétszer-két hetet, abból ez egyik már elúszott, úgyhogy van egyszer-két hetem, és remélem, hogy el tudok jutni valami tengerpartra.
7: Köszönjük, hogy eljött.
6: Köszönöm szépen.
7: Peller Károly színművész rendező volt a vendégünk. Ő rendezi azt a jótékonysági estet, amelyet a Színházi Dolgozók Szakszervezete szervez a nehéz helyzetbe került színházi háttérdolgozók támogatására. Június 3-án, holnap után a Víg Színházban várják a közönséget sokszínű műsorral. Most nálunk Peller Károly énekel.

0: Figyelmükbe ajánlunk még egy gálaestet, és Mégis élünk címmel lesz látható a Nemzeti Összetartozás napján a Budapesti Operettszínház műsora este 7 órától. Június 4-én nem csupán a múlt fájdalmas eseményeire emlékezünk, hanem arra a máig élő, határokon átívelő közösségre is, amely a magyar nemzetet alkotja. A gálaesten a zene, a tánc és a színház eszközeivel idézik meg mindazt, ami összeköt bennünket. A magyar zenés színpad legszebb pillanatait láthatjuk majd, a haza iránti szeretet és az emberi kitartás motívumai köré szervezve. Színpadra lép többek között Fischl Mónika, Szomor György és Kisbé Attila, az Operettszínház főigazgatója is.
1: Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
0: Idén 4. alkalommal ad helyet Győr a Duna Nemzetközi Színházi Fesztiválnak június 3-a és 7-e között. A Győri Nemzeti Színház játszóhelyei, tehát a Nagy Színpad, a Kisfaludi Terem és a Padlás Színház mellett a II. János Pál téren is előadások, koncertek és más fesztivál élmények várják a közönséget. Gárdonyi Eszter összeállítása következik.
2: Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, a rendezvény megálmodója, a program ismertetőjén kiemelte, a Dunafest néhány év alatt Győr egyik legmeghatározóbb kulturális eseményévé vált.
3: A gondolatisága az volt ennek a fesztiválnak, hogy összehozza azon Győr méretű városokat, amelyek a Duna mentén fekszenek. Értelemszerűen Németországtól egészen Ukrajnával bezárva, hiszen ott kanyarodik be a Duna a Fekete-tengerbe. És az, hogy tulajdonképpen ez az egyik legjelentősebb színházi sereg szemlé vált és tudott válni az elmúlt években, az azt gondolom, hogy minden álmunkat messze menőkig meghaladta. De azon túl, hogy színházi előadások jönnek ide, és kiváló társulatok előadásait nézhetjük meg itt a Nagyszínpadon, a Kisfaludi Teremben vagy a Padlás Színházon, azon felül pedig hál' Istennek az egész fesztivál, az kiköltözött és ki tudott költözni ide a színház előtti térre, és itt pedig olyan koncertek, amelynek tulajdonképpen így a kohinort gyémántja a tavalyi időszakban a Grund Víg Színházi Fiúzenekar koncertje volt, hát nem gondoltuk volna, hogy ilyen értelemmel véve elfogynak a terek, és tulajdonképpen mindenki ennyire kíváncsi lesz egy ilyen koncertre. Szóval azt gondolom, hogy egy olyan fesztivál sorozat indult el, amely méltán ad büszkeséget Győr városának, mert évekkel ezelőtt, amikor a Dunafestről beszélgettünk, akkor tulajdonképpen egy ilyen gyönyörű művészeti portfóliója van a városnak, amelyben odaértendő a Győrkőc Fesztivál, odaértendő a Táncfesztivál, kiváló programok vannak, és valahogy nagyon hiányzott egy olyan fesztivál innen ebből a csodálatos kulturális közegből, amely alapvetően a színházat hozza a közé. Mondom.
2: Különleges csemegéből idén sem lesz hiány, hiszen például Gogol revizorját több társulat kóprodukciójában láthatja majd a közönség, mondta el Polyák Anita, a Nemzeti Színház színművésze.
4: Már nem először veszünk részt a fesztiválon, és illetve itt a színházi életben, és valóban nagyon büszkék lehetnek erre a fesztiválra, mert akár vendégként érkezik ide az ember, de mindig nagyon gazdagon távozik. Tavaly az esthajnalval voltunk itt, és hát az, ahogyan minket a nézők fogadtak, az tényleg nagyon felüdítő volt a számunkra, és nagyon kíváncsian várjuk a revizor előadásunkra a nézői visszajelzéseket, ugyanis ez az előadás számunkra nagyon fontos. Nyilvánvalóan a jelenlegi helyzetben is a Beregszászi Színháznak minden előadása, ami újra létre tud jönni, ez a fennmaradásunkat jelenti, és ez az előadás, ami most létrejött, szerintem nem csak a fennmaradásunkat jelenti, hanem kicsit magába foglalja az egész életünket. Az, ami otthon van, a mi kis közösségünkben, Vinyánszky Attila egy nagyon új formát és új köntöst adott ennek az előadásnak. Teljesen a mi történeteinkből alkotta meg ezt, a mi nyelvezetünkre szól, a fiatalokhoz, az idősekhez, a gyerekeknek is nagyon élvezetes lehet ez az előadás, és szerintem ez egy olyan előadás, ami szórakoztat, ugyanakkor nagyon mélyen is meg tudja érinteni a nézőket.
2: A fesztivál utolsó napján Boráros Imre adja elő a Szókratész védőbeszédét Varga Gábor zongora művész közreműködésével. A zongorista szerint igazán különleges élményben lehet része a nézőknek, ahogyan ez a két művészeti ág találkozik egymással.
5: Pataki András rendezte, és az volt a koncepció, hogy a zene ebben az esetben ne egy alkalmazott művészet legyen, tehát ne erősítse ilyen értelemben a prózát, hogy alatta zongorázom, hanem egy úgynevezett koncertszínház, aminek az a lényege, hogy Boráros Imre, Kossuth Díjas, fantasztikus színészünk 5-7 perc beszéd után hagy nekem egy 5 perc zongorázást. Tehát gyakorlatilag megvalósul az az állapot, hogy a két művészeti ág úgy erősíti egymást, mint a véső és a kalapács.
0: Június 3-a és 7-e között rendezik meg tehát a Duna Nemzetközi Színházi Fesztivált Győrben, a Győri Nemzeti Színház játszóhelyein és a II. János Pál téren. De nem csak színházi előadások lesznek, a fesztivál zárásaként például a Párnográszt ad koncertet este 9:30-tól. Hallgassuk most az ő zenéjüket.

0: Fények, dallamok, látszólag elmozduló formák, Vazarelli 120, kortárs reflexiók címmel nyílt kiállítás a pécsi M21 galériában a Zsolnai Kulturális Negyedben. A cél az, hogy ritkán látott Vazarelli alkotások kíséretében a hazai művészek hasonló stílusban készülő munkáit is bemutassák. A tárlat szeptember végéig tekinthető meg, és a pécsi Vazarelli 120 emlékév része. Bicsák Eszter az egyik piros fényben úszó alkotásnál állt meg az alkotóval, Orosz Klárával.
1: Kis lépcsőkön mászunk be a Pixel buborék nevű alkotásba. Az ember valahogy nem mer belelépni egy műalkotásba.
2: De ez olyan léptékű, ami direkt a néző bevonására épül, és a belső terébe be lehet menni, amely egy ilyen multiszenzorális élményt ad. Puha polifóm kockákból áll az installáció. 40 ezer darab kockát ragasztottunk össze önkéntesekkel.
1: Lépjünk be, a hangi viszonyok is megváltoznak ebben a buborékban egy kicsit. Az a zene, ami szól, az egy kicsit meditatívvá teszi ezt az itt létet.
2: Bölöni Anna készítette a zenét, aki a PTE elektronikus zenei tanszék hallgatója, közös koncepció alapján a műhöz készítette ezt az hangzóanyagot.
1: Bújjunk ki belőle, hogy közben egy kicsit a zene a hátunk mögött maradjon. A művésznek az célja, hogy én, mint befogadó, vagy én, mint egyszeri néző, megtapogathassam, bemenjek, leülhessek?
2: Igen, van egy ilyen tapintás, puhasság az egészbe, a színhatás, a hanghatás, ami így együttesen hat az érzékszervekre, és ettől lesz egy ilyen különlegesebb téri élmény, vagy egy ilyen megélés a látogatónak.
1: Ennek a kiállításnak az a különlegessége, hogy Viktor Vazarelli kevésbé ismert néhány alkotása is található itt, illetve kortárs művészek, alkotók, hát ha nem is reflektálnak feltétlenül Vazarelli művekre, de ahogy ön fogalmazott, egy ilyen post-pop-art műveket valósítottak meg.
3: Valójában a kiállításnak a célja az, hogy megmutassuk egyrészt, hogy Vazarelli milyen különféle technikákkal dolgozott, és milyen eszközökkel érte el lényegében mindig ugyanazt a hatást, ugyanazt a mondani valót.
1: Fekete Valéria, a Zsolnai Örökségkezelő Vizuális Művészeti Centrumának művészeti vezetője.
3: Másfelől pedig megkeresni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a kortárs képzőművészeket Vazarelli örökségéhez kötik.
1: Hogyan válogatta össze a műalkotásokat? Van itt sokféle technika, van itt sokféle művész, van itt olyan műalkotás, amely korábban készült, újra értelmeződött erre a kiállításra. Van olyan, amely kifejezetten erre készült.
3: Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan vizuális nyelve az általam kiválasztott műveknek, amelyek valamilyen formában, alkotástechnikailag, formanyelvet tekintve, vagy akár csak képfilozófiájukat tekintve folytassák a Vazarelli által elindított, nem is annyira optikai művészeti, mint inkább kinetikai irányzatot. Annyi a különbség, hogy Vazarelli a legkorábbi időkben kinetikus munkáknak hívja azt, amiket csinál, vagyis a kép önmagán belül képes elmozdulni, vagy a mozgást imitálni, és aztán ezt később optikai művészetként határozzák meg. A lényeg az, hogy ez a fajta gondolatiság, ez megjelenjen a kortárs képzőművészeti alkotásokban is valamilyen módon, és éppen ezért igyekeztem Vazarellitől is sokfajta műfajt válogatni, és a kiállításban megjelenő kortárs művek is sokrétűek, nem csak festmények, van installáció, fényművészeti alkotás, installáció és zene, vagy akár animáció, minél több rétű műfaji keretet próbáltam felállítani a kiállítás anyagának válogatásánál.
1: Most Oha Marcell művésszel belépünk egy kis terembe. 3 × 3 = 6. Ebből 5 kisebb monitor vagy kijelző, meg egy nagyobb van, és az itt mellettünk levő munkák, animációk futnak itt a háttérben. Absztrakt animációs filmek, vagy van ennek valami meghatározható kategóriája?
4: Absztrakt animációnak mondanám, de viszont ez egy loop technikára épül, ami azt jelenti, hogy nincs eleje és vége, direkt erre kiállításra rajzoltam, ezzel is megragadva Vazarellinek ezt a geometrikus, ismétlődő dolgát.
1: Mint hogyha egy Vazarelli kép mondjuk életre kelne.
4: Igen, itt abszolút ez volt a cél. Papíron vonalzóval húztam meg ceruzával, és akkor ezeket leszkenneltem, és így raktam össze digitálisan.
1: Még egy dolog, ami engem nagyon érdekel, de szerintem tudjuk rá a választ. Vazarellinek vajon tetszenének ezek a kortárs értelmezések, műalkotások?
3: Én azt gondolom, hogy mivel ő nagyon nyitott volt minden újdonságra, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy tetszene neki.
0: Vazarelli 120 kortárs reflexiók címmel nyílt kiállítás a pécsi M21 galériában, a Zsolnai Kulturális Negyedben. Pécs után pedig Szombathelyről lesz szó. Beszélgetős koncertek, Baráti Kristóf bérlet, kortárs magyar komoly zene és crossover a könnyű és jazz zene felé. Ez jellemzi a Savaria Szimfonikus Zenekar 2026-27-es programját, amelyet tegnap ismertettek a Bartók teremben. Vajda Gergely művészeti vezető és Popa Gergely igazgató első közösen megalkotott évada lesz ez. A riporter Gergó Judit.
5: Az első évada volt Popa Gergelynek a Savaria Szimfonikus Zenekarnál, amelyet félig meddig vegyesen készített még elő, illetve zárt le, de a következő évad az már teljesen saját kezdésű lesz. Hogyan záródott ez a mostani évad?
6: Izgalmas volt borzasztóan, bár az átadás átvétel folyamán sokat beszéltünk Kisbarnával arról, hogy mik a tapasztalatai és hogy ment, és hogy miért így alakult a bérletstruktúra. Én továbbra sem adom fel azt a tervemet, hogy egy 77 ezeres városban egy kicsit több embert szólítunk meg. Mint ahányan, inkább azt mondanám, hogy eleve a szocializációjuknál fogva így is úgy is bérletet fognak venni. Mi most, hogyha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor azokra vadászunk, akik egyébként nem szoktak bérletet venni és nem szoktak koncertre járni. Arról van szó, hogy mindenki kiválogathatja azokat a típusokat, zeneműveket, amiket szívesen hallgat és szívesen néz.
5: Én úgy vettem észre a jövő évi struktúrát elnézve, hogy a szélsőségek felé is nagyon szívesen elmentek, és akkor most a szélsőségeket értsem úgy, hogy nagyon magas művészi produktumokra hívtak meg, akár Baráti Kristófot, akár Miklós Erikát, Romandittát, Balogh Józsefet, elmennek a mai kortárs magyar zene irányába, és elmennek a könnyű zene irányába is. Hogyan tükrözi ezt majd a bérlet struktúra?
6: Pontosan így van. A bérletstruktúrának az a lényege, hogy miközben megmarad a hagyományos szimfonikus zenekari bérlet, ahol tulajdonképpen pont azt játszuk, amit a helyi közönség olyannyira szeret, tehát azokat a zeneműveket, amiknek ismeri a dallamait. Emellett például, ha kiemelem a kortást, ami egyébként is a zenekarnak az alapprofilja, ráadásul kötelezettségünk is ilyeneket csinálni, és igenis megvan a közönségünk hozzá, ezt egy stream irányába mozdítottuk, tehát az ilyen típusú kortárs koncertek nem csak helyileg lesznek élvezhetőek, hanem online is közvetítjük őket például. A könnyű zene az gyarapodni fog, mert akármennyire is a zenekarigazgatók, intézményvezetők szoktak tőle idegenkedni, a közönség reakciója számít. Fekete Kovács Kornélékkal, tehát ebben az évadban már volt egy ilyen crossover koncertünk. Kornéllal megegyeztünk abban, hogy többször fognak jönni, tehát a jazz az egy abszolút vonal. Vannak helyi előadóink, popénekes, akikkel meglepetés koncerteket tervezünk ugyanebben, és a terem az készen áll ezeknek a produkcióknak a fogadására.
5: Lesz egy különleges bérlet, Baráti Kristóf bérlet. Ennek mi az érdekessége?
6: Baráti Kristóf idén, amikor itt volt és dolgozott a zenekarral, egyébként kétszer is, mert a koncertverseny kapcsán is együttműködtünk, de előtte már volt egy koncertje velünk. Elképesztő volt, hogy mennyire jó a kémia közte és a zenekar között. A műhely munka az elmúlt években egy kicsit háttérbe szorult, ezért felkértük arra Kristófot, természetesen Gergővel egyeztetve, hogy egy rezidens művészi pozíciót vállaljon el, ami azt jelenti, hogy 4 koncerten lesz velünk, többször szólót is játszik, mind a 4 alkalommal ő fog dirigálni, és dolgozik előtte a zenekarral hosszan sok próbán keresztül.
5: Teltházas koncert volt húsvétkor Mácsai Pállal, Haydn Krisztus hét szava keresztván című műve.
6: Teljesen egyértelműen látszik, hogy leszámítva azt a körülbelül 300 embert, aki nagyon szeret olyan típusú hagyományos koncertre járni, amikor 2x45 vagy 2x50 percen keresztül zeneműveket hallgat, még nagyobb azoknak a tábora, akik ilyenkor akár egy beszédhangot, akár egy beszélgetés formájában bármiféle információhoz szeretnének jutni, ez is egyfajta crossover. Ennek az egész sorozatnak az elején, szeptember 11-én polgármester úr dr. Neményi András eljön és Vajda Gergővel fog beszélgetni.
5: És még 2 hasonló esemény lesz, akkor kik lesznek a vendégek?
6: Alföldi Róbert és Nyári Krisztián lesznek a további beszélgetős műsoroknak a vendégei.
0: A szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar 2026-27-es évadáról készült Gergő Judit interjúja. Ezzel a kalendárium végére értünk, a hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Kovács Bernadett volt ma. A műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
1: Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. Egy ember a romok alá szorult.
2: Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, komoly felhős időre számíthatunk.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé és nem is Orbán Viktoré, hanem nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek és azóta is védik, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón.
2: Magyar Péter, miután lejárt a korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, azt mondta, a Sándor palotában ismét tájékoztatta az államfőt, hogyha nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
3: Mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
1: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve, fogalmazott a köztársasági elnök a közösségi oldalán, miután ma a miniszterelnökkel tárgyalt.
2: Sulyog Tamás hozzátette, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Az államfő szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt, és mint fogalmazott, ezt az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.
1: Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát.
2: A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését.
1: Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök.
2: Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára.
4: 4,4 milliárd euró kohéziós forrás válik elérhetővé, amelyet közlekedésre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelmi programokra, valamint a magyar kis- és középvállalkozások támogatására is fordíthatunk. További 2,2 milliárd euró szolgálja felsőoktatást, kutatásfejlesztést. A megállapodás része az is, hogy több milliárd eurónyi korábban már megvalósított, vagy jelenleg is folyamatban lévő beruházást európai uniós forrásokból fogunk tudni elszámolni. Ez azt jelenti, hogy több ezer milliárd forintos mozgástér keletkezik a várhatóan meglehetősen rossz állapotú magyar költségvetésben.
1: A magyar gazdaság egészének érdeke a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése, közölte a miniszterelnök, miután találkozott a jegybank elnökével.
2: Magyar Péter azt írta, az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, valamint a családok, vállalkozások és befektetők bizalmának erősítése. A kormányfő ebben a munkában számít az MNB konstruktív együttműködésére, miközben tiszteletben tartja függetlenségét. A kormányfő hozzátette, tájékoztatta Varga Mihályt az uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati lépésekről, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről is.
1: A következő hónaptól megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, jelentette be Vitézy Dávid.
2: A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán elmondta, sűrítik a járatokat és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Példaként említette, hogy a Kiskörúton átközlekednek ezentúl a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok, valamint közvetlen kapcsolat létesül a belvárosból Gödöllőre és Szentendrére is.
1: Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. Egy ember a romok alá szorult. A helyi tűzoltók munkáját további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is segítik. Cserpalkovics András polgármester arról tájékoztatott, hogy a romok alá szorult áldozat életben van, sikerült felvenni vele a kapcsolatot, kimentésén folyamatosan dolgoznak. A helyszínről Novák Rita tudósította a közmédiát.
5: Az első felderítő kutyás egység már végzett, a Velencei túról érkező speciális kutyás csapat vezetője azt mondta, hogy a felderítésben dolgoztak, nagyon gyorsan megtalálták egyébként a sérültet, és az állapota viszonylag stabil, folyamatosan tudtak vele kommunikálni. Hozzáfértek már a sérülthöz, az ellátását ugyan még nem tudták megkezdeni, de egyfajta dúcolást végeztek a szakemberek, és amint stabil lesz az épület törmelék körülbelül, akkor ki is tudják majd ott emelni, és el tudják majd látni a sérüléseit. Az épület a régi búzamalom épülete, az omlott össze, itt korábban malomipari vállalat volt, majd tésztagyár működött, és később pedig a legendás Cerbona üzem. A tulajdonos egyébként már nem ez a vállalat, hanem egy másik. Több mint 2 héttel ezelőtt kezdődött a bontás. Úgy tudjuk, hogy a fém hulladékokat bontották akkor, amikor a baleset történt.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében munkavégzés miatt lezártak egy sávot a 17-es kilométernél, itt 8 kilométeres a torlódás. A 46-os főúton Gyumaendrőd és Csárdaszállás között baleset történt, az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok! Budapesten a Hősök terét lezárták az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között a csütörtök estig rendezvényutó munkálatai miatt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámon utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: MÁV Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Dunántúlon a pécsi fővonalon karbantartás miatt Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Nógrádban folytatódik a karbantartás, mától 2 héten át ismét autóbuszok szállítják az utasokat Vác és Diósjenő között az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között pedig a sűrűbben közlekedő Volánjel járatokkal utazhatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
8: Jó napot kívánok! Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, éjjel a Dunántúlon és a középső ország részben többfelé kiderül az ég, viszont keleten maradhatnak felhőstájok. Ott délelőtt csökken a felhőzet, így holnap alapvetően napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Északa-keleten szorványosan valószínű esőzápor, egy-egy zivatar, napközben is ott lehet, de már csak néhol csapadék. Kedden helyenként élénkül meg a szél. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fok várható. Pál Márton, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra!
0: Műsorajánlat. Nagyok.
9: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
0: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
10: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
11: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
10: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
12: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
10: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
13: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
14: 4 perc múlva 4:05 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a múlt héten kilakoltatták a premontrei rend apátját a nagyváradi rendházból?
15: Az első kalapácsütést olyan 4:30 fele hallottam, és ameddig összeszedelőzködtem meg, ugye a sok hatására, ugye egy kicsit helyre jöttem, akkorára már egy tenyérnyi lukki volt forva a falból.
14: És ön szerint milyen mértékben növelheti Budapest nemzetközi tekintélyét a szombati bajnokok ligája döntő?
16: Ilyenkor az ide látogatók felfokozott hangulatban vannak, eleve úgy készülnek, hogy ők többet fognak fordítani, akár szálláshely szolgáltatásra, akár bármilyen más költésük most magasabb lesz, mint bármilyen nyaralás alkalmával. És ez a magas érzelmi töltöttség azt is szokta eredményezni, hogy szívesebben visszatérnek, sokkal inkább emlékeznek, mélyebb benyomásokat hagy bennük a város.
14: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Ma hajnalban román idő szerint 4:30 körül erőszakkal áttörték az iskola falát és elfoglalták a templomi tereket, a sekrestyét, valamint az udvart is. Ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tették a liturgia végzését a templomban is. Így foglalta össze közösségi oldalán a nagyváradi premontrei rend apátjának kilakoltatását egy a rendház védelmében tevékenykedő szervezet. Fejes Rudolf Anselm apát tavaly május óta állt jogi, majd fizikai ostrom alatt. A nagyváradi önkormányzat ugyanis egy egykori államosításra és egy korábbi bírósági ítéletre hivatkozva az épület együttest a sajátjának tekinti. Az erőszakos fellépést a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is elítélte, de mit mondanak önök? Hol a vallásszabadság Romániában, és hol vannak a helyi magyarság jogai? A premontrei rend az elmúlt évtizedekben perek tucatjait indította a román állam és intézményei ellen, annak érdekében, hogy visszaszerezze jogszerűen is nekijáró ingatlan vagyomát, de miért akadnak el 36 évvel a kommunizmus bukása után is a kárpótlási eljárások? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, még egyszer, az SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, és amit társáznak, hallgassák Rafael.

0: polgármesteri hivatal, senki nem mutatkozott be akkor még.
1: Az apát ezután értesítette a rendőrséget, de a hatóságok csak több mint 40 perc után érkeztek meg. Eközben kiderült, hogy az apát kilakoltatásával foglalkozó önkormányzati képviselő és munkatársai törték át a sekrestye falát, felújításra hivatkozva.
0: Ketten jöttek, tehát egy betöréshez azért nem ketten jönnek. A másik dolog, hogy nyitva hagytam a 16 számú kapumat azért, hogy tudjanak bejönni. Nem ott jöttek, hanem az iskolán keresztül. Tehát ők már tudták, hogy mi fog történni. És a diszpécser, amikor átvette a 112-estől egy férfi hang a rendőrségtől, azt kérdezte tőlem, és én szerintem nincs joguk ezt megtenni, tehát a falat áttörni. Tehát látszik, hogy itt a hatóságok is az én ellenfeleimmel teljesen szövetségben vannak. A jelekből ítélve természetesen, ha tévedek, akkor tévedek.
1: A rendőrség képviselői azonban mindent rendben találtak. Azt mondták, az önkormányzatnak megvan az engedélye a kilakoltatáshoz, ezért bármikor elvégezhetik azt.
0: A rendőr is ezen a lukon keresztül lépett be a mi tereinkbe, és azt mondta nekem, hogy próbáljuk meg ezt megbeszélni rendesen. Tehát én azt mondtam nekik ezek után. Ugye a végrehajtó nem jött a megadott napon, nyilván, hogy a híveim tömegétől és a másfajta jelenléttől is féltek. A másik dolog, hogy legalább küldtek volna egy iratot, hogy na ekkor jövünk, vagy beszéljük meg. Ezt nem akkor kell megbeszélni, mikor a falat áttörtem.
1: Az ügy hátterében egy több éve húzódó ingatlan vita és egy önkormányzati fejlesztési terv áll, ami a rendház épületét érintené.
2: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
3: SMS számunk pedig 0639-666, tehát miféle kilakoltatás az, amihez be kell törni nem az ajtót, hanem egyenesen a falat. Hányat írnak, milyen évet írnak most éppen Romániában, vagy legalábbis Nagyváradon. Györgye Funár 2.0 írja egyik hallgatónk, egy rövid mondat erejéig hozzászólva. Aztán van egy másik hallgatónk is, Farkas Márton népdalénekes, aki írja azt, hogy ő budapesti civilként, de jelen volt, és ott volt az ostrom napján is, meg a korábbi próbálkozások idején is. Őt is kapcsoljuk majd, aztán egy másik vélemény, üdvözlöm Zoltán, csak egy részvétel, vagy bocsánat, észrevétel, kommunizmus nem volt, csak kommunisták, bocsánat. Hát igen, ilyen apró részletekben is elmerülhetünk, hogy a szocializmus az kommunizmus-e vagy nem, meg hogy Ceausescu rendszere tulajdonképpen mi is volt. Hát vannak olyan vélemények, hogy ezek az idők sem múltak el teljesen, legalábbis erre utal az a fajta vallás üldözésnek és felfogható kilakoltatása, ami Nagyváradon történt, tehát még egyszer nagyon röviden, a premontrei rend apátját úgy lakoltatta ki a nagyváradi önkormányzat egy vitatott státuszú, tulajdoni státuszú épületből, hogy éjjel betörték a falat, és úgy kényszerítették az épület elhagyására az apátot, aki jelenleg víz és villany nélkül tartózkodik valamelyik helyiségben. Itt van a vonalban Kis Antal, bölcsész teológus, a tábori püspökség diakónusa. Jó napot kívánok! Hát hogy fordulhat elő egy jogállamban 2026-ban ilyen? Belefér-e ez a vallás szabadságába?
4: Ez semmiben nem fér bele, sem a vallás, sem a demokrácia játékszabályai között. Nekem a nagynéném keresztes nővér volt az 1950-es években. Ha nem is ugyanezt ért át, de ehhez hasonló brutalitással lakoltatták ki itt Magyarországon és Romániában is a szerzeteseket. Törtek rájuk és kobozták el a vagyonukat. Kísértetiesen hasonlítanak ezekre az időkre. Nagynéném utána menekülni volt kénytelen, és aztán nálunk húzta meg magát. Tehát ezek az idők ezek szerint nem voltak elsőt, itt vannak közvetlenül a nyakunkon. Elképesztő dolog történt, és azon csodálkozom, hogy az Európai Unió, az európai szervek, a mindenre nagyon érzékeny, különböző szervezetek, nemzetközi szervezetek némák maradnak, nem ennek volna itt az ideje.
3: Ugye itt, hogyha az épület együttesről beszélünk, ami konkrétan a kilakoltatás helyszíne volt, itt van egy rendház, van egy templom, és van egy iskola is, és ezt az egészet kezeli, mint egy így egyben, vagy részben egyben a nagyváradi önkormányzat, arra hivatkozva, hogy ezt a

0: Az ingatlan együttest 1936-ban már egészen biztosan államosították. Ez is sokat mond egyébként, hogy azt nem tudják pontosan megmondani, hogy mikor államosították, de azt mondják, hogy a romániai ingatlan nyilvántartásban 1936-ban ez már nem egyházi tulajdonban volt. De egyáltalán kerülhet-e jogszerűen, akkor, vagy fogalmazunk úgy, hogy jogállami elvárásoknak megfelelően egy egyházi tulajdonú épület az állam tulajdonába, az önkormányzat tulajdonába egy elkobzási aktussal?
1: Egy jogszerűen biztosan nem, tehát egy apát, amelyik egy templomnak, egy rendháznak és egy lokálisan és körülhatárolható területnek a vezetője, ezek az ingatlanok hozzátartoznak. Hát jól néznénk ki, hogyha a panohalmi főapát, a tihanyi apáthoz bennének a hatóságok és bármilyen közel 100 éves iratra hivatkozva önhatalmulag eljárnának. Tehát az apát az egy adott területnek a vezetője, általában az apátságokhoz tartoztak iskolán, természetesen tartoztak és tartoznak rendházak, amelyek a szerzeteseknek az otthonai, és hosszú évtizedek, évszázadok ott lakása okán ők ennek a területnek a birtokosai. Természetesen önkényesen bármit lehet csinálni bárhol, de nem feltétlenül Európában, és nem az Európai Unió területén.
0: Köszönjük szépen, maradjon még vonalban Kis Antal teológus, de itt van a vonalban Márton is, egész pontosan most ezt véletlenül tudom, hogy Farkas Márton népdalénekes, aki jelen volt, ha nem is hajnal fél ötkor, amikor áttörték a falat, de aznap ott járt Nagyváradon, és volt a Premontrei rendházban, és legalábbis ezt írta nekünk az SMS falon 0639666. Mennyire követte Márton az eseményeket? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok önnek és a rádióhallgatóknak is. Hát én még februárban találkoztam az esettel, az első kiakoltatási kör előtt, és aztán február 23-án, április 14-én és május 14-én, amikorra hivatalos végrehajtási dátumok voltak kitűzve, valamint a hét meghalva a falbetörés napján is ott voltam Váradon, és hát amikor az három első alkalommal a váradiakkal együtt tiltakoztam, élő láncot formálva az ellen, a gyalázat ellen, ami megtörtént végül is hajnal fél ötkor múlt hétszerben.
0: Nyilván mesélték a helybéliek az ügynek a hátterét. Ön mit hallott tőlük? Azért mondom ezt, mert elég eltérőek a jogértelmezések, már abból a szempontból is, hogy egyáltalán kinek a tulajdonában van ez az ingatlan.
2: Én most eléggé beleástam magamat ebbe a történetbe, úgyhogy nem csak a helyiek elmondása, hanem dokumentumok alapján is tájékozottam. Nagyon-nagyon vázlatosan úgy néz ki a történet, hogy 1802-ben Első Ferenc Magyarország királya adományozta ezt a területet, illetve ezt a egykor pálos templomot és rendházat a premontreieknek. Ők aztán 1874-ben bővítették a rendházat a mai méretűre, és bővítették iskolává, illetve hát akkor létrejött ez a gimnáziumi tér. 1936-ban egy román professzor Kolozsvárról, bizonyos Gibu nevű professzor, aki nem csak itt, hanem nagyon sok helyen másutt is megcsinálta ugyanezt a förtelmet, hogy névhelyesbítés okán a rendről a román államra iratta át a gimnáziumi részt, mert ahogy jól elhangzott, itt templom, rendház, iskola van, és az iskola is két részből áll, egy gimnázium és egy volt jogakadémia is tartozik ehhez. Na ebből csak a gimnáziumi részt ilyen módon átírták a román államra, de nem volt jogi aktus, csak egy névhelyesbítés. Utána 40-ben visszatért Várad, visszakapták a premontreiek az iskolát is, és 47-ben ugyanúgy államosították, mint az összes többi iskolát Romániában. És most viszont a restitúció kapcsán azért nem adják vissza az iskolát, mert hogy ez a 36-os bejegyzés volt, de erről egyébként most megkapta az apátság a bukaresti levéltárból az iratokat, és ott abban is le van írva, hogy már a 36-os eljárás is jogtalan volt az akkori román oktatási minisztérium jogásza szerint, úgyhogy ha ebből a nagy sok nehézségből kicsit kiebb keveredik az apátság, akkor könnyen lehet, hogy az 1936-os per újra felvételre is sor kerül, hogy ezt az egészen nevetséges jogalapot is tisztázzák, és onnantól fogva nem csak hogy a rendház, ami mindig is a rendé volt, hanem az iskola tulajdonjoga is vissza kéne, hogy szálljon a premontreiekre. A váradi önkormányzat egyébként látva ezt a helyzetet, pár évvel ezelőtt töröltette jogi úton ezt az államosítást, és így aztán tulajdonképpen visszaszállna hivatalosan a rendre a tulajdonjoga az iskolának. Azonban ők akkor nyitottak egy új telekkönyvet, és abba, mint fehér könyvként a saját tulajdonuknak tüntették fel az egész komplexumot, pedig még azt se tudják bizonyítani, hogy a román állam és ő köztük milyen alapon zajlott le az átadás, átvétel. Használatba kapták az önkormányzat ezt az épületet, és nincsen tulajdonjoga az iskolára sem. És erre az iskolára pályáztak az uniónál, és ez az uniós pályázat az ügye, vagy hát
0: az... Már az iskola felújítására. Igen.
2: Igen, igen, tehát az iskola felújítására pályáztak, de ugye az uniós pályázatnál feltétel, hogy bizonyítaniuk kell, hogy az egész épület a saját tulajdonukban áll.
0: Egyébként
2: ezért... Itt az egész mögött egy kiterjedt okirathamisítási művelet van, amelyet a váradi telekkönyveknek a módosításával nyertek el, és akkor ezeknek a módosított telekkönyveknek a segítségével pályáztak az uniónál, illetve aztán a végrehajtást is ezek alapján kérték, és első fokon ezt el is rendelte a váradi bíróság, de még per alatt van, mert már másodfokra tovább ment az ügy, de valami sürgősségi pecsétet kapott, és emiatt van egy olyan kiskapu, amit egyébként a jogi képviselő szerint itt nem lehetne alkalmazni, de mégis megtették, hogy az elsőfokú ítélet is végrehajtható, annak ellenére, hogy még van folytatás.
0: Nyilván itt egyébként, hogy pontosan mi történt, azt majd egy jogerős ítélet, hát legalábbis jó esetben egy jogerős ítélet fogja eldönteni, és csak azért mondom, mert ugye említette azt itt a beszélgető társunk, Farkas Márton, hogy itt egy kiterjedt okirat hamisításról van szó. Nyilván ez az egyik fél álláspontja, és remélhetőleg majd egy bíróság ki is mondja az igazat. De zavarbejtő az is, amire egyébként hivatkoznak részben a román jogot jól ismerő szakemberek, akik azt mondják, hogy a restitúciós törvény az itt azért nem alkalmazható, mert az csak azokra az államosításokra ad választ, pozitív választ, tehát az eredeti állapot helyreállítását, a vagyon visszaadását, amit a kommunisták csináltak. Amit 45 előtt csinált mondjuk a magyar vagyonnal az akkori román állam, az már nem tartozik ide. De bizonyítható-e az, hogy itt folyamatos volt a premontrei rend jelenléte? Mert ez is azt jelzi, hogy mindenki tudomásul vette, hogy ez egy szakrális hely, ami az egyház minimum kezelésében van. Szóval megszakítás nélkül itt volt a rend? Márton? Nincs? Márton már nincs itt, akkor ezt Kis Antaltól kérdezem, hiszen itt van a vonalban Kis Antal bölcsész teológus is, a tábori püspökség diakónusa.
3: Megmondom őszintén, ebben a dologban nem vagyok tájékozott, azt viszont tudom, hogy annak idején én az államelnöki delegációnak tagja volt, amikor a Baszeszkó elnökkel tárgyaltunk a 10-es évek elején, akkor már bőven a rendszerváltás utáni időszakban voltunk, azért már eltelt 20 év, és a restitúciós törvénynek a rendezése az ugyanúgy tárgyalási témaként az asztalon hevert. Én a 80-as években diákként a Ferences gimnáziumon jártam kint Erdélyben, Brassóban mentünk és onnan jöttünk haza biciklivel, és érintettük a ferences rendházakat. Most a ferencesek úgy oldották meg a jelenlétüket, hogy valakik bújtatottan civilben, de valóban örökfogadalmas szerzetesként az adott templomban sekrestésként, harangozóként, gondokként vagy világi papként jelen voltak. Tehát volt az egyháznak egyfajta nagyon bölcs előrelátása válasza. Ha a premontreieknél is így volt, vagy így van, akkor természetesen ez egy jó alapot teremt, de azért a premontrei rend nem 1934-ben költözött ebbe az épületbe, hogy hallottuk. Tehát sok száz éves, beágyazott, komoly egyház jogi és oktatási és lelkipásztori munkát végzett. Ezt nem lehet semmisnek tekinteni. Természetesen a 47-es kilakoltatás és tönkretétel az rájuk is ugyanígy vonatkozik.
0: Van-e ilyenkor magának az egyháznak lehetősége arra, hogy segítséget nyújtson? A katolikus egyház mégiscsak egy világegyház.
3: Hát természetesen mondtad, hogy van Magyarországon, és ugye engedje meg, hogy egy kis kitérőt tegyek. Nagyon sok cikk foglalkozik mostán az egyház és az állam kapcsolatával. Sehol sem tart szinte a magyar állam, azért túlzás, de a töredékét nem tudta törleszteni a katolikus egyház felé azoknak a javaknak, amelyeket az 1950-es években elvett. a töredékét sem. Most ezért köt minden állam, vagy kötött szinte a rendszerváltoztatás után elsőként nálunk Angelo Acerbi érsek urak, még mindig él, aggasztján 91 éves, ő volt itt az első újra delegált nuncius, ő készítette elő a magyar állam és a Vatikán közötti szerződést. Ez egy nagyon-nagyon fontos szerződés volt, és az Antal kormány egyik kiemelt feladata volt, és a kormányzásnak a második felére meg is történt ez a szerződés, amely rögzíti, hogy az egyháztól elvett javadalmakat milyen közvetett és közvetlen formában hosszú pénzügyi támogatásokkal kell rendezni. Ez egy államközi szerződésnek, kelleni román és vatikáni szerződésnek is, tehát a román állam és az oda delegált nuncius, a vatikáni nunciusnak kötelessége ebben a kérdésben eljárni, és nem úgy segíteni lehetséges módozatai vannak, hanem én azt gondolom, hogy kötelessége. Nem ismerem azt, hogy milyen módon és formában fordultak a romániai nunciushoz, de nekik a két állam között, tehát az apostoli szentszék, mint állam, mint bejegyzett az ENSZ-nél is tagsággal bíró állam, és a román köztársaság közti megállapodásnak ezeket a vitás helyzeteket is tartalmaznia kell, és megoldást kell találni.
0: Köszönjük szépen, innen folytatjuk, arról beszélgetünk, hogy a múlt héten úgy lakoltatták ki a premontai rendházból az apátot, hogy áttörték a falat a hatóságok. Belefér ez a jogállami működésbe? Milyen évet ír Románia 2026-ban? Mi van a magyarság jogaival? Mi van a vallásszabadság jogával? Osszák meg velünk az esetről gondolataikat. A hírek után a stúdióban Ceglédi Edit.
4: A híreket Gál Andrea szerkesztette. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy, mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Összeomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérvár ipari parkjában. Egy ember a romok alá szorult, állapota viszonylag stabil. A helyszínen vannak a tűzoltók és a mentők mellett a speciális kutyás keresőegységek is. A baleset az épület bontása közben történt. Ezen a héten holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
5: Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
0: Fél 5:03 a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a múlt héten kilakoltatták a premontrei rend apátját a nagyváradi rendházból? És ön szerint növelheti-e Budapest nemzetközi tekintélyét a szombati bajnokok ligája döntő? SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 52 00. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Egy kilakoltatási kísérletet már megakadályoztak a hívők, most viszont már értesítést sem küldtek a végrehajtók. A falat áttörve dobták ki a rendházból a nagyváradi premontrei apátot a hatóságok. Nem ez volt az első ostrom. Április közepén már próbálkoztak a végrehajtók az apát kilakoltatásával. A templomban imádkozó hívők azonban végül meghátrálásra késztették a csendőröket. A hatóságok akkor közölték, néhány hét áll rendelkezésre az apátnak arra, hogy kiürítse és elhagyja az ingatlant. Fejes Rudolf Anzelmmel Ionescu Nikolett beszélgetett Határok nélkül című műsoron korábbi adásában.
6: Ez a második februárban már kapott egy hasonló felszólítást, azt azonban elhalasztotta az önkormányzat. Milyen terve van?
7: A kultuszállamtitkársága múlt héten visszaigazolta cím szerint, hogy a Román Csorogári utca 16 szám az a kultikus vagyonba tartozik, nem lehet elidegeníteni, csak az egyháznak a procedúrái törvényei szerint, és nem lehet végrehajtani se. Itt komoly akadályok vannak, mert ugye egy állami hivatal most jelenleg saját magával van ellentétbe. Az államtitkárság visszaigazolt, hogy ez egy kolostor tulajdonképpen. És ugye, ahogy a román kategória nevezi, a menesztíre vagy a kolostor, az is lakás de kult, tehát vallásos lakás, vagy rendház, bárhogyan is hívjuk. Amihez nem lehet nyúlni, mert hogyha nyúlnak, akkor a vallásszabadság sérül. Tehát az autonómiája a vallásoknak, az elismert vallásoknak ezt hozza magával. És ez az alkotmányban is benne van. Tehát amikor ilyet csinálnak, akkor a közrendet is sértik, az alkotmányt is sértik, és még egy csomó más dolgot.
5: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: SMS számunk pedig 06-39-666, és jönnek is a vélemények. Döbbenetes, felháborító eset, írja egyik hallgatónk, durva jogtiprás. Na de ilyenkor vajon hol van az unió, kérdezi, e fölött szemet hunynak. Vajon miért nem lepődöm meg? Fejezi be SMS-ét egy költői kérdéssel, aztán egy másik SMS, egy jottányit sem változott a világ, a szekusok az ajtót rúgták az emberre, ezek most úgy tűnik, hogy a falakat. Aztán Szőnyiék aláírással egy ezzel ellentétes SMS, olyan bejátszás is volt a rádióban, írja hallgatónk, hogy már többször figyelmeztették az apátot, hogy el kell hagyni az épületet, de ez nem történt meg. És van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy a Facebookon is mindenféle hírek terjednek az apátról, a jelleméről. Van, aki azt írja, hogy pozitív hírek, van, aki azt írja, hogy negatív hírek. Hát ennyit a Facebookról, hogy ezt mennyire érdemes tájékozódási alapnak tekinteni. És hát jönnek e-mailben is a vélemények. Varga Andrea nevű hallgatónk írja az egész e-mailt, nem tudom felolvasni, de egy fontos rész, ha csak egyetlen embert tesznek ki víz és villany nélkül saját kanonikus székházából, írja hallgatónk, az is embertelen bánásmód. Ha csak egy intézményt döntenek be jogalap nélkül, az is jogsértés. A kettő együtt egy közösség és egy örökség szándékos felszámolása, amelyek láttán nem lehet hallgatni, írja hallgatónk. És a vonalban pedig továbbra is itt van Kis Antal, bölcsész teológus, a tábori püspökség diakónusa. Hát itt az e-mail elég egyértelműen célzott arra, hogy itt a vallást, konkrétan a katolikus vallás és a nemzeti hovatartozás között is szoros összefüggés lehet. Vajon így van ez, Kis Antal, és talán nem is feltétlenül csak ebben az együgyben, hanem úgy általában, amikor például az egyházi kárpótlásról, a restitúcióról van szó Romániában. Hogy látja ezt, Antal?
3: Köszönöm szépen, én nagyon meg vagyok lepődve a hallgatóknak a jártossága, a népdal énekes úrnak a jogi jártosságának, hogyha a népdal énekes is szolgálta még magasabb, akkor az egészen káprázatos.
0: Tehát hát ő beásta magát, mondta, hogy őt annyira érdekelte ez, hogy egyszerűen utána járt.
3: Igen, de igen, nagyon alapos dolgot hallottunk tőle, és még egy olyan dolog jutott eszembe, hogy én dolgoztam Brüsszelben, hogy van egy Olaf nevű ügynökség, ami a csalás elleni ügynökség Brüsszelben, amelynek kifejezetten az a feladat, hogy ahogy hallottam, Európai Uniós forrás lehívással kapcsolatos épületről van szó, és ehhez kapcsolódó vélelmezett okirat hamisítás van, tehát és minden vélelmezett. Én azt gondolom, hogy akiknek ez birtokában, az Olaf felé mindenképpen meg kell tenni a feljelentést. Tehát egészen elképesztő dolog az, hogy milyen módokon támadják ugye az egyházat, és ezen keresztül, hát ugye a katolikus egyház Romániában nagyon erős, hiszen a magyar nemzeti identitásnak része, elég ha Csíksomlyóra gondolunk, ami a napokban lezajlott gyönyörű búcsú után, az összmagyarság legnagyobb összejöveteli helye, és minden városban, ahol akár csak utolsó
1: bástyaként áll egy-egy templom, áll egy-egy rendház, egy közösség, egy kolostor, egy iskola. Ezek jelentik a szolvány magyarság számára is a megmaradást. Tehát itt nem lehet eltekinteni attól, hogy csupán egy jogi csűrcsavar, vagy egy tényleg nonsense névmódosítási román trükk van a háttérben. Itt bizony össze kell kapaszkodni minden magyarnak, és a saját nemzeti önazonosságunk, a vallásunk, a hitünk megvédése is közös feladat.
0: Zavarbejtő az egyik SMS, és mintha ezt az előbbi e-mail író írta is volna, aki arra azt írta konkrétan, ugye, hogy egyetlen jogsértés is jogsértés, egy ember jogának a megsértése is elfogadhatatlan. És hát van az SMS-ezők között is olyan, aki azt mondja, hogy hát valójában ez nem ügy, ez az apát egyedül élt abban a rendházban, hát akkor mi ennek a jelentősége? De lehet-e ez hivatkozási alap egy egyház ingatlan erőszakos elfoglalására, vagy egy egyház kezelésében lévő ingatlan elfoglalására, Kis Antal? Hogy hát kevesen vannak a szerzetesek.
1: Nem lehet. Hát ez, tehát az, hogy egy falat áttörnek, tehát ez tényleg a brutalitás és a primitívségnek egy nagyon magas foka. Nem lehet semmilyen. És a másik dolog, hogy egy apát, ahogyan a neve is mondja, és ismerik a történetből, azért ő a személyében egy közösségnek a vezetője, és messze túlmutat a személye egy emberen. Tehát ő egy szimbolikus alakja a nagyváradi katolikus közösségnek, és szimbolikus alakja annak az apátságnak, aminek ő a vezetője, hogyha egyedül van, akkor is. Például Magyarországon és a Celdömölkön is van dömölki apátság, ott egy plébános van, és ugyanígy apátnak hívják. Tehát ezek a régi egyházi megnevezések, az ezekhez kötődő intézményes struktúrák hiába egy személyhez kötődnek, ez egy közösségnek a megfélemlítése, egy közösségnek a sarokba szorítása, ez semmilyen szempontból nem elfogadható, és itt nem egy személyről van szó, és ne is kezdjék el az apátot semmilyen szempontból bántani, karaktergyilkosat elkövetni, megtehetik, de ez egy közösségre vonatkozó, nagyon súlyos incidens is.
0: Köszönjük szépen, maradjon még vonalban Kis Antal bölcsész teológus, de itt van a vonalban Judit, jó napot kívánok! Mi az ön véleménye az esetről, parancsolja?
8: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a műsor vezetőket és a műsorban résztvevő, jóérzésű, jó akaratú hozzászólókat. Egyszerűen nagyon méltánytalan ez az ügy, ugye? Kiderül a iratokból, hogy ezt még az 1800-as évek legelején első Ferenc császár adományozta ezt a területet és az építményt a premontrei szerzetes rendnek. A premontrei rend Európában elterjedt több száz éves tanító rend. Ezt több helyen is, Magyarország, Kisországban is, meg a Nagymagyarországon is több ilyen szerzetes rend működött, és még működik ma is, például Gödöllőn. Tehát itt is Gödöllőn a premontrei tanító rendnek iskolája van, meg temploma van. Tehát ez egy nagyon pozitív, hogy is mondjam, dolog a rendről, hogy ezt a nemes hivatását nem adja föl. Az más kérdés, hogy voltak ellenfelek, vagy ellenlábasok, vagy nem tudom megfogalmazni helyesen ezt a dolgot, hogy ezt nem veszik figyelembe. Ez egy megszentelt rend. Mind a rend tagjai megszentelt hivatással élő emberek, minden egyes, az apát is, meg a kolostorban élő szerzetesek, és azon kívül az építményük is megszentelt építmény. Egy megszentelt építmény az tradicionálisan védett. Tehát azt nem lehet semmelyik korban megsemmisíteni.
0: Hát ehhez képest, valójában nem is az ajtót törték be, és azért a legtöbb hallgatót itt az SMS falon is ez döbbenti meg, hogy ott van bent a falakon belül egy idős ember, és ezek után a hatóságok áttörve a falat hajtják végre az ingatlannak az elkobzását. Erről mi a véleménye, Gyuri? Szóval mi indokolhat egy ennyire brutális fellépést?
8: Ez amorális, erkölcstelen cselekedet. Tehát ezt nem is lehet felháborodás nélkül konstatálni, hogy ez nagyon-nagyon több szinten, sok szinten és sok vonatkozásban törvénysértő, jogszerűtlen és méltánytalan.
0: Köszönjük szépen. Itt van a vonalban Kis Antal bölcsész teológus és a tábori püspökség diakónosa. Az emberben felmerül ilyenkor, hogy hol vannak a társegyházak. A református egyház, a helyi református egyház, tehát az erdélyi református közösség, az kifejezte egyébként tiltakozását az üggyel kapcsolatban. Legalábbis én úgy emlékszem, hogy több református lelkész is jelezte, Tőkés László egyebek mellett, az, hogy ezt elfogadhatatlannak tartják. Na de ott van a román ortodox egyház. Elvárható lenne például a román ortodox egyháztól, hogy azt mondják, hogy eddig és ne tovább, hiszen mégiscsak egy társegyházról van szó, a katolikus egyházról.
3: Én azt gondolom, hogy abszolút elvárható, már csak az emberiesség okán, tehát vonatkoztassunk el attól, hogy magyar, vonatkoztassunk el attól, hogy katolikus, római katolikus, vonatkoztassunk el, hogy egy apát, hát maga ez a brutalitás, ami előfordulhat, itt minden jóérzésű egyházi vezetőnek föl kell emelni a szavát, akkor is, hogyha ez mindezektől a dolgoktól megfosztva történetként valaki elég, hogy hajnal fél ötkor kiverik az intézmény felát és behatolnak egy épületbe. Tehát én azt gondolom, hogy igen, tehát minden jó szándékú és jóra való keresztény egyháznak itt meg kell tenni azokat a gesztusokat, ami tőlük elvárható. Ezzel teljesen egyetértünk, úgyhogy egy nagyon fontos dolog, amit a hölgy az előbb említett, a szentelés. Minden olyan építmény és épület, amit felszentelt pap, tehát diákonus pap vagy püspök felszentel, évről évről ugye vízkeresztkör megszentel, ezek megszentelt épületek. Ezekből akkor lehet kivonulni, hogy ezt a szentelést ezt vissza is tudják vonni, tehát úgymond deszakralizálják, visszahelyezik az épületet a polgári használatba, világi használatba. Ez nem történt meg. Tehát szeretném csak visszautalni arra, hogy mivel ez egy felszentelt épület, és nagyon köszönöm Juditnak, hogy erre fölhívta a figyelmet, ha jól emlékszem a hölgy nevére.
0: Igen, igen.
3: Ez megint csak azt mutatja, hogy itt a Romániába delegált szentszéki nunciusnak fontos és kiemelt szerepe van ennek az ügynek a kezelésében. Ez az épület áttételesen, csak hogy a római katolikus egyházat ismerjük, áttételesen az össz római katolikus anyaszent egyháznak a tulajdona is. Azon túl, hogy egy adott államnak a területén van, a pápa, alá tartoznak ennek a rendnek a vezetői is, és alá tartoznak a püspökök is. És az épületállomány, tehát azért születtek meg a dekrétumok, azért születnek a magyar-vatikáni megállapodás is, és azért van ráhatással a Vatikán, az apostoli szentszék, mint állam, az adott másik állam területén levő ügyekre, mert ezek egyrészt szellemi kapcsolatok, másrészt pedig manifestált és megfogalmazható fizikai kapcsolatok, tehát templomok, rendházak, iskolák és egyéb intézmények, ez mind az apostoli szentszéknek a kompetenciája is.
0: Köszönjük szépen, maradjon még vonalban Kis Antal, de van egy lelkészünk is, görögkatolikus lelkész András, jó napot kívánok. Ismeri az esetet András, és mi a véleménye róla? Vagy lelkész úr inkább, András, igen.
9: Maradjunk abban, hogy görögkatolikus parókus.
0: Parókus.
9: Az első hírek azok ilyen sokkolók voltak, mint amikor az ember a nyári forróságból a hideg vizet zonja, mert ilyen nincs. Hát hogy történhet ez meg? Biztosan kreáltak valami jogi formulát, amivel úgymond magyarázzák ennek az egész történésnek az ilyetén durva végrehajtását, de...
0: Azt mondják, hogy ez az önkormányzat ingatlana. Kész. Ennyit mondanak.
9: Jó, hát akkor azért tudjuk, hogy a jogszabály lehet ilyet is hozni, meg olyat is hozni, lehet lojalitást, meg emberséget, megértést és elfogadást is tanúsítani. Tehát amikor az erkölcsöt alárendelik a jog alá, az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Amikor jog felülírja az általános morált, ami elfogadható mindenki számára, akkor ez nagyon nehéz. Ezt nagyon, nagyon nem tudom nem egyházüldözésnek és egy magyarok elleni atrocitásnak tekinteni. Hát ez valamiképpen nyilván az előttem szólók is mondták, hogy mindenkinek föl kellene emelni a hangját, hogy valószínűleg meg is történt, de hogy ez kapott-e publicitást, vagy a sajtó nyilvánosságra osztja, vagy nem. Tehát itt nagyon-nagyon felháborító a történet, fájdalmas a történet, és semmiféle magyarázatot én ebben nem látok.
0: Egy pillanatra megállítanám, mert mondta azt, hogy ez valójában egyházüldözés, vagy egyfajta egyházüldözés. És itt van előttem egy SMS 06-39-666, amelyik egyébként teljesen mást állít. Azt írja, hogy hát ezek az idők már elmúltak, amikor a királyok itt egyházi birtokokat adományoztak, a megszenteltség, folytatja a hallgatónk, az sem ember, sem rendeket, sem ingatlanokat nem tesz érinthetetlenné, és hát egyébként szerinte ez nem vallás elleni támadás, sőt, nem is nemzeti önazonossági kérdés. Írja ezt, ahogy az aláírás egyébként úgy szól, hogy egy jó szándékú a római vallás szerinti eretnek. Ezt írja magáról a hallgatónk. Hogy látja
9: hát
0: ezt?
9: Hát szívesen meghívnám egy kávéra ezt az eretneket, egy beszélgetés, és akkor kifejthetném, és meg én is elmutatnám az álláspontomat. Tudnék, itt alapvető fogalmi tévedésekről van szó, mert hogy nem lehet ajándékozni, ha már van egy szerzett jog. A szerzett jogot csak így egyszerűen át lehet venni valakitől. Ezt nem nagyon értem, persze. Nyilván mindenre ki lehet találni valamit. Azért bocsánat, a Római Katolikus Egyház Erdélynek, és most már Romániának is adott annyit épületben, kultúrában, nevelésben, szociális ellátásban, az emberek mentalitásának, erejének a megtartásában, az országépítésben és mindben, hogy ennyi lojalitást ne lehet tanúsítani, ezt én nem tudom megfogadni.
0: Köszönjük szépen.
9: Számunkra felfoghatatlan. Ha én még ezt hozzáteszem, hogy ráadásul még egy idős emberre lesz, meg lehet csinálni. És akkor nekem nyilván a koromnál fogva eszembe jut az, hogy én az életemnek elég nagy részét a szocializmusban éltem le, és abban a szocializmusban, amikor az ember találkozott egy ilyen mondattal, amikor katonák voltunk és teológusként bevonultunk, és azt mondja nekünk egy hadnagy, hogy magukért nem kár. Ez most úgy újabban egyre többet jut eszembe, hogy hát akkor ezt meg lehetett csinálni, hogy most is meg lehet csinálni. Ez nekem itt megáll a szavam, és ebben a szókészletemben nem engedi meg, hogy elmondjam azt, ami indulatból mondanék. Fáj, nagyon-nagyon fáj a történet, nagyon-nagyon fáj.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 06-39-660. Egy másik SMS, erőszakkal falat bontani, közönséges rablás, vagy mint hogyha egy bankautomatát fosztanának ki, ez mindennek az alja, írja egy másik hallgatónk. Ugye arról beszélgetünk, hogy a múlt héten kilakoltatták a Premontrei rendházából az apátot. Hajnali 4:30-kor törtek rá, nem az ajtót törték be, hanem egyenesen a falat. Azóta az apát villany és víz nélkül él az ingatlan területén. Beszélgető társam itt a telefonon keresztül Kis Antal bölcsész teológus. Itt az előző hallgató célzott arra, hogy nem lehet hivatkozási alap az, hogy valaki egyedül él egy rendházban és idős ember, egyébként egy idős ember is hozzátette, azért tiszteletet érdemelhetne, mert az egyházak nagyon sok olyan tevékenységet is ellátnak, amelyek egyébként hasznosak akár egy nem hívőnek is. Célzott itt a karitatív tevékenységre, idős gondozásra, beteg gondozásra, nagyon sok mindenre. Hogy látja, Antal, mennyire van a fejekben, és most kifejezetten az ateista fejekre gondolok, az egyháznak ez a fajta tevékenysége, ami messze túlmutat az egyszerű hitéleten?
3: Nézd, azzal kezdtem, jó, hogy földette ezt a kérdést, a nagynénémmel kezdtem, korvált le a keresztes nővérrel, itt van kint a képe a falon, aki a világháború után a keresztes nővérek Zsámbékon és az ország számos területén a hadi árvák számára felállított gyermek otthonoknak voltak a gazdái. Na most el tudja képzelni, hogy micsoda, most sajnos Ukrajnában már el tudják képzelni, és a hadijárvák komoly problémát jelentek, hiszen az egyik gyermekotthont is támogatta a közmédia, hogy micsoda a probléma és feladat ez. Kik vállalták ezt föl? Hát azok, akik egyedül voltak, a szerzetes nővérek. Nyilván az ország primása, Mindszenty József beleegyezésével, tudtával, és a püspökökkel, és a rendi előjárókkal közösen a háború után megnézték, hogy mik azok a feladatok. Így például a hadijárváknak a gondozása. De ha végigmegyünk a történelmen, mondok önnek én megdöbbentő dolgot. Kósáné Kovács Magda MSZP-s politikus a Sacré-Cœur nővérek rendházába volt befaladva a családjával, és az időüldözést így élte túl. A Sacré-Cœur nővérek Magyarországon igen jelentős oktatási munkát fejtettek ki, ezért tudott Kósáné Kovács Magda kiválóan franciául, ezért lett európai parlamenti képviselő politikai pályája végén.
1: Gönc Árpádot ott volt, amikor Szántó Konrád egyháztörténész kitüntette, és mondta, hogy drága Konrád, köszönöm nektek, hogy nálatok bújhattam el. Hát mondhatnák, aztán végeztem.
0: Nyilván nagyon sokáig lehetne sorolni.
1: Tehát hogy az egyház az nem egy államon kívül álló intézmény, hanem igenis az egyház mindig keresi azokat a kapcsolódási pontokat, így egy apátság is iskolát épít. A 18. században segített leküzdeni a virágtudatlanságot. Aztán egyen magasabb fokú iskolát épít, hogy fölkészítette a gyerekeket az érettségére, a maturára, aztán tovább, jogi, bármilyen, tehát hogy az egyház folyamatosan jelen volt, és jelen van építő módon.
0: Köszönjük szépen, Kis Antal bölcsészteológust, a tábori püspökség diakónusát hallották, és csak egyetlen e-mail még. Nagyváradról írta az egyik hallgatónk néhány perccel ezelőtt. A Premontrei templomba járok, írja Magdolna. Örülök, hogy létezik ez az oázis, ahol igazi bensőséges liturgiák és fantasztikus teológiai, lelki és szellemi élmény minden prédikáció. Felháborít, elszomorít ez a merész jogtalanság és vallás ellenesség. Remélem, ez még nem a végleges állapot, írja hallgatónk. Ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy úgy lakoltatták ki Nagyváradon a Premontrei rend apátját a rendházból, hogy hajnali fél ötkor a múlt héten áttörték a falat, és akkor mással folytatjuk.
5: Jó napot, Magyarország!
0: Egy remek meccs, több százmillió televízió néző, 65 ezeren pedig a Puskás arénában szurkoltak. A Paris Saint-Germain nyerte a Bajnokok Ligája döntőjét. A futball szerelmesei óriás kivetítőkön is követhették a mérkőzést a Hősök terén, az Andrássy úton, a Városligetben kialakított szurkolói pontokon, ami ugyan jegybevételt nem jelentett, fogyasztást viszont annál inkább, és félreértés ne essék, itt nem csak a sörre gondolok, a Bajnokok Liga döntő nyertesei között ugyanis ott van Budapest és az ország is. A GKI gazdaságkutató ZRT becslése szerint ugyanis a rangadó mintegy 50 milliárd forint bevételt jelent a magyar gazdaságnak, és akkor még nem beszéltünk a hosszabb távú hatásokról, például ismertségben, országimásban. Igaz, üröm is volt az örömben. A Király utcában már pénteken éjjel összeverekedtek a francia és angol szurkolók, szombaton pedig a Szent István bazilikánál történt gyújtogatás. A kérdés pedig az, ez a mai kérdésünk is, hogy mi marad meg az emberek emlékezetében? A balhé, vagy az izgalmas meccs a világszínvonalú stadion és a vendégváró város? Mit mondanak önök? Hívjanak bennünket, SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, és hallgassák az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, Németh Viktóriát, aki Jó reggelt Magyarország című műsorunk vendége volt, a riporter Törőcsik Zsolt.
10: Ilyenkor az ide látogatók felfokozott hangulatban vannak, eleve úgy készülnek, hogy ők többet fognak fordítani, akár szálláshely szolgáltatásra, akár bármilyen más költésük most magasabb lesz, mint bármilyen nyaralás alkalmával. És ez a magas érzelmi töltöttség azt is szokta eredményezni, hogy szívesebben visszatérnek, sokkal inkább emlékeznek, mélyebb benyomásokat hagy bennük a város.
11: Na, erről majd még beszélünk, hogy milyen hosszú távú hatások lehetnek, de azt ki lehet-e számolni, hogy mennyi bevétele származik, vagy származhat egy városnak magából a BL döntő megszervezéséből?
10: Igen, azt látjuk, hogy van egy úgynevezett 50 millió eurós államhatár, amit végül is egy nap alatt termel meg ilyenkor a város, és ez teljesült tavaly München esetében is, itt 52 millió euróról beszélünk, de nyilván változó az is, hogy hány szurkoló érkezik, milyen a városnak az árszínvonala. London esetében például 62 millió euró volt, ez volt egy évvel megelőző, a müncheni előtt egy évvel, 2024-ben, és most is a szakértők azt mondják, hogy 50 és 60 millió euró között lehet az, amit Budapest gyakorlatilag egy nap alatt meg fog termelni ezen a hétvégén.
11: Ugye a turizmus vendéglátást, a közlekedést és a kereskedelmet említette azok között, a szektorok között, amelyek a legtöbbet profitálnak ebből, de milyen tovább gyűrűző hatások lehetnek? Tehát akár a szállodai éttermi megrendelések keresztül milyen más szektorokba gyűrűzhet még át ez a jó hatás, pozitív hatás.
10: Így van. Általában ezeknek a sporteseményeknek a foglalkoztatás szempontjából is fontos ereje van. A másik pedig, ami ilyenkor számít, hogy milyen további ágazatok, akár a rendezvényszervezésről is beszélhetünk, vagy a szállítmányozás, logisztika ágazatról, amelyek mind bekapcsolódnak ennek az eseménynek a szervezésébe.
11: Hogyan befolyásolja az országimást. Ugye említette azt, hogy nyilván akinek van egy jó élménye Budapestről, az akár később visszatérhet pozitívan is, illetve hát azért azt is tudjuk, hogy ilyenkor ezt nagyon sok millióan nézik, akár a televízión keresztül is ezt a közvetítést.
10: Így van, itt nagyon magas nézőszámokról beszélhetünk, akár 400-450 millió ember is bekapcsolódhat a BL döntőnek a közvetítésébe, és ugye most már nagyon fontos a közösségi média, illetve az, hogy kis videókat feltesznek a különböző platformokra, és ezeken keresztül pedig hatalmas nagy nézőszámokat lehet produkálni, ami tovább viszi ennek az eseménynek a hírnevét, illetve azt, hogy ez erre Budapesten került sor, de fontos az is, hogy a Hősök terén a turisták le tudnak fotózkodni a trófával, és ez megint egy nagyon jó országimázs és egy országkép szó szerint is. És ezek az események ilyenkor évtizedekig visszahivatkozhatóak lesznek, hogy amikor a budapesti BL döntőt rendezték 2026-ban, ezekben már nagyon sokszor fogjuk hallani.
5: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666. Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Ceglédi Edit.
4: A híreket Gál Andrea szerkesztette. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakcióvezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással visszamenőlegesen nem lehet kikényszeríteni. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Torockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy, mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyon visszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Összeomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérvár ipari parkjában. Egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. A baleset az épület bontása közben történt. Holnaptól vasárnapig hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csak nem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a nyugati, valamint a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki, a szél helyenként megerősödik. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal, éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
5: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
12: A Balaton önálló régióként való fejlesztését sürgeti a gazdasági és energetikai miniszterhez írt levelében a Balatoni Kör Egyesület.
13: Legyen egy egységes keret és költségvetés is a Balaton fejlesztésére.
12: Részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom önöket.
5: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
14: A pénzügyi tudatosság nem egyik napról a másikra alakul ki. Már egészen fiatal korban elkezdődik, például a zseppénz beosztásával. A zseppénz nem csak költőpénz, hanem tanulópénz is. Segít megtapasztalni a döntések következményeit, a tervezést és a halasztott öröm értékét. Hogyan neveljük jól a gyerekeket a pénzügyekben? Horváth Szilárd vagyok, várom önöket!
5: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra múlt 6 perccel, a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Vajon növelheti-e Budapest nemzetközi tekintélyét a szombati Bajnokok Ligája döntő? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. A rendes játékidő 1-1 elért véget, a hosszabbítás sem hozott eredményt, és végül a 11-es rugások döntöttek, igazi futballünnepet hozott a szombati Budapesti Bajnokok Ligája döntő. Katona László összegzése következik a Nemzeti Sportrádió tegnap délutáni adásából. And so everything now. Oh, it's way over. Way over. It's Paris Saint-Germain on repeat. Encore. The Champions League trophy is going nowhere. Címvédés bevette Budapestet a párizsi sztárcsapat. A Puskás Arénában rendezték az európai klubfutball koronázási ünnepségét, a 2025-26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A címvédő francia Paris Saint-Germain és a története első BL győzelmére hajtó Arsenal csapott össze. Mikel Arteta és Luis Enrique taktikai párbaja azonnal a legmagasabb fordulatszámon pörgött fel. Az Arsenal nem ijedt meg a címvédőtől, és már a 6. percben sokkolta a párizsi védelmet. Egy tűpontos akció végén Kai Havertz talált be Safonov kapujába, korai előnyhöz juttatva az ágyusokat. A gól után a PSG átvette az irányítást, labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az Arsenal fegyelmezett, mélyen meghúzott védelmi vonalán nehezen találtak rést. Az első félidőben az angolok kontrái folyamatos veszélyt jelentettek, Bukayo Saka révén többször is közel jártak az előny megduplázásához. A fordulás után Luis Enrique szerkezeti módosításai beértek. A francia nyomás a 65. percben érett góllá, amikor a PSG 11-eshez jutott. A labda mögé Ousmane Dembélé állt, és magabiztosan értékesítette a 11-est, kiegyenlítve az állást. A rendes játékidő utolsó negyed órájában mindkét menedzser igyekezett frissíteni. Az Arsenalba érkezett többek között Viktor Gyökeres is, hogy fizikai erejével megbontsa a párizsi védelmet.
15: A rendes játékidő végül nem hozott döntést, a hosszabbítása pedig már a PSG-nek a legfontosabb láncszeme, Dembélé nélkül kellett kifutnia, akit sérülés miatt le kellett cserélni. A ráadásban az Arsenal egy komoly büntetőgyanús szituációnál reklamált Daniel Zibert játékvezetőnél, de a síp néma maradt. Mivel a 120 perc alatt nem esett újabb találat, következhetett az orosz rulett. A játékosok lába jó rész nem remegett meg a 11-es párbajban, viszont a második körben a londoni Ezé, majd a párizsi Nuno Mendes is hibázott. Beraldo az 5. körben belőtte a 11-est, Gabriel azonban hibázott, fölé vágta a labdát, ami azt jelentette, hogy a PSG 4-3-ra megnyerte a büntető párbajt, és magasba emelhette a kupát.
16: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Ez volt tehát a meccs, és aki Budapesten járt a hétvégén, az láthatta, hogy gyakorlatilag megtelt a város. Ennek egyébként voltak előnyei, és voltak hátrányai, és vannak, akiket a hátrányok jobban zavartak. Egyik hallgatón kéri azt, nyilván nem Bajnokok Ligája döntő barát, mennyivel vágták át vajon a vendéglátósok meg a taxisok az ide látogatókat. Bízunk abban, hogy nem vágták át, viszont komoly bevételt hozott nekik. 50 milliárd forintra tette a GKI azt a hasznot, amit az ország nyert a Bajnokok Ligája döntő megrendezésével. Egy rövid mondat, mint szintén egy SMS, jó volt Bajnokok Ligája döntőt rendezni, László azt írja, ennél már nincs feljebb. Ica írja azt, hogy tehát érdemes volt stadionokat építeni, büszke vagyok, és a stadion építése másik hallgatónk is céloz, óriási haszonnal jár Budapestre és az országra nézve a Bajnokok Ligája megrendezése. Ezt építette, vagy ezért építette egyebek mellett ezt a stadiont és az Orbán kormány, akik eddig átkozták, feleslegesnek meg megalomániának nevezték, azok meg ott voltak, és learadták a babérokat, írja egy másik hallgatónk. Benne van tehát a politika is ebben a rendezvényben, de mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mi marad meg majd az ide látogatók fejében, egy izgalmas meccs, egy gyönyörű város, vagy esetleg az, hogy pénteken összeverekedtek a belvárosban a szurkolók. Mit mond Ilona? Jó napot kívánok, öné a szó.
17: Napot kívánok, Ilona vagyok én. Hát szerintem azért a jó marad meg, valamit talán láttak a városból is, ha itt maradtak, és nem mentek azonnal haza. Pár ilyet is hallottam. Hát és szerintem világszerte jó hírünket viszi el ez. Büszkék lehetünk rá, hogy ezt itt meg lehetett rendezni. Ehhez kellett ez a stadion is. Bízunk benne, hogy lesznek még ilyenek.
0: Hogy látja Ilona, mi volt? Nyilván a meccs az nagyon izgalmas volt. Azt is elmondtuk, hogy több százmillió ember nézhette, nyilván pontos számok nincsenek, már csak azért is, mert most már nem csak a televízión keresztül lehet nézni, hanem nagyon sokféle egyéb lehetőség is van. Hát például az is, hogy utólag is meg lehet nézni egy meccset. De mi az, ami esetleg mondjuk zavaró volt? Volt-e bármi, ami zavaró volt, Ilona?
17: Hát én ki nem mozdultam, úgyhogy hát voltak olyan hírek is, hogy azért be kellett avatkozni a rendőröknek párszor, de hát ennyi embernél az szerintem ki van csukva, hogy nem fordul elő. De hát szerintem annyira komoly nem, hogy itt azt mondaná bárki a világban, hogy na ide se jövök többet.
0: Köszönjük azért. Szépen, köszönjük szépen. Tehát Ilona elégedett a Bajnokok Ligája budapesti rendezésével. Mit mond Gábor? Jó napot kívánok, öné a szó.
18: Tiszteletem, két témát szeretnék érinteni, melyikkel kezdjem?
0: Hát bízzunk benne, hogy arról beszélgettünk, hogy milyen volt a Bajnokok Ligája.
18: Természetesen, igen, természetesen az egyik az, hogy ugye milyen jó, hogy felépítették ezt a stadiont. Ilyen gyönyörű szép stadionnak kevés országnak van Európában. Ha ez a stadion nem épül fel, akkor most nincs itt a BL döntő. És nem csak itt, hanem az országban, szerte az országban mindenhol, rendkívül lepusztult, rossz állapotú stadionokat újítottak fel mindenhol a drága Orbán kormánynak köszönhetően, amit úgy ellenzett és úgy kifogásolt az ellenzék, mondva, hogy a pénzt másra is lehetne költeni, de szerencsére ők nem hátráltak meg, és most itt van az eredménye neki, nem csak ez a BL döntő, hanem az, hogy szerte az országban mindenhol, minden nagyobb városban ultramodern stadionokban futballozhatnak a futballisták és szurkolhatnak a nézők, és ezért nem lehetünk elég hálásak a drága kormányunknak, hogy ezt megvalósította, és utólag is nagyon szépen köszönjük neki. No, ez az egyik. A másik. Miért nem lehet döntetten a vége? Miért nem lehet holt verseny? Kérem, én nekem mind a két csapat óriási kedvencem. Annak örültem volna, hogyha mind a kettő megnyeri a kupát. Nem értem meg, hogy miért kell mindenáron eldönteni a kupa sorsát. Miért nem lehet holt verseny? Vannak sportágok, amelyben van holt verseny. Csak ott, ahol az úgynevezett nagy döntőket rendezik meg csapatsportágokban, küzdősportágokban, ott minden áll el akarják dönteni az első hely kérdését, és ha döntetlenül végződik a mérkőzés, akkor is kitalálnak szabályokat, hogy az első helyet mindenképpen el kell dönteni. Miért nem lehet döntetlen, miért nem lehet holtverseny?
0: Hát valószínűleg azért is, mert így akkor tovább nyújtható maga a mérkőzés. Azért gondolja, egy hosszabbításban azért ott már tényleg az erőlét is nagyon-nagyon látszik. Tehát 91 nehány percet végig futballoznak, végig rohannak a pályán, és akkor hopp, egy hosszabbítás, azt is ki kell bírni, ott is helyt kell állni. És ezek után kell hajszál pontosan 11-eseket lőni, teljes koncentrációval, összeszedettséggel, úgyhogy majd összeesik az ember. Ez igen, azért egy nagyon izgalmas dolog. Mondom ezt tényleg, nem biztos, hogy igazam van.
18: Igen, önnek teljesen igaza van, de én erre csak azt tudom mondani, hogy mi szükség van rá. Nem kellene hosszabbítás, nem kellene 11-es rugások, nem kellene teljesen kifacsarni a játékosokat, meg az idegekre bízni a döntést, hanem holtversenyt kéne hirdetni. Paris Saint-Germain-Arsenal 1-1, jó, mind a kettő meg

0: nagyobb az esélye annak, hogy ott konfliktusok is kialakulhatnak. Hát ezt nem lehet elkerülni. Két ellentétes szurkoló tábor között nagyon könnyen kialakulhatnak konfliktusok, esetleg verekedések, összetűzések, összecsapások, de Budapest ebből a szempontból még jól kijött, jól kedvező helyzetben volt, mert nem itt voltak igazán a zavargások meg a felfordulások, hanem Párizsban, ahol az lenni szokott, ugye, ott megszoktuk tőlük. Itt nálunk nem volt olyan nagy zűr. Hát kisebb összecsapások voltak, egy kis nézeteltérés, de hát ez két rivális szurkolótábor között, ez, mondom, ez természetes, hát ezt nem lehet elkerülni. Ezt nem lehet.
1: Mi ennek a legnagyobb haszna? Sajnos nem mi játszottuk a döntőt, tehát ez azért elég szomorú, de ezzel együtt nem magyar csapat játszotta a döntőt, két idegen csapat. De akkor most mi ennek a hosszú távú hozadéka? Hogy látja ez, Gábor? Van-e ilyen? A pénzen
0: van
1: túl
0: ilyen
1: akár.
0: Neki, természetes, hogy van ilyen neki, de azért ne haragudjon, de mégis melyik magyar csapatra gondolt, amikor azt mondta, hogy döntőt játszhatott volna esetleg?
1: Nem, én nem mondtam, hogy döntőt játszhatott volna, ezek a vágyalom kategóriába tartozó megjegyzések.
0: Igen, de maradjunk a földön, azért ne rugaszkodjunk el, tehát BL döntött magyar csapat nem fog játszani soha a büdös életben, ezt most előre kijelentem önnek. Úgyhogy erre nem is érdemes gondolni, mert erre semmi esély nincs, de nem csak magyar, hanem kelet-közép-európai csapat, sőt észak-európai csapat sem tud BL döntött játszani, mégpedig azért nem, mert itt csak a BL döntött csak is a legnagyobb nevű, legnagyobb múltú, legnagyobb tradíciókkal rendelkező, legesélyesebb, legerősebb csapatok nyilván tudnak eljutni.
1: No, ezek után akkor mi a legnagyobb haszna ennek a döntő rendezésnek? Hogy látja ez, Gábor?
0: Hát
1: mi szempontunkból?
0: Hát a legnagyobb haszna a döntő rendezésnek a mi szempontunkból az, hogy mondani szokás, ország, világ, egész Európa megismerhette. Budapestet már hát mondjuk már nem sokszor voltak, már sok nagy sportesemény volt már Magyarországon, Budapesten, úgyhogy már akik akarták, azok felfedezték magukra Budapestet, de most is megismerhették Budapest vendégszeretetét, a magyaroknak úgy szintén a vendégszeretetét, a fővárosnak óriási bevételt hozott, rengeteg szurkoló jött ide hozzánk, ők ugye költöttek, tehát nagyon sok bevétel származott belőle, és a hírnév, az a rang, amit jelent a BL döntő. A BL döntőnél kérem szépen csak a VB döntő a nagyobb esemény. Tehát amelyik város a BL döntőt meg tudja rendezni, az a klubfutball csúcsa, annál nagyobb már csak a VB döntő. Na de hát világbajnokságot azért legyünk őszintén, Magyarország nem tud még rendezni. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez a csúcs, ami most szombaton volt, ennél nagyobb sporteseményt, ennél nagyobb futball eseményt nem tud Magyarország pillanatnyilag rendezni. Ez volt a csúcs. Köszönjük. És örüljünk neki, hogy így volt. Örüljünk neki, hogy itt volt, és tényleg ennek csak örülni lehet. Magyarországon volt a BL döntő, ez egyszerűen csodálatos.
1: Köszönjük szépen. Ennyit tudtunk arról beszélgetni, hogy szombaton Budapest adott otthont a bajnokok ligája döntőjének, és akkor amit holnap kérdezünk. Ön szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok? A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább csak a saját véleményünket fújjuk? Ez az első kérdésünk. Második kérdés, mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány? Ezek tehát a holnapi kérdéseink. A mai szerkesztő Taris Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter Nagy Bálint és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. Lőrincz Tamás indul a Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem vártunk ekkora sikert, jelesre vizsgázott mindenki. Ezt mondta a Budapesti Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő projektvezetője ma az M4 Sporton. Szabó Vilmos a lebonyolítás szempontjából értékelte a hétvégi eseményeket, és elmondta, az elmúlt évek tudatos építkezésének csúcsát jelentette a finálé, melyet a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain 11-es párbajban nyert meg az Arsenal ellen.
2: Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a Hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is. Csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút pozitív a teljes eseménynek az értékelése.
1: Ahogyan arról beszámoltunk, ugyancsak szombaton Arne Slot távozott a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Minost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool vezetőedzői posztjáról. A Nemzeti Sport kiküldött munkatársa, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Gyenge Balázs ma Laki Barbarának beszélt a mi értekről.
3: Abból a szempontból valóban váratlan volt, hogy kifelé a klub azt kommunikálta, és ilyen-olyan-amolyan fórumokon szivárogtatta ki, hogy a holland menedzser állása az nem is az, hogy nincs veszélyben, de fenntartható abban az esetben, ha a csapat eléri azt a egyébként kimondva minimális szolgáltatást, ahogy ők nevezték, azzal, hogy eléri a Bajnokok Ligája helyezést. Ezzel együtt azért valahol mégsem feltétlen olyan meglepő a döntés, miszerint kenyértörésre vitték a dolgot a felek, mert nem egyszerűen egy már jól kiforrott csapatot kellene újra kurblizni, hanem egy alapvetően elrontott tavaly nyári átigazolási idényt kellene úgy rendbe tenni, hogy megint igazán nagy játékos mozgásra kell számítani az Anfielden, és ezt a plusz terhet már feltehetően nem vállalta be a klubvezetés Arne Slottal, mert benne volt a rizikó, hogy azok a játékosok, akik maradnak, már olyan bizalmi vesztéssel vannak a menedzserrel szemben, hogy teljesen mindegy, hogy kiket tudnak a nyáron megszerezni. Nem lenne képes a Liverpool egyből versenyképes csapattá összeállni, ami viszont egy bajnoki címet követő idény után még csak-csak elfogadható volt, de hát már ugye most is rezgett a léc, de egy második idényben már biztosan nem működött volna, és leginkább az volt a kiváltók, a belső félelem, hogyha Slottal mennek neki az idénynek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy botlik a rendszer, és még mélyebb berembe csúszik be a Liverpool.
1: Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyan az utóbbi időben a válogatottban kevesebb lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Bejelentette visszavonulását James Milner, aki az angol labdarúgó Premier League történetében a legtöbb mérkőzésen lépett pályára. A 40 éves középpályás a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle, a Manchester City, valamint a Liverpool és a Brighton csapataiban szerepelt. Utóbbi gárda színeiben játszott a 658. meccsét a Premier League-ben, amivel Gareth Barry rekordját adta át a múltnak.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló irányító az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel, a bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga, az utolsó két meccsen viszont sérülés miatt már nem léphetett pályára. Tegnap véget ért az A-csoportos jégkorong világbajnokság, ahol a döntőben a finnek a házigazda Svájcot verték hosszabbításban 1-0-ra. A bronzérem a Kanadát legyőző norvégoké lett, a mieink pedig sorozatban másodszor megőrizték élvonalbeli tagságukat. Válogatottunk szövetségi kapitánya Majoros Gergely ma a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Szabó Szilvia kérdéseire válaszolt.
4: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik kapitányi szemmel? Visszanézitek-e a meccseket? Agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna? Vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
5: Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem. A kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
4: Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot. Vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében félig üres, félig teli a pohár. Mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek?
5: Először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét veszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük. Egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-5, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Úgyhogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor eznek nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
1: És még mindig jégkorong, a következő szezonban is a finn Timo Sztárikoszki irányítja majd az osztrák hokiligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A folytatásban atlétika. Mint ismeretes, Kozák Luca pénteken országos csúccsal nyerte meg a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi verseny 100 méteres gátfutó számát. A kiváló atlétát ma Somogyi Zsófia érte utol telefonon.
6: Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat. Amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
7: Igen, ez a június első érzem úgy így nagy ünnepés. Sosem tudtam csinálni. Éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látjuk, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
6: Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton?
7: Belülről nyilván lehet ezt érezni, utána, amikor az ember megnézi az emberi, megtalálja a hibákat. Én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, nem sose lesz tökéletes. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam. Nyilván hátszerbe könnyen futni, egy kisebb hátszerbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nincsen tökéletes utás, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes utások.
1: Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportról a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: 17:30, jó estét kívánunk a mikrofonnál, Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
10: Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
9: Csak nem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
10: Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult.
9: Az időjárásról.
10: Holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyar Péter miniszterelnök alaptörvénymódosítást kezdeményez, miután a köztársasági elnök a lemondásra felszólító határidő lejárta után sem távozott hivatalából. Sólyog Tamás szerint a tervezett lépés személyre szabott jogalkotás, amely alkotmányos válsághelyzethez vezethet. Közben az országgyűlés hétfői ülésén több ellenzéki politikus is aggályát fejezte ki az ügyben. Részletek Zilai Zsuzsannától.
11: A kormányfő május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel Magyar Péter ismét tárgyalt a köztársasági elnökkel.
12: Én felszólítottam a mai napon is Sólyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a magyar köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
11: A miniszterelnök az egyeztetés után bejelentette, ha Sólyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
12: Tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
11: Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Sólyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről.
13: Eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
11: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából, az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve. Erősítette meg az államfő a hétfői megbeszélést követően közösségi oldalán. Sólyog Tamás szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Közben az országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk Mozgalom elnöke kijelentette, Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát. Torockai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Sólyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
14: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál.
11: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője úgy vélekedett, hogy nem Sólyog Tamásról szól a vita, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitásáról. Rétvári Bence szerint a Lex Orbán után most a Lex Sólyog jön, amely szintén személyre szabott jogalkotás.
15: Önnek itt a parlamentben több mint 2/3 többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Sólyog Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani?
11: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
2: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja.
11: Súlyog Tamást még 2024. februárjában választotta meg az akkori országgyűlés köztársasági elnöknek. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029. március 4-éig szól.
9: Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát.
10: A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését.
9: A magyar gazdaság egészének érdeke, a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése, közölte a miniszterelnök, miután találkozott a jegybank elnökével.
10: Magyar Péter azt írta, az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, valamint a családok, vállalkozások és befektetők bizalmának erősítése. A kormányfő ebben a munkában számít az MNB konstruktív együttműködésére, miközben tiszteletben tartja függetlenségét. A kormányfő hozzátette, tájékoztatta Varga Mihályt az uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati lépésekről, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről.
9: Történelmi eredményként értékelte a Magyarországnak járó uniós támogatásokról szóló Brüsszelben megkötött politikai megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben azt mondta, az egyesség minden szempontból előnyös az országnak és a magyar embereknek. Az ellenzéki pártok frakcióvezetői a megállapodás Európai Bizottság által szabott feltételeiről kérdezték a kormányfőt. Kócán Dávid összefoglalója.
16: Néhány hét alatt elvégeztük azt a munkát, amit az elődeink évek alatt nem tudtak és valószínűleg nem is akartak elvégezni,
17: mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában emlékeztetett, az Európai Bizottsággal kötött politikai megállapodás értelmében ősztől több mint 16 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési támogatás válik elérhetővé. Ez a költségvetés 10%-ának felel meg.
16: Ezen belül hozzáférhetőig válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, ezen belül is a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését fogja szolgálni a jövőben.
17: Hozzátette, a szoros határidő miatt ugyan kétséges volt, de sikerült megegyezni abban, hogy Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, azaz mintegy 4000 milliárd forint támogatáshoz. A miniszterelnök beszédére a pártok frakcióvezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a felek csak politikai megállapodást kötöttek. Magyarországnak még több feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy folyosítsák a támogatásokat.
14: Úgy is fogalmazott korábban miniszterelnök úr, hogy egy kicsi szuverenitásról majd ugye le kell mondani. Kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás jelenti, vagy egyéb szuverenitásbeli kérdésekről van esetleg még szó.
17: A KDNP frakció vezetője szerint a megállapodással a kormányfő elfogadta az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását. Rétvári Bence emlékeztetett. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a rendelkezésben foglaltak minden tagállamra, így hazánkra is érvényesek.
18: Mi az elmúlt 16 évben, az elmúlt 10 évben, főleg mióta migrációs válság van, következetesen elálltunk minden migrációs követelésnek. Ön pedig úgy látszik az első tárgyaláson felemelt kézzel ment, és megadta magát, a migrációs paktumot engedi érvényesülni Magyarországon is. Ez felháborító, ez a magyar emberek jövőjét veszélyezteti, tisztelt miniszterelnök úr.
17: A Fidesz minden uniós támogatásnak örül, amelyet Magyarország megkap, fogalmazott a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság korábban jogállamisági problémákra hivatkozva tartotta vissza a forrásokat. Hozzátette, az előző kormány a 2022-ben meghatározott 27 szupermérföldkő közül 22-t teljesített, mégsem folyósították a támogatásokat.
19: Az a kérdésem, hogy miniszterelnök úr cáfolja, hogy migrációs paktumot ön elfogadta-e? Végrehajtási rendeletet kiküldünk-e? Mi eddig ilyet nem tettünk. Az a kérdés, hogy bármilyen mást a bizottság elnöke megemlítette a gyermekvédelmi törvényügyét az önökkel közös sajtótájékoztatón. E tekintetben tette bármilyen vállalást a bizottság felé. Az a kérdés, hogy adórendszerrel, nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan tette bármilyen vállalást a kormány, a magyar kormány az Európai Bizottság felé.
17: Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezetője óriási eredménynek nevezte, hogy a kormányalakítás után ilyen gyorsan sikerült megállapodni az uniós támogatásokról. Hangsúlyozta, a követelmények sosem voltak titkosak és a magyar érdekkel ellentétesek.
20: Mi is az, amit az Európai Unió elvár Magyarországtól? Az, hogy megerősítse és előmozdítsa a korrupció elleni harcot, hogy a vagyonnyilatkozati rendszert láthatóbbá tegye, hogy a közérdekű alapítványokkal kapcsolatos visszaéléseket megszüntesse, és világos helyzetet hozzon a közszerzésekkel kapcsolatban is. Nincs tehát titkos paktum, nincs és nem is volt szükség ilyenre.
17: A miniszterelnök viszontválaszában hangsúlyozta, a kormányvállalásai között korrupció ellenes intézkedések és intézményi reformok szerepelnek, ugyanakkor az adó és a nyugdíjrendszer ügyében nem tettek engedményt. A migrációs paktummal kapcsolatban Magyar Péter azt mondta, Magyarország továbbra sem köteles bevándorlókat befogadni, és szükség esetén a külső uniós határok védelmével is hozzájárulhat a közös európai fellépéshez.
9: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurónyi összeg juthat a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A területért felelős miniszter szerint a beruházások után 5000 megawattnyi új, megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe. Cserei Judit összeállítása.
21: Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy napelemes rendszer telepítenek otthonaikba. A Csuhai család is pénzügyi megfontolásból döntött évekkel ezelőtt egy háztartási kiserőmű telepítése mellett. A tulajdonos szerint megérte a befektetés.
22: Gyakorlatilag nullára jön ki a villanyszámlánk.
21: A háztartási kísérőművek száma ma már a 330 ezret is meghaladja Magyarországon. A családok mellett a vállalkozások is egyre aktívabban fejlesztenek és alkalmaznak megújuló energiákat rezsiköltségeik mérséklése érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a családokat és a vállalkozásokat a zöld átállásban. Szakemberek szerint a növekvő villamos energia igényekhez és a megújulók integrálásához azonban kritikus fontosságú a hálózat fejlesztése is. Most úgy tűnik, a beruházás hamarosan megvalósulhat. A 16,4 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrásból egy jelentős összeg, mintegy 1,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 500 milliárd forint a magyar villamosenergia hálózat korszerűsítésére. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, több tízezer okosmérőt telepítenek országszerte, így a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóban és hatékonyabban tudják majd követni energiafelhasználásukat. A tárcavezető a hálózatfejlesztést kulcsfontosságúnak nevezte, a beruházásnak köszönhetően ugyanis mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. A gazdaság és energetikai miniszter az uniós pénz hazahozataláról szóló megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte, amely világos üzenet a befektetőknek is. Úgy fogalmazott, az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy, ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
9: Az országgyűlési képviselők illetményének csökkentéséről szóló törvényjavaslatról tárgyalt a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Tiszapárt indítványa mintegy 40%-kal csökkenteni a képviselők fizetését, emellett több az illetményhez kötött állami tisztségviselő javadalmazását is mérsékelné. A kormány számításai szerint a módosítással 4 év alatt több mint 50 milliárd forint megtakarítást érne el az állam. A javaslatról a zárószavazást jövő hétfőn tartják. Császár Attila összeállítása.
23: Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter az RTL-nek május 23-án adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, amit megfejelnek a képviselői költségkeretek csökkentésével is.
19: Egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon.
23: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
19: Az önkormányzatoknál, hogyha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják azt, hogy egy-egy település ügyeit intézik, mert olyan alacsonyak a fizetések, akkor abból az önkormányzati rendszer fogja nekik kárát látni.
23: A parlament honlapján május 28-a óta olvasható a Bújdosó Andrea és Kalászdi Kerekes King által benyújtott előterjesztés, amely a KSH adataira hivatkozva írná elő a tiszteletdíjak jelentős 40%-os csökkentését, de a tervezet egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavágna.
3: A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne.
23: Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában Kalászdi Kerekes Kinga előterjesztő arról is beszélt, hogy a képviselők számára meg fog szűnni a hazai és külföldi mobiltelefon térítés, illetve a budapesti képviselőket a jövőben nem illeti meg a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A Tiszás politikus a megtakarítás mellett az átláthatósággal indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A fideszes képviselők a bizottságban is jelezték, nem zárkóznak el a csökkentéstől, bár álláspontjuk szerint a képviselői juttatások mértéke eddig sem volt kirívó az unióban. Tagállami szinten, tették hozzá, az csak a 22. helyre lenne elegendő.
4: Hallhattuk korábban a nyilatkozatokból és a sajtóból, hogy adott esetben a polgármesterek tiszteletdíját is csökkentenék.
23: A Mi Hazánk politikusa Apáti István szerint az eljárás akkor lett volna elegáns, ha a pártok, a frakciók és pártalapítványok állami támogatását is újra szabályozná a Tisza párt.
5: A fürdővízzel együtt nem kellene kijelenteni a gyereket, főleg meg nem az egész óvodát.
23: Bár korábban a miniszterelnök a polgármesterek bérének csökkentését is kilátásba helyezte, az Igazságügyi Bizottság előtt a Tisza frakció vezetője leszögezte, hogy ebben a javaslatban nincs ilyenről szó.
6: Nincs szó sem országgyűlési hivatalának a dolgozóinak a béréről, sem pedig a polgármesterek béréről.
23: Bújdosó Andrea számszerűsítette azt is, hogy a változtatásokkal együtt a teljes csomag mintegy 25%-os megtakarítást eredményezhet az országgyűlés hivatalának.
24: Fogunk egyeztetni, azt tudom mondani.
23: A parlament hétfői napi rendelőtti vitájában Magyar Péter a Mi Hazánk felvetésére azt válaszolta, sem a szakmai szervezetek, sem pedig a polgármesterek körében nincs egységes álláspont a kérdésben. A miniszterelnök azt ígérte, a módosító javaslatok benyújtása előtt további egyeztetéseket folytatnak majd.
25: 187 igen szavazat.
23: A parlament végül úgy döntött, az indítványt a házszabálytól történő eltéréssel vitatja meg, a zárószavazást pedig jövő hétfőn tartják.
9: Toroszkai László, a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök.
10: Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toroszkai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Magyar Péter kijelentette, hogy korábbi felesége nem érintett az ügyben, de azt kérte, hogy a bizottság találja meg Völner Pál főnökét, hogy az embereknek el tudják mondani, hogy mi zajlott 10-15 éven keresztül.
8: Esti krónika.
9: A hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban, tovább nőtt a civil áldozatok száma. Részletek Iváncsik Attilától.
26: A dél-ukrajnai Herszon megyében egy helyi civil halt meg orosz dróntámadás következtében hétfőre virradóra. Az egymilliós megyeközpont Harkiv és a Fekete-tengeri kikötőváros Odessa is célpont volt. A nagyvárosokban, gyárépületekben és lakóházakban keletkeztek jelentős károk. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy válaszcsapásként eltaláltak egy olyan kulcsfontosságú oroszországi olajszállító csomópontot, amely Szibériát köti össze Európával. A jelentés szerint a nagy hatótávolságú ukrán drón 1200 km mélyen hatolt be Oroszország területére és a Kirovi régióban okozott károkat. A kijevi vezérkar is a drónhadviselés kulcs szerepét hangsúlyozta. Közleményükben azt írták, az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai Luhanszk megye minden kulcsfontosságú szakaszát támadják a levegőből, így kevesebb katonára van szükség a hadműveletekhez.
9: Román szakértők szerint egy orosz gyártmányú drón csapódott péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, ahol két ember megsérült. Nikus Ordán, román elnök közölte, hogy a drónon található cirill felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Lehoczki Zsuzsa összeállítása.
0: Oroszország péntek hajnalban Ukrajna Dunamenti folyami kikötőit támadta, ekkor repült át Románia területére a drón. A román légvédelem regisztrálta a légtérsértést és riasztotta az F-16-os vadászgépeit, de ezek végül nem nyitottak tüzet a drónra, mert a légierő szerint nem veszélyeztethették a polgári lakosságot, és megsértették volna a szomszédos országok légterét is. Bekiabálásokkal fogadták a román elnököt a Galaci kórháznál, ahol a dróntámadás sérültjeit látogatta meg. A tiltakozók kifütyülték és számon kérték tőle, hogy a román légvédelem miért nem képes megvédeni a határmenti településeket. Mindannyian Európában ugyanabban a helyzetben vagyunk, mert az ukrán háború olyan technológiát hozott létre, amely azelőtt nem létezett. Nincsenek olyan gyárak, ahol kifejezetten drónok elleni eszközök gyártása történne, ezért mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban alkalmazkodni ehhez a helyzethez, mondta a román elnök. Nikus Ordán emlékeztetett, Bukarest a drónbecsapódás után arra kérte a NATO főtitkárát, hogy lehetőleg minél hamarabb juttassák el Romániának azokat a drón elhárító eszközöket, amelyek átadásáról már korábban megállapodtak. Közben román szakértők megállapították, hogy minden kétséget kizárva orosz gyártmányú drón csapódott a Galaci panelházba. Nikus Ordán közösségi oldalán azt írta, hogy a drónon található Cyril felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig megegyeznek a korábban Románia légterébe berepült drónakéval. Romániát már 15 alkalommal érte orosz dróntámadás, de a Galacihoz hasonló súlyos incidens még nem történt. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Mindannyian tudjuk, hogy ukrán drónok repültek be Finnországba, Lengyelországba és a balti államokba is. A kezdeti reakció pontosan ugyanaz volt, mint most Romániában. Segítség, jönnek az oroszok lőnek. Aztán rövid idővel később kiderült, hogy ezeknek semmi közük sincs Oroszországhoz, hanem ukrán eredetű drónokról volt szó, mondta az orosz elnök, aki azt javasolta, hogy adják át Oroszországnak a drón maradványait, hogy objektív szakértői vizsgálatot folytassanak le. A pénteki incidenst a NATO és az Európai Unió is elítélte, Románia pedig nem kívánatos személyé nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezáratta a konstancai orosz főkonzulátust.
9: Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon.
1: Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben.
9: Több panasz is érkezett korábban arra a sofőrre, aki múlt kedden a vonat elé hajtott egy iskolabusszal Belgiumban. A tragédiában 2 gyermek és 2 felnőtt, köztük a sofőr halt meg. A vizsgálat még zajlik. Brüsszel, Berek Patrícia.
2: Vezetés közbeni mobilozás, gyorshajtás, agresszív vezetés, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az átjáróknál. Ilyen panaszok érkeztek korábban arra a buszsofőrre, aki a múlt héten a vonat elé hajtott az iskolabusszal a kelet-flandriai Böggenhautnál. A minibusz múlt kedden fogyatékossággal élő gyermekeket szállított az iskolába, amikor a Böggenhauti vasútállomástól 1 kilométerre a lezárt vasúti átjáróra hajtott a tilos jelzése ellenére, és ütközött az érkező vonattal. 2 gyermek, a 27 éves buszkísérő és a 49 éves sofőr a helyszínen meghalt. 5 gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A belga VRT News-nak nyilatkozó korábbi buszkísérő azt mondta, hogy ő is és más kollégái is több e-mailben jelezték már a sofőr munkáltatójának, hogy a férfi agresszíven, felelőtlenül vezet, de azt a választ kapták, hogy nincs másik buszsofőr. Az iskola egy rövid közleményben jelezte, hogy ők is továbbították a panaszokat a sofőr munkáltatójának, de nem volt rá hatásuk, hogy kit küld a busztársaság. A kelet-flandriai ügyészség a VRT ével annyit közölt, hogy a sofőr büntetlen előéletű volt, de vizsgálják a panasz e-maileket is. A múlt keddi tragédia okainak felderítése még tart.
9: Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. Egy ember a romok alá szorult. A helyi tűzoltók munkáját további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is segítik. Cserpalkovics András polgármester arról tájékoztatott, hogy a romok alá szorult áldozat életben van, sikerült felvenni vele a kapcsolatot, kimentésén folyamatosan dolgoznak. A helyszínről Novák Rita tudósította a közmédiát.
7: Az első felderítő kutyás egység már végzett a Velencei túról érkező speciális kutyás csapat vezetője. Azt mondta, hogy a felderítésben dolgoztak, nagyon gyorsan megtalálták egyébként a sérültet, és az állapota viszonylag stabil, folyamatosan tudtak vele kommunikálni. Hozzáfértek már a sérülthöz, az ellátását ugyan még nem tudták megkezdeni, de egyfajta dúcolást végeztek a szakemberek, és amint stabil lesz az épület törmelék körülötte, akkor ki is tudják majd ott emelni, és el tudják majd látni a sérüléseit. Az épület a régi búzamalom épülete, az omlott össze, itt korábban malomipari vállalat volt, majd tésztagyár működött, és később pedig a legendás Cerbona üzem. A tulajdonos egyébként már nem ez a vállalat, hanem egy másik. Több mint 2 héttel ezelőtt kezdődött a bontás. Úgy tudjuk, hogy a fém hulladékokat bontották akkor, amikor a baleset történt.
9: Észak-Magyarország és Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél a tavaszi időszakban. A legtöbben a kulturális és városi kikapcsolódási lehetőségeket keresték.
10: A nyári előfoglalások azonban már azt mutatják, hogy a vakáció idején a turisták a fürdővárosokat, a vízparti településeket részesítik előnyben. Számolt be a részletekről a szállás.hu szóvívője. Kelemen Lili hozzátette, az adatok alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen. A vendégek csaknem fele 70 és 170 ezer forint között költ szállásra a nyári pihenés alatt. A szóvívő hangsúlyozta, tavaszi időszakhoz képest a szünidőben a turisták hosszabb pihenést terveznek.
11: Egyértelműen látszik, hogy a nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is meghosszabbodik, különösen az előfoglalást megszevő vendégek körében. A foglalásainknak jelenleg a 22%-a már 5-6 vagy ennél is több éjszakára, tehát klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbbnek azonban még mindig a 3 éjszakás tartózkodási idő számít a foglalásainknak a 25%-ával. Ezen kívül a foglalásoknak a 22%-a 2 éjszakára, 19%-a pedig 4 éjszakára szól.
9: Ezen a héten, holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
10: Vitézi Dávid a döntést a nagy érdeklődéssel indokolta. Utóbbit a szociális és családügyi tárca beköltözése előtt álló üres időszakban tekinthetik meg az érdeklődők. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni.
8: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a fővárosból kifelé vezető főbb útvonalakon, így az M0-as autóúton a Megyeri hídon, az M4-es autóúton Üllőnél, az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán, a 10-es főúton Solymárnál, illetve a 31-es főúton Maglód határában.
9: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Fehér úton a Kerepesi út felé a Gyakorló utcánál. Csak a buszsáv járható. Balesetben sérült járművek foglalják el a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávot, valamint az Orci úton az Orci tér felé a Nagyvárad térnél a belső sávot. Hétköznapokon este 7:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
13: Jó napot kívánok! Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, éjjel több felé kiderül az ég, viszont keleten maradhatnak felhős tájak. Délelőtt ott is mindenütt csökken a felhőzet, így holnap országszerte napos időre számíthatunk a gomoly és fátyol felhők mellett. Este még délnyugaton és középső ország részben is előfordulhatnak záporok, esetleg zivatar, majd éjszaka egyre inkább a keleti ország részre korlátozódik a csapadék. Kedden napközben már nagyrészt száraz idő várható, keleten is csak kevés helyen fordulhat elő zápor, esetleg egy-egy zivatar. Éjjelre legyengül a légmozgás, majd holnap csupán helyenként élénkül meg a szél. Hajnalban 10-17, kedd délután 23-29 fok várható. Gót Roland, Hungaromet.
9: Viszont hallásra.
14: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 18 óra a híreket Gál Andrea szerkesztette. Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök miután a Sándor palotában járt. Csak nem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derül ki a Duna House elemzéséből. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját, elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet, a kezdeményezéshez éttermek, kávézók is csatlakozhatnak. Holnap már mindenhol napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
14: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
15: Trópusi növények, kihalt állatfajok, csupán pár százmillió évet kell visszamenni az időben, és ott találjuk magunkat Komló múltjában a szén bölcsőjénél. A Komlosaurus lábnyoma, no meg ő maga, aztán a bánya népes kocsija, ahol igyekszünk átérezni a szénpor mágiáját. Folytatjuk utunkat a Komló verzumban.
14: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Felfedező az egészségről.
16: Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de hát sárkány ellen sárkányfű kell.
17: Mindössze 66 éve, 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában.
14: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
18: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
14: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
20: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Egy asztalhoz ültek a Vajdasági Magyar Médiaházak vezetői Szabadkán.
22: Hála jó Istennek, hogy ez a dolog létrejött, hála Istennek, hogy egymás szemébe tudtunk nézni, hála jó Istennek, hogy a szakma összes jeles képviselője itt tudott lenni. Ilyen azt gondolom, hogy nem történt az utóbbi nem tudom hány évtizedben. Nyilván ez önmagában eredmény, nem értünk el a végállomásra.
20: Négy szakon összesen 40 diák ballagott el a temesvári Bartók Béla Líceumból.
27: Bízom benne, hogy az, amit itt az iskolában tanultak, az jól kamatoztatható, és nyilván végül is egy újabb időszak kezdődik az életükbe, ahol ezekre az alapokra majd új álmokat szőnek, és új megvalósítások következnek.
20: És most jöjjenek a részletek. Szabadkán tanácskoztak a Vajdasági Magyar Médiaházak vezetői és a szakma más jeles képviselői. A Sajtószabadság Alapítvány által szervezett vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség. A tanácskozás végén nem sikerült záró nyilatkozatot elfogadni. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiaházak képviselői ugyanis nem értettek egyet a szervezők által jegyzett tervezettel. Az eseményen Németh Ernő járt, akinek összeállításában elsőként Pesevszky Evelint, a Magyar Szó főszerkesztőjét halljuk.
3: Mindenféleképp jónak tartom, hogy leültünk egy asztalhoz beszélgetni a Vajdasági Magyar Médiatér kihívásairól. Fontos szerintem, hogy a szakma időnként párbeszédet folytasson. Ez mindenféleképp csak előre vihet mindannyiunkat. Természetesen bizonyos témák, kérdések tekintetében megosztottak a vélemények, nem alakult ki konszenzus, de ez is az élet része. Ez nagyon fontos, hogy egymás szemébe nézve ütköztessük a véleményeket és az érveket.
4: Elhangzott egy javaslat, hogy folytatni kellene az én összejöveteleket.
3: Igen, az előre javasolt zárónyilatkozatot nem fogadtuk el, mert azzal kapcsolatban nem értettünk egyet, viszont mindannyian elfogadtunk egy közleményt, amiben ezt szorgalmazzuk, hogy folytatódjanak a hasonló jellegű találkozások, hogy végig tudjuk járni a média problémáit, kihívásait.
5: Kukai Péter, Szabad Magyar Szó.
4: Mi a vélemény a tanácskozásról? Az álláspontok közeledtek egymáshoz.
5: Közeledés történt, a két fél nem ért még össze, hogy így fogalmazzak most, tehát ahogy ezt az ezzel kapcsolatos közleményünk is megfogalmazza, vannak véleménykülönbségek, ami talán ennyi év után érthető is. Tulajdonképpen ezt tudom közberabozni. Hála jó Istennek, hogy ez a dolog létrejött, hála Istennek, hogy egymás szemébe tudtunk nézni, hála jó Istennek, hogy a szakma összes jeles képviselője itt tudott lenni. Ilyen azt gondolom, hogy nem történt az utóbbi nem tudom hány évtizedben. Nyilván ez önmagában eredmény, nem értünk el a végállomásra.
4: És mik a fő ellentétek?
5: Látszik egyfajta megközelítésbeli különbség, és szerintem ezt így ki kell mondani, az MNT alapítású médiumok képviselői, egészen pontosan Hét Nap, Pannon, RTV és Magyar Szó meglátására vonatkozólag, és tulajdonképpen az összes többi médium képviselői között itt van egyfajta nézetkülönbség. Valószínűleg érthető, tehát egészen más a pozíciója, a finanszírozási struktúrája, a múltja ezeknek a médiumoknak, mint az összes többinek. A sokszínűség azonban ezen belül is kiderült. Tehát amit eddig elmondtam, ebből úgy hangozhat, hogy van itt két monolit tábor, amelyiken belül teljes vélemény azonosságban nincsen. Tehát ahogy az MNT alapítású médiumok között is vannak különbségek és meglátásbeli különbségek, önkritikára való hajlamok vagy itt vannak hiánya, úgy ennek az úgynevezett másik oldalnak a táborán belül is vannak nézet és vélemény különbségek, ami természetes, csak már teljesen elszoktunk ettől.
3: Hegedűs Erika, Vajdasági Rádió és Televízió 2-es csatornája, vagyis hát az Újvidéki Rádió megbízott fő is felelős szerkesztője. Igyekszünk ott lenni minden eseményen, és vendégeinket, riportalanyainkat megszólítani mindkét oldalról, természetesen, hogyha egy-egy témában van két vagy több oldal, és azt tapasztalom a több mint három évtizedes munkám alapján, hogy az Újvidéki Rádiónak a megszólítottak nyilatkoznak.
4: És mi kellene, amikor napi rendre kerüljön, milyen témák ezen kívül?
3: Kis létszámú szerkesztőségünk munkatársai nem tudnak mindenhova eljutni, pedig az lenne a feladatunk, hogy Vajdaság minden részéről tájékoztassunk, nem csak a nagy eseményeken és rendezvényeken, hanem a kis közösségek rendezvényein.
6: Borgetyúval a Sajtószabadság Alapítvány társalapítója.
4: Közeledtek az álláspontok egymáshoz, és ha igen, akkor miben?
6: Az álláspontok közeledése nem okvetlenül kifejezett volt, de az, hogy a kollégák és kolléganők bátran és nyíltan egymás szemébe mondtak dolgokat, az már maga a közeledés előfeltétele, úgyhogy én szerintem ez egy nagy siker volt.
4: Elhangzott, hogy kellene folytatás. Lesz?
6: Nagyon remélem, hogy lesz. Itt a szakmai szervezeteknek fontos szerepük lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy a feltételek adottak. Ha ez nem valósul meg a szakmai szervezeteken keresztül, akkor mi újabb indítvánnyal fogunk előlépni.
20: Egy évvel a Parajdi Sóbánya katasztrófája után még mindig nem kaptak válaszokat a Hargita megyei település lakói. A bánya továbbra is vízzel telve várja a sorsát, miközben a helyi idegenforgalom szereplői drasztikus forgalom visszaesésről számolnak be. A parajdiak azt nehezményezik, hogy az országos sóipari vállalat elhallgat információkat a jelenleg zajló helyreállítási munkálatokról, miközben felelősöket nem neveznek meg. Az elmúlt hétvégén, pontosan egy évvel a bányakatasztrófa után megemlékezést tartottak a vízzel elárasztott sóbánya bejárata előtt. A település vállalkozói, vezetői, illetve a falubeliek koszorúkat helyeztek el a lezárt bánya bejáratánál. Geréb Krisztina tudósítása.
19: Mi csak együtt szeretnénk emlékezni az egy évvel ezelőtt bekövetkezett katasztrófára, és nem a sóbányát eltemetni.
21: Hangzott el a pénteki megemlékezésen.
19: Lehet itt mindent ki- és megmagyarázni, de sajnos a veszteség egyértelmű és kollektív, kinek kisebb, kinek nagyobb horderejű. Ezért itt és most legalább annyit tehessünk meg, hogy fejet hajtunk a bányászok generációja előtt, azok előtt, akik ezt a kincset ránk hagyták, azok előtt, akik helytálltak a legnehezebb pillanatokban, de fejet hajtunk a természet ereje előtt is. Viszont az emlékezés akkor méltó az igazsághoz, ha kimondja a kimondatlan kérdéseket, hogy az emberi mulasztás, a kap zsiság vagy a gondatlanság nyitott-e útat a víznek. Mert azóta is várjuk a válaszokat arra, hogyan történhetett meg mindez egy olyan veszély kapcsán, amelyről évek óta tudni lehetett.
20: Nyágrus László, Parajt polgármestere szintén szólt a sóbánya előtt összegyűlt helyiekhez és újságírókhoz.
0: Amikor a Koronpatak medre átszakadt és az édesvíz ellenőrizhetetlenül zúdult a sóbánya mélyébe, mindannyian tudtuk, hogy egy rendkívüli krízishelyzet vette kezdetét. Azonban arra senki nem számított, hogy 365 nap elteltével is folyamatosan meghosszabbított vészhelyzetben fogunk élni. Miközben a felszínen bürokratikus csatákat kell vívnunk azokkal a hatóságokkal, amelyeknek a támogatást kellene biztosítaniuk. Elvesztettük az altalajt. És vele együtt veszélybe került mindaz, ami Parajdot Parajdá tette. A megélhetésünk, a turizmusunk és a jövőnk biztonsága. A legnagyobb teher a bizonytalanság.
20: A polgármester nehezményezte, hogy az országos sóipari vállalat elhallgat, vagy nem kommunikál Parajd számára megfelelően. Így jövőt sem tudnak tervezni a településen, amely lakosságának mintegy 80%-a az idegenforgalomból élt a bányakatasztrófát megelőzően.
1: A beszédében azért remény is érződött, vagy hit, amikor azt mondta, hogy mikor nyitanak újra a tárnát. Ez valószínű, hogy bekövetkezik?
2: Mondhatni azt, hogy vannak információk, hogy jelen helyzetben elkezdődtek. Körülbelül 18 vagy éppen 22 hónapot vesz fel ez a kutatás. Jelen helyzetben a meglévő információkat próbálják elemezni, ezt követi a tényleges kutatás, és a kutatásnak az eredménye képpen látható az, hogy egyáltalán...
1: Lehet vagy nem lehet szintni.
2: Lehet meg. Lényeges a település számára, hiszen Parajdot most átírni. Sobánya nem csak egy csoda, ide nagyon sokan gyógyulni jöttek.
7: Simov Zoltán vagyok.
1: Kihangsúlyozták, hogy ez nem temetés, tehát nem temetik a sóbányát. Mi volt a célja?
7: Egy éves tragédia arra megemlékezés, hogy ezáltal felhívjuk úgy a médiának a figyelmét, mint az önkormányzatok, megyei kormányzatok, illetve az állami szerveknek a figyelmét, hogy ideje lenne már valamilyen komolyabb irányba elmozdulni, hogy az egész mikrogazdasági régió ne halljon meg effektív.
19: Hiszünk benne, hogy egyszer újra élet eltelik meg a környék, és hogy a jövőben a gyermekeink megélhetnek egy olyan sóbányát, mint amilyet mi.
20: A megemlékezés végén maradt energia iróniára is. Két fiatal ugyanis gumicsizmát és vedret helyezett a bezárt bánya bejárata elé, felszólítva a sóbánya helyi vezetőit, hogy elkezdhetik a munkát.
23: A Temesvári Bartók Béla elméleti líceumban az idei tanévben 4 szakon összesen 40 végzős diák búcsúzott alma máterétől. A ballagás nem csak az elmúlt évek eredményeinek összegzése, hanem a jövő felé vezető út kezdete is. Az ünnepség alkalmával az iskolában szerzett élményekről, az anyanyelvi oktatás jelentőségéről, valamint továbbtanulási és életpálya terveikről beszélgetett a fiatalokkal, Lehűc László.
24: Tataró Ervin, mit nyújtott neked ez az iskola?
25: Ez az iskola egy otthont nyújtott, és nincs szó arra, hogy megköszönjem mindent, amit csinált ez az iskola nekem.
24: Olá, Anna!
26: Elsősorban egy olyan közösséget, ahol felnőhettem, és nagyon sokat fejlődhettem. Sok barátra leltem itt, és megtanulhattam a magyar hagyományokat, és őrizhettem. Nagyon sok emlékem van táncfellépésekről is, szera fellépésekről, osztálytermekből is, amit szerintem egész életemben tovább.
24: Kovács Roland.
28: Ez a 12 év alatt, amit itt elvégeztem, nagyon sok élménnyel és barátokkal maradtam, nagyon jó közösségbe kerültem, és szerintem ennél jobb nem lehetett volna.
24: Maktima.
29: Nagyon sok emléket és nagyon sok jó pozitív dolgot kaphattam ezektől az évektől, és nagyon sok szeretettel fogok mindenre visszagondolni.
24: Milyen alapot nyújtott ez az iskola a további tanulmányaidhoz? Hogy érzed?
29: Én nagyon sok mindent tudtam megtanulni itt az iskolába, és ezzel a tudással tudásommal megyek tovább.
24: Makai Eszter.
29: Bár kevesen vagyunk itt a Szorványon magyarként, ez egy olyan hely volt, ahova mindig be lehetett jönni, ismertük egymást, és megvolt az, hogy van hova tartozni, mert Bartókosként van hova tartozni az embernek.
24: Diák önkormányzati vezető is voltál. Hogyan sikerült összetartani ezt a közösséget?
29: Mindig az volt a cél, hogy valami olyan maradandót teremtsünk, ami értékeket ad át, és értékeket gondolsz, megérte, és remélem elértük a célunkat.
24: Számodra mi volt a legfontosabb, amit ez az iskola nyújtott?
29: Megtanította azt, hogy küzdeni azért, amit szeretnék, megéri, és kell. Nem mondhatok le a dolgokról, csak mert egy kis nehézségbe ütköztem, és igenis, ha elképzelek valamit, ha van egy álmom, felállítok egy célt, azért küzdjek, és tegyek érte, hogy sikerüljen.
24: Farkas Erdély Kinga.
8: Rengeteg emléket viszek magammal innen, és olyan barátságokat, amelyeket

0: Egyetemre készülök, itt Temesváron, és remélem, hogy ide tudjak visszajönni tanárként.
1: Én orvosi pályára készülök, remélem minden rendben lesz a felvételi vizsgán is, és próbálok így tovább jelen lenni ebbe a közösségbe.
2: Egyetemre szeretnék menni, Budapestre, remélhetőleg be is jutok.
3: Milyen szakra mész?
2: Programtervező informatikus szakra szeretnék bejutni.
4: Én Nagyváradra szeretnék menni a Pátrium Egyetemre, turisztikai menedzsment szakra megyek.
5: A jövőben szeretnék Kolozsvárra menni a Bábás-Bolyai Egyetem jogtudomány karára.
3: Milyen gondolatokkal bocsátotta útjukra a Martok Béla Liceum végzős diákjait Erdei Ildikó igazgató?
6: Arról, hogy hogyan lehetnének a saját idejüknek a barátaik, és hogyan vegyék kézbe a saját életüket, mondhatnám így kicsit átvitt értelemben ebben a világban, ahol minden felszínessé kezd válni. Bízom benne, hogy az, amit itt az iskolában tanultak, az jól kamatoztatható, és nyilván végül is egy újabb időszak kezdődik az életükbe, ahol ezekre az alapokra majd új álmokat szőnek, és új megvalósítások következnek. Rendkívül gazdag és rendkívül jó generáció a mostani. Ezek a ma ballagó diákok rendkívül sokszínűek és nagyon sok mindenben már bizonyítottak. Tehetségesek, jól kiállnak a saját ügyeik mellett, kezdeményezők, úgyhogy reméljük ilyen lesz a jövő is.
7: Elkészültek az Országos Magyar Diák Szövetség az erdélyi magyar egyetemistákról készült kutatási eredményei. A Romániai Magyar Egyetemi Hallgatók Szervezeteinek Érdekvédelmi és Képviseleti Szövetségének felmérése azzal a céllal készült, hogy átfogó képet adjon arról, miként látják saját helyzetüket, lehetőségeiket és kihívásaikat a felsőoktatásban tanuló fiatalok. A kutatás készítői szerint az ilyen jellegű vizsgálatok fontos támpontot jelenthetnek a diákszervezetek számára érdekképviseleti munkájuk során. Az eredményeket az egyetemi és politikai döntéshozók mellett a hallgatókkal és a szélesebb nyilvánossággal is megismertetik. A részletekről Hatos Attillát, az Országos Magyar Diák Szövetség elnökét Ferenc Ádám kérdezte.
8: Maga a kutatást ezt megelőztem, 2020-as nagy egyetemista jövőkép kutatás, amit az Országos Magyar Diák Szövetség akkori elnöksége kezdeményezett, viszont akkor egy teljesen más élethelyzetben voltak a diákok, hiszen 2020-ban ugye kitört a koronavírus, és maga a kutatás is teljesen akkor indult, amikor a lezárások kezdődtek. Mi azt láttuk, hogy fontos ezt a kutatást megismételni, és ezért is indítottuk el a múlt évben, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy a 2020-as kutatás után, hogy jelen pillanatban adott kérdésekhez, adott kérdéskörökhöz hogy állnak a diákok, tehát ilyen az oktatás, a lakhatás, megélhetés, kultúra, és egy olyan apropója is volt, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy diákszövetségeken belül, akár az OMDS, akár a tagszervezetei, mit kéne csinálni a diákoknak, vagy éppen a diákoknak milyen elvárásai vannak, de ez sokszor egy kocsmai beszélgetésben kimerül, és ez egy jó muníció tud lenni, maga a kutatásnak az eredménye a tagszervezeteinknek is, hogy ők mit építsenek be az éves stratégiájukba, a programokat hogy tudják átalakítani, vagy éppen milyen kérdésekre kell választ adjanak az adott városban, mert ugye bár ez is kijött, hogy azért, és ezt tudtuk, hogy a tagszervezeteink közül azért városonként nagyon megoszlik a különbség abban, hogy az érdekképviselet hogy működik, a rendezvényre járás hogy működik, az oktatásnak milyen a minősége. Persze ez abból is adódik, hogy teljesen más egy magyar diák létszám Kolozsváron, Marosvásárhelyen, mint például Bukarestben vagy Temesváron, viszont egy alapot tud adni magának a tagszervezeteinknek is, és persze ez országos szinten is használható anyagokat tud képezni, tehát akár egyetemi vezetőknek, akár a politikumnak ezeket az eredményeket be lehet mutatni, hogy hogyan is állnak a romániai magyar diákok.
9: Hogyan zajlott a mintavétel, mekkora mintával dolgoztak, és alapvetően mennyire lett a felmérés reprezentatív a teljes erdélyi magyar diákság szempontjából?
8: Maga a mintafelvétel az 2025 májusától nagyjából a vizsgai időszak végéig, így a diáknapok és vizsgai időszak közti időszakra megpróbáltuk bezsúfolni még ezt is, és közel 2000 diák töltötte ki, és azokra a magyar diákokra tudták súlyozni ezt a számot, ami pontos létszámot tudtunk összeszedni igazából. tagból. Ez a Bábesbolyai Tudományegyetemen a magyar tagozatos diákok, a Szapjenci Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek a diákai, a Mogyén a magyar diákok létszáma és a Harciuni Keresztény Egyetemnek a teljes magyar létszáma.
9: Szálazzunk szét két fontos témát alapvetően a kutatásból, az oktatást és a fiatalok jövőképét, és menjünk is ebben a sorrendben.

0: Például azt látjuk, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen ott elég magas az a szám, ami a diákokat nemzeti alapon való megkülönböztetésben éri, viszont itt is szét kell választani, hogy mit jelent az oktatók terén, mit jelent a csoporttársak terén, és mit jelent például az egyetemi adminisztrációban. És például azt kell látni, hogy az egyetemi adminisztrációban magas, viszont az is kivehető, hogy például a csoporttársak terén ott kevésbé ütközik ki ez a megkülönböztetés, inkább ezek a problémák Marosvásárhelyen. Az orvosi és a gyógyszerészeti egyetemen ütötték ki így a fejét a problémának.
1: Mennyire képzelik el Erdélyben a jövőjüket, vagy milyen egyéb jövő narratíváik vannak alapvetően?
0: Hogyha az összkutatást nézzük, akkor azt kell látni, hogy maguk a diákok azok Erdélyben gondolkodnak. Itt akarnak családot alapítani, itt akarnak a munkaerőpiacra belépni, és Erdély, Románia az megadja az otthon érzetet. Persze vannak elvárásaik. Ilyen például, amikor kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor nagyjából egy ilyen 7000 teljes fizetéssel számolnak, kezdő fizetésként. Persze a piacra való kilépés majd ezt úgy visszateszi az emberi oldalra, meg így igazából a gazdasági oldalra, de amúgy ez az összeg nagyjából nem változott 2020-hoz képest, úgyhogy nagyjából ezt a szintet tartotta, viszont összegezve az egészet, van elképzelésük itthon maradni, van elképzelésük arról is, hogy itthon tanuljanak, tehát a mesteri és doktori választásban is azért próbálnak a diákok itthon maradni, az itthoni oktatás erősíteni, és majd itthon kilépni a munkaerőpiacra.
2: Az egykori Érmellék lápvidékének élő világát és eltűnt természeti értékeit kutatták a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem vizuális kommunikáció mesterszakos hallgatói. A projekt során az egyetemisták a térség hajdani állat és növényvilágát igyekeztek rekonstruálni, munkájuk eredményeit pedig kiállításokon, animációs filmeken és egy összegző kiadványban mutatták be. Az Érmellék mocsár világát a 60-as, 70-es években csapolták le mezőgazdasági célból, ami alapvetően megváltoztatta a térség arculatát. A kutatás egyik fontos forrása Wilhelm Sándor halbiológus munkássága, aki még eredeti állapotában tanulmányozhatta a térség vízi világát. Őt halljuk elsőként Ionescu Nicolett összeállításában.
3: Azért jöttem ide az Érmellékre, mert én tudtam, hogy itt mocsárvilág van. Annak idején, mikor én margitai vagyok, Kolozsváron végeztem, mentem a vonattal Székelyhídról Kolozsvár felé, mindjárt láttam a gyönyörű nádasokat, és volt egy gondolatom, hogy ahol nád van, ott víz is van, ahol víz van, ott hal is van, mivel én már az egyetemen is halakkal foglalkoztam, hát ide kértem a kinevezésemet, ez 1968-ban volt, ne felejtsük el, nem tudtam én, hogy akkor már megkezdték a lecsapolást, csak hogy fent a Tasnád környékéről indultak, jöttek lefele, úgyhogy mire én ide érkeztem, akkorára már bizony csapolták le a dolgokat. Én nekiestem a halak kutatásának, és akkor versenyeztünk. Én megkutattam egy mocsarat, ők lecsapolták, ez így ment végig, de attól függetlenül én szerencsére még egy csomó halfajt megtaláltam, úgyhogy összesen több mint 30 halfajt tudtam én az Érmellékről kimutatni.
4: Mi volt a különlegessége az Érmelléki vízivilágnak?
3: Az Érmelléki vízivilág különlegessége a szépsége volt. Tehát úgy képzeljük el, mint egy kicsi Duna-deltát. Nem csak a halvilága volt nagyon gazdag, hanem a madárvilága is, a növényvilága is, úgyhogy ez egy elképesztő gazdagságú, gyönyörű vidék volt, amit hogyha meg tudtunk volna őrizni, akkor olyan turisztikai központot lehetett volna ráépíteni, hogy párját ritkítja.
4: És a csík?
3: Jaj, hát a csík a halak közül, a csík. Az egy annyira közönséges valami volt, hogyha az ember egy kaparóhálót belmerített a mocsárba, s meghúzta, akkor tele volt a háló csíkkal. Én ugyan káposztás csíkot már nem ettem, de már nem is fogok, mert nincs, aki elkészítse, másrészt pedig a csík olyan ritka lett, hogy védett halfaj, tehát nem is lenne szabad belőle káposztás csíkot, mint annak idején ez volt az Érmellék egyik nevezetessége, és olyannyira, hogy Nagyváradról a potentátok lejártak az Érmellékre káposztás csíkot enni.
4: Nagy Barna értarcsai agrármérnök a birtokának egy részét visszamocsarasította, hogy visszacsalogassa az egykori vízivilág élőlényeit.
5: Azt gondoltam, hogy valamit tenni kéne, itt születtünk, kell valamit csináljunk.
4: Milyen állatok, madarak, vízi állatok jöttek vissza?
5: 3-4 fajta gémek, libák, mostan 6 költ ottan. Viszek nekik ennivalót, tengerit, hogy le tudjam fenképezni őket, becsapom, elhúzom. Rutar rengeteg van, mindenfajta rigók, réti héják, meg a béikák. Hát én ezt szerettem, itt ne jöttem fel, és én nekem ebből semmi hasznom nincsen, mert még halat nem adtunk el sose, de az, hogy visszajöttek, ezeket mesél.
4: Miért különleges ez a térség? Ön is ennek kutatásával foglalkozik, dr. Szilágyi Ferenc, dékán.
6: Amiért az Érmellék különleges innen a Párciumi Keresztény Egyetemről nézve, az a tény, hogy ennek a tágabb régiónak ez a magyar súlypontja. Azt lehet mondani, az itteni magyarság, a Párciumi magyarságnak a hát országa az Érmellék, ezért intézményként sem teljesen érdektelen, hogy mi történik, milyen élete van, milyen jövője van ennek a régiónak. Mi intézményként nagyon számítunk erre a térségre, ennek a térségnek a szolgálatát vállaljuk.
4: A Párciumi Keresztény Egyetem vizuális kommunikáció mesterszakos diákjai jó néhány évvel ezelőtt elkezdtek foglalkozni az Érmellék térségével, illetve az egykori érmenti, patakmenti vízivilággal. Hogy jutott eszükbe ezzel a térséggel, ezzel a régióval foglalkozni? Dr. Barát Zoltán, tanszékvezető.
7: Nagyon sok irányba mozogtunk, Budapesttől Székelyföldig, Egyesült Államokban is voltak kiállításai a tanszéknek, és pont a Covid alatt vettük észre, hogy azelőtt egy picivel, hogy a nevében ugye Párciumi Keresztény Egyetem, és a régióval kevesebbet foglalkozunk. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor igenis induljunk el, és nézzük meg, mi van itt a szűk régiónkban, ezen belül Érmelléken. Így kezdődött ez a kutató munka.
4: Milyen konkrét hozadéka van, ha tudnak róla ennek a projektnek?
7: Ugye általában ugye ezek a értékmentők, azok az idősebb generációkra jellemző attitűd, de ebbe a munkába sikerült a fiatal generációt is, az egyetemistákat bekapcsolni, és ez egy nagyon fontos lépés volt.
8: Nem csak az Érmelléken tűnt el a mindennapok gasztronómiájából a hagyományos savanyú csík, hanem Kárpátalján, Nagy-Dobronyban is. A jellegzetes étel alapjául szolgáló csíkhal ma már alig található meg a térség vízeiben, ezért a fogás is egyre ritkábban kerül az asztalra. A helyi hagyományokat azonban továbbra is igyekeznek életben tartani. Erre adott alkalmat az idén is megrendezett nagydobronyi gasztronómiai piknik, ahol a kárpátaljai gazdasszonyok a vidék jellegzetes ételeit mutatták be. A rendezvény ugyanakkor nem csak a helyi ízekről szólt. A szervezők Kárpátalja több településéről hívtak vendégeket a Nagy-Dobronyi erdőbe, hogy a találkozás és az együttlét révén erősítsék a közösségi összetartozást is. Iváncsik Attila összeállítása.
9: Egy hagyományos fasírt masszához fűszfagombát tettünk fele-fele arányban, ugyanúgy disznóhús és fűszfagomba is van benne. Az ízesítés ez hagyományos, só, bors és fokhagyma, illetve tojás.
10: Mondja a Benei Varga Gabriella, aki egyik kedvenc ételét készítette el a gasztronómiai pikniken. Az Újvidéki Hidi Ágnes igazi különlegességet, nagydobronyi savanyú csíkot készített.
11: Az az igazság, nem főzik, mert már nem nagyon lehet csikot fogni. Már nem olyan, mint régen, hogy lecsapolták itt a vizet, úgyhogy ritkán jutunk hozzá. Amúgy nagyon sokat megfőztük régen, nagymamámtól, én mindent tőle tanultam, mert édesanyja dolgozott, nyilván azért. Tehát a csikot azt megtisztítjuk sóval, kibelezzük, aztán úgy készül a leves, ez savanyú csiklé, így hívják. Rántást készítünk, kis liszttel, zsírba, aztán egy kis piros paprikával, felengedjük vízzel, felfűszerezzük. Babérlevel, borsó, és tulajdonképpen a hagyma, igen, az egy kis hagyma, és amikor felfő, beletesszük a csikot, teszünk hozzá egy kis ecetet, hogy savanykás legyen az íze, és egy olyan 10 percig, körülbelül 15 percig főzzük, hogy megfőjön a csiknak a húsa, és ezzel kész is van a leves. Ezt lehet akár kenyérrel, akár pirított kenyérkockákkal. Régen ugye egy hétig sütöttük a kenyeret, maradt, akkor azt nem volt semmi eldobva, amikor már megint sütöttünk és maradt, az asszonyok elkészített. Megpirították, és az bármikor elő lehetett venni. És ez nagyon hamar készen van, ez egy gyors leves, és nagyon laktatós. Úgyhogy sokan még itt mondták, hogy jaj, gyerekkoromban ettem, jaj, 40 éve, mikor utoljára láttam. Hát igen, mert már nem nagyon lehet.
10: A gasztronómiai pikniken Őrhidi László, a Kárpátaljai Magyar Gazdákat Tömörítő Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány elnöke emlékeztetett. A nők, főleg a falvakban, már a háború első évétől átvették a távolban lévő férfiak feladatait. Emiatt létrehozták a szervezet asszonytagozatát is.
12: Abból indultunk ki, hogy a háború olyan súlyokat, olyan terheket rak az asszonyok vállára, amit egyedül nagyon nehéz elviselniük, közösségbe talán könnyebb. Számos olyan alkalom van az év folyamán, amikor ez a közösség egy-egy rendezvényt vállalva létrehoz, megcsinál. A mentális állapotunk ismert okok miatt nem igazán jó, de ne panaszkodjunk feleslegesen. Becsüljük meg az élet mindennapi örömeit, és éljünk közösségbe, pontosabban legyenek barátaink. Mai napon épp ezt az állapotot éljük meg, amikor itt az erdőbe, amikor harapni lehet a friss oxigéndús levegőt, ragyog a nap, talpalá valót pedig húzzák a szúnyogok, finom ételek vannak, mindenképpen ennek az örömteli érzésnek leszünk birtokába, hogy együtt vagyunk, örülhetünk egymásnak, beszélgethetünk, és ennél jobb, ami történhet, nem nagyon van a mai időkben.
2: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
13: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
14: A Fox News-nak adott interjújában az amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, az Egyesült Államok akkor tekintni lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi szoros, és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. A tárgyalások részletei egyelőre továbbra sem nyilvánosak, és maguk az iráni vezetők is óvatosan fogalmaznak. Az iráni külügyminiszter szerint az egyeztetések és az üzenetváltások folyamatosan zajlanak, azonban addig nem érdemes végleges következtetéseket levonni, amíg nem születik konkrét végeredmény. Válaszul az olajára ismét emelkedésnek indult. Közelebb van-e a megoldás, mint korábban volt? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat a mikrofonnál, Kakuk L. Tamás. És köszöntöm vendégünket, Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát. Jó estét kívánok!
15: Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
14: Tehát a fő kérdés, közelebb van-e a megoldás? Mert ugye a körülmények azok ugyanúgy alakulnak. Azt mondják, hogy ugye az olajára felmegy, a bizonytalanság a piacokon ismét megjelent, tehát ismertek. A körülmények, mintha állandóan, legalábbis úgy tűnik, hogy állandósultak ebben a kérdésben. De a megoldás közelebb van, mint korábban?
15: Tényleg nem tudhatjuk, hiszen 7-8 nappal ezelőtt, nem a korábbi hétvégén, hanem az azt megelőző hétvégén már elindultak a tárgyalások több műszakban, és Törökországgal, Párizsra, Bahreinnel, Szaúd-Arábiával, Jordániával is egyeztetve. Tényleg nagyon közel volt, nem a béke megállapodás, nem is a tűzszünet, egy együttműködési megállapodás, amiben vagy 30 vagy 60 napot adtak volna egymásnak a felek, különböző feltétel. A feltételekkel, amire az előbb szerkesztő úr utalt, nem február óta, március óta beszélünk, hanem legalább egy éve, kivéve a Hormuzi szorosnak a lezárását. De Iránnak az urándúsítási programjáról, a ballisztikus rakétaprogramról, a proxy háborúk lezárásáról, a terrorszervezetek támogatásáról már Steve Witkoff egyeztetett Iránnal nem csak Pakisztánban, Genfben 2025 második felétől folyamatosan.
14: Na most akkor mi az, ami mégis reményre adott okot legalábbis néhány napja vagy néhány órája?
15: Naponta 30-40 milliárd forint értékű amerikai dollár összegét bukja el az iráni rezsim, vagy a forradalmi gárda is, hiszen a Hormuzi szoros lezárásával utána Amerika, az Amerikai Egyesült Államok is blokkolta a szoros kijáratát, tehát még a korábbi kínai olajat sem, és a cseppfolyósított gáz sem tudja Irán sem elszállítani a szoroson keresztül. Ez óriási bevétel kiesés jelent. Most nem arról beszélünk, hogy több 10 milliárd dollárt Amerika befagyasztott a gazdasági szankciók Irán ellen, hanem a legfrissebb az elmúlt hónapokban naponta több mint 100 millió dollárt bukik Irán, és egyébként is gazdasági és társadalmi feszültség is volt már évelejétől folyamatosan Iránban, amikor még élt az ajatolla, és a rezsimnek minden korábbi vezető tagja is hatalomban volt.
16: Igen, de most úgy tűnik, legalábbis a támadások óta, a háború óta, hogy mint egy veszélyközösség úgy kezdett el viselkedni az iráni társadalom. Tehát ezek a bizonyos ellenzéki törekvések megszűntek, hiszen egy zászló alá terelte őket a folyamatos fenyegetettség, a támadás.
15: Igen, ezt láthattuk 2022-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azt szoktam mondani, az ukrán nemzet tulajdonképpen 2022. február végén, márciusában lett egy igazi nemzetállam. A külső veszély esetén természetesen akár még a rezsimet elítélő erők is Amerika és Izrael ellen fordultak.
16: Ki vezeti most Iránt?
15: Ezt nem lehet tudni, valószínűleg a forradalmi gárda több vezetője, és esetleg az ajatollának az egyébként sérült fia, de ezt nem tudhatjuk. Az biztos, hogy sajnos nagyon felkészült vezetők vannak, nem csak katonai, gazdasági vezető is a forradalmi gárdának, nemzetközi egyetemeken szocializálódtak, és nagyon nehéz tárgyalók is.
16: Igen, mert ugye mindig jöttek a hírek, hogy lefejezték ezt az egységet, aztán lefejezték az iráni közigazgatást is, és jött egy új a sorban, mint a jégkorongban, a sorcsere.
15: Pontosan ez történt, és valóban az első számú vezetőket likvidálta akár Amerika, akár pedig az izraeli speciális egységek tényleg tűpontos támadásokkal, akár egy személyre fókuszálva, de ez nem könnyítette meg a tárgyalásokat azóta sem, hiszen van egy óriási adúja Iránnak, az pedig a már említett Hormuzi szoros. Tudta a CIA is, hogy le tudják zárni, a Mossad is biztos tudta, de kevés tudni, mint amikor meg is tapasztalják, sejtették, hogy ez előfordulhat. Viszont ezzel óriási nyomást gyakorolnak, nem csak Izraelre, Izrael legkevésbé, hanem az Amerikai Egyesült Államokra, a világ első számú gazdasági, politikai nagyhatalmára, hiszen a nagy nemzetközi partnerek is folyamatosan kérik Amerikát, de még az ázsiai, a kelet-ázsiai, a távol-keleti partner is. Koreának óriási veszteséget jelent ez, Japánnak óriási veszteséget jelent. Japán már jelezte, hogy nagyon szívesen vásárolna orosz kőolajat, a tengeren lévő kőolajat, amit már az Egyesült Királyság is, és az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériuma is engedélyezett, már csak az Európai Unió és az Európai Bizottság nem vásárol orosz kőolajat.
16: Sőt, hát azt mondják, hogy soha többé. Na most a világ meg ezt egész máshogy látja. Akkor, hogyha megnézzük ennek a hatását, egy kicsit megvizsgáljuk, akkor az föltűnik, hogy Oroszország jelenleg az olaj exportját olyan áron tudja megvalósítani, ami sokkal kedvezőbb, mint ami korábban. Tehát nagyobb haszna van.
15: Így van. Az orosz költségvetés 57 dollárra volt beállítva per hordó erre az Ural típusúra, és a háború kirobbanása óta többnyire 100 dollár fölött volt, tehát egy plusz 3000 milliárd per hó havi bevételre tett szert Oroszország március eleje óta, és most harmadszor hosszabbította meg a szankciómentességet az Amerikai Egyesült Államok.
16: Akkor ennek az európai politikának semmi értelme ilyen körülmények között, hiszen a célját nem éri el.
15: Sőt, nemhogy nem éri el a célját, hanem megint rosszabb helyzetbe kerül az Európai Unió tagállamainak a gazdasága, a versenyképessége, és maguk a polgárok, mi is.
16: Na most, ha visszatérünk Iránhoz bizonyos szempontból, ugye nem előzmények nélkül ez a háború. Hát volt már egy bombázás másfél-két évvel ezelőtt,
15: így van,
16: ugye?
15: 2025 nyarán kezdődött, igen, most, a 12 napos háború.
16: Akkor ott lehetett arra számítani, hogy Irán felkészül a következőre. Hiszen egy perzsa népről van szó, amely hát klasszikusan az ókori történelemből is ismerjük, egy klasszikus katona nemzet. Kitűnően képzett embereik vannak, ahogy mondta, nyugat-európai egyetemen tanultak a forradalmi gárda tisztjei. Akkor erre azért lehetett számítani a támadáskor, nem? Hogy mondjuk a Hormuzi szorosra, igen, ahogy ön is mondta. Arra is, hogy az öböl menti arab államokat meg fogja támadni, ezért válaszul Irán, amit ugye könnyen elér, és mégis egy olyan érdekszférát sért, ami az Egyesült Államoknak és a világ békésebb felének mondjuk egy zavaró, egy kényes pont.
15: rendkívül kényes, ráadásul először amerikai támaszpontokat támadtak, ugyanúgy Dubajtól, Szaúd-Arábián keresztül, Bahreinig, a legtöbb támadást az Egyesült Arab Emirségek és Kuwait kapta, először ugye az amerikai katonai támaszpontokat, majd nem véletlen a hoteleket, hiszen állítólag a legtöbb amerikai katona ötcsillagos hotelekben húzta meg magát, de ezzel óriási kárt okozva az egyik húzó ágazatnak, nem csak az olajfinomításnak, olajfinomítókat is, rakéta és drón támadásért, hanem a turizmushoz. A turizmushoz bizalom is kell, tehát nagyon, nagyon sokan lemondták az utazásukat, és hiába ajánlotta fel annak idején, még március elején, akár Dubaj, akár Abu Dhabi, nagyon sok magyar, több ezer magyar turista is rekedt ott, hogy fizetik a szálloda költségeket és a hazautazás költséget, azóta azért jóval kevesebben merték bevállalni ezekbe az országokba az utazást. Ez óriási kárt okozott a költségvetésnek, és hosszú távon is, például az olajfinomításban vannak olyan szaúd-arábiai finomítók, amiket 2030-ig nem tudnak újra nyitni. Ez is pont, ezzel is azt érte el Irán, hogy ezek az országok próbáljanak nyomást gyakorolni Amerikára és Izraelre, hogy hagyják abba azonnal a háborút.
17: Nagyon érdekes az, hogy ugye ez a bizonyos hatás pont a luxus felső osztályt érintette nagyon hátrányosan, ugye a Dubaj és környéke. Azt mondják, hogy részben elnéptelenedett, de például ilyen luxus ebeket látta kikötve a villanyoszlopokhoz, mert pánikszerűen elhagyták azok a gazdagok, akik ott letelepedtek, és ezt a fajta luxust hát ott fenntartották. Ez is egyfajta hatása ennek, ami lehet, hogy egy érzékeny pontot érint.
15: Ez nagyon érzékeny, hiszen, ahogy mondtam, ilyenkor a bizalom elvesztése több évre elveszi a kedvét azoknak, akik eddig korábban ott felhőtlenül tudtak nyaralni, de a nemzetközi hatás ennél jóval nagyobb, hiszen az energiaválság 2022 előtt már kialakult, nem csak Európában, az egész világon. Jött az orosz-ukrán háború, de a hormuzi szorosnak a lezárása, blokkolása már az elmúlt hónapokban nagyobb hullámokat vert a nemzetközi energiapiac tengerében, mint az orosz-ukrán háború, és ez nagyon érzékeny pontja a világ, mert még mindig nagyon energiaérzékenyek az iparágak. Hiába próbálták ezt megváltoztatni, kell az energia Amerikában is, Kínában, Ázsiában, és ez most egy nagyon fontos szoros, ahol a világ olajkereskedelmének az egynegyede, és a cseppfolyósított gáz egynegyede is áthalad, de egyébként nem csak ez, nyersanyag, egyéb termékek. Tehát az európai vegyipar nem csak az energia hordozók miatt szenved, hanem egyéb alapanyagok szállítását is várnak, amik több mint 1000 hajó várakozik, több matróz tengerész már meghalt csak a várakozásban ezeken a konténerszállítókon. Ez óriási geopolitikai konfliktus.
17: Ugye műtrágya és alapanyag,
15: így van,
17: ez is
15: pontosan.
17: Egy fontos kérdés. Már
15: mezőgazdaságnak, Európában, élelmezés, Afrikában, ügy. Így van.
17: Most azt mondja, az amerikai pénzügyminiszter fölhívta egy szempontra a figyelmet, amit nagyjából lehetett ismerni azok, akik részletesen követik ezeket az eseményeket, de amit kiemelt ő, nyilván pénzügyminiszterségből fakadóan, hogy nagy hibát követett el azzal a Irán, hogy megtámadta az arab öböl menti szomszédait, és itt egy érdekes szempontot vett fel, hogy azt mondja, hogy ugyan az Egyesült Államokkal partneri kapcsolatban vannak, de múltban nem voltak teljes mértékben transzparensek, azaz átláthatóak a bank rendszerükben megforduló iráni pénzek. Az ellenük irányuló légicsapásokat követően ezek az arab országok hirtelen nagyon együttműködővé váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámla adatokat és segíteni a számlák befagyasztását. Ennek milyen következményei vannak? Ez az, amire ön hivatkozott a beszélgetésünk legelején, hogy óriási anyagi veszteség, ez is? Tehát ez egy ilyen szankciós politikát tett lehetővé?
15: Ráadásul az arab országok a régióban a Biden adminisztráció alatt független a síta, szunita, őskori, nagyon régi konfliktusokat félretették, Irán és Szaúd-Arábia több évtized után kínai közvetítéssel újra gombolta, felvette a diplomáciai kapcsolatokat, ami nagy pofon volt a nyugatnak, nagy pofon volt Amerikának, a kínai hegemónia erősödött, egyre inkább az öbölben a dollár helyett megjelent a yuan, a török líra, az orosz rubel, egy teljesen más öböl geopolitikát és pénzügypolitika kezdett kialakulni, kialakulni, Trump, ahogy megválasztották és beiktatták, 2025. januárjában nem véletlen Szaúd-Arábiában, Riádban volt az első orosz-ukrán békét célzó tárgyalásoknak a fordulója. Próbálta magához vonzani ismét az öböl nagy olajhatalmait, ezek világhatalmak, akár csak Szaúd-Arábiára gondoljunk, és egyre inkább távolodtak el Irántól, és most pedig egyértelműen Amerika, nem Izrael, de Amerika oldalán vesznek részt nem közvetlenül az Irán elleni akcióban.
18: Ez a dollár megerősítés itt is szolgálja, mert ugye itt érdekes gazdasági adat, a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára újra 93 dollár fölé emelkedett, miközben a dollár is erősödött a nemzeti devizapiacokon. És ugye ami egy alapkérdés volt annak idején, a bizonytalanság idején, hogy a dollárnak mi a tartalmat, megegyezett az Egyesült Államok, ugye az öbölmenti arab államokkal, hogy ő megvédi őket, de a feltétel az, hogy dollár elszámolású legyen az olajkereskedelem. Ennek a megerősítésére volt most szükség, pont azért, amire utalt, hogy megjelentek alternatív lehetőségek.
15: Így van, pontosan, ráadásul a BRICS országok bővítésénél Kína, India, Dél-Afrika, Brazília, Oroszország mellett nagyon fontos szerepet kaptak az öböl országok és Észak-Afrika is. Sőt, már arról beszéltek, hogy egy úgynevezett unit egységben nem kizárt, hogy közép-hosszú távon akár már a dollárt is ki tudják váltani, akár lesz egy egységes fizetőeszközük. Most azért ne gondoljunk az európai euróra, azt sem mondom, hogy a dollár hegemóniáját közvetlenül veszélyeztette, de tudjuk nagyon jól, Nixon, Kissinger óta, főleg Kissinger ötlete volt a petrodollár kifejezése, hogy a világ olajkereskedelmének egyetlen egy fizetőeszköze van, az pedig a zöldhasú. Ami egyébként a 2025-ös Trump második adminisztráció óta egyre erősebb a világpiacon, és ezt látjuk most az öbölországokban, Irán ellen is.
18: Amit mondott, ugye, és ez a Kissingeri doktrina csak az embernek eszébe jut, mert hogy minden mindennel összefügg, szoktunk erről beszélgetni. Talán éppen ugye Kadhafi vesztét ez okozta, hogy az Európai Unióval elkezdett tárgyalni arról, hogy esetleg euróban menne az olajkereskedelem, mert hogy az eurót, hogy fel lehessen hozni a dollár szintjére, vagy akár meg is lehessen vele verni, legyőzni, ahhoz kellett volna kihasítani az olajkereskedelemből egy szeretet. Na, ez így lett vége a Kadhafi féle hullanomnak. A valódi oka ez volt, nem az, hogy most diktátor vagy nem diktátor.
15: Szóval a diktátorral ilyen... nagyon szívesen szoktak együtt működni, még Európai Uniós tagállamok is, nemhogy az Amerikai Egyesült Államok. Sőt, volt, akiről azt mondták, hogy a mi diktátorunk.
18: Na hát ez is egy példa arra, hogy mikor mi számít, és hogy mi van igazából a háttérben. De hogyha megnézzük ezeket a követelményeket, ugye 60 napos egyezményről van szó, erre mondják azt, és ugye az amerikai pénzügyminiszter is, mint a legutóbbi nyilatkozatában utalt arra, hogy ez egyfajta bizalomjele lenne, azaz, hogy az Irán szava hihetőségét bizonyítaná, hogyha a Hormuzi szorost megnyitnák. Csak hogy akkor mi maradna Irán kezébe?
15: Nem maradna Irán kezébe semmi, és ez a 60 nap, ez túl hosszú idő, de még a 30 nap is. Tehát láthattuk, hogy a felek igazából egy hetet nem bírtak ki anélkül, hogy ne lett volna valamilyen fegyveres, akár kisebb incidens. Nagyon optimista vagyok, de ha sikerült volna már aláírni múlt hétvégén ezt az együttműködési megállapodást, ami egy későbbi békét céloz meg, és benne van a Hormuzi szoros, az urándúsítás, a ballisztikus rakéta program. Én nagyon ezen tudom elképzelni, hogy Irán ezt betartotta volna, és nem lett volna akár a Hormuzi szorosnak a felügyeleténél valamilyen fegyveres konfliktus. Nagyon törékenyek ezek a tárgyalások, és a bizalom is rendkívül érzékeny, nagyon törékeny. Megint csak a szomszédunkban zajló háborúra tudok gondolni, amikor akár húsvétkor, vagy az ortodox új év alkalmával, bármikor van egy 3-4 napos tűzszünet, és több mint 1000-szer szegik meg kölcsönösen az orosz és az ukrán katonák. Képzeljük el ezt a Hormuzi szorosnál, ugyanez lenne. 30-60 nap alatt pedig ennek a tényleg sokkal többször szegnék meg.
18: Föl
17: Ön mérte ezt egyébként az Egyesült Államok vezetése, amikor ezt elindította? Mert ugye néhány nap alatt arról volt szó, hogy megnyerik ezt a háborút. Hát ugye támadás, aztán a kérdés, hogy mi számít ma háborúnak, ugye klasszikus értelemben. Ebben az esetben ugye nem sikerült az,
15: ami... Minden nem lehet már különleges katonai hadművelet, akár a tűpontos venezuelai, az tényleg nem nevezhető háborúnak, amikor kihozták Madurót és feleségét, hogy bíróság elé állítsák, de lassan azért azt gondolom, hogy Irán már több rakétát és drónt lőtt ki, mint az elmúlt évtizedekben összesen, tehát nyugodtan lehet ez háború. Az biztos, hogy arra is gondolhatott, akár a Mossad, akár pedig az amerikai hírszerzés titkosszolgálatok, hogy felülnének egy olyan ellenzéki hullámra, ami január-februárban több ezer ártatlan ellenzéki gondolkodónak a halálát is okozta, főleg nőkét, fiatalokét, akik felmerték emelni a hangjukat az iráni rezsim ellen. A kérdés nem az volt, hogy meg kell-e támadni Iránt, hiszen több évtizede ül a nyugati politikának a mellkasán, a nyakán az iráni rezsim. Minden amerikai elnök elítélte az iráni rezsimet, de senki nem mert tenni ellene semmit. Trump nem csak ígért, be is tartott, igenis fegyverrel felvette a harcot tavaly nyáron is az iráni nukleáris program ellen, és most is, de politikai és rezsimváltás nem sikerült. Egyelőre.
17: Mi a legkényesebb itt ebben az egész megállapodásban? Mert úgy tűnik, hogy Irán ragaszkodik ahhoz a dúsított készlethez, ami neki megvan, mert azt mondja, hogy energetikai célokra használja fel. Ugyanakkor, hogyha korábbi érvelést nézünk, akkor azért az is elhangzott, vagy ismert lehetett, hogy Irán azzal érvelt, hogy a térségben Izraelnek van atomfegyvere. Nem mondta, hogy neki is legyen, de ezt egy ilyen egyoldalú helyzetnek ábrázolta.
15: Értem én, hogy gőzgép csak mi hajtja, tehát Irán nem ragaszkodhat a polgári célú felhasználáshoz, mert ahhoz elég 4,5% vagy mondjuk maximum 6%-os dúsítási arány, nem hogy 60 vagy annál magasabb. Erről biztos, hogy le kell mondania, ha tetszik, ha nem. Különben a saját az Irán elleni gazdasági szankciók olyan nagyobb társadalmi válságot okoznának, mint ami jelenleg ma van Kubában, vagy korábban volt Venezuelában. Venezuela a beavatkozás előtt is a világ legnagyobb úgynevezett nehéz kőolaj készletén ült, és az emberek nem tudtak tankolni. Ugyanez van most Kubában, nincsen üzemanyag, nem tudnak a szállodák sem még egy taxit se küldeni a vendég elé, és ugyanez lesz Iránban is, egyre rosszabb lesz a gazdasági helyzet. Már $100 sem keresnek havonta Iránban, miközben hangsúlyozom, hogy havonta több mint $100 millió buknak a hormuzi szoroson a saját blokádjuk miatt is az iráni vezetés. Előbb-utóbb kompromisszumot kell kötni, azt, hogy ezt otthon hogy adják el a büszke perzsák, amire már utalt szerkesztő is, egy több ezer éves kultúra, hogy fogja eladni akár a radikális szélsőségeseknek, vagy a többi polgárnak, az legyen mondjuk az ő bajuk.
17: Hogy néznek ilyennek a gyakorlati megvalósítása, hiszen minden a föld alatt van. Ki tudja azt, hogy miből mennyi van már urán, és mennyi, ami dúsított, milyen fokon dúsított. Bár vannak ugye bejelentések a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szempontjából, mert ugye valami átláthatóság kell, de pont Irán esetében mondhatjuk azt, hogy minden világos?
15: Egyáltalán nem, sajnos kell egy kölcsönös bizalom a felek között, ami nagyon nehéz, amire az előbb utaltam, hogyha hetente mást mondanak és mást csinálnak, de főleg ez az iráni rezsim oldaláról látható, hogy folyamatosan más kommunikálnak, amikor részmegállapodások születnek a tárgyaló asztalnál, akkor is azt mondják az állami sajtóban az iráni népnek, hogy mi nem hagyjuk, hogy Amerika beavatkozzon a mi belügyünkbe, és ugyanúgy változatlan célünk mondjuk Izrael elpusztítása. Ez hetente ugyanúgy az iráni híradókban, minden programban lehet hallani és látni. Jóval nagyobb kompromisszum készséggel, és egy nagyon komoly, nagyon szigorú ellenőrzés. Nem véletlen, hogy már Franciaországgal is tárgyalt folyamatosan az Amerikai Egyesült Államok tárgyalócsoportja, nem csak Vance alelnök, aki felel a tárgyalásokért, nem csak Rubio, de még Donald Trump Trump is egyeztetett Emmanuel Macronnal, egyre jobb arab és nagyon fontos arab kapcsolatai vannak természetesen Macronnak, Iránnal is, és egyértelműen a NATO csapatok nem támogatták, hogy Spanyolország különösen nem támogatta az Amerikai Egyesült Államok beavatkozását. Minél szélesebb politikai platformról kap támogatást Trump, annál komolyabb lehet az az ellenőrzési kapacitás, ahol végre lehet majd hajtani a megállapodásra.
18: De mi lenne ezzel a dúsított készlettel? Hogy nézne ez ki? Valami
15: Oroszország
18: szállítóeszközre?
15: Hogy átveszi, igen, ebbe egyelőre Amerika nem partner. Amerika több mint 20 milliárd dollárt ajánlott ezért a 400 kilogramm dúsított uránért, de hát nem tudjuk, hogy hol van, mi ketten. Biztos, hogy nem. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség korábban folyamatosan bejárás kapott ezekbe az nem intézményekbe, laboratóriumokba, de nem tudjuk, hogy jelenleg ez hol van. Az volt ugye 2025 nyarán a válasz, hogy sikerült megsemmisíteni. Ezek szerint nem sikerült megsemmisíteni. De mi lesz akkor, hogyha feloldja a nyugati világ, Amerika a gazdasági, pénzügyi szankciókat Irán ellen, mi a garancia arra, hogy nem fektet be megint urándúsításba? Ami mondjuk nagyon költséges, tehát közel 500 milliárd dollárt is eddig erre fordíthatott az iráni rezsim. Mi a garancia arra, hogyha visszakapja a gazdasági szankciókat, megszüntetik, visszakapja a befagyasztott iráni vagyonokat, hogy nem kezd el újra egy ilyen nukleáris programot?
18: Meg hát ugye nem ingyen adná oda, szóval ez nyilván tárgyalási alap, ezt nem lehet csak úgy elvenni.
15: Természetesen, így van.
18: Ha nem, akkor nyilván értékén.
15: Igen, de...
18: És az lehet egy kiinduló
15: igen,
18: pont.
15: De ezért kellene egy politikai rezsimváltozás, egy politikai és társadalmilag támogatott új politikai ideológiai rendszer, aminek nem az lenne a célja, hogy elpusztítsa Izraelt és az Amerikai Egyesült Államokat nukleáris fegyver támogatásával, segítségével.
18: Na itt van Izrael kérdése, ugye tovább bonyolítja ezt a helyzetet, hogy Izrael hivatalosan nem része az amerikai-iráni tárgyalásoknak, így egyenlőre kérdéses, hogy hajlandó lenne-e beszüntetni a libanoni hadműveleteit, még akkor is, ha Washington és Teherán végül megállapodásra jutna. Mert hogy itt most éppen támadást indítottak, ugye? Legújabban.
15: Az izraeli belpolitika főleg a választás évében, hiszen idén ismét választások lesznek, nagyon fontos és kritikus éve lehet Benjamin Netanyahu-nak. Egy dologban egyetértenek, hogy folytatni kell az Irán elleni háborút. Tehát azt mondta Izrael, hogy ha Amerika ki is vonja a csapatait, és akár visszamennek az Amerikai Egyesült Államok területére, vagy Kelet-Ázsiába, ők akkor is folytatni fogják. Számukra ez egzisztenciális kérdés.
18: De ők közben meg Libanon részben támadják a Hamaszt.
15: Így van, hiszen Iránnak egyébként Gázában a Hamas volt, de Izraeltől északra a Hezbollah volt a legszorosabb, nem csak vallási síta, de katonailag is. Ne felejtsük el, hogy a Hezbollahnak még a 2023-as Izraelt ért terror támadáskor több rakétája volt, mint összesen az Európai Unióban bármelyik tagállam.
18: Én úgy látja, rövid, szűk egy percünk van csak, de fontos lenne, hogy van itt valamiféle remény, ez a klasszikus kérdés, hiszen évtizedek óta, hogy lesz-e béke az olajfák alatt.
15: Inkább vihar előtti csend lesz, mint béke.
18: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Kis Rajmundnak, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetőjének, volt diplomatának. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
19: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A Sándor palotában találkozott ma reggel a köztársasági elnök és a miniszterelnök. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel az államfőt. Sólyog Tamás a megbeszélés után közölte, hogy nem mond le, majd hozzátette, hogy személyre szabott alaptörvénymódosítással akarják eltávolítani. Az ellenzéki pártok a parlamentben bírálták Magyar Pétert, mert szerintük egy alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal távolítsanak el hivatalából. A miniszterelnök szerint viszont Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét. A Tisza párt az alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy leváltsák az államfőt. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben felajánlotta Torockai Lászlónak a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk függessze fel az együttműködését a Fidesz-KDNP-vel, és közölte, hogy korábbi felesége nem érintett az úgynevezett végrehajtó maffia ügyében. Völner Pál viszont igen, és azt kérte Torockai Lászlótól, hogy találja meg Völner Pál főnökét. Magyar Péter videóban mutatta be az MNB székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét. Facebook oldalára feltöltött videóban felhívta a figyelmet arra, egyebek mellett ezekre az aranyozott mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a jegybankkal kapcsolatban jelenleg is büntető eljárás zajlik. Továbbá Varga Mihály jegybankelnök arról tájékoztatta, hogy egy polgári peres eljárás is folyamatban van. Ezen a héten holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A mulasztások elkerülése érdekében az adóhivatal idén csaknem 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és vándorszínház programjába. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi edő előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók jussanak el az ország minél több településére. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját, elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A vendégek pedig közösségi médiaposztokban oszthatják meg kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit, súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kötelezően használandó applikációval segíti mától a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat. Mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Végül a várható időjárásról. Marad a változékony idő. Holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten és a Tiszántúlon zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik majd a levegő. 19 óra múlt 5 perccel.
2: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
3: Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Juhász Árpád geológus, szintén az este műsor házigazdája, akit most már kapható könyvéről fogok faggatni. Köszöntelek most a másik mikrofonnál, mert te is itt szoktál ülni, ahol egyébként most én.
4: Igen, elég nehéz volt a gerincemet úgy elforgatni.
3: Egy másik irányba, de az a gerinc egyenes. Szóval hogyan kell köszönni indiánul? Kérdezem, kóborló farkast.
4: Haukóla, de nem minden indián köszön így. Az indiánoknak óriási tömege írt valamikor Észak-Amerikában, megszámlálhatatlan sok törzs, nagy nyelvcsaládok, és az egyik nyelvcsalád használta ezt a haukola üdvözlést. Ez annyi, mint hogy légy üdvözölve, vagy szia. Szóval ilyen nagyon egyszerű.
3: Haukola a huronok?
4: Akkor semmit nem tudtunk a huronokról, amikor a cserkészet megszűntével átvedlettünk indiánokká. Nekünk valahogy tetszett az, hogy ott ezek ilyen nyírfakéreg csónakokon mentek a nagy tavakon, leküzdték a vízeséseket. Tehát erdei indiánok voltak, nem azok a piréri indiánok, akiket általában a filmekben lát az ember. És akkor azt se tudtuk szerencsétlenekről, hogy már 1830-ban az USA hozott egy akkori törvényt, hogy ezeket a nagy tava környékén élő indián csoportokat áttelepítik a Mississippi-től nyugatra. Tehát már akkor szépen elkezdtek sorvadni egy új ökológiai környezetben, és amennyire tudom, jelenleg egyetlen egy Huron, vér szerinti Huron indián él Észak-Amerikában.
3: Már csak. Egyébként pontosan beletrafáltál abba, hiszen nemrég adtam le ide a Rádiószínházba Bölöni Farkas Sándor 1834-ben megjelent útileírását az utazások Észak-Amerikában, ahol pontosan itt a nagy tavak környékén, ugye Delaware államban az indiánokról beszámol erről a 1830-as törvényről, hogy a fehérek hogyan és mint próbáltak kiegyezni ezekkel a törzsekkel, kik voltak azok, akik nem mentek a Mississippi-n túlra, és maradtak itt, és esetleg alávetették magukat, ugye a térítésnek, vagy az iskolázásnak, ugye, hogy a gyermekeiket oda állítsák be, és kik azok, akik a vadon élést választották. A te korodban, és itt most nem a Cseh Tamásékról beszélünk, mert róla tartja a legendárium, és tudja mindenki, hogy az ő életében is nagyon fontos helyet foglalt el az indiánosdi, de ők már egy picit szabadabb levegőt szívhattak kint a hegyekben, amikor ti a cserkészet megszűnésével belekezdtetek ebbe a dologba, nem véletlenül ez a kötet címe, hogy illegális indiánok. Igazából ez meglehetősen illegális tevékenység volt, ha szabad így fogalmaznom.
4: Hát mi onnan tudtuk, hogy illegális tevékenység, hogy 49-ben az egyik barátunk, Kószáló Jézsas, egy 5-6 évvel volt öregebb, mint mi, egyszerűen eltűnt, semmit nem tudtunk róla. Ott lakott a közelben egyébként, ahol én is laktam akkor és most is. És aztán talán egy év múlva tudtuk meg, hogy Recske került a kényszermunkatáborba. El se tudtuk képzelni pontosan, hogy milyen indokkal vitték őt Recskre, de minden esetben tulajdonképpen féltünk. Ez az igazság, hogy megtudják, hogy mi gyöngyszövéseket csinálunk, hogy titkos tábortüzeket tartunk, és így tovább. És úgy találkoztunk attól kezdve mindig valahol az erdőben, egy előre megbeszélt helyen, hogy külön-külön mentünk, különböző irányokból, az indián cuccainkat, amiket mi magunk szőttünk, azt csak ott a helyszínen vettük föl, hát raktunk egy kis tüzet, hogy ne fénye ne látszódjon messzire, meg a füstje se szálljon messzire, aztán elszívtuk a békepipát. Ugye ezen lehet röhögni, hogy ilyen kamaz gyerekek ilyesmit csináltak, de nekünk ezek ilyen rituális dolgok voltak, engem ezek nagyon mélyen gyökeresznek azóta is tulajdonképpen bennem, és az egész természethez való viszonyomat, ezt a természetvédő attitűdömet, ezt tulajdonképpen ebből az időszakból származtatom.
3: Mondhatjuk, hogy ez a fajta természet iránti, vagyis a természeti népekben lévő szakralitás, a földanya felé lévő imádat és tisztelet adott egyfajta tartást, ha már az előbb a gerincedről engedtem meg magamnak egy fél mondatot, hogy az egyenes, ez adott ott egyfajta szabadság levegőjének a beszívását ki a társadalomból a szűz természetbe.
4: Az ember kettős életet élt, mert nyilván amellett én voltam Rákóczi gimnáziumban, gimnazista, ott érettségiztem, aztán egyetemre kerültem, tehát megvolt a privát életem, aminek semmi köze nem volt az indián léthez. Mikor, mint geológus már elkezdtem kutatásokat, akkor sem, mint indián jártam a hegyeket, hanem nyilván mit tudom, ásványokat gyűjtöttem, vagy körzeteket vizsgáltam. Tehát maradt egy ilyen furcsa kettősség bennem. Nemrégiben egyébként, ez egy kis kitérő, egy ilyen hurokkal szoktam én dolgozni a gondolataimban, mint amit az inkák használtak, ilyen kis csomókat. Ilyen kis,
3: mint a csomóírás.
4: Az én gondolkodásom is ilyesmire. Tehát akkor tehát nem gondoltam arra, hogy ez egy különlegesebb pszichológiai helyzet. Tehát volt bennem egy ilyen spirituális gyerek indián, aki nagy áhítattal viszonyult ezekhez a dolgokhoz, aki külön rituálékat talált ki. Ugye elmentem egy hétre bölénypróbára, az volt a célom, hogy elkerüljek minden települést, de ha valaki szembe jön velem, elkerüljem, félrehúzódtam a fák közé, aztán kikötöttem magam egy kis erdei tó mellé, egy hosszú kötéllel egy ilyen öreg fához, de ilyen laza kötéllel, tehát csak utánoztam a naptáncot, mert a valódi naptáncnál ugye tulajdonképpen a testükön keresztül vezették a szíjat, tehát én ezt nem vállaltam föl, de egy hosszú kötéllel kikötöttem magam, és ott táncoltam a hetedik napon, mert már akkor egy hete voltam az erdőben egyedül, és elkezdtem hajnalban táncolni és énekelni, és csak akkor hagytam abba, amikor az esthajnacsillagot megláttam az égen. És még akkor sem feküdtem le, hanem leültem egy kis forrás mellé, és azt az áhítatot próbáltam konzerválni magamban, amit ez számomra ez az egy hét jelentett. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ennek egy nagyon erős szellemi vagy lelki honzódás volt tulajdonképpen a megnyilvánulása, és aztán pár héttel, vagy pár hónappal ezelőtt a pszichológiai társaság megkért, hogy próbáljak erről valami tanulmányt írni, hogy egy gyerekben hogy alakul ki ilyen erős vonzalom, és hogy ez hogy fér össze azzal az exhibicionizmussal, amit én, mint rádiós, televíziós, ugye, hát most már 70 éven keresztül gyakorlok. És akkor meg is írtam ezt a tanulmányt, az a címe, hogy a közszereplő magányossága. Tehát furcsa módon bennem megmaradt ez a kettősség, hogy egyrészt szeretek szerepelni, szeretek dumálni, amit én fontosnak tartok, azt szeretem elmondani másoknak, de ugyanakkor megmaradt bennem a magányra való vágyakozás, hogy ilyen öreg trotli állapotban is föl tudjak menni, egy sziklára megnézni egy naplementét, vagy egy napkeltét, vagy egy olyan jelenséget, amikor a teli hold mondjuk fölkúszik lassan a táj fölé, tehát amennyire fizikailag bírom, ezekhez még mindig ragaszkodom, és ez furcsa módon nagyon mélyen benne van a világhoz és az univerzumhoz való viszonyomban is.
3: Én azt gondolom, hogy ne csak magadra használd a kettős életet él, hogy a mai fiatalok is értsék, ugye, hogy van valakinek avatárja, hogy van valakinek egy elképzelt szerepjátékban másik megfelelője. Én azt gondolom, minden szakmában fontos az, hogy a zsongásból, akár én is a színpadról egy kicsit a magányra, a csendre vágyunk, amely mindenféleképpen a megtisztulást jelenti. Az, hogy ugye a ti életetekben ez az indiánság volt, azt értem. De itt lenne a kérdésem lényege. Ez mennyire valós hagyományokat követett, utánzott, és azok mentén bontakozott ki, vagy találtatok ki ti magatoknak saját szertartást, saját eszközöket, saját gondolatokat ott kint a rengetegben?
4: Kevéssé volt ez a saját gondolatvilágunk. Mi ezeket a Fehér Szarvas nevű, egyébként Barvendrék Deszkás Sándor névre hallgató írótól örököltük tulajdonképpen. Ilyen című könyveket írt, mint például a Szikláshegyek varázslója, vagy a Részbőrű messiás. Emlékszem, hogy ezek olyan hatással voltak rám, hogy kitöltötte teljesen a gondolatvilágomat. Hát nyilván ezek ifjúsági regények voltak, amiket egyébként gyakorlatilag a II. Világháború előtt írt. Később ugye a rendszerváltás után 47-48 környékén a könyveit le is tiltották, eltűntek ugye a könyvtárakból, a könyvesboltokból. Őt magát nem érte semmiféle atrocitás, de egyébként az egyik társunkat, ezt a bizonyos Kószálói Sast, pont azért vitték először Ecskre, mert ő részt vett ezeknek a könyvekben levő függelékeknek a szerkesztésében, amit magyar abroncsnak hívtak, és amiknek tulajdonképpen az volt a célja, hogy az ország különböző távoli városaiban a cserkészetből indiánokká vedlett fiatalok tudjanak egymásról, időnként valami kapcsolatot vegyenek föl, és így volt lehetséges, hogy mi az 50-es években itt a budai hegyekben, a Szarvasárok feletti sziklafalnál minden év szeptemberének az utolsó hétvégén összejöttünk, ott öltöztünk be az indián cuccokba, vertük fel a tipiket, ugye a sátrakat és így tovább, és ott két közös napot tartottunk, és ki gondolta volna, hogy például 1956. szeptemberének az utolsó hétvégén még ott voltunk, volt olyan indián társunk, aki Sopronban volt katona, katonaruhában jött oda, erdőszélen átöltözött indián cuccba, és beült a tábortűz mellé, és ki gondolta volna akkor 56. szeptemberének a végén, hogy egy hónap múlva jön 1956 és a forradalom, amelyik aztán szétszórta a mi korábbi indián populációnkat, mert a legtöbben azért külföldre mentek, javarészt az Egyesült Államokba, de még akár Ausztráliába vagy Új-Zélandba.

0: jó dolog tudnék. A folytatást elmondom, hogy ezt a recski tábort ugye Nagy Imre idején megszüntették, és ezt a Wiesler József nevű kószáló ésas barátomat akkor sem engedték szabadon, egy újabb pert indítottak ellene, mégpedig azzal az egészen abszurd váddal, hogy az amerikai néprajzkutatás ürügyén ő tulajdonképpen az Egyesült Államok számára kémkedik Magyarországon, és két évet kapott még, levitték a várpalotai szénbányába rabbányásznak. Ez olyan, mint a Tanúban. Gondolj Igen. arra, hogy ott is milyen abszurd vádak ugye szerepeltek. De ez pontosan ugyanez.
1: Elnézést, világértelme, ez már az ítélet.
0: Mert ugye említetted a bakonyi indiánokat.
1: Igen.
0: Ugye az a helyzet, hogy ők egy fél generációval fiatalabbak, mint én, és ők ugye a Kádár korszaknak ebben a vidámabb barak korszakában Igen. voltak indiánok, legfőbb annyit mondtak nekik, hogy ennyi, de mondjuk nagyobb atrocitás nem érte őket.
1: Pontosan.
0: Ha szabad egy kicsit tagolni kvázi az indiánság történetét itt Magyarországon, akkor az érdemes Baktai Ervin nevét megemlíteni. Tulajdonképpen Magyarországon ő kezdte ezt még a második világháború előtt, félig cowboy, félig indián volt, még akkor puskája is volt, tehát ez egy más világ volt, de még a háború után is folytatta ezt a dolgot, és a Szentendrei sziget közelében, két kis szigeten, a Kőhídi szigeten, meg a Kompkötő szigeten, vagy a túloldalon, vagy a Nagy Dunágnak a keleti partján ott táboroztak időnként, és ők ugye nem nagyon szerették a fiatal kamaszokat, de én elkövettem azt a bűnt, hogy egyszer a Kompkötő szigetről átúztam este az ő tábortűzők közé, és azért megszántak, adtak egy pokrocot, mert ez este hideg volt, tűz ide vagy oda, és ugye egy pokrocot adtak, hogy beburkolozzak. Tehát az ő időszakuk gyakorlatilag a 40-es évek vége, 50-es éveknek a közepe. Akkor jöttünk mi, ez az illegális indián időszak, az akkori tinédzserek tulajdonképpen.
1: Igen, ezt írod is a kötet elején.
0: És utána sokáig mi csak hallottunk arról, hogy a Bakonyban is vannak indiánok. Hát akkor én már ugye tulajdonképpen öregedő ember voltam, és szorosabb kapcsolatban úgy kerültem velük, hogy a 80. születésnapomra rendeztek akkoriban egy ünnepséget a Stefánia úton, volt a Fölton intézet, és ott rendeztek egy ilyen ünnepséget, két indián megjelent teljes szerelésben, az egyikük Cseh Tamás utóda, Jén Péter, indián nevén Sokrokon, és a másik indián testvérünk, Horváth Tibor egyébként, és szintén indián szerelésben fölköszöntött, meghívtak a bakonyi táborba, és tulajdonképpen akkor szembesültem azzal, hogy ott ennek az erdei milliónek a közepén hogyan élnek a családok, milyen harci játékokat folytattak, és azon az estén, amikor lenn voltam, akkor nagy békekötés volt, és egy közös nagy békepipa szívás, és a kapcsolat azért mai napig megmaradt, tehát a 90. születésnapomra is eljöttek a bakonyi indiánok képviselői.
1: Csodálatos, ha már a játékok is említetted, mert ott akkor békét kötöttek, meg voltak ezek a koreográfiák, hiszen én is láttam nem csak azt, hogy magad megtanultad a gyöngyfűzést, kiszámoltad a sorokat, hogy a gyöngyökből hogyan alakuljon ki a minta, több kép alatt olvashatom azt, hogy a jellegzetes ágyékkötőmben így azonosíthat majd be téged az olvasó, de látunk téged totemoszlophoz is kötözve, és már többször említetted a békepipát, illetve a kontraharcot, hogy ezek a koreográfiák, ezek a játékok, ezek mit adtak, és miért volt jó ezekbe beleszállni, függetlenül attól, hogy akkor az ember nem otthon volt a belvárosban, a nyüzsgésben, hanem egy másik társadalomban, egy másik életben.
0: Mi nagyon komolyan vettük a harci játékokat. Tehát a kínzó cölöphöz való kikötés az nem egyszerűen csak egy ilyen vicc volt, hanem ott különböző például csiklandozásoknak, vagy égetésnek, vagy valamit, ilyen fizikai negatív ráhatásnak a reakcióit kellett végigélnünk, hogy ezt mennyire bírjuk, hogyan reagálunk rá. Ilyen azt hiszem, hogy átlag emberek nem jut eszébe, hogy a viszketés halált is okozhat. Ezt onnan tudtam meg, amikor Kubában 1982-83-ban egy barlangász expedíción voltak, és ott volt egy olyan hölgy, amin át kellett menni két barlang között, ahol egy olyan bozót volt, amelyiknek a levelei és a termése a mesztelen bőrön olyan fantasztikus viszketést váltotta ki, hogy utána hetekig az ember véresre vakarta magát, de tényleg úgy, hogy a bőrt leántottuk magunkról. És ez egy kézó eszköz és halált okozó kézó eszköz volt az ősi indián korszakban például akkor.
1: A halálra amikor... csiklandozásról igen, már hallottunk. Igen. Nagyon érdekes, említetted a barlangot, a barlangászást. Ha jól olvastam, a kötet elején a Szalajka völgyben voltatok először, amikor...

0: az első ilyen nagy táborotok.
1: Az utolsó cserkésztábor volt.
0: Igen. És a feloszlatás előtti.
1: Igen.
0: És pont akkor írtad, hogy felfedeztétek az Istálloskői barlangot, ahova aztán később Szakmádnál fogva pont visszatértél.
1: Igen, mert ugye én 1957 őszétől a Nemzeti Múzeum épületében dolgoztam. Ugye a ruszkik, ahogy mi hívtuk a szovjeteket, azok ugye a Kálvin tér felől belőttek a Nemzeti Múzeum épületébe, mert ott 56. október 23-ától a felkelőkbe rendezkedtek lőállásba a legfősebb szinten, ahol egyébként az Afrika kiállítás volt. És a szovjetek tankja a Kálvin térnek a múzeum utcai sarkáról lőtték a múzeum épületét. Először ugye az Afrika kiállítás omlott le, rázuhant az ásványtárra, amelyik addig a British Museum után Európa legnagyobb ásványgyűjteménye volt.
0: Addig.
1: És legérdekesebb ásványgyűjteménye volt. És ráadásul tűz is keletkezett, mai napig nem pontosan tisztázott, hogy maga a tűz mitől pattant ki, és egy a lényeg ebből, hogy én oda kerültem tulajdonképpen, hogy mondjam, rehabilitálni ezt a gyűjteményt, és a szakmai munkámnak az első időszakában azt csináltam, hogy ilyen kis súroló kefével az egyes ásványokat próbáltam lepucolni, hogy centrifugába tettünk fényüket vesztett opálokat, mert úgy gondoltuk, hogy akkor majd vissza fognak vászni a víz molekulák, majd az opálnak a mikroszkopikus repedéseibe, és visszakapják ezek az opálok a fényüket, meg benzolbal, meg egy nagyon mérgező vegyület mártattuk a feketére égett lelőhely cédulákat, és a csipesszel az ablak felé tartottuk, mert a fekete alapon a fekete betűk olvashatóvá váltak. Mert ebben a gyűjteményben olyan meghatározó anyagok voltak Kárpát-medencéből, ugye az erdélyi híres gyűjtemények és lelőhelyek, Zalatna, Brát, Verespatak, Nagyág, vagy Nagybánya, Erzsébet bánya, Kapnik, stb., amelyek ugye magyar tudósoknak, vagy a mecénásoknak a nevét viselték, és amelyek minden nemzetközi kiadványban ásványtankönyvben szerepelnek, és őzdik a Semseit nevet, vagy a Krennerit nevet, és így tovább. Jó nagy hurkokat tette most hirtelen, ugye.
0: Ez annyira tipikus, hogy én most voltam Marosvásárhelyen, a Teleki Tékát néztem meg, ahol élőben láttam ott előttem azt az eredeti 1786-ban Kolozsváron kiadott kötetet, Benkő Ferenc kötetét, Magyar Mineurológia címmel, a Kövek és Értzek tudománya, tehát az első magyar nyelvű ásványtani munkát, és ugye a Bécsi Múzeumban is, ugye hát nyilván a monarchia miatt, rengeteg olyan követ, ásványt és ércet néztünk meg annó a gyerekekkel, amik ugye hát még a Nagy Magyarország területéről, főleg Erdélyből, az Ázad is az előbb említett lelőhelyekről voltak, még akkor is, ha nem szólt nekünk szemet az elnevezésben, a Krennerit, stb., tehát a benne lévő családnevek. Szóval tudom, és csak arra szerettem volna célozni, ugye, hogy aztán emiatt a szakmád miatt miért vált fontossá ez a sajnos elpusztult gyűjtemény és annak a helyreállítása, de zárásképpen az indián létetekben, ugye a gyöngyfűzést már említettem, ez is a földdel való szoros kapcsolat miatt volt fontos, ha fontos volt egyáltalán.
1: 56 után, miután, mint említettem, szétbomlott tulajdonképpen a korábbi magyarországi indiánok többsége, maradt elsősorban a természethez való vonzódás, és maradt egy-két társam, például Berkes Balázs jazzbőgős volt, illetve az volt, amik tudott játszani, most sajnos olyan fizikai állapotban van, hogy nem tud játszani. Nagy Kígyó névre hallgatott, tehát ő maradt például az a társam, akivel a legutóbbi egy-két évig is rendszeresen együtt táboroztunk, együtt mentünk, együtt kirándultunk, és a rítusokat mai napig megtartottam, hogy valamelyik gyerekem fölkísér, segít fölkapaszkodni egy sziklára, megnézni egy naplementét, vagy egy napkeltét. Ezek a rítusok maradtak, és hát amikor később Amerikába eljutottam, akkor nyilván próbáltam megtalálni azokat a gyökereket, amelyek alapján én gyerekkoromban indián szerettem volna lenni. És tulajdonképpen ennek a könyvnek a körülbelül kétharmada már az amerikai indián történelmet dolgozza föl, persze szemelvényszerűen, mert ugye általában az emberek ugye csak ezekre a cowboy regényekbe szereplő indiánokra gondolnak, de hát óriási tömegben, milliós nagyságrendben élnek Peruban, Guatemalában vagy Mexikóban indiánok.
0: Dél-Amerikában is.
1: Végig jártam ugye ezeket az ősi lelőhelyeket, az oázis civilizációkat, Perúban a csendes óceán partján a Mocsika, a Csimó, a Lámbayeki, a Szipáni, egyéb más lelőhelyeket, vagy Huántar de Csanta, amelyikben 1500 évvel Krisztus előtti indián civilizációk emlékei maradtak fenn. Tehát tulajdonképpen az öreg koromra kezdtem földolgozni és végigjárni ezeket a helyeket. 40 észak-amerikai nemzeti parkot jártam, filmeztem végig, megírtam Perúról 3 könyvet, Észak-Amerikáról 4 könyvet. Tehát ezek a gyökerek, ezek nagyon erősen tartottak, ilyen anteuszi alapállásom maradt a mai napig.
0: Mai vendégem Juhász Árpád geológus, azaz indián nevén Kóborló Farkas volt, akivel legújabb az Illegális indiánok című könyvéről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter, színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István.
4: Szereti a becenevét?
5: Igen. Régen kaptam, talán a focipályán, de már a gimnáziumban is így hívtak az osztálytársaim.
4: Hogyan is?
5: Kukó. Nem baj, ha van az embernek beceneve, mert az a szeretetet is kifejezi.
4: Tanárként is az egyetemi hallgatói is átvették ezt a becenevet.
5: Igen, a mai napig a szeretet megnyilvánulásának, meg a tisztelet megnyilvánulásának tartom. Inkább tanár uraznak azért óvatosságból, de a hátam mögött az kukó.
4: Honnan indult az élete?
5: Sokorói járás központjában születtem, Tét nevű község. Ez egy besenyő falu, ott volt az általános iskola, nagyon gyakori a név.
4: Honnan való a család, vagy honnan való a név?
5: Olasz eredetű, a magyarra fordított változata a Kukorelli, hangutánzó, azt jelenti, hogy kakas, úgyhogy vigyázni.
4: Jelzi a napfelkeltét.
5: Így van, hogy a sötétséget legyőzte. A hajnal, a másik szülőjág is fontos, nagymamám még Horváth Julianna volt, édesanyám, Briski Horváth, nagyapám, Briski Jóska bácsi, ő. Érzem a gyökereimet, hogy őtőle nagyon sokat tanultam. Az Átkosban élünk, a földosztás után Magyarország, akkor parasztársadalom. Szocializmusban ugye elkezdődött a TSZ-esítés. Jöttek az agitátorok, tudták, hogy ha ő lép, akkor még 20-an lépni fognak. Nagy társaság volt, és Briski elvtárs, hogy lép, kártyáztak közben. Hogyha megidézem a jelenetet, én ott ültem a nagyapám ülébe, 6 éves voltam, ment a snapszer. Nagyapám a kérdésre csak annyit mondott, hogy snapszer. Ezzel meg volt a véleménye.
4: És mi lett a vége a dolognak?
5: Legtöbben beléptek. Ő sokáig még egyéni gazdálkodó volt, meg nagyon sokan, de nem volt mit tenni. Hát azóta már tanultam agrárjogot. Szövetkezetekkel, ami történt, az tragédia, meg a mezőgazdasági iparral fájt a szívem. Hát az alkotmánybíráskodás eszközeivel nem nagyon tudtuk megoldani.
4: És ön 6 évesen ebből, akkor ott ebből a snapszerből mit értett?
5: Azt értettem, hogy ez a rendszer, ez nem az enyém.
4: Ezt már 6 évesen érzékelte?
5: Érzékeltem, értettem. A tekintetén láttam. Volt valami, amit nem lehet megmondani, valami. Ezt most az unokáimon gyakorolom, hogy megérzi az ember. Nagyon szeret lettek, ilyen kis véletlenke voltam, az utolsó gyermek. Hárman voltunk testvérek. Nagyanyám kérte, hogy István legyek, mert a háborúban elvesztettük Pista bátyámnak. A tüzér volt, teli találat történhetett a nagy áttörésnél, amikor az oroszok jöttek. Erdély környékén tömegsír lehet valahol. Ő a nagybátyám, igen. A 8 testvér egyik oldalról, 8 testvér másik oldalról, egy nagy családba nőttem fel. Nagy Családok Országos Egyesületének egyik alapítója lehetek, mert fontosnak gondolom mai napig.
4: Van-e olyan üzenet, amit visz végig az életében, és onnan jön?
5: Voltak konfliktusok, nem is kicsik a családban természetesen, de volt egy sajátos falusi becsületkódex. Ezt viszi tovább az ember.
4: Mi az, ami most megszólaljon?
5: Elsőként talán a barátom Cseh Tamás.
4: Miért fontos?
5: Valamikor a Bibó alakítása környékén ismerkedtünk össze személyesen, de hogy miért fontos? Voltak olyan emberek, akik már jóval korábban rendszerváltok voltak. Én Tamást ilyennek tekintettem, amikor még nem ismertük egymást, és a katonába játszott, igen. Szinte minden rendezvényén ott voltam, írtam róla egy verset is, és a Cseh Tamás kuratóriumnak a tagja lehettem. Ha ezt a verset, ha elmondom, érthető lesz. Levél Cseh Tamásnak. Füst a szemében tiszta törvényekre vágyott. Dalait dúdolva értettük a világot. A kimondott szavak díszei az embernek, hiteles dalnok hangja nemzeti kincs lett. Sohasem némul el, őrzik azt vitéz katonái, hatalmas hadsereg, tisztesség őrségben állni. Őrizni az arcot, a mosolyt, a szemsugarát, szenvedéllyel éget értünk gyönyörű estéken át. Mert volt egy-két este, miben voltunk szereplők. Micsoda évek jártak, árnyak sohantak az ajtók előtt. Kevesen hitték, hogy a féldecis rezsimet túlélik, az ő porra a levegőben maradt, s megmondta, vége van, értik? Találkozások fényessítették a napot, a csend is beszédes volt, belül szóltak a dalok. Testvérbátyám ki is lehetne más, nagyon magas rangú indián szomszédom, Cseh Tamás.
6: Micsoda útjaim voltak nekem, szólt Desiree, most, hogy emlékezem,

0: talán volt egy-két este. Ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak nevezetlenül.
1: Paraszti családból származik. Igen. Hogy következett ebből a Pannonhalmi Bencés gimnázium?
2: Úgyhogy édesanyám azt szerette volna, hogy a legkisebb fiából pap legyen. Püspöki ösztöndíjas voltam. Volt is némi lelkismert fordulásom, hogy utána nem a szerzetes rendet, vagy papi pályát választottam. Atyák akkor még szinte kizárólag csak bencés szerzetes tanított. Azt mondták, hogyha bármilyen kételjünk van a szolgálattal, csak akkor, hogyha Isten szolgálja akarunk lenni, vállaljuk el. Szóval ért a szerelem. Ha kételjeid vannak, mondotta az atya, akkor ne döntsél. Hárman jelentkeztünk az osztályból a jogra, szerettek volna lebeszélni. Megvagytok ti zakkalva, hogy nem fognak fölvenni, az biztos. Így is lett. Csak annak köszönhetjük az egyik legkitűnőbb osztálytársunk, Íjas Jóskának hívták. Kalocsai érseknek az unokaöccse volt. Közben jártak, hogy pontszámot mindegyikünk teljesítette természetesen akkor, de helyhiány miatt a szokásos indoklás nem vettek el. És aztán a 70-es nyár az ilyen le is föl is érzelmileg. Édesanyám sajnos akkor halt meg augusztus elején. Beálltam pincérnek, hívtak, hogy majd akkor képesítés nélküli tanár lehetsz. Tehát összefogott a baráti társaság, meg a rokonság, meg mindenki. Előbb jött meg a katonai behívó Kalocsára. A forradalmi ezred, úgy hívták magukat. Ezt az ezredet küldték fel 56 leverésére. Aztán utána egy héttel, hogy beiratkozhat az egyéves katonai szolgálat után.
1: Csak az édesanyja szerette volna, hogy pap legyen, vagy ez azért az ön fejében is megfordult?
2: Minisztrálni jártunk Pannonhalmán is. Fantasztikus, jó élmény volt. Mindenki minisztrált. Én például a Szent Bredek kápolnában szerettem nagyon minisztrálni. 1000-valamennyi éves iskola. A kövekben is ott van az üzenet. A bencés rend az tulajdonképpen az első alkotmány, és attól tartok, hogy innen kaptam Gellert, és lettem alkotmányjogász, az a regula. Szent Benedek fantasztikus módon megalkotta a regulát, és behálózzák Európát. Szent Benedek nem véletlen Európa védőszentje. Sőt, hát ma már ugye áttolódott a kereszténység, részben Dél-Amerikában ott is van bencés rend, meg Afrikában is. Tehát a kereszténységnek a súlypontja Európában elcsöndesedni látszik. Azért ez egy kicsit bonyolultabb kérdés.
1: Ahogyan 6 évesen megérezte azt, hogy ez a rendszer, ez nem az öné, gimnazistaként komolyan tanulmányozta a regulát, vagy fontos hatással volt önre?
2: Pannonhalmán egy szigeten voltunk, és nem hozták be. Hermetikusan azt kell, hogy mondjam, el voltunk zárva a rendszertől, még hittan órákon sem, vagy osztályfőnöki órákon sem. Inkább a filozófiára oktatott bennünket, meg a vallás megújítására, semmi ilyen politikai dologra. Otthon meg nem érződött. Nem volt jellemző a családunkra, hogy pártagok tömkelege lett volna, sőt éppen ellenkezőleg. Azért falura nem ért le annyira a rendszer. Akkor éreztem a rendszert. Katonaság, bezsupoltunk Kalocsára, jön a politikai tiszt, hogy kéri a kis szakkönyveket, mert megalakítjuk a pártalapszervezetet, meg a kis alapszervezetet. Hát én az élcsapatnak sajnálatos módon nem voltam tagja, és nem is kívántam belépni. Tegyük ki a kis tagkönyvet, és szundiártás jelentem, nekünk nincsen kis tagkönyvünk. Szakaszunkból egy másik sárospataki barátom, a Tóth Guszti, és mondta, hogy ön a jártás jelentem, nekem sincs tiszta könyvem. Hosszú gondolkodás. Hát honnan jöttetek ti? Jelentettük, hogy Sárospataki gimnáziumi panohal, és hát ott nem volt kis szervezet. Nem volt. Mondtuk, hogy nem volt. Ez nagy fejtörést okozott neki. Mától kisztag vagytok. Kész. Úgyhogy belém lépett a kisz. Arra használtuk egyetemen, hogy kiadványokat szerkesztettünk, fiataloktatók kiadványai. Rendszeren kívül lehetett élni, meg felgyújtani magaradra az ilyen akciókat, meg egyebeket, azt én nem tartottam jónak, szerencsésnek.
1: Pártállam idején jogi pályára menni diszfunkcionális dolog, hiszen éppen, hogy a jog az, ami nem érvényesült abban az időszakban. Ez ügyben nem voltak dilemmái?
2: Dehogy nem. Ráadásul alapjogokkal foglalkoztam volna, de aztán lebeszéltek róla. 78-ban az ország elhagyásához való jogról írtam. Szerencsére olyan belső folyóiratban, ami zártabb. Aztán, hogy finoman Takács Imre és a Schmidt Péter, aki a tanszékvezető volt, ő később az első a Sólyom Alkotmánybíróságnak a tagja. Ő volt a dékán, amikor a Bibó szakkollégiumot alakítottuk. A Bibó szélem csücske mind a mai napig. Ez alatt a 40-valahány év alatt nem volt olyan tanév, amikor ne lett volna Bibó kurzusom. Valahonnan elkanyarodtam.
1: A dilemmáktól, hogy a jogi pályára menni, akkor az mennyire volt dilemma?
2: Igen, a jog és a politika. Amennyire a rendszer korlátait ki lehetett tapogatni, feszegetni, nem szeretnék hősként viselkedni, de amikor már megértettem, hogy kicsoda Bibó István, a 46 évi egyes törvényt adtam ki, és nem a sztalini-buharini alkotmányt referátumnak, és Bibónak a hatalom megosztásról szóló akadémiai székfoglalóját, és ez alapján tanítottunk, és amikor az alapjogokról sikeresen lebeszéltek, hogyha nem akarsz börtönbe kerülni, akkor foglalkozzál mondjuk a parlamenti joggal, és a kandidátusi disszertációm rendszerváltozás évében, 89-ben jelent meg. A kiadói lektor ugye tudja, hogy magát ellenzékinek tartják. Én nem tudtam, köszönöm a közlést. Hol van a parlament tetejéről ez volt a borító, a csillag? Úgy csináltam, mint hogyha nem tudnám. Jé, tényleg nincs ott. De szép, ugye? Ahhoz ragaszkodtam, hogy így jelenjen meg. És parlamenti joggal kezdtem el foglalkozni, de mindig azt mondta meg, azt tanítottam a kollégáimnak is, tanítványaimnak is, hogy egy professzornak az egészet le kell tudni adni. Nem lehet csak így szeletbe, hogy én az állampolgárságot, te a köztársaság elnököt, te az alkotmánybíróságot, nem. És nem csak a tételes jogot, hanem szemléletet is adni, hogy ne legyen végre szolgáló lánya a politikának a jog, hanem mint önálló egység. Gimnazistáknak is írtunk, és annak nagy sikere volt, állampolgári ismereteket. Fontosnak gondolom, hogy mire választópolgár lesz az illető, és ez borzasztóan hiányzik, úgy kéne kilépni, hogy tudja, hogy mi a demokrácia, mi az intézmény, mert egyébként kívülre kerül. Minden alkalom egyre kevesebb, de belép, vagy 500 ezer fiatal, aki eldöntheti a szavazást ténylegesen. A hatalom az emberiségnek egy borzasztó nagy morális problémája, és ha nem sikerül intézményes keretek közé terelni a hatalmat, és ezt szolgálja az alkotmányok, akkor régen rossz. Az ország látja kárát. Fontosak ezek az intézmények, és az önállóságokat garantálni kell. Én szolgáltam 9 évig az Alkotmánybíróságon. Életem 3 nagy élménye, hogy megérhettem a rendszerváltást, részese is lehettem a Bermuda háromszögnél a rendszerváltozásnak. Írhattam is az alkotmányt, és taníthattam is. Azután megvédhettem.
1: Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
2: Talán Rózsa Magdi most úgy feldobna bennünket, az angyal. Bőcs.

0: és csak mosolygott mellette.
1: Írhatta is az alkotmányt, taníthatta is az alkotmányt, svédhette is az alkotmányt. Hogyha visszatekint erre a bő 30 évre a rendszerváltás óta, az ön mérlege hogy áll most?
2: Magyari Zoltánnak volt egy mondása, hogy nem az a tanár, aki tanít, hanem akinek tanítványai vannak. A legtöbb tanítványomra büszke vagyok, és köszönnek a tanítványaim.
1: És becenevén szólítják a hátam mögött.
2: Igen. Igen. Igen. Nagyon sok tanítványomat név szerint is ismerem, és nem csak az ELTE-n taníthattam, hanem Miskolcon, Győrben, és szintén alapításától kezdve a Károli Gáspár Református Egyetemen. A fiam ott végzett, lányom a közgazdász diplomája után szintén ott végzett. A köz iránt mindig fogékony voltam, ugye a polgári léthez hozzá tartozik az, hogy a Bibó 10 parancsolata szerint próbáltam tenni a dolgokat, ilyen jeligékkel, hogy a tétlenség a lélek ellensége. Ezt gyakorta mondom, azért is, mert benne van a szülőfalon. Minden nap kimondják jó estét, hogy ennek tétje van. És van még néhány, felejtsük el magunkat másokért. Ezeket komolyan gondoltam, és Bibónak a politikai 10 parancsolata az ott van, és azt 89 óta terjesztjük mindenfele.
1: A jogot sokan rideg tudománynak gondolják. Ön mit kezd az érzelmeivel?
2: Jogászok a társadalom orvosai. Szinte minden konfliktus megjelenik, emberi konfliktus a jogban. Családi jog, büntetőjog, polgári jog, a nagy jogterületeket csak, és a közjog szintén. Hát ott van a születéstől a halálig a jog, egy cseppet sem száraz terület.
1: De az érzelmeket mégiscsak valahogy háttérbe érdemes talán szorítani, vagy egyáltalán nem?
2: Szenvedély nélkül nem lehet a katedrára lépni. A katedra a szent dolog, nem szabad összekeverni a sóhivatallal semmiképp, politizálni tilos a szószék és a színpad között, de egyik se jó példa, ott maradjunk meg, hogy szent dolog, hogyha a katedrára fellépsz.
1: A hite és a joggal való foglalkozás kapcsolata okozott konfliktusokat, könnyítette a dolgát, nehezítette, van-e egyáltalán kapcsolat a kettő között?
2: Nagyon sokan írtak hozzám évfolyam dolgozatot, vagy PhD dolgozatot, lelkiismeret és vallásszabadságból, tehát ez mindig erőteljesebben érdekelt, mint téma, és a meghirdetett évfolyam és szakdolgozati témák, sőt a PhD dolgozati témák között szerepelt. A vallás ilyen értelemben jelen volt.
1: Van-e olyan emléke, amikor ellentétbe került a jog és a meggyőződése?
2: Ez az oktatásban nem jellemző. Volteriánus vagyok. Ugye ennek az a lényege, hogy alapvetően nem értek egyet azzal, amit mondasz, de halálomig küzdök azért, hogy mondhassad. A vallás esetében is tiszteletben tartom mindenkinek a hitét, azok között, a határok között, ami mondjuk nem az anarchizmus, meg nem az öngyilkos szekta, tehát nyilván itt is megvannak a határok. Az alkotmánybíróság az más volt, ott komoly lelkiismeret fordulás volt jó néhány esetben, legyen példa az eutanázia, vagy az abortusz, vagy a halálbüntetés. Hol van a szabad akarat, hogy lehet szabályozni az élő végrendeletet, lehet, hogy megváltoztatja az utolsó pillanatban. Hol van az a csúszós lejtő, amire rákerülünk, hogyha megengedjük. Végül is a külön véleményemben azt írtam le, hogy csak is az önrendelkezési alapon működő és passzív eutanázia, azaz a határ, amíg el tud menni jogászként az ember. Itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, mert visszaélések tömkelege lehetséges és van is. Itt volt például kedves tanítványom, a Karsai Dani, nagyon tanulságos.
1: Az ön számára mi a tanulság belőle?
2: Az, hogy a világnézet és az élet-halál az nem választható külön.
1: És vajon van-e jogunk megítélni más világnézetét, és így a másiknak az élethalálhoz való viszonyát?
2: Nincs ez a magánszféra. És ebben azt hiszem, hogy szuverén mindenki. Nekünk gyermekkorunkban még természetes volt, hogy otthon haltak meg az emberek. Szépen fölöltöztette, és onnan ment a temetési menet. Ma meg egy kicsit ilyen automatizmus az egész. Hamvasztás, kicsit személytelenedett, pedig hát el kell kísérni a hosszú útra. Nem véletlenek azok a törzsi szokások, a régi szokások, amikor az öregek fölmennek a hegytetőre, elvonulnak meghalni.
1: Milyen zenével folytassuk?
2: Hát a Cipő legyen. Van néhány nagyon szép, már-már ilyen népdal jellegű éneket.

0: megyek.
1: Azt már említette, hogy a papság útjáról egy szerelem térítette le. Saját családjáról még nagyon keveset beszélt. A feleségét minek köszönheti?
2: Feleségem nem az a az első szerelem, az a katonaság alatt, mint sokaknak szétment. Utána a Budaörsi úti kollégiumban húztunk le, vagy 7 évet, ott ismertem meg a feleségemet. Véletlenül győri, és sokszor járt téten, mert nővéremékkel szemben lakott a legjobb barátnője. Elkésett a felvételiről, mi hallgatóként segítettük a felvételizőket, és az utolsó sorba ültettük le a másik kolléga nőmmel, évfolyamtársammal. Nagyon hálás szemekkel nézett a megmentői irányába. Egy kicsit segítettem is puskázni. Hát utána már működött a szemkontaktus. A legnagyobb gyermekem, a Anikó lányom, 74-es születésű. 77-be költöztünk ki. Dunakeszi akkor lett város, és 2 gyermekkel, 77-ben pedig a Peti fiam, aki sajnos aztán 21 évesen meghalt. Ő beteg volt.
1: Gyászfeldolgozás, az mit jelent az ön számára?
2: Megpróbálni elengedni, de nem lehet. Mai napig az egész családot megrázta. Legkisebb fiam, ő is ilyen későbbi vállalás, majdnem olyan az a felállás, mint nálunk odahaza, 74, 77, 86, olyan síremléket csináltunk neki. A Jankovics Marci, Bencés diáktársam, Isten nyugosztalja, segített a megtervezésében, keresztkopjafa. Elég sok verset írtam ezt a 3 verszakos kopjafánál, mióta már. Minden vasárnap a kopjafánál talál, megérteni, miért jár együtt az élet és halál. A vasárnapi csendben Adit imádkozom, akit a nagy nyíl útja bánt, hadd, ó Uram, szépültem futni, megérkez egyaránt. Szépültem vágtat paripáján, lobogó hajjal a lovas, megérkezett oda, hova vágyott a fiam az. Gyertyát gyújtok, a virágot a vázába teszem, s rá gondolok, partlan múlnak az évek, elengedni tanulok. Mióta minden vasárnap a temetőben járok friss hírokon, olyan ismerősek az évszámok, közeledik a találkozás, várom már nagyon, ölelhetem újra, mint annyiszor egykoron. Szóval hadd, Úram, szépültem fel.

0: A magyarságával kapcsolatban büszkeség van önben, vagy ez egy tény, vagy van valami feladata ezzel kapcsolatban?
1: Az őseink mehettek volna egy kicsit tovább. Kárpát-medence az mindig húzatos volt, önmagában is csoda, hogy megmaradt. Erre jogosan lehetünk büszkék. Ugyanakkor mindig voltak árulók közöttünk, és a mohácsokat ez okozta. És hát emiatt nem vagyok büszke a magyarságomra.
0: Önnek most mi a dolga?
1: Vigyázni az unokákra. De unatkozni nem szoktam. Carpe diem, ezt megtanították panonhalmán. Írni. Volt már ugyan egy interjú kötetem, de készülünk egy interjú kötetre is, amit nem akar elvinni magával az ember, és még itt van a fejben. Gyűjtögető, meg rögzítő ember vagyok, és ahogy megy az idő, úgy az emléket is valahogy tárgyasítani kell, rögzíteni, amit megéltem, és még a birtokomban van, és lehet, hogy csak én tudom részben az igazságát, azt szeretném lejegyezni. Egy mászókat kérdezik, hogy miért mássza meg a hegyet. És a válasz az, hogy mert ott van. Mindannyian hegymászók vagyunk.

0: Vendégem volt a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Akteleken FM 94,6.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. Marad a változékony idő, de holnap már sok lesz a napsütés. Következnek a részletek. Magyar Péter miniszterelnök alaptörvénymódosítást kezdeményez, miután a köztársasági elnök a lemondására felszólító határidő lejárta után sem távozott hivatalából. Súlyog Tamás szerint a tervezett lépés személyre szabott jogalkotás, amely alkotmányos válsághelyzethez vezethet. Közben az országgyűlés hétfői ülésén több ellenzéki politikus is aggályát fejezte ki az ügyben. Részletek Zilai Zsuzsannától.
2: A kormányfő május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel Magyar Péter ismét tárgyalt a köztársasági elnökkel.
3: Én felszólítottam a mai napon is Súlyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a magyar köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
2: A miniszterelnök az egyeztetés után bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
3: Tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
2: Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Súlyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről.
4: Eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
2: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából, az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve. Erősítette meg az államfő a hétfői megbeszélést követően közösségi oldalán. Súlyog Tamás szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Közben az országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk Mozgalom elnöke kijelentette, Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát. Torockai László Magyar Péter azon vágyaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
5: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője úgy vélekedett, hogy nem Súlyog Tamásról szól a vita, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitásáról. Rétvári Bence szerint a Lex Orbán után most a Lex Súlyog jön, amely szintén személyre szabott jogalkotás.
6: Önnek itt a parlamentben több mint kétharmadams többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Súlyog Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani?
2: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
7: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú, ismételten visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja.
2: Súlyog Tamást még 2024. februárjában választotta meg az akkori országgyűlés köztársasági elnöknek. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029. március 4-éig szól.
1: A magyar gazdaság egészének érdeke a kormány és a Magyar Nemzeti Bank felelős, kiegyensúlyozott működése, közölte a miniszterelnök, miután találkozott a jegybank elnökével. Magyar Péter azt írta, az ország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, valamint a családok, vállalkozások és befektetők bizalmának erősítése. A kormányfő ebben a munkában számít az MNB konstruktív együttműködésére, miközben tiszteletben tartja függetlenségét. A kormányfő hozzátette, tájékoztatta Varga Mihályt az uniós forrásokkal kapcsolatos kormányzati lépésekről, valamint a korrupció ellenes intézkedésekről is. Történelmi eredményként értékelte a Magyarországnak járó uniós támogatásokról szóló Brüsszelben megkötött politikai megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben azt mondta, az egyesség minden szempontból előnyös az országnak és a magyar embereknek. Az ellenzéki pártok frakcióvezetői a megállapodás Európai Bizottság által szabott feltételeiről kérdezték a kormányfőt. Kócán Dávid összefoglalója.
8: Néhány hét alatt elvégeztük azt a munkát, amit az elődeink évek alatt nem tudtak és valószínűleg nem is akartak elvégezni,
9: mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában emlékeztetett, az Európai Bizottsággal kötött politikai megállapodás értelmében ősztől több mint 16 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési támogatás válik elérhetővé. Ez a költségvetés 10%-ának felel meg.
8: Ezen belül hozzáférhetőig válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, ezen belül is a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését fogja szolgálni a jövőben.
9: Hozzátette, a szoros határidő miatt ugyan kétséges volt, de sikerült megegyezni abban, hogy Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, azaz mintegy 4000 milliárd forint támogatáshoz. A miniszterelnök beszédére a pártok frakcióvezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a felek csak politikai megállapodást kötöttek. Magyarországnak még több feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy folyosítsák a támogatásokat.
5: Hogy is fogalmazott korábban miniszterelnök úr, hogy egy kicsi szuverenitásról majd ugye le kell mondani. Kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás jelenti, vagy egyéb szuverenitásbeli kérdésekről van esetleg még szó.
9: A KDNP frakció vezetője szerint a megállapodással a kormányfő elfogadta az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását. Rétvári Bence emlékeztetett. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a rendelkezésben foglaltak minden tagállamra, így hazánkra is érvényesek.
10: Mi az elmúlt 16 évben, az elmúlt 10 évben, főleg mióta migrációs válság van, következetesen elálltunk minden migrációs követelésnek. Ön pedig úgy látszik az első tárgyaláson felemelt kézzel ment, és megadta magát, a migrációs paktumot engedi érvényesülni Magyarországon is. Ez felháborító, ez a magyar emberek jövőjét veszélyezteti, tisztelt miniszterelnök úr.
9: A Fidesz minden uniós támogatásnak örül, amelyet Magyarország megkap, fogalmazott a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság korábban jogállamisági problémákra hivatkozva tartotta vissza a forrásokat. Hozzátette, az előző kormány a 2022-ben meghatározott 27 szupermérföldkő közül 22-t teljesített, mégsem folyósították a támogatásokat.
10: Az a kérdésem, hogy miniszterelnök úr cáfolja, hogy migrációs paktumot ön elfogadta. Végrehajtási rendeletet kiküldünk, mi eddig ilyet nem tettünk. Az a kérdés, hogy bármilyen más, a bizottság elnöke megemlítette a gyermekvédelmi törvényügyét az önökkel közös sajtótájékoztatón. E tekintetben tette bármilyen vállalást a bizottság felé. Az a kérdés, hogy adórendszerrel, nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan tette bármilyen vállalást a kormány, a magyar kormány az Európai Bizottság felé.
9: Mellétei Barna Márton, a Tisza Párt frakció vezetője óriási eredménynek nevezte, hogy a kormányalakítás után ilyen gyorsan sikerült megállapodni az uniós támogatásokról. Hangsúlyozta, a követelmények sosem voltak titkosak és a magyar érdekkel ellentétesek.
11: Mi is az, amit az Európai Unió elvár Magyarországtól? Azt, hogy megerősítse és előmozdítsa a korrupció elleni harcot, hogy a vagyonközi rendszert átláthatóvá tegye, hogy a közérdekű alapítványokkal kapcsolatos visszaéléseket megszüntesse, és világos helyzetet hozzon a közszerzésekkel kapcsolatban is. Nincs tehát titkos paktum, nincs és nem is volt szükség ilyenre.
9: A miniszterelnök viszontválaszában hangsúlyozta, a kormányvállalásai között korrupció ellenes intézkedések és intézményi reformok szerepelnek, ugyanakkor az adó és a nyugdíjrendszer ügyében nem tettek engedményeket. A migrációs paktummal kapcsolatban Magyar Péter azt mondta, Magyarország továbbra sem köteles bevándorlókat befogadni, és szükség esetén a külső uniós határok védelmével is hozzájárulhat a közös európai fellépéshez.
1: Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit, súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a változékony idő, de holnap már sok lesz a napsütés, északkeleten és a Tiszántúlon zápor egy-egy zivatar előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a családi sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszont hallásra.
0: Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
12: Trópusi növények, kihalt állatfajok, csupán pár százmillió évet kell visszamenni az időben, és ott találjuk magunkat Komló múltjában a szén bölcsőjénél. A Komlosaurus lábnyoma, no meg ő maga, aztán a bánya népes kocsija, ahol igyekszünk átérezni a szénpor mágiáját. Folytatjuk utunkat a Komló verzumban.
0: A hely. Riportműsor kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Nagyok.
13: A muzsikus családba született fővárosi fiú a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekart, amely ma már Danubia Zenekarként működik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 2015 óta az Augsburgi Színház főzeneigazgatója, az elmúlt év tavaszán pedig a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatójává nevezték ki. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs Babucs Kriszta.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
14: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma Márkus Ferenc mond mesét.

Jó estét, gyerekek! A lebbencsről mesélek ma nektek. Tudjátok-e, mi az a lebbencs? Az a pásztorok früstökje, meg ebédje, meg vacsorája. Egy nagy zsák száraz lebbencset visz ki magával a pásztorember a pusztára tavaszon, kihajtáskor. Annak elégnek kell lennie a késő őszi szétverésig. Azt a száraz tésztát megfőzi a kondérban a pásztor kútvízzel, kolompírt aprít belé, zsírozót hasogat belé, jó nagy marék paprikával megpirítja a tüzes lebbencslevest. Bújtár gyerekkorába kezd el a lebbencsen élni, meg nem unja fehér hajú számoró gazda korára sem. A lebbencsleves melegség, erő, egészség, az Isten áldása a lebbencsleves. Most pedig hallgassátok meg a Mátyás király esetét a lebbencsel. Mikor még fiatal király volt Mátyás király, felöltözött parasztnak, meg akarta ismerni a népet. Jártában keltében elérkezett Mátyás király egy szép nagy pusztára. Ott legeltette a birkát egy öreg juhász gazda a három bojtárjával. Éppen a füstökhöz akarnak ülni, mikor a tűz mellé toppan rongyos szűrben egy szegény vándorló legény. Tisztességgel köszön a pásztoroknak. Jó reggelt kívánok kentenknek, kedves egészségükre az éjszakai nyugodalmat. Az öreg gazda mindjárt megkérdezte. Nem ehetnél, öcsém? Kétszer se kétje, gazdulam, azt mondja a vándor legény, mert egyszerre megmondom, hogy leszaladt a nyál a nyelvemen ennek a levesnek a jó szagára. Ülj le át te is, öcsém, lakjál jól Isten nevébe. Kihoztak a kunyhóból még egy kis széket, leültették a legényt a bojtárok közé, adtak a kezébe nék is egy hosszú nyelű vaskanalat, mert ezen formán eszik a lebbencset a pásztorok, kis székeken körös körül ülvén a kondért.

egyszerre csak az öreg számadó még sajgatósabbat kuppint a vaskanállól a vendégnek az öklére. Hénye a boldogját! Felrántja az öklét a legény a szájához, megfújkálja. Hát ezt meg miért kaptam, gazduram? Ez csak azért, öcsém, tudd meg, sose nyújjál más elébe, csak magad elébe nyújkálj a kondérba. Akkor a vándorló legény felállt a kis székről, lehajtott a rongyos szűrt, ott állt aranyba, gyémántba. Tudjátok meg, emberek, én vagyok Mátyás király. Hát a szegény pásztor mind térdre borult előtte. Most már irgalom, kegyelem, felséges királyom. Mátyás király meg csak mosolygott. Keljetek fel, jó pásztorok, nincs harag. Kenn meg, gazduram, feljön velem ezzel a vaskanállal Budavárába. De aztán mind a nagy uraknak a kezére csapkodjon, kend, mert az is mind előre nyulkál a tálba, meg mind szereti a másik orra elől elkapkodni a falatot. Így is lett, tudjuk, a lebbens törvényeivel uralkodott azok közt a harami a nagy urak közt Mátyás király. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!

Bencs című magyar népmesét Szép Ernő átdolgozásában Márkus Ferenc mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Márkus Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Jó estét, gyerekek! Móra Ferenc egyik legszebb meséjét halljátok ma, a Csengő barackról. Máig sem tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hová fért el benne a nagy mérgesség. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gunyója elibe.
1: Szedte vette rossz különcei! Megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat!
0: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan,

0: Na nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni, hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körül süvöltözött bennünket Gilice bácsi.
1: Hí, szélhorta népei! Várjatok csak, hadjáratom veletek el a kutyakopogást!
0: Sehogy se tudott bennünket szívlelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogott rá a szája, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
1: Hé, a gyereknél nincs rosszabb portéka a világon, az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzet. Mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
0: Határos volt a szőlője a mienkkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lábam elé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát, mégse jutott eszembe beleharapni, bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, s áthajítottam a mesdjén. Abban a percben hallatszott a félelmes süvöltés.
1: Hí, öcskös, el nem eresztelek addig, amíg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület.
0: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehet mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
1: Ide néz, öccse!
0: Csapott a vállamra Gilice bácsi, és rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban igazán nem vásik még tán a tündérek foga sem, akkora, mint az öklöm, az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
1: Hé, ez az a híres csengő barack, amiért félvilágot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert az egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
0: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni.
1: Hurcolkodtam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület.
0: Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nemhogy gyümölcsöt termettek volna. Hét határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, amikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, s mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. S nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének:
1: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a száznak, akkor elmehetsz oda, ahol a part szakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam is lennék.
0: Kisborús Sós Imre erre csak annyit mondott, hogy
1: ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is.
0: Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának is beillett volna a dűlő végére. Hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a száz barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack.
1: Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék. Jaj, neked, kisborús Sós Imre, csikorgatta fogát Gilice bácsi. Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest.
0: Valahol a harmadik szőlőben lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukorica levelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi tölcsért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
1: Hey, Imre! Szőlőcsősz, Imre!
0: Szőlőcső színre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés.
1: Alig, ha nem hörcsög motoszkálott.
0: Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott, mászott a földre terített gyékény ponyván.
1: Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő, ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygósra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elébe vézna kis kacsóját.
2: Bajack, bajack.
1: Az volt bízaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack.
0: A századik, a legbársonyosabb, legérettebb.
1: Gilice bácsi lehajolt a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka.
0: A nagyszálember úgy lehorgasztotta fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, s alig bírt egy-két szót nyöszörögni.
1: Itt vagyok.
0: Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, elakasztotta a szavát.
1: Hát izé, Nini, te vagy az, kisborús Sós Imre, hát izé, no, mit is akarok mondani te néked, hát izé, hallod-e, Imre fia, amíg a barackban tart, minden nap hoz egyet ennek a beteg poroncsnak-e, hallod-e, értetted-e, tudod-e, no.
0: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már, idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint az öregember fején a hajszál. De azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mintha édes szavú, ezüst csengőcskék csilingelnének rajta. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Móra Ferenc Csengő Barack című meséjét Szabó Kálmán mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
2: A szabadság minden időben fontos volt, és ma is fontos az emberek számára. Heltai Jenő Szabadság című versét Keres Emil mondja el.

Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg, hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem az, kinek ki volt és volt-e őse, nem bámul görnyedőn a kutyabőrre, és embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevéjen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig, mindenütt, többször cirógat, mint ahányszor üt. De megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműn, ingyen ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, s mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szeretnél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskelyhét kitárva ráönti illatát a szomjúzó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy.

0: Eltai Jenő versét Keres Emil mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Márai Sándortól származik. Rendet kell csinálnod magadban, mielőtt a világban rendet akarnál. Márai Sándor a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb erkölcsi gondolkodója számára a rend soha nem pusztán külső szabályok betartását vagy előírásokhoz való alkalmazkodást jelentette, hanem mindenek előtt belső fegyelmet. Önvizsgálatot és tudatos önismeretet. Úgy tartotta, hogy az ember nem követelhet igazságot, tisztességet vagy rendet a világtól addig, amíg önmagában nem teremtette meg mindezek szilárd alapját. A lélek rendezettsége határozza meg a tettek igazságát. A kimondott szavak hitelét és az élet egészének irányát. Márai figyelmeztetése ma is időszerű. A közösségek válsága soha nem kívülről kezdődik, hanem az egyén belső zűrzavarából fakad, és a megújulás is csak ott indulhat el. A rend belül születik. Aki önmagában képes felelősséget, fegyelmet és mértéket teremteni, az a világban is képes lesz tartós és hiteles rendet építeni.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolinipori. Minden diktatúra egyik legfontosabb eszköze a propaganda. A hatalom ezen keresztül formálja a közgondolkodást, ellenségképeket gyárt, félelmet kelt és saját üzeneteit súlykolja. 1945 után a magyar kommunista vezetés és a szovjetek tudatosan építették ki ezt a rendszert.
6: Ebben kulcs szerepet kapott az állami irányítás alá vont sajtó, különösen a magyar rádió. Az 1950-es évek közepére már több mint 1 millió rádió előfizetőt tartottak nyilván, a műsorokat pedig vezetékes rádióhálózaton és nyilvános hangszórókon keresztül is sugározták, így a propaganda a legkisebb településekre is eljutott. Pedig a háború után a magyar rádió épülete és technikai hálózata szinte romokban hevert.
7: A főváros tért bombatámadások és egyéb harcok következtében nagyon komoly sérüléseket szenvedett az épület. Egyrészt a technikai berendezések nagy részét a németek elvitték vagy tönkretették.
6: Meséli Simándi Irén történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának egyetemi tanára, aki évek óta kutatja a rádió történetét.
7: Az egyik, ami használhatatlanná vált a Bródy Sándor utcai épületen kívül, az a nagyadó. Tehát a csepeli nagyadó az felrobbantva darabokban állt, tehát gyakorlatilag nem működött a rádió. Szóval az eleje ennek a történetnek a romeltakarítás, helyreállítás, és hát a műsor valójában 1945. május 1-én indul. Ez gyakorlatilag mindenkit megmozgatott, illetve hát a rádióban olyanok szólaltak meg, egyrészt a koalíciós pártok képviselői, akik megpróbáltak a saját pártjukat újjáépíteni, újjászervezni, és hát itt volt természetesen az egyik nagyon komoly erő a kommunista párt, úgyhogy Rákosi is beszél az új rádióban, ő az egyedüli egyébként, aki azonnal felfedezi ennek a propaganda jelentőségét, és a kommunista párt programját azt elég részletesen elmondja.
5: A műsorokat a Szövetséges Ellenőrző Bizottság is felügyelte. Bár hivatalosan a Szovjetunió, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság képviselőiből állt, a döntő befolyás hamar a szovjetek kezébe került. A rádió működését szigorúan ellenőrizték. Előre be kellett mutatni a műsorok szövegét, és nyilván tartották az intézmény munkatársait, szereplőit is. A két világháború közötti rádió több ismert munkatársa kiszorult, miközben fokozatosan egy új, politikailag irányított műsorstruktúrát építettek ki.
7: A rádió első elnöke 1945-ben Ortutai Gyula lesz, 1945 és 47 között lesz a rádió elnöke, és hát itt a műsorokban is nagyon jól meglátszik a rádió akkori feladata.
8: Folytatja Simándi Irén történész.
7: Annyiban demokratikus a rádió működése, hogy a koalíciós pártok képviselői vannak a rádió vezetésében, a rádió vezető testületeiben, és ahogyan a nagy politikából eltűnnek majd a pártok, és megyünk az egypártrendszer felé, ugyanúgy tűnnek el a rádióból, és veszi át a rádió vezetését a propaganda. A Magyar Dolgozók Pártja agitációs és propaganda osztálya fogja irányítani a Magyar Rádiót. Tehát megjelenik minden olyan pártpolitikai célkitűzés a rádió műsoraiban, amit a párt végre akar hajtatni, és hát nem bíznak semmit a véletlenre, mert nyilván itt az a fontos, hogy minél több emberhez eljusson ez. Ezért a rádiókészülékek propagandája is elkezdődik, tehát különböző akciókat szerveznek, hogy az emberek közül minél többen tudjanak rádiókészülékhez jutni kedvezményesen. Lehet ezeket megvásárolni, és nem utolsó sorban kiépítik a vezetékeket.
9: A korszak egyik legmeghatározóbb kommunista vezetője Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára volt, akinek beszédei rendszeresen visszaköszöntek a rádióban is.
10: A magyar nép, a magyar demokrácia útja végre egyenesbe fordult. Gazdasági fejlődés biztató, a legnagyobb nehézségeken már túl vagyunk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy most már azt higgyük, hogy a jövőbe sima lesz az út. Az ellenség, amely a régi reakciós rendet akarja visszaállítani, nem alszik, nem nyugszik, tovább harcol ellenük, és nem kímél semmi fegyver, hogy alássa a dolgozó népuralmát. Vannak, akik elégedetlenek azzal az irammal, melyel a demokrácia ellenségeit leveri. Erre csak azt mondhatom, a demokrácia malmai néha lassan őrölnek, de azért őrölnek. Fokról fokra megyünk előre, és rendszeresen biztosan meg fogjuk tisztítani a demokrácia életének minden területét, a kártevőktől, a szabotálóktól, az ellenségtől.
8: A propaganda azonban nem jelentette azt, hogy az emberek feltétel nélkül el is hitték, amit hallottak.
11: Természetesen volt a társadalomnak olyan része, akik kommunista elveket vallottak, vagy éppenséggel hittek egyébként az ideológiában és a rendszerben.
8: Mondja László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze.
11: Ettől függetlenül azért a társadalom jelentős része, az emberek a saját bőrükön tapasztalták meg a mindennapi nehézségeket, a megélhetési nehézségeket, az élelmiszerhiányt, a fizikális túlterheltséget, és hát ugye a rettegést a politikai rendőrségtől. Mivel a Rákosi korszak diktatúra volt, ezért az embereknek nem volt választása. Tehát hiába érzékelték a valóságot, tapasztalták meg a saját bőrükön a mindennapok nehézségeit, nem mertek fellépni a vezetés ellen. Ez fog majd ugye 1956-ban kulminálódni, de egy diktatúráról beszélünk, nem akarták ők, hogy is mondjam, véka alá rejteni, hogy mi a valóság, ezt lenyomták az emberek torkán a saját akaratukat. Az 1949 és 1953 közötti időszakban a háború által megviselt társadalom ugye még jobban elszegényedett, az életkörülmények romlottak, a kényszer kollektivizálás, a beszolgáltatások folyamatai azonban nem tudták volna a politikai rendőrség nélkül kivitelezni, ez nem ment volna a pártnak. A több ezernyi kóholt vádakkal előállított pereknek a sorozata a politikai rendőrség nélkül, ugye a mindennapi terrornak a feszültsége, a félelem, amiben tartották a társadalmat, ugye ezek mind-mind növelték a társadalmon belüli feszültségeket, és mindezek pedig sokban hozzájárultak az 1956-os forradalom és szabadságharc kitöréséhez.
9: A propaganda a gyerekeket sem került el. Az 1950-es évekre a rendszer már a meséken keresztül próbálta formálni még a legfiatalabbak gondolkodását is.
7: Hát csak egy példa, hogy ugye nyilván itt nagyon érdekes népmeséket hallgathattak a gyerekek.
9: Mondja Simándi Irén.
7: 1952-re olyan szinten politizálódott át a társadalom, hogy nem csak este volt mese a gyerekeknek, hanem reggel, mielőtt elindultak iskolába, hogy az aznapi politikai információt megkapják, és hogy kikről kellett mesét hallgatni, Sztálinról, Leninről, Mao Tse-tungról, bányászatról, a bányásznőkről, hogy azok milyen fantasztikus életet élnek. És valóban olyan a társadalommal és a mindennapokkal teljesen ellentétes és befogadhatatlan tartalmú meséket kellett szegény gyerekeknek hallgatni, ami hát én nem tudom, hogy utána hogyan ültek be az iskolapadba, de ez volt a jellemző.
8: A propaganda azonban nem csak a rádióban jelent meg. Fontos szerepet kapott például egy látszólag könnyed, humoros hetilap is, a Ludas Matyi. Az 1945-ben indult szatirikus újság néhány év alatt a kulák ellenes propaganda egyik legfontosabb eszközévé vált. Tóth Judit történész, aki a kulákság történetét kutatja, így mesél erről.
12: Biztos most nagyon sok hallgató előtt egyébként meg is elevenedik a Ludas Matyi, de ez amikor indult, akkor még nagy A3-as alapon, és 8 oldalon, úgyhogy hetente egy ilyen 50-52-55 karikatúra volt benne, és 48-tól, amikor indult a kulákok megbélyegzése és üldözése szisztematikusan, innentől kezdve heti rendszerességgel akár többször is szerepeltek ezek a kulák gazdák a karikatúrákon. A hatalom 1949 áprilisában szempontot váltott, ugyanis azt gondolta, hogy annak érdekében, hogy a 49-es országgyűlési választáson totális győzelmet arasson, ahhoz totális mozgósításra van szükség. És ennek a mozgósításnak részét képezte az is, hogy 1949 áprilisában a Magyar Dolgozók Pártjának titkársága, ami ugye az egyik legfontosabb politikai döntéshozó szerv volt, és a legmagasabb szintű, döntést hoztak arról, hogy áprilistól kezdve fel kell hagyni a kuláknak minősített gazdáknak a zaklatásával és a megbélyegzésével, mert ez veszélyeztetheti az országgyűlési választásoknak a sikerét. És éppen ezért nagyon érdekes, hogy például csak ha a Ludas Matyit nézzük végig a kampány időszakban, a Ludas Matyiban nem jelent meg például ilyen kulákellenes karikatúra, miközben 48-tól már heti szinten minimum egy, de inkább 2-3 ilyen kulákellenes karikatúra már ott volt a labban. De nagyjából ugyanez a tendencia volt érzékelhető a pártközponti lapjában, a Szabad Népben is, ott azért 1-2 előfordult, hogy azért meg ne feledkezzen a társadalom arról, hogy hát vannak itt úgynevezett kulákok is, de nagyon nagy mértékben visszaszorult ahhoz képest, ami az előtte lévő hónapoknak az intenzitását jellemezte. Viszont ugye a választások lezajlottak 49. május 15-én, és azért a hatalom semmit nem felejtett természetesen, és a Szabad Népbe, hogyha belelapozunk, már májusban ott vannak ugyanazok a jellegű cikkek, és egy nagyon ilyen emblematikusnak mondható cikkel tértek vissza a régi kerékvágásba, ugyanis megjelent egy olyan cikk, aminek az volt a címe, hogy a kulák kulák marad akkor is, ha a Népfrontra szavazott. Szóval ezzel egyértelművé tették, hogy a kulák ellenes politika lényegében ugyanott fog folytatódni innentől kezdve, amit a választások miatt 1949 áprilisában abba hagytak. És ez így is volt természetesen, sőt, léptéket váltottak. Szükség volt azokra a fajta ügyekre, amelyeket ugye a Szabad Nép, de a bizonyos elemeiben még a karikatúrák segítségével a Ludas Matyiba is bekerülhettek, ugyanis meg kellett teremteni az általános félelemnek a légkörét.
13: A rendszernek szüksége volt ellenségekre, olyan csoportokra, akiket felelőssé lehetett tenni a nehézségekért. A kommunista hatalom számára ilyen ellenség lett az egyház, a vallás és a kuláknak bélyegzett gazdák világa is. Simándi Irén történész folytatja a korszak feltárását.
7: A nagy gazdák ellen nagyon komoly politikai propagandát fejtettek ki, és hát az erőszakot érzesítéssel ez alapvetően összefüggött, és hát ez a két ellenségkép volt, illetve hát volt még egy célkitűzés a rádiónak nyilvánvalóan, ez az úgynevezett békeharc, ami egy érdekes kifejezés, hogy hogyan jön össze a békeharc, tehát azokat az országokat támogatta, ahol a kommunista párt egyébként is működött, tehát azokkal a testvérpártokkal, még nyugatiakkal is volt valami kapcsolat az elején, de egyébként csak a blokkon belül tehát a kelet-közép-európai országokon belüli kapcsolat figyelhető meg, ez a műsorcserékre kell gondolni. Tehát a magyar műsorok kimentek a csehekhez, lengyelekhez, románokhoz, stb. És az ő végé pedig visszajött. Tehát a propaganda szerepe a rádiónak az egészen 1956-ig nagyon jól mérhető, nagyon jól látszik a műsorokban, és nagyon jól látszik az a változás is, ami 56-hoz vezet. Érezhető a rádióban a változás, az 1956-hoz vezető út. A sztálin halála meghatározó volt, de itt ugye a rádió az egy vállalatként működött. És hát itt azért voltak olyan munkatársak, akik 1952-ben kerültek be, tehát nyilvánvalóan Szirma István vezérigazgató 1949-es megjelenése után a rádióban, hát próbálta ő is ezeket a pártpolitikai célkitűzéseket végrehajtani. Azokat a munkatársakat, akik kritikát próbáltak megfogalmazni a rádió új műsor struktúrája ellen, azokat Szirmai megpróbálta kicsit visszafogni és lecsillapítani, de egyébként nagyon sokan maguktól elmentek a rádióból, nem vállalták fel ezt, de voltak olyanok, akiknek a munkája nélkülözhetetlen volt. Tehát mondjuk a bélistázást nem tudta végrehajtani, mert a rádióban nyilvánvaló olyan képességekkel bíró szerkesztőkre, riporterekre, technikai munkatársakra volt szükség, akik nélkül nem működik a rádió, tehát ő kénytelen volt és védte is ezeket az embereket.
13: Szirmai Istvánt, a Magyar Rádió elnökét 1953-ban letartóztatták és eltávolították a rádió éléről. A helyére olyan vezetőket kerestek, akik politikailag megbízhatónak számítottak, és a párt irányvonalát követték akkor is, amikor a hatalmi viszonyok éppen változtak. Rövid ideig Hartai László vezette a rádiót, majd 1954-ben Benke Valériát nevezték ki elnöknek. Simándi Irén történész erről az időszakról így mesél.
7: Sztálin már nincs. A sztálinizmus meg az egész kultusz az kezd feledésbe merülni a rádióban. Azok a nagy békealkotások idézőjelbe téve, amik az erőszakolt iparosítás alatt keletkeznek az országban, épülnek az országban, azok ott maradnak, de nem beszélnek róla, tehát ez nem kerül a műsorok középpontjába ezt követően, hanem inkább majd, ahogy az enyhülési folyamat indul, az a Nagy Imrével. Nagy Imre mellé a rádió egy másodperc alatt mellé áll, és ezt az új gazdasági programot, ezt abszolút a magáénak tudja. Nagyon óvatosan ugyan, mert az látszik, hogy Rákosi minden erejével és a Gerő minden erejével megpróbálják megakadályozni ennek a végrehajtását. Ezt a rádió érzékeli. De minden változásról beszámol. A mezőgazdaságban, az iparban, a könnyűipar megjelenés, olyan fantasztikus riportokat készítenek, elmennek olyan gyárakba, üzemekbe, ahol mit tudom én, edényeket gyártanak, hogy a nehézipart hogy állítják át a könnyűipari termékekre. Beszámolnak arról, hogy mennyi babakocsi épült, hogy mennyi edény van, hogy van ennivaló. Elmennek a mezőgazdasági kiállításra 53 végén, 54-ben különösen akkor élik be valamennyire ennek a Nagy Imre időszaknak a pozitív hozadéka. És bemutatják, hogy van kaja. Ez hozzájárul ahhoz, hogy már nem tudja végrehajtani az 55-ös visszarendeződést Rákosi.
8: A magyar rádióadásokat a nyugati szövetségesek is figyelték, mert ezekből próbáltak képet kapni arról, mi történik a szovjet befolyás alá került térségben. Bár formálisan működött a szövetséges ellenőrző bizottság, az amerikai és brit újságírók mozgását erősen korlátozták a szovjetek, így sokszor éppen a rádió műsorok jelentették az egyik legfontosabb információforrást. A nyugati rádióadók erre építve igyekeztek saját üzeneteiket is eljuttatni a vasfüggöny mögé, abban bízva, hogy azokat Magyarországon is hallgatják. Rácz János történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársát hallják.
14: Ide már a Szövetséges Ellenőrző Bizottság sem szívesen enged be brit és amerikai sajtósokat. Miért? Mert akkor be kéne mutatni, hogy gorázdálkodnak a szovjet csapatok, meg hogy mi zajlik az országban. Tehát nyilván nem fogják ezt megengedni, meg hogy zajlik a esetleges kommunista átalakítás. Hol vannak ezek a tudósítók, vagy honnan tudnak információkat szerezni? Hát közvetlenül, ahonnan tudnak, az Bécs. Tehát Bécsben vannak, tehát mit tudhatnak ők arra, hogy Magyarországon mi folyik. Egy-egy menekültjük azért van, aki valahogy kiút nyugatra a vasfüggönyön túl, azt automatikusan letámadja nyilván a sajtó, hírek keletkeznek, amelyeket visszaolvasnak. Másrészt mégis van csak egyfajta kettős tájékoztatás, hiszen ugyanúgy hallgatják ők is a magyar budapesti rádiónak az adásait, és abból tudnak bizonyos következtetéseket levonni, hiszen abból látják, hogy éppen milyen irányokban zajlik az ügy, amikor mondjuk a kulákokat szídják, akkor tudják, hogy ó, most a vidéki lakosság lesz nagyon nagy problémában. Tehát ugye ebből tudnak következtetéseket levonni, hiszen ezeket hallják. És ezekből tudnak különböző fajta adásokat gyártani, és elmondani, hogy mi a valóság és mi az igazság, és ez miért történik, hogy figyeljetek, mert valószínűleg TSZ-esítés lesz, be akarnak benneteket csapni, el akarják venni a földjeiteket, és ezeket tudják közvetíteni. Tehát ez lényeges abból a szempontból is, hogy mégis egy propagandaadóról beszélünk, hogy mégis nem csak ugye a budapesti rádióadásait tudják adni, nyilván ez rengeteg pénzbe köszön, hogy mondtam, vannak nyilván veszélye is. Amikor ez egy picit enyhülni kezd az egész ügy az 53. 53 Sztálin halálától az enyhül, 53 utántól megjelennek az első nyugati tudósítók érdeklődésszerűen Magyarországon, ez már Nagy Imre minisztertanács elnökségére utal, és ők látják is. Nagyon érdekes, hogy van olyan nyugati nyugatászos újságíró, aki megérkezik ide, és ír egy olyan cikket, ez közvetlenül ugye 53-as berlini események után van, hogy Magyarország is készülhet, mert lesz Magyarországon is egy ilyen hasonló forradalom, vagy egy ilyen felkelés, hiszen hogy valami fog történni gyakorlatilag a szovjet blokkban. Magyarországot ír és Lengyelországon. És nagyon érdekes, hogy viszont a CIA, a hivatalos elhárítás, meg Magyarországot nem tartja ilyen problematikusnak. Tehát ők azt mondják, hogy Magyarország már beledörődik a helyzetébe, megtörték ezt a népet, és ők inkább Lengyelországban várják ezeket az eseményeket.
9: A Terrorháza Múzeumban külön kiállítás mutatja be azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel a rendszer befolyásolni próbálta az emberek gondolkodását, mondta László Bernadett történész.
11: Most, ha az ember körbenéz a propaganda teremben, akkor azért a korszakra jellemző és a propagandának a terjesztésére alkalmas különböző eszközökből néhányat azért felfedezhet. Nyilvánvalóan rögtön szembe tűnő az a rengeteg színes, egyébként vidámságot sugárzó plakát, ami ugye a falakat borítja, de azért találhatunk például egy Orion 442-es rádiót is, ami egyébként a nyugati adó vételére is alkalmas volt, és hát amikor erre rájött a vezetés, akkor nagyon-nagyon gyorsan beszüntették a gyártását, és próbálták összegyűjteni ezt a típusú rádiót a piacról, illetve például könyveket is találhatunk itt a falra felragasztva, tehát nem csak a nyomtatott sajtó, ugye akár a Szabad Nép, ugye a legfontosabb a párt lapja volt, hanem bizony a nyomtatott propaganda anyagok között, ugye könyveket is, akár legyen az kézikönyv, szakkönyv találhatunk ebből az időszakból. Nyilván meg kell említeni azért a filmhíradókat is, amik nagyon-nagyon jól tudtak alkalmazkodni ehhez a műfajhoz, és nagyon jól lehetett használni. Ez az, amit ugye itt nem tudunk bemutatni ebben a teremben, viszont számos plakátot lehet megtalálni, amiket lehet akár elemezni is.
3: Balogh Gábor, a Terrorháza Múzeum vezető történésze egy konkrét példát is bemutatott.
15: Idézzük fel például azt a plakátot, ahol egy izmos munkás ember, hát ugye mi más, ez a etosz volt akkor a fő eleme a kommunista propagandának, egy izmos munkás ember az egyik budapesti híd mellett, a parlament épülete mögött egy dudvát, egy gyomnövényt húz ki, alatta a felirat, hogy gyökerestől tépi ki a reakciót a magyar kommunista párt. Tehát, hogy próbálták eladni ezt a politikát, de azért ez kevésbé volt sikeres. Természetesen azok, akik hívők voltak, és hát hívők azok mindig voltak és vannak, őnekik ez lehet, hogy egy további muníciót szolgáltatott ahhoz, hogy a kommunista politika az, ami a jó politika, és az visz előre. A nagy többség szintisztán látta, hogy ez nem igaz, és akkor még ebben az időszakban meg lehetett fogalmazni ellenvéleményt is, ezt tegyük hozzá. Voltak olyan sajtóorgánumok, voltak olyan politikai szereplők, akik nyíltan ezt fel is vállalták, és figyelmeztettek a veszélyre, de hát egyre kevesebbet ért a szavuk, hiszen ez a gőzhenger, ami 1944-ben beindult Magyarországon, ez egyre több embert temetett maga alá.
9: A kommunista hatalom néhány év alatt felszámolta a politikai ellenfelek jelentős részét. Ellenőrzése alá vonta a sajtót, és a propaganda segítségével próbálta meghatározni, mit gondoljon az ország a világról és saját magáról. A felszín alatt azonban egyre nőtt az elégedetlenség. 1956 őszén végül Magyarországon robbant ki a forradalom, nem Lengyelországban, ahogyan azt sok nyugati elemző várta. Ebben a nyugati rádióadásoknak, köztük a Szabad Európa Rádiónak is volt szerepe, amely 1950-ben indította el magyar nyelvű műsorait. Következő adásunkban a Szabad Európa Rádió történetével foglalkozunk.
1: 56-70.
3: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Cavello Colini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puss Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszont hallásra egy hét múlva.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
16: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben felajánlotta Torockai Lászlónak a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk függessze fel az együttműködését a Fidesz-KDNP-vel, és közölte, hogy korábbi felesége nem érintett az úgynevezett végrehajtó maffia ügyében. Völner Pál viszont igen, és azt kérte Torockai Lászlótól, hogy találja meg Völner Pál főnökét. A jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-n megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek csak a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül mintegy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával zajlott. A férfit súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Kötelezően használandó applikációval segíti mától a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat. Mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten és a Tiszántúlon záporzivatar előfordulhat. Hajnalban 10-17, napközben 23-29 fokra számíthatunk. 21 óra múlt 4 perccel.
4: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
17: A Balaton önálló régióként való fejlesztését sürgeti a gazdasági és energetikai miniszterhez írt levelében a Balatoni Kör Egyesület.
18: Legyen egy egységes keret és költségvetés is a Balaton fejlesztésére.
17: Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom önöket.
4: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
19: Kalendárium. Fesztiválokon és szabadtéri helyszíneken is fellép a nyáron a népszerű zenekar, a Bagosi Brothers Company. Stúdió vendégünk az együttes énekes-gitárosa Bagosi Norbert. A Debreceni Csokonai Színház társulatának táj előadásai és Óbudai Zenezuk Fesztivál a hétvégén a budapesti vonósokkal.
20: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
21: Rádió Színház.
22: Emlékzaj. Karinthy Ferenc, Barack Lekvár.

Nálunk odahaza ismeretlen dolog volt a nyári befőzés. A mi kamránk mindig üres volt. Se lekvár, se kompót, se paradicsom, se uborka. Ha valamelyik osztálytársamnál bujócska közben a spájzba tévedtem, ámulva néztem az üvegek tömött sorától meghajló állványokat, s a nyálam nyeltem irítségemben. Így is lehet. Hogy miért nem volt nekünk sose pénzünk, jó lehet apámnak heti 4 cikkel jelent meg az újságokban, s a könyvei csúcs példányszámban keltek el, bajos volna itt kibogozni. Meg aztán a befőzés nyáron, amikor a gyümölcs, a főzelék olcsó, nem is olyan költséges dolog. Került is volna annyi, ha oly sok hiába valóságra telt, hogy néhány üveggel eltegyünk. De nem volt még dunsztos üvegünk se, és főleg nem volt senki, aki az egészet megszervezze, az eltendivalót megvásárolja, hazahozza, befőzze, kigőzője. Senki, akinek csak eszébe is jusson, hogy télire legyen valami a kamránkban, és egyáltalán, hogy tél is lesz még a nyár után. Úgy éltünk mi, akár a tücsök a mesében. A nagy regényterv, amelyről apám úgy szeretett beszélni, egyre távolabbra csúszott az ábrán fellegekben. Évek óta nem írt mást, csak olyat, amit egy ültő helyében megírhatott a délutáni vagy holnap reggeli lapban. Ha aztán összegyűlt egy kötetre való, úgy is kiadták. És ahogy az irodalmi munkásságából, háztartásunkból is hiányzott minden merészebb vállalkozás. Majd egyszer, ez volt a jelszó, majd egyszer, ha egy kis lélegzethez jut, akkor majd megírja a regényt, és korunk új enciklopédiáját. Más kávéházba költözik, ahol iható a fekete, megjavítatja a redőnyeinket, leszámol a hitelezőkkel, és szétrúg mindenkit, aki a nadrágjába csimpaszkodik. Addig csak átmeneti idők vannak. Ilyen átmeneti időkben telt el az ő férfikora és az én ifjúságom. Ilyenkor persze befőzni sem érdemes arra a rövid időre. Azaz, hogy egyszer mégiscsak volt nálunk befőzés.

A dolog Róza néni nevéhez fűződik. Róza néni szakácsnő volt nálunk, s egyben gyereklány, szobalány, mindenes. Leány ugyan már rég lehetett, tisztes, őszhajú, szigorú asszony, már külsőre oly tekintélyt parancsoló, hogy mi gyerekek nem ismertük tegezni. Ami nagy szó, mert Gabi bátyám például 7 éves koráig mindenkinek, még gróf aponya Albertnak is kurta szevasszal köszönt, a gyereknapon történt, és csak egyszer, amikor a szobába lépve egy kémény seprőt pillantott meg a kájánál, mondta ki ilyettében, hogy kezdjókolom. Róza nénivel azonban nem lehetett bizalmaskodni, ő egészen más volt, mint azok a fiatal lányok, akik addig nálunk szolgáltak, s akiket mi gyerekek sokkal inkább játszópajtásnak tekintettünk, semmint parancsoló felnőttnek, vagy éppen cselédnek. A drága kedves Mancira ma se tudok megindulás nélkül gondolni. Faluról került hozzánk, 15 esztendős korában, s 4 évig maradt. De Manci kívül belül szókincsében és erkölcseiben a családhoz hasonult. Ha kapott reggel koszpénzt, vásárolt. Ha nem, hát azon se ütközött meg, szemrebbenés nélkül tagadta le apámot a számlás emberek előtt, és amikor elsője körül kikapcsolták a gázt, ő kilincselte végig a szomszédokat, hogy kinél lehet megfőzni az ebédet. Manci sejem harisnyát hordott, s anyám levetett, de mégis elegáns ruháit, színházba és operába járt, orvosok, szerkesztők udvaroltak neki a mi vendégkörünkből, egyébként szigorúan 3 lépésről. A korkülönbséggel dacolva mi fiúk is mind a 3 feleségül óhajtottuk venni. Ezért is kellett végül elmennie tőlünk, túl nagy volt már a forgalom körötte. Olyan szép lányjá nőtt, anyám féltékeny lett rá. Róza néninél, aki utána jött, ilyesmiről szó se lehetett, hisz 50 éves rég elmúlt. Jobb házaknál szolgálhatott azelőtt, mert az első napjai szüntelen megbotránkozásban teltek, hogy itt micsoda cigányvircsapt folyik. Se havi kosztpénz, se beosztás, hitelre, nincs egy deka liszte csöbb zsírtartalékban, amiből vacsorát főznek, minden, még a sót, paprikát is aznap kell megvásárolni. És közben a nagy flanc, akiknek maguknak sincs, örökösen másokat tömnek vendég nélkül, haza se jönnének a kávéházból, etetik a sok mihaszna éhenkórászt. Na, majd ő tudna itt rendet teremteni. Csak egy hétre valót adjanak neki előre, olyan háztartást csinál, reggelit, ebédet, uzsonnát, vacsorát, de még feketét is. Nem fog az a jó nagyságos úr abba a füstös, büdös, pót kávés kávéházba kívánkozni. Szegény Róza néni, ő is a mi életünket akarta rendbe hozni. Csak hogy Róza néni komoly asszony volt, háziasszony és legfőképpen szakácsnő, kisujjában minden női furfang. Egy hétre szóló kosztpénz persze ő sem kapott szüleimtől, de hamar felfedezte, hogy van ebben a házban rejtett tartalék is, csak kutatni kell utána fiókok mélyén, szekrények alján, sötét sarkokban. A kamra állványa mögött például 6 darab fél kilós mosószappant talált leesve, a legfelső polcon pedig egy kis bödön zsírt, amiről senki sem tudott. Meg babot, száraz diót, elbújva a szegletekben, a fürdőkád alatt 3 doboz eredeti sipszóda bikarbónát apám fogyasztotta óriási adagokban, a padlásrekeszünkben meg fél zsák lencsét, rejtély, hogy hogyan, mikor került oda, s végül Brém a Csúszómászók című kötetében, amelyet a többivel együtt leporolt, 20 pengőt. Róza néni mindezt csöndben magához vette, s ravaszul gazdálkodni kezdett. Attól fogva a napi koszpénzekből is minden reggel lelecsípett néhány fillért, lopott, de a mi javunkra. Volt egy terve, ezzel akarta egy csapásra megtörni a család ellenállását, felszámolni a krónikus háztartási zűrzavart és bebizonyítani, hogy mégiscsak jobb rendes embernek lenni. Egy szóval ő találta ki, hogy lekvárt fogunk főzni, barack lekvárt. De olyat, amilyet József apánk, a főherceg és afrikai vadász sem evett még. Csak hogy ez titok volt, összeesküvés. A gyerekek közül is csupán engem, a legkisebbet avatott be, én voltam Róza néni kedvence, és különben is legfogékonyabb minden élelmezési kérdésre. Gabi más égközben élt, a költészeten kívül egyéb nem érdekelte. Tomi pedig akkoriban csak félig lakott nálunk, félig az édesapjánál, ő anyám első házasságából született.
Ellenben beavattuk a szomszédból Závodszky nénit, a híres Wagner énekes feleségét, aki maga is híres háziasszony volt, Zétábori Piroska néven több kedvelt szakácskönyvet írt. Mi akkor a Verpeléti út végén laktunk, a dohánygyár és a még ki nem szállított lágymányos itó közelében, grundok, beépítetlen füvestelkek közt egy hatalmas új sarokházban a 6. emeletem. Závodszky Zoltánék meg éppen mellettünk. Mi fiúk hárman, meg a barátaink, persze pokoli lárbát tudtunk csapni, egész nap fogócskáztunk, verekedtünk, ordítoztunk, s a modern ház vékony falain mindez áthallatszott. Ha már nem bírták szegények, Piroska néni cipősarokkal kopogott, vagy a körbefutó rácsos erkéről szólt át. Gyerekek, az Istenért, hagyjátok már abba, Zoltánka este Trisztánt énekli, gyakorolnia kell. Trisztánt? Ördültünk fel, és amilyen megáltalkodott kölykök voltunk, azután még nagyobb zajt ütöttünk, csak azért is. Lóversenyt rendeztünk, dobogtunk, futballlabdát rúgtunk a falhoz, vertük, döngettük az zongorát, hogy 32-es baka vagyok én. Volt az előszobánkban két nagy vörös rész dísztál, ezeket úgy hívtuk, kegyelemdöfi és Závodszkyéknak. Egyszerre mind elhallgattunk, mintha végre elmentünk volna hazulról, majd teljes erőből földhöz vágtuk az első tálat, éppen a tenorista dolgozószobája mellett. Újra síri csönd, lábújhegyen állva, behúny szemmel füleltük a hatást, aztán a másikat is odavágtuk, hogy belézengett és dörrent és remegett mind a 6 emelet, és a házmester fölkiabált, hogy mi történt, tető szakadt be, vagy az autógejzé robbant fel? Závodszkyék azonban angyali türelmű emberek voltak, szerették apámat, s minket gyerekeket is inkább kedvességgel akartak megszelidíteni. Előfizettek folyóiratainkra, a hangszóróra és felkiáltójelre, karácsonykor ajándékot vettek, kóstolót küldtek a süteményből vagy hústortából. Piroska néni most is buzgón a befőzés ügye és a Róza néni mellé állt. Hivatásos szakácsművész lévén bejáratoskolt a környék minden üzletébe, piacára, bódéjába, és figyelmeztette Róza nénit, hogy nem érdemes drágán új dunsztos üveget venni, a fehérvári piacon használtat is árulnak, krajcárokért, csak jól meg kell nézni, nem repette, csorba-e. Ami pedig a gyümölcsöt illeti, legjobb közvetlenül termelőnél vásárolni, de nem rózsabarackot, hanem csak is az érett, bőlevő, nagy sárgás, pirosas, híres Gellérthegyi ananászbarackot. A Gellérthegy napos déli lejtője már akkor is nevezetes baracktermő vidék volt, a Ménesi úton, Villányi úton, június végétől minden kertkapunk kint a tábla, sárga barack kapható. Závodszkyné, akinek lágymányos szerte emlegedett lekvárai voltak, ismert itt is minden telket, minden fát. Ő mondta meg, melyik kertészhez kell mennünk. A Ménesi út legvégén, már a töltésnél, lakott egy öreg házmester, nyugdíjas vasutas, aki ott telket bérelt. Egyik forró nyári kora délután fölkerekedtünk Róza nénivel, kosarakat, hátizsákot is vittünk. Mi magunk szedtük le a fáról a gyümölcsöt, ami mulatságnak is pompás kivált, ha közben kóstolgat az ember. Aztán egy ponyván összeraktuk, s a kertész

Nagyobb gond volt a cukor. Mert az idén se lett olcsóbb a kedvünkért, és Róza néni úgy akarta, vastag édesen, hogy 1 kiló gyümölcsre 1 kiló cukor. Nem is futotta az erre tartalékolt pénzből, 2 pengővel meg kellett oldania a magáéból, de aztán szalicil is került, és végre minden együtt volt. Szüleim délután mindig elmentek hazúról. Vacsoráig miénk volt a pálya. Róza néni tüstén neki is állt, még egyszer átválogatta a gyümölcsöt, és a poshattat, ütődöttet, feketét félretette. Aztán az ávockéjéktól kölcsön kapott öles lábasban a vizet melegített, és mikor lobogott, bele a barackot. Most meg kellett várni, amíg újra felforr, rögtön ki az egészet szitákra rakni, hogy a víz lecsorogjon róla. Alig, hogy meghűlt, lehetett hámozni. Róza néni egy kis ezüstkéssel, nagy családi evőkészletek vitrinben bújdosó utolsó maradéka, ügyesen, vékonyan húzta le a bőrét, de a gyümölcsöt nem passzírozta át, ahogy némely háztartásban szokás, csak ketté vágta és kimagozta, hogy szép szálas eres maradjon.

jól telt az idő. Én a kunyha kövén a magokat törtem egy vassúllyal, álmoztam, csüvegettem. Róza néni keze is gyorsan járt, időben elkészültünk. Volt egy nagy cseréptálunk, meg egy porcelánleveses tálunk, azokba mind belefért, szép, rétegesen rakta, a barackra egy sor kristálycukrot, megint barackot, és így tovább, legfelül aztán újra vastagon megszórt a cukorral, egész púposra, hogy csak úgy csillogott, akár a jéghegy. Majd kendővel letakarta, és betette a saját szobáskájába, a konyha mellett ott jó rejtekben lesz, meg árnyékban, hűvösen is a kőpadon. Ezzel mára elkészült, ideje is volt már, mert hallottuk, hogy jön fel a lift. Engem azonban este se hagyott nyugton a titok, kétszer is majdnem elkottyantottam apámék előtt, s kikiosontam Róza nénihez gyönyörködni, hogy issza be a barack a cukrot, hogy érik lassan az egész sűrű sárga szirupossá. Éjszaka valószínűleg azt álmodtam, hogy kint hull a hó, s mi a fűtött szobában lekvárt eszünk, együtt mind a család, meg tésztákat, de csupa olyat, ami lekvárral készül, piskótát, palacsintát, keltbuktát, aranygaloskát. Másnap alig vártuk már a délutánt. Szüleim 5 óra után végre lementek a kávéházba, s Róza néni előhozta a tálakat. A cukor addigra tökéletesen szétolvadt. Aranysárga, mézes, vastag, jószagú lében fürdött a királyi gyümölcs. Újra beleöntöttük a 20 literes lábasba. Olyan széles volt, a gáz 2 lángja elfért alatta. De így is eltartott, vagy 3/4 órát, amíg lassú tűzön, lassan kavarva, forni kezdett halk bujogással. Mámoros illatok áradtak szét a lakásban, a boldog nyár meleg páráival az édenkert szerelmes édessége tört be szobáinkba. Nem lehetett hová bújni előle, csak szívni és ízlelni, és kívánni és beléhullani. Róza néni kávés kanállal kikivett a fortyogó masszából, nyelvehegyén megkóstolgatta, aztán a barack mag megtisztított mandulájából dobott belé egy marokkal. Magam tanúsíthatom, hogy nem keserű fajta, inkább ízes, porhanyó, és másféle se keveredhetett belé, mert a gyümölcsöt mind egy fáról szedtük. Majd egy kevés szalicilt szórt a lekvárba, hogy a nyirkos őszön meg ne penészedjék, elkeverte, utoljára felforralta, és akkor egyszerre csak azt mondta, most jó. Kész volt. Gyorsan át kellett merni a gőzön előmelegített üvegekbe, hártyapapírral, vékony zsineggel lekötni, és azonnal be egymás után a Tomi ágyába, a gyerekszobába, ő most is az apjánál aludt, rá nagy súlyos téli dunyát. Hadd forjon, gőzölődjék ott tovább magában. Róza néni megmagyarázta, hogy azért siet úgy, mert ha soká levegő éri, a lekvár megbarnul, pedig szép szőkének, világos sárgának kell lennie. Az is lesz holnapra, amikor majd kivesszük, és a teteje sűrű kérges. Megtelt mind a 12 üveg, még a

Abasban is maradt. De így volt kiszámítva, legyen mit kitörülgetni a gyerekeknek, felnőtteknek. Szüleim este 8 után érkeztek haza vacsorára. Vendégeket is hoztak, egyszerre be sem fértek a liftbe. Itt volt Turcsi, azaz Turcsányi Elek, apám jó barátja, aki régebben verseket írt a Nyugatba. Mindig csak halkszavú lírikusnak emlegették, s most tanácsjegyző volt a fővárosnál. Csöndes, finom, őszülő, alacsony ember. Velük jött Darvas Antal, a Hadik Kávéház állandó vendége, sokoldalon művelt, de állástalan férfi, kommunista, materialista, akiről tudtuk, hogy börtönben is volt. A vizsgák előtt bennünket, fiúkat korrepetált, s apámmal történelmi meg filozófiai kérdésekről szoktak vitatkozni. Másodszorra Becker bébi szállt föl a liften, a régi pesti éjszakai élet egyik híres, vagy inkább hírhet alakja. Még most is gyönyörű, karcsú, elegáns asszony, de igen szabad szájú és szabados viselkedésű, lovagjával, Pecsaer Attilával, a jeles kardvívó olimpiai bajnokkal és hírlapíróval, valami veszekedni valójuk volt, azért maradtak hátra. Ezek mind a kávéházban szaladtak így össze, és már magas hangulatban érkeztek hozzánk, szalámit, sonkát, sonkazsírt is hoztak, meg 6 üveg sört. Róza néninek nem nagyon tetszett, hogy ilyen sokan jöttek, meghittebb családi estét szeretett volna. De a siker így sem maradt el, sőt, még zajosabb volt. Ahogy az előszobába léptek, beleütköztek a lekvár langyos illatába, s mindenki a konyhába tódult. Itt aztán fölkiáltások, taps, nagy újongás közepette fény derült a kegyes összeesküvésre. Anyám sikoltott és fejét hátravetve hangtalanul levetett, apám krákogva, lassú, hajós lépteivel cammogott a tűzhely körül, és azt dörmögte, no igen, no igen. Az önzetlen jóság, a hátsó gondolat nélküli segítő szándék, oly ritkán találkozott vele életében, elnémította, örökké szúró-vívó humorát is lefogta. Hiszen ő volt az, aki törvényt akart hozatni. Büntetendő cselekménynek kell minősíteni, ha valakiben nincs meg az emberi szolidaritás kötelező minimuma. A vendégek is a lekvárnak estek, kanállal vakarázták a lábas fenekéről, s közben fennszóval dicsérték, mert hiszen remek volt, könnyű, olvadó, az édes alatt bujkáló savanykás, érett mellékízekkel, s így frissen melegen még kívánatosabb. Becker bébi maga se találhatott benne hibát, pedig neki igazán elismert kitűnő konyhája volt, s amellett nagyon fullánkos nyelve. Végül is Róza néni tesékelte odébb a látogatókat, hogy a többit majd vacsora után nyalogassák ki, csevegve, nevetgélve, át is vonultak mind a halba, amelyet ebédlőnek használtunk. Csupán bébi jegyezte meg félhangosan, hogy neki azért az ő szakácsnője nem dirigálhatna. No, megvolt a vacsora, 8-an ültünk az asztal körül, és persze hiába vásároltak felvágottat, ennyi ember jól nem lakhatott. Hát, ütöttünk le tojást is, de nem volt otthon csak 5. A végén megint behozták a nagylábast, tálcán az asztal közepébe rakták, és ami lekvár még marad benne, a felnőttek kiskanállal, majd mi az ujjunkkal gondosan tisztára kikotortuk. Aztán a vendégek is megnézték az üvegeket az ágyban, de csak egy áhítatos pillantásra emelhették fel a dunyhát, meg ne hűjön a lekvár. Sört is ittak, feketét is rágyújtottak, és megeredt a vacsora utáni terefere. Jókedvűek voltak, izgatottak, történeteket meséltek, irodalmi és egyéb dolgokon vitáztak, szót szóba vágva, meggyőzték vagy legorombították egymást, később meg játszani kezdtek. Mert leginkább játszani szerettek. De nem kártyát, hanem betűkkel, szavakkal, számokkal, rímekkel, egymás nevével. Kifordítottak és kifacsartak mindent, ami a nyelvükre került, s az nyert, aki a legmerészebbet, legfurcsábbat találta ki. Ezt mondd meg, Frici, mi ez? Szólt át az asztalon Turcsányi, és már szavalta is. Mikor, mit csinált a micsoda? Milyen micsoda? Hol? A kicsoda-micsoda játék volt ez. Egy versre kellett gondolni és úgy feladni, hogy minden egyes szava helyett a megfelelő kérdőszót mondja az ember. Sok más játék mellett apám találta fel, és ő volt legjobb mestere.
Most is csak legyintett, darálta a megfejtést. Este jött a parancsolat viola szín pecsét alatt. Aztán a többiek adtak föl verseket, Bébi még sláger szövegeket is, de apám sokszor végig se hallgatta. Az első sor derekán közbevágott, és mondta tovább. Utána ő kérdezett, amire jó volt jól odafigyelni, mert ravaszakat, fogósakat tudott kérdezni. Na, Turcsi, hát ez mi? Hogyan, mit csináltam? Micsodáim, mikor? Micsodába mit csinált mégis? Hány, milyen, micsodám? Törte Turcsi a fejét, törte, de nem bírta kitalálni. Hiába kérdezte vissza háromszor, a többiek is csak keresgélték, illeszgették, nem jött ki semmire. Végül negyedik mondásra, éppen a szabad a gazda előtt ütött darvas a homlokára. Ördög vigye el! Diligenter frekventáltam iskoláim egykoron, szekundába ponált mégis, és a többi. Én a sarokban ültem egy párnám, 11-ig fent maradhattam, hiszen nyári szünidő volt. Nagyon szerettem, hogy ilyesmit játszottak, most is alig fértem a bőrömbe, majd én megfogom apát. A halandzsa nyelvet ő találta fel, még a szót is apám alkotta, ezúton közlöm nyelvész kartársaimmal, s több humoreszket is írt e tárgyban, azon kívül eredeti halandzsa verseket. Legsikerültebb volt a Pőha engemé kezdetű szonett. Na hát, én majd ezt adom fel neki, s már szabaltam is. A micsoda, ha kicsodát, mit csinál, de milyen, ha mit csinál. Várj! Kiáltotta apám, és lehúnyt a szemét. A micsoda, ha kicsodát, érzem, nem mondd meg, de azt is érzem, nem jól kérdezed, tessék pontosabban, szabatosan kérdezni. Megzavarodtam, újra elkezdtem másképpen. A kicsoda, ha hogyan, mit csinál, de mikor, apám tenyerével az asztalra csapott. A pőha engemé ki már, de mindegy, ha vildagár. Ugye, te csirkefogó? Mondom, hogy rosszul kérdezed. Az engemé nem engem helyett van, az nem kicsodát, mert nem tárgy. És nem is hogyan, mert nem határozó, hanem csak is jelző. Milyen? Engemé. Hogy lehet ezt nem érezni? Sose ír verseket, nincs hozzá füled. Sok év múltán kiderült, hogy ez az ítélet nagyon is találó volt. Akkoriban azonban megsértődtem, némadatszal visszahúzódtam. Ők is új játékot kezdtek, az Esperente beszédet. Szabálya, hogy egy dolgot csupa e magánhangzó szóval kell körülírni. Anyám rámutatott a zongorára, Specsajer azonnal mondta, szerkezet, melyben zene feszeng, ezt verve nemes zengzeteket nyerhetsz. Így sorban a szoba minden ingóságát meghatározták. A szék kellemes hely, melybe fenekedet leteheted, benne elterpeszkedhetsz. Rádió, szerkezet, melyben kedves zene, s szellemes csevei kellene legyen, de nem ez megy, mert serceg, recseg, herreg, s nyekereg. Az ágy röviden fekhely. Darvas kimerítőbb körülírása szerint azonban emelt hely, melyben elszenderedsz, esetleg betegen fekszel, szerelmeseddel enyelegsz, melyben tested egyszer megmerevedhet. Ügyesen határozta meg Turcsányi a ma esti barackvárt is, Róza néni tiszteletére. Nedves, kellemes eredel, melyet egy jeles nej erjesztett, kevert, s tett el melegen cserepekbe, jeges telekre. Végül apámat szólították fel, mondja el, mi az író. S rövid tűnődés után így válaszolt. Elkeseredett ember lemezre fekete jegyzeteket tesz, eseteket elemez, jellemeket fest, de ezzel keveset keres. Fél tíz után átjöttek Závodszkijék, Piroska néni egy nagy üvegtálban jeges bólét hozott. Ebből én is kaptam, de csak egy kortyot, mert erősen szeszes volt. Annál inkább feltüzelte amúgy is heves vérű vendégeinket. Zoltán bácsi a zongorához ült, s nemes zengzeteket nyerve Schubertet játszott, majd népdalokat, halkan énekelt is hozzá. Aztán mind együtt énekeltek az E-juhnyemet, a végén szépen lehalkítva, mintha a vontatók távolodnának. Apám, akinek a feje közben másút járhatott, szórakozottságában egyszerre csak telitorokból hangosan belevágott. E-juhnyem! Fréci, piszegett rá halkan anyám, távolodnak. Együtt maradt, felelte apa könnyedén,
Ezen megint nevettek. Majd Pecsauert nógatták, meséljen valamit, mert híres jó történetei voltak, s fordulatosan tudott előadni. Hát elbeszélte újra, mit mondott ő Barcelonában a magyar követnek, aztán, hogy miképpen szabadult meg Lellén egy kövér, kellemetlen bankigazgatónétól, akinek teniszleckét kellett adnia, pedig akkorra randevút beszélt meg egy kislánnyal. Hol találta el a kövér mamuskát a labdával, hogy a teniszt hirtelen be kellett fejezni, és így tovább tréfák, viccek, történetek. Telt az idő, én azonban nem tudtam elfelejteni a lekvárt, hisz a szaga ott ült még a szobában, ventilátorokkal se lehetett volna kihajtani, meg aztán a vacsora se volt valami laktató. Izgatott, mi lehet az üvegekkel, s lopva átsurrantam a gyerekszobába, bekukkantani a dunya alá. De mi történt? A rossz lelkiismeret izgalma, vagy tán a bólé miatt, olyan szerencsétlenül találtam odanyúlni a sötétben, hogy az egyik üvegen a hártyapapírt bebögtem az ujjammal. Halk pukkanás hallatszott, s az üveg fel is borult. Gyorsan utána kaptam, úgy megijedtem, majd, hogy el nem bőgtem magam. És ügyetlen zavaromban, azt se tudva, mit teszek, bevittem a bűnjelet éppen a társaság közepébe, olyasmit dadogva, hogy ezt így találtam lyukasan.

Először Fancsoli képemet látták meg, csak azután a sérült üveget kezemben. Talán ezért maradt el a várt dolgálás. Jókedvűek voltak, kapatosak, hát csak nevettek most is. És azzal az indokkal, hogy ez már úgyis megromlana, meg aztán Závodszkijék még meg se kóstolhatták, rögtön tányérokat, kanalakat hoztak, üssek ő, egy üveggel kevesebb maradt tére. Meg is ettük ott helyben, még meleg volt, nem is sok jutott egyre, hiszen 10 felé kellett szétosztani. Az üres üveget pedig, most már mind bűntársak voltunk, eldugtuk apám íróasztalába. Róza néni már lefeküdt, s ittán észre se veszi holnap, hogy egy hiányzik.

0: apám és Darvas a létfő kérdésein vitatkoztak. Apám nagyon szeretett természettudományos könyveket olvasni, és több fizikai meg biológiai elméletet állított fel. Például azt, hogy a légnemű cseppfolyós és szilárd után kell lennie egy negyedik halmazállapotnak is, amely úgy viszonylik a szilárdhoz, mint a szilárd a cseppfolyóshoz, vagyis az ilyen halmazállapotú test, mint hogy molekulái abszolút nyugalomban vannak, a szilárdnál is kompaktabb és elsüllyed a kőben, akár a kő a vízben. Egy másik elmélete szerint, amikor az ember meghal, nem hal meg rögtön egészen, mert az a másik valami, lélek, szellem, személyiség, nem szűnik meg a halál pillanatában azonnal, mint ahogy az anyag sem bomlik föl rögtön. Az ember egy ideig a halál után is van még, csak erőtlenebbül, közömbösebben, bizonytalanabbul tud még hatni, jelentkezni. És ez a csökkenő létezés csak az anyag teljes felbomlásával szűnik meg. Erre utalhat Horácius, non omnis moriar, és ezt az egyszerű fizikai tényt forgatják ki a spiritiszták. Darvas, akinek nagyon alapos természettudományos műveltsége volt, figyelemmel végighallgatta a fejtegetést, utána pedig szertartásos udvariassággal, apámat ismételten mesternek szólítva, ízzé porrá zúzta ezt az elméletet. Hogy a mester bizonyára megfeledkezett a legutóbbi beszélgetésükről, amikor véglegesen megállapodtak, a szellem az anyag terméke és hosszú fejlődési folyamat eredménye. Hogy a mester összekavarja Plátont és Darwint, az idealizmust és materializmust, gyerekmesét és tudományt. Hogy ez a föltevés nagyon érdekes és poétikus, valójában azonban nem más, mint a túlvilágról szóló teológiai locsogás új kiadása. És elég sajnálatos, hogy a mester ilyesmire vesztegeti egyébként mindenki által nagyra becsült tehetségét. Na, és ha kommunizmus lesz, és maga lesz a fő nép biztos, vágott közbe Becker bébi. Velem például mit fog csinálni?
1: Semmit, úrnőm, felelte Darvas szárazon.
0: De mégis, velem, én velem.
2: Lesznek általános érvényű törvények, ezek önre is vonatkoznak.
0: Bébi hangosan kacagott. Szóval nincs protekció. Látja, ezért marhaság az egész. Nem lehet egy kalap alá rakni az embereket. A paraszt még a biciklin is másképpen ül. Nem figyelte? Az úriember, ha karikázik, jobbra-balra nézeget kíváncsian. A prostó meg csak hajtja, és bámul előre merev nyakkal. Ígyni. Mert az prostó.
1: Apám legyintett. Ha a nők közbe szólnak, vége a komoly beszédnek. Holnap majd megint kap egy hosszú levelet Darvastól, amelyben részletesen kifejti álláspontját. A sör elfogyott, el a bólé is, de találtak likőrt a vitrinben. Turcsányi az erkélyen beszélgetett Gabi bátyámmal. Teli hold volt, meleg, füllet éjszaka, a lágymányosítóról felhallatszott a békák szerelmes brummogása. Závozkinének a feje fájt, hazament lefeküdni, férje még maradt.
0: Újra játszani kezdtek. Ismert nevek magánhangzóit kell megváltoztatni úgy, hogy a szavaknak új értelme legyen. Például Benito Mussolini, Béna te Mászelőnó, Németh Andor, Néma tündér, Tinódi Sebeskén, a költő élete, Tűnődés a bástyán. Aztán áttértek a jelenlevőkre, először Darvas Antalra. Durva sintér, kiabált a bébi, de ezt nem fogadták el, mert az Antal végén L betű van, nem pedig R. Akkor már jobb az, hogy durvás ontál, ez kifogástalan, és azért van valami értelme, ha nem is sok. Vagy dervisen túl, bár ez kissé erőltetett. Ellenben Karinti Gabi nevére jól kijön, káröntő Góbé, ez valami székely népmese hőse lehet. Turcsányi elekre apám egész történetkét komponált. Bizonyos Sanyi és ennek kedvese, miután Zord szüleik ellenzik házasságukat, együtt mérget vesznek be. A lány azonban érzi, hogy a méreg gyönge nem hat, s így kiállt haldokló vőlegényéhez. Tört, Sanyi, élek! Akartak Pecsauer Attilára is kitalálni valamit, de a vívóbajnok tiltakozott. Ő már ismeri ezt a játékot, és tudja, hogy az ő nevére csak csupa illetlenség jön ki. Így aztán megint mást kezdtek, intarziát, ez a legnehezebb játék mind közt. Olyan mondatot kell szerkeszteni, amely a föladott nevet ravaszul magában foglalja.
1: Az iskola példa Kosztolányi Dezső nevére született, még az ős időkben a nyugat asztalnál. Egy vendég panasza a pincérnőhöz. Egyre rosszabb itt a kosztolány, ide zsörtölődni jár csak az ember. Karinti Frigyes. Magát egy égi Karinti Frigye sikerülni fog. Turcsányira ismét sikerült jót csinálni. Egy Csányi nevű ínyenc volt a történet hőse. De akármit Turcsányi e lekvárnál jobbat nem talál, mármint a ma esti lekvárnál. Závodszky nevére azonban hiába csűrték, csavarták, nem tudtak intarziát faragni. Apám addig már eljutott, hogy Szky Zoltán, ami nyegle finomkodó ejtése volt a Sízeltán kérdésnek, de závod végű szót, akárhogy törték a fejüket, egyikük se talált. Zoltán bácsi nevetett is, hogy az ő nevével nincs mit kezdeni. Nem baj, Frici, kiengedlek, ha intarziát csinálsz erre, kinematográfiai műintézet. S no, az Ávodszky csak tréfált, apám átvonult a másik szobába, és 5 perc múlva papírról olvasta fel. Schwarz bácsi haldoklik, körötte a család. Az utódok sugdolóznak, mi lesz az üzlettel? A beteg erre fölemeli fejét. Mitől féltek, fiaim? Hisz itt lesz a társam, Grün, és akármit mondjon akárki, nem adtok rá, fiaim, ő intézett eddig is mindent, ezután is ő fog intézni. Tapsoltak, kiabáltak, bébi hátravetette magát a kereveten, úgy nevetett, aztán egyszer felugrott. Éhes vagyok. Tessék enni adni a vendégeknek. Igen, de nem volt otthon semmi, még vaj se. Hiába kutatta át anyám a kamrát, csak kenyeret talált, még egy kis pecsönye zsírt, amivel a hús sült. Gyerekek, mit adjak enni? Kenek zsíros kenyeret. Fúj, fúj, fintorgott bébi. Mit féltitek úgy azt a vacak lekvárt? Holnap küldök helyette, amennyit akartok, barackot, epret, málnát. És már szaladt is, már hozta is a gyerekszobából 3 üveget a dunyha alól, menet közben tép fele a zsineget, papírt. 11 óra rég elmúlt, de engem elfelejtettek ágyba küldeni. Már álmos voltam is bódult. Annyit azért éreztem, ha tompán is, hogy itt valami jóvá tehetetlen történik, valami végzetesen hibás. Az előszoba felé pislogtam, ott kezdődött Róza néni birodalma. Most kellene szólni neki, haranggal fölverni álmából, vagy tán éppen viasszal dugni be a fülét, hogy véletlenül se hallja meg az edény csörgést, eltitkolni előtte el a sírig, inkább kibújdosni innen. De mondom, kábult voltam már, és a többiek inkább örültek. Szüleim, hogy tudnak mit adni a vendégeknek, azok pedig a még mindig langyos, édes lekvárnak, a benne főtt fél barackokkal, hiszen a vacsora kevés volt, és régen volt. Csak Turcsi, a kedves ősz, kis Turcsi csóvált a fejét, de aztán ő is evett. Kenyérre kenték jó vastagon, hogy a szélén le akart csurogni, és ujjal kellett visszanyomni, ették nagy falatokban, s rá megint likőrt ittak. A többire már nem jól emlékszem. Pecsajér és bébi valamin összevesztek, a vívó dühöngölt, s el akart menni, úgy kellett az előszobából visszaráncigálni. Bébi meg kijelentette, hiába ugrál, maga akkor is csak egy piszkos vigéc. Vigéc! Akkor bezzeg jó voltam maguknak, amikor a tisztek hegyes halomnál diadalkapuval vártak, hogy éljen Attilánk, és a vállukon vittek. Furcsa szerelem volt ez. Örökösen tépték, marták egymást. Becker bébi legalábbis szóban. Bősz antiszevita volt, de igazán csak a zsidó férfiak érdekelték. És Pecsavernek is ez volt élete fő problémája, a származása. Nem bírt belenyugodni, 1000-szer megátkozta. Rögeszméjévé vált, hogy üldözik, halálát akarják, hiába kardvívó és olimpiai bajnok. És évek múlva ezzel a keserű bizonyossággal indult Ukrajnába, hogy sose tér vissza, megjósolva szörnyű pusztulását. Bébi csak azért is, hogy Pecsovert bosszantsa, most Závodszkynak kezdett udvarolni. A tenorista hatalmas termetű szálas, szép férfi volt, de egyébként igen szelíd, nyájas és szemérmes. Bébi kihívó, erőszakos modora zavarba hozta. Így hát inkább megint zongorázott, halkan, hogy a felesége odaát föl ne ébredjen. Apám és Turcsányi kimentek az erkélyre. Turcsányi csöndesen beszélt. Erről beszélt mostanában mindig, hogy újra írni szeretne egy hosszú verset. Magyarország sorsáról, a szomorú kisembizett elfelejtett kis országról, ahol senki se tud boldog lenni. Turcsi később visszament a szobába, apám egyedül maradt kint az éjszakában. Lent, 6 emelet mélységben, a Verpeléti út kihalt volt, lámpái némán rezegtek a melegben, köröttük sűrű, izgatott szúnyog felhő. A nagy bérház roppant kályha köveiben őrizte a júliusi naphőjét. Valahol magános léptek kopogtak, visszhangoztak a forró utcákban, majd sokára elhaltak. Szemközt az egyik ház tűzfalára alul futballkapu volt odarajzolva mésszel. A dohánygyár homályos tömbje hosszan nyúlt el a sötétben, túl az a feketeség már újra rétek, a végtelen Bercsényi út mentén. Az ungora hangja kiszűrődött az erkélyre, de oly halkan, hogy a dallamot nem lehetett kivenni. Apám futólag a holnapi ügyeire gondolt. Délelőtt cikk vagy vers a naplónak, utána tárgyalás azzal az ügyvéddel a kölcsön meghosszabbításáról. Előleget is kell kérni a kiadótól, megmagyarázza nekik, hogy ha azt a könyvet megírja, úgyis egyszerre minden rendbe jön. A gyerekeket is el kéne már küldeni nyaralni, és azt a levelet megírni Sónak a tervezett humoros világtörténelem ügyében. Továbbá megválaszolni számos megválaszolatlan levelet, és beszólni a villanyszerelőhöz. Venni kell gallérokat, töltőtoltintát, akváriumot, tűzkövet. Más is volna, de most eltolta magától ezeket a gondokat. Hanem a csillagok. Olyan tiszta volt az idő, minden fény, a legtávolabbi is, külön lüktetett. Nézte, és nem bírt betelni. Micsoda éjszaka, micsoda feneketlen tenger ég, örökké való jelen. Ki hinné el, hogy ez a villanás ott a Siriuson 9 esztendővel ezelőtt villant? Hiszen itt van, csak oda kell nyúlni érte. Mi ez a tűhegynyi kis föld, ez a csöpnyi naprendszer, ez a törpe tejút is a maga nyomorult 100 000 fényévével, a köthalmazok fölséges millióihoz, ide legyünk örökké leláncolva? Hogy indult ez az évszázad? Micsoda láthatárt nyitott űrhajóinak ki egész a spirál ködökig? Csillagjáró szervadak Hektor lesz minden diák, tervezgetés, izgalom és remény volt a levegőben. A földet, akár egy labdát úgy kapjuk kézbe, ezt hittük, miénk lesz az egész, tehetjük vele, ami tetszik, megnézhetjük szerkezetét, belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy hívben a térbe. Aztán jött a háború, aztán minden összekavarodott, hogy azt se értettük, amit addig érteni véltünk, a szó belénk szorult, s már eldadogni se tudjuk, már el is felejtjük, amire valaha készültünk. Kezdhetjük újra előről, ha jut még rá erő, kezdhetjük az alapfogalmaknál, a 2x2-nél, meg az 1-nél, és a semminél. Oda bent még mindig szólt a zongora. Pecsauer Zordon hallgatott a kerevet sarkában, egyik cigarettáról a másikra gyújtva, szívében fagy, pusztulás. Turcsányi anyámmal beszélgetett, Darvas olvasott, Bébi Závodszky mellé ült a zongorához, belepilinckázott, haját rázta idegesen. Miért vagytok olyan savanyúak? Levetkőzzem? Apám csak nézte őket, nézte csodálkozva, és olyan furcsa valamit érzett. Az ismerős arcok visszaszaladtak a képen, és oly idegenek lettek, mintha csak véletlenül emlékeznék az egészre. Nagyon régen volt mindez, és nagyon messze. Elővette kis piros noteszát, és apró, sebes betűivel beleírta. Íme nincs bosszú, és hála se többé, mert valahová utazni kell, nem tudom hová, ahol mindenre úgy se lesz többé alkalom. Még ezt is odaírta. Vers. Gyalázatos század. Mit tettél? A többi csak köd és pára. Úgy kell lennie, hogy végül mégis ágyba küldtek, de ki és mikor, már nem tudom. Mélyen, álom nélkül alhattam, mint akit leütöttek. Reggel arra ébredtem, hogy kint kopog, locsog az eső. Kúvályogva keltem föl, fogat mostam, és akkor minden eszembe jutott. Az ágy, melybe tegnap az üvegeket dugtuk, üres volt. A dunyha fölhajtva, támolygó léptekkel, mint egy álomban még, botorkáltam át a halba. A szobában nyírkosan ült a füst, savanykás, hűvös szaga. A hamutartók szirültig telett cigaretta végekkel. A zongora nyitva, a székek széttologatva, mosatlan poharak, tányérok, evőeszköz. És ott voltak, igen, a lekváros üvegek, ott volt mindegyik üveg. Ez üresen, az félig kikanalazva, amaz szétrepedve, kifolyva a terítőre, de mind felszakítva, megkezdve. Egy üveg az asztal alatt eldőlve, egy az zongorán odaragadva, de az is üresen, benne csak egy kevés hamu. Még tompa voltam az álomtól, másnapos gyerekfejjel. A tegnap nagyon messzi volt, réges-rég a múltban, izgalma is, szorongása is elhalványult mára. Bókláztam a szobában, fölemeltem ezt-azt, és nem volt gondolatom. Kint unalmasan tocsogott az eső, az ajtók alatt beszivárgott az erkéről, vizes vonalakat húzott a párás ablakra, mintha oda volna a nyár. Még mezitláb voltam, halkan kimentem a konyhába. Róza néni ott ült, már becsomagolt. Mellette a spárgával átkötött utazókosár. Kérdeztem, el akar-e menni tőlünk? Azt mondta, el, és hogy kérek-e reggelit. Miért kell elmennie? Próbálkoztam még egyszer, bátortalanul. Azt maga úgy is tudja. Szüleim még aludtak, őket várta, a munkakönyvét. Ült a konyhaasztalnál, mereven, egyenesen, fején szorosra húzott kendő. Később azért kitakarított, összerakta az ágyakat, elmosta az edényt. De hiába volt a kérlelés, magyarázkodás, még aznap elhagyta házunkat.

0: Emlékzaj. Karinthy Ferenc Barackleckvár című elbeszélését felolvasta Sinkó László. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Turay Tamás műsora hangzott el.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. Marad a változékony idő, de holnap már sok lesz a napsütés. Következnek a részletek. Magyar Péter miniszterelnök alaptörvénymódosítást kezdeményez, miután a köztársasági elnök a lemondásra felszólító határidő lejárta után sem távozott hivatalából. Súlyog Tamás szerint a tervezett lépés személyre szabott jogalkotás, amely alkotmányos válsághelyzethez vezethet. Közben az országgyűlés hétfői ülésén több ellenzéki politikus is aggályát fejezte ki az ügyben. Részletek Zilai Zsuzsannától.
2: A kormányfő május 31-ig adott határidőt a köztársasági elnöknek, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel Magyar Péter ismét tárgyalt a köztársasági elnökkel.
3: Én felszólítottam a mai napon is Súlyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a magyar köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
2: A miniszterelnök az egyeztetés után bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
3: Tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
2: Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Súlyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről.
4: Esküvőmhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
2: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából, az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve. Erősítette meg az államfő a hétfői megbeszélést követően közösségi oldalán. Súlyog Tamás szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Közben az országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk Mozgalom elnöke kijelentette, Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát. Torockai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
5: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője úgy vélekedett, hogy nem Súlyog Tamásról szól a vita, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitásáról. Rétvári Bence szerint a Lex Orbán után most a Lex Súlyog jön, amely szintén személyre szabott jogalkotás.
6: Önnek itt a parlamentben több mint kétharmadams többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Súlyog Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani?
2: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
7: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú, ismételten visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja.
2: Súlyog Tamást még 2024. februárjában választotta meg az akkori országgyűlés köztársasági elnöknek. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029. március 4-éig szól.
1: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely azt mondta, szerinte alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
7: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú, ismételten visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt.
1: Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke az országgyűlésben. Torockai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
5: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banán köztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni, egy demokráciában, Európában ez lehetetlen.
1: Történelmi eredményként értékelte a Magyarországnak járó uniós támogatásokról szóló Brüsszelben megkötött politikai megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben azt mondta, az egyesség minden szempontból előnyös az országnak és a magyar embereknek. Az ellenzéki pártok frakcióvezetői a megállapodás Európai Bizottság által szabott feltételeiről kérdezték a kormányfőt. Kócán Dávid összefoglalója.
8: Néhány hét alatt elvégeztük azt a munkát, amit az elődeink évek alatt nem tudtak és valószínűleg nem is akartak elvégezni,
9: mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában emlékeztetett, az Európai Bizottsággal kötött politikai megállapodás értelmében ősztől több mint 16 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési támogatás válik elérhetővé. Ez a költségvetés 10%-ának felel meg.
8: Ezen belül hozzáférhetőik válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, ezen belül is a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését fogja szolgálni a jövőben.
9: Hozzátette, a szoros határidő miatt ugyan kétséges volt, de sikerült megegyezni abban, hogy Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, azaz mintegy 4000 milliárd forint támogatáshoz. A miniszterelnök beszédére a pártok frakcióvezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a felek csak politikai megállapodást kötöttek. Magyarországnak még több feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy folyosítsák a támogatásokat.
5: Hogy is fogalmazott korábban miniszterelnök úr, hogy egy kicsi szuverenitásról majd ugye le kell mondani. Kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás jelenti, vagy egyéb szuverenitásbeli kérdésekről van esetleg még szó.
9: A KDNP frakció vezetője szerint a megállapodással a kormányfő elfogadta az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását. Rétvári Bence emlékeztetett. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a rendelkezésben foglaltak minden tagállamra, így hazánkra is érvényesek.
10: Mi az
6: elmúlt 16 évben, az elmúlt 10 évben, főleg mióta migrációs válság van, következetesen elálltunk minden migrációs követelésnek. Ön pedig úgy látszik az első tárgyaláson felemelt kézzel ment, és megadta magát, a migrációs paktumot engedi érvényesülni Magyarországon is. Ez felháborító, ez a magyar emberek jövőjét veszélyezteti, tisztelt miniszterelnök úr.
9: A Fidesz minden uniós támogatásnak örül, amelyet Magyarország megkap, fogalmazott a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely elfogadhatatlannak nevezte, hogy az Európai Bizottság korábban jogállamisági problémákra hivatkozva tartotta vissza a forrásokat. Hozzátette, az előző kormány a 2022-ben meghatározott 27 szupermérföldkő közül 22-t teljesített, mégsem folyósították a támogatásokat.
10: Az a kérésem, hogy miniszterelnök úr cáfolja, hogy migrációs paktumot ön elfogadta-e. Végrehajtási rendeletet kiküldünk-e, mi eddig ilyet nem tettünk. Az a kérdés, hogy bármilyen más, a bizottság elnöke megemlítette a gyermekvédelmi törvényügyét az önökkel közös sajtótájékoztatón. E tekintetben tette bármilyen vállalást a bizottság felé. Az a kérdés, hogy adórendszerrel, nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan tette bármilyen vállalást a kormány, a magyar kormány az Európai Bizottság felé.
9: Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezetője, óriási eredménynek nevezte, hogy a kormányalakítás után ilyen gyorsan sikerült megállapodni az uniós támogatásokról. Hangsúlyozta, a követelmények sosem voltak titkosak és a magyar érdekkel ellentétesek.
11: Mi is az, amit az Európai Unió elvár Magyarországtól? Az, hogy megerősítse és előmozdítsa a korrupció elleni harcot, hogy a vagyonnyilatkozati rendszert átláthatóvá tegye, hogy a közérdekű alapítványokkal kapcsolatos visszaéléseket megszüntesse, és világos helyzetet hozzon a közszerzésekkel kapcsolatban is. Nincs tehát titkos paktum, nincs és nem is volt szükség ilyenre.
9: A miniszterelnök viszontválaszában hangsúlyozta, a kormányvállalásai között korrupció ellenes intézkedések és intézményi reformok szerepelnek, ugyanakkor az adó és a nyugdíjrendszer ügyében nem tettek engedményt. A migrációs paktummal kapcsolatban Magyar Péter azt mondta, Magyarország továbbra sem köteles bevándorlókat befogadni, és szükség esetén a külső uniós határok védelmével is hozzájárulhat a közös európai fellépéshez.
1: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurónyi összeg juthat a villamos energiahálózat fejlesztésére. A területért felelős miniszter szerint a beruházások után 5000 megawattnyi új, megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe. Cserei Judit összeállítása.
12: Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy napelemes rendszer telepítenek otthonaikba. A Csuhai család is pénzügyi megfontolásból döntött évekkel ezelőtt egy háztartási kísérőmű telepítése mellett. A tulajdonos szerint megérte a befektetés.
13: Gyakorlatilag nullára jön ki a villanyszámlánk.
12: A háztartási kísérőművek száma ma már a 330 ezret is meghaladja Magyarországon. A családok mellett a vállalkozások is egyre aktívabban fejlesztenek és alkalmaznak megújuló energiákat rezsiköltségeik mérséklése érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a családokat és a vállalkozásokat a zöld átállásban. Szakemberek szerint a növekvő villamos energia igényekhez és a megújulók integrálásához azonban kritikus fontosságú a hálózat fejlesztése is. Most úgy tűnik, a beruházás hamarosan megvalósulhat. A 16,4 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrásból egy jelentős összeg, mintegy 1,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 500 milliárd forint érkezhet a magyar villamos energiahálózat korszerűsítésére. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, több tízezer okosmérőt telepítenek országszerte, így a háztartás és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóban és hatékonyabban tudják majd követni energiafelhasználásukat. A tárca vezető a hálózatfejlesztést kulcsfontosságúnak nevezte, a beruházásnak köszönhetően ugyanis mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. A gazdasági és energetikai miniszter az uniós pénz hazahozataláról szóló megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte, amely világos üzenet a befektetőknek is. Úgy fogalmazott, az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy, ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
1: Az országgyűlési képviselők illetményének csökkentéséről szóló törvényjavaslatról tárgyalt a Parlamenti Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Tisza párt indítványa mintegy 40%-kal csökkentené a képviselők fizetését, emellett több az illetményhez kötött állami tisztségviselő javadalmazását is mérsékelné. A kormány számításai szerint a módosítással 4 év alatt több mint 50 milliárd forint megtakarítást érne el az állam. A javaslatról a zárószavazást jövő hétfőn tartják. Császár Attila összeállítása.
14: Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter az RTL-nek május 23-án adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, amit megfejelnek a képviselői költségkeretek csökkentésével is.
15: Egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést, mint javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon.
14: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
15: Az önkormányzatoknál, hogyha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják azt, hogy egy-egy település ügyeit intézik, mert olyan alacsonyak a fizetések, akkor abból az önkormányzati rendszer fogjanak kárát látni.
14: A parlament honlapján május 28-a óta olvasható a Bújdosó Andrea és Kalászdi Kerekes King által benyújtott előterjesztés, amely a KSH adataira hivatkozva írná elő a tiszteletdíjak jelentős 40%-os csökkentését, de a tervezet egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavágna.
16: A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne.
14: Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában Kalászdi Kerekes Kinga előterjesztő arról is beszélt, hogy a képviselők számára meg fog szűnni a hazai és külföldi mobiltelefontérítés, illetve a budapesti képviselőket a jövőben nem illeti meg a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A Tiszás politikus a megtakarítás mellett az átláthatósággal indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A fideszes képviselők a bizottságban is jelezték, nem zárkóznak el a csökkentéstől, bár álláspontjuk szerint a képviselői juttatások mértéke eddig sem volt kirívó az unióban. Tagállami szinten, tették hozzá, az csak a 22. helyre lenne elegendő.
17: Hallhattuk korábban nyilatkozatokból és a sajtóból, hogy adott esetben a polgármesterek tiszteletdíját is csökkentenék.
14: A Mi Hazánk politikusa Apáti István szerint az eljárás akkor lett volna elegáns, ha a pártok, a frakciók és pártalapítványok állami támogatását is újra szabályozná a Tisza párt.
18: A fürdővízzel együtt nem kellene kiöntani a gyereket, főleg meg nem az egész óvodát.
14: Bár korábban a miniszterelnök a polgármesterek bérének csökkentését is kilátásba helyezte, az Igazságügyi Bizottság előtt a Tisza frakció vezetője leszögezte, hogy ebben a javaslatban nincs ilyenről szó.
19: Nincs szó sem országgyűlési hivatalának a dolgozóinak a béréről, sem pedig a polgármesterek bére.

0: Választást pedig jövő hétfőn tartják.
1: Nyilvánosságra hozta kampány bevételeit a Tisza párt. Magyar Péter pártelnök kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza párt 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját. Közölte, tavaly bevételük meghaladta 3,2 milliárd forintot, a pénz jelentős részét a kiadásokra fordították, így az összegből 180 millió forint maradt. Jakab Szintia összefoglalója.
2: Több mint 100 000 adományozó, közel 70 000 rendszeres támogató és több 100 000 önkéntes. Ezekkel a számokkal büszkélkedett hétfőn Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a Tisza párt 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026-os országgyűlési választásokra. Magyar Péter pártelnök azt írta, tavaly több mint 3 milliárd 112 millió forint támogatás érkezett a Tiszához. A webshop bevételeivel együtt pedig a teljes összeg meghaladta a 3 milliárd 210 millió forintot. A pénz jelentős része sok kisebb adományból állt össze. 178 ember 500 000 forintnál többet adott a pártnak, de a bevételek túlnyomó része az ennél kisebb támogatásokból érkezett. Közben nem csak a bevételek, hanem a kiadások is megugrottak.
3: 2025 a közös álmunkról, egy új Magyarország felépítéséről fog szólni. Hogy ezt az új, biztonságos, kiszámítható, őszinte, igazságos és élhető hazát elérjük, lépésről lépésre építjük veletek a jövőt.
2: A pénzt országjárásra, szervezetépítésre, a Tisza-szigetek működtetésére és a választási felkészülésre költötték. A párt több mint 3 milliárd forintot költött el egy év alatt, így végül mintegy 180 millió forintos többlettel zárta az évet.
4: A Tisza eddigi története során nem kapott és nem vett igénybe állami támogatást a működéséhez.
2: Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki akár anyagilag, akár önkéntes munkával hozzájárult a rendszerváltás sikeréhez. A miniszterelnök közölte, a Tisza párt teljes pénzügyi beszámolója nyilvánosan elérhető a párt honlapján.
1: A hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban, tovább nőtt a civil áldozatok száma. Részletek Iváncsik Attilától.
5: A dél-ukrajnai Herszon megyében egy helyi civil halt meg orosz dróntámadás következtében hétfőre virradóra. Az egymilliós megyeközpont Harkiv és a Fekete-tengeri kikötőváros Odessa is célpont volt. A nagyvárosokban, gyárépületekben és lakóházakban keletkeztek jelentős károk. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy válaszcsapásként eltaláltak egy olyan kulcsfontosságú oroszországi olajszállító csomópontot, amely Szibériát köti össze Európával. A jelentés szerint a nagy hatótávolságú ukrán drón 1200 km mélyen hatolt be Oroszország területére és a Kirovi régióban okozott károkat. A kijevi vezérkar is a drón hadviselés kulcs szerepét hangsúlyozta. Közleményükben azt írták, az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai Luhanszk megye minden kulcsfontosságú szakaszát támadják a levegőből, így kevesebb katonára van szükség a hadműveletekhez.
1: Román szakértők szerint egy orosz gyártmányú drón csapódott péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, ahol két ember megsérült. Nikus Ordán, román elnök közölte, hogy a drónon látható Cyril felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
6: Oroszország péntek hajnalban Ukrajna Dunamenti folyami kikötőit támadta, ekkor repült át Románia területére a drón. A román légvédelem regisztrálta a légtérsértést és riasztotta az F-16-os vadászgépeit, de ezek végül nem nyitottak tüzet a drónra, mert a légierő szerint nem veszélyeztethették a polgári lakosságot, és megsértették volna a szomszédos országok légterét is. Bekiabálásokkal fogadták a román elnököt a Galaci kórháznál, ahol a dróntámadás sérültjeit látogatta meg. A tiltakozók kifütyülték és számon kérték tőle, hogy a román légvédelem miért nem képes megvédeni a határmenti településeket. Mindannyian Európában ugyanabban a helyzetben vagyunk, mert az ukrán háború olyan technológiát hozott létre, amely azelőtt nem létezett. Nincsenek olyan gyárak, ahol kifejezetten drónok elleni eszközök gyártása történne, ezért mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban alkalmazkodni ehhez a helyzethez, mondta román elnök. Nikus Ordán emlékeztetett. Bukarest a drónbecsapódás után arra kérte a NATO főtitkárát, hogy lehetőleg minél hamarabb juttassák el Romániának azokat a drón elhárító eszközöket.

0: közöket, amelyek átadásáról már korábban megállapodtak. Közben román szakértők megállapították, hogy minden kétséget kizárva orosz gyártmányú drón csapódott a Galaci panelházba. Nikus Ordán közösségi oldalán azt írta, hogy a drónon található Cyril felirat alapján Gerány 2 típusú eszközről van szó. Az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig megegyeznek a korábban Románia légterébe berepült drónakéval. Romániát már 15 alkalommal érte orosz dróntámadás, de a Galacihoz hasonló súlyos incidens még nem történt. Az államfő azután ismertette a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Mindannyian tudjuk, hogy ukrán drónok repültek be Finnországba, Lengyelországba és a balti államokba is. A kezdeti reakció pontosan ugyanaz volt, mint most Romániában. Segítség, jönnek az oroszok lőnek. Aztán rövid idővel később kiderült, hogy ezeknek semmi közük sincs Oroszországhoz, hanem ukrán eredetű drónokról volt szó, mondta az orosz elnök, aki azt javasolta, hogy adják át Oroszországnak a drón maradványait, hogy objektív szakértői vizsgálatot folytassanak le. A pénteki incidenst a NATO és az Európai Unió is elítélte, Románia pedig nem kívánatos személyé nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezáratta a konstancai orosz főkonzulátust.
1: Több panasz is érkezett korábban arra a sofőrre, aki múlt kedden a vonat elé hajtott egy iskolabusszal Belgiumban. A tragédiában 2 gyermek és 2 felnőtt, köztük a sofőr halt meg. A vizsgálat még zajlik. Brüsszel, Berek Patrícia.
2: Vezetés közbeni mobilozás, gyorshajtás, agresszív vezetés, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az átjáróknál. Ilyen panaszok érkeztek korábban arra a buszsofőrre, aki a múlt héten a vonat elé hajtott az iskolabusszal a kelet-flandriai Böggenhautnál. A minibusz múlt kedden fogyatékossággal élő gyermekeket szállított az iskolába, amikor a Böggenhauti vasútállomástól 1 kilométerre a lezárt vasúti átjáróra hajtott a tilos jelzése ellenére, és ütközött az érkező vonattal. 2 gyermek, a 27 éves buszkísérő és a 49 éves sofőr a helyszínen meghalt. 5 gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A belga VRT News-nak nyilatkozó korábbi buszkísérő azt mondta, hogy ő is és más kollégái is több e-mailben jelezték már a sofőr munkáltatójának, hogy a férfi agresszíven, felelőtlenül vezet, de azt a választ kapták, hogy nincs másik buszsofőr. Az iskola egy rövid közleményben jelezte, hogy ők is továbbították a panaszokat a sofőr munkáltatójának, de nem volt rá hatásuk, hogy kit küld a busztársaság. A kelet-flandriai ügyészség a VRT-vel annyit közölt, hogy a sofőr büntetlen előéletű volt, de vizsgálják a panasz e-maileket is. A múlt keddi tragédia okainak felderítése még tart.
1: Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül mintegy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával zajlott. A férfit súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást. A hűvös tavaszi időjárás és a május elejé fagyok miatt később kezdődik a hazai dinnye szezon. A Magyar Dinnyetermelők Egyesületének társelnöke hangsúlyozta, a magyar dinnye várhatóan július 10-e körül jelenik meg a piacokon. Göcő Mátyás hozzátette, bár a görög dinnye ára emelkedhet az előző évekhez képest, még így is az olcsóbb gyümölcsök közé fog tartozni.
3: Magyarországon a fogyasztás nagy részét még mindig a nagytestű görögdinnyét teszi ki, igaz, hogy zömében ezt már szeletelve vásárolják, viszont az áruházláncokban mindenféleképp a 9 kiló alatti görögdinnyéket részesítik előnyben, és ugye azt is tudni kell, hogy ezekben az áruházláncokban egyre nagyobb teret hódít magának a magszegény görögdinnye is, és ebből látom azt, hogy egy területi növekedés megy végbe.
1: Időjárás jelentés. Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten és a Tiszántúlon zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik majd a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk majd. Budapesten 21 órakor 18 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
4: Műsor ajánlott.
5: Délelőtt. A pénzügyi tudatosság nem egyik napról a másikra alakul ki. Már egészen fiatal korban elkezdődik, például a zseppénz beosztásával. A zseppénz nem csak költőpénz, hanem tanulópénz is. Segít megtapasztalni a döntések következményeit, a tervezést és a halasztott öröm értékét. Hogyan neveljük jól a gyerekeket a pénzügyekben? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
4: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
7: az első világháborút embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
6: Rendhagyó történelem óra
7: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
6: Múltunk árnyai.
7: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
6: Közös hét a fontos helyszíneken.
8: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vett el Magyarországtól.
7: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
6: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
9: Ez a Sportvilág.
10: Borbély Balázs lett a Ferencváros vezetőedzője, Hornyák Zsolt távozott Felcsútról. A norvég példát követné Majoros Gergely a hoki válogatottal. Lőrinc Tamás indul a birkózó szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
9: Sportvilág.
10: Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az ETO-FC, pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. A Fradinak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A zöldfehérek sportigazgatójával, Hajnal Tamással Pál előtt beszélgetett.
11: Nagyon fontos volt, hogy azután, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy Robi távozik tőlünk, az volt a célunk, hogy ugye a felkészülés kezdetére meglegyen az új vezetőedzőnk, és nagyon örülünk, hogy Bobby Balázs személyében sikerült a kívánságlistánkon első helyen szereplő szakvezetőt megnyernünk, úgyhogy örülünk, hogy vele kezdjük majd el a felkészülést jövő héten.
12: Ezzel azt is elárultad, hogy ő volt az első számú kiszemelt.
11: Igen, mindenféleképpen, ugye régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már test közelből a munkáját is, ugye pont az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett és milyen jó csapatot épített Győrben. Úgyhogy amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Kinek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személy erre.
12: 20 éve ismeret, hiszen csapattársak voltatok Németországban, Kaiserslautern-ben. Milyen érzés úgy visszatekinteni erre a barátságra, hogy egykor csapattársként, most pedig gyakorlatilag ugyanabban a klubban a közös sikerekért, de most már más szinten dolgoztok együtt.
11: Igen, ebben a 20 évben azért sok minden történt, ugye ez nem csak arról szólt, hogy csak játszottunk együtt, aztán most újra találkozunk, hanem ugye aztán 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál, és ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlás, mind a scoutingban is ugye dolgoztunk már együtt. Amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk ugye most itt a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva. Tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat. De természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciójában a Ferencvárosért a legjobbunkat nyújtsuk, hogy minden jobb teljesítményt tudjon a csapat nyújtani a pályán, és a szurkolóknak minden nagyobb örömet szerezni. Úgyhogy a barátság az egy dolog, az, hogy mellette mi a munkánk, és ezt milyen szinten szeretnénk csinálni, ez pedig mind a kettőnkben ez a vágy van, hogy amit csinálunk, azt mindig a lehető legjobban tegyük meg, és bízunk benne, hogy most Balázsval így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
12: Ja, a barátság az egy dolog, de a szakmaiság egy másik dolog. Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbé Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finomhangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy-egybe, fővárosi zöldfehérbe?
11: Nem, amit ugye szeretnénk látni az az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt, úgyhogy természetesen ugye mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Ugye szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Úgyhogy tényleg Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította, úgyhogy bízunk benne természetesen egy másabb közegben, és esetleg egy másabb szurkolói háttérrel is mindenféleképpen, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
10: A Puskás Akadémia eközben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához, irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A legutóbbi kiírásban viszont a Puskás Akadémia csak a hatodik helyen végzett, Hornyák utódjáról egyelőre nincs hír. Nem vártunk ekkora sikert, jelesre vizsgázott mindenki. Ezt mondta a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő projektvezetője ma az M4 Sporton. Szabó Vilmos a lebonyolítás szempontjából értékelte a hétvégi eseményeket, és elmondta, az elmúlt évek tudatos építkezésének csúcsát jelentette a finálé, melyet a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain 11-es párbajban nyert meg az Arsenal ellen.
13: Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a Hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is. Csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút pozitív a teljes eseménynek az értékelése.
10: Ahogyan arról beszámoltunk, ugyancsak szombaton Arne Slot távozott a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool vezetőedzői posztjáról. A Nemzeti Sport kiküldött munkatársa, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Gyenge Balázs ma Laki Barbarának beszélt a miértekről.
14: Abból a szempontból valóban váratlan volt, hogy kifelé a klub azt kommunikálta, és ilyen-olyan-olyan fórumokon szivárogtatta ki, hogy a holland menedzser állása az nem is az, hogy nincs veszélyben, de fenntartható abban az esetben, ha a csapat eléri azt a egyébként kimondva minimális szolgáltatást, ahogy ők nevezték, azzal, hogy eléri a bajnokok ligája helyezést. Ezzel együtt azért valahol mégsem feltétlen olyan meglepő a döntés, miszerint kenyértörésre vitték a dolgot a felek, mert nem egyszerűen egy már jól kiforrott csapatot kellene újra kurblizni, hanem egy alapvetően elrontott tavaly nyári átigazolási idényt kellene úgy rendbe tenni, hogy megint igazán nagy játékos mozgásra kell számítani az Anfield-en, és ezt a plusz terhet már feltehetően nem vállalta be a klubvezetés Arne Slottal, mert benne volt a rizikó, hogy azok a játékosok, akik maradnak, már olyan bizalmi vesztéssel vannak a menedzserrel szemben, hogy teljesen mindegy, hogy kiket tudnak a nyáron megszerezni. Nem lenne képes a Liverpool egyből versenyképes csapattá összeállni, ami viszont egy bajnoki címet követő idény után még csak-csak elfogadható volt, de hát már ugye most is rezgett a léc, de egy második idényben már biztosan nem működött volna. És leginkább az volt a kiváltók, a belső félelem, hogyha Slottal mennek neki az idénynek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy botlik a rendszer, és még mélyebb berembe csúszik be a Liverpool.
15: Ugye, ha elnézzük Slott 2 évét, amit a Liverpoolnál töltött, ez a 2 év teljesen más képet mutat. Az első szezonjában megnyerte a Liverpool-lal a bajnoki címet, a másodikban pedig ugye láthattuk, hogy még az is veszélyben került, hogy Bajnokok Ligája indulást érő helyen fejezzék be a szezont. Hol csúszott félre ez az együttműködés a holland szakember és a csapat között ennyire ebben az évben?
14: Jó kérdés, nehéz szerintem megfogni egy konkrét pontot, bár azért vannak, hogy úgy mondjam, neuralgikus pontok ebben az idényben, ahol már azért érezni lehetett, hogy itt személyes csúrlódások vannak, ugye itt elsősorban Mohamed Salah kirohanása a Leeds ellen. Ha jól emlékszem, az amikor december elejé bajnoki volt, amikor azzal vádolta meg Slottot, illetve a klubot, hogy a busz alá lökték, mondván, hogy a Liverpool nem azt a támadó futballt játsza, amit egyébként a Klopp éra alatt megszokott, és akkor innentől kezdve ez már egyfajta dominó elvként végig futhatott az öltözőn, mert azért azt érdemes látni, hogy Mohamed Salah a Liverpoolnál eltöltött 9 idénye során nem csak ennek a generációnak, hanem úgy általában a klubtörténet egyik legmeghatározóbb játékosává vált, tehát az ő szava nagyon-nagyon sokat nyomott alatban. Viszont érdemes megnézni másik serpenyőt is a mérlegben, ott azt látjuk, hogy közel 300 millió fontért adott el játékosokat a Liverpool, pedig olyanokat, akik, ha nem is feltétlen mind alapjátékosok voltak, de azért például Luis Diaz alapjátékos volt, de kiegészítő játékosok, akikre irtózatosan nagy szükség lett volna ebben az idényben. Nem egyszer fordult elő, hogy a sérülések miatt a kispad olyan rövidnek bizonyult, hogy gyakorlatilag az utánpótlás csapatból ültek játékosok a kispadon, akiket viszont azért nem biztos, hogy minden momentumban be lehetett volna vetni, már csak a koruknál fogva sem. Tehát itt volt egyfajta intézményes hiba a Liverpool részéről, amire igazából volt valamennyi ráhatása Slottnak, de nem őt nevezném meg első számú felelősnek. Viszont a balhét, ha úgy tetszik, akkor is az edzőnek kell elvinnie, tehát itt megint csak azt mondom, hogy a neuralgikus pontok, kezdjük azzal, hogy a nyáron elrontották az átigazolási időszakot, ebből az elrontott átigazolási időszakból lett egy nagyon-nagyon mély hullámvölgy, tele frusztrációkkal, súrlódásokkal az öltözőben, amik ahogy felszínre törtek, gyakorlatilag darabjaira hullott az egész koncepció.
15: Biztos információ még nincsen arról, hogy kiváltja majd Arne Slottot a Liverpool kispadján, viszont opciókról azért már lehet hallani. Milyen profilú edző illene most leginkább ehhez a Liverpoolhoz, aki újjá tudja építeni ezt a csapatot?
14: Hogy milyen profilú, az azért több esélyes, mert alapvetően Arne Slott profilja is tulajdonképpen az első idényben sikeresnek bizonyult, úgyhogy a holland menedzser kifejezetten biztonsági játékos az edző halmazába, ha úgy tetszik. Tehát kevésbé favorizálja a támadó futballt. És ugye itt azért van egyfajta hagyomány, amit a Liverpool szurkolói természetesen mindennél jobban szeretnének ápolni, és ez a merész támadó játék, amit egyébként azok a klubok játszhatnak, ahol nem csak egyszerűen az első, vagy a kezdő 11 áll erős játékosokból, hanem a kispad is kellően hosszú ahhoz, hogy ezt egy egész idényen átbírja a csapat. Na most ehhez azért elsősorban a játékos keretet kell megépíteni, de hogyha ez megvan, akkor azt mondom, hogy az első számú kiszemeltje a Liverpoolnak Andoni Iraola az egyik legjobb választás. A spanyol tréner a Bournemouthnál már megmutatta azt, hogyha ő, vagy legalábbis közvetve az ő javaslatára érkező játékosokból tud csapatot építeni, akkor nem csak, hogy tud, hanem kifejezetten kedveli is azt az attitűdöt, és egy kis csapatról beszélünk a Bournemouthnál, amelyik merész futballt játszik. Tehát ebből a szempontból abszolút ideális lenne Andoni Iraola. A kérdés az, hogy meg tudnak-e vele egyezni. Szerintem egyébként jelenállás szerint inkább igen, mint nem, mert jelenleg a Liverpoolnál van a legakuttabb edzőkérdés.
10: Bejelentette visszavonulását James Milner, aki az angol labdarúgó Premier League történetében a legtöbb mérkőzésen lépett pályára. A 40 éves középpályás a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle, a Manchester City, valamint a Liverpool és a Brighton csapataiban szerepelt. Utóbbi gárda színeiben játszott a 658. meccsét a Premier League-ben, amivel Gareth Barry rekordját adta át a múltnak. És akkor klubfutball után tekintsünk előre, a magyar labdarúgó válogatott előbb pénteken Finnország, majd jövő kedden Kazaksztán ellen játszik felkészülési mérkőzéseket. A válogatott már Telkiben készül, és ma sajtótájékoztatót tartott, melyen két ifjú labdarúgó, Pécsi Ármin és Gruber Zsombor válaszolt az újságírók kérdéseire. Most őket hallják.
16: Azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére, úgyhogy sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, úgyhogy egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni, talán mondhatom, hogy változott a játékom is, tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot, azt gondolom a minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához, úgyhogy várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Xavi Valéróval a közös munkáról tudtam tőle sokat tanulni, mesélt igen a korábbi magyar kapusairól is, szokott is vele néha viccelődni, hogy pár évente dolgozhat egy magyar kapussal, mindig nagyon pozitívan és nagyon elismerően beszélt a korábbi kapusairól. Próbáltam tőle azokat megtanulni, azokat az alapelveket, amikben ő hisz, és azokban fejlődni, és ezeket beilleszteni a játékomba. Igazából szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni, vagy tanulni. Balut ismerem, mert ővel többször is készültünk együtt, még a Puskásban, úgyhogy jó lesz őt is, de a többieket is jó lesz újra látni. Én pedig próbálom megmutatni magamat, és várom azt, hogy azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Úgy összességében edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Szeretnék a pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, úgyhogy nekem ez a legfontosabb.
17: Nagyon hosszú volt a szezon nekünk, és azért az Európai Kupa, meg most a Magyar Kupában is ugye még végig szerepeltünk. Örülök, hogy újra itt lehetek a felnőtt válogatottba. Mindig megtiszteltetés felnőtt válogatottba meghívót kapni. Örülök neki, hogy megnyertük a Magyar Kupát, de azért a bajnokság második helyével az annyira nem vagyok boldog. Az Európai Kupában is jól szerepeltünk, és hát tényleg remélem, hogy a jövőre mind a két kupát meg tudjuk szerezni, és az Európai Kupában is ugyanígy jól tudunk szerepelni, és akkor ugyanígy boldog leszek. Ugye most kétszemélyes fogunk játszani Finnország és Kazasztán ellen. Nagyon ismertető dolgokat még nem mondott a szövetségi kapitány, igazából csak edzéseink voltak, még a teljes keret az a mai nappal lett nagyjából. Közös meccsnézés pedig nem volt, mert hétvégén szabadnapot kaptunk, és most kellett visszajönni a edzőközpontba. Most az elmúlt időben azért nem sűrűn találkoztunk, csak így válogatott összetartások közepette. De azért lehet, hogy annó még a felcsúti kollégiumban nem gondoltuk volna, hogy egyszer így közösen itt leszünk, de örülök, hogy ez is megadatott, és remélem, hogy még nagyon sokszor ez meg fog adatni.
10: Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevesebb lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet.
18: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
10: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló irányító az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel, a bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga, az utolsó két meccsen viszont sérülés miatt már nem léphetett pályára. Tegnap véget ért az A-csoportos jégkorong világbajnokság, ahol a döntőben a finnek a házigazda Svájcot verték hosszabbításban 1-0-ra. A bronzérem a Kanadát legyőző norvégoké lett, a mieink pedig sorozatban másodszor megőrizték élvonalbeli tagságukat. Válogatottunk szövetségi kapitánya Majoros Gergely, valamint a csapatjátékosa Terbócs István ma a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendégei voltak, ahol Szabó Szilvia kérdéseire válaszoltak.
19: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik kapitányi szemmel? Visszanézitek-e a meccseket? Agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna? Vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
20: Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük, ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban, és nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik, de összességében én elengedtem. A kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
19: Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amikben mondjuk van hiányérzetetek?
20: Először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk, és ilyen szempontból a bennmaradás az óriási és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük. Egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Úgyhogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor eznek nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
19: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
20: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon sokával soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re.
19: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
0: Ugye egy átcsoport az mindig felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki. És ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk így győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit, elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
19: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
20: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egy szemben elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsorolóként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért mi 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játssza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országgal, az úgyis nézett ki sajnos. Ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben. Így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
10: És még mindig jégkorong, a következő szezonban is a finn Timo Sztárikoszki irányítja majd az osztrák hokiligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV19-et is magában foglaló liga egyébként a következő kiírástól 14 csapatosra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozott a mezőnyhöz. Nem folytatja munkáját a női röplabda extraligában szereplő Szent Benedek Röplabda Akadémia vezetőedzőjeként Mário Teppert. A horvát szakember február elején nehéz körülmények között vette át a gárda irányítását, vezetésével a csapat a legutóbbi idényben a 9. helyen zárt az élvonalban. A folytatásban atlétika. Mint ismeretes, Kozák Luca pénteken országos csúccsal nyerte meg a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi verseny 100 méteres gátfutó számát. A kiváló atlétát ma Somogyi Zsófia érte utol telefonon.
2: Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat. Amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
21: Igen, ez a június első érzem úgy így nagy ünnepő, és sosem tudtam csinálni. Éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Úgyhogy általában vagy versenyről jövök, vagy versenyre megyek. Nincsen sok idő az ünnepésre, nyilván most így itthon voltam, a családra összeültünk megünnepelni, de semmit különöset nem szoktunk ilyenkor csinálni, nincsen nagyon idő sajnos. Szerintem ugye 30 az mindenkit így egy kicsit, nem mondom, hogy megvisel, de azért úgy elgondolkozik, hogy már itt van ez az év, és én azt mondom, hogy szintet léptem meg, utoljára a 18 részemben éreztem azt, hogy így ez egy idézőjelben új korszak, most már tényleg lehet azt mondani, hogy felnőtt vagyok, ugyanakkor kicsit így át is kell értékelni, hiszen amit mondja gyerekként gondol az ember, egy 30 éves egyetlen, nem úgy érzem. Semmi nem változott, nem érzem magam azt idézőjelben öregnek vagy bárminek, úgyhogy aztán nem gondoltam volna, hogy 30 éves legényes úsat fogok fogni. Tehát így azt is át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk még régebben egy 30 éves sportolóról, most nagyon azt látom, hogy kitoródik mind a két irányba, tehát már a fiatalon is ott vannak az élmezőnybe, és akár már 35 évesen is nők is ott tudnak lenni még mindig, úgyhogy én is így izgalommal várom, hogy mit hoz még ez az év.
2: 12-66, ez az új magyar rekord. A felvételen picit úgy tűnt, hogy magadat is megleptet, szóval bár azóta olvastam már veled interjút, ahol elmondtad, hogy nem feltétlenül most már májusban vártad ezt az időt. Mesélj, hogy milyen volt ez a futás, és a futás közben mennyire érezted azt, hogy ez egy nagyon jó idő lesz.
21: Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látjuk, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
2: Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton?
21: Belülről nyilván lehet ezt idézni, utána, amikor az ember megnézi az emlék, megtalálja a hibákat. Én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, de nem sose lesz tökéletes. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam, és nyilván hátszélbe könnyen futni, egy kisebb hátszélbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nincsen tökéletes futás, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
2: Mentálisan és lelkileg ez mennyire szabadít fel egyébként a következő időszakra? Ugye majd az augusztusi Birminghami EB lesz a főverseny, de az, hogy így a szezon elején már ilyen időt tudtál futni, ez most így picit átírja azt, hogy hogyan tekints a jövőre, vagy picit épp az, hogy vissza kell egy kicsit valahol fogni is azt a lendületet, amit ez adhat? Olyan értelemben gondolom, hogy ahogyan te is mondtad, annyira összetett a gátfutás, hogy tényleg nagyon kell a fókuszáltság, és hogy az, hogy ez most sikerült, ez egy csodálatos dolog, csak hogy ezt tovább tudja vinni az ember, erre hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell ezt lelkileg megélni.
21: Szerintem pont arra kell fókuszálni, hogy amit előre elterveztünk, menetrendet, azt tartsuk, és tényleg bízunk abban, hogy jól raktuk össze a versenyszezont. Most már jött egy két plusz megkeresés nyilván így versenyekre, és szerintem arra kell koncentrálni, hogy ne vigyen el úgy a hív, hogy minél többet akarjak versenyezni, hanem tényleg maradjak türelmes, és tartsuk magunkat az eredeti tervhez, ami szerintem nagyon jól összerakott menetrend most így augusztusig. Úgyhogy ez a következő évszakban, ami nehéz lesz, hogy nyilván, amikor az ember jól fut, akkor nagyon szeretne újra és újra és újra futni, és még jobban, még gyorsabban, viszont az augusztus messze van, és még egyensúlyba kell tartani az edzést és a versenyzést. Úgyhogy most még szerdán futok, egy utána jön egy kicsit hosszabb időszak, amikor nem fogok versenyezni, körülbelül szűk két hét, és utána megint július elején lesz egy versenyzősebb időszak, úgyhogy inkább itt arra kell tényleg figyelni, hogy nagyon jó, hogy ezt megfutottam, de augusztus nagyon messze van, és nagyon sok munkát meg kell addig csinálni.
2: Egy picit, hogyha abban nyilván nem elveszve a szakmai részletekbe beavatsz minket, hogy mi az a munka, ami most a leginkább ugye edződes Suba Lászlóval dolgoztok így a következő időszakban.
21: Ugye, amikor viszonylag sokat versenyzünk, akkor azért annyira nincsen idő és lehetőség edzeni. Tehát, hogy tényleg a versenyek között vagy nagyon rövid átugrató edzések vannak, vagy nagyon rövid rajtolások, esetleg egy rövidebb kondit, viszont ezek szerintem nagyon hosszú távon nem fenntarthatók is nyilván, amit felépítettünk, gyorsasági állóképesség, azt meg kell tartani, és pont ezekre kellnek ezek az egy-két hetes versenyzés nélküli időszakok, hogy kicsit visszaépítsük a gyorsasági állóképességet, kicsit tudjunk tényleg edzeni komolyabbakat, és ne csak úgymond szinten tartsuk, hanem próbáljunk előre lépni.
2: Említetted, szerdán majd Finnországban, Turkuban versenyzel. Szereted azt a helyszínt, azt a versenyt?
21: Én igen, Turkut nagyon-nagyon szeretem. Körülbelül az 5. vagy 6. alkalmam lesz, hogy ott versenyzek. Általában, ha valamelyik versenyt szeretem, akkor visszamegyek oda. 21-ben sikerült is nyernem ott, úgyhogy jó emlékeim vannak. Ez egy elég gyors mondópálya amúgy, úgyhogy nyilván ez is közrejátszik. Másrészt azért Finnországon vagyunk, úgyhogy sose lehet tudni, milyen az időjárás, de ahogy néztem, szerencsénk lesz vele. Úgyhogy nagyon várom, mert tényleg egy nagyon jó hangulatú verseny, nagyon gyors a pálya. Tudtommal itt is forgatják a szélnek megfelelően a pályát, tehát hogy hátszerbe fussunk. A mezőny is tényleg egy jó, erős európai mezőnynek mondanám, úgyhogy lehet jól futni.
2: Ha már szülinapod van, akkor mit kívánjunk neked erre a szezonra? Az EB nyilván fókuszban van, de ugye a Gyulai Memoriálon, ha minden igaz, akkor ott leszel, tehát akkor majd azért a magyar közönség is szurkolhat neked. Szóval mi az, amit így erre az évre magadnak kívánsz, vagy reménykedsz, vagy nem tudom, mennyire vagy babonás, vagy szabad ezeket kimondani, de mit kívánjunk neked?
21: Igazából egy sérülésmentes, szép évű szezon szeretnék magamnak kívánni, és hogy tényleg meg tudjam csinálni azokat a dolgokat, minél többször versenyként, amiket edzésen másokszor megtudtam.
10: Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportról a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, a magyar csapat további párosai közül Csongrádi Gyöngyi és Szalai Bordás Dorottya negyedik helyen végzett, míg Bálintfi Cintia és Német Enikő a 22. pozícióban zárt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
18: Ez volt a Sportvilág.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat. Az üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha Washington teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveleték azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők kivonása a megszállt libanoni területekről. Leállítja a Hezbollah beiruti főhadiszállása ellen indított légicsapásokat Izrael, jelentette be Benjamin Netanyahu miniszterelnök, miután az amerikai elnökkel tárgyalt telefonon. Donald Trump emellett egyeztetett a síta milícia egyik magasrangú képviselőjével is, aki szintén a harci cselekmények leállítására tett ígéretet. Közben a radikális iszlamista szervezet egyik képviselője közölte, hogy támogatják a Libanon teljes területére vonatkozó tűzszünetet, amennyiben Izrael is betartja azt. A zsidó állam vezetője ugyanakkor közölte, hogy a dél-libanoni műveleteket továbbra is folytatják. Kuvait és az ott állomásozó amerikai csapatok felé kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg az Egyesült Államok hadereje. Az incidensben senki sem sérült meg. Az amerikai légierő korábban önvédelmi csapásokat is végrehajtott iráni állások ellen, miután a hétvégén Teherán lelőtt egy nemzetközi vizek felett közlekedő amerikai katonai drónt. Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben. Moszkva szerint a francia intézkedés jogellenes volt. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén a Kongóból érkezett a szardíniai Kajárira. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Giorgia Meloni miniszterelnök azt javasolta, hogy az ebola fertőzés kiemelt téma legyen az Európai Uniós egészségügyi miniszterek júniusi találkozóján. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. 2018 óta hasonló intézkedés van érvényben több mint 200 lengyel településen, köztük olyan nagyvárosok a belső kerületeiben, mint Krakkó, Wroclaw és Katowice. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 13 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 18-19 fokot mérnek. A Dunától keletre sokfelé borult az ég és esik az eső. Az Észak-Dunántúlon és a Balaton környékén vannak még felhősebb tájak. Északa nyugat felől egyre több felé kiderül az ég. Napközben országszerte sok napsütés valószínű, legfeljebb a Tiszántúlon lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, délután általában 23-29 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 20, a Tiszató pedig 22 fokos. Kedves hallgatóink, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most 23 óra múlt, 5 perccel.
1: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
4: Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de ha sárkány ellen sárkányfű kell.
5: Mindössze 66 éve 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában.
1: Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
22: Fesztiválokon és szabadtéri helyszíneken is fellép a nyáron a népszerű zenekar, a Bagosi Brothers Company. Stúdió vendégünk az együttes énekes-gitárosa, Bagosi Norbert. A Debreceni Csokonai Színház társulatának táj előadásai és Óbudai Zenezuk Fesztivál a hétvégén a budapesti vonósokkal.
1: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
22: A muzsikus családba született fővárosi fiú a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia ifjúsági szimfonikus zenekart, amely ma már Danubia zenekarként működik. A Liszt Ferenc zeneművészeti egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 2015 óta az Augsburgi Színház főzeneigazgatója, az elmúlt év tavaszán pedig a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatójává nevezték ki. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs, Babuts Kriszta.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
6: Egyelőre nem ismert, hogy Brüsszel milyen politikai és jogi garanciákat kapott hazánknak beígért 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásért cserébe. Miközben a bejelentett reformok többsége még csak terv, valamint a törvényeket sem fogadták el, az Európai Bizottság elvileg milliárdok felszabadításáról döntött. A bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, egyelőre csak a szükséges vállalások és reformok kereteiről született megállapodás, a tényleges kifizetésekhez további lépésekre is jóvá hagyásokra lesz szükség. Azaz nincs megállapodás a források kifizetéséről, hiszen ahhoz még összetett reformok hosszú sorát, listáját kell végrehajtania a magyar kormánynak. A Fidesz mindezek fényében azt követeli, hogy a kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És hallgassuk is meg rögtön Illés Anna összefoglalóját a bejelentésről.
7: Április 12-e élni fog az emlékeinkben nagyon hosszú ideig, hiszen azon a napon a magyar nép saját kezébe vette jövőjét. Egyértelmű döntést hoztak, Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat.
8: Fogalmazott az Európai Bizottság elnöke a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a kormányfővel, és megállapodtak fontos alapvetések. Így Magyarország számára elérhetővé válik több milliárd euró.
7: Egy nagyon robusztus architektúrát terveztünk meg, hogy Magyarország szembe tudjon szállni a korrupcióval és a jogállamisági aggályokkal, és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapok felhasználását, az Európai Uniós pénzek felhasználását biztosítani lehessen, megerősítik az integritás hatóságot annak érdekében, hogy valós hatáskörök rendelkezzen a korrupció feltárására és az érdekütközések, az összeférhetetlenségek elhárítására, és a jogszabályi hátteret úgy változtatják, hogy az adófizetői pénzt meg lehessen védeni.
8: Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy emellett közös befektetésekről, beruházásokról és konkrét projektekben is egyességet kötöttek. Az Erasmus kapcsán pedig bejelentette, a magyar diákok szeptembertől ismét csatlakozhatnak a nemzetközi programhoz.
23: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban, hogy haza visszük, feloldjuk azt a sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amely jár a magyar embereknek.
8: Emlékeztetett a kormányfő. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. Ismertette, az EU-s forrásokat a versenyképesség erősítésére, beruházásokra, a közlekedés, az egészség, a felső oktatás, az elektromos hálózat és a zöld energia fejlesztésére, valamint a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
23: Pontosan tudjuk, hogy ez egy politikai megállapodás, egy nagyon erős jelzés, és hogy rengeteg feladatunk van, el kell fogadnunk rengeteg jogszabályt, de az a jó hírem, hogy ma Magyarországon van az egész Európai Unióban a legstabilabb kormány.
8: A miniszterelnök azt mondta, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta az EB elnökének Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter kitért arra is, hogy milyen hatása lesz a felszabadult forrásoknak a hazai költségvetésre.
23: Az új kormány igyekszik egy tartható költségvetést elfogadni. Szeptember elején, augusztus végére ezt elkészítjük, és nagyon fontosak ilyen szempontból is az uniós források, hogy azok már szeptembertől érkezni tudnak, vagy ahogy az miniszterelnök azt, hogy mondta, ahogy elfogadásra kerülnek a jogszabályok, felállításra kerülnek a szükséges intézmények, érkezni fognak, és ez segít majd a költségvetési egyensúly javításában, fenntartásában.
8: A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók.
23: Lesz egy átmeneti időszak az egyetemeket felügyelő közérdekű alapítványok kapcsán, hiszen ott vannak olyan egyetemek, amelyek kórházak fölött is diszponálnak, de önmagukban az egyetem is egy olyan intézmény, ahol kell idő arra, hogy a tulajdonosi vagy a működési struktúra átalakuljon. Ez az átmenet, ez 2027. augusztus 31-ig fog tartani. Addig viszont azon közérdekű alapítványok, amelyek nem egyetemekről szólnak, vagy nem egyetemek foglalkoznak, azok megszüntetésre kerülnek a nyár végéig, augusztus 31-ig. Köztük az MCC.
8: Hozzátette, ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. A kormányfő beszélt a magyar-ukrán kapcsolatokról is, amelyről azt mondta, hogy itt az ideje új fejezetet nyitni. Hangsúlyozta, garanciát szeretnének kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhassa az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban is.
6: Illés Anna összefoglalóját hallották az elmúlt percekben, a stúdióban pedig itt ülünk Póca István politikai elemzővel. Köszöntöm, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
6: Na hát mi is itt a probléma, mert ugye a Politikóban is azonnal megjelent egy cikk, aztán Európai Uniós tisztviselők is reagáltak erre a bizonyos közös sajtótájékoztatóra, és azt mondják, hogy szó nincs arról, hogy itt jön a pénz, hanem hát egy lista van még a magyar kormány előtt, az új magyar kormány előtt, amit teljesíteni kell. Erre jött aztán a Fidesz, illetve Orbán Viktor felvetése, felszólítása, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy miben állapodtak meg von der Leyennel, mert mi az a érdek, amit föl kellett adni. Erre mondta Magyar Péter, hogy az orbáni korrupciót. Na most ahhoz képest a korrupció nem úgy az Európai Unióban, például ugye Éva Kaili a bőrönt pénz után visszaülhetett a parlamentbe, és ugye folytatta munkáját, szavazott Magyarország ellen, aztán Ursula von der Leyen ellen is van ilyen gyanú, ami körüllengi az egész munkásságát. Szóval milyen szempont, mi az, hogy a korrupció, az Európai Uniós megítélése mi ennek a egyáltalán mi zavarja őket, mert emlékszünk rá, feltűnt, hogy voltak éppen a korrupciós kifogások akkor érkeztek, amikor egy euróból nem 80 cent ment vissza az európai közösség államaiba, hanem mondjuk a fele vagy annál egy több itt maradt Magyarországon.
9: Politikai megállapodás, ez talán a kult szó, és ugye ez a nagy kérdés is, hogy pontosan mit is jelent ez valójában. Mert hogy ezt kommunikálta Magyar Péter, és ez lett kommunikálva nagyjából Európai Uniós szinten is, hogy itt egy politikai megállapodás születik ebben a kérdésben. És valóban megszületett a megállapodás, de ez a megállapodás sokkal inkább tűnik úgy, hogy a korábbi elvárásokat vette elő az Európai Bizottság, és ebben határidőt szabtak a különböző kérdések, hogy hogyan kell a jogszabályokat úgy módosítani, ahogyan azt korábban elvárták vagy megfogalmazták. Nagyon új elvárás papíron nem jelent meg, nem is jelenhetett meg egyébként, mert ugye itt korábban folyó döntések, korábban érvényben léptetett jogszabályoknak a megváltoztatását kéri az Európai Bizottság. Az egy másik kérdés, hogy nem papíron mi az, ami szóba kerül, de ezt most tegyük fel, erről szerintem beszéljünk majd külön, hogy mik a nem látható elvárások, mik lehetnek a nem látható követelmények, amire egyébként Orbán Viktor is korábbi miniszterelnök ugye rákérdezett.
6: Ebből arra következtetünk, ami már korábban felvetődött az előző magyar kormánnyal, az Orbán kormánnyal szemben is.
9: Térjünk szerintem erre rá egy hosszabban akár, csak annyit szerettem volna még reagálni itt ugye a korrupció, nem korrupció kérdésre. Itt ugye Magyar Péter azzal ütött el a kommunikációsan, hogy itt az orbáni korrupciónak a rendezése az, ami feltétel. Miközben tudjuk azt, hogy ugye egyrészt a kohéziós alapokról van szó, másrészt pedig ugye az újjáépítési alapok, a COVID utáni újjáépítési alapról van szó. A kohéziós alapok tekintetében is legalább kétféle megközelítést láthattunk. Ott egyrésztről volt egy 27 szupermérföldkő meghatározás, másrészt ugye, és ez volt a legérdekesebb és legárulkodóbb, Ursula von der Leyen egyszer összefoglalta az Európai Parlamentben, a videó bárki számára elérhető, számos magyar nyelvű feliratta meg fordításban is ott van, hogy bizony ott van az Európai Bizottságnak az elvárásai között a migrációs politika megváltoztatása, amivel kapcsolatban a Magyar Péter már jóval békülékenyebb hangon szólalt meg, mint ahogy a kampányban tette. Meg ugye ott van az LMBTQ-oknak a rendezésnek a kérdése. Ért ez alatt ugye a bizottság által kritizált gyermekvédelmi törvénynek a módosítása, megváltoztása vagy eltörlése. Na most ugye ez nem került itt szóba, ezen a mostani találkozón ilyen direktben, de ott volt, és ezt a bizottság elnöke korábban elmondta, hogy ezek a legkirívóbb követelmények Magyarországgal szemben, hogy ezeken a területeken kellene változtatni a Magyarországnak. És nyilván ott van a 27 szupermérföldkő, ami egyébként a közbeszerzéseknek a működése, ugye az egyindulós közbeszerzések, stb. Neki a túl magas száma, hogyan lehet ezen változtatni. Szóval nagyon sokfajta sok kritika érkezett, amiknek egy részét ugye igyekezett a korábbi kormány rendezni. Egy másik részén pedig lehetett érezni, hogy nem tudnak bűlőre jutni az Európai Unióval, mert vagy az Európai Unió rugalmatlan, vagy pedig olyan dolgot kér, ami a kormány volt rugalmatlan. Egy ilyen közös rugalmatlansági helyzet hálózat alakult ki. Aminek az eredménye az lett egyébként, hogy tulajdonképpen egy politikai vita és egy politikai döntés eredményeképpen nem vitték tovább jelentős részben ezeket a kérdéseket. Nyilván egyébként a korábbi Európai Uniós ügyeket felelős miniszter, ugye akkor volt ilyen, Bóka János, ő ezt folyamatosan napirenden tartotta, és folyamatosan tárgyalt ezekről a kérdésekről. Előtte pedig Narvacsis Tiborhoz tartott ugye a területnek a gondozása, ő is ugye nagyon sok tárgyalás vitt Brüsszelben annak érdekében, hogy sikerüljön egy megfelelő megállapodásra jutni. Ez a megállapodás ezt nem sikerült tető alá hozni. Most ugye egy új fejezet nyílt, viszont az új fejezettel látszik egyébként egy újfajta politikai megközelítés és nyomásgyakorlás is, és én azt gondolom, hogy annak jelentősége van, hogy hogy rögtön a bejelentés követően néhány órán belül a Politikó meghazudtolja az új magyar miniszterelnököt, az egy nyomásgyakorlás. Az egy üzenet Brüsszelnek a részéről, hogy bizonyos szűk keretek között tud mozogni Magyarország, az új magyar kormányfő, és ne gondolja azt, hogy azok a keretek azok annyira távak, mint mondjuk az elődjénél megvoltak, mert pont ez a cél, hogy még egyszer magyar miniszterelnök, meg bármelyik miniszterelnök, állam vagy kormányfő ne tudjon ekkora utat befutni itt Európában, hanem szépen mindenkit betereljenek abba a sorba, amit az Európai Bizottság meghatároz.
6: Ugye Ursula von der Leyen utalt arra, hogy

0: teremtett, a Magyarország eldöntött, hogy nem a befogadás útján akar járni, hanem, és ugye itt kinyíltak más lehetőségek, csak ugye a más lehetőségek meg hamar bezárultak, szintén politikai feszültségek miatt, mert az előző kormány jelezte azt, hogy mennyibe került a határvédelmi intézkedéseknek a felállítása, és mint sok más tagállam esetében, lengyelek, baltiak, stb., azt várta volna, hogy az Európai Bizottság ellentételezi a saját részét, mennyi közös uniós érdek. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy tagállamnak a feladata és felelőssége, nyilván feladata és felelőssége megvédeni a határt, csak mert ugye külső uniós határt, ráadásul schengeni határt véd Magyarország, ezért ugye a költségeknek a keletkezett része, ugye megfogalmazások került és becsatlakozások került az Európai Bizottság irányába, vagy akkor hát a számlának egy részét legalább állni kellene, mint ahogy egyébként más esetben is szokott történni. És itt kialakult egy nagyon komoly konfliktus, mert a bizottság azt mondta, hogy nem tartja elfogadhatónak azokat a megoldásokat és intézkedéseket, amelyeket Magyarország foganatosított a határvédelem tekintetében. És itt kinyílik egy másik migrációs vita kérdése. Ez pedig az, hogy nem tartja elfogadhatónak az Európai Bizottság azt, hogy azt a gyakorlatot, amit egyébként Magyarország nem csak gyakorlati szinten törvényekbe is rögzített, hogyha valaki megérkezik és illegálisan érkezik Magyarország területére, ezáltal az Európai Uniós közös területre, ezáltal egyet a schengeni zónába, akkor őt automatikusan kivezénylik, és megmondják neki, hogy kívül tágasabb. Ez ugye a más országokban és az Európai Bizottságnak az elvárásai szerint úgy kellene működni, hogy oké, megérkezett illegálisan, de akkor már be kell venni a papírait, és akkor el kell indulni az elbírálási folyamatnak, és akkor már el kell látni, és akkor gyakorlatilag már...
1: Hát egy nyitott táborban lenne addig.
0: És közlekedhetne nyilván egyébként gyakorlatilag az Európai Unión belül bármerre. Ebből ugye számos probléma adódó biztonsági szempontból, meg egyébként adminisztratív szempontból és számos más ország tekintetében. Magyarország azt mondta, hogy ebben nem akar részt vállalni. A másik kérdés, ugye meg nyilván egyébként a maguk az elbírálási folyamat, ugye Magyarország azon az állásponton volt, hogy nem úgy működik, hogy idejönnek és beadják a menekült kérelmet, hanem ezt adják, bejönnek a határon belül, és akkor majd el kell bírálni, hanem adják be előre. Lehetőség szerint a nagykövetségeken.
1: Belgrádi nagykövetség.
0: Például, igen, hát vagy egyébként bármelyik nagykövetségen megtehetik, és hogyha van jogosultságuk Magyarországra érkezni, kedvező az elbírás, akkor pedig beutazhatnak Magyarországon. Egyébként ez minden normális esetben szokott ilyenkor történni. Na ezt is egyébként az Európai Bizottság kritizálja, hogy ez nem egy megfelelő eljárás, és ugye ebben a tekintetben viszont nagyon határozott jogi lépésekre van, vagy lehet szükség, hogy ezeket módosítsák, ezeket az eljárásokat, annak érdekében, hogy ezt a napi 1 millió eurós bírságot sikerüljön elkerülni, és itt lesz majd a nagy kérdés, hogy hogy mekkorát tud zsonglőrködni az új kormány a jogszabályokkal, meg a gyakorlattal, mennyire tudják a migráció előtt szélesre nyitni, vagy szélesre, vagy szűkre zárni azt a kaput. Ugye ez már egy politikai kérdés, meg hát nyilván nem csak politikai kérdés, hanem itt számos lobbycsoport és egyéb szereplő jelent meg, akik eddig úgy érezték, hogy hát hátrányban voltak, meg elnyomást szenvedtek az Orbán kormány alatt, de hát ugye a migrációpárti szervezetekről beszélek, akik most valószínűleg megjelentek és próbálják hallatni a hangjukat a döntéshozóknak a környezetében, meglátjuk majd, hogy milyen sikerrel.
1: Mi van a többi elvárással, amelyik mindig napirenden volt, ilyen például ugye a rezsicsökkentés eltörlése, védett üzemanyagárak kérdése, aztán a multinacionális vállalatok külön adója, ugye ezt is piacellenesnek ítélte az Európai Unió, aztán a családbarát adózás, adócsökkentés, az LMBTQ, erről már beszéltünk, valamint az orosz-ukrán háború kapcsán a semlegesség feladása. Szóval ezekkel a követelményekkel, ezekkel mi van?
0: Ezeknek egy jó része már az úgynevezett országspecifikus ajánlás, tehát nem az uniós forrásokhoz való hozzáférés kérdése, de valóban ezek mondjuk úgy, hogy politikailag összefüggnek, vagy összefügghetnek. Mert hogy ugye ezeknek az összességének az eredményeképpen alakult ki ez a rossz fiú kép Magyarországról, és hogy az Európai Uniónak nem egy jó és megbízható tagja, és emiatt alakult ki, hogy állandóan mindenféle negatív jelzőkkel illették a különböző Európai Uniós kontextusokban Magyarországot, mint amely akadályozza az Európai Uniós integráció folyamatát, és stb. És hogyha már integrációs, hogyha már az elején felhoztuk azokat a kérdéseket, hogy mik lehetnek a nem látható kérések, követelmények. Tehát ugye itt a migráció kérdés az látható és nem is, ahogy utaltam rá, van egy szűk része a történetnek, ami ugye jogszabály és kritizált az Európai Bizottság, de hát ugye itt egy testtartás az, ami szeretnének megváltoztatni. Ez egy olyan döntő szempont, amiben a kormánynak, az új kormánynak át vagy bét mondania kell, legkésőbb ugye nyáron, amikor a migrációs paktum elindul, valamit mondani kell ebben az ügyben. Ez egyik ilyen kérdés. LMBTQ kérdését ugye érintettük, az szintén egyiket egy ilyen kérdés, amiben valamilyen fajta döntést kell hozni. Ukrajna kérdése egy harmadik ilyen fontos szempont, ahol viszont úgy tűnik, mintha eldőlt volna, vagy lezárt

0: volt volna a kérdés, mert hogy Magyar Péter tárgyalt a NATO-nak a főtitkárával, akinek jelezte, hogy Magyarország fenntartja azt a politikáját, hogy nem akar sem fegyvereket szállítani, sem pedig ugye nem akarja megnyitni magát ugye az ilyen típusú fegyverszállítmányok a kezelése előtt, nem akar aktívan részt venni az ukrajnai háborúnak a támogatásában. Tehát magyarán ebben a tekintetben tovább viszi az előző kormánynak az ukrajna politikáját.
1: És a csatlakozás kérdése.
0: Na, itt majd na, ugye ez egy nagy kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogy fog pontosan kinézni, mert ugye itt érdemalapú csatlakozásról van szó, és ezt hangsúlyozza az új, a külügyminiszter is, meg az új miniszterelnök is, hogy itt érdemalapú csatlakozásról van szó, és ugye arról is szó van, hogy eddig nem akar találkozni Zelenszkij elnökkel, amíg az ukránok jogszabályi szinten nem lépnek, vagy nem tesznek olyan diplomáciai vállalást, amely arról szól, hogy a magyar kisebbséggel kapcsolatban pozitív lépéseket tesznek. Ugye ez önmagában egy érdekes kérdés, hogy az ukránoknak az ígérete az mennyit ér. Ugye korábban, a korábbi kormány esetében negatívak voltak a tapasztalatok. Mindent megígértek, emlékszünk még rá, 2022 előtt még jó volt, talán 20-19, tehát ezekben az időszakokban is gyakorlatilag semmit nem tartottak be az ígéretekből, tehát nem változtattak, sőt, hogy utána még szigorították is ezeket a törvényeket, és nem volt egy kedvező helyzetben a magyar kisebbség Kárpátalján. Az új kormány ebben viszont egy újat hozhat, és hogyha ha valóban az érdemhez köti a csatlakozási folyamatot és az elvárásokhoz, akkor látni kell valamit az ukránoknak a részéről, és hát ugye ez lesz a nagy kérdés majd a közeljövőben, hogy létrejön a találkozó Magyar Péter és Vladimir Zelenszkij között, egyrésztről, másrésztről pedig, hogy az ukránok mit ígérnek, vagy esetleg mit módosítanak a jogszabályaikon, nem látjuk, tehát ez még a láttatlan része a történetnek.
1: Érdekes volt Magyar Péter, miután ugye kiderült az, hogy nevezetesen ugye brüsszeli tisztviselők elmondták, hogy nem arról van szó, mint amit ő bejelentett voltak éppen, tehát nem arról, hogy megnyíltak a csapok, hanem hogy a kereteit jelölték ki annak a feltételrendszernek, hogy mi kell ahhoz, hogy megnyíljanak a csapok. Akkor utána arról beszélt, hogy nem tettek ajánlatot, hogy pontosan mi az, amit majd fel kell adni, hanem majd születnek jogszabályok, de azok nem azzal összefüggésben, mint amiről itt beszéltek, hanem azok úgy egyébként. Mert ugye abból lehetne visszakövetkeztetni a születendő jogszabályokból, hogy vajon mi van ebben a megállapodásban. De miért nem lehet ezt nyilvánosságra hozni? Hát a Tisza kormánynak a politikája eddig az volt, hogy mindent nyilvánosan csinálnak. Legalábbis ezeket a bizonyos látványos elemeket. Szinte állandó közvetítésben van maga Magyar Péter is a saját oldalán, amikor bejárja a Karmelitát, meg hát ismerjük ezeket a közéleti jelenségeket. Ez vajon miért nem nyilvános akkor?
0: Lehet, hogy a hallgatóink egy részenek ismerős lesz az Igenis miniszter úr című sorozat, akinek nem az egy régi sorozat, és esetleg nézzen utána rendkívül szórakoztató, és ez egy politikai szatira sorozat, és ott hangzik el a sorozatban államtitkárt játszó szájából, hogy mi nyíltan kormányzunk zárt ajtók mögött. Nyilván ez egy poén is, de hát ezt nagyon sokszor látjuk, ugye ennek a megvalósulását a világ számos országában, és valami ilyesmi lehet egyébként a mostani helyzetben is, hogy nem mindent akarnak az embereknek az orrára kötni. Mert hogy amire utaltam, ugye Brüsszel a package deal-eknek a világa. Ez a package deal-ek azok ilyen csomag megállapodások, hogyha most írtam magyarra kell fordítanom ezt a fantasztikus uniós szakzsargont. Itt arról van szó, hogy külön nagyon sok mindent ilyen megbeszélnek, és gyakorlatilag egy ilyen, hát kiterítik a lapjaikat, és akkor ha én ennyit így, akkor te ott engedjél, és akkor elindul egy ilyen típusú játék, és ugye ennek a játéknak a része lehet egyébként akár az, hogy nemzeti vagyon bizonyos részének a privatizálása. Most nem azt mondom, hogy ez van, meg ez lesz, csak hogy ilyenkor megjelenhetnek, amikor ugye leülnek egyezkedni az asztalnál.
1: Például a Görögország példáját, ha vesszük, ott
0: és
1: pontosan erről.
0: Pontosan ezt akartam mondani, igen, hogy ilyenkor megjelennek ilyen típusú elvárások, ami nem azt fog következni, hogy ezt leírják, hogy akkor ezért cserébe, hogy megmentjük Görögországot, kihúzzuk a bajból, akkor ezt és ezt is ezt kell csinálni. Aztán vissza lehet majd következtetni egy-két év után, amikor megtörténnek ezek a lépések, akkor tudunk majd visszakövetkeztetni. Ugye ez itt is előfordulhat, és azt gondolom, hogy van egy szerintem már láthatóan körvonalazódó kérdés, ez pedig egyrésztről már érintett ukrajnai csatlakozás kérdés, hogy abban elmozdulást kell, hogy eredményezzen az új kormány, az előzőhöz képest pozitívabb hozzáállást várnak tőle. A másik pedig a közös kül- és biztonságpolitika területén a többségi szavazati elvre való áttérés. Ez, amit Manfred Weber megfogalmazott még, ha visszaemlékszünk, húsvét hétfőn, még a választási kampány volt ugye Magyarországon, de hogy ő akkor azt már elmondta, hogy ezt a lépést ezt meg kell tenni. És ebben a tekintetben pedig láthatók azok a körvonalak, azok a kontúrok, ami az európai politikában egyre inkább és egyre többen ebbe az irányba akarják terelni a döntéshozatalt. Magyarán egyébként Magyarországot is, ugye minden országnak el kell jutni erre a döntésre, de hát ilyen Magyarországtól tartottak leginkább ezen a téren. Itt várható egy engedés például, és legalábbis én számítok itt egy ilyen típusú engedésre, migrációs politikában és a nem látható részben, és ugye van még ugye számos kérdés, ugye a üzleti kérdések, nagyvállalatoknak a kérdései, a különadóknak a kérdései és hasonlók, amik ugye ott lehetnek a napirenden. És akkor amit nem látunk, nem tudunk, de ilyenkor megfogalmazhatják ugye a tárgyalásokon szóban, és akkor ugye, ha azt látják, hogy ezek betartásra kellnek, akkor ugye érkeznek majd a pénzek. Tehát itt van egy jó része ezeknek az ilyen megállapodásnak, bármennyire is azt mondjuk, hogy mi transzparensek vagyunk, vagy azt mondja Brüsszel magáról, hogy transzparens, ezek a gyakorlatban soha se így történnek. Nagyon sokszor egyébként a folyosókon, meg egyébként zárt ajtók mögött dőlnek el ezek a dolgok, és a közönség csak később tudja összerakni, hogy valójában mi történt, vagy mi történhetett. Sokszor egyébként a politikó szokott bármilyen meglepőre ezekről írogatni, hogy milyen háttéralkuk történtek egy-egy döntés mögött.
1: De ilyenkor van titoktartási megállapodás is, hogy ezt nem áruljuk el a választópolgárnak, mert akkor ebből adódik a kérdés. Szóval a kormány előtt, a magyar kormány előtt van egy olyan lehetőség, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, tisztelt választópolgárok, a bizalmat megkaptuk, 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásért az alábbi követelményeket kell, hogy teljesítsük, és akkor döntsétek el, hogy megírja például akár véleményszintjén.
0: Hát ez lenne a teljesen nyilvános, ez már politikai akarat kérdése, hogy nyíltan kommunikálnak ezekről a kérdésekről, vagy nem nyíltan kommunikálnak ezekről a kérdésekről. Egyelőre az látszik, Magyar Péternek a kommunikációjával, hogy egy politikai kommunikációs fordulatra akarja az egészet le egyszerűsíteni, a korrupcióra. És hogy csak emiatt, és csak ez kell kivenni a rendszerből, és akkor jönnek, áramlanak ide az uniós pénzek. Ez nyilván egyébként összecseng a választási kampányban vitt kommunikációval is. És az egész kommunikáció az egy gyakorlatilag kicsit olyan már, mint egy ilyen, és meg erre a gondolatmenetre is megy, mint egy Netflixes sorozat. Amikor ugye az ember nézi, és akkor mindig van az aktuális résznek a végén történik valami olyan, ami miatt az ember úgy érzi, hogy azonnal látni akarja a következő részt. De most így kommunikál a választási kampányban, és meg egyébként kormányon is a jelenlegi vezetés. És ugye az a furcsa szituáció alakult ki egyébként, hogyha megnézzük a kommunikációt, hogy a Fidesz kommunikál úgy, mintha kormányon lenne, és a Tisza kommunikál úgy, mintha ellenzékben lenne, mintha még nem sikerült volna teljesen mindenkinek az aktuális szerepével mondjuk úgy összhangba kerülni, mert a Fidesz van még mindig defenzívában, és a Tisza van még mindig offenzívában, ahol ugye általában ez fordítva szokott lenni, az ellenzék szokott fellépni számon kérőként, és az ellenzék szokta számon kérni a kormányt, hogy mit csinál és hogy csinál, hogy gyakorlatilag hogy Orbán Viktor részéről ezt az első lépést láthattuk, hogy megfogalmazta olyan nagyon rövid üzenetként, hogy akkor jó el tudni, mi történt a háttérben. Hát meglátjuk majd, hogy alakulnak ezek a kommunikációs hangulatok. Egyelőre ez a fordítottság, ez az aszimetria, ez még fent van, fennáll, valószínűleg nagyon sokáig nem tud fennmaradni.
1: Hát a valóság előbb-utóbb szembe jön, és akkor mindenki megtudja, hogy miről van szó, amikor már.
0: Hát ha szembe jön, ugye ez, amire utaltam, hogy mi az, amit megtudunk, és mi az, amit nem tudunk meg. Ez hetek, hónapok, lehet, hogy évek kérdése, amikor vissza fogunk tudni következtetni, hogy mi miért történt. Ilyen az európai politika.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Hamarosan újra meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek, Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Hát a japán művészetek és az európai művészetek, kertművészet között az a különbség, ami nem összeegyezhetetlen, hogy az európaiak szórakozó kertekben gondolkoznak, tehát legyen meg minden szórakozásunkhoz szükséges tér a kertben, ahol akár hangoskodással is ezt átélhetjük. A japánoknak a kertjei pedig a lélek gyógyászai, tehát az kimondottan az átszellemülésre és a nyugodt gondolatok és új világoknak a megismerésére szolgál.
1: Japán kertépítő mesterek azt mondják, hogy az átadás pillanatában a kert nem kész van, hanem akkor születik meg és kezd el élni, úgyhogy a japán kertünk is él és virul.
2: A szentendrei japán kertben vagyunk, jó napot kívánok! Képzeljék, az építők azt akarták bebizonyítani ezzel a kerttel, hogy nem csak ki lehet menni a természetbe, hanem a városba is be lehet azt hozni, és lehet annak élvezni az áldásait. Hogyha esetleg fűkaszákat hallanak, akkor az azért van, mert mi nyáron vesszük fel ezt a felvételt. És visszatérve, van egy ilyen gondolat emögött az egész mögött, hogy a japán kert építés az nem is szakma, hanem művészeti ág. Nézek Dani Zoltánra, aki a Japán Kert Magyarország Egyesület elnöke és a szentendrei japán kert tervezője és megalkotója. Hogy értsük ezt, hogy nem szakma, hanem művészeti ág?
0: A kertészet megfelel egy ötödik dimenzióban elvégzett szobrászati aktivitásnak, ahol van a térnek a három irányultsága plusz az idő.
2: Ideig értem, igen.
0: És utána pedig amíg a benne lévő élőlények.
2: Ja, hogy ez az ötödik.
0: Az az ötödik dimenzió, és ezek az alkotások sziklákból és egyéb anyagokból, de élő anyagokból is készülnek, tehát valójában élő szobrászati alkotásokról beszélünk.
2: Ahol mi most vagyunk, az ingyenesen bárki számára látogatható.
0: Igen, a Japán Kert Magyarország Egyesület keretein belül létesítettük ezt a parkot Szentendre területén, és tartjuk fönt 15 éve, és üzemeltetjük, mint gyakorlati alapú kertiskola.
2: Amíg kihasználjuk ennek a fenyőfának itt az árnyékát, addig még ezt beszéljük meg, hogy ha eredetileg közgazdász, akkor hogy jött az életébe a kertészet?
0: Kolozsváron születtem, Majális utcában laktunk, ahol van a kolozsvári botanikus kert, és kölyökkorunkban mindig oda szöktünk be a kerítésen keresztül, és ott játszottunk a kertben, majd a nagyapám is nagyon sokat vitt oda sétálni, és hát aztán áragadott az élet, és közgazdász lettem, és üzleti jelleggel Szentendrén megvettem egy üdülőházat, hogy majd felépítem, és hogy eladom, és abban a pillanatban jöttem rá az ottani kertészkedés folyamán, hogy nekem teljesen más irányultságom van. Természetesen a közgazdaságtan az minden téren szükséges tudomány, ha céget vezet az ember, tehát nem veszett el a régi tudás, de egy ilyen történeten keresztül lettem kertész.
2: Hogyha itt benézünk a japán kertbe, és még a kapuja előtt állunk, tehát ha megnézi azt a magas fát, vagy megnézi itt ezt a kis házat, ami a teaszertartásoknak a színhelye, mintha ilyen gyűjteménye lenne a tájképeknek.
0: Úgy kell felfogni a japán kert művészetet, hogyha kiveszem belőle a japán elemeket, mint a kőlámpást, vagy bambusz elemeket, akkor kapok egy természeti kertet.
2: Szabad nekünk bemenni és végignézni ezeket a képeket?
0: Természetesen, mint ahogy azt itt látod is ezen a kertépítő nívódíjon, hogy valójában a dicséretet nem is arra kaptuk, hogy japán kertet építettünk, hanem természetvédelmi rendeltetésű kertet tudtunk összerakni. Tehát mindenki ezt a parkot a természettel azonosítja, ami azt jelenti, hogy elértük a célunkat.
2: Különböző körutakat látok, amin el lehet menni, de hogyha visszagondol az elejére, hogy akkor ez hogy nézett ki, fel tudja idézni?
0: Ide 1000 köbméter földet hoztunk föl, mert Dunaszint alatt van, még így is árvizekkor mi vagyunk a legalsó ponton, és valamikor 30 centi vízben áll az egész kert. Itt egy olyan erdő volt, hogy nem lehetett hátra sétálni, de egy egészségtelen erdő volt, mert amikor a gazdálkodás nincsen meg, és egymás mellett nő a sok növendék, és ilyen husángok lesznek belőlük, amik nem egészséges fák, tehát elég sokat úgymond ki kellett szednünk. És egy óriási síttelepet is kaptunk, egy olyan 80 köbméterest itt a legvégében, amit ki kellett termelnünk.
2: Szép feladat.
0: Még a honvédség is segített, 100 katonával kitakarítsuk a helyet, utána pedig meg kellett csinálni a kertnek a testét. Tómeder, dombok. Én mindig azt mondom, hogyha megyek az úton, és havazik, és látom a dombokon, ahogy ráhult a hó, én azt egy szép tájnak veszem, hogyha egy kertnek a teste magában növény és minden nélkül nem szép, akkor az a kert nem jó. Tehát mi a szabad formákat képviseljük, ha bár nagy modern kert kedvelő is vagyok, és építek is modern kerteket, tehát nem azt jelenti, hogy a geometri elemeket vagy az egyenest nem tisztelem, de azt is lehet úgy használni, hogy jól működjön.
2: Most mögén került a teaház, itt előttünk van egy ilyen kis fedett tetejű, ennek van valami kifejezetten szakneve?
0: Ez egy azumaja kilátó, a teaház pedig a rodzsi. Ha ebbe a parkba bemegyünk, Kelet-Európában egyedileg az összes három stílusát bemutatja a japán kert művészetnek, van paradicsomi vizes kertünk, van meditációs száraz kertünk.
2: Az ott háttér nekünk jobbra.
0: Igen, és van tea kertünk. Én kint tanultam egy japán mesternél, Hiraoka Yoshimichinél, és ennek a parknak az építésében személyesen részt vett, tehát ez egy kiobdó emblémás parknak minősül itt Európában.
2: Mert ezek szerint a kiotói meg az oszakai japán kert az más?
0: Nem, valójában Kyoto a kertek fővárosa, és ezért mondom azt, hogy ez Kyoto emblémás, mert akkor azt jelenti, hogy ahhoz a családhoz tartozik. Itt elmegyünk egy száraz patak mellett, amiben nincs is víz, csak megjeleníti a víznek a csobogását.
2: Hát a medre ki van rakva mondjuk egy kisebb pataknak.
0: Ez egy japán technika, hogyha megfelelő irányban és formában rakod a követ, akkor úgy fog tűnni, mint a folyna. És ez a kis kőpatak választja el a parkot a teakertünktől, mert a teakert mindig egy erdőben lévő idilli helyet jelenít meg, ezért is építettünk dombot ide, hogy fel kelljen menni a hegyre, és hogy hát azért épültek a teaházak ilyen helyekre, hiszen a forrás mellé kellett tenni a teaházat, és nem lehetett oda vezetni a vizet, és ez pedig a teavíz kiszolgálásához szükséges víznek a helye. Természetesen ez most egy imitált rendszer, és itt nincsen forrás, még egy, mi csak ezt újra kreáltuk, de ez a teakerteknek az alapvető, többfajta kert van, megérkezik a vendég, leül a padra, átszellemül, addig várja, hogy a teamester előkészüljön, majd jelzik neki, és bemelt a teakertbe.
2: Most hallgassanak meg egy archív részletet egy japán teaszertartásról, amit Rajzó Kontor Kornélia, a Magyarországi Japán Tea Egyesület teamestere tartott. Kornélia a japán teaceremónia rejtelmeit az Uraszenke Tea Akadémián tanulta meg, szintén Kyotóban. Barta Bernadett járt nála 2021-ben.
3: Teaceremónia vette kezdetét, vendéglátóm meghajolt, leült és most hozott nekem egy édességet. Pici kis késjellegű evőeszközzel fogom megenni ezt. Ebben gyümölcsök, málna, áfonya, ribizli, kellemesen fanyar, illetve édes íz az, amit érzek. Előkerült egy piros színű kendő, kisebb doboz, ezt minthogyha megtörölgette volna és letette maga elé. Kristálycsésze is előkerült, merőkanál jellegű eszköz, és a forró víz be fogja belemártani most. Kinyílik a kis doboz teteje, és ebben bizony már egy zöld színű por látható, ez a matcha tea pár kis kanállal kanalazott a csészébe. Mindennek üzenete van. Mi mindent jelentenek ezek?
4: Gyakorlatilag, ami eddig látható volt, és egy japán közegben is, ez szerint mozdulat sor szerint zajlott volna ugyanilyen csendben, hiszen akkor még próbálja befogadni a vendég azt a környezetet, ahova megérkezett. Amit eddig láthatott, az gyakorlatilag az eszközöknek az előkészítése. Úgy hívjuk, hogy ez az első része a teakészítésnek, amikor is a vendéglátó a vendég szeme láttára eltöröl minden eszközt. Közben el is készült a tea, és szeretném is felszolgálni.
3: Közben néztem, ugyanolyan finom, légies mozdulatokkal készített el, kis seprű jellegű eszközzel ezt a matcha teát. Intenzív, kesernyi és ízvilága volt ennek a teának.
4: A leveleknek a porrá őrlésével készített tea. Emiatt van az, hogy nagyon markás az ízvilága. Ezért van az, hogy a markás ízvilághoz ugye az édességet felszolgáljuk, ezt az ízt egy picit módosítsuk.
2: Vissza Dani Zoltánhoz a Szentendrei japán kertbe.
0: Japán művészetek és az európai művészetek kertművészet között az a különbség, ami nem összeegyezhetetlen, hogy az európaiak szórakozó kertekben gondolkoznak, tehát legyen meg minden szórakozásunkhoz szükséges tér a kertben, ahol akár hangoskodással is ezt átélhetjük. A japánoknak a kertjei pedig a lélek gyógyászai, tehát az kimondottan az átszellemülésre és a nyugodt gondolatok és új világoknak a megismerésére szolgál.
2: Megyünk a száraz kert felé, közben Zoltán kikap egy kis gazt itt a kert egyik részéből.
5: Ez egy betegség?
2: Azt mondja, ez egy betegség. Milyen betegség?
0: Valahol a rendmániához köze van mivel hogy egy japán kert is, hogyha ápolatlan, akkor ugyanolyan tréül néz ki, mint akármilyen más kert, tehát egy kertnek a lelkét nagyon hamar ki lehet csinálni, hogyha a gondozói nincsenek ott. Egy ilyen hely fenntartói nélkül valójában nagyon hamar elmúlik.
2: Még mielőtt rátérünk itt a száraz kertre, amely kertrész mellett most megálltunk. Miért a japán kultúra? Miért a japán kertészet?
0: Nekem sose volt messze, mondtam, ott volt a szomszédban, másztam át a kerítésen.
2: Azt értem, de oda elmenni, tanulni, meg a szomszédba átmászni a kerítésen nem ugyanaz.
0: Én mindig egy olyan ember voltam, aki a falakon mászkált. Gyerekkorom óta hatszás sportot végeztem, meg egy végtéve csinálnom kellett valamit. És mikor elkezdtem Japánnal foglalkozni, akkor elküldtek egy zen templomba, hogy meditációt tanuljak, ahonnan harmadik napon megszöktem, és mikor én először elkezdtem kertészkedni, akkor éreztem először az időnek a megszűnését. Tehát a japán kertészet az egy meditációs és zen tevékenység, ilyen a teaszertartás művészete is, de utána kaptam tanítást egy kiotói Shinto paptól, aki azt mondta, hogy bármit, amit cselekszel tiszta szívből, ha konyhát is mosod föl, az is lehet egy zen hatású aktivitás.
2: Vissza a száraz kerthez, mert látom, hogy ezek az apró kavicsok el vannak gerebézve, és ilyen hullámokat látok benne, de hogy ennek mi a funkciója, vagy miért kell ennek így kinézni?
0: Meg kell érteni a kulturális hátterét. A paradicsomi vizes kertek az egy külső istenkép keresésre volt, hiszen a japán kertek a kínaiak leszármazottai, tehát először a kínaiak építettek ilyen típusú tájkerteket, és ők azt gondolták, hogy az istenek bent laknak az óceánok közepén, örökké élnek, mindig boldogak és sose halnak meg, és hát ezt a tudást mindenképp meg akarták szerezni. Egész kínai flották vesztek oda az óceánba, még a kínai állam is majdnem csődbe ment, és akkor jött a nagy elhatározás, hogy ha megcsináljuk ezeket az isteni helyeket, ahol ezek lakhatnak, akkor talán eljönnek és elleshetjük titkaikat. Így kezdtek el idilli vadászó és tavas kerteket építeni, amit aztán a japánok, mint vizes kert hazaviszik. Majd, és itt ér el a kínaitól a japán. A császárság bukása után és a shogunátusok létrejötte, totális pusztító háborúk több száz éven keresztül egész Japán szétverődik, és a buddhizmus második hullámával érkezik meg a zen buddhizmus, ami nem egy külső istenkeresés, hanem egy belső keresés. Ez először a templomokban jelenik meg, de háborús következmény is, mert ugye szárazkertnek a megépítése sokkal költséghatékonyabb, mint egy vizeskerté, ezért is el tudott terjedni, és hát a dolog lényege az az, hogyha egy ilyen mű előtt ülsz le, akkor van esély arra, hogy olyan komplex világban lépj át, ami már tele van hasonlatokkal és gondolatokkal. Például a Roanji, ami 400 éves kert Kiotóban, 17 kőből áll, rengeteg mitológiai történet van körülötte, hogy az úgy van beállítva, 17 megfejtése van, olyan, mint egy vers vagy egy költemény, hogy...
2: Ezt akartam mondani, mint Kafkának az átváltozás, hogy annak is 17 féle értelmezése van, igen.
0: És mikor eljött a mesterem, és ezt megcsináltuk. Utána jött persze a diplomácia és a nagykövetség, és valamelyik televízió kérdezte a mesteremet, hogy mit ábrázol. És akkor ő felnevetett, ránézett, és azt mondta, te mit látsz?
2: Ja, ilyen rossak teszt? Kiből mit hát,
0: lehetnek a japán szigetek, lehetnek a buddhizmusban megérkező hajóknak a flottája, bármilyen idillikus történetet bele lehet tenni, ezért nagyon ritkán nevezik meg, hogy mi a történet a kertnek, az a történet, hogy téged kinyisson.
2: És ha már emlegettük Dani Zoltán mesterének látogatását, akkor most idézzünk meg egy másik vizitet is. 1931 telén Budapestre érkezett a Nász útját hivatalos látogatásokkal összekötő japán Takamatsu herceg és felesége Kikohu hercegné. Két és fél napos budapesti tartózkodásuk alatt eljutottak a zuglói japán kertbe is, ami akkor még Európa szerte kuriózumnak számított. Az ottani szívélyes fogadtatást végül növényekkel hálálták meg, melyeknek utódait ma is láthatjuk a zuglói japán kertben, ami jelenleg a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum tankertje. A részletekről Gódorné Hazenauer Zita japán kert szakértő, az iskola kertészmérnök szakmai tanára mesélt Farkas Erikának 2021-ben.
1: Hirohito császárnak az öccse Takamatsu herceg elindul egy európai körútra. A feleségével, akivel egyébként frissen házasodott, tehát ilyen nászút és diplomáciai körút. És amikor Magyarországra érkeznek, akkor ők ragaszkodnak ahhoz, hogy megnézzék a japán kertet. Európában akkor nem igazán találni még japán kerteket, tehát hogy akkor egy éven belül 6 ilyen uralkodói családtag Európából ide bandukol, mert hogy ez akkor a nagy újdonság. És valóban egy gyönyörű kert, úgyhogy mindjárt belépünk, és akkor Takamatsu herceg meg
6: Takamatsu
1: feleségével, és itt egy teaszertartásban is részesül, de annyira tetszett nekik, hogy aztán a tetszésüket a császári család ajándék növényekkel fejezte ki, úgyhogy meglepődve látták a kollégák pár hónappal később, hogy Hamburgból értesítés jött, hogy jött egy nagy szállítmány növényekkel a császári családtól, úgyhogy majd mutatok is, hogy ki mindenki.
6: Van, ami még megvan?
1: Van, aki még megvan, a fásszáró.
6: Már megint az, aki van, aki még megvan. A fásszáróak?
1: Igen, a fásszáróak már nem, az utódai, boltványaik és így tovább, de a lágyszáróak még élnek.
6: Na most, mindig volt fontossága ennek a kertnek. Az 50-es években csoda, hogy nem pusztult el, mert ott azért mindent elpusztítottak, ami olyan gyanús volt, hogy olyan egyedi, vagy uras, vagy elitista. Tehát hogy ez így megmaradt?
1: Szerencsére itt azért végig olyan kollégák voltak, akik erre figyelnek. Ennek köszönhető, hogy történelmi viharok ellenére megmaradt a kert. És akkor itt, akire nem mondanánk, hogy hűha, ő a kert hűhája, mert hogy Róde a japonika, tehát itt látunk a lábunk előtt egy ilyen kis kukorica levélszerű évelő növényt. Ő egy egészen különleges, abszolút ritkaság az európai kertekbe. Valószínűsítjük, hogy a császári szállítmánnyal érkezett, mert hogy mióta kert a kert, itt lakik ő. Az a japánoknál a szerepe, hogy az Edo-kornak, ő az egyik legfontosabb szimbólum növénye, kimono ábrázolásokon mindenhol szerepel, a császári ajándék egy darabja, aki túlélte a korokat. Japán kertépítő mesterek azt mondják, hogy az átadás pillanatában a kert nem kész van, hanem akkor születik meg és kezd el élni, úgyhogy a japán kertünk is él és virul.
2: És most térjünk vissza a Szentendrei japán kertbe Dani Zoltánhoz. Na most éppen egy diófa mellett álltunk, meg megint sziklák tőlünk jobbra. Azt a pirosas színű fát, azt hogy hívják?
0: Japán juharok, és nekik az a dolguk, hogy ősszel van a Momiji ünnepe, a juharok vörösödésének ünnepe, ami egy nagyon híres kertészeti látványosság Japánban, és ezt egyedileg meg akarjuk honosítani itt Magyarországon is, tehát hogyha itt jól fejlődnek a fák, akkor egy olyan 5 év múlva juharok vörösödését is tudjuk majd ünnepelni. Tudni kell, hogy a japán kultúra nem történelmi és egyházi események köré teszi az élet ünneplését az év során, mint ahogy húsvét meg karácsony, hanem kimondottan természet alapú ünnepek vannak. Nagyon sok van belőle, amit a mi kultúránk ismer, az a cseresznyefa virágzás.
2: Így van.
0: Létesítettünk is itt kint egy cseresznyefa parkot, cseresznyefa virágzáskor kiülnek alá az emberek, és ott pihennek. Ezzel, hogy ezt a kulturális hátteret bemutatjuk, az embereknek segítünk abban, hogy a természettel együtt tudjanak ünnepelni és létezni. Tehát Japánban van a lótuszok virágzása, a bogarak énekének hallgatása, és nagyon sok tematika van felépítve parkokra, amik ezekre a meditációs és a lélekgyógyászó funkciót a kert el tudja látni az emberek elméjén.
2: Ahogy sétálunk tovább, megint ilyen esajakban kanyarog az út, mellettünk folyik a patak, ami végül beleér a tóba. Szabad fellépni akkor ide ebbe a kilátóba? Jó, akkor bemegyünk, felettünk nyilvánvalóan fedett a tér, illetve előttünk egy kis tó van. A tóba a víz, az hogy érkezik?
0: A hely szerencsés módon úgy lett kiválasztva, hogy 300 méterről pilisi forrásokat csapoltunk meg.
2: Hozták ide a pilisi forrást?
0: Igen, csöveken keresztül nagyon kemény munka volt, volt több feltörési pontja itt a belvárosba, és azt csapoltuk meg, engedélyeztettük és hoztuk be, mert azelőtt a csatornában volt vezetve ez a víz, így hát most pilisi forrásvíz érkezik ide napi 70 köbméter a rendszerünkbe.
2: A víznek, mint mindennek a japán kertben szimbolikus jelentősége van. Erről Gódorné Hazenauer Zita japán kert szakértő mesélt Farkas Erikának 5 évvel ezelőtt.
1: A paradicsomi kerteknek van egy ilyen össznagy szimbólumrendszere, hogy egy életutat ábrázol, itt a forrás, a születés, előtte a gyerekkövek, a gyerekköveken játszadozva nagy sebességgel jön a víz, tinédzserkor lelassul, élet közé, kincses hajósziget, ahol már az eltelt évek tapasztalatai alapján felhalmozott kiszivárgott bölcsességek, és aztán eljut a legmélyebb tó meder részbe, a semmiség óceánjába. Ez nem úgy semmiség, mint nekünk zéró, hanem buddhista, tehát, hogy a teljesség óceánjába, mondanánk mi.
2: Folytassuk ismét a Szentendrei japán kertben Dani Zoltánnal.
0: Sokan kérdezik, hogy hány órát tart a kert látogatása. Hát én mikor Japánban több mint 100 parkot jártam végig, többször is, és hát nálam 4-5 óra egy kertbejárás, mert én tudom, mit nézek. Ha leülsz a padra, akkor meg tudod figyelni az élet valóságát.
7: Várjon, játszunk.
2: Tehát ha leülünk a padra, mi a metódusnak a lényege, vagy mit lehet meglátni?
0: De vannak a kacsák, van a szellő, vannak a madarak, vannak a halak, ahogy úszkálnak. Tehát ez egy komplex rendszer, a víznek a csobogása, ezek mind olyan élő elemek, ami kihat rád.
2: Most az az érdekes, hogy azt mondta, ugye, hogy elküldték a buddhistákhoz, ugye onnan 3 nap után elmenekült, mert hogy nem volt mit csinálni, és itt is ő egy helyben figyel, nem jár a keze, és mégis leköti.
0: Én mindig azt mondom, hogy én az saját művészeti ágammal figyeljétek a kezemet, mert csalok, mint Rodolfo. Mert egy szobrász vagy egy festő csak a tudásával és a tehetségével tudja megúszni a dolgot. De nekem itt van a nagy barátom Shizen, Shizen a természet. A természet az kódolva van belénk több millió éven keresztül.
2: Azt mondja egy korábbi interjúban, hogy nyilván elhozták a japán kertkultúrát, meg annak sok elemét, de hogy beoltották valahogy az európai tudással. Ez mit jelent?
0: Hát az európai oltottuk be a japánnal. Erre is egy történettel tudok reagálni. Az 1800-as évek végén a japánok kiküldik Európába a kertészeiket, hogy az európai kertkultúrát eltanulják. És nagyon sok akkori nagyszerű európai munka, mint a geometrikus kertészet, vagy a szimetria használata, ők ezt honosítják a 1900-as évek folyamán. És akkor mondanám azt, hogy most nekünk a kötelességünk, hogy az övéket honosítsuk mi, és kivegyük belőle azt a legjobb részt, ami használható és felhasználható. Tehát valójában kulturális valutaváltást próbálunk végrehajtani, amellett pedig gyönyörű emberi kapcsolatokat is építünk, nemzetközieket is. Tehát Kiotóban nekem 20 éves barátaim vannak, és úgy megyek haza, mintha otthon lennék.
2: Ők is úgy jönnek ide, mintha otthon lennének?
0: Hát a mesterem csak 2-szer volt, én meg voltam Japánban 14-szer, úgyhogy én egy kicsit jobban bele vagyok ebbe, ágyazódva.
2: Na jó, de a kettő is számít.
0: Igen, hogy nem.
2: Kedves hallgatóink, Szentendrén a japán kertben jártunk ma, ahol a felvételt Kürti Gergő készítette. A hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bakanita nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
8: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban Magyar Péter. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. Folytatódik a nemzeti kulturális alaphoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Már lehet jelentkezni a Déri Néprogram országjárás és vándorszínház programjába. És napközben többnyire napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Délután 23-29 fok valószínű. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, szerdán a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Idehaza az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a köztársasági elnöki hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesítheti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Sulyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmi bevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza majd. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Hozzátette, fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon. Folytatódik a nemzeti kulturális alaphoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arra a 24.hu-n megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kulturális miniszter, legkevesebb 400 millió forint támogatást ítélt meg az egyik megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. A tárca vezető bejegyzésében felszólította az érintett fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a szervezetek. Már lehet jelentkezni a Déri Néprogram országjárás és vándorszínház programjába. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezet bevonásával zajlott. A férfit súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség ismeretlen tettes ellen eljárást indított. Sport. Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves szakember előzőleg az Eto FC-t irányította. Vezetésével a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 22 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. Távozik a Puskás Akadémiától Hornyák Zsolt vezetőedző, közölte a klub a honlapján. Hornyák 2019. júliusában érkezett a felcsútiakhoz, irányításával két alkalommal ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a csapat a labdarúgó magyar élvonalban. Utódjáról egyelőre nincsenek információk. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő szolnoki olajbányász játékosa. Somogyi az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gól passz volt az átlaga, az utolsó két meccsen azonban sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a tisztújító közgyűlés dönt. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 18 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunától keletre sokfelé esik az eső. Éjszaka nyugat felől felszakadozik a felhőzet, napközben már többnyire mindenütt sok napsütés valószínű, legfeljebb helyenként lehetnek futó záporok. Délután általában 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. A hangmester Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali fél négyig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Hogyan lehet egy leszakadó 700 lelkes kis faluban csodaiskolát teremteni, ahol a termek a szomszédos országokról vannak elnevezve, ahol a tanárok állandóan képzik magukat, a gyerekek meg imádnak iskolába járni, és még délután is tanulnak. Kiszolgálni, kávét főzni, eladni. Kell ehhez hivatástudat, lelkesedés és sok-sok elkötelezett pedagógus. Hetedik osztályban vagyunk. Hol tartotok biológiából?
3: Rovalok. Katica. Ja, meg volt egy baldandónk, és kellett választani rovarokat, és én a legyet választottam. Az volt az első, a könyvbe hoztunk, akkor azt választottam.
2: És akkor mit tudsz most már a legyekről?
3: Elfelejtettem ma.
2: Azt mondja az igazgatónő, hogy metifikre jártok. Mi az?
3: Olyan program, ami segít minket tanulni. Matek, szövegértés... Segít odafigyelni, játékos feladatokat csinálunk, elmagyarázza a feladatot, és úgy kell megoldani, hogy ő elmagyarázza.
2: ajtótokon németül van kiírva, hogy üdvözlet Ausztriában.
3: Ez azért van kiírva, mert minden osztálynak szomszédos országokból ki kellett választani egy országot, és mikor belépsz a terembe, akkor úgy kell tűnnie, mintha Ausztriába lépett volna.
2: Szavaztatok róla?
3: Igen.
2: Voltál már Ausztriában?
3: Még nem voltam.
2: Szeretnél?
3: Szeretnék.
2: Látom, ki van írva, hogy music, föl van festve a falra, színes betűkkel, aztán oda van írva, hogy Wien, néhány fotó Bécsről.
3: Ott az a kávézó.
2: Almás, rétes, amit én imádok, hogyha Ausztriában vagyok, aztán látom, kávé is van. Az le van törölve. Az mi?
4: Az a hertorta.
2: Milyen az a hertorta?
3: Csak is lekváros.
2: Akarsz egyszer kóstolni?
3: Igen.
2: Mikor mentek?
3: Hát azt még pontosan nem tudjuk, de volt már róla szó, hogy ki szeretnénk menni Ausztriába. Sok dolog van, amit meg szeretnénk nézni. Kávézóban, amit ott van kirakva oda is.
4: Sziszi kastélyt, szórakozóhelyeket, Vidám Park, az biztos.
2: Mire vagy kíváncsi? Mit kóstolnál meg?
4: Bécsi szelet.
2: Tudod, mi a bécsi szelet?
4: Rádott hús.
3: Hát a palotákat, kastélyokat.
5: Én a Sziszi kastélyt és a temetőt, a híres temetőt.
6: Ahol el van temetve a Mozart.
2: Mert Mozartot szereted?
6: Igen, beszéltünk róla. Hát ugye egy zenész volt.
2: És ismered a zenét?
6: Nem nagyon.
2: Hetedik éve vagy iskolaigazgató. Hogy vetted át ezt az iskolát? Nyírfalvi Melinda, a Tarnabodi általános iskola igazgatója.
7: Úgy vettem át, hogy közben kiderült, hogy óvoda is van. Megpályáztam, és úgy voltam vele, hogy miért pont engem. De voltak ötleteim, és úgy látszik, hogy tetszett. Úgyhogy mikor ide érkeztem, eléggé nagy volt a káosz. Sok kiégett pedagógus volt, nagyon sok képesítés nélküli pedagógus. Jöttek, mentek a szülők, kiabáltak, veszekedtek. 3-4 olyan szülő, aki úgy gondolja, hogy ez normális, és azzal nagyon lehet ütni egy iskolának a légkörét. Előtte nagy rédén tanítottam, ott csökkent a gyerek létszám, és nem indult annyi osztály, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor én tovább lépek. Egyrészt az adminisztráció, meg hogy annyira gúzsba van kötve az, hogy hogyan lehet tanítani, hogy én úgy gondoltam, hogy nekem valami mást kell keresnem.
2: Ez egy máltai iskola, akik egy egész programot találtak ki az országban, a 300 legszegényebb falut támogatják.
7: Így van, sőt az iskola alapítvány még egy kicsit. Mindig szerettem azt, hogyha több kihívás van a munkámban.
2: Mi az, amit sikerült már megváltoztatni, és mi az, ami még hátra van?
7: Nem azt mondom, hogy mindenki kicserélődött, de a tantestületnek egy jó része. Most jelenleg is 6 vagy 7 kollégám tanul egyetemen, többen közülük már a második diplomájukat szerzik, és nagyon jó emberek érkeztek közben. Olyan tantestületünk van, hogy a világ egyetlen egy tantestületért sem adnám őket oda. Ők nem úgy jönnek ide dolgozni, hogy letanítjuk, hazamegyünk, hanem aki itt van nálunk, tényleg mindenki szívét, lelkét, mindenét beleteszi ebbe. Itt azért olyan helyzetbe jönnek a gyerekek, hogy nekünk foglalkozni kell a testi, a szellemi és a lelki jólétükkel is, és ezt a hármat nem lehet szétválasztani egymástól. 1 vagy 2 éve voltam itt, amikor felhívott egy hölgy, picike akcentussal mondta, hogy ő most akar hazaköltözni Kuwaitból, ahol 20 év egy magániskola tanít, és ő olyan helyen szeretne tanítani, ahol tényleg segít. Azóta Krisztina az egyik oszlopos munkatársam. Aztán van a helyettesem, Horváth Niki, ő itt nőtt föl Tarnabodon. Neki a testvére nálunk óvónéni, ő is most végezte el. Niki már a második diplomáját szerzi. Ő még inkább a szívén viseli azt, hogy azok a gyerekek, akik itt laknak, azok ki tudjanak törni a szegénységből, elérjenek valamit, hogy lássák, hogy a tanulás az egy ér. Azt meg különösen nagyon támogatjuk, hogyha van olyan helyi kollégánk, aki tanulni szeretne és képezni magát, és példa lehet a többiek számára. Van logopédus tanítónk, vannak gyógypedagógusok, és ezekre a dolgokra azért mi nagyon büszkék vagyunk, mert a gyerekeinknek is ez egy nagyon jó minta.
2: Mi van a gyerekekkel? Ott mit értetek el?
7: Lehet, hogy matematikából nem lettek 2-szer okosabbak. Inkább azt értük el, hogy szeretnek iskolába járni. Életre valóság, a talpra esettség, az, hogy ki tudjanak állni magukért, hogy meg tudjanak nyilvánulni, merjenek kérdezni, hogyha ide jön valaki. Ebben azt hiszem, hogy nagyon sokat léptünk előre. Igaz, nagyon sok programunk is van, ami ennek érdekében zajlik, de határozottan szemmel látható a fejlődés a gyerekeken. Természetesen mindig van hova fejlődni, és azért egy olyan iskolában, ahol a gyerekeknek a több mint 90%-a halmozottan hátrányos helyzetű, nyilvánvaló, hogy a tanulmányi eredmények azok sokkal nehezebben jönnek, mint egy más helyen lévő iskolában. Ott van a legnagyobb hiányosságunk, hogy azok, akik elmennek tovább tanulni, ők mind bent is maradnának az iskolában, mert ez azért még probléma. Ott már azért nem tudunk mindent megtenni, de van most már olyan gyerkőcünk, aki az Arany János programmal tanul, kollégiumban, valaki gimnáziumban tanul, van, aki a budapesti Rajkó zenekarnak az iskolájában tanul. Látjuk a javulást, de még mindig azt gondolom, hogy túl sok az a gyerkőc, aki föladja.
8: Jó volna, ha megint 18 lenne a tankötelezettség?
7: Határozottan úgy gondolom, hogy jó volna.
8: Te jöttél le a padról. Mi volt a feladat?
9: Az, hogy pattintani kellett a labdát a padon, és el kellett mondani vagy a 6-os, vagy a 7-es szorzótáblán, és vissza kellett jönni a pattintással a labdáttal.
8: Nehéz háttal menni? Ja. És aztán milyen feladat volt még?
9: Pattintás a labdával, és a bal kezünkbe fogjuk a babzsákot.
8: Mindenki tudja csinálni?
10: Igen.
8: Na, mit szoktatok még csinálni?
9: Reggel tornászunk.
11: A babzsákkal valaki kiáll, Márti néni berak egy zenét, és akkor arra táncolunk. Babzsákkal a fejünkön vagy a kezünkön.
8: Milyen zenére?
11: Cigány.
9: Én jár a cigán táncra Anikő nénihez, és otthon is szoktam táncolni.
12: Zoli bácsival is szoktunk.
8: Táncórátok is van?
11: Igen.
8: Milyen táncot táncoltok táncórán?
11: Jus dance, cha-cha-cha.
12: Sofia.
8: Milyen az a Sofia tánc? Az igazgatónő megkérdezi a telefonján a Sofia zenét. Most arrébb raktuk a padokat, a gyerekek lelkesen készülnek a Sofia táncra, és a gyerekek

0: írásuk, olvasásuk, matematikai képessége, a figyelmük, gondolkodásuknak nagyon-nagyon sokat segít.
1: A TSMT kinek való?
0: Figyelemzavaros, ADHD-s, hiperaktív gyerekeknek, de tulajdonképpen mindenkinek lehet ajánlani. Levezetik egy kicsit a feszültséget is, már nagy csoporttól bevezetjük, átjárnak ide az óvodából a gyerekek, alsóban ez jól működik, de felsőben is használják a kollégák. Minden korosztálynak lehet ajánlani. Még a terembe is szoktunk elemeket bevinni reggeli tornaként. Az óra előtt mindig van egy olyan 15 perc mozgás, esetleg, hogyha elhúzódik nagyon az óra, belevisszük a mozgást a sok üldögélésbe.
1: Te mióta vagy itt?
0: Én 9 éve dolgozom itt, most másodéves gyógypedagógus hallgató vagyok Jászberényben. Mellette ugye a kutyaterápiától kezdve zene van nekik, így mindenfajta érzékszervet fejlesztünk. Most már jön a jó idő, van egy szép pályánk, és akkor oda ki szoktunk menni, szeretnek nagyon futni, minden, ami mozgásra kapcsolatos, azt imádják.
2: Nekem az alapelvem, hogy nekik a legeslegjobb dolog, ami történhet, az a mozgás. Az mindent fejleszt.
1: Emiatt aztán szeretnek iskolába is jönni.
2: Abszolút szeretnek, meg ugye a pénteki napunk miatt, ami készségfejlesztő nap.
1: Nyírfalvi Melinda, a Tarnabodi Általános Iskola igazgatója.
2: Nem oktatás van, hanem tánc, zeneterápia, projektmunkák, helyi értékiskola, boltozás, kávézózás, állattenyésztés, növénytermesztés, mindenféle ilyen jó dolog.
1: Találtam a folyosón egy táblát, az van ráírva kézírásra, hogy ez az iskola elég tiszta ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, és elég rendetlen ahhoz, hogy boldogok legyünk.
2: Ezt a Covid idején csináltuk, hogy egy kicsit motiváljuk őket, amikor visszajöhettek végre. Itt még ezen a tévén, amikor visszajöttünk a Covid után, akkor minden kis apró dolgot kivetítettük, és ez is ahhoz kapcsolódott.
1: Az egyik kislány valami hangszert vitt el.
2: Kb. 50-en zenélnek hangszeren a Máltai szimfónia program keretein belül.
1: Közben megérkezett az igazgató helyettes, Horváth Niki.
3: Kint voltam épp egy szülővel, a helyi problémákra is megoldás kell időnként. Anyagi nehézségekkel is küzdenek a szülők, meg itt volt az egyik zenetanár, vele egyeztettünk a gyerekekkel kapcsolatban.
1: Mit tanítasz itt?
3: Irodalmat és nyelvtan tanítok, gyógypedagógus vagyok, az óvodásoknak is tartok heti 2 alkalommal tornát, fejlesztek is, és a hetedikeseknek az osztályfőnöke vagyok, magyar nyelv és irodalmat tanítok.
1: Te itt laksz, ide jártál óvodába, iskolába, hova jártál?
3: Bocsanádra jártam iskolába, de egyébként családom még mindig itt lakik, a nővérem és az öcseim is. Egyébként én is itt laktam hosszú-hosszú évekig, Tanodába is jártam annak idején, de aztán időközben férhez mentem és elkerültem innen a faluból, 40 km. Sok, de ennyi meg pont kell, amíg kiérek ide Tarnabodra, átgondolni, ráhangolódni a napra, hazafelé meg ugyanezt. Azért kötődésem van Tarnabodhoz, meg a tesóm ő itt van, és tervez is itt maradni, meg én is.
1: Igazgatónővel átsétálunk a másik épületbe, kimegyünk a folyosón, de itt valami borzasztó kényelmetlen dolog van a folyosó közepén. Zebracsíkoknak tűnnek, én nekem többször majdnem kibicsaklott a bokám.
2: Egy uniós pályázaton belül 2 tantermünk lett összenyitva egy közösségi térre, és ennek a kiegészítő feltétele volt, hogy ki kell rakni ezt a gyengénlátóknak szóló vonalvezető valamit, bár egyelőre nincs gyengénlátó az iskolánkban, de végülis bármikor lehet.
1: Itt az udvaron, a másik épület előtt valami nagyon furcsa gyeplabda, vagy mit csinálnak a gyerekek?
2: Most floorballoznak, amit nagyon szeretnek. És szerencsére nagyon sok olyan pedagógus van, akik nálam sokkal tájékozottabbak a különböző sporttevékenységekben, és mindenfélét megismertetnek a gyerekekkel. Ezzel töltik a délutánt a gyerekek. Pingpongból is kint voltunk a diákolimpián. Ugyan nem sikerült érmet hoznunk, de nagyon ügyesek voltak a gyermekeink. Ugyanúgy, mint a Metifik olimpián, a tavalyi 13., most még a 6. vagyunk, és még 3 nap van belőle, úgyhogy azt még nem tudom, hogy idén hogy jön össze, de talán a 10-ben megint benne leszünk.
1: Hány fős Tarnabod?
2: 700 fő lakik Tarnabodon, úgyhogy nem egy nagy település.
1: Hány gyerek jár az iskolába?
2: 112.
1: Az azt jelenti, hogy sok fiatal család
2: sok
1: van itt.
2: Fiatal család van, és általában több gyerek.
1: Van munka a faluban?
2: Kevés munka van a faluban. Járnak be buszok a környező nagyobb üzemekből, gyárakból, tehát aki nagyon szeretne dolgozni, az tud dolgozni, és elég sok a közmunkás is.

0: Tarnabodra.
1: Szögetki Molnár Krisztina, osztályfőnök.
2: Én Heves megyében nőttem fel, három településsel arrébb Zaránkon. Amikor Kuvaitban elhatároztam, hogy hazatelepülök, véletlenül rátaláltam erre az iskolára, sikerült.
1: Hogy kerültél Kuvaitba?
2: Konduktor tanítóként végeztem a Pető Intézetben. Akkor nyílt egy iskola Kuvaitban, a Közép-Kelet első konduktív pedagógia iskolája, ahová konduktorokat kerestek. Sikeres felvételi után kezdtünk el ott dolgozni. 18 évet töltöttem Kuvaitban, már régóta fontolgattam, hogy hazatelepülök.
1: És könnyű volt beilleszkedni itthon?
2: Az iskolába könnyű volt, az itthoni körülményeket volt nehezebb megszokni. Egerben élek, körülbelül 25 kilométer.
1: És mit tanítasz?
2: Tanítónő vagyok, negyedikes az osztályom, magyart, matekot, környezetismeretet, angolt, testnevelést.
1: Mit tanítottál ma nekik?
2: A mesterséges intelligenciát kezdtük el használni. Tulajdonképpen a címe az volt, hogy én és a környezetvédelem, és ahhoz kellett információkat gyűjteni, hogy ők hogyan tudják a környezetüket védeni, nekik milyen fontos szerepük van ebben. Csoportmunkában oldották meg a feladat, és aztán az osztály előtt minden csoportnak be kellett mutatni, hogy ők mit találtak a legfontosabbnak.
1: Milyen itt az iskolában tanítani? Mert a szemed az csillog.
2: Nagyon szeretek itt tanítani. Az osztályomnak úgy érzem, hogy a mostoha anyukájuk vagyok. Az édes mostohának gondolom azért magam. Itt sokkal szabadabb lehet a pedagógus, mint egy másik iskolában. És én nagyon szeretem azt, hogyha nem sablonok szerint, nem kötöttségek között kell egy-egy tanórát levezetni. Nagyon sokat beszélgettünk, a gyerekekben nagyon sok kérdés merül fel. Én nagyon szeretem azt, hogyha a gyerekek csoportban vagy párban dolgozhatnak. Előfordul, hogy a gyerekek, akik itt hátul ülnek, felállnak és előre mennek, de megoldják ők maguk. Esetleg az hiányzik, hogy egy nagyobb képernyő, de ami kell, az mindig megvan. Nálunk sosem úgy zajlik egy óra, hogy 45 percet végigülnek. Amikor a gyerekek egy kicsit nehezebben tudnak csendbe maradni, akkor mindig egy szeretett légzést kérek tőlük. Ez olyan, hogy a köldökünkhöz kinyújtjuk a jobb mutatójunkat, és háromig számolunk magunkban, akkor egy félkört rajzolunk, beszívjuk a levegőt, bent tartjuk háromig, és háromra kifújjuk, és megrajzoljuk a szív második felét. Közben arra gondolunk, akit a legjobban szeretünk, és ez megnyugtat bennünket. Vannak sajnos fiúk az osztályban, akik kicsit agresszívebbek, mint ahogy szeretném, hogy legyenek, és ez nekik is szokott segíteni. Mindig van kire gondolni. És van, akinek egy légzés persze nem elég, hanem kettőt-hármat kell, mert valakinek több időre van szüksége, hogy megnyugodjon.
1: Jó, akkor most elmegyünk valahova kávézni, mert hogy ott iskolai program van. Hoz valaki egy ötletet, és akkor az igazgatónő nyitott rá?
3: Én általában minden olyan dologra nyitott vagyok, ami egy iskolában jól kivitelezhető. Lehetőleg vannak hozzá eszközeink, de nincsenek, akkor megpróbáljuk beszerezni. És hogyha meg mozgásról van szó, akkor általában ott nincs kérdés. Az oviba is mozgáskodtáznak a gyerekek, a nagy csoportosok átjárnak erre a szenzomotoros tréningre, és még nagyon sokféle sport, tánctól a cigánytáncig, labdajátékokig, a foci, a pingpong, mindenféle van, amit a gyerekek itt tudnak próbálni és csinálnak is.
1: Lassan ide is érünk a kávézóba, kívül is lehet leülni, belül is lehet. Magyar falu program, ez van kiírva a ablakára a boltnak, és megérkeztünk a kávézóba. Azt mondtad, hogy itt van a környék legjobb kávéja.
3: Igen, nem csak kávéja, mert hogyha szétnézel, ez nagyon speciális kávézó, csomó újrahasznosított dolog.
1: Ez itt mi egy számítógép kibelezve, és annak a tartója fekete színű, izgalmasan néz ki egyébként.
3: Az ott az a lámpa, az egy mosógépdob, amit a tulajdonos hölgy hímzett ki. Ez meg azt hiszem egy mosogatógépnek a hátlapja. Mert hogy a tulajdonos, akikkel nagyon jó a kapcsolata az iskolának, nekik van egy bontóüzemük.
1: és minden, amit szétbontanak, az kiválóan alkalmazható dizájnra.
3: Így van. És hát látod, itt ez egy internetkávézó, és a Szabinához bejárnak ide a gyerekek. Szabina meg a tulajdonos asszonya Krisztina szokott velük délután társas játékozni, ott pedig csinálják a metifiket, hogy a metifik olimpián még jobb eredményt érjünk el, mert ugye minél többet csinálják, annál jobb eredményeket fogunk elérni.
1: És itt nem le van zárva a fal, hanem egy nagy ajtónyílás van, és ott meg a bolt.
3: Boltban is, meg itt a kávézóban is szoktak a gyerekek gyakorolni, hát most nincsenek itt, pénteken szokták. Ugye a boltban kicsit áraznak, köpent húznak, pakolják az árut, mérhetnek a mérlegen, nagyon sokat matekoznak közben, kiszámolnak ezt azt, mennyibe kerül az ebéd a családnak, az óvodának, ha az egész óvinak ennyi, akkor mennyi egy főre, mennyit változott az ára, akkor mennyi volt az infláció. Ide pedig kávézóba azért jönnek többek között, hogy megtanulják a különböző kávékat elkészíteni, megtanulnak udvariasan a vendéghez szólni.
1: Amikor a gyerekek kiszolgálnak, meg megtanulják a kávékat, akkor egy másik szakmára készülnek föl. De, amit még itt látok, egy polcon rengeteg könyv, és itt van egy borhűtő, ami tele van játékkal.
3: Hát igen, ez a borhűtő is ugyanúgy, mint a lámpa, ami mosógép, dob, egy új alkalmazás, egy már kiszuperelt dolognak, tehát ez most egy tárolószekrény.
1: Gyerekek jönnek ide játszani?
3: Igen, igen, tulajdonképpen elősen célunk, hogy a gyerekek minél többet legyenek olyan közösségben, ahol valami foglalkozás van velük. És ugye délután 4-ig általában napköziben vannak tanulószobán vagy tanodában. 4 órakor ezek bezárnak, és nagyon sokan ide jönnek. Aztán itt vannak 6-ig, akár csinálhatják a metifikes programokat, vagy társasjátékoznak, játszanak, olvasnak, beszélgetnek, tehát itt van közösségi élmény. És nálunk azt hiszem a közösségfejlesztés az, ami az egyik legfontosabb.
1: Látok itt egy másik mosógép dobot, ami óaranyra van festve, és kiválóan alkalmas akár ülésre, akár asztalnak.
3: Igen, hát nagyon kreatív Krisztina, meg az Attila. Például az évenként többször megrendezett alkotónapunkra, és a Krisztina át szokott jönni segítőnek. Általában a köveket szokott a gyerekekkel festeni. Kreatív típus is, jó a kézügyesség, irigylem is tőle. Ha Tarnabodra jön valaki, nem biztos, hogy arra számít, hogy ilyen kávézóba tud beülni. Itt lezárták az utat, és el ülni a padokra, a hinterre, ez is egy közösségi tér. Egyébként a másik ilyen közösségi tér az a mi focipályánk, tehát az éjjel-nappal hétvégén is nyitva van. Nem hiszem, hogy Tarnabodra el tud jönni úgy valaki, hogy a focipályán ne legyen valaki. Ott mindig van élet.
1: Ma a Tarnabodi Általános Iskolában jártunk. Kövessék műsorunkat Spotify-on, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Mohácsi Edit.

0: a Kossuth Rádió Sárváron, FM 96. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Juhász Árpád geológus, szintén az este műsor házigazdája, akit most már kapható könyvéről fogok faggatni. Köszöntelek most a másik mikrofonnál, mert te is itt szoktál ülni, ahol egyébként most én.
2: Igen, elég nehéz volt a gerincemet úgy elforgatni.
1: Egy másik irányba, de az a gerinc egyenes. Szóval hogyan kell köszönni indiánul? Kérdezem, kóborló farkast.
2: Haukóla, de nem minden indián köszön így. Az indiánoknak óriási tömege írt valamikor Észak-Amerikában, megszámlálhatatlan sok törzs, nagy nyelvcsaládok, és az egyik nyelvcsalád használta ezt a haukola üdvözlést. Ez annyi, mint hogy légy üdvözölve, vagy szia. Szóval ilyen nagyon egyszerű.
1: Haukola a huronok?
2: Akkor semmit nem tudtunk a huronokról, amikor a cserkészet megszűntével átvedlettünk indiánokká. Nekünk valahogy tetszett az, hogy ott ezek ilyen nyírfakéreg csónakokon mentek a nagy tavakon, leküzdték a vízeséseket. Tehát erdei indiánok voltak, nem azok a piriri indiánok, akiket általában a filmekben lát az ember. És akkor azt se tudtuk szerencsétlenekről, hogy már 1830-ban az USA hozott egy akkori törvényt, hogy ezeket a nagy tava környékén élő indián csoportokat áttelepítik a Mississippi-től nyugatra. Tehát már akkor szépen elkezdtek sorvadni egy új ökológiai környezetben, és amennyire tudom, jelenleg egyetlen egy Huron, vér szerinti Huron indián él Észak-Amerikában.
1: Már csak. Egyébként pontosan beletrafáltál abba, hiszen nemrég adtam le ide a Rádiószínházba Bölöni Farkas Sándor 1834-ben megjelent úti leírását az utazások Észak-Amerikában, ahol pontosan itt a nagy tavak környékén, ugye Delaware államban az indiánokról beszámol erről a 1830-as törvényről, hogy a fehérek hogyan és mint próbáltak kiegyezni ezekkel a törzsekkel, kik voltak azok, akik nem mentek a Mississippi-n túlra, és maradtak itt, és esetleg alávetették magukat ugye a térítésnek, vagy az iskolázásnak, ugye, hogy a gyermekeiket oda állítsák be, és kik azok, akik a vadon élést választották. A te korodban, és itt most nem a Cseh Tamásékról beszélünk, mert róla tartja a legendárium, és tudja mindenki, hogy az ő életében is nagyon fontos helyet foglalt el az indiánosdi, de ők már egy picit szabadabb levegőt szívhattak kint a hegyekben, amikor ti a cserkészet megszűnésével belekezdtetek ebbe a dologba. Nem véletlenül ez a kötet címe, hogy illegális indiánok. Igazából ez meglehetősen illegális tevékenység volt, ha szabad így fogalmaznom.
2: Hát mi onnan tudtuk, hogy illegális tevékenység, hogy 49-ben az egyik barátunk, Kószáló Jézsas, egy 5-6 évvel volt öregebb, mint mi, egyszerűen eltűnt, semmit nem tudtunk róla. Ott lakott a közelben egyébként, ahol én is laktam akkor és most is. És aztán talán egy év múlva tudtuk meg, hogy recske került a kényszermunkatáborba. El se tudtuk képzelni pontosan, hogy milyen indokkal vitték őt recskre, de minden eset tulajdonképpen féltünk. Ez az igazság, hogy megtudják, hogy mi gyöngyszövéseket csinálunk, hogy titkos tábortüzeket tartunk, és így tovább. És úgy találkoztunk attól kezdve mindig valahol az erdőben, egy előre megbeszélt helyen, hogy külön-külön mentünk, különböző irányokból. Az indián cuccainkat, amiket mi magunk szőttünk, azt csak ott a helyszínen vettük föl. Hát raktunk egy kis tüzet, hogy ne fénye ne látszódjon messzire, meg a füstje se szálljon messzire. Aztán elszívtuk a békepipát. Ugye ezen lehet röhögni, hogy ilyen kamaz a gyerekek ilyesmit csináltak, de nekünk ezek ilyen rituális dolgok voltak. Engem ezek nagyon mélyen gyökeresznek azóta is tulajdonképpen bennem, és az egész természethez való viszonyomat, ezt a természetvédő attitűdömet, ezt tulajdonképpen ebből az időszakból származtatom.
1: Mondhatjuk, hogy ez a fajta természet iránti, vagyis a természeti népekben lévő szakralitás, a földanya felé lévő imádat és tisztelet adott egyfajta tartást, ha már az előbb a gerincedről engedtem meg magamnak egy fél mondatot, hogy az egyenes, ez adott ott egyfajta szabadság levegőjének a beszívását ki a társadalomból a szűz természetbe.
2: az ember kettős életet élt, mert nyilván amellett én voltam Rákóczi gimnáziumban, gimnazista, ott érettségiztem, aztán egyetemre kerültem, tehát megvolt a privát életem, aminek semmi köze nem volt az indián léthez. Mikor, mint geológus már elkezdtem kutatásokat, akkor sem, mint indián jártam a hegyeket, hanem nyilván, mit tudom, ásványokat gyűjtöttem, vagy körzeteket vizsgáltam. Tehát maradt egy ilyen furcsa kettősség bennem. Nemrégiben egyébként, ez egy kis kitérő, egy ilyen hurokkal szoktam én dolgozni a gondolataimban, mint amit az inkák használtak, ilyen kis csomókat. Ilyen
1: olyan,
2: kis,
1: mint a csomóírás.
2: Az én gondolkodásom is ilyesmire. Tehát nem gondoltam arra, hogy ez egy különleges pszichológiai helyzet. Tehát volt bennem egy ilyen spirituális gyerek indián, aki nagy áhítattal viszonyult ezekhez a dolgokhoz, aki külön rituálékat talált ki, hogy elmentem egy hétre bölénypróbára, az volt a célom, hogy elkerüljek minden települést, de ha valaki szembe jön velem, elkerüljem, félrehúzottam a fák közé, aztán kikötöttem magam egy kis erdei tó mellé, egy hosszú kötéllel egy ilyen öreg fához, de ilyen laza kötéllel, tehát csak utánoztam a naptáncot, mert a valódi naptáncnál ugye tulajdonképpen a testükön keresztül vezették a szíjat, tehát én ezt nem vállaltam föl, de egy hosszú kötéllel kikötöttem magam, és ott táncoltam a hetedik napon, mert már akkor egy hete voltam az erdőben egyedül, és elkezdtem hajnalban táncolni és énekelni, és csak akkor hagytam abba, amikor az esthajnalcsillagot megláttam az égen. És még akkor sem feküdtem le, hanem leültem egy kis forrás mellé, és azt az áhítatot próbáltam konzerválni magamban, amit ez számomra ez az egy hét jelentett. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ennek egy nagyon erős szellemi vagy lelki vonzódás volt tulajdonképpen a megnyilvánulása. És aztán pár héttel, vagy pár hónappal ezelőtt a pszichológiai társaság megkért, hogy próbáljak erről valami tanulmányt írni, hogy egy gyerekben hogy alakul ki ilyen erős vonzalom, és hogy ez hogy fér össze azzal az exhibicionizmussal, amit én, mint rádiós, televíziós, ugye, tehát most már 70 éven keresztül gyakorlok. És akkor meg is írtam ezt a tanulmányt, az a címe, hogy a közszereplő magányossága. Tehát furcsa módon bennem megmaradt ez a kettősség, hogy egyrészt szeretek szerepelni, szeretek dumálni, amit én fontosnak tartok, azt szeretem elmondani másoknak, de ugyanakkor megmaradt bennem a magányra való vágyakozás, hogy ilyen öreg trotli állapotban is föl tudjak menni, egy sziklára megnézni egy naplementét, vagy egy napkeltét, vagy egy olyan jelenséget, amikor a teli hold mondjuk fölkúszik lassan a táj fölé, tehát amennyire fizikailag bírom, ezekhez még mindig ragaszkodom, és ez furcsa módon nagyon mélyen benne van a világhoz és az univerzumhoz való viszonyomban is.
1: Én azt gondolom, hogy ne csak magadra használd a kettős életet él, hogy a mai fiatalok is értsék, ugye, hogy van valakinek avatárja, hogy van valakinek egy elképzelt szerepjátékban másik megfelelője. Én azt gondolom, minden szakmában fontos az, hogy a zsongásból, akár én is a színpadról egy kicsit a magányra, a csendre vágyunk, amely mindenféleképpen a megtisztulást jelenti. Az, hogy ugye a ti életetekben ez az indiánság volt, azt értem. De itt lenne a kérdésem lényege. Ez mennyire valós, hagyományokat követett, utánzott, és azok mentén bontakozott ki, vagy találtatok ki ti magatoknak saját szertartást, saját eszközöket, saját gondolatokat ott kint a rengetegben?
2: Kevéssé volt ez a saját gondolatvilágunk. Mi ezeket a Fehér Szarvas nevű, egyébként Barvendrék Deszkás Sándor névre hallgató írótól örököltük tulajdonképpen. Ilyen című könyveket írt, mint például a Szikláshegyek varázslója, vagy a Részbőrű messiás. Emlékszem, hogy ezek olyan hatással voltak rám, hogy kitöltötte teljesen a gondolatvilágomat. Hát nyilván ezek ifjúsági regények voltak, amiket egyébként gyakorlatilag a II. Világháború előtt írt. Később ugye a rendszerváltás után 47-48 környékén a könyveit le is tiltották, eltűntek ugye a könyvtárakból, a könyvesboltokból. Őt magát nem érte semmiféle atrocitás, de egyébként az egyik társunkat, ezt a bizonyos Kószálói Sast, pont azért vitték először Recskre, mert ő részt vett ezeknek a könyvek ben levő függelékeknek a szerkesztésében, amit magyar abroncsnak hívtak, és amiknek tulajdonképpen az volt a célja, hogy az ország különböző távoli városaiban a cserkészetből indiánokká vedlett fiatalok tudjanak egymásról, időnként valami kapcsolatot vegyenek föl, és így volt lehetséges, hogy mi az 50-es években itt a budai hegyekben, a Szarvasárok feletti sziklafalnál minden év szeptemberének az utolsó hétvégén összejöttünk, ott öltöztünk be az indián cuccokba, vertük fel a tipiket, ugye a sátrakat és így tovább, és ott két közös napot tartottunk, és ki gondolta volna, hogy például 1956. szeptemberének az utolsó hétvégén még ott voltunk, volt olyan indián társunk, aki Sopronban volt katona, katonaruhában jött oda, erdőszélen átöltözött indián szuszba, és beült a tábortűz mellé, és ki gondolta volna akkor 56. szeptemberének a végén, hogy egy hónap múlva jön 1956 és a forradalom, amelyik aztán szétszórta a mi korábbi indián populációnkat, mert a legtöbben azért külföldre mentek, javarészt az Egyesült Államokba, de még akár Ausztráliába vagy Új-Zélandra is került belőlük.
1: Érdekes, ugye említetted a másik indiánt, aki ugye Recskre vitték, mert az ávó őt elkapta, és nem tudtatok róla abban az időben. Aztán ugye én megkaptam, és köszönöm, most már dedikáltad nekem ezt a csodálatos kötetet, de előtte beleolvashattam még PDF formátumban, néztem a képeket, és tudom, hogy ahogy az előbb említetted, hogy szétszórodtak a világban ezek az indiánok, de előtte ezt állam ellenes tevékenységnek ítélték meg a cserkészet felosztásával. Tudjuk, hogy mindentől féltek. Miért féltek annyira pár kamasztól, aki elvonul a hegyekbe?
2: Mindent, ami nem az úttörő mozgalomhoz tartozott, az ellenségként szerepelt az ő akkori felfogásukban. Teljesen bárgyú dolog tudnék. A folytatást elmondom, hogy ezt a Recski tábort ugye Nagy Imre idején megszüntették, és ezt a Wiesler József nevű kószáló ésas barátomat akkor sem engedték szabadon, egy újabb pert indítottak ellene, mégpedig azzal az egészen abszurd váddal, hogy az amerikai néprajzkutatás ürügyén ő tulajdonképpen az Egyesült Államok számára kémkedik Magyarországon, és két évet kapott még, levitték a várpalotai szénbányába rabbányásznak. Ez olyan, mint a Tanúban. Gondolj arra, hogy ott is milyen abszurd vádak ugye szerepeltek. De ez pontosan ugyanez.
1: Elnézést, világértelmű, ez már az ítélet.
2: Mert ugye említetted a bakonyi indiánokat.
1: Igen.
2: Ugye az a helyzet, hogy ők egy fél generációval fiatalabbak, mint én, és ők ugye a Kádár korszaknak ebben a vidámabb barak korszakában voltak indiánok, legfeljebb annyit mondtak nekik, hogy ennyi, de mondjuk nagyobb atrocitás nem érte őket.
1: Pontosan.
2: Ha szabad egy kicsit tagolni kvázi az indiánság történetét itt Magyarországon, akkor azért érdemes Baktai Ervin nevét megemlíteni. Tulajdonképpen Magyarországon ő kezdte ezt még a második világháború előtt, félig kabul, félig indián volt, még akkor puskája is volt, tehát ez egy más világ volt, de még a háború után is folytatta ezt a dolgot, és a Szentendrei sziget közelében, két kis szigeten, a Kőhídi szigeten, meg a Kompkötő szigeten, vagy a túloldalon, a Nagy Dunágnak a keleti partján, ott táboroztak időnként, és ők ugye nem nagyon szerették a fiatal kamaszokat, de én elkövettem azt a bűnt, hogy egyszer a Kompkötő szigetről átúztam este az ő tábortűzük köz, és azért megszántak, adtak egy pokrocot, mert ez este hideg volt, tűz ide vagy oda, és ugye egy pokrocot adtak, hogy beburkolozzak. Tehát az ő időszakuk gyakorlatilag a 40-es évek vége, 50-es éveknek a közepe. Akkor jöttünk mi, ez az illegális indián időszak, az akkori tinédzserek tulajdonképpen.
1: Igen, ezt írod is a kötet elején.
2: És utána sokáig mi csak hallottunk arról, hogy a Bakonyban is vannak indiánok. Hát akkor én már ugye tulajdonképpen öregedő ember voltam, és szorosabb kapcsolatban úgy kerültem velük, hogy a 80. születésnapomra rendeztek akkoriban egy ünnepséget a Stefánia úton, volt a Földtan Intézet, és ott rendeztek egy ilyen ünnepséget. Két indián megjelent teljes szerelésben, az egyikük Cseh Tamás utóda, Gyén Péter, indián nevén Sokrokon, és a másik indián testvérünk, Horváth Tibor egyébként, és szintén indián szerelésben fölköszöntött, meghívtak a bakonyi táborba, és tulajdonképpen akkor szembesültem azzal, hogy ott ennek az erdei milliónek a közepén hogyan élnek a családok, milyen harci játékokat folytattak, és azon az estén, amikor lent voltam, akkor nagy békekötés volt, és egy közös nagy békepipa szívás, és a kapcsolat azért mai napig megmaradt, tehát a 90. születésnapomra is eljöttek a bakonyi indiánok képviselői.
1: Csodálatos, ha már a játékok is említetted, mert ott akkor békét kötöttek, meg voltak ezek a koreográfiák, hiszen én is láttam nem csak azt, hogy magad megtanultad a gyöngyfűzést, kiszámoltad a sorokat, hogy a gyöngyökből hogyan alakuljon ki a minta, több kép alatt olvashatom azt, hogy a jellegzetes ágyékkötőmben így azonosíthat majd be téged az olvasó, de látunk téged totemoszlophoz is kötözve, és már többször említetted a békepipát, illetve a kontraharcot, hogy ezek a koreográfiák, ezek a játékok, ezek mit adtak, és miért volt jó ezekbe beleszállni, függetlenül attól, hogy akkor az ember nem otthon volt a belvárosban, a nyüzsgésben, hanem egy másik társadalomban, egy másik életben.
2: Mi nagyon komolyan vettük a harci játékokat. Tehát a kínzó cölöphöz való kikötés az nem egyszerűen csak egy ilyen vicc volt, hanem ott különböző például csiklandozásoknak, vagy égetésnek, vagy valamit, ilyen fizikai negatív ráhatásnak a reakcióit kellett végigélnünk, hogy ezt mennyire bírjuk, hogyan reagálunk rá. Ilyen, azt hiszem, hogy átlag emberek nem jut eszébe, hogy a viszketés halált is okozhat. Ezt onnan tudtam meg, amikor Kubában 1982-83-ban egy barlangász expedíción voltak, és ott volt egy olyan hölgy, amin át kellett menni két barlang között, ahol egy olyan bozót volt, amelyiknek a levelei és a termése a mesztelen bőrön olyan fantasztikus viszketést váltotta ki, hogy utána hetekig az ember véresre vakarta magát, de tényleg úgy, hogy a bőrt lehántottuk magunkról. És ez egy kínzó eszköz, és halált okozó kínzó eszköz volt az ősi indián korszakban például akkor.
1: A halálra amikor... csiklandozásról igen, már hallottunk. Igen. Nagyon érdekes, említetted a barlangot, a barlangászást. Ha jól olvastam, a kötet elején a Szalajka völgyben voltatok először, amikor az első ilyen nagy táborotok.
2: Az az utolsó cserkésztábor volt.
1: Igen, és a feloszlatás előtti.
2: Igen.
1: És pont akkor írtad, hogy felfedeztétek az istálóskai barlangot, ahova aztán később szakmádnál fogva pont visszatértél.
2: Igen, mert ugye én 1957 őszétől a Nemzeti Múzeum épületében dolgoztam. Ugye a ruszkik, ahogy mi hívtuk a szovjeteket, azok ugye a Kálvin tér felől belőttek a Nemzeti Múzeum épületébe, mert ott 56. október 23-ától a felkelőkbe rendezkedtek lőállásba a legfősebb szinten, ahol egyébként az Afrika kiállítás volt. És a szovjetek tankja a Kálvin térnek a múzeum utcai sarkáról lőtték a múzeum épületét. Először ugye az Afrika kiállítás omlott le, rázuhant az ásványtárra, amelyik addig a British Museum után Európa legnagyobb ásványgyűjteménye volt.
1: Addig.
2: És legérdekesebb ásványgyűjteménye volt. És ráadásul tűz is keletkezett, mai napig nem pontosan tisztázott, hogy maga a tűz mitől pattant ki. És egy a lényeg ebből, hogy én oda kerültem tulajdonképpen, hogy mondjam, rehabilitálni ezt a gyűjteményt. És a szakmai munkámnak az első időszakában azt csináltam, hogy ilyen kis súroló kefével az egyes ásványokat próbáltam lepucolni, hogy centrifugába tettünk fényüket vesztett opálokat, mert úgy gondoltuk, hogy akkor majd vissza fognak vászni a víz molekulák, majd az opálnak a mikroszkopikus repedéseibe, és visszakapják ezek az opálok a fényüket, meg benzolban, meg egy nagyon mérgező vegyület mártattuk a feketére égett lelőhely cédulákat, és a csipesszel az ablak felé tartottuk, mert a fekete alapon a fekete betűk olvashatóvá váltak. Mert ebben a gyűjteményben olyan meghatározó anyagok voltak Kárpát-medencéből, ugye az erdélyi híres gyűjtemények és lelőhelyek, Zalatna, Brát, Verespatak, Nagyág, vagy Nagybánya, Erzsébetbánya, Kapnik, stb., amelyek ugye magyar tudósoknak, vagy a mecénásoknak a nevét viselték, és amelyek minden nemzetközi kiadványban ásványtankönyvben szerepelnek, és őzdik a Semseit nevet, vagy a Krennerit nevet, és így tovább. Jó nagy hurkókat tette most hirtelen, ugye?
1: Ez annyira tipikus, hogy én most voltam Marosvásárhelyen a Teleki Tékát. Néztem meg, ahol élőben láttam ott előttem azt az eredeti 1786-ban Kolozsváron kiadott kötetet, Benkő Ferenc kötetét, Magyar Mineurológia címmel, a kövek és értzek tudománya, tehát az első magyar nyelvű ásványtani munkát, és ugye a Bécsi Múzeumban is, ugye hát nyilván a monarchia miatt, rengeteg olyan követ, ásványt és ércet néztünk meg annó a gyerekekkel, amik ugye hát még a Nagy Magyarország területéről, főleg Erdélyből, az általad is az előbb említett lelőhelyekről voltak, még akkor is, ha nem szólt nekünk szemet az elnevezésben, a Krennerit, stb., tehát a benne lévő családnevek. Szóval tudom, és csak arra szerettem volna célozni, ugye, hogy aztán emiatt a szakmád miatt miért vált fontossá ez a sajnos elpusztult gyűjtemény és annak a helyreállítása, de zárásképpen az indián létetekben, ugye a gyöngyfűzést már említettem, ez is a földdel való szoros kapcsolat miatt volt fontos, ha fontos volt egyáltalán.
2: 56 után, miután, mint említettem, szétbomlott tulajdonképpen a korábbi magyarországi indiánok többsége, maradt elsősorban a természethez való vonzódás, és maradt egy-két társam, például Berkes Balázs jazzbőgős volt, illetve az volt, amik tudott játszani, most sajnos olyan fizikai állapotban van, hogy nem tud játszani, Nagy Kígyó névre hallgatott, tehát ő maradt például az a társam, akivel a legutóbbi egy-két évig is rendszeresen együtt táboroztunk, együtt mentünk, együtt kirándultunk, és a rítusokat mai napig megtartottam, hogy valamelyik gyerekem fölkísér, segít fölkapaszkodni egy sziklára, megnézni egy naplementét, vagy egy napkeltét. Ezek a rítusok maradtak, és hát amikor később Amerikába eljutottam, akkor nyilván próbáltam megtalálni azokat a gyökereket, amelyek alapján én gyerekkoromban indián szerettem volna lenni. És tulajdonképpen ennek a könyvnek a körülbelül kétharmada már az amerikai indián történelmet dolgozza föl, persze szemelvényszerűen, mert ugye általában az emberek ugye csak ezekre a cowboy regényekbe szereplő indiánokra gondolnak, de hát óriási tömegben, milliós nagyságrendben élnek Peruban, Guatemalában vagy Mexikóban indiánok.
1: Dél-Amerikában is.
2: Én végigjártam ugye ezeket az ősi lelőhelyeket, az oázis civilizációkat, Peruban a csendes óceán partján a Mocsika, a Csimbó, a Lambayeki, a Szipáni, egyéb más lelőhelyeket, vagy Huántar de Chanta, amelyikben 1500 évvel Krisztus előtti indián civilizációk emlékei maradtak fenn. Tehát tulajdonképpen az öregkoromra kezdtem földolgozni és végigjárni ezeket a helyeket. 40 észak-amerikai nemzeti parkot jártam, filmeztem végig, megírtam Perúról 3 könyvet, Észak-Amerikáról 4 könyvet. Tehát ezek a gyökerek, ezek nagyon erősen tartottak, ilyen anteuszi alapálláson maradt a mai napig.
1: Mai vendégem Juhász Árpád geológus, azaz indián nevén Kóborló Farkas volt, akivel legújabb az Illegális indiánok című könyvéről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter, színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Idehaza a jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet együttesen segíti a jövőben a gyermekek lelki jólétének erősítését, a családok támogatását, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdítását. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjába. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenlegi 116 előadást felvonultató kínálatból. A program célja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók juthassanak el az ország minél több településére. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi médiaposztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. Sport. Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros vezető edzője. A 46 éves szakember előzőleg az ETO-FC Győrt irányította. Vezetésével a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbé 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában is dolgozott. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 13 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-18 fokot mérnek. A Dunától keletre többnyire borult az ég, arrafelé esik az eső. Éjszaka nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és holnap már az ország nagy részén napos idő várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután általában 14-23 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István.
3: Szereti a becenevét?
4: Igen. Régen kaptam, talán a focipályán, de már a gimnáziumban is így hívtak az osztálytársaim.
3: Hogyan is?
4: Kukó. Nem baj, ha van az embernek beceneve, mert az a szeretetet is kifejezi.
3: Tanárként is az egyetemi hallgatói is átvették ezt a becenevet.
4: Igen, a mai napig a szeretet megnyilvánulásának, meg a tisztelet megnyilvánulásának tartom. Inkább tanár uraznak azért óvatosságból, de a hátam mögött az Kukó.
3: Honnan indult az élete?
4: Sokorói járás központjában születtem, Tét nevű község. Ez egy besenyő falu, ott volt az általános iskola, nagyon gyakori a név.
3: Honnan való a család, vagy honnan való a név?
4: Olasz eredetű, a magyarra fordított változata a Kukorelli, hangutánzó, Azt jelenti, hogy kakas, úgyhogy vigyázni.
3: Jelzi a napfelkeltét.
4: Így van, hogy a sötétséget legyőzte. A hajnal a másik szülői ág is fontos. Nagymamám még Horváth Julianna volt, édesanyám. Briski Horváth, nagyapám, Briski Jóska bácsi, ő. Érzem a gyökereimet, hogy őtőle nagyon sokat tanultam. Az Átkosban élünk, a földosztás után Magyarország, akkor parasztársadalom. Szocializmusban ugye elkezdődött a TSZ-esítés. Jöttek az agitátorok. Tudták, hogy ha ő lép, akkor még 20-an lépni fognak. Nagy társaság volt, és Briski elvtárs, hogy lép, kártyáztak közben. Hogyha megidézem a jelenetet, én ott ültem a nagyapám ülébe, 6 éves voltam, ment a snapszer. Nagyapám a kérdésre csak annyit mondott, hogy snapszer. Ezzel meg volt a véleménye.
3: És mi lett a vége a dolognak?
4: Legtöbben beléptek. Ő sokáig még egyéni gazdálkodó volt, meg nagyon sokan, de nem volt mit tenni. Hát azóta már tanultam agrárjogot. Szövetkezetekkel, ami történt, az tragédia, meg a mezőgazdasági iparral fájt a szívem. Hát az alkotmánybíráskodás eszközeivel nem nagyon tudtuk megoldani.
3: És ön 6 évesen ebből, akkor ott ebből a snapszerből mit értett?
4: Azt értettem, hogy ez a rendszer, ez nem az enyém.
3: Ezt már 6 évesen érzékelte?
4: Érzékeltem, értettem. A tekintetén láttam. Volt valami, amit nem lehet megmondani, valami. Ezt most az unokáimon gyakorolom, hogy megérzi az ember. Nagyon szerettek, ilyen kis véletlenke voltam, az utolsó gyermek. 3-an voltunk testvérek. Nagyanyám kérte, hogy István legyek, mert a háborúban elvesztettük. Pista bátyámnak a tüzér volt, teli találat történhetett a nagy áttörésnél, mikor az oroszok jöttek. Erdély környékén tömegsír lehet valahol. Ő a nagybátyám, igen. A 8 testvér egyik oldalról, 8 testvér másik oldalról, úgyhogy egy nagy családba nőttem fel. Nagy Családok Országos Egyesületének egyik alapítója lehetek, mert fontosnak gondolom mai napig.
3: Van-e olyan üzenet, amit visz végig az életében, és onnan jön?
4: Voltak konfliktusok, nem is kicsik a családban természetesen, de volt egy sajátos falusi becsületkódex. Ezt viszi tovább az ember.
3: Mi az, ami most megszólaljon?
4: Elsőként talán a barátom Cseh Tamás.
3: Miért fontos?
4: Valamikor a Bibó alakítása környékén ismerkedtünk össze személyesen, de hogy miért fontos? Voltak olyan emberek, akik már jóval korábban rendszerváltok voltak. Én Tamást ilyennek tekintettem, amikor még nem ismertük egymást, és a katonába játszott, igen. Szinte minden rendezvényén ott voltam, írtam róla egy verset is, és a Cseh Tamás kuratóriumnak a tagja lehettem. Ha ezt a verset, ha elmondom, érthető lesz. Levél Cseh Tamásnak. Füst a szemében tiszta törvényekre vágyott. Dalait dúdolva értettük a világot. A kimondott szavak díszei az embernek, hiteles dalnok hangja nemzeti kincs lett. Sohasem némul el, őrzik azt vitéz katonái, hatalmas hadsereg tisztesség őrségben állni. Őrizni az arcot, a mosolyt, a szemsugarát, szenvedéllyel éget értünk gyönyörű estéken át. Mert volt egy-két este, miben voltunk szereplők. Micsoda évek jártak, árnyak sohantak az ajtók előtt. Kevesen hitték, hogy a féldecis rezsimet túlélik, az ő porra a levegőben maradt, s megmondta, vége van, értik? Találkozások fényessítették a napot, a csend is beszédes volt, belül szóltak a dalok. Testvérbátyám ki is lehetne más, nagyon magas rangú indián szomszédom, Cseh Tamás.
5: Micsoda útjaim, voltak nekem. Szólt Desiree, most, hogy emlékezem,

0: promised. Talán volt egy-két este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak nevezetlenül.
1: Paraszti családból származik. Igen. Hogy következett ebből a Pannonhalmi Bencés gimnázium?
2: Úgyhogy édesanyám azt szerette volna, hogy a legkisebb fiából pap legyen. Püspöki ösztöndíjas voltam. Volt is némi lelkismert fordulásom, hogy utána nem a szerzetes rendet, vagy papi pályát választottam. Atyák akkor még szinte kizárólag csak bencés szerzetes tanított. Azt mondták, hogyha bármilyen kételyünk van a szolgálattal, csak akkor, hogyha Isten szolgálja akarunk lenni, vállaljuk el. Szóval itt a szerelem. Ha kételjeid vannak, mondotta az atya, akkor ne döntsél. Hárman jelentkeztünk az osztályból a jogra, szerettek volna lebeszélni. Megvagytok ti zakkalva, hogy nem fognak fölvenni, az biztos. Így is lett. Csak annak köszönhetjük az egyik legkitűnőbb osztálytársunk, Íjas Jóskának hívták. Kalocsai érseknek az unokaöccse volt. Közben jártak, hogy pontszámot mindegyikünk teljesítette természetesen akkor, de helyhiány miatt a szokásos indoklás nem vettek föl. És aztán a 70-es nyár az ilyen le is föl is érzelmileg. Édesanyám sajnos akkor halt meg augusztus elején. Beálltam pincérnek, hívtak, hogy majd akkor képesítés nélküli tanár lehetsz. Tehát összefogott a baráti társaság, a rokonság, meg mindenki. Előbb jött meg a katonai behívó Kalocsára. A forradalmi ezred, úgy hívták magukat. Ezt az ezredet küldték fel 56 leverésére. Aztán utána egy héttel, hogy beiratkozhat az egy éves katonai szolgálat után.
1: Csak az édesanyja szerette volna, hogy pap legyen, vagy ez azért az ön fejében is megfordult?
2: Minisztrálni jártunk Pannonhalmán is. Fantasztikus, jó élmény volt. Mindenki minisztrált. Én például a Szent Benedek kápolnában szerettem nagyon minisztrálni. 1000-valamennyi éves iskola. Szóval a kövekben is ott van az üzenet. A bencés rend az tulajdonképpen az első alkotmány, és attól tartok, hogy innen kaptam Gellert, és lettem alkotmányjogász. Az a regula. Szent Benedek fantasztikus módon megalkotta a regulát, és behálózzák Európát. Szent Benedek nem véletlen Európa védőszentje. Sőt, hát ma már ugye áttolódotta kereszténység, részben Dél-Amerikában ott is van bencés rend, meg Afrikában is, tehát a kereszténységnek a súlypontja Európában elcsöndesedni látszik. Azért ez egy kicsit bonyolultabb kérdés.
1: Ahogyan 6 évesen megérezte azt, hogy ez a rendszer, ez nem az öné, gimnazistaként komolyan tanulmányozta a regulát, vagy fontos hatással volt önre?
2: Pannonhalmán egy szigeten voltunk, és nem hozták be. Hermetikusan azt kell, hogy mondjam, el voltunk zárva a rendszertől, még hittan órákon sem, vagy osztályfőnöki órákon sem. Inkább a filozófiára oktatott bennünket, meg a vallás megújítására, semmi ilyen politikai dologra. Otthon meg nem érződött. Nem volt jellemző a családunkra, hogy pártagok tömkelege lett volna, sőt éppen ellenkezőleg. Azért falura nem ért le annyira a rendszer. Akkor éreztem a rendszert. Katonaság, bezsupoltunk Kalocsára, jön a politikai tiszt, hogy kéri a kis szakkönyveket, mert megalakítjuk a pártalapszervezetet, meg a kis alapszervezetet. Hát én az élcsapatnak sajnálatos módon nem voltam tagja, és nem is kívántam belépni. Tegyük ki a kis tagkönyvet, és Szundi elvtárs jelentem, nekünk nincsen kis tagkönyvünk. szakaszunkból egy másik sárospataki barátom, a Tóth Guszti, és mondta, hogy ön a jártás jelentem, nekem sincs pisztak könyvem. Hosszú gondolkodás. Hát honnan jöttetek ti? Jelentettük, hogy sárospataki gimnázium panohal, és hát ott nem volt kis szervezet. Nem volt. Mondtuk, hogy nem volt. Ez nagy fejtörést okozott neki. Mától kisztag vagytok. Kész. Úgyhogy belém lépett a kisz. Arra használtuk egyetemen, hogy kiadványokat szerkesztettünk, fiataloktatók kiadványai. Rendszeren kívül lehetett élni, meg felgyújtani magaddal az ilyen akciókat, meg egyebeket, azt én nem tartottam jónak, szerencsésnek.
1: Pártállam idején jogi pályára menni diszfunkcionális dolog, hiszen éppen, hogy a jog az, ami nem érvényesült abban az időszakban. Ez ügyben nem voltak dilemmái?
2: Dehogy nem. Ráadásul alapjogokkal foglalkoztam volna, de aztán lebeszéltek róla. 78-ban az ország elhagyásához való jogról írtam. Szerencsére olyan belső folyóiratban, ami zártabb. Aztán úgy finoman Takács Imre és a Schmidt Péter, aki a tanszékvezető volt, ő később az első a Sólyom Alkotmánybíróságnak a tagja. Ő volt a dékán, amikor a Bibó szakkollégiumot alakítottuk. Itt a Bibó szívem csücske mind a mai napig. Ez alatt a 40-valahány év alatt nem volt olyan tanév, amikor ne lett volna Bibó kurzusom. Valahonnan elkanyarodtam.
1: A dilemmáktól, hogy a jogi pályára menni, akkor az mennyire volt dilemma?
2: Igen, a jog és a politika. Amennyire a rendszer korlátait ki lehetett tapogatni, feszegetni, nem szeretnék hősként viselkedni, de amikor már megértettem, hogy kicsoda Bibó István, a 46 évi egyes törvényt adtam ki, és nem a sztalini-buharini alkotmányt referátumnak, és Bibónak a hatalom megosztásról szóló akadémiai székfoglalóját, és ez alapján tanítottunk, és amikor az alapjogokról sikeresen lebeszéltek, hogyha nem akarsz börtönbe kerülni, akkor foglalkozzál mondjuk a parlamenti joggal, és a kandidátusi disszertáció rendszerváltozás évében, 89-ben jelent meg a kiadói lektor. Ugye tudja, hogy magát ellenzékinek tartják. Én nem tudtam, köszönöm a közlést. Hol van a parlament tetejéről, ez volt a borító, a csillag. Úgy csináltam, mint hogyha nem tudnám. Jé, tényleg nincs ott. De szép, ugye? Ahhoz ragaszkodtam, hogy így jelenjen meg. És parlamenti joggal kezdtem el foglalkozni, de mindig azt mondtam, meg azt tanítottam a kollégáimnak is, tanítványaimnak is, hogy egy professzornak az egészet le kell tudni adni. Nem lehet csak így szeletbe, hogy én az állampolgárságot, te a köztársaság elnököt, te az alkotmánybíróságot, nem. És nem csak a tételes jogot, hanem szemléletet is adni, hogy ne legyen végre szolgáló lánya a politikának a jog, hanem mint önálló egység. Gimnazistáknak is írtunk, és annak nagy sikere volt, állampolgári ismereteket. Fontosnak gondolom, hogy mire választópolgár lesz az illető, és ez borzasztóan hiányzik, úgy kéne kilépni, hogy tudja, hogy mi a demokrácia, mi az intézmény.

0: jártam 9 évig az Alkotmánybíróságon. Életem három nagy élménye, hogy megérhettem a rendszerváltást, részese is lehettem a Bermuda háromszögnél a rendszerváltozásnak. Írhattam is az alkotmányt, és taníthattam is. Azután megvédhettem.
1: Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
0: Talán Rózsa Magdi most úgy feldobna bennünket az angyal.

0: és csak mosolygott mellette.
1: Írhatta is az alkotmányt, taníthatta is az alkotmányt, és védhette is az alkotmányt. Hogyha visszatekint erre a bő 30 évre a rendszerváltás óta, az ön mérlege hogy áll most?
2: Magyari Zoltánnak volt egy mondása, hogy nem az a tanár, aki tanít, hanem akinek tanítványai vannak. A legtöbb tanítványomra büszke vagyok, és köszönnek a tanítványaim.
1: És Bece nevén szólítják a háta mögött?
2: Igen. Igen, igen. Nagyon sok tanítványomat név szerint is ismerem, és nem csak az ELTE-n taníthattam, hanem Miskolcon, Győrben, és szintén alapításától kezdve a Károli Gáspár Református Egyetemen. A fiam ott végzett, lányom a közgazdász diplomája után szintén ott végzett. A köz iránt mindig fogékony voltam, ugye a polgári léthez hozzá tartozik az, hogy a Bibó tíz parancsolata szerint próbáltam tenni a dolgokat, ilyen jeligékkel, hogy a tétlenség a lélek ellensége. Ezt gyakorta mondom, azért is, mert benne van a szülőfalon. Minden nap kimondják jó estét, hogy ennek tétje van. És van még néhány, felejtsük el magunkat másokért. Ezeket komolyan gondoltam, és Bibónak a politikai tízparancsolata az ott van, és azt 89 óta terjesztjük mindenfele.
1: A jogot sokan rideg tudománynak gondolják. Ön mit kezd az érzelmeivel?
2: Jogászok a társadalom orvosai. Szinte minden konfliktus megjelenik, emberi konfliktus a jogban. Családi jog, büntetőjog, polgári jog, a nagy jogterületeket csak, és a közjog szintén. Hát ott van születéstől a halálig a jog, egy cseppet sem száraz terület.
1: De az érzelmeket mégiscsak valahogy háttérbe érdemes talán szorítani, vagy egyáltalán nem?
2: Szenvedély nélkül nem lehet a katedrára lépni. A katedra a szent dolog. Nem szabad összekeverni a sóhivatala semmiképp. Politizálni tilos a szószék és a színpad között, de egyik se jó példa. Ott maradjunk meg, hogy szent dolog, hogyha a katedrára fellépsz.
1: A hite és a joggal való foglalkozás kapcsolata okozott konfliktusokat, könnyítette a dolgát, nehezítette. Van-e egyáltalán kapcsolat a kettő között?
2: Nagyon sokan írtak hozzám évfolyam dolgozatot, vagy PhD dolgozatot, lelkiismeret és vallásszabadságból, tehát ez mindig erőteljesebben érdekelt, mint téma, és a meghirdetett évfolyam és szakdolgozati témák, sőt a PhD dolgozati témák között szerepelt. A vallás ilyen értelemben jelen volt.
1: Van-e olyan emléke, amikor ellentétbe került a jog és a meggyőződése?
2: Ez az oktatásban nem jellemző. Volteriánus vagyok. Ugye ennek az a lényege, hogy alapvetően nem értek egyet azzal, ami mondasz, de halálomig küzdök azért, hogy mondhassad.

0: a vallás esetében is. Tiszteletben tartom mindenkinek a hitét, azok között a határok között, ami mondjuk nem az anarchizmus, meg nem az öngyilkos szekta, tehát nyilván itt is megvannak a határok. Az alkotmánybíróság az más volt, ott komoly lelkismert furdalás volt jó néhány esetben, legyen példa az eutanázia, vagy az abortusz, vagy a halálbüntetés. Hol van a szabad akarat, hogy lehet szabályozni az élő végrendeletet, lehet, hogy megváltoztatja az utolsó pillanatban. Hol van az a csúszós lejtő, amire rákerülünk, hogyha megengedjük. Végül is a külön véleményemben azt írtam le, hogy csak is az önrendelkezési alapon működő és passzív eutanázia, azaz a határ, amíg el tud menni jogászként az ember. Itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, mert visszaélések tömkelege lehetséges és van is. Itt volt például kedves tanítványom, a Karsai Dani, nagyon tanulságos.
1: Az ön számára mi a tanulság belőle?
0: Az, hogy a világnézet és az élet-halál az nem választható külön.
1: És vajon van-e jogunk megítélni más világnézetét, és így a másiknak az élet-halálhoz való viszonyát?
0: Nincs ez a magánszféra. És ebben azt hiszem, hogy szuverén mindenki. Nekünk gyermekkorunkban még természetes volt, hogy otthon haltak meg az emberek. Szépen fölöltöztette, és onnan ment a temetési menet. Ma meg egy kicsit ilyen automatizmus az egész. Hamvasztás, kicsit személytelenedett, pedig hát el kell kísérni a hosszú útra. Nem véletlenek azok a törzsi szokások, a régi szokások, amikor az öregek fölmennek a hegytetőre, elvonulnak meghalni.
1: Milyen zenével folytassuk?
0: Hát a Cipő legyen. Van néhány nagyon szép, már-már ilyen népdal jellegű énekes.

0: megyek.
1: Azt már említette, hogy a papság útjáról egy szerelem térítette le. Saját családjáról még nagyon keveset beszélt. A feleségét minek köszönheti?
2: Feleségem nem az a az első szerelem. Az a katonaság alatt, mint sokaknak, szétment. Utána a Budaörsi úti kollégiumban húztunk le, vagy 7 évet. Ott ismertem meg a feleségemet. Véletlenül győri, és sokszor járt téten, mert nővéremékkel szemben lakott a legjobb barátnője. Elkésett a felvételiről. Mi hallgatóként segítettük a felvételizőket, és az utolsó sorba ültettük le a másik kolléga nőmmel, évfolyamtársammal. Nagyon hálás szemekkel nézett a megmentői irányába. Egy kicsit segítettem is puskázni. Hát utána már működött a szemkontaktus. A legnagyobb gyermekem, az Anikó lányom, 74-es születésű. 77-be költöztünk ki. Dunakeszi akkor lett város, és 2 gyermekkel, 77-ben pedig a Peti fiam, aki sajnos aztán 21 évesen meghalt. Ő beteg volt.
1: Gyászfeldolgozás, az mit jelent ezen számára?
2: Megpróbálni elengedni, de nem lehet. Mai napig az egész családot megrázta. Legkisebb fiam, ő is ilyen későbbi vállalás, majdnem ugyanaz a felállás, mint nálunk odahaza. 74, 77, 86 olyan síremléket csináltunk neki. A Jankovics Marci, Bencés diáktársam, Isten nyugosztalja, segített a megtervezésében. Keresztkopjafa. Elég sok verset írtam ezt a 3 verszakos kopjafánál, mióta már minden vasárnap a kopjafánál talál. Megérteni, miért jár együtt az élet és halál. A vasárnapi csendben Adit imádkozom, akit a nagy nyíl útja bánt, hadd, ó Uram, szépültem futni, megérkez egyaránt. Szépültem vágtat paripáján, lobogó hajjal a lovas, megérkezett oda, hova vágyott a fiam az. Gyertyát gyújtok, a virágot a vázába teszem, s rá gondolok, partlan múlnak az évek, elengedni tanulok. Mióta minden vasárnap a temetőben járok, friss hírokon, olyan ismerősek az évszámok, közeledik a találkozás, várom már nagyon, ölelhetem újra, mint annyiszor egykoron. Szóval hadd, Úram, szépültem futni.

0: magyarságával kapcsolatban büszkeség van önben, vagy ez egy tény, vagy van valami feladata ezzel kapcsolatban?
1: Az őseink mehettek volna egy kicsit tovább. Kárpát-medence az mindig húzatos volt, önmagában is csoda, hogy megmaradt. Erre jogosan lehetünk büszkék. Ugyanakkor mindig voltak árulók közöttünk, és a mohácsokat ez okozta. És hát emiatt nem vagyok büszke a magyarságomra.
0: Önnek most mi a dolga?
1: Vigyázni az unokákra. De unatkozni nem szoktam. Carpe diem, ezt megtanították Pannonhalmán. Írni. Volt már ugyan egy interjú kötetem, de készülünk egy interjú kötetre is, amit nem akar elvinni magával az ember, és még itt van a fejben. Gyűjtögető, meg rögzítő ember vagyok, és ahogy megy az idő, úgy az emléket is valahogy tárgyasítani kell, rögzíteni, amit megéltem, és még a birtokomban van, és lehet, hogy csak én tudom részben az igazságát, azt szeretném lejegyezni. Egy mászókat kérdezik, hogy miért mássza meg a hegyet. És a válasz az, hogy mert ott van. Mindannyian hegymászók vagyunk.

0: vendégem volt a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Vasváron, FM 91,6. Rádió Színház.
2: Európika Varietas, avagy a Változatos Európa. Fejezetek Szepsi Csombor Márton 17. századi útikönyvéből. A szövegeket Takács Márta válogatta.
3: Hallgassanak meg két részletet az útikönyv első feléből, mely a lengyelországi élményekről számol be.
4: Danska. Prúzországnak nem csak metropolisza, hanem legfőbbik empóriuma, kereskedelmi központja. Azaz az tengerről behordott marhának vevésének adásának helye. A belső kerítésen, mely az újvárost foglalja be, 13 kapu vagyon, melyekről én nem szólok. Legszebb és erős, melyet ő grüntornak, mi pedig zöld kapunak hívunk. Ez alatt vannak mindenféle mértékek, mázsák, fontok, kikkel az hajóból kiszedett marhákat mérik. Ez kapun, ha ember kimegyen, jut az hídra, mely az városnak belső kerítése mellett lenyúlva vagyon, kimellett az hajóknak bátorságos állása vagyon. Néha oly nagy számban vannak ez helyen az hajók, hogy a számtalan hajó köteltül alig láthat az ember a túlsó hídra. Itt árulják a hajókból kiszedett marhákat, úgy mint posztót, vasat, drága márványköveket, alabástromokat, fát, búzát, bort, narancsokat, citromokat, pomagránátokat, fügéket, hollandi sajtokat, fazekokat, virágokat és különb-különb országokból hozatott drága marhákat és gyümölcsöket nagy bőséggel. Itt láttam Szerecsen országból hozott strucmadár monyokat, tojásokat, kiknek egyikébe béfért volna egy-egy icce víz. Az túlsó hídon heringeknek és egyéb halaknak, mindenféle gabonáknak sokasága hordoztatik ki az hajókból. Nem felejtem el itt ezt is. A Szent Erzsébet temploma mellett az városban vagyon aféle gyermekeknek háza, az kik tisztátalan ágyban születtenek, és kiket az utcákon, avagy valahol a város körül, ha szintén igaz gyermekek is, a szegénység miatt anyjaktól elvetettetnek. Mindenkor hol 100, hol másfél száz, hol 200 az gyermek. Az uraktól rendeltetett dajkájuk 50-60. 14 esztendeig feltartják, kit műre, kit kalmárságra és egyéb tisztességes életnek keresésére tanítanak. Erkölcsérül ez városnak azt írhatom, gazdagságára képest minden lakosa igen kevés. Semmi nemzethez sem barátságos. Minden tiszteket pénzen és ajándékokkal szereznek. Muzsikákban, szép éneklésekben igen gyönyörködnek. Férfiú, ha az asszonyállat előtt elmegyen, süvegemelés nélkül, gyalázatnak tartják. Az leán és asszonyállat pedig nem köszönt sem ifjakat, sem vénet, hanem hova kevélyebben léphet, úgy megyen el az ember előtt. Vendégségek, főképpen mennyegzőjök, pogány módra éjszaka vagyon mindenkor. 12 órakor éjszaka vacsorállanak, az hol minemű dolgok esnek gyakorta, gondolja meg az olvasó. Az ember öldöklés közöttök gyakor, mert ha az piacon az embert egy lator megöli is, csak az börtönszolgái jelenne legyenek, ha szintén az bíró látja is, az gyilkoshoz nem nyúl. Az lopásért senkit, akármi nem legyen az kár, fel nem akásztanak, valameddig háromszor be nem érik. Kétszer kommendálják szekerekhez. Azaz kit egy holnapig, kit kettőig szeker elejében köttetnek, hogy terhet hordozzon.
3: És most hallgassuk meg, hogyan korcsolyáztak a lengyel fiatalok a befagyott tengeren 1616-ban.
5: Egy dicséretes dologról emlékezhetem az leányoknak. Esztendőnként egyszer télben, harmadnap alatt az egész országnak törvényes szokása szerint pályafutásnak okáért, bizonyos jutalom alatt, melyet a magisztrátus teszen le, a leányok az ő ideig szerint való ifjú legényeket a tengerre kihívják. Az leány az férfiúnak, az férfiú a leánynak lábára felköti a csontból, vagy csak fából csinált csuszkondot. De ez nem így vagyom, mint itt Magyarországban láttam, hogy egy nagy vassal megszegezett bot volt kezében a jégen járónak, hanem csak szintén lábainak mesterségesen való félretaszítása által, felhányása és mozgatása által az egész nép szeme láttára elindulnak, és oly sebességgel mennek, hogy ég alatt nincs ló, ki velek érkeznék.

0: 1618-ban vagyunk. Angliában Jakab király az uralkodó, Franciaországban a gyermek 13. Lajos helyett anyja, Medici Mária kormányoz. Shakespeare még csak 2 éve halott, Corneille 12 éves, Racine és Molière még meg sem született. Franciaország nagyköltője ekkor Malherbe, a nemrég meggyilkolt 4. Henrik udvari poétája. Íme újra születnek előttünk a réges-régi párizsi, londoni utcák, megtelnek emberekkel, díszes hintókkal, furcsa, ismeretlen zajokkal, szagokkal. Hallgassuk hát tovább Szepsi Csombor Mártont.
1: London. Mindenek előtte a népeknek deáktalanságán csodálkoztam, mert 3 egész utcán át, kalmárok, szőcsök, szabók, etc. között felmenvén, sehol nem találtam egy embert, az, ki velem deákul tudott volna beszélni, hanem csak sokára találtam egy olaszra, kivel az, mi kicsit tudtam, olaszul vesztegettem. Sok menése után éri el az ember a Szent Pál templomat. Igen-igen régi épület. Az derék templomban sok tudós, vitézlő és polgári személyek maradványi és kőkoporsója. Az kimenőknek az templomból bal kézre vagyon egy skóla. Ezen skóla mellett balra, jobbra, elől, hátul valamely utcák vannak, mind csak könyvárosok lakják. Úgyhogy csak az könyvárulóhely is vagyon annyi, mint a Szepsiszeben városa. Legegyenesebb utcáján az városnak hosszasságát az Julius Cézár kastélyától fogva a Westmonostorig szokott járásommal 3,5 óráig mentem el, honnan nagyságát igen könnyű megítélned. Az városnak felső végén az Westmonostor régen az hazug barátoknak lakóhelye volt, kik Szűz Máriának tejét ott tartották, és Szent Péternek az középső ujját, kire minden országokból sietett felmenni és nagy bálványozást tenni a nép. A skólában jártomban deákok voltanak 600-an, az professzorok és egyéb skólához tartozó személyek 40-en. Mikor ez Westmonostortól az ember a királyi palota felé jő, szép faragott kőből csinált és szép státuákkal ékesített kapunk kell bejönni. Itt az bejövőknek bal keze felől vagyon egy szentegyház. Ebben vannak sok külön-különféle játszóhelyek, kiben laptát, kiben tekét, kiben karikát, kiben golyóbist játszanak. Szép csatorna víz az oldalában. Onnan viszontak, ha bal kézre térsz az kiskapun, és ha bémégy az kertben, elcsodálkozol az kertnek mi voltán. De főképpen az benne játszók szép rendin, kik némelyek követhánnak, némelyek rudat, némelyek ugrosnak, némelyek főképpen az ifjú, asszonynépek és gyengeszűzek énekléssel vetekednek. Mindezeket meglátván, az poéták olimposzát, Helikont, etc. félreveted, és az helynek gyönyörűségén álmélkodol. Igyekeztem valahogy Jakab királyt is megláthattam volna, de fő embereitől értettem, hogy 14 nap alatt házából ki nem jött, akkor házában sem bocsátott senkit, nagy szorgalmatossági miatt. A nép Londoniumba oly bő, ítélni ember, minden nap sok adalom van benne. Hallottam, hogy minden jövevényen kívül mindenkor találtatik 300 000 ember benne. Kenyér kell, hiszen ezeknek. Bizonnyal mondhatom, nincsen olyan hét, melyen 150 ökröt, juhot le nem vágnának benne. Hon ezen felett az égi madarak? Hon az tengeri halak sokasága? Nyelvek az lakosoknak csak szintén az közelvaló tartományoknak, úgy mint Hiberniának, Galliának, Németországnak nyelvéből összvezűrt zavart. Felette rút pronunciációjuk, mert minden út ű-nek pronunciálnak.

Párizs. Párizs városáról az régiek nem sokat írtanak. Az, melyből megtetszik, hogy nem volt régen oly királyfényes állapotban, mint mostan vagyon. Vagyon benne 500 derék utca. Mindenféle eledelnek annyi bősége, szombatnapon, ha látnád, ítélnéd, hogy az egész országnak minden ökreit, juhait, madarit, kenyerit és minden gyümölcsét odahordottak fel. Ez város nem csak franciának, hanem egész Galliának, nem csak birodalmára, de nagyságára képest is feje, mely is a Szajna folyóvíz mellett szép mezőn építtetett. Három részre választódik az folyóvíz miatt. Ez három város drága szép hidak foglalták egybe. Némelyik hídon, nem különben, mint szintén Londoniumban, egész városok vadnak. De az csuda dolog, hogy csak fa híd némelyik. Mégis oly nagy utcák vadnak rajtok, ember lehetetlen dolognak ítélne lenni, hogy csak két holnapig is oly nagy terhet megtartana, ki mindazonáltal 60-70 esztendeig is megáll. Számtalan sok skólák vadnak ez városban. Deákok vadnak többen 24 ezernél. Az városnak pedig népe, az ő házok népe szerint, noha néha több, néha kevesebb, számláltatnak 450 000. Idegen ember, az ki látásért, kalmárkodásért, búcsújárásért, az király udvarában való szolgálatért ott találtatik, vagyon viszontag 40 000. Gondold meg, édes olvasó, ha kenyér, bors, hús nem kellé azoknak, ne csodáld hát, ha az ő országok drága. Ne csodáld, hogy egy ludat 2 forinton, egy tyúkot 60 pénzen vettünk benne. Az asszony népek és leányzók nagyobb rész szerint mind fekete szeműek, vígak, szaporodók, idegenekhez emberségesek, ruházatjuk felette szép, abroncsokkal szélesítik szoknyájukat. Hajok alá bécsinálnak valami konyformára csinált matériát. Azonáltal vonzák aztán a hajokat, és nagy szép módjával hátul vagyon az hajtekerőjök. Nyárban az meleg ellen orcáikon fekete bársonyból csinált álorcát viselnek, és mindeniknek kezében egy szellősítő legyező, vagy drága tollakból, vagy cifra aranyozott papírosokból csinált. De ez az gonosz nőktől az törvény ellen való dolog, hogy orcájokat, kiket az természet kimutatni rendelt, béfedik, csecseket pedig, kiket rejteni kívánt, mindenkor kimutatják. Megtérek még az templomoknak minémű leírására. Számláltatnak 300-on s egynehányan. Az Nostre Dame, avagy a Szűz Mária temploma külsőképpen meghaladta minden benne lévő templomokat szépségével. Mert hogy egyébről ne szóljak, vadnak hallatlan szép kőcsatornái külön-külön vadaknak formáira. Az derékajtó felett 38 királynak ékesen csináltatott státuája. Alattok pedig az 12 apostol. Valahová az ember tekint, mindenütt az elmének csodáit láthatja. Valahová eltekint utcákról utcákra, mindenütt láthat egy vagy két deákot földigérő ruhában. Bizony, az egész ez ideig való búdosásomat és annak terhét ez az egy város felejtette vala velem. Oly igen, hogy mint szintén szerelmetes hazámból keletett innét viszontak kijönöm. Így országoknak és városoknak látására én csodálom, hogy az mi nemzetségünk közül való ifjak, kiknek más ember segítségek által értékek volna reá, nem igyekeznek.

0: Franciaországból Prága felé indult haza Szepsi Csombor Márton.
1: Jó reggel felkelvén jöttünk Falcburgba, mely jó város, de nincs semmi kerítése. Vagyon erős vára, szép tanácsháza, bőkeregdett piaca. Ez piac közepén kezdett volt a város kutat ásatni, melyre sok pénzt költött, de vizet sehol nem talált. Mindazonáltal annyi költségök, hogy tőlük hiába elnevezne, kívül az város ékességéért igen szépen megégesítették, vagyon veder is rajta, mely kút nagyon sok szegény idegeneket megtréfál. Az, kik nagy szomjúhoz ván oda mennek, és nagy lélek szakadva a szörnyű mélységű kútba az vedret bébocsátják, és viszontag szárazon vonszák ki belőle.
2: Prága. Az híres neves régen nagyhatalmú római császároknak lakóhelye, az egész országnak közepén építetett metropolja, Prága, három kiváltképpen való részre oszlattatik. Egyik részét hívják kis oldalnak, mindez nagy hídig alá. Ebben vagyon az vár is, oly igen szép kies széles helyen. Az másik városát hívják óvárosnak. Ebben vagyon az akadémia, az Collegium Carolinum, Collegium Angelicum. Ebben az prétórium, az nagy piac, az jezsuitikum kollégium, az nagy híd előtt, az melyből a szegény páterek, bárhogy páterek, mert némelyiküknek az, mint értettem, három gyermeke is volt, egykor minden marhájokat otthagyván kiszaladtanak vala. Ez óvárosban volt szállásom is, az Koronába, hol ételem, italom jól volt. Harmadik részét az városnak hívják Újvárosnak. Ki az múlta, Moldva vizének mentében balkész felől nagy messze alányulva fekszik. Közönségesen beszélik, hogy Prágában vagyon több 75 templomnál. Szép az, az ki az várban vagyon, mert sok császároknak koporsói megékesítették. Nagy hídja vagyon az városnak, az kis oldal nevű várost az óvárossal összefoglalja. Így közbeszéd vagyon felőle, hogy ezen az hídon soha úgy ember által nem mehet, hogy ez három közül valamelyiket rajta nem találna. Vagy fehér lovat, vagy kurvát, vagy pedig barátot. Az császári udvarnak, avagy tündöklő várnak szítusza egy szép parton vagyon. Szép tiszta az piaca, és az egész Prága városának dicsőségét belőle elláthatni. Az várkertből, ha kijő az ember, jobb kézre talál egy gondviselő házra. Itt láthat egy cserépből csinált nagy kondérfazekat, kiben 7 ember beleférne. Egyszer, mint közönséges testű, 9 is belefér. Csodálatos dolog, hogy minemű fazekas hajtotta annak csinálásában a korongot. Hogy ezen végezzem el, fő érsekség vagyon ez városban, melyet a 9. Károly császár 1370. esztendőben emelt.

Végezetül Boszniján és Gribon által nagy szerencsésen őszent felsége, a szegény bújdosóknak és minden zarándokoknak oltalmazó istene 1618. esztendőben mindeneknek ítéleti és várása kívül hazámba minden kár nélkül bevín, az sok földi és tengeri háborúim miatt lött bánatimat, félelmimet és szomorúságaimat velem felejtette. Őszent felségétől várom mostan is minden előmenetelemet. Ifjúi életemnek igazgatását, egészségemnek megtartását, elmémnek, nyelvemnek oktatását, minden cselekedetemnek üdvösséges hasznát. Övé legyen az glória és dicsőség és tisztesség.

0: Európika varietás, avagy a változatos Európa. Fejezetek Szepsi Csombor Márton 17. századi útikönyvéből. A szövegeket Takács Márta válogatta. Közreműködött Pap Zoltán, Polgár Géza, Tímár Éva, a Szolnoki Szigligeti Színház művészei. Zenéjét összeállította Török Etel. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalást.